A művészet tulajdonképpen és természete szerint az alapállás realizálása. Számba veszi az életerőket, a libidót, a mániákus démoni hatalmakat, amelyek a korrupció eltorzulásának következményei és úgynevezett végleges megoldásukat kínálnak, mindez fölemeli és átvilágítja és megtisztítja és az alapállásba visszahelyezi. Ebben a megromlott életben tökéletesen élni lehetetlen. Ez az élet alapjában tragikus. És az ember azzal szemben minél magasabb igény támaszt, annál tragikusabb, mert itt meg kell bukni életéségnek, gyönyörnek, kéjeknek, örömöknek, elégedettségnek, nyugalomnak, békének. Meg kell bukni minden mániának. El kell dobni, és az eredetit kell helyreállítani. A katartikus művészetből semminek sem szabad hiányoznia. Van olyan, mint az Oidipusz, amely az embert egész mélységében áthatja. Vagy olyan, mint Shakespeare műve, amely extenzíven az emberi lét és a sors sokszerűségére terjed ki, és a világot horizontálisan nyitja meg. Shakespeare-nél minden rongált emberi jellem ellenpontjával együtt áll fenn, mint Beethoven zenéjében. Az egymást kiegészítő feszültségek a hiányokat eltüntetik, az egészet összeforrasztják, és a létezést ismét egészé teszik abban, amiről Herakleitész azt mondja, hogy az ellentétekben a legszebb összhang. A katarzis a legritkább esetben sima lefolyású és zajtalan folyamat. Rembrandt úgy látszik, mintha ezzel a tudással született volna. Danténál úgy látszik, mint a békés vasárnap délutáni séta lenne az Infernótól a paradicsomig. Viszont az út sehol sem viharosan, mint Michelangelónál, akinél a megtisztulás, az ifjúkori hellenizmus leszámítva, az egész életre kiterjedő bőszült küzdelem, amíg a Sixtus kápolna prófétáihoz és Szibilláihoz és a Piétához megérkezik. Csak Beethoven zenéje mérhető hozzá, az utolsó szonáták és kvartettek, amelyek semmit abból az aranykorból, amelybe áttörnek, nem árulnak el. De a mű már csak is ebből az életből érthető. Csak a katarzison túlról. Sophocles, Dante, Rembrandt, Shakespeare, Michelangelo, Beethoven. A katartikusok nem a vallásra hivatkoznak. A vallás kevés. Nem tanítanak, nem üdvöt hirdetnek. Az üdv kevés. Az alapállás nem vallás. Azt, amit az ember évezredek óta magába rejt, mint az ősállapot romjait, megnyitják. A korrupciót átvilágítják, és az eredeti lét helyreállítását lehetővé teszik. Az alapállás mélyebben van, mint bármiféle vallás. A vallás történeti és kollektív jelenség. Sok ember számára készült és mindig változik. Kollektív katarzis pedig nincs. Egyetlen egy lenne, amit 2000 évvel az első hirdetés után Gandhi mondott, az ahimsa. Minden nemű földi hatalom, vagyis szervezett zsarnoksággal szemben tanúsított erőszak nélküli ellenállás. De még ez sem katartikus. Úgy látszik, valamely létkérdés minél nagyobb, az ember annál inkább egyedül marad. A korrupcióban pedig az ember senkire és semmire nem számíthat, sem tanácsra, sem törvényre, sem tanításra, sem előírásra, sem papra. A jóvátételt mindenkinek önmagának kell végrehajtania. Rouault mesterművei közül az ember bármelyiket nézze is, az Écuyert, a Sárát, az Aranyszigetek királyát, a Krisztus fejeket, vagy az Arlekineket, a vallásos és a katartikus művészet között levő különbséget világosan észlelni lehet. Nem mintha itt mérhető eltérésekről lenne szó. A művészetben semmi sem mérhető, ez benne a nagyszerű. Itt minden egy. A szemnek, a szívnek, a szellemnek. Rouault vallásos ember. Soiré azt írja, minden ember közt, akit csak ismerek, ön az, aki a legkevésbé pogány. Milyen különös. Két mű, Rembrandt természeti képe, rajz vagy metszet, és Rouault bibliai tájai közül egy. Rembrandt képei minden nemű leszűkülésen túl vannak, sem tárgyban, sem gondolatban nincsenek függő viszonyban tanítással, vagy tétellel, vagy mítosszal. Felébredt természet.
nem vallásos táj, mint a bibliai, vagy esetleg korói, vagy constable-i, vagy rőzdéli. Amikor Ruol kifogásol és bírál és gúnyol a hazugok és a buták, mint a Pér Ububan, a legmagasabb elv a vallás marad. Nem kifejezhető mozzanat abban, ahogy fölfelé néz. Ruol nem katartikus művész. A vallásos művészet más terminológiában ért, és ez a terminológia számára a legmagasabb. Ami ennél több, azt nem tudja megnevezni. Ez csupán a szomjúság a megváltásra, ami az emberben a pokolban is megmarad. Mozart csak Giottóval hasonlítható össze. Közelében André Chénier és Delaunay. Legfeljebb Piero della Francesca és Wordsworth. Az épületek közül több, mert az építészetben a követelmény az ártatlanságra és a világos értelemre csak nem magától értetődik. Az egyetlen androgün művészet az építészet. Még a modern építészet is. Európában kevés a tiszta kép, mondja Frank Marc. Épület több van. Wright zarándokok kápolnája és a St. Louis-i légikikötő vagy Reidi elemi iskolája. Igazán csak egy-két mozzanat, ami a perui napkaputól, szilusztáni tornyaitól elválasztja. A zenében ez Mozart. A fényben kezdődik, és a fényért, hogy a belső és a külső fény találkozzék. Heidegger Mozartot Isten lantjának nevezi. Giotto állandó és egyetlen tárgya a tisztaság. De sem Mozart, sem Giotto, sem Chénier, sem Delaunay művében a démonnak nyoma nincs. És emiatt a realitás benne nem teljes értékű. Mint ahogy Dostojevszkijben a démoni mágia teng túl a libidó rovására. Ezért ez utóbbi látszik oly reálisnak, és a katartikus ember, Miskin, Aljosa nem is él igazán. Aki a korrupcióban elmerült, az Dante paradicsomát unalmasnak tartja. Az a Mozart zenét is unja és hunyorga. Az Giottót félkegyelműnek tartja és infantilisnek. Mert bennük nincs trükk és szemfényvesztés. Ezek a mindenkori dörzsöltek. Senki sincs távolabb a megtisztulástól, mint az ajakbiggyeztő, akiből az angyal hiányzik. És ez a földön a legsajnálatosabb lény, aki tisztátalan, mert angyalt fest, és az angyalban nem hisz. A művészet mindig szemben áll a földi valósággal, és a magasabbat követeli, mondja Marró. De a hazug művészet bemocskul. Puccini nem zene. Liszt. Ezek nem értenek, sőt, ezeknek tilos érteni. Csak az érdekli őket, amiért fizetnek. Aki krákoknak. Sárga rózsa a napfelkeltében, világos kék ég alatt, ez a szomorú vidámság, amely mélyebben van, semhogy a könnyek elérhetni. Ez a hímnő világosság, ami Piero della Francesca arcain ragyog, mint a hold, és minden arcit ebben néz. Ebbe az új és magasabb világosságba bámul, csodálatosan elveszítve érzékét minden sötét és vörös iránt, és fátyol és méreg iránt. Itt nincs démon, és a katarzis útja könnyebb és kevésbé igaz. Itt eredetileg minden tiszta volt és lesz, ezért kevesebb, mint a valódi ember, és több, mint a szeráf. Semmi mocsok. Adorno mondja, hogy van művészet, amit ha lát vagy hall, az egész ember butább lesz és rosszabb. Mint a mozi. Mozart és Giotto csak azt rázza meg, aki már csak nem szomjan vész. És csak az ártatlan élet segíthet rajta, és tisztaság, csak az angyala fénytől fehéren. Mozart és Giotto ezért kevesebb, mint Rembrandt és Shakespeare, mert itt az emberből az erőfeszítés, a vörös láng hiányzik. Itt éppen az a könnyű, ami a legnehezebb. Mintha a merő libidó közvetlen kapcsolatot vehetne fel a szellem tisztaságával. A közép hiányzik. Ilyesmi nincs, mégis van. Van, mint abszurdum. Ez az abszurdum. Mozart zenéje. Az arkangyalok együgyűsége. Kierkegaard és Nietzsche éppen arra tanított meg, hogy a sötétséget önmagunkban miképpen tudjuk legyőzni. És pedig az egyetlen hiteles nyelven azon, amelyik a műveletet önmagában viszi végbe.
Ehhez a példához a modern korban semmi egyéb nem hasonlítható. Aki erről nem tud, vagy aki ezt rosszul tudja, vagy tagadja, nem számít. Minden esetre különös, hogy programot adtak, és ha most, csak nem 100 év távlatából nézzük, az egész modern művészet azt valósítja meg, amit ők ketten követeltek. Persze nem csak művészetet. Az ember legyen a mű, és a mű az ember teljessége. A kettő között való eltérés tilos, mert hamisítás. A tényleges valóságot feltárni, akármilyen lesújtó, vagy akkor még inkább. Mert tiszta helyzet és tudás csak az átvilágításon múlhat. Transzparens egzisztencia és univerzális orientáció egy. Wagner a komédiás, mondja Nietzsche, aki ez csak egy lépés a csepürágó Stravinsky és a többi modern. És min múlik a mű nagysága? Hogy az ember a katarzist ténylegesen akarja, vagy csak pojáca. Az egyetlen teendő az átvilágítás. Kierkegaard és Nietzsche, amennyire tudták, saját lényükön végigvitték. Amit rajtuk kívül mondtak, az rögeszmének látszik, de nem csak látszik, hanem az is. Be nem fejezett és végig nem gondolt rögtönzés. Az élet döntő aktusa az elhatározott lépés a katarzis felé. Az igazságnak nincs ellentéte, mondja Braque. Életét nem meri odaadni a véletlennek, az alaptalannak, a semminek. Álkatarzist csinál, ami nem egyéb, mint rettegés a katarzistól. Ez Goethe esete, mint archetípusé, és előtte és utána sok ezer művészé, és egész életrend és technika és tudomány. A tudománynak nincs katarzisa, ezért amit mond, jelentéktelen marad. Tudományosnak lenni annyi, mint a megtisztulásról módszeresen lemondani. Ez a szemethunyás a létezés döntő ténye előtt. Ha ezt elhallgatom, egész életemet a másodrendűségre építem fel. Goethe és a sok ezer művész a megtisztulás lépését ismeri, de nem meri megtenni. Nem éppen svihágságból. Fél, hogy önmagát fel kell adnia. Oda kell adni a tejszínt, a bifszteket és a szoknyát. Holott még a libidót sem kell, csak átvilágítani. Viszont amikor az neki olyan drága, különösen a füllet húszag és a zsíros kéj. Ez a ragadó szenny, ami lehúzza és alattomosan befonja, a szirén, amit Nietzsche annyira gyűlölt és amit nem győzött magától elég távol tartani. Nietzsche vad katarzis szenvedélyében, akinél a megtisztulás démoni rögeszmévé lett, végül őrületté és elmebajjá, amiben oly rokon Van Goghal. Ó, igen. A merő életet a világon a legtisztábbnak tartani. Ebbe tényleg meg lehet hibbanni. Goethe sokat tudott. Azt is tudta, hogy mi a katarzis. És komédiázott, és érzelgett, és remek költeményeket írt, ha nem is olyan szépeket, mint Swinburne. Azt azért nem tudta, hogy a legyőzött szenny aranyjá változik, és a legyőzött gyávaság hősiességgé, és a legyőzött bűn tisztasággá, mint a béka királyfivá. Goethe még azt is tudta, hogy szégyen teljesen él. Ilyen képességekkel, ilyen alacsonyan. De azt sem merte bevallani, holott oly ragyogóan tudott vallani, és nincs ember, aki szebben és magasrendűbben és előkelőbben és bölcsebben nem hazudott, hanem az igazságot elhallgatta, ami több, mint a hazugság. És nem volt becstelen, de sohasem mondta ki azt, amit kellett volna, legfeljebb egy kis falssal énekelt. Mozart pontos ellentéte. Goethe minden hangja egy kicsit hasadt, nem attól, hogy sokat mondott, mint Schumann, hanem hogy óvatos volt, és keveset. Nincs szükség semmiféle mesterkedésre, csak ha már a megrázkódtatás megtörtént. El kell indulni. Van, aki dühötten rohan, mint Jackson Pollock. Föllázadt önmaga ellen, és eszét vesztette. A mániákat senki. Még Nietzsche sem verte annyira szét, mint Pollock. Az egyetlen démon nevében. Nem féltette önmagát, kis ényét és a libidó kellemességeit.
Goethe gyanakodott, hogy csak élet van, aztán jön a feloszlás. Megtisztulás. Minek? A katarzistól való félelem berekedt, és a Mendelssohn zenét szopogatta.

5. Az újabb lélektani vizsgálatok döntő szakaszba léptek, amikor észrevették, hogy az emberi psziché mérhetetlenül nagyobb része nem a nappali tudat befolyása alatt áll. Amint mondják, az ember tudatos élete a nem tudatoshoz úgy viszonylik, mint a tojás héja az egész tojáshoz. Az erők, amelyek a lélekben megnyilatkoznak, részben tudatalattiak, részben tudatfölöttiek, amelyek a maguk egészében pedig az álomban jelentkeznek. Extatikus állapotokról most ne legyen szó. Az álomelemzés minden esetre a modern lélektan stabil kiinduló része. A psziché természetére vonatkozólag tudásunk most kezd reális lenni, és több oldalról megállapítást nyert, hogy ez a tudás rendkívüli rokonságban áll azzal a tudással, amelyet számunkra az őskori szentkönyvek és művek őriztek meg. A tudás egyáltalán nem egyezik az európai emberével, mert középpontjában nem az ébrenlét, sőt, egyáltalában nem a biológiai élet áll. Az álom a konvencionális élet-halál ellentéttel egyáltalán nem törődik. Jung ezt a tényt csodálkozva állapítja meg, hogy a lélek az élet végét, amit a tudat oly fontosnak tart, nem tekinti különösebben jelentősnek. Csupán küszöb átlépés. Egyike a többinek. A lélek számára komolyan veendő átlépések közül a legfontosabb az, amit az imént katarzisnak neveztünk. A halál a katarzisnak elhatározó lépése, de csak ha az ember azt olyan küszöb átlépésnek fogja fel, amelyet a régiek beavatásnak neveztek. Ez, ahogy a héberek mondták, a teshuvah. Görögül metanoia, latinul konverzió. A psziché számára különösen pozitív értéke csak annak van, ami katartikus. Sem hosszú élet, sem javak, sem örömök, sem érzéki gyönyörök, sem földi dicsőség. Mintha a lélek a kezdeti korrupció emlékét mint sebet őrizné, és tevékenysége az lenne, hogy a traumát meggyógyítsa. Vagyis a beszennyeződéssel szemben állást foglaljon, és a korrupcióból élete folyamán mit tud ledolgozni. Mit tud homályos értelmi éberségéből helyreállítani, abból a bűnbeesésből, amiről Pascal beszél, mit tud jóvá tenni, és beteg testiségéből mit tud meggyógyítani. A művészet életéség, vagyis libidó, vagy még inkább annak fokozása, és a művészet démonikus mániák szövevénye, vagyis küzdelem a sárkánnyal. Végül a művészet katartikus, vagyis a korrupció jóvátétele. Mindhárom együtt és ugyanakkor és egy időben. A vallás nem tesz jóvá semmit. Nem old fel a filozófia sem. Nem old fel a tudomány sem. Vallás és filozófia kivételes esetben katartikus lehet. A tudománynak semmiféle katartikus jellege nincs. Az úgynevezett élet a létezés folyamatában nem is a legfontosabb állapot. Az élet csupán a lélek egyik sajátos stádiuma, mint a nappali ébrenlét. Az őskori és a keleti művek ezzel tisztában vannak. A valóságos helyzethez az, amit a hinduizmus vagy Empedoklész tanít, sokkal közelebb áll, mint a modern, amely a test elmúlásával a lélek megsemmisülését és a létezés feloszlását hirdeti. Az őskorban tudták, hogy a lét az élet végével nem bomlik fel, és ezért a kérdés nem a halál. Ahogy Indiában mondják, nem a meghalás a nehéz, hanem az emberi lét színvonalát elérni. Azt a szintet, ahonnan a megtisztuláshoz vezető út már egyenes. Nem létemet féltem, mert azt nem veszthetem el, hanem az emberi magot, amit elveszthetek. A veszély, ami a pszichét fenyegeti, nem a halál, hanem az emberi egzisztencia elvesztése, vagyis a visszakorcsosulás. Az emberi az az egyetlen földi egzisztencia, ahonnan, mint Empedoklész mondja, az egység boldog keringésébe vissza lehet lépni. A lezuhanás és a bemocskolódás után, és a tízezernyi élet killódása után, a pszichét pedig csak ez az egy érdekli, a szenny fokozatos levetése.
a katarzis. Ez az a feladat, amelyről Baudelaire azt mondja, hogy több, mint amennyit az ember teljesíteni tud. Rouault azt írja, minden percben dolgoznom kell, nemhogy valami tökéleteset csináljak, amit a bolondok megcsodálnak, hanem hogy igazabbat tegyek, és igazabb legyek. A művészet az emberi létezésnek az a területe, ahol az ember igazat csinál azáltal, hogy igazabbá lesz. És igazabb lesz azáltal, hogy igazabbat csinál. Mert a műben az ember csak akkor válik igazabbá, ha lényében igazabbá tud lenni. Ha a kölcsönhatás nincs meg, az egész élet és mű hamisítás és trükk, linkség és vihágság. Az embernek és a műnek egy anyagból kell lennie. De egzisztencia és tudás is összefügg. Magától értetődik, hogy az ember minél igazabb, tudása is annál hitelesebb, lénye is annál igazabb. Egyébként a tudás szó csak nem rossz. Nem fix bázisról van szó, hanem érzékenységről és éberségről. Univerzális orientáció. Az univerzális orientáció a transzparens egzisztencia feltétele. Mert a világ egésze csak az átvilágított emberi lény számára nyílik meg. E törvény alól kivétel nincs. Valódi éberségben csak átvilágított ember. Átvilágítottságban csak valódi éberség részesülhet. Végeredményben a művészet nem egyéb, mint sajátos, minden bizonnyal a legmagasabb emberi élettechnika, amely festői, faragott, épített, nyelvi, zenei művek készítése által olyan létfeladatokat tud megoldani, amelyek mindenféle más módon megoldhatatlanok. És olyan létfokozatokat tud megvalósítani, amelyek mindenféle más módon megvalósíthatatlanok, és létének így más úton meg nem szerezhető súlyt és értéket és fontosságot képes adni. Ezért akar Cézanne festés közben meghalni. A művészetet az ember egyszerre csinálja és éli, mert azt csinálja, amit él, és azt éli, amit csinál. Ez az egyetlen mérték, amellyel jó és rossz művészetet egymástól meg lehet különböztetni. A művészet a legmagasabb emberi élettechnika, amely a legmagasabb rendű életet valósítja meg, a katarzist. Ha a mű nem katartikus, nem számít. A művészet karakterisztikuma minden időben ez volt. Ausztráliai petroglifák és Navajo bőrmunkák és faragványok, az atlanti kövek, Stonehenge és West Kennet, Japán kert vagy Hampton Court, a Palazzo Ducale Mantovában, a Rameshwaram vagy Minakshi templom, Hokusai vagy Novalis, Ahanta falfestménye, Brahms Evdur szonátája, egy Schumer szobrocska, perui textília, Koró Víj davréje, vagy egy Bizá miniatűr, vagy Mirko Basaldella vasrácsa a Vatikánban, a Hollyhock House, vagy a Trois Frères barlang, T.S. Eliot, vagy egy Puntőr, Masaccio, vagy Kréta, Tolstoy, vagy Gottfried Benn, vagy Mark Tobey, Turner, vagy Shelley. A művész minden időben olyan élettechnikát gyakorol, amellyel a korrupt realitást helyreállítja azzal, hogy normálisan kíván élni, és olyan műveket készít, amelyek az eredeti realitásban való életet lehetővé teszik. Az elmúlt század elején a művészi és a korrupt realitás között hirtelen megnőtt feszültségben élt Hölderlin, Schumann, Baudelaire, aztán Van Gogh, Gogol, Nietzsche. A művész számára a korrupt realitás elviselhetetlenné vált. Ezeknek a művészeknek tudva levőleg elméjük megbomlott abban a történeti atmoszférában, amely, mint Ezra Pound mondja, olyan, mint a rothadó fogaktól bűzös száj lehelete. A múlt században ezt a realitást visszavonhatatlanul diszkreditálták. Egyre több elszánt és bőszült roham a pénzgazdálkodás, a társadalmi igazságtalanság, a politikai és a hivatali erőszak és hazudozás, ezen felül a hamis életdicsőítés ellen. A művészet a korrupt realitást végképp megtagadta és attól elszakadt. Csak egy lépés maradt még teljesületlen.
miképpen lehet az eredeti realitást az emberi élet középpontjába helyezni, és azt megvalósítani. Ez a pont a mai napig negatív. Bale azt írja, a diadalmas új művészet kérdésszerű eszköz maradt. A gondolat, hogy a művészet, amely elementáris voltával, erejével és eredetiségével új és magasabb világ felé vezet, csalókának bizonyult. A művészet az eredeti realitás manifestációja volt, az is maradt, de semmi több. Mondrian kétségtelenül a legjellegzetesebb művész azok között, akiket modernnek neveznek. Sokkal inkább, mint Klee, aki csak nem teljesen az esztétikus körén belül kísérletezik, vagy akár Vieira da Silva, aki egyetlen túlperspektívából képeit a légifelvétel látványából csinálja. Biztos, hogy Van Gogh annyira megcsodált görbe vonala Mondriánnál kiegyenesedik. Az a vonal, amely Wolfsnál ismét meggörb. Mondrian vonalát csak az érti, aki tudja, hogy ilyen egyenest egyenes vonalzóval nem is lehet húzni. Minden egyenesnél egyenesebb. Minden korrupt egyenesnél reálisabb egyenes. Mondriánnál ez a vonal a katarzis. Csak éppen mindig mánia és démoni marad, elszánt és teoretikus következetességében. Soha nem éri el az igazi katarzist. Mindig marad benne valami doktriner és rögeszme. Valami abból a vörös fából, amelyet pályája elején festett. Van Gogh óta ez a kép, Pollockot kivéve, a modern festészetben a dühöngő őrült. Ez a tiltakozás a korrupt realitás ellen létezésben és művészetben. Ez Hölderlin és Schumann, Baudelaire és Gogol és Van Gogh és Nietzsche. Lázadás a megromlott realitás ellen, letargia és örjöngés. Eredmény a teljes dezorientáció. Valaki haját tépi. A jelentés felől nincs kétség. Hiroshige Sasa, vagy esője a festmény legközelebbi rokona. De a japán művésznek a démoni megszállottságot sikerült átvilágítania. Mondrian haját tépő fája az őrjöngésben marad. Ez az, ami egyenesen képein is látható, amelyek kék-sárga-pirosak szigorú derékszögekben. Képek, mint Guillén mondaná, a geometriátor részegek. Mint a haját tépő fa indulatai a végsőkig lefolytva. Emberevő fragban. Lehetséges, hogy Mondrianban a katarzis lehetősége fel sem merült, csak mint artisztikus mutatvány. Ezért jellegzetesen modern, saját mániáján nem lát keresztül. Az újabb zenében Brahms óta az inspiráló nem is maga a muzsika, sokkal inkább az elméleti tudás. A művész a katarzist, miután a zenében nem tudja realizálni, a teóriában keresi. Brahmsnak, aki csak a zenét hallja, csak a felét érti. A másik, nagyobbik fele az elmélet. Sehol sem inkább, mint a variációkban. Ez a jelenség egyébként a festészetben és a költészetben is szemmel látható. Az analitikus kubizmusban, Malevichnél, Kandinskynál, a szürrealistáknál, még Mark Tobeinál is, a költészetben Mallarmé összes tanítványánál, Balerinél, Guillénnél, vagy Ungarettinél. Arnold Schönberg zenéje a teoretikusan képzetlen számára kakofónia és nonsense. Annyira, hogy Adorno megjegyzése indokolt. Schönberg műve tele van egy lehetséges zene fragmentumaival. Ami a költőkre, festőkre és olyan szobrászokra is vonatkozik, mint Pevsner, Naum Gabó, Noguchi, Brancusi és a többi. A zene teóriája viszont annak, aki tudja, miről van szó, tökéletes intellektuális kielégítést nyújt. Kandinsky Schönberg zenéjét merő agyzenének nevezi pozitív értelem. Schönberg az elméletben művészet filozófiát csinál. A többi között egyik állandó téma a forma meghatározása. A forma nem tárgy. A tárgyak a realitásnak nem fix pontjai. A formának két gyújtópontja van, ezért az mondható, hogy a végtelen befogása a végesbe. A végtelen megfogva és bezárva. És ha a végtelen belőle hiányzik, csupán tárgy. A megfoghatatlan a megfoghatóban, a láthatatlan a láthatóban.
ha csupán tárgy, nem is reális, csupán realisztikus. Vagyis banális és korrupt. A tárgy nem forma, hanem antiforma. A tárgynak a művész ad formát azáltal, hogy a határoltba beleteszi a határtalan. Tárgya a tudománynak van, formája a művészetnek. A valóságnak csak a formában van illata. Tárgyak nincsenek, csak általunk léteznek, mondja Braque. Juan Gris a formát idée première-ek nevezi, ami annyit jelent, mint primordiális gondolat. A forma az, ami megmarad és visszatér. A végtelenség befogása a végesbe. A végtelen testetöltése. Mindig komplex, vagy legalábbis kettő. Mindig feszültség és ellentét, ahogy Lupascu Karel Appel képeit magyarázza. Mindig a kettő között a harmadik matéria, a konfliktus, a dráma, a szembenállás. Persze, hogyan történik a végtelenség befogása? A következőképpen. Az ember, mivel mást nem tehet, egyrészt kiemel és azt megismétli. Kétszer ugyanaz, ami persze már azáltal, hogy kettő egymástól különbözik. Ha nem szakítom meg, végtelen marad. Azáltal, hogy kettő lesz, keletkezik a ritmus. Színben, hangban, nyelvben, háromdimenzióban, táncban egymástól különbözni kezd, vagyis egymáshoz hasonlít. A kitépett elem, amit megismételnek, zöggenő és duplaság. Az ütem. Schönberg megkísérli, hogy a zenéből a végest kihagyja, és csak a végtelent teszik ottába. A formát felbontja, és ez a zenei újítása, ami egyidős a festői, a szobrászati, az építészeti és nyelvi forma felbontása. A ritmus, mint a forma alapja, egyetlen művészetből sem hiányozhat. Itt van mindjárt a tumultus és az oszlop konfliktusa. A hindu és a mexikói templomok falai tele vannak ilyen tumultusokkal, mint amilyen az olimpiai Zeus templom, vagy a Parthenon, vagy az Aigina timpanonja. Nyüzsgéssel, harcokkal, mint Tintoretto képei, Pisano nagy reliefjei, Michelangelo utolsó ítélete, Bosch és Bruegel művei, a sziénai és orvietói székesegyház üvegablakai és domborművei szemben az oszlopemberrel. Elsősorban a delfói kocsi hajtó, Dürer négy apostola, vagy Brancusi végtelen oszlopa, a Reims-i, a bambergi katedrálisok oszlopszobrai, a Saint-Chapelle, a bizánci mozaikok. A sok és az egy szembenállása és feszültsége, a végtelen és a véges. A kettő együtt, az oszlop beleállítva a tumultusba, mint Rembrandt három keresztje. A modern művészet csupán a majdnem katarzishoz érkezett el. A végső lépés megtételének szükségessége, mint követelés a levegőben van. Senki sem hajtotta végre. Az akadály nem a pojácák és a sarlatánok roppant tömege és sikere. Még az sem, amiről Mathieu beszél, hogy például a festészet a műteremből és a kiállításból átkerült a galériák üzleti atmoszférájába, de már ott is letűnőben van, és a döntő szó a nemzetközi vásáré kezd lenni. Az akadály elsősorban az, amire a karakterisztikus példa Strindberg. Strindberg mindinkább a modern művész archetípusa kezd lenni. Ha nem is tudta éberen, de biztos volt abban, hogy a transzparens egzisztencia az univerzális orientáció nélkül elérhetetlen. Erről tanúskodik élete második felében írt Kék könyve. Az egész világ és minden tudás felé ki akar nyílni. Ez az univerzális tájékozódás, ami Valerit is megfogta, és mintának Leonardo da Vincit tartotta. Az átvilágított emberi lény és az egyetemes tájékozódás összefüggése. Csak ez magasrendű és biztos, és a diszkreditált, korrupt történelmi valóságból csak ez vezet feljebb. És ez a lépés csak a végleges leszámolás, vagyis a katarzis révén érhető el. A Hölderlin, Schumann, Gogol, Baudelaire, Van Gogh, Nietzsche vonal befejező pontján Strindberg áll. Addig a küszöbig érkezett el, amelyen az elődök elméje megbomlott, mert zátonyra jutott. Önéletrajzában az Inferno korszak tanúskodik erről. Tudjuk, hogy elméje az elhomályosuláshoz milyen közel állt. Úgy látszik, a modern korban a katarzis elől mindenki elbújik valahová.
esetleg az utópiába, akár a semmibe, egzisztencializmus. Sokan a vallásba. Strindberg is ezt tette, mint Rouault. Ez a majdnem katarzis. Az utolsó pillanatban, hogy önmagát megmentse, megreked és megáll, és a konvencionális megoldásban megalkuszik. Ez az áll katarzis. A döntő katartikus lépést nem hajtotta végre. A tanulság a következő. A művészet kizárólagos tevékenysége a valóságról való magasabb tudás birtokában a valóság megváltoztatása. A művész az egyetlen ember, aki a korrupt valóság természetét felismeri, és helyébe a primordiális valóságot teszi. Mi ez a magasabb tudás? Honnan kapja? A görögök szerint a múzsáktól. A görögök mindenből mitológiát csinálnak. A múzsák azok, akik a tiszta és elsődleges valóságról való tapasztalatot nyújtják. A művészet nem a valóság, természet utánzása. A művészet nem kifejezés, pszichológia, modernizmus, hanem az eredeti valóság helyreállítása, amelynek feltétele, hogy a művész önmaga is az eredetit, az alapállást életében megvalósítsa. A művészet szüntelen küzdelem a látvány ellen, mondja Sherpan. A művészet a magasabb tudást, az embernek önmaga átvilágítását, felemelését és megtisztulását hozza. Ha nem, csupán mánia vagy a libidó kielégítése, és nem ér semmit. A múzsai egzisztencia számára nincs más feladat, mint hogy a korrupt valóságot megváltoztassa, és az eredeti helyreállítsa.

0: Én nem tudom pontosan, hogy mikor kezdtek irodalmi ambícióim ébredezni, mert apámnak az volt a kívánsága, amit teljesítettem is, hogy fia többre vigyen, mint ő, és szerezzem meg a gyógyszerészi oklevélen kívül a vegyészmérnöki oklevelet is. Úgyhogy én, de ma is megvan mind a két oklevelem. De hát közben azért mégiscsak megtörtént bennem ez a vágy a kifejezésre, hogy író lehessek, ami nagyon gyatrán indult, hogy őszinte legyek.
1: Bocsánat, hogy elébe vagy közbe vágok. Mégiscsak hogyan bontakozott ki ez a hajlam? A családi háza, az odajáró vendégek, mert föltételezem, hogy azért otthon volt nagy élet, nem?
0: Otthon nagyon nagy élet volt, de ennek az életnek sem művészethez, se irodalomhoz közel nem volt. Volt egy könyves szekrény, ilyen üveges könyvszekrény, abban a klasszikus regénytár és még néhány szépen bekötött kötet. Apám még nagy házat vitte, ahol hát az akkori világ előkelőségei, tábornokok és püspökök és hasonló előkelőséget, mindennapos vendégek voltak, 20-25 személyes vacsorák voltak. Én meg aztán, amikor hát részben az egyetemi barátaim révén, részben aztán, amikor már elkezdtem irogatni, bennem van egy ilyen furcsa kétarcúság, ami tulajdonképpen az egész életemben végigmegy. Ez a kétarcú élet, ez egy kettős látást is okozott. Gondolom, ez persze most vagyok csak ilyen okos, visszamenőleg, akkor én ezt mit tudtam. Nekem ezek barátaim lettek, befogadtak, és csak olyan furcsa volt, hogy otthon nagy vacsorák, és itt, ha megvoltunk valahova hívva, ha valakinek otthona volt, felesége volt, egyáltalán vendéget tudott hívni, és behozták a szendvicseket, akkor lehetett látni, hogy a parizer hajszálvékonyra van várva. Hát persze, hogy okozott konfliktust. Persze, hogy ez valamit bennem megindított valamit a világról már akkor megkérdőjelezett, és az nyilván ez a kettős látás, ez a dolgoknak, ez a kétfelől való örökös megközelítése, ez talán már itt kezdődött, bár biztos csak nyomokban.
1: A családjával nem szakított?
0: Soha. Nem. Hát nem lehet egy szerető szülővel szakítani, azért megosztak.
1: A pályaválasztásig jutottunk el, édesapja azt akarta, hogy ön is gyógyszerész, illetőleg még több mérnök legyen, el is végezte.
0: El.
1: És aztán?
0: Aztán már nem folytattam, aztán abba hagytam. Hogy mondjam csak, de nekem ez nem volt teher vagy szenvedés, mert végül is a természettudományos gondolkodást sajátítottam el. Ez az én ma is még kicsit különleges helyzetem a magyar irodalomban, ahová a legtöbben az irodalom felől jönnek. Illetve nagyon sok felől jönnek, mert hiszen hányan törtek föl paraszti sorból, munkás sorból, minden felől. Én a természettudományok felől jöttem, én ezt a gondolkodást sajátítottam el, és én ezt nagyon szerettem. Hogy egy nagyon egyszerűen mondjam el magának, a kémia, ahol le van írva egy képlet, hogyha kénsavat összeöntök bárium kloriddal, akkor bárium szulfát képződik. És azt abban a pillanatban egy kis kémcsőben beleöntöm, és ott a fehér csapadék, a bárium szulfát. Na most ez a csodálatos egyezése az elméletnek és a gyakorlatnak, a gondolatnak és a gondolat megvalósulásának. Szóval a világnak egyszerű és világos kifejezése, ez engem elragadott, ez nekem borzasztóan tetszett. Amit most mondtam, az a legelemibb példája ennek. De az egész kémia, főleg egészen a szerves kémiáig, egy ilyen tiszta, világos képlet, az a tiszta világosság, amit tulajdonképpen egész életemben kerestem, szerettem, az értelem mindennek a legegyszerűbb és a legvilágosabb megfogalmazása.
1: Tud-e a nyelv, a magyar nyelv ennek a kémiai precizitásnak eleget tenni?
0: Hát a magyar nyelvet azt a világ egyik csodájának tartom. Az valami egészen különleges szerencsém, hogy magyarul írhatok. Nézze, ez nincs minden hátrány nélkül. Mondjuk, hogy a magyar nyelvben mi csak egy múltidőt használunk. A magyar nyelvben nincsenek nemek. A magyar nyelvben nincsenek tájszólások. Élő nagy tájszólások, mint tudom én más gazda, nagyobb népeknél. Szóval ilyen szempontból szegényebbek vagyunk. A magyar nyelv azzal is együtt jár, hogy például, hogy egy kicsit el vagyunk temetve. Már értem ez alatt azt, hogy nem tudom én, most már igazán nem magamról beszélek, hanem a költészetünkről, amely a világ egyik legnagyobb költészete. És amely csak a miénk marad, nem fogjuk tudni soha igazán átadni senkinek. Olyanok vagyunk, mint ha valakinek, hogy hívják ezt a világ legnagyobb gyémántját, a Kohinoor. Mintha valakinek meg lenne a Kohinoor gyémántja a zsebében, de mihelyt előveszi, nincs a kezébe semmi. Nem tudjuk megmutatni. Mi állandóan a világgal szeretnénk közölni, hogy itt vagyunk, ezek vagyunk, ilyenek vagyunk, és épp amiben a legnagyobbak vagyunk, a költészetünket, azt nem tudjuk közölni.
1: Ön azt többször is megírta, és el is mondta, azt hiszem nyilatkozatban is, hogy az írói munkásságát a kiadó egyetlen körülménye a háború volt.
0: Csak ugyan nekem a háború volt életem legeslegnagyobb élménye, a sorsdöntő élmény. Bármilyen furcsán hangzik, ott lettem emberré. Mi voltam én? Hát egy...

0: Na most én nem a háború, nekem nem a háború rémségei. Bár persze ez is, hát az állandó halál közelség, amiben éltünk. Az, hogy a pusztulás, az elmúlás, az egy olyan közönös tényé vált, mint az, hogy most egy dufát sercentünk el, és az leég. Ennyit ért egy emberi élet. De nem ez volt az, ami nekem a nagy élmény volt. Nekem az a nagy élményem volt, hogy én egyszerre bekerültem egy sokadalomba. Hogy pontos legyek, én egy fél évig voltam a fronton, a Donnál, és aztán 4,5 évig voltam szovjet hadifogságban. Ami azt jelenti, hogy én 5 évig tulajdonképpen egy percig sem voltam egyedül. Én mindig sokat magammal voltam. A fogságban, egy barakban, ha nem tévedek, 800-an voltunk, ezek ilyen két sor pricsek, félig földbeásott, hosszú barakok. Még most is látom rajta, hogy majdnem összemosódnak a tájjal. Itt 800 ember volt körülbelül egy barakban, és egy ilyen nagyobb táborban, ahol én például 3 évet töltöttem, ott 30 000 ember. Ebbe voltak magyarok, 3-4 ezeren, olaszok, románok, franciák, francia önkéntesek a két légióból. Én egyszer csak belekerültem egy tömegbe, és ennek a tömegnek olyan picike porszeme lettem, hogy már a nevemet se tudta senki. És ott veszekedtem velük, ott nevettem velük, koplaltam velük sokszor, mert voltak nehéz idők is. Tehát részese lettem egyszer egy nagy közösségnek, ami csak nekem volt valami iszonyatosan új, mert én csak ugyan egy elkényeztetett létből léptem át ide, nekem saját szobám volt, mi egy 6 szobás villalakásban laktunk minden kényelemmel, és most itt voltam. És a sorsom egy lett ezekkel az emberekkel, a bajtársaimmal. Ezekkel dolgoztam, ezekkel reménykedtem a hazajövetelben, tehát tökéletesen egyé váltam velük, itt nem volt rang, itt nem volt ilyen, itt nem volt gazdag, itt nem volt szegény, itt volt 600 gram, 60 deka kenyér naponta, reggel egy leves, délben egy kása, vacsorára egy kása. Egyforma lettem a világgal. Vállalnom kellett valahogy, nem, nehogy azt higgyek itt, hogy én valamiféle szándékról vagy valami, de belekerültem egy sors közösségbe, ami engem tökéletesen átformált. Az egész a látásmódomat, hát amit én éltem, az természetesen valamiféle arisztokratizmusra, valamiféle kiváltságra nevel. Én már azóta semmiféle írói kiváltságról hallani sem bírok. Én olyan ember vagyok, mint a többi, nem bírom magam másnak érezni. Nekem más a mesterségem, más az anyag, amivel dolgozom, de ugyanolyan embernek érzem magamat, egy hivatalnoknak, akinek az a feladata, hogy írjon. Egy embernek, aki a sorsa a többiekével van összekötve, én azok nélkül lélegzeni nem tudok, nekem nem lehet egy, hogy ma nincs többé külön utam a világban, nekem már csak egy utam van. Ezt onnan hoztam haza.
1: Én hallottam egy rádióműsort hónapokkal ezelőtt, ahol 4 nagyon okos ember, és az irodalomban nálam sokszorosan jártasabb ember beszélgetett örkényről. És ebben elhangzott egy olyan megállapítás, hogy a jelenlegi, a 60-as évek irodalmának egyik kiugró nagy meglepetéseként könyvelték el a munkásságodat. És megállapították, hogy e sikeres korszak előtt 2 válságos periódust lehet észlelni. Az egyik az 56 és 60 közé esik. A másik pedig, amit ők úgy apostrofáltak, hogy a dogmatizmus évei. Na most hát akkor itt az alkalom, hogy megkérdezzem, hogy valóban, ha ez így van, egyrészt így van-e, másrészt, ha ez így van, akkor hogyan függött össze, hogyan mutatkozott ez meg az író életének fejleményeivel?
0: Nem egészen értem a kérdést. Most mondjam el, hogy a dogmatizmus évei alatt én hogy írtam, mint írtam, miért írtam?
1: Jó, megpróbálom egyszerűsíteni.
0: Nem szeretném, azért mondom. Hát kommentárom, annyi kommentárom van, hogy azt, amit leírtam, azt én mindig elhittem. Abban én mélyen hittem, amit leírtam. Nem szégyellem ma sem. Nem tagadom meg egyetlen soromat sem. Az, hogy én néha olyat is írtam, ami nem volt igaz,

0: sose se tudta, mert akkor nem írtam volna le. Tehát ez egy olyan, hogy mondjam, mit mondjak, lelkesedésemben lementem az épülő Dunaújvárosba, városba, ahol mégiscsak épült valami, ami engem elragadott, meg is lett, van is egy város, dolgozik is egy gyár, élnek is emberek. Szóval ebben a nagy teremtési lázban nem vettem észre azt, amit pedig egy írónak észre kellett volna vennie. És amit ma már hát minek részletezni, mert eleget beszéltünk róla, ami aztán végül is 56-hoz elvezetett. 56 őszén az akkori Írószövetség elnökségének tagja voltam, és szívvel, lélekkel részt vettem azokban az eseményekben, tele lelkesedéssel, azért, mert valami újat akartam. Azóta már nagyon sokat írtunk és beszéltünk erről. Én magam is nagyon sokat írtam erről az élményemről, de azért azt hiszem, hogy a szenvedély nélküli tárgyilagos ítélet az még a jövőre vár. Minden esetre nekem az a felejthetetlen élményem, alapvető élményem maradt meg erről az időről, hogy bár el tudom képzelni, és bizonyára voltak olyanok, akik ide vissza akarták hozni a régi világot, a tőkés társadalmi rendet. Sem én magam, sem az én barátaim, sem azok, akikkel én akkoriban találkoztam, ilyesmit nem akartunk. Amit mi akartunk, az volt, hogy azt, ami már elviselhetetlenül rossz volt, felcseréljük valamire, ami jó. Persze ehhez az is hozzátartozik, hogy november 4-én, amikor ez a történelmi fejezet lezárult, akkor én azt hittem, hogy visszajön, ami volt. Hogy bárkinek a nevén ide egy új Rákosi fog jönni. Részt vettem, meg is hirdettem, részt is vettem, amit akkor írósztrájknak hívtunk. Ebben meg kell mondanom, hogy tévedtem. De ez nagyon soká tartott, nagyon sok mindennek kellett történnie. Körülöttem ebben az országban, és bennem, amíg idáig eljutottam, hogy ide nem a sztalinizmus jött vissza, ide nem a személyi kultusz jött vissza, ide nem a Rákosi korszak jött vissza. Ezt nem lehet tagadni, ezt én nekem becsületesen meg kell mondani. És, na de hát akkor mondom, hát engem 5 évre az írástól eltiltottak.
1: A publikálástól
0: pontosan, igen. De úgy, hogy se könyvet, se fordítás, se korrektúrát. És akkor én 5 évig egy gyárban, akkor vettem elő az én vegyészmérnöki oklevelemet, és kimentem egy gyárba dolgozni, mint mérnök, 1600 forintos, nagyon szerény, kezdő mérnök voltam, ennyi járt, 1600 forintos fizetéssel 5 évig egy gyárba dolgoztam. Na hát ez volt, ez se ártott.
1: Szóval az a bizonyos katarzis, amit mindezek az időszakok nyomán bekövetkezett, ez tükröződik-e abban a nagyszerű, hadd mondjam nyugodtan így, hiszen ők is így fogalmazták, akkor én aztán igazán megtéltem, nagyszerű produkcióiban, alkotásaiban.
0: De hát ez ebből nőtt ki, ebből a sok mindenből, amit majd összehordtam, valahogy ebből ez lett, hogy az író azt sose tudja, hogy amit ír, az mit ér. Nem tudom, hogy ezt érte, de nem tudja.
1: Én értem, csak
0: nem tudja. Csak az író legfeljebb azt tudja megállapítani, hogy azt, amit leírt, az az ő képességeinek milyen mértékű megvalósítása. Tehát azt, hogy amit most csináltam, az a tőlem telhető maximum. Az, hogy ez a maximum most már mit ér, azt az belehelyezve egy irodalomba, egy nemzet életébe, a világ fejlődésébe, ugye, mert az író mindig mindent akar, meg akar, azt már az írónak tulajdonképpen nem tudja. Persze ezt a kritikusok szeretik eldönteni.
1: Hát akkor az előbbi kérdésem is megfelelően közhelyízű volt, hogy még inkább közhelyszerű teszek föl, de őszintén szóval ezt sugallja az, amit most mondtál. Mi tehát ebben a felfogásban, ebben a meggyőződésben a legnagyobb vágyad? Egy író, akinek az elmúlt másfél évtizede pályája eddigi csúcsait hozta sorozatosan. Milyen vágyai vannak? Akár magánemberi, akár alkotói, vagy gondolom ez a kettő igencsak azonos.
0: Hát, hogyha ezt úgy kérdezed, hogy mi a legszebb, ami egy íróval történhetik, akkor elmondom. Franciaországban Vercor nevű íróval én barátságba kerültem, ő fordította le a Macskajáték című darabomat franciára. És ebből az alkalomból emiatt kétszer meghívott. Párizstól 80 kilométerre laknak egy szélmalomban. Ami persze, amikor én oda kerültem, már egy luxus szélmalom volt. Vercor, hát hadd mondjam meg mindjárt, hogy itt nehogy, hogy megnyerjem az összes szíveket. Vercornak az édesapja magyar volt.
1: Igen,
0: magyar származás. Ő nem tud egy szót sem magyarul, Párizsban született, francia író lett belőle. És ebben a szélmalomban ma már egy minden luxussal és szépséggel és kényelemmel berendezett gyönyörű otthon, az ő nyári rezidenciája. Itt voltam mindkétszer. És most is találkoztam vele Brüsszelben a darab bemutatóján. De hát most mertem csak először megkérdezni tőle, hogy a róla szóló legenda igaz-e. Azt mondta, igaz. Erre kértem, hogy mondja el. Vercor, mint a legtöbb francia író, részt vett az ellenállási mozgalomban Franciaország megszállási ideje alatt a németek elleni harcban, és először a francia alpesetben, hegyekben harcolt, és aztán elbújt álnéven egy romos szélmalomban. Ez a szélmalom. És itt írt. Itt írta meg azt a regényét, amely magyarul is megjelent, és nagy sikere volt, a Tenger csendje. Hát ezt megírta, és akkor ezt odaadta barátainak. Aztán így mentek, sokszorosították talán ilyen, hogy hívják az hektográf, vagy minek hívják azt a hektografáltak. Van egy ilyen sokszorosító. Az illegalitásban ez egy terjedt egy kicsit, tehát meddig meg már egy ilyen regény illegalitásban. És akkor elmondta, hogy egy nap a malomban ült, és meghallotta, hogy egy bombázó raj közeledik. Ez nekik akkor Franciaországban a reményt jelentette. Az angol meg amerikai bombázó, amik elhúztak fölöttük, és lőttük a németek állásait. És persze kiment, és reménykedve fölnézett az égre, és csak ugyan egy raj liberátor, ezek voltak az angol bombázók, egy raj liberátor ment el a feje fölött az égen, és nézett rá itt, és örült, és egyszer csak azt látja, hogy kinyílik a gépek alja, és valami bogyogni kezd. És nem bombák voltak, hanem valami furcsa, lassan lefele ereszkedő, libegő furcsaság, ilyen fehér villanások, és egyszer csak az egyik leesett a kertje végébe, odament, fölvette, és a Tenger csöndjét tartotta a kezében, amit De Gaulle-ék Londonban kinyomadtak, bombázókra raktak, és Franciaországban ledobtak. Hát az, hogy egy író a németek megszállta, a gestapó gyötörte, megalázott nemzetéért, tehet valamit, és az ilyen kézzelfoghatóvá válik, hogy azt ott tarthatja a kezében, azt hiszem ez a legtöbb, amit egy író magának megálmodhatik. Én a rózsakiállítást azért írtam, mert úgy éreztem, érdekes, hogy ami nem szokásom, ideges lettem. És érdekes, hogy ettől a kérdéstől még ki sem mondtam a szót, mindjárt idegesek leszünk.

El szeretném mondani az én egyperces novelláimról, hogy milyen természetű írások, mi az érdekességük, a céljuk, és így tovább. Hát először is, mint a nevük is mutatja, rövidek. Fél percig, egy percig, vagy valamivel tovább tartanak. És, minthogy ilyen rövidek, nem nagyon fáradtságos az elkészítésük. Talán az lesz a legjobb, ha megmutatom, hogyan lehet egyperces novellákat írni. Nem olyan nagy mesterség, minden írni, olvasni tudó, jó ízlésű ember elsajátíthatja, és egy kis gyakorlat után, ha van egy lukas fél órája, leül és megír egy pár egyperces novellát. Hát akkor lássunk hozzá. Adjunk neki címet. Mi legyen a címe? Legyen a címe egyperces novella. A többi már megy, mint a karikacsapás. Most beszéljük meg a témát, amiről a novella szól. Én azt javasolom, hogy ne sokat vacakoljunk témakereséssel. Egy perces novellát mindenről lehet írni. Arról, ami otthon van, a legelső dologról, ami a kezünkbe akad, a legelső dologról, ami eszünkbe jut. Mert, mint csöppen a tenger, mindenben, amit gondolunk, érzünk, benne van a mi egész életünk. Én ezt évek óta így csinálom, és nálam nagyon jól bevált. A többi már gyerekjáték. Most már csak arra kell ügyelnünk, hogy rövidek legyünk. Ez se nehéz dolog. Mindig arra gondoljunk, hogy amit mi tudunk, azt tudják mások is, amire mi rájöttünk, arra rá tud jönni akárki más. Tehát nem kell sokat beszélni. A művészet úgyis mindig kivonatol, mindig sűrít. Mondjuk, hogy valaki húslevesre vágyik, akkor nem a kész levest veszi meg a boltban, hanem elmegy és vesz egy kicsi kockát, azt hazaviszi, megfőzi sűrű vagy híglevesre a gusztusa szerint. Az író is mindent, amit megélt, amit gondolt, ilyen kicsi kockákba sűríti. Hiszen az olvasónak is van esze, neki is van képzelete, mely mindjárt, amikor az író elhallgatott, működni kezd. Tehát jegyezzük meg, hogy kerülni kell a bőbeszédűséget. Kérem, ha önök is elkezdenek majd egyperces novellákat írni, tartsák ezt szem előtt. Én mindig abból indulok ki, hogy mi, akik egy országban élünk és egy évszázadban élünk, mi nekünk nagyjából hasonlítanak az emlékeink és hasonlítanak az álmaink is. Mindig ezt a közöset kerestem, a lényegeset, az emlékezetest. Néha elég egy szó, egyetlen egy szónak is olyan hatása lehet, mint amikor este gombnyomásra egész utcasorokon kigyulladnak a villanyok. Néha arra gondolok, hogy talán nem is igazi novellák ezek. Talán inkább azt kellene mondani, hogy csak jeleket adok. De a jeladáshoz két személy kell. Az egyik, aki adja, a másik, aki fölfogja. És most arra kérem önöket, hogy nyissák meg előttük a képzeletüket.

0: Nemrég jelent meg magyarul Jules Renard naplója. Ez a nagyszerű. És ez tele van nem csak egyperces, hanem félperces, ötsoros vagy ötszavas novellákkal. Hát hamarjában egy jut eszembe. Egy nyúl vacka tele van félelemmel, még ha távol van is a nyúl. Ennyi a novella. Persze ez így első hallásra nem érthető. Ez tulajdonképpen nem is hallgatásra, hanem olvasásra van. Ahhoz, hogy megértsük, kell egy kis csönd, egy kis pihenés, egy kis visszagondolás. Az, hogy a nyúl vacka tele van félelemmel, szép, de tulajdonképpen nem is igaz, illetve első hallásra nem fogadjuk el igaznak. De ha utána gondolunk, és szabadjára engedjük a képzeletünket, akkor fölrémül bennünk valami, egy emlék, például egy szoba emléke, egy olyan szoba emléke, ahol nagyon egyedül voltunk és féltünk, annyira féltünk, hogy a félelem bevette magát a szobánkba, bútorainkba, könyveinkbe, és távollétünkben is ott maradt. És amikor idáig jutottunk, eljutottunk e mondat megértéséig. A kimondatlanságnak, az elhallgatásnak, annak van valamilyen képzeletindító hatása az olvasóra, és persze az íróra is. Gondoljunk csak arra, ha egy szokványos mondatból a mindennapi beszélgetésben véletlenül kimarad egy szó, azon is meghökkenünk, megáll rajta a szemünk, elgondolkozunk, mi történt, miért maradt az ki. És ha nem szavak maradnak ki, hanem jelzések, szokványos utalások, leírások, részletezések, ha tehát egy csomó olyan dolog, amit eddig az író végzett el, most ráhárul az olvasóra, akkor valami feszültség keletkezik, ugyanaz a feszültség, ami bennem is megvan írás közben, és létrejön egy izgalmi állapot. Olyanféle dolog ez, mintha egy elektromos kisülés jönne létre az író és olvasó között. Amit az író nem mond el, azt végül is az olvasó képzelete egészíti ki, és ez végül is olyanná válik, mint egy közös játék, egy újfajta társasjáték író és olvasó között, amelyben persze sohasem párhuzamosak az érzések, mert hiszen mindnyájunk más élményeket hozunk magunkkal, és egy-egy szó, egy gondolat mást indít el bennünk. Mert voltak éppen minden művészi alkotásnak sok értelme van. És minél többféleképpen értelmezhető, minél egyéniben tudjuk magunknak megmagyarázni azt, amit láttunk vagy olvastunk, annál jobb. Csak egy kicsit lazítani kell magunkon. Nem szabad mindent olyan véresen komolyan venni. A világon csak egyetlen egyértelmű dolog van, az a telefonkönyv. Minden más, amit az ember leír, már többértelmű. Még az is, ami nagyon egyértelmű akar lenni, mondjuk a büntető törvénykönyv. Még az is nagyon sokszor, nagyon sokféleképpen értelmezhető, hiszen akik megélték ezeket az időket, nagyon jól emlékeznek, hogy hogy lehetett a törvényt kicsavarni, hogy lehetett ártatlan embereket halálra ítélni, mindezt a büntetőkörvény paragrafusaira hivatkozva. Pedig a BTK, a büntetőtörvényként, az nem művészeti alkotás. A művészi alkotás viszont éppen megkívánja, hogy minden ember a maga szemszögéből, a maga tapasztalatai birtokában, a maga érdeklődési köréből közelítsen hozzá.
1: Kettős öröm.

Én néha azt hiszem, hogy a művészetek is, még az ősemberi világban valamilyen groteszk módon születtek meg először. Azt hiszem, hogy az első groteszk mozdulata az emberiségnek az volt, amikor valaki elhúzta a száját, vagy behunyta a szemét, megpróbált valakit utánozni. Talán éppen a törzsfőt, valami vezetőt, valami hatalmasabb egyént, valami erős embert csúfát tenni, kinevettetni. És amikor ezzel sikere volt, akkor elkezdte utánozni, még jobban kicsúfolni. És így alakult ki a világon az első bohóctréfa. Na most a bohóckodás, amit én különben a legnagyobb és legnemesebb művészetek egyikének vallok, a bohóckodás végig kísérte az embert a kezdő művészetek korától egészen a mai napig. A bohóc mindig az a művész, aki valamilyen ellentétet mutat be. Ez benne a groteszk. Bejön lomposan, nagy csónak cipőben, pepita nadrágban, fehérre meszelt arccal, maga az elesettség, a nyomorúság. De ott áll mindig valamilyen erős ember, lehetőleg frakban, akivel a bohóc kikezd. A bohóc megpróbálja kicsúfolni. Megpróbál egy vödör vizet ráönteni, csak mi derül ki, hogy a bohóc vödöre üres, abból nem jön víz, viszont az erős ember fölkap egy vödöröt, nyakon önti a bohócot, aki vizes lesz, és mi nevetünk. Ennek a századnak legnagyobb művésze, akit ismerünk, Chaplin, akit maguk is ismernek, tulajdonképpen bohóc volt, ugyanebben a csónakcipőben, legfeljebb nem pepita nadrágban, hanem egy elszegélyedett, középosztályú ember bukdácsolása volt a modern technika világában. A groteszk tehát mindig ellentétek egymás mellé állítása. Olyan dolgok közelítése, amelyek látszólag távol vannak, de csak látszólag. A groteszk egyszerre a sírás és nevetés például. Ezek mi bennünk, voltak éppen rendkívül közel állna, csak egy szivárvány hártya választja el a kettőt. Hányszor láttuk vagy éreztük azt, hogy emberek rettenetes fájdalmukban, már kimondhatatlan, elviselhetetlen gyászukban hirtelen elkezdenek görcsösen nevetni. Vagy éreztük azt, hogy egy temetésen a szertartásosság láttán hirtelen elfogy minket egy nevetési vágy. Tehát ahogy a sírás és a nevetés vannak ilyen közel egymáshoz, úgy az összes ellentétpárok a világban, az erő és a gyöngeség, a hatalom és a kiszolgáltatottság, ezek mind közel vannak, egymást föltételezik, egymással bármikor szembeállíthatók. A groteszk a látszólag össze nem tartozó dolgok szembeállítása, az olyan egymástól távol fekvő dolgok közelítése, amelyek voltak éppen nagyon.

Tudnivaló, közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül minden sor. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapú festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják érvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:46-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót röhögnek.

0: dal adásba. Élő van.
1: Az ennek a legősoknak nem lehet könnyű.
2: Mindjárt jó.
0: Mert?
1: Hát nem lehet neki.
0: Nem lehet, saját, senkinek nem könnyű. Mondjuk el, hogy a bátor kis mókus, aki azt mondta, majd elmondja adásban, nem sokára visszajön ő a Gerló, de nem ő a vendég, hanem Sugár János, szervusz.
1: Van remény.
0: Jó, átadtam a szót. Na, mondd a sztorit.
3: Mi a sztorit?
0: Mondtad, hogy elmondod majd adásban.
3: Ja, csak annyit, ha már itt állok, megkérdezte Ibrahim, hogy miért nem Bálintnak hívjuk ezt, ami ma van.
0: Most egy viccem?
3: És mondom, azért nem, mert Valentin. De ezt most akkor...
0: Valentin a vonalban.
4: Fazekas Katalin vagyok, és Szolnokról beszélek. Interneten keresztül hallgattalak titeket. Több megszakítással, mert reggel kezdéskor, aztán este, és most hajnalba fölébredtem, és kíváncsi voltam, hogy értek-e.
0: De miért nem alszol?
4: De fölébredtem. Öreg vagyok már, és korán ébredek. Uh-huh. Mondjuk 60, de ez már öreg.
1: Mikor fekszel?
4: Mikor feküdtem? Hát olyan 10 körül.
3: Ja, hát úgy nem kulsz korán
0: kell. De azért mondjuk ki, mert mindig panaszkodnak az öregek, és én is öreg vagyok, hogy van jó az öregségben, sokkal kevesebbet kell már aludni. Én fiatal koromban rengeteget aludtam, és álmos voltam.
3: Én is volt, hogy amikor nem szoktam, akkor aludtam, olyan is volt.
4: Hallom, a humorotok az még megvan.
3: Milyen remény a
4: műsorban? Nagyon szeretlek titeket, szoktam hallgatni egyéb, de legtöbbször az a baj, hogy archívumból, így aztán mondom, kihasználom az alkalmat, hajnalban úgyse sokat zavarok másokat telefonba. Szolnokon nem hiszem, hogy túl sokan hallgatnak titeket.
0: Szerintem...
3: Hát Ausztráliában is hallgatnak, szóval...
0: De Ausztráliában többen, mint Szolnokon.
4: Hogyne, hogyne.
3: Ausztráliában nagyobb, mint Szolnok azért.
1: Nem nagyobb.
3: Szóval akkor, mint Ausztrália.
4: Nem, közel sem, sőt, egyre csökken, úgyhogy lassan alig fogunk látszani a térképen.
1: És mi újság Szolnokon?
4: Nagy az elvált.
3: Az agyva jól van?
4: Kicsoda?
3: Az agyva.
4: Az agyva biztos jól van, már elég régen láttam, bár nem messze van tőlem. De mióta nem szennyezik annyira, nagyon szépen kitisztult, úgyhogy a múltkoriba sétáltam, és még kagyló is volt.
3: Már nem is zagyva az agyva.
1: Kagyló is volt benne, hallod? Mi van az öngyújtóra írva?
3: Na akkor felolvasom neked, hogy mi van az öngyújtóra írva, nemzeti
0: műtőben
3: vásároltam. Következő. A dohányosok korábban halnak, később kagylónak öltöznek a jelmezbálon.
4: Aha. Akkor lehet, hogy ők voltak ott az agyvával. Hát nem tudom. Na, nem
0: összehoztátok Szolnokot és a kisipart és a képzőművészetet.
3: Vagy legalábbis annak vannak öltözve.
4: Aha. Szóval nagyon örülök, hogy bevállaltátok ezt a műsort. Majd remélem archívumból végig lehet hallgatni, mert
0: az az őrült, aki végig hallgat 24
2: végig lehet, és köszönjük.
1: Szakaszokba,
4: mert azért végig... Nem, hát tényleg nem mondom, tudom, de nem majd valahogy kikeresem. és kitartást kívánok nektek nem továbbra is.
2: Köszönjük, már nincs sok hátra.
4: Igen?
2: Hát 8-ig vagyunk. Hát egyes és három negyed óra.
4: És nem is szólítottatok úgy közben egy kicsit?
0: Én nem.
2: Kitartottunk végig.
4: Mondjuk Tibor hangodon hallatszik, hogy te nem
3: vagyok.
0: Nem, igaz, hittem.
4: De olyan náthás, olyan igazi náthás hang.
1: Nazális, tényleg, ez nekem is föltön.
4: Ugye?
3: Nem mondtam, hogy a Héraklejtos szerint, hogy a világon minden füsté válna, akkor az orr lenne a megismerő.
0: Ez a görög műveltsége, ugye? Ez odavágott korán hajnalba. Ja.
4: Nagyon. Én még ennyire nem vagyok friss.
0: Elnézést kérünk a Gerló miatt.
3: Hát miért az, hogy a nazálisról eszembe jut valami funkcionális?
0: Valami szellemes és bölcs, igazad van.
2: Nem, mégis így egész hajnalba kapkodtak, és szopogatos gyógyszereket.
4: És mindannyian ott vagytok. Na hát, nagyon örülök. Nagyon. Nagyon jó volt hallgatni titeket, többször is.
0: Köszönöm.
4: Többször is. Leginkább egyébként nem tudom, kivel beszélgettetek a tüntetések szervezéséről, őt nem ismertem, még nem hallottam róla. Tegnap délelőtt olyan 11 körül volt.
0: Szilágyi Sándor, igen.
4: Hát az nagyon tanulságos volt az a riport.
0: Hát jaja.
1: Nem hát csak tüntetés szakértő, hanem fotográfia
0: ja, igen,
1: szakértő.
0: Még ahhoz is ért.
1: Még ahhoz is ért.
4: De hát amit a mostani tüntetések, hát azon nem tudok egész nap napirendre térni. Mert én itt Szolnokon itt csak a hírekből tudom, hogy mi történik Pesten, mert fölutazni nem igazán tudok.
1: Hadd kérdezek valamit az Eleven emlékműről, hallottál? Szabadság színpadról? Hallottál? Szabadság. Csak kíváncsi vagyok.
4: Hogy nem.
1: De hát ez egy olyan tüntetés, amit bárhol meg lehet csinálni, beszélgetnek az emberek, leülnek,
4: ja.
1: Összehordják a székeket, a Szabadságtéren már
4: tudom, azt tudom, hallottam, igen.
1: Napi szinten, és beszélgetnek. És,
4: na, oda egyszer fölmegyek egyébként a Szabadságtérre, mert oda egyrészt megnézni ezt a szörnyet, amiről annyit hallgattam, meg ezekre a beszélgetésekre nagyon kíváncsi lennék. De hát az a helyzet ám, hogy a vidék, főleg a Dunán a keleti része, iszonyúan kimarad mindenből. És ma már olyan drága a közlekedés is, hogy nem úgy van, hogy na kapom magam és felszaladok Pestre valami rendezvényre. Szóval iszonyúan.
1: Ha csak nem hoznak busszal.
3: A lámpása elpislákol.
4: Micsoda?
0: Most ez hogy jön ide?
1: Nem, ha föl szeretné jönni az Eleven emlékműre,
4: igen?
1: Beszélgetésre, akkor amíg nem lesz egészen jó idő, akkor le kell ellenőrizni, mert hetente kétszer van beszélgetés. A többi másik két napon pedig a Szabadságszínpad, aminek a Várdos Deák Ági is az egyik szervezője.
4: Tehát ezt gondolom valahol fenn van interneten.
1: Persze, ha ilyesmit, hogy Facebook meg ilyeneket tudsz használni, akkor megtalálod, de nagyon nagy élmény. Ezt állíthatom, és ha teheted, és mások is hallgassák meg, mert ez az igazi tüntetés. Tudod, mert nem az az érdekes, hogy egy nagy tüntetésen 5000 vagy 15000 vannak ott, hanem hogy 300 napja, minden nap
4: igen,
1: ott van.
4: Igen.
1: 35-40 ember, és beszélgetnek, igen. És megszervezik, és odaviszik a fűtést, barkácsolnak egy házat. Hogyha lehet kapni a Balkon című folyóiratot, a februáriban lesz egy cikk arról, hogy mi ez az egész, ha még nem árusítják, akkor két hónap múlva az interneten a Balkonban el lehet olvasni.
3: Kérdezzük arra a sugárt, hogy nem véletlenül ő írta.
4: Balkon? Tehát ha beírom a...
1: Balkon.
3: Te írtad, János?
4: A Balkon, akkor kiírja nekem.
1: Balkon, és ez két hónap múlva, mert nagyon, nagyon korrektek, fölteszik az anyagaikat az internetre. Uh-huh. Ez egy nagy alakú művészeti folyóirat, szerintem a legjobb művészeti folyóirat. A Feri kérdésére válaszolva, az egyiket én írtam, az a címe...
3: A Byron?
1: Nem, a másik az egy beszélgetés a Byronnal. Az én cikkemnek az a cím, hogy Kotányi Attila és Viktor Papanek találkozik a Szabadságtéren, és beszélgetnek.
4: Na,
1: Viktor Papanek az, aki a design, a tártervezés kultúráját új megvilágításba helyezte. Az egyszerű, olcsó design, az egyik nagy terméke az volt, hogy $5 hogyan lehet rádiót csinálni afrikaiak számára, és az a kis bódé, amiben most beszélgetnek a Szabadságtéren, az abszolút a Viktor Papanek szellemében épült.
4: Na jó, fel fogok menni a tavasszal, ha már egy kicsit szebb idő lesz, meg világosabbak lesznek a délutánok és az esték. Ja, de már ma reggel arra ébredtem, hogy a macskák vérnyognak, úgyhogy itt a tavasz, nincs mese.
3: Más rímelő sor is van arra, hogy itt a tavasz, de azt most nem mondom.
4: A macskák azok jelzik, mert úgy tudnak fordítani.
5: Mindenki ravasz.
4: Na, hagylak titeket dolgozni.
3: Oké,
4: dolgozni. Szórakozni, akkor most hogy mondjam?
1: Létezni.
4: Köszönjük szépen a
1: műsor. Dolgozz ingyen, vagy végez olyan munkát, amit ingyen is elvégezni.
3: Együtt jutott az ő, hogy melyik műszakba akarunk lenni, ezért mind a hármat legyen.
4: Ügyes.
1: Jól van. Számunkra nincs szabad vakáció. Mindig dolgozunk.
3: Minden vakációra, vakációra.
5: És akkor is dolgozunk, mikor nem dolgozunk.
1: Akkor dolgozunk a leginkább.
3: Igen.
2: Szerintem már kiszálltam, hogy elköszönöm.
0: Igen, igen.
2: Tehát, hogy
1: hát miért? Hallani?
2: Persze. Azt hittem, hogy ez még a búcsúra helyzet.
0: Én teljesen tájékozatlan vagyok. Mi van a bírósági pereddel? Az vége van annak?
3: Vége.
1: Ez nagyon érdekes.
0: Fölmentettek, mint rongálót?
1: Nagyon érdekes volt a történet, mert...
3: Hallgassuk be a hallgatót, mert nem biztos,
1: ja,
3: hogy
1: tudja, hogy mi az. Oké. Szóval ezt frappáns rádiós műsorvezetők úgy szokták bevezetni, hogy akkor egy hosszú történetet fogjunk rövidre.
3: Igen.
1: Lehetetlen. A lényeg az, hogy egyszer egy ilyen közéleti felháborodásban egy nagyon szellemes stencilt kifestettem két helyre Budapesten. Az egyik a VAM Design a Király utca 27-ben, a másik a Kogárt nevezetű ház, ami korábban az FMK volt, Fiatal Művészek klubja, legendás hely, és most meg megint valahogy az van, hogy eladja, vagy mert nincs is ott, vagy mert leszarja. És a Kovács Gábor a tetőn csinált magának egy luxus lakást, az alaksorban egy luxus éttermet. Zárójelben egyébként egyszer egy fogadásom voltam az étteremben, és hihetetlen gyenge volt. Tehát nem attól luxus egy étterem.
0: Arról a Kogátról beszélünk, ami ebben az ebben 7
1: milliárdot. 600 milliót.
3: Arról
0: 600 milliót. Jaj, 600 millió, 7 millió, én a focira volt. Igen.
6: András utca 122.
1: Azaz, igen. És az történt, hogy a Kogártnak valószínű jobb tanácsadé voltak. Ott hihetetlen, képzeljétek el, másnap vagy harmadnap olyan szürke festéke volt lefestve, amit nagyon nehéz eltalálni, mondjuk a járdának a szürkeségét. Tehát ez nem úgy megy, hogy bemész, és totál. Tehát én csak azért tudtam megtalálni, mert föltűnt, hogy hol frissebb a szürke. És a VAM Design tulajdonosa pedig azonnal feljelentést tett a rendőrségen. És nagyon jó kapcsolatai lehetnek a rendőrséggel, mert a rendőrség még aznap kiszállt egy rendőrautóval és 6 rendőrrel a Fiatal Művészek stúdiójába, mivel valahogy azt sejtették, hogy ott lesz. És ott lesz az elkövető. És onnan be is idéztek egy művészt. Ja, igen, még az is, hogy a műcsarnokban is kim volt. Mert meghívtak egy kiállításra, és úgy voltam, hogyha a műcsarnokba ezt kiteszem, akkor illik két másik helyre is, ami kevésbé védett, kitenni. És amikor hozzám eljutottak, megmutattam ennek a... Igen, az volt a szöveg, hogy angolul wash your dirty money with my art, hogy a piszkos pénzedet a művészetemmel mossad. Ebbe egy apró kis szóvic van, mert ugye a pénzmosás angolul nem úgy fejezik ki, mint ahogy itt kifejeztem.
3: És ez tehát azt implikálja, hogy a your money is dirty.
1: Igen, dirty money. És úgy folytatódott a dolog, hogy én nem titkoltam, hogy ezt én csináltam. Ahogy ő megtudta, hogy ezt én csináltam, az eredetileg is horribilis 500 ezer forintos kárértéket fölnyomta másfél millió forintra. Másfél millió forint, úgyhogy egy fél négyzetméteres egyszínű pencél van kint a falon, aminek a letisztítása áfástól, ezt pontosan tudom, kb. 10 ezer forint, hogy ezt lesz egyik onnan. És ami nagyon érdekes, és ezzel a bíróság nem foglalkozott, hogy ezt a másfél milliós árajánlatot egy olyan cég adta, amelyik a szomszédházban van bejegyezve, tehát Király utca, mit tudom én, 29 vagy akármennyi, és egy olyan cég utána nézte, aki komolyan közbeszerzéseken indult és nyert, tehát praktikusan rutinosak amely, hogy hogyan nyomjanak föl bármit bármire. Tehát ez 80 centi magasan volt, ők beköltségbe tették az egész házat, mozgó állványzattal kell beborítani, az egész homlokzatot újra kell. Na, a lényeg az, hogy akkor volt egy tárgyalás, én nem fogadtam el ezeket az árbecsléseket, levitték 30 ezer forintra, másfél millióra 30 ezer, és ez se tűnt fel is senkinek, tehát nem mondták, hogy itt valami súlyos szélhámosság van. És a tárgyaláson...
2: Néhány nulla véletlenül
1: került. Igen, elképesztő egyébként. A tárgyaláson kaptam 6 hónap börtönt, fölfüggesztve,
7: nem tudom én, 2 évre, és akkor ezzel ellen fellebeztem. És az történt, hogy akkor egy új ügyvéd vállalt el, egy nagyon profi ügyvédi iroda, akik pro bono, tehát az ügyért elváltak a védelmemet, és elkezdtünk a felebezésen dolgozni. Őrületes volt, mert tényleg egy nagy ügyvédi irodában a megbeszélés az úgy nézett ki, hogy 2 rendkívül csinos ügyvéd bojtár lány, vagy nem tudom, ügyvéd hölgy jött spirálfüzettel, és akkor el kellett mondani, ez is stencil, meg nem tudom, művészet, meg ez, mindent fölírtak. És vártunk arra, hogy kitűzzék a másodfokú tárgyalás napját, és az történt, hogy kb. Egy év múlva kaptam egy hivatalos levelet a bíróságtól, hogy az ítéletet megváltoztatták. Kész. Semmi, nem volt fellebezés, semmi. Az ítéletet, hát most megváltoztatjuk. És akkor megváltoztattak az egészet próbaidőre.
0: Kár, hogy
7: az indoklásban semmi nem szerepelt. Tehát nem volt olyan, hogy rájöttünk, hogy ez mégse, nem tudom, még nem is 30 ezer.
0: Küldtek egy másik levelet?
7: Gyakorlatilag azt mondták, hogy hát ez az ítélet kuka, akkor csinálunk egy másik ítéletet. Hát voltak elő újságcikkek, nem tudom, minden heti lap, a HVG is foglalkozott, a heti válasz, és mondjuk ott nagyon ekésztek, hogy
3: otthon. A hetivel kezdődő heti lapok is.
7: Igen, a heti is heti lapok.
0: Mivel elkésztek téged?
7: Hogy hát ez a szokásos, hogy mit tudom már én, de nem is a tisztetlenség, hanem hogy ez nem művészet, meg hogy ez garázdaság, meg hogy otthon is ismered ezt, hogy akkor otthon is felrakod a lábadat az asztalra. Vagy.
0: Otthon is festesz.
7: Nálatok címzárva az ajtón.
3: Otthon is van internet?
7: Szóval így történt ez a történet, akkor egy picit egy évig, ezt most már itt nyíltan elmondhatom, egy évig paráztam, mert hogyha bármi történik, tehát most mit mondjak,
0: én tilosban felfüggesztem, nagyon rossz parkolsz, érzés.
7: Vagy nem tudom én, a bicikliden nem még a hátsó lámpa, vagy akármit kitalálok.
3: Akkor mész a dutyiba.
7: Akkor megyek, és ez nekem azt is jelentette volna, hogy mint egyetemi tanár nem kapok, nem tudom, erkölcsi bizonyítványt, tehát nem alkalmazhatnak. Szerintem senki nem jutott az eszébe. Még elmerészkedtem a Ludwig lépcsőre, ott
0: mindjeszkedtem. De nem nyúltál semmihez, remélem.
7: Nem nyúltam semmihez. Hát tudjátok, akkor volt, ebben az időszakban volt, hogy elkezdődtek ezek a tüntetések, és
3: akkor
7: a Ludwig...
3: Akkor volt a Fekete György kód, akkor kezdődött.
7: Igen, és akkor a Ludwig foglalás volt egy hétig. Uh-huh. Ez meg volt?
0: Meg volt, igen.
7: És aztán ez véget ért, és el lett felejtve, kellett valamilyen büntetést fizetni, vagy perköltséget, de végülis azt úgy, hogy belekalkuláltam, én nem akartam én ezt így megúszni, igazából azt gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha erről tényleg nyíltan lehetne beszélni, akármik aspektusáról, tehát arról is, hogy ez most mi az a művészet, amiben ez is belefér, vagy miért fér bele a művészetbe pont a 21. század, vagy mit tudom én, vagy pont itt, és pont most ez, meg bármi egyéb. Úgyhogy ez a... És rengeteg vicces részlet van, amiről most nem tűnek ki.
0: Jó, van, örülünk, hogy azért végül is...
7: Megúsztam a bőrit.
0: A bőrit megúsztad.
7: Pedig volt egy a gimnáziumban az orosz tanárom, Dr. Kincs Lajos.
3: Ezt úgy kell, szóval tudják a hallgatók, hogy ez a piaristáknál volt az orosz.
7: Ami a Mikszent téren szemben a Tilossal, az első orosz órán azt mondta, fiúk, az orosz nyelvet is a Jóisten teremtette, tehát tanulunk oroszul. És egy nagyon értelmes faszi volt, azok közé a tanárok közé tartozott, aki szándékosan kialakított egy nagyon merev rendszert, tehát pontosan lehetett tudni, hogy mikor fog feltudni.
3: De és akkor
7: a hülye diák azt hitt, hogy most túljár az eszét, holott önnek ez volt a célja. És egyszer nagyon elérzékeny volt, és azt mondta, és ezt akartam most nektek elmesélni, hogy valami miatt nagyon jó hangulatban volt, és azt mondta, fiúk, ha valaha egyszer börtönbe kerültök, okvetlenül vigyetek magatokkal egy görög nyelvtant, mert nincs annál nagyobb öröm, mint az Odüsszeiát eredetben olvasni. És úgy tűnt, hogy ennek valami alapja van, tehát hogy tudja, hogy
3: nagyon kicsit, ezzel én próbálkoztam, és tényleg. Tényleg nagy öröm, és hogyha különben az ember börtönben van, akkor
0: akkor mit olvasson, igen. Férfiúról szólnék a múzsa.
7: De a börtönben két dolgot lehet csinálni, vagy fordítani, vagy animációt
3: vagy
7: készíteni. Van, van ilyen animációs kurzus raboknak. Egyszer láttam egy...
3: Vagy lehetsz köcsög
2: esetleg.
7: Persze, hát értem, mert van idejük. Nem, az animáció az hihetetlen időigényes, tudod megrajzolni a fázisokat.
2: Persze, de mondjuk másban nem különbözik, mint egy más iskolában megtanult, csak...
7: Nem, persze, hát ezzel, hogy eltöltsék azt a sok időt. És láttam egy olyan animációs...
0: Kiszínezem azt a három diátadást, fát még.
7: Hogy két
0: lámpaoltás előtt.
2: Azt a 130 levelet
7: kísérte a diátadóra a díjazott animátor.
0: Azt olvastam, azt nem is értettem, hogy a Velencei Biennáléra nem az idióták választják még ki a pályaműveket, hanem még a Petrányiék. Tényleg? Ez hogy fogható föl? Hiba a rendszeren belül?
7: Nem. Hát szerintem az van, mint szerintem sok más téren is, hogy rájöttek, hogy a túlnyerés, a minden a az egy csomó helyen nem működik, főleg ahol nincs direkt nagy mennyiségű pénz. Mert ott szerintem ott nincsenek
0: sokkal.
7: És hát érted, iszű nagy égés, tehát a Velencei Biennáléről az a legfontosabb, hogy ott hogy ott egyrészt van egy nemzetközi kiállítás, egy nagy nemzetközi kiállítás, amit egy...
3: Na ki bolykottálja melyiket, ezt meséld el?
7: Én nem...
3: Magyarország részéről.
7: Mit?
3: Nem volt valami Velencei Biennálé elleni bolykott?
7: Ja, igen, hát elindítottak egy olyan kezdeményezést, hogy azért, mivel megváltoztatták a nemzeti biztos státuszát, aki most azt hiszem Balatoni Mónika, ha jól tudom, egy idegenforgalomban jártas szakember, ideig mindig művészettörténész, illetve olyan aktív kurátor volt, akinek van napi gyakorlata, tapasztalata arról, hogy hogyan kell kiállítást csinálni, plusz meg, hogy mi a túró ez a Velencei Biennálé, mert ugye általában azt hiszik, hogy ez egy nagy kiállítás, nagyon nagy presztízsű, de ugyanakkor ez egy nagyon spéci konstrukció, mert vannak nemzeti pavilonok, amiket még anno, tudom én, a múlt előtti század végén építettek a nemzetek. Nyilván vannak olyan nemzetek, akiknek nincs, mert akkor éppen nem voltak benne a pixisben, és oda a különböző nemzetek delegálnak művészeket. Na most ez csak úgy érdekes, hogyha azok, akik delegálják a művészeket, ismerik a Biennálét, ismerik annak a történetét, és ismerik azt a közeget, aki a többi pavilonban felelős. Tudod? Mert hát ez olyan, hogy hát a Jóska Pista azt hiszi, hogy menő az, amit
3: Jóska
7: a...
3: Pista?
7: Igen, csinálja, hát csinál, és kiderül, hogy egy tök nagy égés az egész. És ugyanakkor meg szokott lenni egy nagy, közös, csoportos kiállítás, amit egy ismert kiállítás szervező rak össze. Az abban nincs beleszólás a nemzeti biztosoknak. Úgyhogy itt az volt a helyzet, hogy ez keltett egy megdöbbenést, hogy tényleg rengeteg olyan szakember lenne, aki tudja, hogy mi ez, mert ez kommunikáció is, tehát ez nem csak az, hogy oda mész, és akkor két fikusz között az államtitkár mond egy-két szót, és akkor úgymond finom magyar borokat adnak, és akkor meg lehet írni a hazai újságoknak, hogy hatalmas sikerő veszte a nem tudom micsodát.
0: A finom magyar borokat a CBN-nál
7: hanem egy olyan kommunikációs helyzet, amiben ugyanolyan komolyan részt kell venni. És ezt kevesen tudják. Tehát ami igazából jól működött, idáig azt szerintem kettő volt. Az egyik, amit a Timár Kati csinált a Fogarasi Andrással, ami meg is nyerte az ilyen nemzeti pavilonok számára kiírt aranyoroszlánt első ízben Magyarország. Ez pár évvel ezelőtt volt, és az előtt pár évvel pedig a Petrányi Zsolt vitte ki a Kisvarsót a Nefertiti testével. Ami, ami szerintem más szempontból, vagy sok más szempontból is egy jelentős dolog volt, mert az volt az első olyan biennálé, aminek az előkészülete megmozgatta az egész magyar aktív szcénát. Ha emlékeztek, akkor a úttörő áruház, nem az úttörő, a divatcsarnok. Akkor az még üres volt, és akkor a divatcsarnokból azt kibérelték, vagy megkapták, egy ilyen gigantikus nagy műterem volt, és ott még a biennálé előtt csomó más kiállítás volt, oda lehetett menni, jó volt.
0: Fekete Gyuri hatása az érezhető? Nem tudom, hogy az ő szellemisége az létezik, vagy...
7: A szellemisége nem, mert nincs szellemisége, remélem hallgatja. Fekete György arról híres, hogy 1991-ben, amikor azért még tényleg eléggé fiatal művész voltam, nem tudtam, hogy ez visszakerül hozzám, és visszamondják nekem. Egy névsorban látta a nevemet, és azt mondta, hogy én nem vagyok magyar művész. És az illető megkérdezte, hogy és miért nem?
0: Igen.
7: Mert ugye hát elvileg magyar volnék. Magyarnak köpött ki a föld. És azt mondta, hogy nem csinálok magyar művészetet. És ezt tovább nem ragozta. Na mindegy, szóval neki nincs szellemisége, mert ez egy ilyen...
3: Pénze van.
7: Még, hát most igen, most
0: nem pénze. Most, tehát igen, de...
2: Nem zárvetni, mondjuk a kettőek.
7: De az érződik, tudod, hogy elindult egy ilyen kis mozgolódás. Tehát, hogy tudod, most az MMA belengedte azt, hogy jelentkezhetsz tagnak, megjelentek hirdetések, nem kapod a havi apanást, mert ugye nem tudom, hogy a kedves rádióhallgatók, és ti itt tudjátok, hogy majd valamelyikőtök nekem is szívült ez a Petőfi vers, ez a láncos kutya meg a szabad farkas, vagy hogy hívják, hogy bizonyos művészek...
0: Farkasok ének és kutyák dalak.
7: Igen. Bizonyos művészek kapnak egy havi alapjuttatást, csak azért, mert akadémiai tagok havi kb. 160 ezer forint nettót. Nézzetek meg, menjetek fel a honlapra, nézzetek meg, és versenyezzetek, hogy ki ismer több nevet közülük.
0: Ez azért önmagában elegendő, hogy behúzza a neveket, nem?
7: Hát nézd, ez azért ciki, mert senki nem tiltakozott az ellen, hogy milyen dolog, hogy fér össze egy modernista művészet fölfogással az, hogy az állam fizet nekem pénzt, vagy mindenkinek fizessen, mindenkinek az égvilágon.
3: Szerintem mindenkinek fizessen
7: pénzt. Mert nem megoldható lenne, vagy
3: kevesebben
7: pedig...
3: Kevesebben egy puskát kell gyártani, mire,
7: és akkor milyen művész az, akinek az egzisztenciája attól függ, hogy megkapja az állami adó bevételből a havi alapfizetését. Szóval érződik, ja igen, és akkor van egy ilyen jelentkezési lehetőség, erre nem lehet jelentkezni, mert erre vigyáznak, de lehet jelentkezni ilyen buzgó mócsingnak, aki pénzt nem kap, de szavazhat, meg nem tudom én, ezt-azt csinálhat, meg ott okoskodhat, ilyen köztestületi tagként. És én azt látom, hogy azok a rutinok,

0: ezért ilyen politikus sport, persze ilyen cikis, de érted, de azért mégiscsak el lehet adni. Orbán Viktor mentette meg a Nagy Krisztát, mert eladott nem tudom én 100 ilyen nyomtatott Orbán Viktor portrét.
1: Az nem a Nagy Kriszta.
0: De a doktor Máriás is csinált picit másot, szerintem besértődött, hogy a Nagy Kriszta elhapolt előtte. Szóval én ezt nyíltan a nyilvánosság előtt nem vállalnám, de most így szűkörben azt mondom, hogy ez gics, és ez is azt a totális dezorientációt jelenti, aminek a politika elefántja a művészet polcánba, hogyhában.
1: De ezt nem bírjuk már tovább. Nem bírjuk tovább.
2: Mit nem bírsz?
1: Hát így egy zeneszám nélkül ezt a sokkoló
2: kell lovni a fölébredést, kiakad.
1: Ezt a sokkoló dolgot.
2: De éppen egy érdekes részhez érkeztünk, amelyben a magyar táj magyar ecsettel eljut a gics, a politikai gics egy...
1: Angolom.
2: Jól értettem?
1: A lepsénél még megvolt, de úgy látszik már aligán vagyunk.
0: Ja, meg hát egy picit ez az óvatos művészet, tudod, ez a nincs benne semmi, de az legalább érthető. Ez a Szabolcska Mihály világ, és ezt minden stílusban, minden módon lehet gyakorolni.
2: Ez azzal is összefügg, hogy a mi a magyar... Figyelj, nekem még az tetszett ez a kiállítás, mert ezt a kérdést egészen érdekesen próbálta végig görgetni.
1: Nem mindenkinek tetszett, Bakcsán.
2: Jó, mondom, hogy azért kezdtem úgy, hogy
1: nekem... Nem volt elég magyar, hiába volt az a címe.
0: Nézd, egy ilyen felvetés, hogy mi a magyar, ez rohadt érdekes,
2: hogy a válaszok voltak érdekesek.
0: Igen, csak én szerintem nagyon, nagyon óvatosan vagy tájékozatlanul, vagy óvatosan és tájékozatlanul válogatott azokból a művekből, amik ide besoroltok lettek volna, mert mint egy ilyen, mintha előre, tudod, mintha úgy lett volna ez összeállítva, hogy minden esetben, mintha előre hallotta volna azokat a, nem tudom, ilyen kritikákat, hogy lehet megvédeni ezt, hogy lehet megvédeni azt. És bizonyos dolgokat, mintha nem is léteztek volna. Tehát azért a mi a magyarba, például a Galántainak a Magyarország a tiéd lehet, vagy a Várnagy Tibornak, vagy nem tudom én, még sok mindenki másnak voltak olyan munkái, lettek volna olyan munkái, Szent Jóminak, hogy már beszélünk, ami ebbe érdekes lehetett volna, fontos lehetett volna, és akkor az egész egy igazi diskurzus. Így pedig egy mű dolog lett, ami olyan, mintha, de mégse, ez az okos lány, aki hoz is, meg nem is, meg ez.
1: Ja, a Mátyás királyt legyőző okos lányról
0: beszélsz. Igen.
2: Gerló, köszönjük. Most a önst, most mondta, hogy önst.
1: Na, most ne bírjuk tovább. Rossi,
2: most ne bírjuk.
1: Ez itt a most. Nem azért mondom, hogy sötéten lássátok a jövőt, de már a 24. órában vagyunk.
3: Ez a leggyönyörűbb óra szerintem, de milyen sötétségről beszélünk.
2: A jó indulat és a mutiról jut eszembe, hogy gondolom Sugár János inspiratív szellemi legalultáplált környezetben a művész hajlamos az alkotásra. Nem? Tehát bizonyos értelemben az, hogy
1: mindig hajlamos volt. Voltak emberek, akik hajlamosak voltak alkotni bármikor.
2: Nem, mit tudom én, egy slam poetisnek, vagy egy újságírónak, vagy stb. Nincsen nehéz helyzete, mert nem kell lehajolni a témát, mert szájba veri. Ez képzőművészetben nem tudom, hogy van, mert más azért az egy zártabb világ.
0: Hát nem zártabb világ.
2: Mert zártabb és nyitottabb világ. Tehát, fél év, nyolc fele.
0: Az újságíró és a szlem költő az nyilván hivatásszerűen konfrontálódik a valósággal, hogy mert hát azzal kell neki dolgozni. Tehát ha nem arról szólna az újság, nagyon érdekes lenne, volt egy-két ilyen kísérlet, akkor akkor az nem töltené be azt a funkciót, amit az emberek többsége, döntő többsége elvár az újságtól. Ugyanezt témmel a

0: a slam poetry-re. Képzőművészek azok mások, mert abban van, ami szerintem nagyon, hát egyrészt benne van az, hogy minden művészetben, hogy nem olyasmit csinálsz, hogy nem praktikus. Tehát amit nem kérnek számon rajtad. És minden fejlődés a civilizációban mindig abból ered, hogyha valaki olyasmit csinál, hogy nem praktikus, olyanra szán időt, amire más nem szán időt. Gondold el, amit a Kurt Schwitters a szemétből kikurkászott ilyen cetliket, és összeragasztott, tehát mindenki hülyének nézette valószínű. És mégis egy zseniális alkotó. Úgyhogy ez mindig is így volt, és ez az érdekes a művészetben, hogy a társadalom föntart, eltart, megbecsül bizonyos helyeken olyan tagjait, akik vállaltan egy más, mondjuk időrezsimben, vagy időstruktúrában dolgoznak.
1: De ez okoz olyan károkat, mint hogy a tudományban nem a tudást, az innovációt, vagy a kutatást fejleszted, akkor lehet azt mondani, hogy szép lassan, de nyilvánvalóan lemaradunk 20-30-40 évvel. Hogy ugyanígy le lehet maradni a művészetben is?
0: Persze, csak a művészet az szóval semmilyen téren se úgy működik, hogy van a művész, az csinál valamit, és onnantól kézben, vagy fejezve. Képzőművészetben pedig ez még egyértelműbb, hogy kell, hogy legyen egy reflektivitás, reflexió. És amíg cenzúra volt, akkor volt egy ilyen represszív figyelem. Hmm. Tudod, elképesztő, hogyha belegondolsz, hogy nem tudom én, a Magyar Kommunista Párt Központi Bizottsága foglalkozott a Déri Tibor felelet regényével, hogy a hős az most tényleg az új szocialista ember, vagy kommunista, vagy nem, gondold el, ahelyett, hogy nem tudom, a gazdasággal, vagy ilyesmivel. És van egy nem represszív figyelem, ami az olvasó, a közönség, aki sorok között akar olvasni, meg akar érteni valamit, válaszokat keres. És van egy szakmai figyelem, ami pont azt segít elő, hogy amikor valami még új és érthetetlen, mert ugye azért csinálnak a művészek dolgokat, hogy ez ne legyen elsőre érthető, mert akkor átélheti mindenki azt, hogy elindult, találkozott valami, és nem ért, és aztán picit gondolkodik, és megérti. És ez a nagyszerű, és ez a legfontosabb, hogy mindenkinek legyen élménye arról, hogy jé, van valami, amit fogam sincs, nem értem, másmilyen, nem az én világom, és akkor egy picit nem pofonvágja, vagy belerúg abba a dologba, hanem elkezd keresni kapaszkodókat, elkezd gondolkodni, asszociálni, és az asszociáció zátonyain keresztül eljut az értésig. Úgyhogy, és amit kérdeztél, abszolút érződik, nem a művészek teljesítménye az, ami igazából mérvadó szerintem, hogy milyen egy ország kultúrája vagy művészeti élete, hanem hogy mennyire reflektív az a közeg. És azért Magyarország arról híres, hogy hatalmas, nagyon érdekes, nagyon fontos dolgok totál reflektálatlanul jelennek meg.
1: Tehát megjelenik egy fontos kiállítás, és nem veszi észre senki, így gondolja?
0: Igen. De ez stimmel. Nekem az egyik kedvenc példám, ami pont nem képzőművészet, hogy de Amerikában nem esett le az irodalomtörténészek fejéről a képzőből korona, amikor mondjuk a Bob Dylant, vagy Kanadában a Leonard Cohen-t költőként is számon tartják. Uh-huh. Magyarországon hihetetlen vacak költők, akik csak költészettel foglalkoznak, és tényleg
2: és énekelni nem is
0: fa kezűek, nem is kell énekelniük, remélem nem énekelnek, kapnak József Attila díjat, miközben nem tudom én, a Vig Mihály, a Vető, vagy a Mennyhárt Jenő, mint költő, vagy akár még a Kispál
1: András. Ne csináld, ők nem neo-avangardok voltak. Én emlékszem, még kisfiú vagyok, amikor Vető János. Szerintem ebben az országban soha nem bocsátják meg az avangardot.
0: Lehet, hogy az van, de én szerintem az van, hogy inkább, hogy, hogy van egy ilyen szakmai merevség, és azt gondolják, hogy inkább a Jóska Pista kapjon már valami díjat, mert hát ő, nem tudom én, bölcsészet végzett, és már írt 20
1: verset. Mert rendes tűzzománcos.
0: Rendes tűzzománcos,
1: igen, pontosan. Igen, erre mondom. Hogy...
0: Mert hihetetlen gazdaggá válnak. Nekem akkor, az egy nagyon régi élmény, még a Pecsában, Pecsa működött, és ott volt egy Kis Pál koncert, és pont a Feri pont a Tilos Rádióban hallgatta a Folyó bevegy a híd alá.
2: Nem, sokat keres az én szívem.
0: Sokat keres az én szívem című számot, és akkor azt mondta, hogy ez a Kis Pál mennyire zseniális. És akkor vagy veled, vagy másokkal elmentem egy Pecsás Kis Pál koncertre.
2: Hajszív, vagy mi a számok.
0: És elképesztő volt, hogy a tinédzserek ezeket a szöveket fejből tudták, úgy, mint az Arany Jánost, vagy a Petőfét korábban, vagy még jobban.
3: Sokkal.
0: És ezek versek. Uh-huh. És most nem kell azon vitatkozni, most az Arany Jánost tudják, vagy ezt, mert hogyha valaki tudja a Kis Pált, az az Arany Jánost is fogja.
2: Kapott Kossuth-díjat, Arany János nem.
0: Kapott Kossuth-díjat, a lovasi?
3: Hadd reflektáljuk erre annyi, hogy volt egy ilyen zenekai kezdeményezés, csak ezt hadd meséljem el, például a Velszi Bárdokat ők megzenésítették, és ők például egy rokkosabb zenekar volt, és egy picit rokkosabb beütőbe, ez már királyom, és teljesen az elejétől átolt szett, hogy megvan zenésítve. És én, amikor ugye ezt még annó tanultam, ez már akkor létezett, ez elég régi dolog, és én így tanultam meg. De sok rigmusokban, ütemesen, zenére, na, sokkal egyszerűen. Akkor énekeldem,
0: azt mondja, hogy
2: a király lépzett fakorlován, ezt
3: én. Persze, ott headbendeltem meg, amit akartam. Nem tudok énekelni, és rohadtul nem fogok
1: elkezdeni
3: neked énekelni.
0: Azért, hogy egy ilyen szűkebbűség jellemző a magyar kultúrára, szűkebbűség, ami nem interpretál, nem reflektál, nem jár utána, nem gondolkodik, hanem ezekben a merev és egy ilyen lekövető szellemiségben érzi jól magát, és ez az, ami miatt a művészet, a kortárs művészet, az élő művészet, amikor találkozhatsz a másik, mert csak az a érdekes a kortársban, hogy ott van a nem tudom, Bak Imre, és hogyha veszed a bátorságot, akkor nem tudom, bekopogtatsz hozzá, vagy mit tudom, megnézed a kiállítását, megrázod a kezét.
1: Én a
2: kortárs
1: művészek közül iszonyatosan élveztem, amikor együtt ittam Kauris Makival.
0: Igen. Tehát ez, mert létezik egy ilyen dolog, hogy mindent megtudhatunk a másik elolvasni, a könyvét, meg látjuk az arcát,
2: stb. Együtt ivás közben.
0: Hát a szimpó, igen. De mégis az, hogy egy térben, egy időben ott vagy valakivel, akkor hát pont a Szondi Lipót szemébe beindul egy csomó olyan mechanizmus.
1: Te most mit csinálsz ebbe a kellemes világhelyzetben, ebbe a világállapotban, de most mint művész, egyébként nem mint pedagógus, vagy...
2: Háború van most a világ...
1: Háború. Háború, ez egyértelmű. Igen, egyes nők tagadják, de ez érthető a bennük lévő félelem miatt.
0: Hát mindig változik a háború, hát érted, a első világháborúban is az volt a tragikus, hogy nem olyan volt, mint a korábbi háborúk, mert nem tudom, mérges gáz és golyószórót kitálták, másik lákabövös. Hát nézd, egyrészt, hát mivel elég régóta csinálom a dolgokat, van ennek egy ilyen olyan tehetetlenség, ami az idővel növekszik, tehát érdeklődnek a munkáim iránt.
2: Mert mint a lenckerék úgy működik, tehát van, tehát nem kell neki már egy szalmaszálat sem arrébb tenni.
0: De ez hülyeség, Ferikém.
2: Karikírozok és poentírozok. De
0: akkor se stimmel, tehát hogy van úgy, hogy megkeresnek gyűjtők, vásárolnak, stb. És pontosan azért, mert amit én csinálok, az nagyon nehezen kvázi piacosítható, kommercializálható, ezért ez egy érdekes helyzet, tehát hogy kvázi ez kvázi egy teljesítményben én nem tartom annak. Hát aztán mindig vannak dolgok, amik foglalkoztatnak. A konkrétan, ami most érdekes, hogy április 24-én nyílik egy olyan program, amit úgy hívnak, hogy Off Biennale. Ebben az érdekes, hogy azok a művészeti szakemberek, akik a kulturális fordulat révén elvesztették az állásukat, ingyen és bérmentve elkezdtek szervezni egy hatalmas kiállítást. ugye Magyarországon még a Gulyás Gábor is bejelentette, lesz Budapest Biennálé, valaki fizetésért ezzel dolgozott, ha rákerestek, még van is egy website, amit nem tudom, nem frissítettek, nem tudom, fél éve.
1: Érzem, hogy rossz a vége, de
0: folytatom. És nem lett ebből semmi, és ez a társaság meg elhatározta, hogy csinál egy off Biennálét, amibe olyan projekteket hívtak meg, aminek van valami egyéb támogatottsága, tehát pénzt direktbe nem ad, hanem kommunikációt és egyfajta közösséget. És ez
1: már ellenkulturális kiállítás.
0: Ez nyugodtan lehet annak nevezni, és ebben csinálok két dolgot. Az egyik a cigány-magyar elnézést táblát a műszére kitesszük a Somogyi Béla utcába, tehát így merülegesen az utcára így be fog nyúlni. A másik...
2: De az úgy hosszú távon ott marad.
0: Az ott, igen, azt nagyon szeretik, és azt akarják, és a Keleti Károly utcában kiteszünk egy emléktáblát, nagyon speciális emléktábla, mert egy teljesen abszurd dolognak szól, annak szól, hogy 1944-ben, amikor egyszer az élet mindenki számára életveszélyes volt Budapesten, főleg azoknak, akik valamiképpen az ellenállásba dolgoztak, mint például a Wallenberg, aki ugye melleveleket írt, és egy festőművész, aki szintén picit a Wallenbergnek segített papírokat így, nem tudom, ilyen megdolgozni, hamisítani, stb. Kérdezed el, a festőművésznek modellt ült. Tehát akkor, amikor kvázi ropognak a fegyverek, és bármi pillanatban elvihet a gestapo, egy épületben dolgoztak, ott volt az a Wallenberg irodája, és ismerték egymást, és megfestette ez a festő a Wallenberg egyetlen létező portréját. Ez azóta a Svéd Királyi Akadémiában van, egy nagyon gazdag család, a Wallenberg család, nem is nagyon, a leggazdagabb svéd talán család, és ennek teszünk ki egy emléktáblát, amikor a festő megfesti a portrét. Tehát egy olyan pillanat, ami teljesen abszurd, mert józan ésszel, tehát ha praktikusan gondolkodik valaki, akkor behúzott nyakkal, nem tudom én, a fal mellett elosonnak, és ilyen luxusra, ahogy most a portré festés azt jelenti, hogy azt mondja neked a festő, hogy hát akkor most lézzes, maradj úgy egy darabig, és nem mozog.
3: És ez mondjuk
0: nem, azért gyorsan szoktam menni, de próbálja ki mindenki, hogy csak úgy kell, akkor ez egy ilyen meditáció. Tehát olyan, mintha annak tennénk egy emléktáblát, hogy a Wallenberg garantáltan ott fél órát meditált. És ez egy stencil lemez lesz, svéd acélból kivágva, lézerrel, és ez lesz egy kis távolsággal a falra szerelve. Tehát három figura, a festő, a modell és a portré.
1: Szóval, amikor egy ilyet kitalálsz, akkor hogy viszed át az engedélyeztető hatóságokon? Mert azért az nem lehet egyszerű beszélgetni.
0: Nézd, ennek a története az, hogy akik erre fölkértek, azoknak azt mondtam, hogy én nem csinálok emléktáblát. Tehát én értem, nagyon szépnek tartom ezt a dolgot, de én ebben nem dolgozom ebben a műfajban, és ők ragaszkodtak hozzá. És akkor azt mondtam, hogy jó, kitálok valamit, nyugodtan visszautasíthatják, segítek abszolút, hogyha kell olyan művészt, aki megcsinálja.
2: De a méltóságot nem lehet.
0: És azt mondták, hogy nekik ez tetszik.
1: Letámadtad őket egy az
0: egyben. Nem támadtam le, hanem ők támadtak le engem, ők azt mondták, hogy nekik ez tetszik, és az összes engedély megvan, tehát ez föl lesz szerelve. Na most lesz egy harmadik projekt is, amit én nem mertem volna javasolni, de a szervezőknek nagyon tetszik. Erről nyilván fogtok még hallani. Ez az a projekt, amit én úgy neveztem, hogy Tűz a múzeumban. Azt szerettem volna, hogyha a Kiscelli múzeum templom terébe, amíg a kiállítás tart, addig ég egy tábortűz, és a kiállítás látogatók tehetnek fát a tűzre, meg van szervezve, hogy 24 órán át őrzik. És ezt, amikor kitaláltam, prezentáltam a múzeumigazgatónak, aki azt mondta, hogy nem mondott túl sokat, azt mondta, hogy ő felőle oké, hogyha megszerzem a tűzoltóság engedélyét. És kiszállt a tűzoltóság, és azt mondták, hogy ha ezt 24 óráig őrzik, akkor tulajdonképpen nincs ennek akadálya, mert akkora nagy a légtér, hogy ez nem fogja az oxigént. elvenni, és amikor elkezdtük szervezni, akkor ez már 2011 volt, az a figura, aki egy beosztott tűzvédelmi szakért, vagy nem felelős, praktikusan egy lótifuti, tehát akinek az a tűzoltó, akit engedélyezte, az fényévekkel magasabb rangú. Tehát nem is egy tűzoltó, hanem csak valaki, akinek ez a többek között ez a feladat a múzeumban, az olyan szinten beoffolta, hogy nem lehetett megcsinálni. És azok, akikkel én ezt előkészítettem és segítettek nekem, azok a fiatal kurátorok, ők ezt szeretnék bevinni az Off-Biennáléra. Úgyhogy abban a központi helyszínen, ami még nem biztos, hogy hol lesz ez a 24 órás tűz, és lehet jönni őrizni, be kell jelentkezni, illetve bárki oda mehet, és bármit elégethet, lesz oda készítve tűzifa, matrac, szék, karosszék, lehet üldögélni, nézni a ős tévét. Úgyhogy ez lesz áprilisban.
1: Egy kis
3: programajánlót
1: hallgathatom. Platón.
3: És nagyon fontos híreink vannak.
2: Micsoda? Na, akkor mondjuk be őket.
1: Micsoda?
3: Hogy az utolsó fél órában vagyunk.
1: Ez tényleg, ez préselted ki magadból, mint nagyon fontos.
0: A célegyenes.
1: Figyelj, közszolgálat.
3: Ebben mondanék egy csomó dolgot, hogy itt a Valentin nap, de igazából...
0: Nyakunkon a Valentin nap.
3: Kőkeményen a homlokunk közepén.
2: Az Állás utcában Rákoszent Mihály és Cinkota sarkán van egy valentini szalon. És a Gárdonyi Géza téren pedig ott a...
1: Hadd kérdezzek még egy kicsit, bocsánat.
2: Pedig egy Valentin nemű fodrászat.
1: A Valentin...
2: Ott nagy forgalom lehet a mai nap.
1: A képzőművészek mennyire kiszolgáltatottak, mert ha a magyar film meseket nézem, szinte nincs más lehetőségük, mint Andrew Vajna jó minőségű parokáját szopogatni. A képzőművészetben van ennél nagyobb a mozgástér?
0: Nézd, csak annyi, amennyiben olcsóbb. Uh-huh. Tehát a művész ember az, valljuk be, őszintén ingyen is dolgozik.
1: Hála jó Istennek,
0: vannak, akik nem hajlandók, de azért a művészek ez nem zsúk.
1: Nem hagyja abba a művészetet
0: azért. És a képzőművészet az legalábbis a filmhez képest olcsóbb. Tehát ez a hatalmas nagy különbség, és ezért tekinthető úgy, hogy a filmművészet az eleve egy cenzúrázott műfaj, mert a befektető, aki a pénzt adja a film elkészítéséhez, az szeretné még a saját életében visszakapni.
1: Igen.
0: Tehát például az egyik kedvencem, te biztos ismered a Godardnak a Megvetés című filmje.
1: Igen.
0: Fritz Langgal, Brigitte Bardotval, Michel Piccolival együtt. Hát ez egy akkora bukás volt, holott a legzseniálisabb film, és többet nem is kapott olyan jellegű költségvetést, mert az volt egy ilyen úgymond ilyen klasszikus mozifilm költségvetés először az ő élete pályafutásában. Úgyhogy nincs egy ilyen értelmű helyezkedés, egy picit ez a finom helyezkedés van, tudod, ami csak érzed, hogy úgy rájönnek emberek, hogy akkor most bizonyos témákat kerülni kell, meg ezt a hamis spiritualitást, ami
1: ezekre vagyok kíváncsi, van most valami spiritualitás?
0: Hát persze, több ilyen kiállításra néztek vallásos
1: művészet. Az igaz spiritualitás és a hamis spiritualitás.
0: Hát ne, a Pilinszkire gondolja, aki azt mondta, hogy olyan nincs, hogy vallásos költő, mert költő van, aki adott esetben vallásos. Tehát, hogy, és a spiritualitás gyakorlatilag minden művészetben megjelen, hiszen mire mutat föl, arra nagy ismeretlenre mutat föl, amit vagy Istennek nevezünk, vagy Stephen Hawkingnak, vagy Big Bangnek, vagy akármilyen, amit nem tudunk, arra mutat a művészet rá. Tehát minden művészeti alkotás spirituális, tehát hogyha itt az asztal közepén álló virágvázát most hirtelen művészetnek nyilvánítanánk, akkor az azt jelenti, hogy valami olyasmit teszünk hozzá, amit hogyha valaki erre ránéz, akkor tulajdonképpen van egy ilyen mű, váza virággal, az a címe, Erné Miklós mű, ami tényleg egy vázavirággal, és ki van téve. Be is tiltották a kiállítást, mert nem értették. Mert attól félt, hogy ismer a cenzor paranoiás.
1: Nem érti.
0: Amit nem ért, az lehet bármi. Tehát, ez biztos, tehát hogy mindig a legrosszabbra gondol, tehát amit nem ért, az biztos én ellenem.
1: Na, de ez a kék váza.
3: Még ez a legjobbat reméljük, de a legrosszabbra számítunk.
0: Úgyhogy én ezt...
1: Jársz külföldre, meg itt szívod a...
0: Persze, igen? Járok.
1: Hát jó, már van, aki már nem jár, mert már nincs egy filléres, és már nem megy külföldre.
0: Hát ez nem úgy járok, hogy most... Azért nagyon sok mindentről lehet tudni, anélkül is, hogy jár az ember, de járok, tehát...
1: Te eljársz Berlinbe?
0: Igen, igen.
1: Jó, most jó, ilyen, ez még jó.
0: Hogy mondjam, az utóbbi időben nem voltam annyiszor külföldre, amennyiszer szerettem volna, viszont egy csomó más esetben voltam. Legutóbb a Péterváron voltam egy ilyen radikális művészeti, nem tudom, ilyen találkozón. Szentpéterváron hajóval mentünk át Helsinkiből, ott kellett aludni a hajón, nagyon érdekes volt. Ablaktalan vas szobában. Ami egy hajó.
1: De jó helyen, Péterváron.
0: Nyomasztó volt a Pétervár, mert most már másképp látja az ember. Tehát azt látod, hogy eleve nyomasztó, mert csak az egésznek az építészete és az egész vizualitása a hatalomról szól, amit még ugye a Nagy Péter és egyebek alkottak meg, tehát ilyen kilométer hosszan azonos homlokzatok, és tudod, hogy azok nem paloták voltak, hanem ilyen adminisztratív, tehát ilyen hivatalok, tehát azok mögött mind volt ember, és közben meg az a végtelen szegénység.
1: De nem ott laknak a legpénzesebb képzőművészet rajongók?
0: Nem tudom. Nem, én ezen kevén nem találkoztam. Az volt egy érdekes tapasztalat, hogy ott a Néva partján megy egy háromsávos autópálya benne a városba, és ott úgy döngetnek az autók, hogy nem, hogy átkelni nem lehet, hanem hogy a smog meg a nem tudom, micsoda, ami a fék dobokból kerül levegőbe, gyakorlatilag elviselhetetlen, közül pedig néha nagyon szép.
1: Szép lenne, ha látom.
0: Ugyanez Helsinki, mert úgy néz ki, hogy a kikötőnél a tengerparton vezető út, ami szerint a városnak a része, mint hogyha az alsó rappartról beszélnénk, ott nincs se zebra, se zöld lámpa, mert bárhol egy gyalogos megközelíti az utat, 100 méterről lelassít, és előtted 10 méterrel megáll az autó, hogy átmehessél.
1: Jó, de
0: tehát nem is úgy, hogy csikorgó ezekkel 2 mm a térdettől.
1: Jó, de hát az ezt értem.
0: Hát nézd, kell persze, hát ez a veszélyesen élni az utolsó, ez az utolsó csepi a szabadságnak, tehát azért csinálják ezt, mert azért mennek át a szocialista országból származó emberek a piros lámpában, mert valahol ki akarják élni a szabadságukat. És hogyha nem lehet másodt,
1: Lukács akkor... György ezen gondolkodott, és igazán nem jött rá a végeredményre, hogy lehet az, hogy valaki kockára teszi egész, túléli a kelet-európai történelmet, majd a pirosban igen, szépen meghal is.
3: Ez a sorsfintora, nem lehetne ezt
1: rá. Hát, nem tudom.
0: Nézd, a piros lámpában valahogy az van, hogyha közösségi motiváció valós valakiben, akkor azt mondja, hogy hát itt egy megállapodás van, ez egy, itt megállapodunk abban, hogy az megy, akinek zöld van, és egyszer nekem megy, egyszer meg neked megy, és akkor megy. Ha pedig valaki frusztrált, és úgy érzi, hogy a szabadságában korlátozza, ja, akkor azt mondja, hogy bassza meg, hiába van pirosinak, és átmegyek, igen, mert nekem ez jogom van, és akkor iszom, meg és is akkor cigizek, és akkor nem tudom, csinálok bármit, mert ez például a tetoválásokon nagyon látszik, hogy az utolsó határ, last frontier, ami még a tied, és amit nem vetnek el, az a tested, és hogyha telivarod, és akkor az te vagy, és megmutattad a világnak, hogy te tökös csávú vagy, és szalsz a konvencióval.
1: Igen, én is gondoltam, hogy olyan alkonyatkor pirka adatig tetoválást rakatok a nyakamra, hogy
3: teli hátason gondolkodtál, remélem.
1: Mit csinál?
3: Teljes hátadat, valami szép.
1: Ahogy gondolkodtam. Nem, pont fekszem a strandon Horvátországban, és azt nézem, az összes nőntet kóval. És olyan volt, mint egy ilyen súlyos proli tömeg, akit megbélyegeztek. Tehát tulajdonképpen...
3: Jaj, már nem.
1: Mi van? Az arisztokratáktól lopták el a prolika tetkót. A tetkó története, jól mondom, az angol királyi család volt az első ilyen tetováló családok, és aztán ez elterjedt az egyszerű nép között. Tényleg. Nem, semmilyen. Ha meglátok egy tetkós testet, valószínűleg nem is nézem már meg, mert nem vagyok kíváncsi annak a nőnek a személyiségére, aki tetkót...
0: Ez nem szabad
1: ilyen egyszerűen mondani, de azért ez nem a Yakuza féle tetkók csodálatos világa, hát ezek ilyen
3: Tehát van
1: szexuális olyan... felhívójelként működő tetkó.
3: Nem feltétlen. Tehát ezt akarom kérdezni, hogy neked melyikkel van problémát. Tehát hogy az, ami mondjuk most csúnyát fogok mondani, de idézem a rendes nevét, ahogy az emberek ismerik, a ribanc rendszámmal van bajod.
0: Én ezt tudod, mi annak a története? Hogy azt a pornószínésznők vezették be, hogy hátulról is meg lehessen őket ismerni, azonosítani.
1: Igen,
3: tehát hogy azon vagy kiakadva, vagy az már unszimpatikus neked, vagy
1: rendkívül
3: vagy mondjuk egy
1: kicsi forma kínálatból rendkívül nagy tömegek választanak egészen igénytelen megoldásokat.
0: Hadd vessék be egy szempontot ezzel, mert ezen én is gondolkodtam, mert nagyon sok ilyen sztori volt. Tehát, tudjátok, hogy volt egy opera énekes, akit Bayreuth-ba azért szállítottak le a színpadról, és nem énekelhetett, mert holott remek hangja van, mert egyszer fiatal korában valami horog keresztet tetováltatott még a mellkasán, és a próbán észrevették. Hogy azt gondoltam, meg a Lars von Trier az öklével, hogy önkben a tetoválásban az a probléma, hogy van benne egy alaptévedés, a legtöbben olyan alaptévedés, ami valahogy a véglegességről szól, és az emlékeztetésről. Tehát azért tesz föl mondjuk valaki valamit, hogy anyám, vagy a szerelmét, vagy nem tudom, micsoda. Éva. Hogy is volt ez, hogy volt ez azt hiszem, a Cseh Tamás szám, vagy melyik, amiben volt egy ilyen tetoválás bűn az éve, nem mindegy, jó.
1: Igen.
0: Hogy ne felejtsék el, hogy megmaradjon, hogy kötelezzék magukat, hogy mindig is ott van, nem tudom, nem az a bizonyítom a hűségemet, hogy a testemre teszem az illető nevét, vagy ami fontos. És hogyha belegondolunk, ez egy tévedés, mert nem attól, tehát nem, ez egy mechanikus, tehát mint amikor az Odysseus a árbochoz kötözteti magát, nehogy behódoljon a szirének énekének. Ez azt jelenti, hogy lemond a szabadságáról, és valami mechanikus módon.
3: Ezt akartam kérdezni, hogy nincs ebben egy ilyen birtoklási vágy, hogy tedd magadra, hogy Mari, vagy legyek ott a mellkasodon, tehát, hogy nem lehet benne egy ilyen másik oldali nyomás, és mondjuk, hogy érted, mint
0: persze, hát ez az...
2: János, te azzal foglalkozik-e valaki ezzel a kérdéssel, hogy mondjuk Adi oda tetováltatta volna
0: Léda.
2: Ezek után, hogy a csinszkával randizni, az érdekes.
0: Egy nagyon szép, vagy több nagyon szép munkáról tudok, képzőművész munkáról. Az egyik, egy román művész, hajnali órán, most ne várjatok tőlem túl sok részletet, de...
2: Már nincs
1: hajnali,
0: már reggel. Jó, tényleg 3-4-8 lesz, 4 perc múlva, hogy valami ilyesmit tetováltatott magára, hogy nem tudom, szeretlek Románia, és aztán, és ez dokumentálta, és aztán azzal a fájdalmas technikával, amivel ezt le lehet vetetni, levetette. És egy másik művész pedig, nem, egy idős ember, egy idős bácsi.
1: És bele a szeretlek Románia szövege a sebekkel lett leszedett, és beíró. Azért ez szép.
0: Ez nagyon szép. Ez
1: kicsit hajas Tibor.
3: Ez meg hasonló. Ez egy performance-nak
0: mondhatod, hogy eltökélt dolog volt, és mondom, egy ismert művész, mondom a nevét, addig mondok egy másikat. Ez valami olyasmi volt, erre is itt is lehet, hogy a részletekben tévedek, hogy egy idős holokausztul élő bácsi, mivel elhalványodott a tetoválás a karján, visszatetováltatta egy tetováló szalomba a számot. Erről az jut eszembe, hogy egyszerre NDK, amikor még volt NDK, művész, tehát diák társakat nekem kellett kalauzolni, és Balatonon Tihanyba elmentünk egy borpincébe, főleg bort inni, akkor mi ugye nem volt ilyen borvilág, mint most, és kis mennyiségű bort nem tudtak eladni, tehát kis mennyiségeket nem tudtak eladni, és nagyon finom borok voltak, így kvázi kimérve, és hozta a házigazda feleség a kancsókat, és nyár volt, és rövidül jó ruha volt rajta, és a kaján ott volt egy tetoválás, és akkor az egyik kelet-német művész megszólal németül, hogy ez biztos egy fontos telefonszám lehet a karján. Amiből csak az derül ki, hogy hát, szerintem ennyire bunkók biztos nem voltak, tehát hogy ennyire nem tudtak Honecker világban arról, hogy tulajdonképpen mi is az ő múltjuk.
1: Igen, a litcseiek, igen.
3: Nekem ezekről a tetkúzókról visszakatolva nekem vagy nagyon negatív élményeim vannak, nem saját magamon ismerősök, amit hallomásból, tehát hogy ez a legátgondolatlanabban, legrészegebben megcsináltató, tehát hogy a legelvetemült, tehát tényleg hogy jut eszedbe egy pónilód, de tényleg 30 éves férfi létedre, a mellkasodra, tehát hogy így ennyire abszurdtól, például a gyönyörű szép jelentéstől kezdve, tehát ez is mondjuk lehet egy művészeti önkifejezés, ahogy te is mondtad, de ez mondjuk a póniló is egy ilyen... Vagy ez tényleg már csak annak tudatóbb, hogy valaki nagyon sokat volt. Mert ő nem tudott rá választani.
0: Tehát a tetoválás egy hatalmas műfaj, tehát ennek most álltak az öt szín ezen a jégbe fagyott, mumifikálódott ősemberen tetoválás nyomokat.
1: Van egy szenzációs orosz film, az a címe A tetoválás. És arról szól, hogy börtönfilm, hogy...
0: Ez klasszikus, az orosz börtöntetoválások azok...
1: Azoknak képzőművészeti történet.
0: Nem.
4: Album. Orosz.
0: Na, abban az albumban olvastam egy...
1: Na, de várjátok a sztori. És arról szól, hogy van egy fickó, teljesen bele van épülve a orosz bűnözői világba, tehát jól érzi magát mindenki, haver.
4: Köcsög vagy nem köcsög?
1: Most ez... Jó, igen.
4: Lehet, hogy nyelvet.
1: Nem köcsög. És megtér valamilyen mindegy, igen, van ilyen orosz léleknél elégyszer.
0: Na ne, hát na, persze.
1: Hát persze.
3: Annyi volt.
1: És akkor elhatározza, hogy és föltetoválja ma egész testén Jézus Krisztust. Ahogy föl van feszületve. És onnantól megváltozik az élete, és hát gondolhatjátok, hogy a végén végigjárja a Jézusi kanosszát, vagy a kanosszát, Jézusi kanosszát, miket tudok? Az Jézusi kanossza,
4: na,
1: végre találtam valami! 3/4-8-kor, magyarok! Jézusi kanosszát járjatok! Hogy, hát semmi, rászáll a közösség, és megölik, és igen. Tehát a jó film. Na, csak annyit akartam mondani, hogy úgyse néztek orosz filmeket. Te nézel még orosz filmeket?
0: Dehogy nem.
1: Jó.
0: A Bolygók együttállása.
1: Nincs még Bolygók.
0: Zseniális, Paradzsanov film. Bolygók együttállása. Hadgyakorlatról szól, behívnak tartalékosokat, és valahogy elvesznek.
1: Tehát, de ez most Penny Parad...
0: Nem.
4: Szovjet
0: film, nagyon jó.
1: Bolygók együttállása.
0: Hát talán... Nem tudom, hogy ezt szabad-e mondani.
4: Szabad.
0: Ismerek egy portást.
4: Nem, a szabad.
0: Ismerek egy portást, akinek a megszállottsága az, hogy hát egész nap ül a portán, nézi a biztonsági kamerát, és szabad idejében a barátaival orosz film megszállott, vagy szovjet film megszállott, és teszi föl ezeket mindenféle ilyen obskurus szájtokon, meg kitalálják, hogy hogyan legyen a feliratozás, meg honnan veszik le. Nem csak oroszokat, tőlem BBR, vagy tőlem az én filmemet kérte. Na mindegy. Azt akartam mondani, hogy ebben a könyvben, ebben a általad is idézett tetoválás könyvben szerepel egy történet, hogy a bűnözők, amikor vonaton utaznak, és ugye a tetoválásból indult ki, mert vannak ilyen rangsor tetoválások, hogy ki mit tetoválhat magára, akkor néha azt mondják, hogy Kártyázunk? Jó, kártyázunk. És miben kártyázunk? Válasz, az utolsóba.
4: Azaz?
0: Hogy aki veszít, az az utolsónak felszállt utast lelövi.
3: Jézusom. Úristen!
0: Vagy megkéseli, megöli. Uh-huh. És ez komoly.
1: Szimpatikus ilyen játék.
0: Uh-huh. Ehhez a KGB-nek...
4: Ez az orosz rulettnek egy ilyen turbosított.
0: És a KGB orosz rulett, hogy behívnak téged, és azt mondják, hogy kedves bakácsnyelvtárs, itt van a vallomásod, hogy te nem tudom én, 1000 év óta CIA, FBI, vagy mit tudom én, angol titkosszolgálatnak dolgozol, írd alá. Azt nem írom alá, hát én nem dolgozom nekik.
1: Igen, ha aláírod,
0: és akkor hogy megáll kétenes masszer, és úgy érzed, hogy most rohadtul meg fognak verni, és azt mondják, jó, nem írja le? Tényleg nem írja le? Jó. Akkor, mit tudom én, Kuznyecov elvtárs, hozza be az első járókelőt. És lelövik. Mit tudom, a nénit a cekkerrel. És akkor az elkezd remegni az illető, azt mondja, hogy hát de nem vagyok orosz. Oké, Kuznyecov, a következőt. Ez komoly, hihetetlen, hogy mire képes az emberi elme.
1: Nem sokára jön Putyin, szeretettel várjuk Magyarországon, és örülünk, hogy...
0: Keresetek meg, a Sorokinnak van egy nagyon... Ezt el is küldtem talán neked.
4: A interjú vele, ugye?
0: Az orosz lélekről. Igen. Hó, vér és tömjén.
1: Sorokin, hó, ezt vér mondtam. És tömjén.
0: Az orosz lélek három alapelemből áll.
4: Uh-huh. Hóból, vérből
0: és tömjénből. Az a tömjén.
1: Az a tömjén részt
0: kategóriában.
1: Igen.
3: Igen. És ugye kedden visszacsatornát, amit már egyszer említettem, igen. Hogy a kedden, és egy hallgató meg is erősített, hogy ő sem nagyon tudja, hogy lényegében kik csinálták ezt, hogy vették fel, de kedden lesz egy ilyen kis külön kiadás, ugye a drága Putyinunk megérkezése a Kamából, egy ilyen külön kiadás a South Parkból, meg a Family
4: Guy-ból. Ja, igen, szerepel benne Ádám János is hallottam.
3: Putyinos Family Guy lesz majd kérdésre.
0: Franco South Park?
3: És valami, tehát volt bemutató, trélert is megcsináltak, és én ott láttam húni a magyar zászlót, magyarul beszélnek, ott van benne Ádám, őt mondjuk pont nem láttam, én Putyinra emlékszem.
5: Ádám János egyezkedik Putyinnal a játék határok nélkül.
3: Igen, játék határok nélkül, ezt
4: kicsinálta? Most csinálta az irányi, amiről
3: az real, vagy
4: iszonyú sok epizód volt?
1: Most nagyon sok információ egyszerre.
4: Ez nem információ
1: kérdés.
0: Lehet egy programajánlót?
4: Lehet.
1: Igen.
4: Programajánló követ.
0: Programajánló, ugye ma már 14-e van és szombat. És már szó volt arról, hogy micsoda nagyszerű dolog az Eleven emlékmű és a Szabadság színpad, igen, a Szabadság téren. És a Szabadság színpad Sarankó Mária, kezdeményezésére csinál egy vásárt a Fiatal Képzőszeg stúdiójában, Rottenbüller utca 35. Ez szabadon lehet bármit odavinni, szabadon lehet bármit ott megvásárolni. Rottenbüller Damjani sarok, igen, és amennyiben lesz ebből származik valami bevétel, az a Szabadság színpadhoz jut, és egyébként meg nagyon jó hangulatú dolog lesz, tehát erre szerintem garancia az, hogy a fiatal képzőszek vállalták ott a helyszínt. Úgyhogy látogasson el mindenki, délelőtt 11-től szerintem esti órákban, aki pontosabb információra vágyik, az biztos megtalálja.
1: Hogy jó lesz a hangulat, azt hadd mondjam meg, hogy én bölcsészként például az Epreskertbe jártam, mert azért vidámabb hangulatú társaságot a képzőművészeknél azért nehéz, nem? A festők a legerősebbek?
0: Nézzük, itt hogyha szobrász. Többször is időzéjel be, az a hogy mondjam, ilyen közhiedelem járja, hogy a festők boroznak, a szobrászok pálinkáznak.
1: Igen, de ez nem igaz.
0: A szobrászok sokszor bográcsban sütnek, főznek, csinálnak éneket.
1: Főznek még az Epresbe?
0: Szoktak, vagy most néha úgy tűnik, hogy ezt megtiltották, néha úgy tűnik, hogy ezt nem tartják be, de a főzés, mint ilyen közösségképző, uh-huh, vendégszerető aktus, ez azért jelen van. De ami nincs, ami korábban volt, és ez fantasztikus volt, pont abban az időben, amikor te is jártál. Szerintem lehet tavasztól, ugye a másik fél év az tavasz, meg koranyár, tehát jó az idő. Mm. És a modelleknek kötelezően egy órán belül 10 perc szünetet kellett mindig adni, mm. hogy kimehessenek. Hát ugye ott festőosztályok, szobrászosztályok vannak, általában annak nagyon, hogy mondjam, sokan jelentkeztek modellnek, a figuránság mellett ez a híres budapesti huligánok jó része modell, Szilágyi Lenke is volt modell a képzőszeti főiskán, és sokakkal össze is barátkoztunk. És a lényeg az, hogy a lányok egyszerűen lepedő, mert az egyetem lepedőt adott neki, tehát a modell, amikor fölvette a munkát, kapott egy tiszta lepedőt. És azzal takarodzott, és arra állt, hogy ne a piszkos, nem tudom, mire álljon. Csak azt látod, hogy ilyen 3-4 mesztelen lány egyetlen egy lepedőbe burkolózva, nem tudom én, kimegy, ott mászkál, beszélget, egymással egy beszélgetnek, cigiznek.
1: Ez fantasztikus feltétele.
0: Mert ez nem alkalomhoz kötődött, igen. hanem ez folyamatosan ott egy része igen. volt.
1: Igen, jó volt. Én nem beszélgetem, jó volt. Szedjétek össze magatokat, fiúk, elbúcsúzunk, jó? Nem kell pöcsönjél, pár
2: elbúcsúzunk, értitek, hogy akkor most a 24. óra, és akkor a Damok lesz, és akkor volt, Damok volt.
3: És akkor a rádió világnapját így le is zárjuk.
1: A hallgatóval, így kell befejezni, így a hallgatóval.
2: Hallgatóval fejezzük be a...
6: Hogy bírtad, Vakács?
1: Károlyok!
3: Téged hiányoltunk, mondd!
1: Hiányoltatok!
3: Egy órával ezelőtt rólad beszéltünk a dohányzóban, hogy na te vajon mellett?
6: Hát én hallgattam a kalapját, orsolyát, a pénztekorsolyát.
3: Végig velünk voltak
6: erre? Az akkor már bricikliztem, aztán hallgattam azt a előtte lévő, az nagyon jó volt.
1: Látod, milyen jó, hogy együtt a család.
6: De egyet hiányoltam, ne haragudjatok. Be kellett volna mondani, mondjuk nem két nem óránként, meg a három óránként, hogy milyen műsor fog következni.
1: Bebizony.
6: Nem mondtam, nem jól mondtátok be. Ki fog következni, értem ez abban? Milyen vendég?
1: Igen.
6: Pontosan időpontra.
1: Jaj. A titkárnőm majd fölhív adás után, és elmondja, hogy miért nem csinálta meg ezt a részt, jó?
6: Engem ezt fölhívni? Hát nincs meg a számodok.
1: De benn van vár a taxim, abban van a titkárnőm, és őt majd onnan fölhívunk téged, hogy ez most miért nem jött.
6: Engem meg a számom, de már nagyon-nagyon furcsa ez a levegőt. Na, hagyok másnak is lehetőséget, hogy elbújtsuk.
1: De most már nem vagyok másnak lehetőséget. Szervusztok!
2: Lehetőséget kapunk akkor arra.
3: Igen.
2: De elköszönünk 24 óra után a hallgatóktól.
3: Azért egy pár mondatban én elmondanám, hogy kiket...
1: Foglald össze.
3: Igen, én szeretném összefoglalni, hogy azért kiket tudtunk behívni erre a 24 órára, és kik voltak azok, akik velünk együtt hadban állva letalpalták ezt a 24 órát, szépen mondott, pedig amúgy seggeltük már, bocsánat. Tehát, hogy ugye az első vendégünk, akivel kezdtünk, a Szilágyi János volt, azért vele is nagyon érdekes dolgokat beszélgetünk, hogy haza is
1: haladott. Ne értékel, csak mondd a neveket.
3: Jó, akkor nálunk voltak a Brui, kis csapat, a sörfőzőink, a Hackerspace, igen. Budapest, aztán jött Szilágyi Sándor.
1: De olyan gyorsan, igen, azért meregjünk el abból, igen.
3: Na most meregjünk, vagy soroljak? Tehát, hogy azért...
1: Az, hogy ne értékel.
3: Öt perc alatt.
0: A Szilágyi János az nem a híres régi rádiós.
3: De.
0: Hogy van?
1: Jó.
0: Most jutott az eszembe, mert nagyon...
2: Mit ült az Aranka?
0: Olvastam régen, szóval amikor ezek voltak az interjúit, Pilinszki meg egyebek.
3: A női hallgató, aki az előbb betelefonált Szolnokról, előbb egy órával ezelőtt, például őt említette, hogy neki ő volt ma a kedvence.
0: Ez egy fantasztikus függőre, és kvázi jól tartja magát.
1: Nem,
0: ugyanolyan
1: teljesen oké, és arról beszélgettük, hogy tulajdonképpen... Semmi szükség rá.
0: De ilyen... Mit csinál egyébként? Hát
1: jó,
0: azért idős.
1: Idős, de most komolyan mondom, hogy Én nem érzem annak. Tehát amikor így beszélgetek valakivel, mindig
2: azért... De azért arról beszélgetünk, hogy milyen idősnek lenni, igen, és elfelejteni a dolgokat.
1: De simán legyalázta, visszagyalázta most pozitív értelemben a betelefonálókat. Tehát még, mert érted, van az időséggel egy ilyen lelassulás. Tehát én már a Vitraival nem akarok nagyon vitatkozni, mert egyszerűen tiszteletlennek tartanám az életkora miatt, hogy gyorsabban.
0: Miért tök jól néz ki, most láttam a Vitrairól egy fényképet.
1: Csak azt mondom, hogy gyors és éles elmélyű.
3: Annyit azt mondjuk el, hogy 9-től jött be, tehát ugye vissza akarja valaki hallgatni, péntek reggel akkor kezdett nálunk, és akkor így
0: olvasom
3: a többieket, ugye a Brújé csoport volt 10-től a sörfőzők, aztán jöttek 11-re a Hackerspace Budapest, Szilágyi Sándor, Saci volt ugye déltől egyig, Palóc Eszter kicsit megkésve, de az egy órás órából is befutott, ő volt ugye az énekes.
1: Ő ma koncertezett.
3: Igen, ő volt a koncertezett. Ugye utána volt egy kis zenei atmunk, ugye Feledi Botond érkezett meg utána 3 órára, így van, Karafiát Orsi követte őt 4 órakor, Péntek Orsi és az Andalúz lányai című könyvről beszélgettünk 5 órakor.
1: Igen.
3: Ugye itt bejöttek a utána velünk horgászoztunk, tehát hogy itt a
1: horgászok. Legyező horgászokat nem tudtuk leverni.
3: Igen. Így van.
1: Utána soha nem gondoltam volna a legyező horgászról, hogy ilyen békés, jó természetű, egyszerű embereknek gondolod a legyező horgászokat, mert őket nem tudtuk
3: kiforni. Viszont, mivel mi is behívtunk. Régi
2: például nem egy egyszerű, de egy olyan emberek, most leírtál?
1: De
3: hogy mivel ezt nem tudják a hallgatók, annyit hadd mondjuk el, hogy a 24 órás, 24 vendéget betartva volt bent saját vendégünk, amit jövő héten le fogunk adni, igen, tehát hogy ezt nem fogjuk kihagyni, hogy meglegyen az, hogy ki is volt abban az órában a másik vendég. És 8-tól volt a Kincses Marcel a Coming Out könyvnek, ugye a meleg volt lelkész. Ugye utána jött szinte rögtön egy fél órás késéssel, vagy csúszással ilyen 8:30-9 körül, ugye Bodrogi Bea volt velünk, a média jogász, civil, ezért fontos, mert ugye igen, mindig kihangsúlyozta. Ugye onnantól Szerb Horváth volt nálunk, ugye ő több órát is vendégeskedett nálunk.
1: Az vidám írta pillanatokat szerzett.
3: Az volt a legvidább, amikor utána ugye a Bárdos Deák Ágékkal mindenki bent volt egyszerre, és tehát ők 2 órát voltak bent egyszerre, ugye? Tehát, hogy ez egy két órás
0: archív
3: is lehet. Szerb Horváth 3-at. Bizony. Utána pedig ugye a filmeseink jöttek 3-ra, ők voltak még, akiket visszatudtok
1: hallgatni. Ők fiatal hallgatni. YouTube-osok voltak, és...
3: Filmes, hát egy forgatókönyv, tehát egy forgatnak, klipet csinálnak, reklámot csinálnak, tehát elég érdekes így a...
1: Képzeld, ezek teljesen ilyen házakban lakó magánemberek, akik... Tök más, nem, mert a MAFS, meg a BBS, meg egy csomó minden miatt kialakult valahogy valakiből, hogy lesz filmes, vagy valami. Otthon elhatározzák, és saját erőből megvalósítják.
0: Volt egy ilyen diákunk, aki egy tök jó sztelikemet és gémet, meg ilyeneket hegesztett össze, és klipeket csinál az ismerős zenekaroknak, és
1: abszolút... Föl sem merül benne, hogy állami
3: tehát
1: támogatást
3: ebből van, hogy belülük ketten az SZF-én, tehát a Színház Filmüzet Egyetemen végeztek feldesült, tehát hogy ez nem egy olyan távol.
1: Nem arról az, hogy később aztán mindent megtanul,
3: ja,
1: mert szüksége van ahhoz, hogy tudja az anyagot, hanem hogy hát figyelj, az, aki az anti-realityt adja, hogy hívják a...
3: Imagy Show,
1: az ő saját...
3: Magánélete.
1: Fejlesztése, televíziós, igen, fejlesztése volt az agyába. Érted, hogy ez ugyanolyan, hogy kérdezte a néni, hogy szólokon mit lehet csinálni, és átéreztem, mert a kopikon is onnan jött. És tudod, ha ott él szólokon, akkor azért azt tudod, hogy mi az. Az olyan, mint hogy Várpalotán születtem. Szüles Várpalotán, és akkor megérzed azt, hogy...
3: És akkor kemény leszel.
1: Nem, akkor van egy húzása a szabadságnak, és megszületek. Tehát mindig azt hiszem, nem adtak egy büdös fillért se a Magyar Független Film Szövetségnek, és akkor azt hiszed, hogy vége a Magyar Független Filmnek. De nem, semmi, semmi köze a művészetnek, bizonyos értelemben a finanszírozáshoz, ez nagyon érdekes.
3: Szombat 3 háromkor el.
1: Mi azt mondja, hogy na, menjünk tovább. De az éjjel, ó, na, jó, tényleg itt van a Hotti Hada 48 órás adásának az utolsó kétharmada.
3: Még bírjátok ki, tehát Regős Robival nevettünk ja, nagyon igen, sokat, tőle. Meg az ő abszurd történeteiről reggel. 5-kor, hajnali 5-kor, párról az a Sugár János csatlakozott hozzánk 6 órakor. 8 óra van, letelt a 24 óra, mi megyünk, alszunk, és nem tudom, hogy 7 nem beszéltem.
1: Olvasatok könyvet.
3: Biztos.
1: Na, egy darabig nem látjuk egymást. Van jó hír a halálban. Na, puszi.
3: Addig imádkozzatok meg, szeretném.
7: Mert mi lesz ezután?
8: Kell takarolni.
1: Jó.
8: Jó. Jó. Jó. Kell takarolni.
9: Sanyi, Atesz és Varek.
8: Kell takarolni. Hangzóirodalom. Élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
10: Kettős vállalkozás.
8: Mit írnak majd Budapesten, és aki eljár?
11: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
8: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
8: Hallgass, hallgass. Hallgass.
12: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
9: Tilos Rádió?
8: Jó.
9: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass!
8: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

Amikor Maud visszatért a szobába, egy úr lépett ki a szekrényből, pizsamában, fején egy ízléses zöld sejemlámpaernyővel, és barátságosan mosolygott. Bocsánat, mondta, és udvariasan megemelte a lámpaernyőt. Nevem Van der Gullen Félix. A leány csak most lett úrrá Erzsébet idegein. Az ajtóhoz hátrált, az ismeretlen bizonyára őrült. Mit akar itt? Hogy került a szekrényembe? Kérem önt, mondta az őrült idegen, ne kiáltson, mert ezzel vesztét okozná egy jó lelkű, vidám embernek, aki amúgy is nyomban távozik. Hogy került a szekrényembe? A szobából. Nem így értem. Az ablakon keresztül jöttem, hajnalban. Menekültem. És a szálló elhagyatott kertjében megpillantottam a nyitott ablakot. Felhúzóckodtam a párkányra, és benéztem. Láttam, hogy az ágy üres. Nosza, beugrottam, a szekrénybe rejtőztem, és izgalmamban mélyen elaludtam. Csak most ébredtem fel. Közben egy sportkabát akasztójánál

0: Ha ide kilép pizsamában egy férfi az ablakommal, akkor én soha többé nem kerülhetek az emberek szem elé. Hát, igen, csak ugyan kínos látszat. De talán utólag félrehívhatná a vendégeket, és külön-külön megmagyarázná, hogy ki az, aki pizsamában kilépett innen. Hiszen én sem tudom. Az is igaz. Hagyta rá nagy búsan Van der Gullen Félix. Akkor tehát maradok, mondta, és leült egy karosszékbe. Nincs egy cigarettája véletlenül? Hogy képzeli? Itt akar maradni így, a szobámban? Az idegen most már elkeseredetten csapott a combjára. Hát ne haragudjon, kérem, de ha egyszer nem mehetek ki sem az ajtón, sem az ablakon, akkor itt kell maradnom. Az még az én helyzetemben sem követelheti meg egy fiatal embertől, hogy légneművé változzék, vagy felszívódjon, mint egy vakbéltünet. Már bocsánatot kérek. Kissé hangosabb lett, mivel felismerte helyzetének néhány pillanatnyi előnyét. A nő riadta nézett jobbra-balra. Na de hát, valamit mégiscsak tenni kell. Kérem, kisasszony, minden részvétem az öné. Az emberek csak ugyan hajlamosak arra, hogy egy pizsamás ember váratlan megjelenését félreértsék. Szégyelje magát! Ezért azok az emberek szégyenkezzenek, akik rossz hiszeműek. Igazán nem ad egy cigarettát? A nő odadobott egy dobozt az ágy melletti kis asztalkáról. A férfi derűs arccal rágyújtott egy cigarettára, és a többit zsebre tette.
1: Csacsi kis história,
0: mondta aztán, és kényelmesen hátradőlt a székben. Nem tudom még, hogy kicsoda. Gonosztevő-e vagy őrült, mondta a nő dühösen. De pusztán ezért a szörnyű helyzetért, amibe belesodort, megérdemelni, hogy keresztül lőjem. Ez kihúzná a csápából, de kissé radikális megoldás. Kérem, ha ezzel menthetem a jó hírét és a hibámat, szívesen elveszem feleségül, ajánlotta udvariasan. Még mindig jobb, mint hogyha agyonlő. Bár egyesek szerint ez nem bizonyos. Kérem, mondta a nő. Én ma este elutazom. Addig maradjon itt, és lehetőleg éjszaka távozzon. Megértett? Arra is figyelmeztetem, hogy ha elhatározom magamat, akkor nem törődöm a jó híremmel, és átadom a szálló detektívjének.
1: Igen. Magától kitelik.
0: Felelte a férfi, mintha már régen ismerné módot. Hát, majd igyekszem elnyerni a jó indulatát. Nem lesz alkalma rá, mert nyomban bezárom a fürdőszobába, és csak akkor bocsátom ki, ha elutazom. Az ismeretlen arca siralmas kifejezésre ráncolódott. Képes volna egy kiszolgáltatott férfi helyzetével ennyire visszaélni? Kérdezte siralmasan az idege. Ezt fogom tenni. Választhat a szekrény és a fürdőszoba között. Bezár. Kérem, fontolja meg. Fogjul ejteni és rabságban tartani egy védtelen embert? Ha ilyen léhán fogja fel a helyzetet, még rosszabbul is járhat. Képes lenne verni? Kérdezte látszólag rémülten, és mód bármilyen dühös is volt, elnevette magát. Legszívesebben a rendőrnek adnám át, ezért bűnhődnie kellene, szigorúan, folytatta azután még dühösebben. De úgy látszik, nem bánja egyáltalán, hogy egy úri nőt a legelőkelőbb szállodában ilyen helyzetbe hozott. Honnan tudja, hogy az én helyzetem nem rosszabb-e ezerszer? Honnan tudja, mennyire szenvedek ebben a pillanatban? Honnan? Mód önkéntelenül is kicsi ijedten lépett a férfi mellé. Valami baja van?
1: Van.
0: Van.
1: Lehet, hogy perceken belül éhen halok.
0: Síri hangon tette hozzá.
1: Dél van. És én még nem ebédeltem.
0: Na hát, tudja. Azt sem csodálnám, ha körözött rabló lenne. Ennyi cinizmus. Nézze, kedves zsarnokom, mielőtt megkezdem a büntetésem kitöltését a fürdőszobában, tudja meg, hogy az önmagatartása is sok kívánnivalót hagy hátra. Tessék? Hogy érti ezt? Ön szemrehányást tesz, amiért ártatlanul meghurcoltam a világ előtt. Viszont, és a hangja komor, sőt, vádló lett. Hol volt ön ma éjszaka? Mi? Jól hallotta a kérdést. Miért másztam én éppen ebbe a szobába? Mert üres volt. És miért volt üres? Mert ön nem tartózkodott benne. Ha itt alszik az ágyban, akkor én diszkréten távozom a párkányról, és most nem fenyeget keserves rabság egy fürdőszobában, ahol kénytelen leszek megenni egy pipereszappant, hogy elkerüljem az éhhalált. Igen, kisasszony! És felemelte a hangját, mint egy zord közvádló a bűn.

0: Harper fűtárgyalásán. Hol volt ön ma hajnalban? 4 és 5 óra között. A nő döbbenten, csodálattal állt, a pizsamás ismeretlen káprázatos szemtelenségétől lenyűgözve. Azután így szólt. Mégsem zárom a fürdőszobába.
1: Maradunk a szekrénynél?
0: Ne. Átadom a szálló detektívjének. Ám legyen, felelte búsan, és mélyet sóhajtva elindult az ajtó felé, mint aki vérpadra lép. Várjon! Kiáltotta Mód, és dühösen toppantott. Istenem, micsoda helyzet! Maradjon!
1: Nem, nem. Ön megsértett.
0: Mód a karjába kapaszkodott. Csak tréfáltam. Szó sem lehet arról, hogy így kilépjen a szobámból. Az idegen sóhajtott, és hősi komorsággal megrázta a fejét.
1: Ne. Mégis megyek a detektívhez, önként.
0: Az ilyen ember bűnhődjön igaza volt, és tragikusan a mellére csapott kétszer. Én bűnhődni akarok, mea culpa, kiáltott. Mea culpa, én bűnhődni akarok. Maud megragadta a karját. Az Istenért ne kiabáljon! De én nem hagyom magam a fürdőszobába zárni. Nem zárom be, suttogta megtörten a nő.
1: Na, az más. Akkor esetleg maradok.
0: És visszaült. Nem vagyok rossz ember, ha arról van szó, hogy egy hölgy a segítségemet kéri. Ebben a pillanatban kopogtak az ajtón. Feszült csend. A nő bizonytalan hangon megszólalt. Ki az? Sergius herceg. Mód a férfihoz fordult, hogy a fürdőszobába küldje. A szemtelen idegen nem volt sehol. A kopogtatás valamivel türelmetlenebbül ismétlődött. Azonnal, felelte tettetett frissességgel a leány, most fejeztem be az öltözködést, azután vidám hangon kiáltott. Lehet! Mialatt nyílt az ajtó, megigazította a ruháját, hogy a belépő előtt eljátsza az öltözködés utolsó pillanatát. Belépett a herceg. Már közel járt a 60-hoz. Finom arcú, őszember volt. Sovány, sápadt, feltűnően tiszta, kék, okos szemekkel. Miért nem volt lent ebédelni Mód? Öltözködés közben leszakadt egy csattaruhámról, de most már mehetünk, tette hozzá gyorsan. Áhá, mondta magában a szemtelen idegen az ágy alatt. Szeretné elvinni az illetőt. Úgy látszik, nem szívesen venni, ha meghallaná, mit beszélnek. Voltak éppen be kéne fogni a fülemet.
1: De nem teszem. Disznóság.
0: Ezt mondta magában a szemtelen idegen, és szeretett volna cigarettára gyújtani.
1: Néhány szót csak, tartóztatta a herceg. Ebédnél nem leszünk egyedül.
0: Beszélt az illetővel? Ezt majd később, ellenkezett idegesen Mód.
1: Nem.
0: Tudnom kell mindent, ha elfogadom az áldozatot. Maga börtönbe kerül, és akkor én... Hallgasson, kérem! De hát itt magunk vagyunk.
1: Igen, igen, de ha valaki hallgatózik...
0: Szóval ez a nagyon szép és nagyon úri hölgy adott esetben börtönbe is kerülhet. Lám, lám, gondolta a szemtelen idegen. Az öreg halkabban folytatta. Mit beszélt vele?
1: Jöjjön, kérem ebédel! Egy szót se beszéljen!
0: Úgy látszik, az idegei cserben vagy te kedves. Azt hittem, hogy maga erős.
1: Nem, az idegeimmel nincs baj, de ma rossz napom van is. Most menjünk!
0: Mondta szinte sírva a leány. Még csak annyit, hogy este 8-kor egy 3 motoros gép Szingapurba repíti, és a rendőrség...
1: Menjünk azonnal!
0: No de...
1: Ne kérdezzen!
0: Jöjjön, kérem, nyomban! Szépen vagyunk, gondolta a szemtelen idegen, és ez akart engem a fürdőszobába zárni. Jól van, Mód, menjünk! Karját nyújtotta, és a leány megkönnyebbült sóhajjal indult el. Kopogtak.
1: Ki az?
2: A rendőrség!
0: Felelte egy kemény hang. Csend. Az őszember lassan a hátsó zsebe felé nyúlt. Mód két kézzel megragadta a karját, mielőtt a revolver előkerült. Azután, mintha kicserélték volna az iménti ideges, nyugtalan nőt, higgadtan, szinte közömbösen kiáltotta.
1: Nem értem, kérem. Engem keres a rendőrség? Miféle ostobaság ez?
2: A rendőrség a szálló valamennyi lakóját kéreti, hogy fáradjanak le a halba.
1: Miért?
2: A Grand Hotel vesztek zár alá kerül,
1: felelte a hang. Lépések távolodtak, és már a szomszédságból hallatszott a kopogtatás.
0: Elvesztünk,
1: mondta pillanatnyi csend után a herceg. Ostobaság, és ne kapkodjon állandóan a hátsó zsebéhez.
0: Ez a mozdulat megnyugtat. Amíg a pisztoly nálam van, addig...
3: Nem akarok ilyen szavakat hallani magától!
1: Kiáltotta erélyesen Maud.
0: Ezt is rögtön a fürdőszobába zárja,
1: gondolta az ágy alatt a léha ismeretlen. Most elsősorban lemegyünk a halba, és megtudjuk, mi van itt a szállóban.
0: De ha ma este nem menekül, akkor vége mindennek.
3: Hallgasson, kérem. Láthatlan, ma nem ítélhetjük meg a helyzetet.
1: A fiatalember hallotta az ajtót csukódni. Megkönnyebbülten sóhajtott. Még néhány másodpercig várt, aztán elhatározta, hogy kimászik.
0: Zörrenés. Gyorsan visszabújt. Ez mi? Lassan nyílt az ajtó, és lépés csikordult. Talán takarítanak. Nem valószínű.
1: Ez az illető nagyon óvatosan jön be.
0: Ez settenkedik, kérem.
1: Jó lenne kinézni, de csak lábat látni. Fehér teniszcipőt, kisé piszkos, és pontosan az orrán különös alakú barna folt van.
0: Bizonyára kávé.
1: A teniszcipő távozik. Az ajtó becsukódik.
0: Most! Gyorsan kibújt. Ha a vendégek a halban vannak, akkor üres a kert. Szétnézett. Az asztalon egy levél.
1: Micsak? Ezzel settenkedett be a fehér teniszcipő a furcsa alakú kávéfolttal. Gépírásolt cím, Maud Borkman kisasszonynak első emelet, 72-es szoba. Á, nem fontos, jön.
0: Az ablakhoz oson, aztán hátra hőkölt. Mi van itt, kérem? Hadszintér lett a szálló.
1: A kertben egy utászosztag dolgozott, drótcsövényt állítottak fel. Rövid ideje dolgozhattak, de már állt a tüskés akadály félkarében a kerten túl, és szuronyos őrök állnak az akadály külső részén. Gúlában akott puskák, gőzölgő kondér, táborozó legénység. A szálló környékét megszállta a katonaság. A szemtelen idegen tanástalanul állt az ablaknál. Azután lehajtott fejjel, szomorúan távozott a fürdőszobába, önkéntes rabságba. A bali csoporthoz tartozó Kislagonda sziget 3 év előtt még ősi ismeretlenségben virult Jáva délkeleti csücske közelében. Voltak éppen Kun Wolfgang, a híres festőművész idézte elő a szerény kis sziget konjunktúráját azzal, hogy egyik képét a másik után festette Surabayában, és újabban egyre kevesebbet adott el műveiből. Amíg felesége élt, minden másképp volt. A feleség egy cukoriparos leánya, szép volt, finom és kedves, de rendkívül kancsol. A festő azonban nem a külsőt, nem a bolondos ifjúság múló céljait kereste az élettársában.
0: Művész van.
1: Más az, amiért egy ilyen ember lelkesül. Elvette a nőt, mert amiről ihletett műalkotásai után álmodozott, azt megtalálta ebben a házasságban. A gazdag apóst. A gazdag, de finom lelkű hölgy atya ugyanis Beidenzorg pénzelőkelőségei közé tartozott. Az atya igen rossz szemmel nézte a művészt eleinte. De végre is beleegyezett a Friedbe, miután leánya még rosszabb szemmel nézte a művészt. Annyira rossz szemmel, hogy jobb vőlegényre nem számíthatott. A gazdag festőt ezután felfedezték a hírlapírók, és híressé kürtölték. A hitves azonban egy napon örök álomra hunyta kétféle szemét. A hozománynak már akkor nyoma sem volt, és az atya minden közösséget megtagadott a bővel. Wolfgang olyan nyomorba jutott, hogy egy napon hitelezői elől átúszott a közeli Kislagonda szigetre, és remette lett. Rövid, bölcs elmélkedés után azonban meglepően világias gondolatai támadtak. Nem éppen remetéhez méltóak. Ilyen gondolat volt például, hogy ezen a helyen milyen világhírű fürdőtelepet lehetne létesíteni. a közeli balit is mennyire felkapták az utóbbi időben.
3: Beszélnie kell a királlyal.
1: A sziget belsejében ugyanis egy vad benszülött törzs lakott. A vadak ilyettel félrehúzódtak házaikba a félmeztelen, szemüveges európai elő. Itt kereste fel Nalaya királyt, aki a sátra előtt egy teljes komforttal berendezett pocsolyában ült. Civilizált benszülött volt, mert valamikor egy angol teherhajó, mint fűtő dolgozott. Ezért tisztelte is a kis csoport vadmaláj, akiket egy napon azzal a meglepő hírrel keresett fel, hogy ő a király.
3: Csak egy benszülött kérdezte, hogy mire alapítja ezt a feltevését, de annyira megverte az illetőt, hogy a többi készséggel elfogadta a fait accompli. Amikor Nalaya király meglátta a szűke, rákvörös vestőt közeledni, leereszkedő nyájassággal befögött feléje. Wolfgang már tudta, hogy mit kell tennie, ha eredményesen óhajt tárgyalni.
2: Ajándékot hoztam neked, malályok fejedelme.
3: Nem baj, csak szép legyen, felelte Nalaya király.
1: Wolfgang átnyújtott a benszülöttnek egy ultramarin kéket, mert ez kedvenc színe volt, és többet is tartott belőle a készletében. A maláj megnézte.
0: Az ajándék szép, de már ettem ilyet. Mit kívánsz, csúf, öreg idegen?
1: Ide hallgass, király. A szomszéd Bali szigetről regényeket írtak, és azóta a benszülöttek gazdagok. Miért ne utánozhatnád ezt a példát?
0: Nem tudok regényeket írni, és népemnél sem vettem észre ilyesmit.
1: A regényt más írná, és te meggazdagodnál. Tudod te, mi az a reklám?
0: Még nem ettem.
1: Nem ennivaló. Elmagyarázom neked, hogy mi a reklám. Az emberek szeretnek örülni. Én festő vagyok.
0: Értem, ez a reklám.
1: Nem. A reklám az, ha bebeszéljük előre az embereknek, hogy valaminek örülni fognak. Én festek a szigetről, az újságok írnak, és a vállalkozók bedőlnek. Ezt úgy mondják, hogy fürdőhely. A turisták vadfehér törzse, amely egy Bédekker nevű istent imád, ellátogat ide. Ezt hívják konjunktúrának. Kislagonda fürdőhely lesz. Ő felsége gondolkozásban mélyedt.
3: A tip nem rossz,
1: mondta azután fűtői múltjából hazajáró kifejezéseinek egyikével.
3: És hozzáfogtak.
1: Wolfgang visszaúszott Jávára, és akcióba lépett. Néhány tájékozatlan újságíró, nem tudva, hogy a gazdag vő félmeztelen remetelett, elfogadta az új megbízást. Hatalmas cikkeket írtak Wolfgang kislagondán festett képeiről, az egzotikus sziget vad harcosairól, szelíd leányairól és egyéb különösségeiről. Azután egy uzsorás megépítette az első tejcsarnokot, és a többi ment magától. Kislagondát felkapták az Indiába látogató milliómosok. Megépült a Grand Hotel, később a Miami Grill, majd a hatalmas strand. A kis déltengeri sziget híre milliós filmek és filléres regények szárnyán terjedt, és sorra épültek a szebbnél szebb villák. A Grand Hotel a szigettenger legelőkelőbb és legdrágább szállója volt, egy márvány és selyem álom. Kitűnő személyzet, csodálatosan bútorozott szobák, bár, étterem, s jacht kikötő. Így történt, hogy az egyik lakó Búvó Pestisben megbetegedett. A Grand Hotel vendégei mégsem lehet karanténba szállítani, tehát elrendelték a vesztegzára. 3 hétig egy lélek sem hagyhatja el a Grand Hotel. Közvetlenül a vesztegzár előtt ez volt a helyzet a Grand Hotel előcsarnokában. Armin van Gold terménykereskedő, aki 30 évi munka után nagy vagyon birtokában elhatározta, hogy végre élni fog, és Julia nevű feleségével Kislagondába érkezett, az asszonytól búcsúzott a szálló kapujába. Van Goldné Julia 52 éves volt, 87 kiló, szigorú, derék, nagy tokájú hölgy. A városba megy bevásárlásokat eszközölni, és Van Gold az ízületeire való hivatkozással nem kíséri el. Van Gold ízületei nem fájtak ezen a napon, sőt, ellenkezőleg. Van Gold szeretett volna kissé élni ebben a tündérpalotában. Járkálni, olvasni,
3: egy pohár sört inni, és hát esetleg beszélgetni egy kedves hölgyel. Hiszen nincs abban semmi. Ő szereti a feleségét, de néha jó lenne egy kicsit azt tenni, amihez éppen kedve van. Istenem, ha egy hétig egyedül süröghetne itt. Ha este benézne a bárba, Júliának még csak említeni is Isten kísértés lenne. Nézte a távolodó, jól megtermett hitvest. Derék asszony, nagyon szereti. De hát, a víz nélkül sem élhet az ember. Azért mégiscsak jó olykor egy pohár konyak. Ott van Lindner, a kövér baritonista. Világhírű hangjából ma már csak a fele van meg, a világhír. Éppen lejön az emeletről. Megkérdezi a portást, hogy járt-e már itt a déli posta. Még nem. Bruns, egy széles vállú, tömpe orrú, komor ember, a lépcsőn áll zsebredugott kézzel, és szivarozik. Furcsa, időnként visszatérő vendég. Az egyik nagy fotelben üldögél Signora Relli, a hatalmas termetű, de gyönyörű alakú szicíliai özvegy, akinek kissé férfias hangja, markáns, de érdekes arca, a hotel figyelmének állandó középpontja. Cigarettára gyújt, és egy bojtól a Corriera de la Serrát kéri. Dickman, a Batavia sorhajó nyugalmazott kapitánya, Hillerrel, egy bostoni tejkrémgyárossal csevegett, és a bejáratnál egy kissé molett, szőke nő bőröngyeit rakták le. A portásnak azt mondta, hogy hudkapitányné Sydneyből. A nő szép, de néhány ránc van a szeme sarkában és a nyakán is a krém és púder dacára. Ha oldalt fordul, egy hosszú ín feszül meg. A hal sarkában nagyon jól öltözött, ápoltan, fehérbőrű, érdekes, szép arcú fiatalember áll. Erik Ramatz, bólintott a nő felé. Mrs. Hood visszaköszön, és megindult a lifthez. Most jön Ranke doktor, aki egy beteg vendéget vizsgál. Hol telefonálhatok? Jobbra vannak a fülkék, felelte a portás. Az orvos elsír. Erik Ramatz lassan a lift felé indul, amely az imént vitte fel Mrs. Hoodot, az új vendéget. Ezután a terménykereskedő, Bangold úr a portáshoz lép, és látszólag közömbösen így szól. Ki az a szőke hölgy, aki most bement az étterembe? Feltűnően hasonlít egy rokonomra. A portás szomorúan néz rá. Azt kérem, Villiéné ő nagysága, a férje főszerkesztő Szingapurban. Bangold úr lassú léptekkel utána ballag. Csak úgy, mint aki nézelődik. Most egy hittérítő siet ki az étteremből. Társas autóbuszon érkezett. Csak étkezik, és már megy tovább. A világi bűnöknek egy csillogó poklából. A legszigorúbb missziós rend fekete színű bársonygalléros kabátjában van. Nagy, sötét kőgombok fityegnek a gombjukakból. Ez a ruha azt jelenti, hogy viselője éveket töltött a leprások között egy szigeten, mint önkéntes ápoló. A szicíliai özvegy lassú, álmatag járással odajött. Egy fejjel magasabb a misszionáriusnál. Rámosolygott, hogy valamennyi foga előbillant. Bocsánat, uram, nem hívják önt Cressonnak? Nem. Érdekes. Emlékeztet egy úrra, aki nem régen elhunyt. Azt hittem rokona. Bocsánat. És otthagyta. Ebben a pillanatban borzalmas szirénázással 8-10 autó vágtatott a szálló elé. Katonák és rendőrök ugráltak le serényen. A bejárat előtt, de az utcán, egy benszülött maláj táncálarcokat, mindenféle díszholmit és levelezőlapot árul. Hekker, egy kikötő munkás állás nélkül ácsorog és bámészkodik. Arra jön Miss Lydia is, akit reggel kiutasítottak a hatóságok, miután idáig azzal az indoklással tartózkodott a szigeten, hogy visszavár egy hajós tisztet, aki 2 év előtt néhány percre távozott. És Walter, a helybeli fotográfus segédje, aki világi embernek képzeli magát, mert cipkából szívja a cigarettát, és lovagló párcát hord.
1: Az autóról leugráló katonák mindenkit beszorítanak a szálló halljába, még az ő szakállas Krogan újságost is, akinek a nyakán egy drótkeretben illusztrált lapok függenek, és ő közben egy kis zenélő dobozt nyekerget abban a hitben, hogy ettől több lapot árusít. A halban, csodálkozva, aránylag higgadtan fogadják az eseményeket, de amikor egy hivatalos személyiség azt kiáltja, hogy mindenki őrizze meg nyugalmát, nincs semmi baj, nyomban kitör a pánik. A hal minden kijáratát megszállják a rendőrök, és a kapitány harsányan utasít egy detektívet. Intézkedjék, hogy valamennyi lakó megjelenjen az előcsarnokban. Vesztegzár alá kerül a szálló. Most jön az igazgató. Wolfgang vagyok. Én telefonáltam a rendőrségre, amikor az orvos megállapította a fertőző betegséget. Az egészségügyi tanácsos úrnak szíveskedjék jelentést tenni. Ajánlom, hogy írásban. Milyen ragály lépett fel? Búbópest is. Közben mégiscsak odajött néhány vendég. Ezek a búbópest is szóra rémülten hátráltak. Csak egy beteg? Kérdezte a kapitány. Pillanatnyilag. Megérkezett az egészségügyi tanácsos. Igen kövér volt. Egyik fülétől a másikig tokája képződött, és asztmatikusan szuszogott állandóan. Elsősorban megkérdezte a reszkető térdű portást, hogy mi van ebédre, és kérte, hogy neki a Reisztafelhez ne adjanak curry szószt, mert ha látja, akkor képtelen ellenállni, viszont a gyomrának nem tesz jót. Régi csel volt Markhely tanácsos úr részéről, Vesztegzár esetén néhány gyors, prózai magánintézkedéssel lehűteni a hisztérikus hangulatot. Egy hajón, amely 8 kolerabeteggel és félőrült utasokkal futott be, sárga zászló alatt, a tanácsos elsősorban tűvétett mindent sorsborszeszért, és keservesen panaszkodott a rettegéstől félholt utasoknak, hogy gyomorrontást kapott, és ilyenkor napokig viszkett a bőre. Szóval, mi van? Fordult Wolfgang igazgató felé Markhely. Tegnap délelőtt 11 órakor egy lakóhoz orvost hívtak. Ma délelőtt megállapítást nyert, hogy az illetőnek búbópestise van. Azt hiszem, helyesen jártam el, amikor nem tettem intézkedéseket, mert a fertőzött gyanús vendégek távozását csak karhatalommal lehet megakadályozni. A 2 szomszédos szobát lezárattam, és egy szobaasszonyt hagytam a beteg mellett. Ezt a nőt majd szintén elkülönítjük, mert az illető nem tudta még, hogy miről van szó, és egy percre felment a szobájába. Azt állítja, hogy keményen nem tud ülni, mivel isiászban szenved. A vendégek pokoli zsivajjal gyűltek össze, többen vadul követelték, hogy hívjanak orvost, mert pestis tüneteket észlelnek magukon. Ezeket a kapitány megnyugtatta, hogy majd, ha túl lesznek a formaságokon, mindent el fognak követni megmentésükre. Villiéné elájult, és most ott lógott Dickmann kapitány karján, aki nem tudta, hogy mit tegyen vele. Az ősz újságos úgy érezte, hogy túl vannak az ügyhivatalos részén, jöhet az üzlet, és verklizni kezdett. Egy rendőr igen közvetlen formában óva intette. A liftes sírógörcsöt kapott, és az emeletről hiába csengettek. Raverden már ki porokat vett be, és Dickmann kapitány egy díszműárus üvegszekrénye mögött a szőnyegre helyezte Villiénét. Ez alatt Walter, a fotográfus segédje hangosan intézkedett, az embereket felszólította, hogy menjenek hátrább, és kisebb csoportképekre osztotta őket. Hölgyeim és uraim, kezdte a kapitány. Halljuk, halljuk, biztatta a fotográfus. A hatóságok Vesztegzárat rendeltek el. 3 hétig senki sem távozhat a Grand Hotelből. Aki az egészségügyi jóvintézkedést kijátsza, azt 5 évtől életfogytiglanig terjedő büntetéssel sújtja a törvény. Önöket voltak éppen Santa Annunciata szigetére kellene szállítani a karanténállomásra. Azonban a Grand Hotel előkelő idegenforgalmát ettől megkíméltük, és kivételes intézkedés alapján a helyszínen foganatosítjuk a Vesztegzárat. 3 hétig a rendőrség, az egészségügyi szolgálat és a helyőrség egy osztaga gondoskodik a rendről és az önök biztonságáról. A hatóságok számítanak a vendégek segítségére és megértésére. Reméljük, hogy a betegséget a házon belül sikerül izolálni, és nem lesz több áldozat. Most következett a vendégek rohama. Valamennyien kivételes elbánást követeltek. Az egyiknek, ha nem utazhat nyomban, több ezer font vesztesége lesz, amiért perelni fogja az államot, a másik diplomáciai ügyre hivatkozott, a harmadik unoka húga esküvőjére, és így tovább.
2: Sajnálom, kiáltotta a kapitány. A gyarmat egészségügyi intézkedéseit egy uralkodó sem szekheti meg. Itt százezrek pusztulását jelentheti a legkisebb engedmény. A tulajdonos köteles mindenkit elhelyezni, és akinek nincs erre megfelelő tartaléka, az mint az állam vendége tartózkodik itt, természetesen szerényebb körülmények között.
1: Nem vagyok köteles szerényebb körülmények között itt tartózkodni, mondta Hacker, az állás nélküli kikötőmunkás.
0: Az őrmester őt is megnyugtatta néhány keresetlen szóval. A legizgatottabb azonban
1: Van Gold szállítmányozó volt. Kétségbe esetten fordult a kapitányhoz.
0: Kérem, a feleségem a városba ment az imént.
1: Ide nem térhet vissza, kordon van.
0: Na de, idegeskedett Van Gold, esetleg egy kivételesen erélyes hölgy átjöhet azon a kordonon?
1: Teljesen lehetetlen.
0: Ez szemmel láthatólag megnyugtatta a szállítmányozót. A többiek is kissé fáradtan, beletörődve a helyzetbe, elhallgattak. És akkor Wolfgang harsányan így szólt.
2: Azon leszünk, hogy a Vesztegzár izgalmas, de szép trópus élménye legyen a Grand Hotel vendégeinek.
0: Amikor Maud visszatért a szobába, első pillanatban azt hitte, hogy a pizsamás idegen már kiment. Annál szomorúbb lett, amikor az ablakfüggöny mögül előbukkant a szemtelen idegen vidám arca, és azt kérdezte.
1: Hogy van?
0: A folyosón ismét léptek, és hangok zaja hallatszott. Miért nem hagyta el a szobát, amikor mindenki a halba ment?
1: Nem mertem az ön utasítása nélkül semmit sem tenni. Mostobaság!
0: Különben sem volt mindenki a halban. Hogy érti ezt? Például az az illető sem lehetett ott, aki ezt a levelet hozta önnek. És az asztalra mutatott, ahol a boríték feküdt. A leány meghökkent. Itt járt valaki, amíg távol voltam.
1: De mennyire?
0: Maud feltépte a levelet, azután elolvasta. Utána a hamutálcába dobta, és meggyújtotta a szélét. Figyelmesen nézte, amíg a papír lassan elégett.
1: Remélem, nem rossz hír, kérdezte derűsen, csevegve az idegen.
0: Maga akaratlanul is tanulja volt egy beszélgetésnek, amelyből minden igyekezetem dacára néhány szót hallott.
1: Biztosíthatom, hogy annyi, mintha... Hallgasson, kérem!
0: Nem tudom, mi jelenben, de az az érzésem, hogy jó szívű. Bizonyára súlyos helyzetből menekült meg a segítségemmel. Viszonozza ezt azzal, hogy nem érdeklődik utánom, ha elment innen.
1: Ezzel most ne legyen gondja,
0: nyugtatta meg a fiatalember. Hiszen a Vesztegzár néhány hétig tart, és addig megbeszélhetjük.
1: Ugyan, csak nem képzeli, hogy itt marad a Vesztegzár idejére? Hová menjek?
3: Mit tudom én? Ha nincs oka arra, hogy bujkáljon, akkor nyitasson szobát.
0: Van okom bujkálni.
1: Mert az apám azt akarja, hogy megnősüljek.
0: Át akartam evezni Bali szigetére, ahol egy barátom lakik a tengerparton, és adott volna ruhát.
3: Hol hagyta a ruháját?
0: Az apám bezárta, hogy ne szökhessen meg. Reggel lett volna az esküvőm, és akkor ideadta volna a frakkomat. Én azonban éjjel kimásztam az ablakot, pizsamában nekivágtam Balinak. A vihar visszadobott a szálló strandjára, és bevásztam ide. Azóta elnyomatás alatt állok. Maud kissé felderült a bolondos történeten, és barátságosabban felelt.
3: Ez mind igen szomorú, vagy komikus, ahogy vesszük, de nyugodjon bele. A Vesztegzár arra kényszeríti, hogy feladja a harcot. Nem bujkálhat hetekig pizsamában.
0: Na mit mondok a szállósnak, ha megkérdezi, hogy kerültem ide ilyen könnyű viseletben?
3: Hazudjon valami gáláns kalandot, vagy amit akar.
0: Hát, jó, megyek. Köszönöm a szívtelen vendéglátást, mert enni nem adott, ezt leszögezem. Egy másodpercig hallgattak. A férfi a hamutárcán elhamvat levelet nézte.
1: Szeretném, ha bízna benne, mondta azután.
0: Az az érzésem, hogy szörnyű csávában van. És a hegyes orrú lakcipő, akivel beszélgetett, nem valami elszánt segítőtárs. Maud szomorú habozással nézett maga elé.
3: Nem, mondta szomorúan Maud.
1: Sajnos nem segíthet rajtam.
3: És mi lesz, ha letartóztatják?
1: Tessék. Honnan veszi? Nem akarok blöffölni. Hallottam, hogy este repülőgépen menekülni akart. Valószínű tehát, hogy üldözik. Mivel a vesztegzár miatt kénytelen maradni, könnyen lehet, hogy utoléri. Nem miért gondolja, hogy a rendőrség üldöz?
3: Ez világos, mert kopogtak.
1: Ki az?
2: A rendőrség.
1: A pizsamás idegen zajtalanul és gyorsan eltűnt az ágyon. Tessék! Kiáltotta Maud vidám hangon.
3: Barátom, gondolta hüledezve a pizsamás. Ez aztán a nő. Példátlan idegen.
1: Kerekorrú gyári cipő jelent meg az ágy két lábának látóterében.
3: Bocsánat, Elder főfelügyelő.
1: Maud Borkman, parancsoljon. A két apró csatos trotőr cipő megmozdult.
3: Köszönöm,
1: felelt a kerekorú gyári cipő.
2: Kérem, a hallban folyik a lakó kihallgatása, de hogy meggyorsítsuk az eljárást, én is elvégzek néhány fontosabb kihallgatást.
1: Miért szükséges a vesztegzárhoz kihallgatásokat végezni? Az egyik csatos trotőr cipő eltűnt. Úgy látszik, Maud keresztbe tette egymáson a lábait.
3: Ugyan,
1: felelte a kerekorú rekettes gyári cipő. Szó sincs a vesztegzárral kapcsolatban semmiről.
3: Hát nem tudja Borkman kisasszony, hogy egy szobával arrébb, a 71-esben gyilkosság történt, mialatt a vendégek a halba siettek.
1: Visszakerült a másik trotőr. Meglepetésében tette le a lábát.
3: Mi?
1: Kicsoda az áltozat?
2: Ranke doktor.
1: Hogyan? Az egész olyan különös. Ne haragudjon, hogy én kérdezem önt.
3: Meg tudom érteni, Borkman kisasszony.
2: Ranke doktor valaki leszúrt.
3: A 70-es üres.
2: Ez a 72-es, ahol ön lakik.
3: A másik szomszédos szoba.
2: Nincs több szoba a fordulóban.
1: Itt valami papír égett el. Levelet kaptam, amelyben egy kellemetlen ügyben írtak, és így semmisítettem meg.
3: Micsoda ideg, gondolta a pizsamás.
2: Van csőposta a hotelben?
1: Kérdezte a főfelügyelő. Nem tudom, postán jött a levél.
2: Érdekes. A mai postát megelőzte a vesztegzár.
3: Hosszú szünet.
1: Akkor nem értem, feleltem út kedvesen. Itt feküdt az asztalomon. Lehet, hogy a tegnapi postával érkezett.
2: Az lehet. Ha szabad néhány formaságot.
1: Neve? Maud Borkman.
2: Született?
1: 1919-ben.
2: Hol?
1: Szünet. Acsinszkban. Oroszország.
2: Szibériában, nem?
1: Igen.
2: Hol van az állandó tartózkodási helye?
1: Surabajában. Az Állami Vegyészeti Intézetben dolgozom. Decker professzor asszisztense vagyok.
2: Igen?
1: Nagy tisztelője vagyok a zseniális professzornak.
2: Szabadságát tölti itt a kisasszony?
3: Szünet.
1: Nem. Ott hagytam az állásom. Van der Bullen Félix, a szemtelen idegen, igen keserű szájézzel hasalt az ágy alatt.
3: Itt baj van. Itt nagy-nagy baj van ezzel a remek szép nővel.
1: Most már faktum, hogy hazudik. Kérem, bárhogy is nézzük,
3: itt nagy baj van.
1: A gömbölyű orrú gyári rekettes azonban sokkal jóhiszeműbbnek látszott. Szinte észre sem vette a csatos trotőr zavarát.
2: No, hiszen, mondja megnyugtatóan, ezek csak formai kérdések, ha kellemetlen, akkor ne válaszoljon, kisasszony.
1: A mi szempontunkból csak egy kérdés bír fontossággal. Ugyanis kétségtelen, hogy a gyilkosság az alatt történt, amíg a vesztegzár rendelkezéseit felolvasták. Előzőleg még látták a doktort, és körülbelül 15 percre rá már halott volt. Itt tehát csak az a fontos, hogy megállapítsuk a szálló lakóiról, hol voltak a kritikus 15 perc alatt. csend. Az egyik trottőr ismét eltűnt, Mood tehát visszanyerte a nyugalmát.
3: Értem,
1: mondta kellemes, csengő hangján, egykedvűen, szinte derűsen. Hiszen egyszerű eljárás, tehát szíveskedjék megmondani, kisasszony, hol volt ön a Vesztegzár kihirdetése alatt?
3: Itt a szobában.
1: A pizsomás ember az ágy alatt megdermed.
3: Mi ez?
1: Ez hát rendben volna. A detektív természetesen itt is kopogott, és felkérte, hogy jöjjön a hallba. Így történt. Volt valami oka rá, hogy mégis maradjon? Semmi különös okom sem volt. Láttam az ablakból a drót akadállyal érkező katonákat. 15 éve élek Indiában, tudtam, hogy miről van szó, és nem szeretek hivatalos eljárásoknál asszisztálni.
0: Aha, értem. Így már világos, helyeselt a főfelügyelő.
1: Egy előkelő szálló vendégei nem törődnek formaságokkal. Sajnos az ember nem sejti előre, hogy utóbb fontossága lehet a megjelenésének.
0: Természetesen.
1: Természetesen, helyeselt a főfelügyelő egy készséges fodrász segédmódján. Én azonban, hála Istennek, nagy gyakorlattal bírok, és tudom, hogy egy váratlan Vesztegzár gyakran tragikus meglepetést hozhat. Az első pillanatok pánik hangulatát nem egyszer felhasználták már bűnözők, szállodai tolvajok, ezért mindig összeírom gyorsan, hogy kik voltak jelen a Vesztegzár kihirdetésénél.
3: Igen? Ez nagyon ügyes.
0: Köszönöm az elismerést.
1: Ha megengedi, még egy kérdést teszek fel. Formaság, de megkönnyíti a helyzetünket. Volt önnél véletlenül látogató, amikor a detektív kopogtatott. Az alibi mindig egyszerűbb számunkra, ha tanú van rá.
3: Szünet. De egész rövid. Gyufas erccel.
1: Nem. Senki sem volt nála.
0: Ezt jól tudom.
1: Ostoba az ilyen személyzet. Egy liftes fiú azt mondja, hogy Szergiusz herceget látta a fordulóban, és mintha az ön szobájába jött volna. Természetesen ostobaság. Ezek a bajok fecsegnek a vakvilágba, fontoskodásból.
3: A herceg valóban járt nálam. Vagy 10 perccel a Vesztegzár előtt. De amikor a boly kopogott, akkor már nem volt itt. Azt mondta, átmegy Van Gogh terménykereskedőhöz, akivel ismerik egymást, és lehet, hogy a kereskedő már lement. Bizonyára onnan jött ki a herceg. A 3. szoba fordulóban, a 70-es Van Goghé.
0: Igen, tudom.
1: A boly mondta, hogy onnan is jöhetett a herceg, de ezt nem hittem. Azonban, ha nem öntől jött ki,
0: akkor innen kell.
1: Csak a 70-esből jöhetett ki. Van Goghtól.
0: Érdekes.
1: Ugyanis ott történt a gyilkosság. Hosszú, dermedt szünet. Az ágy alatt egy úr úgy érzi, mintha torkon ragadták volna.
3: De hiszen...
1: hallatszott a nő hangja. Azt mondta, hogy a 71-esben ölték meg Ranke doktort.
0: Ezt mondtam volna.
1: Tévedtem. A 70-esben történt Van Gogh úr szobájában. Az ön szobája 72-es számú, és a 71-esben nem lakik senki.
3: Ez csúfcsapda volt,
1: az bizony. Most már kínos hangulat súlyosodott a szobára.
0: Székrecse.
1: Hát, mondja nyájasan a gömbölyű orrú gyári cipő. Azt hiszem, ezzel befejeztük a formaságot. Jó, ha ilyesmin túlesik az ember. Bocsánat, ha háborgattam.
3: Kérem,
1: székrecsét. Megjegyzem, hogy én nem láttam a herceget, miután távozott tőlem, csak feltételeztem, hogy Van Goghtól... Ez természetes. Nem is veszem jegyzőkönyvet. Egy ilyen finom, előkelő úr neve a legtávolabbi kapcsolatba sem kerülhet az ügyjel.
3: Nekem is ez a nézetem.
1: Örülök, hogy a véleményünk egyezik. Nagy tisztelője vagyok a hercegnek, és Shilling Lord, Tonga-sziget kormányzója, akinek néhány ügyben szolgálatára lehettem, megígérte reggel, hogy ebédnél bemutat a hercegnek.
0: Sajnos. Közben jött a Vesztegzár.
3: Hát, ön nem a Vesztegzár kirendeltségével érkezett?
1: Szó sincs róla.
2: Egy másik ügyben nyomoztam, és én is itt ragadtam a vesztek zár miatt.
3: Valami más bűnügy is előfordult a szállóban?
2: Nem a szállóban.
1: Csak a lábnyomai vezettek a szállóig. A szigetvilág legelvetemedettebb gonosztevőjének, Jáva Rémének hívják az alvilágban. Gyilkol, rabol, kegyetlen és megtévesztően kellemes külsejű ember. A szálló kertjében tűnt el. Ha tudná, hogy valóban itt van valahol, nem főne a fejem a gyilkosért.
2: Különösképpen egy ilyen fehér csontgombot találtam a meggyilkolt Ranke doktor mellett. Élénken emlékeztet egy hálóruha gombjára. Ha?
3: Fehér csontgombot nem varnak férfi ruhára?
2: Utcai ruhára nem, de pizsamára lehetséges. És az illető pizsamában szökött meg előlem. De lehet, hogy másfelé menekült.
1: Túlságosan szerencsés véletlen volna, ha a vesztek zár a kezemre játszaná. A gömbölyű orrú cipő bokában összeér, mintha meghajolna a gazdája.
2: Ajtónyikorlás.
3: Nagyon örültem,
1: mondja Mód. Ha valami közlendője van, kisasszony, bennem megbízhat. Nem vagyok szívtelen kopó.
3: Az ajtó becsukódott.
1: Mire Mód visszafordult, a pizsamás ember már ott ült a karosszékben, és dohányzott. Mód szótlanul, komolyan nézte.
2: Tessék, mondta a fiatalember, és miután nem kapott választ, elismerően mondta. Ez aztán alaposan megadta nekem. Mit szól ezek után hozzá, mint Jáva Réméhez?
1: Mód csendesen, minden szemrehányás nélkül ezt kérdezte. Maga ölte meg Ranke doktort?
2: Megenged előbb egy kérdést?
1: Tessék, felelte a leány.
2: Maga ölte meg Ranke doktort?
3: Figyelmeztetem, hogy az én türelmemnek is van határa. Most már sokkal több forog kockán sem, hogy a csúf látszat elkerüléséért megvédjen magát.
2: Igaza van. Most ellenszolgáltatás fejében véd meg.
1: Mert én tudom, hogy amikor a detektív kopogtatott és jelentette, hogy vesztek zárat rendeltek el, maga nem volt egyedül. Tudom, hogy nem volt a szobában, amikor a gyilkosság történt, és azt is tudom, hogy Sergius herceg nem távozott a detektív érkezése előtt. Hol volt ön a távozásától számított 15 percig? Mert a halban nem volt, a szobájában nem volt. Ugyanez áll a hercegre is.
3: Útban voltam a hal felé, de visszafordultam.
2: Úgy?
3: Akkor miért nem mondta meg ezt a detektívnek?
1: A nő kirobbant.
3: Hogy merészel nekem maga kérdéseket feltenni? Akit egy főfelügyelő a földrész legnagyobb gazemberének nevez, aki hálóruhában menekült a kötél elől.
2: Szívesebben szöktem volna repülőgépen Szingapurba.
1: Talált. Mód elsápadt és hallgatott. A fiatalember felállt.
2: Kérem, szólalt meg szerint. Kössünk békét, vagy ha tetszik, szövetséget.
3: Magával? Lehet, hogy szerencsétlen körülményei miatt nem adhatom rendőrkézre, de gazemberrel nem szövetkezem. Téved, ha azt hiszi, hogy én olyan magafajtájú vagyok.
2: Hát akkor állapodjunk meg. Mindketten hallgatunk arról, amit a másikról megtudtunk.
1: Maga ölte meg? Kérdezte suttogva, rémülten a leány.
3: Feleljen. Én úgysem fogom elárulni.
1: A fiú rövid ideig gondolkozott. Mód közelebb lépett hozzá, és kimerett szemmel nézte a csíkos selyem hálókabátot. A fiú önkéntelenül követte a tekintetét. Egy fehér csontgomb hiányzott a pizsoma kabátjáról. Szóval, maga tette. Kérem, ha Istent ismert valaha, mondja meg. Könyörgök. Nézd a leány. Azután lassan bólintott. Mód megkönnyebbülten sóhajtott. És?
3: Miért?
1: Felismert. Batáviában egyszer betörtem valahová, ahol Ranke doktor is vendégségben volt. Elfogtak. A tárgyaláson ismét találkoztunk, jól megegyezhetett. Ahogy kiléptem innen, szembe jött. Tört mindig hordok magamnál, egy döfés aztán. Vége lett. Mód írtózva nézte a kedves arcú, nyájas tekintetű embert. Ocsmánygyilkos. Úgy meséli ezt a gazságot, mintha csak tréfa lenne. Maga sem tudta, miért fáj ez annyira. Hiszen örülnie kellene, hogy nem Szergiusz van. Gyilkolt. Hidegvérrel embert ölt. A fiatal ember fölényesen vállat vont. Egyető vagy kevesebb. Oly mindegy. Menjen, kérem. Azonnal menjen. Kissé alkonyodott. A kert tömve volt vendégekkel. Már megszokták a vesztőzárat, már tréfálkoztak a drótsövény külső vonalán táborozó katonákkal. Csak egy hipohonder különítmény élőkön Willié nével, akinek a férje Szingapurban szerkesztő, ájoldozott a szobájában, és valamennyien keresték magukon a bubópest is nyomait. A boly fél óránként drámai, de hivatalos hangon jelentette Markeitnek, hogy valamelyik vendégnek a percei meg vannak számlálva. Az idény vége volt. Alkony felé már dúson hömpölygött a ködös, párás levegő a tenger felől, és zsíros fénnyel ülte meg a pálmák levelét, a színes hibiszkuszok és orchideák tágult kelyhelyi. Az északnyugati monszun előhírnökei rosszagú, forró légáramlással hordták a partmenti fák rothadó gyökereinek bűzét. Most még csak a súlyos, bágyasztó alkonyi dagályidőben érezni a trópusi paradicsom átalakulását pokollá a betörő monszun fúvására. Egy pár nap, esetleg csak néhány óra még mindössze, mert itt átmenet nélkül változik az évszak, és ilyen gutaütött időjárás lesz erre nap, mint nap. A tengerbe süllyedő nap búcsúzó vízfényei árnyékba burkolják a szobát, ahol két csapdába került ember áll némán egymással szemben. Azt hiszem, az időpont megfelel, mondja a pizsamás. A szobamosdó pereméről levesz egy szappant és törül között. Nézzen, kikérem, hogy tisztalja a levegő. Mód kinyitja kissé az ajtót. Most! Súgja gyorsan. Bocsássa meg, hogy találkoztunk, mondja a fiatalember. Kilép a szobából, és egy szállóvendég öntudatos lépteivel elindul a folyosón. Mód háttal a csukott ajtónak dől, és lehunja a szemét. Istenem! Ez az első gondolat. Azután elővesz a ruhája kivágásából egy apró csipketerítőt, amilyen minden szobában az asztalkán van, szétbugyolálja, és kihullik belőle egy kis, fémnyelő, véres tő. Félix, karján a törülközővel, kezében szappantartóval sietett a folyosón. A személyzetet a kezdődő holtszezonra való tekintettel felére csökkentették. Most aggasztóan kevésnek bizonyult a létszám, miután a hivatalos közegeken kívül az étteremben, a büfében és a halban sok olyan vendég tartózkodott, aki nem volt lakó, és ezeket is el kellett helyezni. Idény közben a csodás Grand Hotelben hemzseg a boly meg a szobalány. De ha jön a legpontosabb vendég, a monszun, akkor bizony leapad a személyzet, és egészen elmarad a főúri vendégsereg. Külön szerencsétlensége a hotelnek, az az autokáron érkezett turistacsoport, amely ebédre jött, és este már visszatértek volna Surabayába. Közöttük Rev Paolo Sorgett, a hatalmas ősz jezsuita hittérítő, Carson Baronet és Jenkins cukorbáró, a regatta bajnok. Wolfgang igazgatóra soron kívül hatalmas jövedelem vár, mert a Grand Hotel vendégei nem fogják igénybe venni az állami kosztot és a vesztegzár idejére kijáró olcsó kis szobákat, hanem további 3 hétig főúri bőkezűséggel élnek majd itt. Mesés jövedelem. Viszont Félix, jáva rém, aki öntudatosan siet pizsamába, kezében szappannal, anélkül, hogy csak sejtené és hová, igen örül a személyzet hiány kihalt szálló folyosónak. Nagy veszély nincs, sok az új lakó. Ugyan kigyanakodna a szappannal igyekvő pizsamás ember. Egy néger gyerek aranyozott sapkában éppen szembe jön. Ez a liftes. Ez esetleg emlékszik rá, hogy kit hozott fel az emeletre. Megáll.
2: Haló? Hány óra?
1: Kiáltja rá, és meglegyinti viccesen a törülközővel.
2: 6 óra múlt, mein Herr! Oh, thank you és danke!
1: És Pütyö részfelelsége. Egy mosdó felírású helységbe gyorsan bemegy. Az ördögbe is. Valami csak tenni kell, mert részint éhen pusztul, részint, ha soká kell ilyen fölényesen futkosni a törülközővel, akkor meghal, mint végkimerült maratoni futó. Zúg a lift. Aha, az a pokoli kölyök lemegy végül a fészkes földszintre. Kilép. Lassan körülnéz. Csak ruha kellene. De hogyan szerezzem? Közvetlen előtte nyílik egy ajtó. Azonnal friss, öntudatos sietésbe kezd, csapkod a törülközővel, és be a fordulóba, fel az emeletre, és lihegve megáll.
2: A boly jön szembe, az átkozott néger. Most itt veszteg el a lift. Nagyon csodálkozik.
1: Félix rohan. Hát ez nem megy. Már remeg a térde. Körülmegy a folyosón, és újabb mosdónál van, ismét. Be! Zárva van. Na most mit? Nyílik az ajtó szemben vele. Már éppen megindulna céltudatosan, amikor látja, hogy egy kéz két nagy cipőt tesz ki, azután becsukja az ajtót. A cipő felett egy fogason néhány ruhadarab függ rendetlenül. Hát lesz, ami lesz. Ez az ember reggelig alszik. Addig minek neki itt a ruha? Elviszi. Illemelt a halba, és enni fog. Enni. Azután visszahozza a ruhát. 166-os szoba. Csak ezt kell jól megjegyezni. 160. Jó, gyerünk, nincs más megoldás. Lekapta a ruhát, és sietett. Mögötte felbúgott a lift. Gyerünk, mert jön az a ronda kölyök. Egy homályos fordulónál vaslépcső tűnt eléje, keskeny falnyilásból indultak a tekervényes fokok. Egy tábla függött le a mennyezetről. Nem a tisztelt vendégek számára. No hát, ez neki való. Ő nem tisztelt vendég. Felsietett néhány fokot, és leült ölében a ruhával, és nagyot fújt.
4: Hé! Hey, Martin!
1: Kiabálta valahonnan a mélyből egy ellenszenvesen éles, nyújtott női hang.
2: Na!
1: Kiáltotta bosszusan a fiatalember.
2: Mi van?
4: Te vagy az!
2: Én hát!
1: Az illető megnyugodott. Valamivel csörömpölt a mélyben, a földszinten vagy a pincében. Ki az a Martin, akivel összetévesztik? Most azután öltözni. Szédelgett az éhségtől, gyorsan lerúgta a papucsot.
4: Martin!
1: Nem hagyja abba.
2: Na, itt vagy még? Már nem, de minden pillanatban visszajöhetek!
1: Felelte dühösen.
4: Viccolsz csak te! A viccolsz!
1: Hogy cifrázza? Nem adott választ. Gyorsan levette a papucsot, és öltözni kezdett.
4: Te Martin!
1: A földön vinné el azt a Martin.
2: Mi van?
4: Ha lejössz, hozd le a főkulcsot! Nem mehetek már érte! A szobában marad!
1: Hogy üvölt a dög?
2: Jó, majd lehozom! Más nem kell!
4: Hozhatsz füstölt halat! Dobd le az egész minden mosókonyhába, de nagyon vigyázz! A hozzánk lepedő fel, rakd a lépcsőre az új mosnivaló!
1: Rajta volt a nadrág, kisébbő. Régi módi emberek hordanak ilyet. A kabát térdét verdeste. Szalon kabát. Ritkaság, tópuson. A pizsamáját összehajtva letett a lépcsőre. Erre úgysem járna.
4: Martin! Martin!
1: Felveri a szállót a pimasz.
4: Jaj, mi van már megint? Nagyon vigyázz, mert nem szabad meglátni, ha ledobsz mosókonyhába!
2: Jó, majd vigyázok!
4: És holnap is várlak, Martin!
2: Kellemes lesz.
1: A fene ezt a Martint meg a nőjét. Szédelget az éhségtől. Lassan lement a négy lépcsőn a folyosóig.
4: Martin!
1: Hát fulladj meg! Álva maradt, és nem felelt.
4: Nem halsz, Martin! Hát nem halsz! Jó lenne, ha ledobnál!
1: De milyen jó lenne, ha ledobnálak? Gondolta.
4: Ha ledobnál, Martin, egy korálgő, egy korálgő, ott lóg a tükör mellett, de ne döntsd fel a vázát!
1: Csend. Ajtócsapás lentről.
0: Elment ez a sátán. Óvatosan kinézett, gyorsan visszakapta a fejét.
1: A néger kölyök ott állt a lift mellett, egy szalmaszálat rágott, és apródonként kiköpte.
0: Végre is a csiga lépcsőn lemehet. A kiabáló nő egészen a mélyben volt,

0: Gyanún felül állnak. Rendőrtisztek mögött állt Elder főfelügyelő. Szerintem mindenki gyanús, amíg nincs alibije, szólt közben. A kapitány kicsi hűvösen fordult felé. Nem szeretném, Elder, ha ezzel az ügyel foglalkozna. A Grand Hotelben különlegesen kell eljárni. Egy tapintatlanság vagy botrány beláthatatlan következményekkel járhat. Világért sem avatkozom a dolgokba. Felesleges is, a kapitány úr csoportja nyomoz. Inkább azt hiszem, én szorulok majd segítségükre. Kicsi gyanakodva nézték. Elder főfelügyelő fiatal kora ellenére regényes népszerűségre tett szert a gyarmaton. A kapitány szerint csak szerencsével és madaroskodással, magasrangú rendőrtisztviselők mellőzésével, kényes politikai ügyeket, nagy bűneseteket osztottak ki a főfelügyelőre, és ezt nem bocsátották meg neki a kollégái. Ha kezére járhatunk, csak szóljon, felelte a kapitány. Bár nem ismerem az ügyet, amivel megbízták. Ha végleg kátyúba jutok, és sajnos úgy néz ki, akkor kérni fogom a segítségüket. Cserben hagyott a szerencsém. Az is az ügyéhez tartozik? Kérdezte az egyik rendőrtiszt. Hogy kihallgatta Maud Borkman? Figyelmeztetem, Elder, ha szabály ellenesen beleavatkozik a csoportomba kiosztott ügybe, kérem, én a magam ügyében jártam el Maud Borkmannál. Egy embert keresek, aki itt a kertben csatangolt, és lehet, hogy bemászott valamelyik szobába. Ezért néhány lakót kihallgattam, és most már nem érdekel semmi. Lefekszem. Jó éjszakát kívánok. Bűnügyi sarlatán, mondta az egyik rendőr tiszt, miután Elder a szobájába ment. Olyan, mint a kuruzsló orvos. Mestere a látszatkeltésnek. Természetes, hogy komoly munkát sohasem becsülik meg úgy, mint a hókusz-pókuszt. Hát, uram, mondta a kapitány, Sedlinc fogalmazó átveszi a szolgálatot. Lehetőleg a háttérben nyomozni. Holnap azt kell kutatni, hogy kinek állhatott érdekében Ranke doktort megölni.
1: És?
0: Szólt közben az egyik tiszt. Keresni kell a tört, mert a gyilkos magával vitte. Ahol a tör van, ott a gyilkos is. Úgy van. Az őrszemeket ellenőrizze, és sok tapintat, Sedlinc. Sok tapintat, vigyázni. Ez a Grand Hotel. Jó éjszakát. Csörgés. Ajtócsukódás. A rendőrtisztek aludni mennek. Jáva réme, a szemtelen idegen most tovább megy a csiga lépcsőn. Ez a lépcső nem volt kivilágítva. Úgy látszik, este nem használják. Disznóság itt takarékoskodni. Martin és a hölgy életveszélyben vannak, ha itt kell randevúzniuk. Most a földszinten lehet. A szuterén alatta van. Hangokat és zörgést hall onnan. Személyzeti szobát. Ne merje megkísérelni. Suttogja valaki. Én nem tehet semmit. Én félek. Tele van rendőrön minden. Ne féljen. A rendőrök már lefeküdtek. Ide nem is jönnek. Szóval beszéljen. Nem tudok semmit sem. Csak azt láttam, hogy a kést Miss Borkman vitte el. Egy fehér kis csipketerítőben. Akkor ő a gyilkos. A fiatal ember zsibbadtan állt. Mintha kísértetekkel lenne tömve a hotel. Lemenjen. Ha csak moccan elriasztja ezeket. Ide jöttek az alaksorba beszélgetni, a hátsó lépcsőhöz. Indulatosan suttognak, világosan hallatszik minden szó. Holnap mondja el a detektíveknek? Nem, kiderül minden, és akkor mindnyájan börtönbe kerülünk. Martin! Ufene! Most elriasztotta őket. A két suttogó szétrebben távolodó léptek. A fiatal ember mozdulni sem.
2: Martin, te miért nem ledobsz halat, korált, kulcs? Halszing! Martin, halsz!
0: Szünet. Elmegy és bosszusan dör mögé.
2: Te nem halsz, Martin! Esző vagy, alszó, hülye disznó! Csak várj!
0: Finom hölgy, igazán, gondolja a fiatal ember. Ez a Martin is megválogathatná magának. Kilépett a földszinti folyosóra. A nővel minden esetre baj van. Ha csak ugyan nála a tör, és valóban feljelentik, akkor vége. Valamit tenni kell. Először minden esetre táplálkozni fog. Miért van itt ilyen sötét? Jó! Neki megy valaminek.

0: oldalról fény szűrődik be. Asztalok. Baj van. Ez a szálló étterme, és úgy látszik, már befejezték a vacsorát. De valahonnan nagyon halk jazzzene szűrődik ide. Ez a bár. A Grand Hotel Grille. Na, ott ma nem sokan lesznek. Az se baj. A fő, hogy első rangú konyhájuk van. Nyugodtan kilép a halba. Takarékvilágítás. Hatalmas, üres előcsarnok. Távol a portás olvas valamit a polcra dőlve. Eszébe jut, hogy nincs nyakkendője. A Halloween gallérja még megjárja a trópuson, de csak nyakkendővel. Az egyik asztalon punka áll. Kis ventilátor, hosszú sejjebb szalagokkal. A szalagok vízszintesen lengenek, ha jár a szellőző. Letép egy szalagot, és gyorsan csokorra köti. Kissé régi módi művész viselen, de mindenki úgy öltözik, ahogy akar. Most már nyugodtan elindul a bár felé. A portás felnéz, de látja, hogy a vendég nem jön feléje, hát tovább olvas. A Félix nevű űzött vad belép az előcsarnokból nyíló, úgynevezett grillbe. Kék fény, kitűnő tangó muzsika és tömve a bár. Az alulról világított üvegparketten ruhazizzenés, lábsurlódás, pácolt cigaretta és egészen enyhe ételszak keveréke. Sír a harmonika. Halk beszédhangok, pohár és tányér csörrenés nyomja el olykor. A reflektor vörösre vált. Gyorsan múló, feltörő kacagás. A szicíliai özvegy elfojthatatlan életkedve tört ki, mert Vangold úr egy elhamarkodott mozdulattal távolabb ülő, Schilling kormányzó ölébe hajította egy folyamirák gondolját. A félhomályban jókedvű urak ülnek. Csodálatos ékszerek villannak fel, mint fehér fénybogárkák, és maroknyi anyagból álmodott párizsi sejjebuhák zizeknek a parketre vetülő zöld és lila fényben. A kreol és habszínű női vállak, sima hátak és mezítelen karok kidomborodnak a homályból. Félix a bárpulthoz megy. A tamil mixer rávigyorog. Egy pohár pezsgőt és jeget bele. Sok jeget! Vezényelt az éhes, szemtelen és űzött ismeretlen. A pohár egy pillanat múlva ott állt előtte. Jég hullik bele csörrenve a csontkannából. A direktrisz egy államszőke belga nő hozzálép. A parketra koncentrált, homályos tangófény miatt csak árnynak látszik minden. De Félix így is megállapította, hogy igen karcsú nő áll előtte. Odé du Fleur vagyok. Ha grillbe jön, akkor az én vendégem.
1: Hát, ez esetben sokszor lesz szerencsénk.
0: Letette a poharat, melyből éppen inni készült. Pedig úgy vágyott már egy korty jeges pezsgőt. Táncol? Kérdezte Odé du Fleur.
1: Hogyne, szabad.
0: A parket mély sötét ibolya fényében lépegettek. Maga nagyon jól tánc. Suttogta a direktrisz. Szeretem a muzsikát, ezért van. És elsősorban talán az járul hozzá, hogy egy könnyű, finom, mesebeli ilyen csodás táncosnőt vezetek.
1: Milyen kölni ez a haján?
0: Lanterik? Nem. Ez Kalimár. Az. Maga igazán ért a 10 másodperc sötét, csend, és már is vakító fény ömlik el a kis intim helységben. Az űzött vad egy szokott, könnyed gesztusával karjába veszi Odett kezét, és megy a pezsgőhez. Megfogja a karcsú poharat. Érdekes, hogy itt nem tapsolnak szám után. Sőt, mintha megnémultak volna. Kezében a pohárral körülnéz. Mi van? Az emberek dermedten ülnek, és minden szem rámered. Odett kis, piros szája nyitva, és rémülten bámult Félixre. A fiatal ember zsibbadtan áll, kezében a pohárral. Érzi, hogy valami katasztrófa történt. Végre a szemközti tükörben meglátja magát, és sarkáig végigfut rajta a hideg. Ott áll a bárpultnál, kezében egy pohár pezsgő, és a legszigorúbb hittérítőrend bársonygalléros fekete papiforma ruhája van rajta. Kemény. Ott állt az ámult emberek előtt a fekete bársonnyal szedett ruhában, a négyszögű kőgombokkal, mint aki legalább 5 évet a leprások között töltött, és minden világi örömtől irtózattal elfordul, és kezében a pezsgős pohár, és éppen tangóz. Itt most olyan botrány lesz, és olyan letartóztatás, amilyen még nem volt. Hirtelen magasra emelte a poharát, és érces hangon mondta.
2: Emberek! Ebben a házban ma megjelent az elmúlás mementója. Ide jöttem, hogy legyek a láthatatlan kéz, Nebukadnezár palotája falán.
0: Jusson eszetekbe, hogy a márvány oszlopok, sejem függönyök, aranyozott kárpitok között épp úgy felírja a farra a tök halál, hogy méne tekel, ufárszín, mint a legutolsó halászkonyhóra. Eljöttem, hogy táncoljak közöttetek, hogy mulassak veletek, mert így talán süket fületek is meghallja, vak szemetek is meglátja a halált, amikor magasra emelem e bűnös kejhet. Magasra emelte a pezsgős poharat a döbben, csendben, a földhöz csapta. Végignézett a rémült embereken, és távozóban még ezt mondta.
1: Ezért kértem a pezsgőt, hogy megsemmisítsem, mint a világi bűn jelképét.
0: A mixer babonás rémülettel suttogta.
3: Ezt értem. De minek kellett bele a jég?
0: A Zord misszionárius azonban nem felelt, hanem elhagyta döngő léptekkel a bárt. Sergius herceg elgondolkozva mondta Módnak, akivel együtt ültek egy páholyban. Micsoda fanatikusok! Szingapurban tavaly egy misszionárius felrohant az egyik varieté színpadára, s táncolni kezdett a balettcsoport között.
1: Szörnyű látvány volt.
0: Mód nem szólt semmit. A helységben lassan felengedett a váratlan esemény deprimáló súlya.
2: Ez szabálytalan eljárás, mondta Markeit tanácsos, aki Villiénével vacsorázott, miután konstatálta, hogy a hölgynek nincs búbópestise. Ha nem lenne misszionárius, akkor büntetendő cselekménynek számítana. Pánikot előidézni vesztek zárott területen?
0: Ki ez? Kérdezte a szicíliai özvegy izgatottan Van Goldurat, akivel időközben megismerkedtek véletlenül. A terménykereskedőt annyira feldúrta neje távolléte, hogy ebben a bús lelki állapotban szórakozottságból Signora Relli asztalához ült le vacsorázni, és az erőteljesen szép özvegy megengedte, hogy a félreértés tisztázása után is együtt maradjanak. Vacsora után véletlenül a bárba mentek kissé elüldögélni.
2: Ez egy hittérítő, felelte Van Gogh, többet én sem tudok. Péter,
0: a pincért hívta.
2: Parancsoljon, Signora. Ki ez a hittérítő?
0: Nem tudom, ma sokan érkeztek. Felelte és sietett, mert a vendégek itt is, ott is fizettek. Wolfgang igazgató mindenfélét gondolt a misszionáriusról.
2: Annyira érdeklik a hittérítők?
4: Igen, leánykoromban beleszerettem egy misszionáriusba. Sajnos nem sok reményünk volt arra, hogy szüleim hozzáadjanak, és ő elment a vadak közé hittérítőnek. Boldogult férjem jó volt, okos, szeretett, de én sohasem feledtem Cressont. Mióta özvegy lettem, szívesen járok erre, ahol sok a hittérítő, ahol annyian hasonlítanak rá.
0: Reméli, hogy egyszer csak viszont látja az illetőt? Kérdezte Van Goldul.
4: Az illető nem él. Hivatásának áldozata lett, és én vagyonom egy részét beleöltem abba az emlékműbe, amit szülőföldjén állítottam.
0: Honvait is hazahozatta? Kérdezte Van Gogh úr meghatva.
4: Nem,
0: felelte hidegen az özvegy, és rövid szünet után hozzátette, ugyanis a vadak megették. Lindner, az opera énekes jött arra, és megállt az asztalnál.
2: Az ilyen hittérítőt nem szeretem,
0: mondta, és fáradt, kövér arca szomorú, gyerekes kifejezésre görbült. Most ismét altatót kell bevennem, pedig már jól éreztem magamat.
4: Ne vegyen altatót,
0: mondta erélyesen az özvegy.
4: Üljön le hozzánk! Péter! Egy üveg csinzánót! Signor Lindner, Van Gogh úr!
0: Örvendek, mondta a terménykereskedő, és felállt a készfogáshoz.
4: Én nagy tisztelője voltam az ön néhai hangjának. Még legény ember koromban. Ön gyönyörűen énekelt a Lohengrin, és csinos ember volt.
2: Hol vannak azok a régi szép idők?
4: És sóhajtott. De nem értette, hogy a nagy művész miért ül olyan fagyosan az asztalhoz.
5: Most hajtsunk fel egy egész pohárral,
4: biztatta őket Signora Relli, és magasra emelte a rubin színű vermutot. Megitta. Minden is, pedig nem sok kedve volt hozzá. Az özvegy felemelkedett.
5: Bocsánat,
4: kisietett a teremből. Kedves hölgy, jegyezte meg Van Gogh, és újra töltött. Akarja, jól érezte magát. Az ital is szokatlan volt számára, és ez a Signora Relli igazán kitűnő társaság.
2: Ön tüneményesen énekelt valamikor,
4: fordult Lindmerhez, mert kedveskedni akart a világhírű művésznek.
2: Nagy kár, hogy elveszítette a hangját. Ez már végleges. Ismertem egy kántor tanítót, akinek később kitisztult az orgánuma. Önnel is előfordulhat.
4: Kizárt dolog, felelte Lindner halálsápadtan. Az idegesség árt a hangnak, és engem minden ostoba fecsegő halálra ingere.
2: Igazán? Így vagyok én a raktár rokonban. Ha azt mondom, Stuck úr, hozzon fel egy...
4: Signora Relli sokáig elmarad, mondta az énekes türelmetlen.
2: Éj, azt hiszem a hittérítőt keresik, az imént lehordott bennünket.
4: Van Gogh úr eltalálta az igazat. Signora Relli, kilépve a halba, körülnézett. A hittérítő egy kis asztal mellett ült, s a pincérrel tárgyalt. Kérem, én itt fogok vacsorázni, mert abba a szodomába nem megyek be, mondta Félix, s vágyó pillantást vetett a bár felé.
5: Szívesen tálalunk itt is, de csak egy fél darabka sovány hal van kint, amit a szakácsnő tett el magának, mert fogyókúrán van.
4: Tessék, egy ilyen előkelő hotelben?
5: Sajnos nem számítottunk hittérítő vendégre. A mi lakóink bűnös emberek. Ma pénteken sem esznek böjtöst. És csak olyan ételeink vannak, amit hittérítő úr undorral utasítana el. Roast beef, csirkekotlet, körimártással, pulyka és hasonlók.
4: A hittérítő úrnak valósággal folyt a nyála. Egy kis roast beef, vagy pláne kotlet után köri szósszal. De szomorúan ezt mondta.
2: Hozzá csak azt a kis halat vízben főzve.
4: Komoran ült ott a kis asztal mellett, és szerette volna a haját tépni. Bocsánat, itt térítő úr. Özvegy, Relliné vagyok. Egy hatalmas, jó alakú, markáns, de csinos arcú nő állt előtte, vészesen villogó szemmel és nagy fehér fogakkal. Nem tudtam szabadulni a hatása alól. Amit az imént tett, olyan ijesztő és nagyszerű volt.
2: Harcol világi bűnök ellen.
4: És türelmetlenül forgatta fejét a pincér után, mert már a böjtös is jól esett volna, csak hoznák. Nekem szükségem volna valakire, egy emberre, akivel őszintén beszélhetnék. Kérem, ha van számomra egy fél órája, hallgasson meg, és
2: most majd vacsorázom. Jegyezte meg, mert jött a pincér hallal.
4: Kell végre egy izzószemű, szigorú hittérítő, akinek az én szívem titkait kitárom. Kell! De sajnos a karját tárta ki, és mert nem nézett hátra, leverte a pincér kezéből a tálcát. A kis darab főtt hal mozdulatlanul pihen levében a szőnyegen.
5: Ó, Madonna!
4: Kiáltotta kétségbe esetten.
5: Milyen ügyetlenség! Kérem, engedje meg, hogy vendégül lássam egy csésze teára némi kárpótlásul a kis vacsoráért.
4: Ne utasítsa vissza, mert megaláz. A 20-as szobában lakom. Itt van a kezelben. Kérem, én ma csak böjtöse tehetem. Mondta megtörten, és úgy nézett a földön fekvő halra, mintha valami elhunyt, szeretett hozzátartozója lenne. Rövid biccentéssel és teljesen üres gyomorral elindult a főlépcső felé. Azután hirtelen siet visszatért és benyitott a sötét étterembe. A főlépcső felé ugyanis Elner főfelügyelő közeledett.
5: de csak egy pillanattal látta. Nyomban a portáshoz sietett. Ismeri ezt a hittérítőt?
2: Bizonyára, de ma annyian érkeztek, hogy utána kell néznem. Ha a főfelügyelő úr tudni akar valamit, igen. Nézze meg a nevét és az adatait. Ez meg kért a főpincér a bárból, és Signora Rellihez ment. Szíveskedjék visszatérni a bárba. Az a két úr a Signora asztalánál hangosan sértegeti egymást.
6: Ó, Santa Madonna!
2: Kiáltotta, és elsietett a pincérrel. Reverendissime Paul Sorget hittérítő, mondta a portás. Autokáron érkezett a jávai kirándulókkal, és egy bankátutalás miatt jött be a Grand Hotelbe, közben történt a sajnálatos eset. A hányos szobában lakik?
6: 66, második emelet.
2: Köszönöm. Oda ment az étteremhez. Az ajtó zárva. Most már habozás nélkül a lifthez lépett, és beszállt.
6: Második emelet.
2: A lift búgva elindult. Szerette volna felpofozni magát, amiért nem sietett nyomban a hittérítő után. A lift megállt, gyorsan ki akart lépni.
4: Nem lehet, uram, mondta a néger fiú. Két emelet között vagyunk.
2: Miért állt meg a lift?
4: Valószínűleg kinyílt az ajtó valamelyik emeleten.
2: Most mit kell csinálni? Topogott türelmetlenül Elder.
4: Csengetni kell a portásnak, ő végigjárja az emeleteket, és ha becsukja a nyitott ajtót, akkor ismét megindulunk. Rémes, hogy milyen lassú. Ha valamelyik felső emeleten nyílt ki a lift ajtó, hát akkor ránk virrod. Zsábája van szegénynek. Portásnál nagy baj. Én nem tartanám.
2: Csengetett már?
4: Még nem, de az hamar megvan. Felelte biztatóan, és lenyomta az egyik fehér gombot. Most tessék majd megfigyelni, hogy meddig elpiszmog ez a vénember.
2: Csak ugyan fél órát tartott, amíg végigjárt az öt emeletet, és végül rájött, hogy a fél emeleten elfelejtette megnézni, pedig ott nyílt ki az ajtó. A lift felszökkent, rövid búgás, a boly kirántja az ajtót.
4: Negyedik!
2: Eldernek fejébe tódul a vér. A másodikra mondtam.
4: Egy perc!
2: Le. Két másodperc múlva a lift megáll. Elder kiszállna, de a boly legyen.
4: Hát, megint kinyílt egy ajtó. Úgy látszik, viccel valaki.
1: Hogy az a?
2: Alig háromnegyed óra múlva ott állt a 66-os szoba előtt. A hittérítő ruhája kiakasztva függött, a küszöbön egy pár cipő.
1: Megkopogott. Ki az?
2: Kérdezte egy reketten.
4: Keresik hittérítő urat.
2: Lassú csoszogás, nyílt az ajtó, ősz, sovány arcú ember nézett ki.
1: Engem keresnek?
4: Igen. Crawford hittérítő urat várják a szobában.
1: Paul Sorget vagyok.
2: Ó, bocsánat, akkor tévedés.
1: Craffordot várja. Az sem lehet. Craffordot tavaly megsütötték a Victoria nyánzatónál.
4: Akkor ez egy másik Crawford.
1: Hallja ki maga.
2: Az egész hazugságból egy
1: szót sem hiszem. Az imént is kaparászott valaki az ajtóba. Nagyon gyanús éjszakai jelenség az úr.
2: Én Elder főfőnökere vagyok. A pénzt minden esetre okosabb ezt leadni a szépbe.
1: Mi? Honnan?
2: A portás mondta, hogy átutalása jött. Mikor feküdt le?
4: 11-kor
2: felette a hittérítő, és bevágta az ajtó.
1: 12-re.
2: Elder néhány pillanatig gondolkozott, azután gyorsan lehajolt. A hittérítő cipőjén friss nedvesség csillogott. Bőrön nehezen szárad a folyadék, de 11 óta száraz lenne. A földre hullott böjtös harról freccsent oda a víz. Kétségtelen, hogy valaki hordta a pap cipőjét, mi alatt aludt. Azt is tudta már, hogy ki.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívuson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kell takaró.

0: tanulság. Bármikor, ha egy ember azt hozza föl enyhítő körülménygyanát, hogy a tette egyébként természetes volt, s emiatt érthető és felmenthető, hiszen természetesen emberi cselekedet, akkor gyanítható, hogy az állatoknál alantasabban viselkedett. Várakozás. Két nő áll a Ferenc körút és a Tompa utca kereszteződésénél, a közlekedési lámpa zöld jelzésére várva. Nagyjából egykorúak lehetnek, az a fajta öregnek még túl fiatal, fiatalnak már túl öreg asszonyok, akik számára az idő létezése, és persze az idő mindennapi múlása, korán sem valami elvont, metafizikai távlatokban tárgyalható fogalom, mi több, még csak nem is a megbeszélhetőség tárgyát képező valami, hanem a magát mindmintalan, ezer apró részletben megmutató, tapintható valóság. Reggeltől estig tartó fizikai élmény. Közel állnak egymáshoz, a fejük, a festett hajuk szinte össze is ér, mégis hangosan beszélnek, se nem holmi indulatokán, inkább úgy, mintha nem bíznának abban, hogy a másik valóban hallja a szavakat. De hát az nem lehet, mondja az egyikük, az nem lehet, hogy ezt így meg lehessen csinálni, az nem lehetséges, hogy ezt a csalást, ezt az irdatlan disznóságot a világ csak itt szó nélkül hagyja. A világ, válaszolja a másik, a világ, édesem, magasról szarik rád. És magasról szarik rád, és még rám is. Gyere, menjünk zöld a lámpa. Egymásba karolva indulnak el, és közben így beszélgetnek tovább.
1: Egyáltalán nem az irodalom felől közelítettem a focihoz, amikor elkezdtem. Ennek két oka volt, egyrészt szerintem olvasni még nem tudtam, focizni meg már igen. Másrészt szerintem azért egy olyan 25 évig biztos, hogy több időt töltöttem a focival, mint bármi mással. Egyébként, hogy mit gondolok arról, hogy miért van a irodalomban ez a futball mitológia, arra egészen kicsi korom óta, világosan emlékszem, hogy kicsi korom óta az volt a meggyőződésem, hogy egy ilyen magam fajta fickónak az én gyerekkoromban két lehetősége volt arra, hogy viszonylag méltóság teljes időtöltéssel nyomja ki a napjait. Az egyik az olvasás volt, a másik a foci. Tehát ez a két terep volt, ahol úgy lehetett létezni szerintem ugye a 70-es évek vége táján, ami örömöt adott az embernek. És hát amúgy meg én nem vagyok olyan nagyon könnyen barátkozó ember, de a futball nyelve, meg a futballban feltaruló titkos szerkezetek, azok mindig megadták nekem azt a fajta összetartozási érzést, ami szerintem egyébként az egyik nagy magyarázata a futball mitológiának. Nagyon élveztem ezeket a történeteket írni. Nyilván, ha az ember már veterán játékos és sportosat ér, de akkor többet beszél, mint csinál. Biztos ez is egy kicsit benne van, de én mindig is szerettem focival kapcsolatos történeteket írni, azért, mert

0: Nem voltak, vannak. Van még számos egyébként. Az pedig, hogy úgynevezett dokumentum részük, meg fikció részük hogyan van. Hát egyrészt nem úgy, mindig másképp. Másrészt természetesen ezek ilyen értelemben műfajilag megközelítve legendáriumok. És legendának ugye tudjuk, van egy nagyon valós magva. És ember nincs, aki megmondja, hol kezdődik az elrugaszkodása a valóságtól, mert hát nem tudjuk, mi az a valóság.
1: Milyen saját emlékhez tapadtak ezek? Tapadtak-e egyáltalán saját emlékhez? Mondjuk, amikor a Sajó Laci beemelett, hogy mondjak még egy nevet.
0: Hát Sajó Lacival azért együtt fociztam legalább 15 évet, úgyhogy el nem tudom képzelni, hogy úgy írnék egy focis könyvet, hogy Sajó Laci nincsen benne. Egyébként meg a fene tudja, hát tegnap nagyon vicces volt egy könyvbemutató az A38-ason ennek a könyvnek, és ugye az egyik ember, aki eljött a könyvről beszélni, Babarczi Eszter volt, de ő nem olvasta még a könyvet. És akkor ott lapozgatta, és az első novella, amire rá nyitott, az egy Szíj Ferenc nevű fűnyíróról. Szóval úgyhogy nagyon vicces volt, ahogy ott felfedezte. És hát az igazán jó az volt nekem, hogy olvasta, és akkor megkérdezte, hogy de azért ez nem igaz, ugye? És pont az Esztertől, aki egy éles eszű, jó esztéta, ez nagyon jól esett ez a kérdés. Természetesen ez mindig az, ami ebben a könyvben benne van, ebben egy makulányi torzítás vagy fikció nincsen, másrészt meg hát persze. De egyébként nem tudom megmondani, azt mondanám, hogy pont azzal, de azért dadogok most, hogy pont azzal a problémával küzdök, amit egyébként nagyon szeretek nézni amúgy, amikor a foci meccs után mondjuk a jobb szélsőt a két gólt rúgott, és a riporter megkérdezi tőle, hogy hát hogyan volt a két gól, és akkor szerencsétlen gőzölgőfejű ember elkezdi mondani, hogy hát az úgy volt, hogy a Dodi átadta nekem balról, én meghúztam, és akkor laposan keresztbe előttem, és ez nagyon jó volt. És mindenki tudja, ő is tudja, meg bárki, aki valahol focizott, hogy ez marhaság, mert hogyha ő gondolkodott közben, és arra gondolt, hogy majd ide húzza, meg oda lövi, akkor nem úgy volna be. Úgyhogy ezt tudom mondani, hogy a fene tudja, nem gondolhattam közben, ezek a történetek keletkeztek.
2: Tilos Rádió. A Keltakarót halljátok. Felvezetésként Körösi Zoltánra emlékeztünk. Sajnos nincs vele saját felvételünk, megpróbálok szerezni a literától. És most pedig leoldjuk a villanyt, és elindulunk a holdvilágba. További hallgatást!

Szerbantal, utas és holvilág. Első rész. Nászunk. Lázongva vallok törvényt és szabályt. És most mi jön? Várom pálya bélelet, mert befogad, és kitaszít a világ. Vigyom. Szabó Lőzat fordítása. Első fejezet. A vonaton még nem volt semmi baj. Velencében kezdődött. A Chicagóban. Már mikor a motoszkáfon az állomásról befelé hajóztak és elhagyták a Canale Grandét a rövidebb út kedvéért, Mihálynak feltűntek jobbra és balra a Chicagóban. De ekkor még nem sokat törődött velük, mert eleinte teljesen lefoglalta Velence velencesége. A víz a házak között, a gondolák, a lagúna és a város téglavörös rózsaszín derűje. Mert Mihály most volt először Olaszországban, 36 éves korában, a Nász útján. Hosszúra nyúlt vándorévei alatt

mindenfelé megfordult. Angliában és Franciaországban éveket töltött, de Olaszországot mindig elkerülte. Úgy érezte, még nincs itt az ideje, még nem készült fel rá. Olaszországot is a felnőtt dolgok közé tette el, mint az ivadékok nemzését. Titokban félt is tőle, félt, mint az erős napsütéstől, a virágok szagától és a nagyon szép nőktől. Ha nem házasodik meg, és nem az a szándéka, hogy szabályszerű, olaszországi nászúttal kezdődő házas életet éljen, talán mindhalálig halogatta volna az olaszországi utat. Most is úgy jött el, hogy nem is Olaszországba jött, hanem nászútra, ami egészen más. Különben is most már jöhetett, mert már férj volt. Most már, úgy gondolta, nem fenyegeti az a veszedelem, ami Olaszország. Az első napok békésen teltek el, nászutasi örömök és szelídebb, nem megerőltető városnézés közt. Mint nagyon intelligens és hatalmas önkritikával rendelkező emberekhez illik, Mihály és Erzsi igyekeztek megtalálni a helyes középutat sznobizmus és ellenszobizmus közt. Nem fárasztották magukat halálra, hogy megtegyenek mindent, amit a Bédekker megkövetel, de még kevésbé akartak azok közé tartozni, akik hazamennek és hencegve azt mondják, a múzeumok, hát múzeumokban természetesen nem voltunk, és büszkén egymásra néznek. Egy este színházban voltak, és mikor utána visszaérkeztek a hotel hajjába, Mihály úgy érezte, hogy nagyon szívesen meginna még valami. Nem tudta pontosan, hogy mit, még leginkább valami édes borra vágyódott. Eszébe jutott a szamoszi bor különös, klasszikus íze, és hogy milyen gyakran kóstolgatta Párizsban, a Rue des Petits Champs 7 szám alatt egy kis borkereskedésben, és arra gondolt, hogy Velence félig meddig már Görögország. Így bizonyára lehet szamoszi bort kapni, vagy esetleg Mavrodafnét, mert az olasz borokkal még nem volt tisztában. Megkérte Erzsit, menjen fel egyedül, majd mindjárt utána jön, csak iszik valamit, igazán csak egy pohárral, mondta kubolykodva, mert Erzsi ugyancsak álkomolysággal, mértékletességre indette, mint fiatal asszony az izik. Eltávolodva a Canale Grande-tól, amely mentén állt a szállodájuk, a Frezzéria körüli utcákba jutott, ahol ilyenkor éjszakai sok velencei járkált, azzal a különös hangyaszerűséggel, ami ennek a városnak a lakóit jellemzi. Az emberek csak egyes útvonalakon járnak itt, mint a hangyák, mikor vándorlással indulnak a kerti úton keresztbe. A többi utca üresen maradt. Mihály is a hangya úthoz ragaszkodott, mert azt gondolta, hogy a bárok, sfiaszkettériák bizonyára az ember járta utcák mentén terülnek el, és nem az üres utcák bizonytalan zonájában. Talált is számos helyet, ahol italokat árusítottak, de valahogy egyik sem volt az, amit keresett. Mindegyiknek volt valami hibája. Az egyikben túlságosan elegáns emberek voltak, a másikban túlságosan egyszerűek, és egyikhez sem tudta asszociálni azt az italt, amit keresett. Az ital valahogy eldugottabb íze volt. Lassanként úgy érezte, hogy azt bizonyára csak egyetlen egy helyen árulják Velencében, és azt a helyet neki ösztöne alapján kell megtalálnia. Így került a sikátorok közé. Egészen szűk utcák ágaztak egészen szűk utcákba, és amerre ment, ezek az utcák mindegyre szűkebbek és sötétebbek lettek. Ha kinyújtotta két karját, egyszerre meg tudta érinteni a két szemben lévő házsort, a hallgató nagyablakos házakat, amelyek mögött úgy gondolta, titokzatosan intenzív olasz életek szenderegnek. Olyan közel, hogy szinte indiszkréció ezeken az utcákon járni éjszaka. Mi volt ez a furcsa műrlet és extázis, ami elfogta itt a sikátorok közt? Miért érezte úgy magát, mint aki végre hazaérkezett? Talán a gyermek álmodhatott ilyesmiről. A gyermek, aki kertes villák lakója volt, de félt a tágas dolgoktól. Talán a kamasz akart élni olyan szűk helyen, ahol minden fél négyzetméternek külön értelme van. 10 lépés már határsértést jelent. Évtizedek telnek el egy rozoga asztal mellett, és emberi életek egy karosszékben. De ez sem biztos.
Így bolyongott a sikátorok közt, míg arra nem eszmélt, hogy hajnalodik már, és ő Velence túlsó oldalán van az új parton, ahonnan a temető szigetét látni, és távolabb a titokzatos szigeteket, köztük a San Francesco in Deserto szigetét, ami egykor a leprások tábora volt, és nagy távol Murano házait. Itt a szegény velenceiek laktak, akikhez csak messziről és kevésbé ért el az idegenforgalom haszna. A kórház itt volt, és a halottak gondolái innen indultak el. Most már ébredeztek egyesek, és munkájukba mentek. És a világ olyan mérhetetlenül sivár volt, mint mikor az ember nem aludt éjszaka. Talált egy gondolást, aki hazavitte. Erzsi már rég rosszul volt az izgalomtól és a fáradtságtól. Csak fél kettőkor jutott eszébe, hogy minden látszat ellenére kicsit kívül Velencében is lehet a rendőrségre telefonálni, amit meg is tett az éjszakai portás segítségével, természetesen eredménytelenül. Mihály még mindig olyan volt, mint egy alvajáró. Iszonyú fáradt volt, és nem tudott értelmes feleleteket adni Erzsi kérdéseire. A sikátorok, mondta. Meg kellett már egyszer nézni a sikátorokat éjszaka. Ez hozzátartozik, más is úgy szokta. De miért nem szóltál, vagy miért nem vittél magaddal? Mihály nem tudott válaszolni. Sértődött arccal bújt ágyába, és nagyon keserű érzéssel aludt el. Hát ez a házasság, gondoltam. Ennyire nem érti. Ilyen reménytelen minden magyarázat. Igaz, hogy én sem értem. Második fejezet. De Erzsi nem aludt el. Sokáig feküdt összeráncolt homlokkal, karját a feje alatt összefonva, és gondolkozott. Nők általában jobban bírják a virrasztást és a gondolkozást. Erzsi számára nem volt új és meglepő, hogy Mihály olyanokat tesz és mond, amiket ő nem tud megérteni. Egy ideig sikeresen leplezte ezt a nem értést, bölcsen nem kérdezősködött, és úgy tett, mintha öröktől fogva tisztában lenne mindennel, ami Mihállyal összefügg. Tudta, hogy ez a hallgatag álfölény, amire Mihály azt hiszi, hogy a nők örökölt, ösztönös bölcsessége a legerősebb eszköz Mihály megtartására. Mihály tele volt félelmekkel, és Erzsi szerepe, hogy megnyugtassa. De mindennek megvan a határa, és különben is most már házastársak. Komoly nászúton vannak. Ilyenkor elmaradni egész éjszakára mégis különös. Egy pillanatig felmerült benne az a természetes női gondolat, hogy Mihály esetleg egy másik nő társaságába mulatott, de azután elvetette, mint teljes lehetetlenséget. Eltekintve az ilyesmi abszolút illetlenségétől, tudta jól, hogy Mihály milyen félénk és óvatos minden ismeretlen nővel szemben, mennyire fél a betegségektől, mennyire sajnálja a pénzt, és különben is, milyen kevéssé érdekli a nők. De tulajdonképpen nagyon megnyugtató lett volna azt tudni, hogy Mihály csak egy nőnél volt. Megszűnik ez a bizonytalanság, ez a teljesen üres sötétség. Az elképzelhetetlensége annak, hogy Mihály hol és hogyan töltötte az éjszakát. És eszébe jutott első férje, Pataki Zoltán, akit Mihály kedvéért otthagyott. Erzsi mindig tudta, hogy Zoltánnak ez idő szerint melyik gépíró kisasszony a barátnője, pedig Zoltán görcsösen, pirulóan, meghatóan diszkrét volt, és minél jobban el akart valamit titkolni, Erzsi annál inkább tisztában volt mindennel. Mihály éppen fordítva, kínos lelkiismeretességgel iparkodott mindig minden mozdulatát megmagyarázni, mániákosan akarta, hogy Erzsi egészen ismerje őt, és minél többet magyarázott, a dolog annál zavarosabb lett. Erzsi rég tudta, hogy nem érti meg Mihályt, mert Mihálynak titkai vannak, amelyeket önmagának sem val be. És Mihály nem érti meg őt, mert eszébe sem jut, hogy önmagán kívül más ember belső élete iránt érdeklődjék. És mégis azért házasodtak össze, mert Mihály megállapította, hogy tökéletesen megértik egymást. Kettejük házassága teljesen észszerű alapokon áll, nem múló szenvedélyeken. Meddig lehet még vajon fenntartani ezt a fikciót?
Második fejezet. De Erzsi nem aludta. Sokáig feküdt összeráncolt homlokkal, karját a feje alatt összefonva, és gondolkozott. Nők általában jobban bírják a virrasztást és a gondolkozást. Erzsi számára nem volt új és meglepő, hogy Mihály olyanokat tesz és mond, amiket ő nem tud megérteni. Egy ideig sikeresen leplezte ezt a nem értést, bölcsen nem kérdezősködött, és úgy tett, mintha öröktől fogva tisztában lenne mindennel, ami Mihállyal összefügg. Tudta, hogy ez a hallgatag álfölény, amire Mihály azt hiszi, hogy a nők örökölt, ösztönös bölcsessége a legerősebb eszköz Mihály megtartására. Mihály tele volt félelmekkel, és Erzsi szerepe, hogy megnyugtassa. De mindennek megvan a határa, és különben is most már házastársak. Komoly nászúton vannak. Ilyenkor elmaradni egész éjszakára mégis különös. Egy pillanatig felmerült benne az a természetes női gondolat, hogy Mihály esetleg egy másik nő társaságába mulatott, de azután elvetette, mint teljes lehetetlenséget. Eltekintve az ilyesmi abszolút illetlenségétől, tudta jól, hogy Mihály milyen félénk és óvatos minden ismeretlen nővel szemben, mennyire fél a betegségektől, mennyire sajnálja a pénzt, és különben is, milyen kevéssé érdeklik a nők. De tulajdonképpen nagyon megnyugtató lett volna azt tudni, hogy Mihály csak egy nőnél volt. Megszűnik ez a bizonytalanság, ez a teljesen üres sötétség, az elképzelhetetlensége annak, hogy Mihály hol és hogyan töltötte az éjszakát. És eszébe jutott első férje, Pataki Zoltán, akit Mihály kedvéért otthagyott. Erzsi mindig tudta, hogy Zoltánnak ez idő szerint melyik gépíró kisasszonya barátnője, pedig Zoltán görcsösen, pirulóan, meghatóan diszkrét volt. És minél jobban el akart valamit titkolni, Erzsi annál inkább tisztában volt mindennel. Mihály éppen fordítva, kínos lelkiismeretességgel iparkodott mindig minden mozdulatát megmagyarázni, mániákusan akarta, hogy Erzsi egészen ismerje őt, és minél többet magyarázott, a dolog annál zavarosabb lett. Erzsi rég tudta, hogy nem érti meg Mihályt, mert Mihálynak titkai vannak, amelyeket önmagának sem val be, és Mihály nem érti meg őt, mert eszébe sem jut, hogy önmagán kívül más ember belső élete iránt érdeklődjék. És mégis azért házasodtak össze, mert Mihály megállapította, hogy tökéletesen megértik egymást. Kettejük házassága teljesen észszerű alapokon áll, nem múló szenvedélyeken. Meddig lehet még vajon fenntartani ezt a fikciót? Harmadik fejezet. Néhány nappal később egy este Ravennára értek. Mihály másnap reggel nagyon korán felkelt, felöltözött és elment. Egyedül akarta megnézni a híres bizanti mozaikokat, Ravenna legfőbb nevezetességeit, mert most már tudta, hogy sok dolga van, amit Erzsivel nem oszthat meg, és ez is azok közé tartozik. Erzsi művészettörténetileg sokkal képzettebb és fogékonyabb volt, mint ő. Járt is már Itáliában, úgyhogy Mihály általában rábízta, hogy mit nézzenek meg és mit gondoljanak, amikor valamit megnéznek. Őt a képek csak ritkán érdekelték. Véletlenül, villámlásszerűen, ezer közül egy. De a ravennai mozaikok, azok saját múltjának műemlékei voltak. Valamikor együtt nézték ezeket. Ervinnél, Ulpius Tamással és Évával, Tamás húgával, egy nagy francia könyvben Ulpiuséknál, ideges és megmagyarázhatatlan félelemmel egy karácsony éjszakán. Az óriási szomszédszobában Ulpius Tamás apja magányosan járt fel alá. Az asztalra könyökölve nézték a képeket, és a képek aranyháttere úgy csillogott feléjük, mint ismeretlen forrású fény a bánya folyosó mélyén. A bizánci képekben volt valami, ami felkavarta bennük a lélek legmélyén alvó iszonyatot. 3:42-kor nagy kabátot vettek fel, és gémberedett szívvel elindultak az éjféli misére. Éva akkor elájult. Ez volt az egyetlen alkalom, amikor Éva idegeivel baj volt. Azután egy hónapig minden a Ravenna volt.
és Mihályban máig is Ravenna maradt a félelemnek egy meghatározhatatlan fajtája. Mindez az egész nagyon elsüllyedt hónapot felkelt benne, amint ott állt a San Vitale székesegyházban a csodálatos, világos zöld tónusú mozaik előtt. Ifjúsága oly intenzitással ütött belé, hogy elszédült, és neki kellett támaszkodnia az egyik oszlopnak. De csak egy pillanatig tartott. Azután megint komoly ember lett. A többi mozaik már nem is érdekelte. Visszament a hotelba, megvárta, amíg Erzsi elkészül, azután együtt és szakszerűen megnéztek és megbeszéltek minden látnivalót. Mihály persze nem mondta meg, hogy reggel már volt a San Vitaléban, kissé szégyenkezve osont be a templomba, mintha valami elárulhatná, és azt mondta, nem is olyan érdekes, hogy reggeli megrendülését kompenzálja. Másnap este a kis piaccán ültek az egyik kávéház előtt. Erzsi fagylaltot evett, Mihály valami számára ismeretlen keserű italt próbált ki, de nem volt megelégedve, és törte a fejét, hogy mivel vigye le az ital ízét. Szörnyű ez a szag, mondta Erzsi. Akárhova mész ebben a városban, mindenütt ezt a szagot érzed. Így képzelem el a gáztámadást. Nem lehet csodálni, mondta Mihály. Ez a város hullaszagú. Ravenna dekadens város. Több mint 1000 év óta állandóan hanyatlik, a Bédekker is mondja. Három fénykora volt. Az utolsó a 8. században Krisztus után. Ugyan, csacsi, mondta Erzsi mosolyogva. Mindig hullákra és hullaszagra gondolsz. Pedig ez a büdösség éppen az élettől, a jóléttől jön. Ezt a szagot a műtrágyagyár csinálja, az a gyár, amiből egész Ravenna él. Ravenna műtrágyából él. Ez a város, ahol nagy Teodorik és Dante sírja áll. Ez a város, amelyhez képest Velence párvenő. Bizony, öregem. Disznóság. Ebben a pillanatban egy nagyon hangos motorbicikli robogott be a piaczára, és a rajta ülő szemüveges és rendkívül motorbicikli-szerűen öltözött ember úgy pattant le róla, mintha ló hátról ugranék le. Körülnézett, meglátta Mihályékat, és egyenesen az asztaluk felé tartott, motorbicikliét maga mellett vezetve, mint egy lovat. Az asztalhoz érve feltolta a szemüvegét, mint egy sisakrostét, és azt mondta, szervusz Mihály, téged kereslek. Mihály legnagyobb meglepetésére Szepetnek Jánost ismerte fel. Hirtelennyében nem tudott mást mondani, mint hogy honnan tudtad, hogy itt vagyok? Velencében a szállodában mondták, hogy Ravennába jöttél. És hol lehet az ember Ravennában vacsora után máshol, mint a piazza? Igazán nem volt nehéz. Egyenesen ide jöttem Velencéből, de most leülök egy kicsit. Bemutatok a feleségemnek. Mondta Mihály idegesen. Erzsi, ez az úr Szepetnek János, volt osztálytársam, akiről... Azt hiszem, még sohasem mesélte neked. És nagyon erős. János leplezetlen ellenszemben nézte végig Erzsit, meghajolt, kezet fogott, és attól kezdve nem vette tudomásul az asszony jelenlétét. Egyáltalában nem szólt semmit, csak limonádét rendelt. Nagysokára végre Mihály megszólalt. Hát, beszélj. Valami okod van, hogy megkerestél itt Olaszországban. Majd elmondom. Főképp látni akartalak, mert hallottam, hogy megnősültél. Azt hittem, hogy még haragszol rám, mondta Mihály. Utoljára Londonban, a magyar követségen találkoztunk. Akkor te kimentél a teremből. De hát persze. Most már nincs miért haragudnod. Folytatta, amikor látta, hogy János nem felel. Az ember megkomolyodik. Mindenki megkomolyodik, és lassanként el is felejti, hogy miért haragudott valakire évtizedeken át. Úgy beszélsz, mintha tudnád, miért haragudtam rád. Hát persze, hogy tudom, mondta Mihály, és megint elpirult. Ha tudod, mondd meg, mondta Szepet neki harciasan. Nem akarom itt a feleségem előtt. Engem nem zavar. Csak mondd meg bátran. Mit gondolsz, miért nem álltam vele szóba Londonban?
Mert eszedbe jutott, hogy valamikor azt hittem, hogy te loptad el az aranyórámat. Azóta már tudom, hogy ki lopta el. Látod, milyen szamár vagy? Az aranyórádat én loptam el. Hát mégis te loptad el. Én hát. Erzsé már eddig is nyugtalanul feszengette a helyén, mert emberismerete segítségével Szepet neki János arcáról és kezéről már rég leolvasta, hogy olyan ember, aki időnként el szokott lopni egy aranyórát, és idegesen magához szorította retiküljét, amelyben a passzusok és utazó csekkek voltak. Nagyon meglepte és rosszul esett neki, hogy az egyébként oly tapintatos Mihály szóvá tette ezt az óra ügyet, de ezt a csendet, ami most beállt, nem lehetett elviselni. Ezt a csendet, amikor az egyik ember azt mondja másiknak, hogy ellopta az aranyóráját, azután hallgatnak. Felkelt és azt mondta, visszamegyek a szállodába, az uraknak olyan megbeszélni valóik vannak. Mihály nagyon ingerülten nézett rá. Csak maradj itt! Most már a feleségem vagy, most már te rád is tartozik minden. És azzal Szepetnek Jánoshoz fordult és rákiáltott. Hát akkor miért nem adtál nekem kezet Londonban? Nagyon jól tudod, miért. Ha nem tudnád, nem lennél most ilyen dühös. De tudod, hogy igazad volt. Beszélj értelmesen. Épp úgy értesz hozzá nem megérteni az embert, mint ahogy értettél hozzá, nem találni meg azokat, akik eltűntek előled, és akiket nem is kerestél. Ezért haragudtam rád. Mihály egy ideig hallgatott. Hát, ha találkozni akartál velem, hiszen Londonban találkoztunk. Igen, de véletlenül. Az nem számít. Különben is nagyon jól tudod, hogy nem rólam van szó. Ha másról van szó, azokat hiába is kerestem volna. Azért nem is kerestem, ugye? Pedig talán csak a kezedet kellett volna kinyújtani. De most még egy sanszor. Ide hallgass. Te. Azt hiszem, megtaláltam Ervint. Mihály arca azonnal megváltozott. A harag és a megdöbbenés az örvendező kíváncsiságnak adott helyet. Ne beszélj, hol van? Pontosan még nem tudom, de Olaszországban van. Umbria vagy Toszkána egyik kolostorában. Rómában láttam, egy körmenetben ment sok szerzetessel. Nem mehettem oda, nem zavarhattam meg a szertartást, de volt ott egy ismerős pap, akitől megtudtam, hogy ezek a szerzetesek egy umbriai vagy toszkánai rendházból valók. Ezt akartam neked mondani. Ha most itt vagy Olaszországban, segíthetnél nekem keresni. Igen. Köszönöm. De nem tudom, hogy fogok-e segíteni. Nem is tudom, hogyan kell. Meg aztán most nászúton vagyok. Nem járhatom végig Umbria és Toszkána összes kolostorán. Én nem is tudom, van-e Ervinnek kedve velem találkozni. Ha látni akarna engem, rég értesíthetett volna a hollétéről. És most menj el Szepetnek, János. Remélem, hogy néhány évig megint nem látlak. Megyek is. A felesége nagyon ellenszenves nő. Nem kérdeztem a véleményedet. Szepetnek János felült a bicikliére. Fizesd ki a limonádémat! Kiáltotta vissza. És eltűnt a közben beállott sötétség. A házaspár ott maradt és sokáig hallgatott. Erzsi bosszankodott, és egyúttal komikusnak is találta a helyzetet. Osztálytársakkal találkoznak. Úgy látszik, Mihályt ezek a diákkori dolgok egészen mélyen érintik. Meg kellene egyszer kérdezni, ki volt ez az Ervin és ez a Tamás. Bár olyan ellenszenves. Erzsi általában nem szerette a fiatalokat, és a félig kézeket. De tulajdonképpen egészen más bosszantotta. Természetesen az bosszantotta, hogy Szepetnek Jánosnak annyira nem tetszett. Nem mintha a legkisebb mértékben fontos volna, hogy mit gondol róla egy ilyen kétes egzisztencia. De mégis nincsen végzetesebb dolog a világon egy nő számára, mint a férj barátainak a véleménye. A férfiak hihetetlenül befolyásolhatók, a nőkről van szó. Igaz, hogy ez a Szepet neki, Mihálynak nem barátja.
vagyis hogy nem barátja a szónak konvencionális értelmében, de úgy látszik, mégis valami nagyon erős kapcsolat van közöttük. És különben is. A legocsmányabb férfi is befolyásolni tudja a másik férfit ilyen dolgokban. Az ördög vigye. Miért nem tetszettem neki? Alapjában véve Erzsi ehhez igazán nem volt hozzászokva. Gazdag, csinos, jól öltözött, mutatós nő volt. A férfiak vonzónak, vagy legalábbis rokon szemlesnek találták. Tudta, Mihály ragaszkodásában is nagyon nagy szerepet játszik az, hogy Erzsiről minden férfi elismerőleg beszél. Sokszor már arra is gyanakodott, hogy Mihály nem is a saját szemével nézi őt, hanem a többiek szemével. Mintha azt mondaná magában, mennyire szeretném ezt az Erzsit, ha én is olyan volnék, mint más ember. És most jön ez a stríci, és neki lennek a cíjjel. Nem állhatta meg, hogy ne tegye szóvá. Mondd kérlek, miért nem tetszettem barátomnak a zsebtorvajnak? Mihály elmosolyodott. Ugyan kérlek. Nem, te nem tetszett. Az nem tetszett neki, hogy a feleségem vagy. Miért? Mert azt gondolja, hogy te miattad árulást követtem el az ifjúságommal szemben. A közös ifjúságunkkal szemben. Hogy elfeledkeztem azokról, akik... És hogy más kapcsolatokra építettem fel az életem, pedig hát... És most még azt is mondod, hogy nyilván, hogy szép kis barátaim vannak. Erre azt felelhetném, hogy szepet neki nem barátom, ami persze csak kibúvás volna a kérdése róla. Ilyen emberek is van. Az óralopás gyerekes előgyakorlat volt. Szepet neki azóta virágzó szélhámos lett. Volt már nagyon sok pénze is, és akkor erőszakos módon rám tukmált különböző összegeket, amiket nem tudtam visszaadni neki, mert nem tudtam, hol csavarok, és ült már börtönben is, és írt már nekem bajáról, hogy küldjek neki 5 meglőt. És időnként felbukkan, és mindig van nagyon kellemetlen dolgot tud mondani. De mondom, vannak ilyen emberek is. Ha nem tudnád, most legalább látni. Mondd, kérlek, lehetne itt valahol egy üvegbort kapni, amit otthon a szobánkban megihatnánk? Már unom ezt a közéletet, amit itt véghez viszünk a piaccán. Kaphatsz a szállodánkban is, hisz az vendéglő is. És nem lesz abból botrány, hogy a szobánkban is szűk meg. Szabad az, Mihály. A sírba viszel azzal, hogy ennyire félsz a pincérektől és a szállodásoktól. Már megmagyaráztam. Mondtam, hogy ők a legfelnőttebb emberek a világon, és hogy külföldön különösen nem akarok valami szabálytalan dolgot csinálni. Jó. De minek megint innom? Okvetlenül kell valamit innom. Mert el akarom neked mondani, hogy ki volt, és hogyan halt meg Ulpius Tamás.

Negyedik fejezet. El kell neked mondanom ezeket a régen történt dolgokat, mert nagyon fontosak. A fontos dolgok általában nagyon régen történtek. És amíg azokat nem ismered, addig ne aludj. Bizonyos fokig mindig csak jövevény maradsz az életemben. Gimnazista koromban a sétálás volt a legfőbb szórakozásom. Vagy talán inkább a csavargás. Kamaszról lévén szó, ez a kifejezés találó. Pest minden város részét külön-külön, szisztematikusan felfedeztem. Minden város résznek, sőt minden utca részletnek külön hangulati értéke volt számomra. Különben ma is épp úgy el tudok szórakozni a házakkal, mint akkoriban. Ebben nem öregedtem. A házak nekem nagyon sokat mondanak. Nekem olyanok, mint amilyen régebben a természet volt a költők számára. Vagy az, amit ők természetnek neveztek. De legjobban mégis a budai várat szerettem. Régi utcáit sosem jutottam meg. A régi dolgok akkor is jobban vonzottak, mint az újak. Csak annak volt mélyebb valósága a szememben, amiben sok-sok emberélet ivódott már bele. Amit úgy tett maradandóra a múlt, mint kőműves kelemenné magas Déva vár. Milyen szépen fejezem ki magam, figyeled? Talán ez a jó San Jose-zet volt teszi. Ulpius Tamást sokszor láttam feltalálni, mert ott lakott. Már ez magában nagyon romantikus volt a szememben, de tetszett arcának szőke, főhercegi, törékeny mélagúja, és sok különös más is. Kimérten udvarias volt, sötét ruhákat hordott, és nem barátkozott az osztálytársaival. Velem sem. És most megint magamról kell beszélnem. Te engem mindig úgy ismertél már, mint izmos, széles, idősebb fiatalembert, kisimult, nyugodt arccal, azzal az arccal, amire Pesten azt mondják, hogy lépofa, és úgy tudod, hogy mindig többé-kevésbé álmos vagy. Hát kérlek, gimnazista koromban még egészen más volt. Mutattam neked az akkori arcképemet. Láthattad, milyen vékony, éhes, nyugtalan, extatikus lobogású arcom. Sejtem, hogy nagyon csúnya lehettem. De mégis jobban szerettem az akkori arcomat. És képzelj hozzá egy megfelelő kamasz testet, egy vékony, szögletes, a gyors növéstől hajlott hátú fiú. És egy megfelelő nyurga és éhes karacs. Így elképzelheted, hogy nem voltam egészséges, sem testileg, sem lelkileg. Vérszegény voltam és rettenetes depressziót gyötörtem. 16 éves koromban egy tüdőgyulladás után hallucinációim kezdtek lenni. Mikor olvastam, sokszor úgy éreztem, hogy valaki áll a hátam mögött, és benéz a könyvbe, amit olvasok. Hátra kellett fordulnom, hogy meggyőződjem róla, hogy nincs ott senki. Vagy éjszaka. Rettenetes rémülettel arra ébredtem, hogy valaki áll az ágyam mellett, és néz engem. Persze nem volt ott senki. És állandóan szégyeltem magam. Családomban helyzetem lassanként tarthatatlanná vált állandó szégyenkezésem miatt. Ebéd közben egyre elvörösödtem, és egy időben már a legkisebb ok is elég volt, hogy úgy érezzem, hogy rögtön sírva fakadok. Ilyenkor kiszaladtam a szobából. Tudod, hogy szüleim mennyire rendes emberek, képzeleted, mennyire meg voltak döbbenve és fel voltak háborodva, és hogy bátyáim és Edith mennyit gúnyolódtak. Végre odáig ment a dolog, hogy kénytelen voltam azt hazudni, hogy 2:30-kor külön francia órám van az iskolában, és így magamban ebédelhettem, korábban, mint a többiek. Azután lassanként sikerült úgy intéznem, hogy a vacsorát meg félretették nekem. Mindez azután hozzájárult, mint legszörnyűbb szimptóma, az örvény. Az örvény. Így, ahogy mondom. Időnként úgy éreztem, hogy megnyílik mellettem a föld, és egy rettenetes örvény szélén állok. Az örvényt azért mégsem kell szóró-szóra venned. Sose láttam ezt az örvényt. Nem volt vízióm, csak éppen tudtam, hogy ott van az örvény. Illetve azt is tudtam, hogy nincs ott, csak képzelem, hiszen tudom, milyen komplikáltak ezek a dolgok. De annyi tény, hogy mikor elfogott ez az örvény érzés, nem merte megmozdulni, nem tudtam egy szót sem szólni, és azt hittem, hogy mindennek vége van. Ez az érzés egyébként nem tartott sokáig.
és nem is volt sok ilyen rohamú. Nagyon kellemetlen volt egyszer természetrajz órán. Éppen megnyílt mellettem a föld, mikor kihívtak felállni. Én meg sem mozdultam, csak ültem tovább a helyemen. A tanár egy ideig még szólongatott, majd mikor látta, hogy nem mozdulok, felkelt és odajött hozzám. Mi bajod van? Kérdezte. Persze nem feleltem. Erre egy darabig nézett rám, azután visszament a katedrára, és mást hívott kifelelni. Olyan finom papi lélek volt, hogy nem szólt soha egy szót sem az esetről. Annál többet beszéltek róla az osztálytársaim. Azt hitték, hogy lázadásból, dacból nem mentem kifelelni, és hogy a tanár megijedt tőlem. Egy csapásra híres jópofa lettem, és hallatlan népszerűségnek örventem az egész iskolában. Egy héttel később a természetrajz tanár Szepetneki Jánost hívta ki. Ezt a Szepetneki Jánost, akit nyelvállítál. Szepetneki legkalandorabb arcát vette magára, és ülve maradt. A tanár erre felkelt, odament Szepetnekihez, és rettenetesen felpofozta. Szepetneki attól kezdve meg volt győződve arról, hogy nekem óriási protekcióm van. De beszéljünk Ulpius Tamásról. Egy nap leesett az első hó. Alig vártam, hogy vége legyen az iskolának, és bekapjam az extra ebédet, rögtön rohantam fel a várba. A hó különösen nagy passzió volt nekem, és az, hogy hóban a városrészek egészen mások, olyannyira, hogy el is lehet tévedni az ismerős utcák közt. Sokáig csavarogtam. Azután kimentem a bástya sétányra, és bámultam a budai hegyek felé. Egyszerre megint megnyílt mellettem a föld. Az örvény ezúttal annál plauzibilisabb volt, mert csak ugyan magaslaton álltam. Mint hogy akkor már többször találkoztam az örvénnyel, nem voltam annyira megrémülve, sőt bizonyos flegmával vártam, hogy majd újra összenő a föld és az örvény eltűnt. Így vártam egy ideig. Nem tudnám megmondani meddig, mert ilyenkor épp úgy elhagyja az embert az idő érzéke, mint álmában vagy szeretkezés közben. De annyi bizonyos, hogy ez az örvény sokkal tovább tartott, mint az előző. Hát besötétezett, és még mindig örvény volt. Ez a mai örvény nagyon makacs, gondoltam. És akkor rémülten vettem észre, hogy az örvény növekszik, hogy már csak mintegy 10 cm választ el a szélétől, és az örvény lassan-lassan közeledik a lábam felé. Még néhány perc is végemre zuhanok. Görcsösen belekapaszkodtam a korlátba, és azután csak ugyan elért az örvény. Lábam elől kicsúszott a föld, és ott lógtam az űrben, kezemmel a vaskorlátba fogóckodva. A kezem elfáradt, gondoltam, le fogok esni. És csendben, rezignáltan imádkozni kezdtem. Készültem a halálra. Akkor arra eszméltem, hogy Ulpius Tamás áll mellettem. Mi bajod? Kérdezte, és vállamra tette kezét. Az örvény abban a pillanatban elmúlt, és én összeestem volna a fáradtságtól, ha Tamás meg nem fog. Oda támogatott egy padhoz, és megvártam, míg kipihenem magam. Mikor jobban lettem, röviden elmondtam neki az örvény dolgot először életemben. Nem is tudom megmondani, hogy volt. Pillanatok alatt ő lett a legjobb barátom. Az a barát, akiről a kamasz fiúk nem kevesebb intenzitással, de mélyebben és komolyabban álmodoznak, mint az első szeretőről. Akkoriban azután minden nap találkoztunk. Tamás nem akart hozzám eljönni, mert azt mondta, nem szeret bemutatkozni, ellenben nem sokára meghívott magához. Így kerültem az Ulpius házba. Ulpius Tamásék fent laktak. Egy nagyon öreg és rozzant házban. De csak kívülről volt a ház öreg és rozzant. Belülről az is nagyon szép és lakályos volt, mint ezek az öreg olaszok. Bár sok tekintetben kísérteties is volt nagy szobáival és műtárgyaival, olyan volt, mint egy múzeum. Mert Ulpius Tamás apja archeológus volt és múzeumigazgató. A nagyapja pedig valamikor órás volt. A boltja régebben ott volt, abban a házban. Most már csak magánszolgalomból játszadozott nagyon régi órákkal és mindenféle különös óraműves játékszerekkel, amit maga talált fel. Tamás anyja már nem él. Tamás és húga Éva
gyűlölték apjukat, és azzal vádolták, hogy hideg komorságával halálba kergette anyjukat, mikor az még egészen fiatal volt. Ez volt az első megdöbbentő élményem az Ulpius házban, mindjárt első látogatásomkor. Éva azt mondta az apjáról, hogy olyan a szeme, mint a cipőgomb, amiben egyébként teljesen igaza is volt. És Tamás a világ legtermészetesebb hangján azt mondta, mert tudod, az apám rendkívül undorító fráter, amiben szintén igaza volt. Én, hiszen tudod, erősen összetartó családi körben nőttem fel, szüleimet és testvéreimet nagyon szerettem, az apámat mindig imádtam, és nem is tudtam elképzelni, hogy szülők és gyermekek ne szeressék egymást. Vagy hogy a gyermekek épp úgy bírálják el szüleik viselkedését, mint idegen embereké. Ez volt az első, a nagy, primordiális lázadás, amivel életemben találkoztam. És ez a lázadás furcsa módon végtelenül rokon szemves volt a számomra. Bár magamnak eszem ágában sem volt fellázadni apám ellen. Ulpius Tamás ki nem állhatta az apját, de annál jobban szerette nagyapját és húgát. Húgát annyira szerette, hogy az is lázadásnak tűnt már. Én is szerettem testvéreimet, nem veszekedtem velük túlságosan sokat, a családi összetartást komolyan vettem, amennyire elvont és szórakozott természetem megengedte. De mi nálunk az volt a szokás, hogy a testvéreknek nem illett mutogatni, hogy szeretik egymást, nevetségesnek, sőt, szégyenletesnek tartottunk minden gyengétséget egymás között. Azt hiszem a legtöbb családnál így van. Karácsonyra nem vettünk egymásnak ajándékot. Ha valamelyikünk elment vagy hazajött, nem köszönt a többieknek. És ha elutaztunk, csak szüleinknek írtunk tisztelettudó leveleket, és a végére odaírtuk üdvözlöm Pétert, Lacit, Editet és Tivadart. Ulpiuszéknál egészen másképp volt. A két testvér választékos udvariassággal beszélt egymással, és búcsúzáskor meghatottan megcsókolták egymást, akkor is, ha csak egy órára mentek el. Amint később rájöttem, rendkívül féltékenyek voltak egymásra, és nagyrészt ez volt az oka annak, hogy nem barátkoztak senkivel. Éjjel-nappal együtt voltam. Éjjel is mondom, mert egy szobában laktam. Ez volt rám nézve a legkülönösebb. Mi nálunk Editet 12 éves korában elválasztották mi tőlünk fiúktól, és azóta külön női lakosztály fejlődött ki körülötte. Barátnők láttak hozzá, sőt, barátok is, akiket nem ismertünk, és szórakozásokat űztek, amelyeket mi mélyen megvetettünk. Kamasz fantáziámat meglehetősen foglalkoztatta az, hogy Éva és Tamás együtt laknak. Úgy képzeltem, ezáltal az nemek különbsége valahogy elmosódik benne. És mind a ketten kisé androgén jelleget vettek fel a szemünkre. Tamással általában kíméletesen és finoman beszéltem, mint ahogy lányokkal szokás. Évával szemben viszont nem éreztem azt az unatkozó feszengést, amit Edith barátnőivel a hivatalosan lányoknak deklarált lényekkel szemben éreztem. A nagyapát, aki a legvalószínűtlenebb időkben, sokszor az éjszaka közepén és a legvalószínűtlenebb ruhákban, köpenyekben és kalapokban csoszogott be a testvérek szobájába, nehezen szoktam meg. A testvérek mindig szertartásos ovációkban részesítették. Eleinte untam az öreg bácsi történeteit, és nem is értettem jól, mert az öreg németül beszélt, és kissé rajnavidéki tájszólással, mert Kölnből vándorolt be Magyarországra. De később azután rájöttem meséinek az ízére. Az öreg a régi Pest eleven lexikonja volt. Nekem, a házak barátjának valóságos főnyeremény. El tudta mondani minden várbeli háznak és gazdáinak a történetét. Úgyhogy a várházai, amelyeket addig csak látásból ismertem, lassanként személyes és meghitt ismerősökké váltak. De az apjukat én is gyűlöltem. Nem is emlékszem, hogy egyetlen egyszer beszéltünk volna egymással. Ha meglátott, csak morgott egyet és elfordult. A két Ulpius rettenetesen szenvedett, ha apjukkal kellett vacsorázni. Egy nagy teremben ettek, és vacsora közben egyik sem szólt egy szót sem. Azután a két testvér leült, és apjuk fel és alá járkált a nagy teremben, amit csak egy állólámpa világított meg. Amikor apjuk a terem túlsó végébe ért, alakja elveszett a homályban.
ha szóltak egymáshoz, apjuk odajött. Mi az, amiről beszéltek? Kérdezte ellenségesen. De szerencsére ritkán voltam. Kis kocsmásban itt vele magát. Egyedül, pálinkával, mint a rossz ember. Mikor megismerkedtünk, Tamás éppen egy vallástörténeti tanulmányon dolgozott. A tanulmány az ő gyermekkori játékairól szólt. De a témát az összehasonlító vallástörténet módszerével dolgozta fel. Nagyon különös tanulmány volt, félig a vallástörténet paródiája, félig pedig halálosan komoly tanulmány önmagáról. Tamás épp olyan mániákosa volt a régi dolgoknak, mint én. Nála nem is lehetett csodálni. Egyrészt apai örökség volt, másrészt a házuk olyan volt, mint egy múzeum. Tamás számára a régiség volt a természetes dolog, és a modern a furcsa, idegen. Állandóan Olaszországba vágyódott, ahol minden régi és nekivaló. És íme, most itt ülök, és ő sose jutott el. Az én vonzódásom a régi dolgokhoz inkább csak passzív élvezés és intellektuális vágya megismerés után. Tamás vonzódása aktív fantázia tevékenység volt. Állandóan megjátszotta a történelmet. Úgy kell elképzelni, hogy a két testvér élete az Ulpius házban állandóan színház volt. Állandó commedia dell'arte. A legcsekélyebb dolog elég volt, hogy megindítsa a dolgot, hogy Tamás és Éva megjátszanak valamit, illetve hogy játszanak, ahogy ők mondták. A nagyapa mesélt valamelyik várbeli grófnőről, aki szerelmes volt a kocsisába, és Éva mindjárt grófnő lett, és Tamás kocsis. Vagy elmesélte, hogyan ölték meg Majlát, országbírót, Olá inasai, és Éva országbíró lett, és Tamás Olá inasok. Vagy sokkal hosszabb, komplikáltabb és folytatásos történelmi rémdrámák fejlődtek ki. A játékok természetesen csak nagy vonásokban jelezték az eseményeket, mint a commedia dell'arte. Egy-két ruhadarabbal, főképp a nagyapa kifogyhatatlan és megdöbbentő ruhatárából jelezni tudták a kosztümöt, azután következett egy nem nagyon hosszú, de rendkívül barokk, nyakadekert dialógus, majd a gyilkosság vagy öngyilkosság. Mert ahogy most visszagondolok, ezek a rögtönzött színjátékok mindig az erőszakos halál képei felé csúcsosodtak ki. Tamás és Éva naponta egyszer megfojtották, megmérgezték, ledöfték, vagy olajba főzték egymást. A jövőjüket nem tudták másképp elképzelni, mint a színházzal összefüggésben, amennyiben egyáltalán gondoltak jövőjükre. Tamás drámaírónak készült, Éva pedig nagy színésznőnek. De a készülés szó nem egészen helyes, mert Tamás sosem írt drámát, és Évának álmában sem jutott eszébe, hogy színiskolába kellene járnia. Annál nagyobb szenvedéllyel jártak színházba, csak a Nemzetibe. A könnyű színpadtól Tamás épp úgy undorodott, mint a modern építészettől. Leginkább a klasszikus drámákat szerette, amelyekben bőven van gyilkosság és öngyilkosság. De ahhoz, hogy színházba menjenek, pénz kellett. Apjuk pedig azt hiszem egyáltalán nem adott nekik zseppénzt. Valami kis jövedelmet jelentett az öreg szakácsné, az Ulpiusok lompos földi gondviselése, aki a háztartás pénzből félre spórolt néhány fillért az ifjúság számára, meg a nagyapa, akinek rejtélyes forrásokból akadt itt-ott néhány koronája. Azt hiszem, mint zugórás keresett. De mindez természetesen nem volt elég, hogy az Ulpiusok színházi szenvedélyét kielégíthesse. A pénzről Évának kellett gondoskodnia. Tamás előtt ezt a szót, hogy pénz, nem volt szabad kiejteni. Éva gondoskodott is. Pénzszerzés dolgában rendkívül leleményes volt. Minden eladható holmiukat jó áron el tudta adni. Időnként a ház muzeális értékeiből is eladott valamit, de ez nagyon kockázatos volt apjuk miatt, és Tamás sem vette jó néven, ha valami megszokott régiség hiányzott. Néha egészen meglepő kölcsönöket vett fel Éva, a zöldséges cukrászdában, a patikában, sőt a villanyszámla inkasszástól is. És ha mindez nem segített, akkor lopott. Lopott a szakácsnétól,
Halál megvető bátorsággal lopott az apjától, felhasználva annak részegségét. Ez volt még a legmegbízhatóbb és bizonyos tekintetben legtisztességesebb jövedelmi forrásuk, de egyszer egy cukrász kasszájából sikerült kiemelnie 10 koronát, amire nagyon büszke volt. És bizonyára voltak olyan esetek is, amelyeket nem lopott. És lopott tőlem is. Majd amikor észrevettem és keserűen tiltakoztam ellene, lopás helyett rendszeres adót vetett ki rám. Hetente bizonyos összeget be kellett szolgáltatnom a családi alapra. Tamásnak persze nem volt szabad tudni erről. Erzsit közbeszólt. Moral insanity. Igen az, folytatta Mihály. Az ilyen szakkifejezések rendkívül megnyugtatóak. És bizonyos fokig felmentést is adnak. Nem tolvaj, hanem elmebeteg. De Éva nem volt sem elmebeteg, sem tolvaj. Csak nem volt semmi erkölcsi érzéke a pénzzel összefüggő dolgok iránt. A két Ulpius testvér annyira kívül állt a világon, a világ gazdasági és társadalmi rendjén. Fogalmuk sem volt arról, hogyan szabad és hogyan nem szabad pénzt szerezni. A pénz számukra nem létezett. Ők csak azt tudták, hogy bizonyos, nem is nagyon szép papírszeletek és ezüst korongok ellenében színházba lehet menni. A pénz nagy, absztrakt mitológiája, a modern ember vallásos és erkölcsi érzéseinek az alapja, és a pénz isten áldozatrítusai, a becsületes munka, a takarékosság, a gyümölcsöztetés és hasonló dolgok számukra ismeretlen fogalmak voltak. Az ilyesmi az emberrel vele születik, de velük nem született. Vagy megtanulja az ember otthon, mint én, de őket otthon, legfeljebb a várbeli házak történetére tanította meg a nagyapja. Nem is tudod elképzelni, mennyire irreálisak voltak, mennyire irtóztak minden gyakorlati valóságtól. Újság sosem volt a kezükben, sejtelmük sem volt, hogy mi történik a világban, pedig akkor világháború volt, de őket nem értek. Az iskolában egyszerűen kiderült felelés közben, hogy Tamás sosem hallott Tisza István. Mikor Pszemisl elesett, Tamás azt hitte, hogy egy orosz tábornokról van szó, és udvariasan örömét fejezte ki, majdnem megverték. Később az intelligensebb fiúk már Adiról és Babicsról vitatkoztak. Tamásnak az volt az elmélete, hogy mindenki tábornokról beszél, és Adiról is sokáig azt hitte, hogy tábornok. Az intelligensebb fiúk Tamást butának tartották, épp úgy, mint tanárai. Különös géniusza, történelmi tudása teljesen ismeretlen maradt az iskolában, amit ő egyébként egy csöppet sem sajnál. Minden más tekintetben is kívülálltak az élet megszokott rendjén. Évának esetleg éjszaka 2-kor eszébe jutott, hogy az előző héten a Schwab-hegyen felejtette francia füzetét, akkor mind a ketten felkeltek, felöltöztek, felmentek a Schwab-hegyre, és ott csavarultak reggelig. Tamás másnap királyi egykedvűséggel mulasztotta az iskolát. Éva gyártott neki bizonyítványt az öreg úrbőz aláírásával. Éva egyáltalán nem járt iskolába, és semmiféle elfoglaltsága nem volt, de olyan jól elszórakozott egyedül is, mint egy macska. Akármikor be lehetett hozzájuk állítani. Az ember sosem zavarta őket, tovább folytották a maguk életét, mintha az ember ott sem lenne. Éjszaka is szívesen látták az embert, de gimnazista koromban éjjel nem mehettem hozzájuk az otthoni fegyelem miatt, legfeljebb színház után rövid időre. És folyton arról ábrándoztam, hogy milyen jó volna náluk aludni. Érettségi után gyakran maradtam ott éjszakára. Később egy híres angol esszében olvastam, hogy a kelták alapvonása a lázadás a tények zsarnoksága ellen. Hát, a két Ulpius ebből a szempontból kelta volt. Mellesleg megjegyezve, Tamás is meg én is őrjöngtünk a keltákért, a grálmondáért és a párszivárért. Valószínűleg azért éreztem magam olyan jól köztük, mert ilyen kelták voltak. Közöttük megtaláltam önmagam. Rájöttem, hogy miért éreztem magam a szülői házban mindig szégyelni való idegennek. Mert ott a tények uralkodtak. Ulpiuséknál oda haza voltam.
Minden nap oda mentem, és minden szabad időmet náluk töltöttem. Mikor bekerültem az Ulpius ház atmoszférájába, állandó szégyenérzésem elmúlt, és elmúltak az ideges szimptomák is. Az örvénnyel akkor találkoztam utoljára, amikor Ulpius Tamás kihúzott belőle. Senki sem nézett át többé a vállam fölött, és nem bámult rám éjszaka a sötétben. Nyugodtan aludtam. Az élet megadta azt, amit vártam tőle. Testileg is összeszedtem magam, az arcom kisimult. Ez volt életem legboldogabb időszaka. És ha valami szag, világítás felkelti bennem az emlékét, most is átfut rajtam az izgatott és szédelgős és távoli boldogság. Az egyetlen boldogság, amit ismertem. Ezt a boldogságot sem adták persze ingyen. Ahhoz, hogy otthon lehessek az Ulpius házban, nekem is el kellett szakadnom a tények világától. Vagy nem lehetett két laki életet folytatni. Én is leszoktam az újságolvasásról, és szakítottam intelligens barátaimmal. Lassanként, engem is olyan hülyének tartottak, mint Tamást. Nekem ez nagyon fájt, mert hiú voltam, és tudtam, hogy okos vagyok, de nem lehetett rajta segíteni. Az otthoniaktól teljesen elszakadtam. Szüleimhez és testvéreimhez azzal a kimért udvariassággal beszéltem, amelyet Tamástól tanultam. Azt a szakadást, ami akkor állt be közöttünk, azóta sem tudtam megszüntetni, bármennyit igyekeztem. És azóta is hossz a lelkiismeretem családommal szemben. Később azután ezt a távolság érzést engedelmességgel igyekeztem korrigálni, de az már más történet. Az otthoniak megbe vették észre átalakulásomat. Aggodalmas családi tanácskozásra

ismerősöket, akik a házhoz jönnek, hogy vigyázzanak, mert én nem vagyok mindennapi ember. Pedig hát hány éve már, hogy mikroszkóppal sem lehet bennem semmit sem kimutatni, ami nem volna mindennapi. Nem is tudnám megmondani, miből állt ez a változás, amit szüleim oly nyugtalanul észleltek. Igaz, hogy a két Ulpius minden tekintetben megkövetelte, hogy az ember alkalmazkodjék hozzájuk, és én szívesen, sőt, boldogan alkalmazkodtam is. Leszoktam a jó tanulásról, revideáltam véleményeimet, és undorodtam egy csomó dologtól, ami addig tetszett nekem, a katonaságtól és a harctéri dicsőségtől, az osztálytársaimtól, a magyaros ételektől, mindentől, amire az iskolában azt mondhatták volna, hogy stram vagy jó pofa. Abba hagytam a futballt, amit addig szenvedéllyel üztem. A vívás volt az egyetlen megengedett sport, azt annál nagyobb szorgalommal gyakoroltuk mind a hárman. Rengeteget olvastam, hogy Tamással lépést tartsak, bár ez nem esett nehezemre. Ebből az időből datálódik érdeklődésem a vallás történet iránt, amiről azután később leszoktam. Mint annyi másról, mikor megkomolyodtam. És mégis rossz volt a lelkiismeretem a két Ulpiusszal szemben. Úgy éreztem, hogy becsapom őket. Mert ami nekik természetes szabadság volt, nekem nehéz, görcsös lázadás. Túlságosan is polgár vagyok, és túlságosan annak neveltek otthon, hiszen te is tudod. Nekem nagy lélegzetet kellett vennem, és nagy elhatározásomba került, hogy a cigaretta hamut a földre szórjam. A két Ulpius nem is tudta másképp elképzelni. Ha néha hősiesen rászántam magam, hogy Tamással egy iskolát kerüljek, egész nap gyomorgörcseim voltak. Nekem olyan a természetem, hogy reggel korán felébredek, és éjszaka álmos vagyok. Délben és vacsora időben vagyok a legéhesebb, szeretek tányérból lenni, és nem szeretem a tésztámmal kezdeni. Szeretem a rendet, és kimondhatatlanul félek a rendőröktől. Ezeket a tulajdonságaimat, egész rendszerető és lelkiismeretes polgári lényemet titkolnom kellett Ulpiuszék előtt. Ők ugyan tudtak róla, meg is volt a véleményük, de finomak voltak és nem szóltak. Nagy lelkűen elnéztek másfelé, ha a rendesség vagy a takarékosság olykor-olykor kitört belőlem. Legnehezebb az volt, hogy részt kellett vennem a játékaikban. Belőlem minden színész hajlandóság messze menően hiányzik. Legyőzhetetlenül szégyenlős vagyok, és eleinte majd meghaltam, amikor rámadták a nagyapa vörös mellényét, hogy hatodik Sándor pápa legyek egy folytatásos borcsa drámában. Később megtanultam ezt is, de sosem tudtam olyan szép barokk szöveget rögtönözni, mint ők. Ellenben kitűnő áldozatnak bizonyultam. Engem lehetett legjobban megmérgezni és olajba főzni. Sokszor én csak a tömeg voltam, amely rettenetes Iván kegyetlenkedésének áldozatául esik, és egymás után 25-ször kellett hörögnöm és meghalnom különböző módokon, különösen a hörgési technikámnak volt nagy sikere. És azt is meg kell mondanom neked, bár nehezemre esik erről beszélni, még ennyi bor után is, de a feleségemnek erről is kell tudnia. Nagyon szerettem én lenni az áldozat. Már reggel arra gondoltam, és egész nap arra vártam, igen. Miért szerettél áldozat lenni? Kérdezte Herzsi. Hát erotikus okokból. Ha érted, hogy gondolom, igen. Később magam találtam ki azokat a történeteket, amelyekben kedvem szerint áldozat lehettem. Például ilyeneket, a mozi kezdte már akkor irányítani a fantáziát, hogy Éva mondjuk apacslány, akkoriban arról szóltak a filmek, elcsal engem egy apacs tanyára, leítat, azután kirabolnak és megölnek, vagy ugyanaz történelmében megjátszani Judit és Holofernész históriáját, azt nagyon szerettem. Vagy orosz tábornok vagyok, Éva kémnő, elaltat és ellopja haditervet. Tamás esetleg nagyon ügyes szárnysegéd, aki üldözőbe veszi Évát és visszaszerzi a titkot, de Éva sokszor őt is ártalmatlanná tette, és az oroszok rettentő veszteséget szenvedtek. Az ilyesmi ott alakult ki játék közben. Érdekes, hogy

Ezek a játékok Tamásnak is nagyon tetszettek, és Évának is, csak éppen, hogy én mindig szégyeltem magam értük, és ma is nagyon szégyellem, amint beszélek róla. Ők pedig nem. Éva szeretett az a nő lenni, aki megcsalja, elárulja, megöli a férfiakat. Tamás meg én szerettünk az a férfi lenni, akik megcsalnak, elárulnak, megölnek, vagy nagyon megaláznak. Mihály elhallgatott és ivott. Erzsi egy idő múlva megkérdezte, mondd, szerelmes voltál Ulpius Évába? Nem. Nem gondolnám. Ha mindenáron azt akarod, hogy szerelmes voltam valakibe, akkor inkább Tamásban. Tamás volt az ideálom. Éva inkább csak ráadás és erotikus eszköz ezekben a játékokban. De azt sem szívesen mondanám, hogy szerelmes voltam Tamásban, mert a kifejezés félreérthető, még azt gondolnád valami beteges, homoerotikus kapcsolat volt közöttünk, pedig erről szó sem. A legjobb barátom volt. A szó nagy kamaszkori értelmében. És ami beteges volt a dologban, az előbb mondtam, egészen más és mélyebb természetű. De mondd, Mihály, oly nehéz elképzelni. Évekig folyton együtt voltatok, és semmiféle ártatlan flört nem fejlődött ki közted és Ulpius Éva között. Nem, nem. Semmi, semmi. Hogy lehet az? Hogy? Csak ugyan. Valószínűleg úgy, hogy annyira intimek voltunk, hogy nem flörtölhettünk, és nem lehettünk szerelmesek egymásban. A szerelemhez távolság kell, hogy a szerelmesek azon keresztül közeledhessenek egymáshoz. A közeledés persze csak illuzórikus, mert a szerelem valójában eltávolít. A szerelem polaritás. A két szerelmes a világ két ellenkező töltésű pólusa. Nagyon okosokat mondasz így késő éjszaka. Nem értem az egész helyzetet. Talán csúnya volt, talán? Csúnya. Ő volt a legszebb nő, akit életemben láttam. Nem. Ez sem volt fontos. Ő volt a szép nő. És azóta is minden szépséget hozzám ér. Minden későbbi szerelmem hozzá hasonlított valamiben. Az egyiknek a lába, a másik úgy emelte fel a fejét, a harmadiknak a hangja a telefonban. Én is? Te is? Igen. Miben hasonlítok hozzá? Mihály elpirult és hallgatott. Mondd meg, nagyon kérlek. Hogy is mondjam? Állj fel, kérlek. És gyere ide mellé. Erzsi odaállt Mihály széke mellé. Mihály átkarolta a derekát és felnézett rá. Erzsi elmosolyodott. Most. Ez az. Mondta Mihály. Mikor így felülről mosolyogsz rám. Így mosolygott Éva is. Mikor én voltam az áldozat. Erzsi kivonta magát és visszaült a helyére. Érdekes. Mondta kedvetlenül. Te valamit biztosan elhallgatsz. Nem baj. Nem tartom kötelességednek, hogy mindent elmondj. Én sem érzek semmi lelkiismeret furdalást, hogy nem beszéltem neked a kamasz éveimről. Nem is tartom fontosnak, de mondd. Te abba a lányba szerelmes voltál. Ez csak kifejezés dolga. Mi nálunk ezt úgy hívják, hogy szerelem. Nem. Mondom, hogy én nem voltam elé szerelmes. Csak a többiek. Milyen többiek? Éppen most akarok róla beszélni. Éveken át nem volt más vendég az Ulpius háznak, mint én. Mikor nyolcadikosok lettünk, megváltozott a helyzet. Akkor csatlakozott Ervin és Szepetneki János. Ők Évához jöttek, nem Tamáshoz, mint én. A dolog úgy történt, hogy az iskola abban az évben is színielőadást rendezett, mint minden évben, és mint hogy mi voltunk a nyolcadikosok, mi vittük a főszerepet az egész ünnepélyen. Valami alkalmi színdarabról volt szó, ami nagyon szép volt, csak az volt a baj, hogy eléggé terjedelmes női szerep volt benne. A fiúk elhozták erre a célra jégpályai és tánciskolai kis ideáljaikat, de a tanár, aki az előadást rendezte, egy nagyon okos és nőket nagyon utáló fiatal pap, egyiket sem találta alkalmasnak.
Én valahogy szóvá tettem a dolgot Éva előtt. Évának attól kezdve nem volt nyugta, úgy érezte, itt az alkalom színésznő karrierét elkezdje. Tamás persze hallani sem akart a dologról, hátborzongatóan nem előkelőnek találtam, hogy az iskolával ilyen közeli utcai családi nexusba kerüljön, de engem Éva addig terrorizált, amíg megemlítettem a dolgot az illető tanárnak, aki engem nagyon szeretett, és megbízott, hogy hozzam el Évát. El is vittem. Éva csak kinyitotta a száját, és a tanár mindjárt azt mondta, maga fog játszani. Maga és senki más. Úgyhogy még Évának állt feljebb, hivatkozott atya szigorú és színház ellenes világ felfogására, egy fél óráig kérette magát, amíg végre beleegyezett. Magáról az előadásról most nem akarok persze beszélni, csak mellesleg jegyzem meg, hogy Évának egyáltalán nem volt sikere. Az egybegyúlt szülők köztük anyám is úgy találták, hogy túlságosan merész, nem eléggé nőies, kicsit közönséges, szóval valahogy olyan furcsa, stb. Vagyis megérezték benne a lázadást. És annélkül, hogy Éva játékában, vagy öltözködésében, vagy viselkedésében valami kifogásolható lett volna, fel voltak háborodva erkölcseikben. De a fiúk köz sem volt sikere. Hiába volt annyival szebb, mint a jégpályai és a tánciskolai kis ideálok. A fiúk elismerték, hogy nagyon szép, de valahogy mondták és vállat vontak. Ezekben a polgári fiúkban, csírájában már megvolt szüleik magatartása a lázadóval szemben. Az elvarázsolt király kisasszonyt Évában csak Ervin és János ismerték fel. Akik akkor már maguk is lázadók voltak. Szepetnek Jánost ma látta. Mindig ilyen volt. Az osztály legjobb szavalója volt. Különösen, mint Cyrano volt nagy az önképzőkörben. Revolvert hordott magával, és kisebb korában hetente agyonlőtt néhány betörőt, aki özvegy édesanyja titokzatos okmányait akarta elragadni. Szenzációs nőügyei voltak már akkor is, mikor a többiek még csak odáig jutottak, hogy nagy igyekezettel ráléptek táncos nőjük lábára. Nyaranta kint járt a harctéren, és hadnagyi rangig vitte. Új ruháit percek alatt elszakította, mert mindig éppen lezuhant valamiről. Legfőbb ambíciója az volt, hogy bebizonyítsa nekem, hogy külön nálam. Ez azt hiszem úgy keletkezett, hogy 13 éves koromban volt egy tanárunk, aki koponyavizsgálattal foglalkozott, és az én fejem dudorairól megállapította, hogy tehetséges vagyok. János fejéről viszont azt olvasta le, hogy nem tehetséges. Ezt sosem tudta kiheverni. Sok évvel az érettségi után még könnyezve emlegette. Mindenben különb akart lenni nálam. Futballban, tanulásban, intelligenciában. Mikor aztán mind a háromról leszoktam, zavarba jött, és nem tudta, mihez kezdje. Azután beleszeretett Évába, mert azt hitte, hogy Éva szerelmes belé. Igen, ez volt szepet neki János. És kicsoda Ervin? Ervin? Zsidó fiú volt, akkoriban katolizált, talán a paptanárok hatása alatt, de inkább belső útját követve, azt hiszem. Előzőleg 16 éves korában ő volt a legintelligensebb, az intelligens és beképzelt fiúk közt, a zsidó fiúk korábban érnek. Tamás nagyon utálta is őt intelligenciájáért, és egyenesen antiszemita lett, ha Ervinről volt szó. Ervintől hallottunk először freudizmusról, szocializmusról, március körről. Ő volt az első közöttünk, akiben jelentkezett az a furcsa világ, ami később Károlyi forradalom lett. Gyönyörű verseket írt Ady Endre modorában. Azután úgy szólván egyik napról a másikra megváltozott. Elzárkózott az osztálytársai elől, csak velem érintkezett, de a verseit akkori eszemmel legalábbis nem értettem. És az sem tetszett nekem, hogy hosszú, rím nélküli sorokat kezdett írni. Elvonult, olvasott, zongorázott, nemigen tudtunk róla. Azután egy nap a kápolnában láttuk, hogy ő is az oltárhoz járul. A többi fiúval áldozni. Innen tudtuk, hogy katolizált. Miért katolizált? Nyilván azért, mert a katolicizmus számára idegenszerű szépsége vonzotta. És vonzotta a hittételek és erkölcsi parancsok kérlelhetetlen szigorúsága. Azt hiszem, volt benne valami, ami az aszkézis felé vágyódott. Mint ahogy más ember élvezetet után
Alsóvárom. Szóval mindazok az okok, amikért más is meg szokott térni, és buzgó katolikus lesz. És azon kívül még valami, amit akkor még nem láttam ilyen tisztán. Ervin is, mint engem kivéve az Ulpius házban mindenki, szerepjátszó természetben. Ha most visszagondolok, kisdiák korától kezdve állandóan megjátszott valamit. Megjátszotta az entelektüelt és a forradalmát. Nem volt közvetlen és természetes, mint ahogy illene lenni, távolról sem volt. Minden szava és mozdulata stilizált volt. Réges szavakat használt, zárkózott volt, állandóan a nagy szerep lehetőségeket kereste. De nem úgy játszott, mint az Ulpiusok, akik a következő pillanatban elfelejtkeztek szerepükről és másik játékba kezdtek. Egész életével meg akart játszani egy szerepet. És a katolicizmusban megtalálta végre a nagy, méltó és nehéz szerepet. Többet azután nem is változtatott attitűdöt, és a szerep befelé egyre mélyül. Olyan buzgó katolikus volt, amilyenek zsidók szoktak néha lenni, akikben az évszázadok öröksége még nem koptatta el a katolicizmus nagy megrendüléseit. Nem úgy volt katolikus, mint az áhítatos és szegény sorsú osztálytársak, akik naponta áldoztak, kongregációba jártak és egyházi pályára készültek. Azoknak a katolicizmusa alkalmazkodás volt, az övé lázadás. Szembeszállás az egész hitetlen vagy közömbös világgal. Mindenről katolikus véleménye volt. A könyvekről, a háborúról, az osztálytársakról, a tízórai vajos zsemléről. Sokkal intrazingensebb és dogmatikusabb volt, mint legszigorúbban vallásos tanáraink. Aki kezét az ekeszharvára tette, hátra ne tekintsen. Ez a bibliai mondás volt a jelszava. Kikapcsolt az életéből mindent, ami nem volt egészen katolikus. Revolverrel őrködött lelki üdvössége fölött. Az egyetlen, amit régi életéből megtartott, a dohányzás szenvedélye volt. Nem emlékszem, hogy valaha cigaretta nélkül láttam volna. Pedig nagyon sok megkísértésben volt része. Ervin rendkívül szerette a nőket. Ő volt a szerelmes az osztályban. Olyan komikusan egyoldalú beállításban, mint ahogy Szepetnek János volt a hazudozó. Szerelmeiről az egész osztály tudott, mert hiszen egész délután az illető kislánnyal sétált a Gellért hegyen, és verseket írt hozzá. Az osztály tisztelte Ervin szerelmeit, mert érezte az intenzitást és a költőiséget. De mikor katolizált, természetesen a szerelemről is lemondott.

Tilos Rádió híreit halljátok élőben. Abban is a vasárnapi kelt a karó kiadást. A marsi vízügyes Matt Damon letorkolta a michigani kormányzót a flinti ivóvízbotrány miatt. Minimum le kellene mondania, és ez a minimum. Nézzék, az Amerikai Egyesült Államokban mindenkinek joga van a tisztességes bírósági eljáráshoz. Ennek az embernek szüksége lenne rá, minél hamarabb. Ez a személyes véleményem, hangoztatta Matt Damon. Aki furcsálná, hogy a hollywoodi színész ilyen dolgokba üti az orrát, valószínűleg nincs tisztában azzal, hogy ő az egyik alapítója a Water.org, azaz Water.org nevű non-profit szervezetnek, és annyira elkötelezett, hogy még a Sundance Fesztiválon is erről beszélt a The Daily Beast nevű lapnak. Matt Damon csatlakozott a felháborodók egyre növekvő seregéhez, akik kiakadtak Rick Snyder, michigani kormányzó súlyos hibáin a flinti vízügyi botrány kapcsán. A katasztrófa 2014 áprilisában kezdődött, amikor egy nem választások útján hatalomra került hivatalnok a Huron-tóról a Flint folyóra állította át a városi fővízvezetéket pénzspórolás céljából. Ez az eleve kudarcra ítélt lépés szétmarta a város öregedő vízvezeték csöveit és a 102 ezer lakosát, főként a gyerekeket, ólommérgezés bénító hatásának tette ki, és az azóta kétszer kitört légiós betegségjárvány már 10 ember halálát okozta. A helyzetet súlyosbítja, hogy nemrég nyilvánosságra került e-mailek azt bizonyítják, Snyder kormányzó és hivatala már 2015 februárjában tudott a flinti vízminőségi problémákról, de az államapparátus úgy gondolta, a problémák utólagosan majd elhalványulnak. Ennek fényében elfogadhatatlan, hogy a kormányzó 2015. szeptember 30-án ismerte el nyilvánosan először, hogy a város vízellátása nem biztonságos. Majd 2015. decemberében ment el addig, hogy sajnálatát is kifejezze a város felé. Azóta Barack Obama sürgősségi állapotot rendelt el, és 80 millió dollárt adományozott Michigan államnak városai vízhálózatának javítására. A marsi filmcsillag Gary White-tal közösen alapította a vízügyet felkaroló non-profit szervezetét, melynek célja, hogy a világon mindenki biztonságos és tiszta vízhez juthasson. Azt tesszük, amit minden amerikai szülő érezhet mélyen, zsigeri szinten Flint kapcsán. Feltesszük a kérdést, mi lenne, ha az én gyerekemmel történne? Mondja a négy lány gyermeket nevelő Damon. Lelkiismeretlen dolog, ami Flintben történik, és ugyanúgy lelkiismeretlenség, hogy nap mint nap 663 millió ember szembesül ezzel a fejlődő világban. Folytatta a Daily Beastnek. Ezek azok a közösségek, akikkel együttműködünk, és ez a Water.org célja. Ne szenvedjen több gyerek és szüleik ilyen embertelenségben. A hírt Lauren Chao az alternet.org megjelent írásából fordítottam. A Tilos Rádió híreit hallottátok.

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó.

0: A világ legkisebb szerelme. Rádiókarikatúra.
1: Írta Gyárfás Miklós. Halló, drágám, már kiöntöttem a teát.
2: Mindjárt.
1: Olyan furcsa a hangod, szívem. Csak nem vágtad meg magadat borotválkozás közben?
2: Ó, dehogy.
1: Indulnod kellene, és még nem is reggeliztél.
2: Ó, drágaságom, iszonyú dolog történt.
1: Szent Isten, szívecském, azonnal nyisd ki a fürdőszoba ajtaját.
2: Nyitom, szerelmem. De csak akkor gyere be, ha a legrosszabbra is elkészültél.
1: Ne rémíts meg, ha így beszélsz, nem merek benyitni.
2: Akkor nem tehetek mást, magam tárom ki az ajtót.
3: Itt vagyok.
2: Nyisd ki a szemed, én állok előtted, a férjed.
1: Nem.
2: Becsület szavamra mondom, hogy engem látsz.
1: Nem lehetsz egy fejjel alacsonyabb magadnál.
2: Én is azt mondom, drágám, nem lehetek, de az vagyok.
1: Tegnap este óta egy fejjel kisebb lettél.
2: Ez történt.
1: Életem, nagyon szépen kérlek, hagyd abba ezt a hülye viccet, és húzd ki magad.
2: Nem tudom. Teljesen kihúzott állapotban.
1: De hiszen a te magasságod 185 centi.
2: Ő csak volt. Az előbb mértem magam a fürdőszoba ajtó félfáján, pontosan 160 vagyok.
1: Azt akarod mondani, hogy az éjszaka folyamán 25 centit összementél?
2: Igen, méghozzá arányosan. Mindenem összement.
1: Uramisten!
2: Nézd meg, a nyakam lötyög a gallérban, a kezem alig látszik ki a manzsettából, és a nadrágom dereka a mellem ér.
1: Meghalok.
2: Nekem is ez volt az első gondolatom, amikor reggel megpillantottam magam az állótükrön. Sokáig haboztam, hova tegyem a borotva prangét. Készülékbe vagy a torkom.
1: Ne fogtasd.
2: Ne aggódj. Amint látod, megborotválkoztam, és a fejem a nyakamon. Ne sírj, drágám, az ember 160 centisen is ember. Ha szeretsz, így is szeretni fogsz.
1: Hiszen tudod, hogy te vagy mindenem.
2: Majd megszokod az új méreteimet. Különben, ha jól meggondoljuk, én tulajdonképpen túl magas voltam hozzá. Talán nem is baj, hogy ezentúl valamivel kisebb leszek.
1: Te már is beletörődtél abba, hogy törpe vagy.
2: Nem vagyok törpe, csak alacsony vagyok.
1: De hát hova tettél magadból 25 centit?
2: Azt hiszed, hogy én csappantottam meg magamat?
1: Hát valahol csak lennie kell a 25 centinek.
2: Édes kicsi szívem, gondold meg, mit beszélsz. Próbáld reálisan mérlegelni a helyzetet, és rájössz, hogy itt valami csoda történt. Ez csak a természet különös játéka lehet. Bizonyos vagyok benne, hogy az emberiség történetében először fordulok elő.
1: Büszke vagy rá, hogy összementél?
2: Ó, megint félreértesz. Ahogy gondolkozom, valamin azonnal félreértesz.
1: Mondd, nem érzed rosszul magad? Nem szédülsz? Nincs hány ingered, vagy ilyesmi?
2: Nincs, csak szokatlan vagyok magamnak.
1: Mégis mitől mentél össze?
2: Erre nincs magyarázat.
1: Az lehetetlen.
2: Nem tudom, mire célzol.
1: Ha kiderül, hogy mi váltotta ki ezt a természeti csapást, reményünk lehet rá, hogy visszaállítsuk eredeti méreteidet. Az a professzor, aki a Cserford elején lakik, tavaly valami növekedési felfedezésért kapott Nobel-díjat. Most már úgyis elkéstél a bankból, azonnal elviszlek hozzá, szívem.
2: Nem, én nem akarok beavatkozni a természet titkaiba.
1: Inkább 160 centi maradsz.
2: Igen.
1: Szent Isten!
2: Mi történt? Csak nem.
1: De, igen, megint kisebb lettél valamivel.
4: Nem látok okot aggodalomra, asszony. A röntgenképek tanúsága szerint az önférjének csontrendszere és belső világa példás harmóniában van a test magassággal.
1: Professzor úr, 3 éve házasodtunk össze, imádjuk egymást. Ő 34 éves, én 27. Fiatalok vagyunk, és most mindennek vége.
4: Asszonyom, hangsúlyozom, Nem értelem, minek van vége.
1: Őszre vártuk a férjem igazgatói kinevezését a hitelosztályon, és szegényként most itt áll ezzel a termettel.
4: 160 centi testmagassággal, asszonyom. A történelem során többen ültek uralkodói trónuson is. Nem látom be, miért ne foglalhatná el a férje a hitelosztály igazgatói székét.
2: Mély hálával köszönöm a szavait, professzor úr. Lelket öntött belém. Magam is azt hiszem, hogy új és szerényebb formámban sem fogok kudarcot vallani a társadalomban.
1: Ó, drágám, ezek csak ábrándok, és ha tovább kisebbedel...
4: Nem kisebbedik tovább, asszonyom.
2: Látod, otthon is pánikba estél. Uralkodnod kell az idegeiden, drágám. 160 vagyok, és kész.
1: Vagyis a professzor úr szerint a férjem elérte a minimumát?
4: A rendes test magasságát érte el, asszonyom.
1: De hiszen tegnap még
4: beteg volt a férje, asszonyom.
1: Úgy érti, hogy a 185 centis magassága...
4: Igen, a 185 centis magasság a férje esetében kóros megnyilvánulás volt. A kedves férje előre pillantást vetni rá. Született alacsony ember, csak hát megnőtt, rendellenesen magas lett.
1: A 185 centis magasság azért nem nevezhető rendellenesnek, professzor.
4: Másoknál. Az alapjában véve magas embereknél. Ha például egy 2 méteres óriás csak 185 centi magas, akkor kifejezetten alacsonynak tekinthető. Viszont, ha egy 160 centis dugó 185 centire nyúlik, akkor beteges túlnövéssel állunk szemben. Valószínűleg gyermekkori hormonzavarok következménye volt, szerencsétlen régi magassága. Most ezt a gyermekkori betegséget végre kinőtte.
1: Kinőtte?
4: Elnézést, hanem a legmegfelelőbb kifejezést használtam. De az a fontos, hogy a férje végre akkora lett, amekkora a természetes mérete. Gratulálok, uram.
2: Köszönöm, professzor úr. Most már én is úgy érzem, hogy újjászülettem, mintha végre megtaláltam volna az ideális magasságot.
4: Örülök, hogy ilyen hamar felismerte életének a szerencsés fordulatát. Bizonyos vagyok benne, hogy ön a kóros elváltozás idején nem volt ilyen gyors felfogású.
2: Az események előtt valóban nem értettem volna meg mindent.
4: Lám! Az az érzésem, hogy ön előtt most nyílt meg igazán az út az érvényesülés felé. Nem lepődnék meg, ha a legközelebbi években bankelnöki székéből, hogy is mondjam csak, ugrana le üdvözlésemre, tisztelt barátom.
1: Örülök, hogy eljöttünk a professzor úrhoz, most már én is másként nézem a jövőt. Látod, szívem, nem akartál eljönni.
2: Nem is tudom, mitől féltem. Hiába, nők mindig okosabbak a férfiaknál. Nem igaz, professzor úr, kérem?
4: Ezt eddig nem vettem észre.
2: Nem?
4: Igaz, hogy 40 éve nem tudtam rászánni magamat, hogy nőkkel foglalkozzam. Minden esetre érdekes kérdést vetett fel. Lehetséges, hogy megnősülök, és akkor majd utána nézek a dolognak.
2: Csak olyan nőt tessék elvenni, mint az én feleségem.
1: Ó, kicsikém! Na hát, milyen kényelmes így puszilgatni téged! Tudja, professzor úr, azelőtt lábujjegyre kellett ágaskodnom, ha meg akartam csókolni.
4: Lám.
1: És most szerelmesebb vagyok, mint valaha. Korom sötét van itt. Szívecském, alszol? Miért húztad le a redőnyt? Nem akarsz kijönni az erkélyre? Olyan szép odakint, ezüst színű a hold, mint az emlékeink, mint a tenger akkor hajnalban, amikor először csókoltál meg, vagy a hó azon az éjszakán, amikor... Ide ülök egy kicsit az ágyad szélére, jó? Nem felelsz? Ha nem akarod, hogy melléd bújjak, akkor megsimogatom a hajadat. Hol a fejed?
3: Üres.
1: Halló! Te sem feküdtél le, szívem? Kit vagy a fürdőszobában?
3: Jaj, ez mi a kezemben ez a... Egy egér bújt a hálóingedbe. Most szaladt ki a tenyerem alól. Agyonütöm!
5: Ne is! Ne megír! Én vagyok!
3: De...
5: Engedj ki az ujjait közül, nagyon szorítasz.
3: Szívem.
5: Drágám.
3: Nem.
5: De igen.
3: Ekkora lettél?
5: Arra ébredtem néhány pillanattal ezelőtt, hogy valami rettenetesen nyom. A hálóingem monogramja volt. Most is alig kapok levegőt a vászon alatt.
3: Felgyújtom az asztali lámpát. Most meg alig látok a fénytől. Hol vagy?
5: A hálóing ujjából mászok kifelé.
3: Várj, várj, segítek. Szétnyitom a manzsettát. Gyere, gyere.
5: Végre. Kim vagyok.
3: Drága gyönyörűségem. Hiszen te nem vagy több 10 centiné.
5: Ne nézz rám, könyörgök. Vedd le rólam a tekintetedet.
3: Miért?
5: Mesztelen vagyok.
3: Soha nem láttalak ilyen csinosnak. Minden sokkal szebb rajtad, mint amilyen életnagyságban volt.
5: Szívem!
3: Borzasztó, miket beszélek, de annyira magával ragadott a szépséget, hogy megfeledkeztem a katasztrófáról.
5: 10 centi vagyok, nem akarok tovább élni. Keres egy kombosít, és ölj meg!
3: Halkos! Ha egy csöppet szeretsz.
5: Csöppet? Hogyan is szerethetnélek másképpen?
3: Ide tértelek az ágyat elé, megcsókolok ezeket a pindul kis lábaidat. Imádlak, imádlak.
5: Fázom!
3: A tenyerembe veszlek, megmelegítelek.
5: Ne nyújj hozzám! Ez olyan megalázó, és nem akarok mesztelenül a tenyeredben lenni. Úgy érzem magamat, mint egy kis állat lennék.
3: Kis vágy, ráborítom a zsekkendőt, így. Szépen összekötözöm a válladnál. Most csinálunk rá egy pár redőt, és már is olyan vagy, mint egy kis görög. Egy miniatűr Heraklész.
5: Nem vagyok Heraklész! Nem vagyok 10 centis görög! Én csak egy hűtlen alak vagyok.
3: Hűtlen?
5: Az.
3: Mihez lettél hűtlen? A társadalmi eszmédhez?
5: Nem.
3: A bankhoz? Csak nem követtél el valami meggondolatlanságot?
5: Hozzád lett! Nem hűtlen szívem!
3: Nem hallom, mit mondasz. Beszélj egy kicsit hangosabban.
5: Nem tudok, hiszen már így is torkom szakadtából arkítom.
3: Akkor közelebb teszlek a fülemhez, ide ültetlek a vállamra.
5: Ja. Szégyülök.
3: Ne félj, drágám. Kapaszkodj a fülcipámba.
5: Te olyan jó vagy hozzám, hogy sírni tudnék.
3: Húzódj még közelebb a fülemhez, és beszélj, mit mondtál az imént?
5: Megengedett, hogy előbb megcsókoljam a cimpádat.
3: Csókolj, drága.
5: Már csókolom.
3: Nem érzek semmit.
5: Ennél nem tudok nagyobbat csókolni.
3: Most érezte, nagyon jó volt, mint egy virágporzója ért volna a cimpámhoz.
5: Pedig haraptam is.
3: Harapta?
5: Kétségbeesésből, szenvedélyből. Mit nevetsz?
3: Csiplandozod a fülkagylómat.
5: Úgy látszik, nagyon belehajoltam.
3: Várj, megigazítlak, így. És most halljuk, pici Heraklésze, mit mondtál az imént, amit nem hallottam?
5: Nem tudom még egyszer kimondani.
3: Nagyon rossz.
5: Nagyon.
3: Akkor ne mondd, drága. Na, le akarsz jönni a fülem mellé?
5: Nem. Jó. Mégis beszélek, kis cicám.
3: Jól esik, hogy kis cicádnak szólítasz.
5: Nem találod nevetségesnek egy egértől?
3: Nem. Most még jobban esik, ha becézel, mint azelőtt. Merésznek hat, férfiasnak.
5: Rettenetes.
3: Ne gondolj másra, csak arra, hogy szeretlek.
1: ha egy nő igazán szeret, ha nem játék és nem képmutatás a szerelme, akkor semmi sem pusztíthatja el az érzéseit.
5: Semmi?
1: Semmi. Ebben van a mi halhatatlanságunk.
5: Az sem, ha nem tudom kimondani ezt a szót.
1: Az sem.
5: Nem is tudod, mit akarok mondani.
1: Mindegy, akármit mondasz, csak egyet válaszolhatok. Szeretlek.
5: Akkor is, ha nem vagyok érdemes rá.
1: Akkor is.
5: Akkor is, ha...
1: Akkor is, ha egy centi lennél, akkor is.
5: Irtózatos.
1: És ha, most kimondom a szívem egyetlen titkát, ha nem szeretnélek, nem tudnék tovább élni.
5: De az ég szerelmére mit szeretsz rajtam?
1: Nem tudom. Ez éppen olyan megmagyarázhatatlan, mint az, hogy te ilyen kicsi lettél. Az emberi élet tele van csodával. Az én csodám te vagy. A szerelmem.
5: Iszonyatosan szégyellem magam.
1: Miért?
5: Mert szerelemre méltó örök értékeket látsz bennem.
1: Én soha nem láttam benned különös értéket, szívem. Sem a gondolkozásodban, sem a jellemedben nem találtam nagyságot vagy eredetiséget. Nem túloztam el egyetlen tulajdonságodat sem. Sem a jókat, sem a rosszakat. Ugye most már érted, mennyire szeretlek?
5: És akkor is szeretnél, ha...
1: Na, ne gyötör magad ezekkel a feltevésekkel.
5: De ha hűtlen lettem volna hozzád...
1: Tessék?
5: Igen. Felelned kell erre a kérdésemre is. Ha hűtlen lettem volna hozzád, akkor is szeretnél. Ugye nem? Ugye nem? Ugye? Akkor megvetnél, mint egy férget?
1: Akkor is szeretnélek. Megcsaltál?
5: Meg! Én szerencsétlen!
1: Mikor?
5: 3 nappal ezelőtt. Akkor sújtott rám a végzett keze. És amikor eljöttem attól a nőtől, elkezdett gyötörni valami.
1: Lelkiismeret furdalás?
5: Nem. Nem lelki gyötrelem volt. A végtagjaimban, a hátamon, a vállamon éreztem. Mindenem szúrni kezdett. Nem tudom leírni azt a kínzó érzést. Úgy látszik, akkor kezdtem kisebbedni.
1: Rohadt alak voltál.
5: Utolsó szemét.
1: Ha aznap bevallod, amikor még megvolt a teljes hosszúságod, lelőttelek volna, vagy megmérgezlek. Piszkos disznó voltál.
5: Most is az vagyok.
1: Már nem vagy az.
5: Nem. Nem akarsz agyonlőni, vagy megmérgezni?
1: Ugyan. Mennyi méreg kell egy 10 centis hűtlenhez?
5: Úgy látod, aljasságom is eltörpül velem együtt.
1: Olyan kicsi lett, mint te. Nem mérhető emberi mértékkel.
5: Nem haragszol?
1: Olyan parányi harag van bennem, ami inkább megbocsátásnak nevezhető.
5: Akkor hát nem tekintesz többé embernek, csak egy izének, egy lénynek.
1: Félreértettél. Lehet, hogy nincs rá magyarázat, de én most tele vagyok fájdalommal.
5: Miért?
1: Azért, mert most éppen akkora vagy, te szegény, mint azelőtt a nemzőkéd.
5: Ez borzasztó.
1: Ne sírj.
5: Hát ez lett belőlem.
1: Szeretlek.
5: Élni szeretnék.
1: Ne félj semmit, még így is boldogok lehetünk.
5: Nem érdemlem meg, hogy ilyen jól így hozzám.
1: Ez nem jóság, te szamár.
5: Jó élni, így is, hogy az ember alig van. Milyen szép egy ilyen táj. Lent a mélyben a szőnyeg mező, A lángoló bíbor is sárga színözön, a párnák hófötte csúcsa, és fönt, a magasban a csillár szikrázó csillagvilág.
1: Költő lettél?
5: Élek.
1: Tulajdonképpen miért csaltál meg?
5: Már nem is tudom.
1: Úgy hazudsz, mintha 185 centi lennél.
5: Igazad van. Kimondom a szintiszta igazat. Ezt soha nem tudtam volna megtenni, amíg igazi ember voltam. De most, mint Erdei Manó, vagy minek is nevezzem magamat, most úgy mondom ide a fület kagylójába, mint életem legszörnyűbb vallomását. Édes szerelmem, én téged nem kívántalak.
1: Mondd, drága, mondd.
5: Nem is gondoltam rád, amikor őt öleltem.
1: Folytasd, kis szívem.
5: Nem szerettem azt a másik asszonyt sem.
1: Persze, hogy nem szeretted.
5: Csak kellett.
1: Értem.
5: De most már nem tudnám megtenni.
1: Ebben biztos vagyok, szívem.
5: De most, ahogy itt állok a füled mellett, most látom, hogy milyen csodálatosan szép vagy. Mintha a Szent Pál kupolája alatt lennék fönt a magasban, egy angyal arca mellett. Eláraszt a szemed kéksége, és alattam az az iszonyatos mélység.
1: Te csak ugyan megváltoztál, szíve.
5: Tagadhatatlan.
1: Előnyödre változtál meg, így kicsiben, mintha több tartalom lenne benned.
5: Drágám, én rettenetesen félek.
1: Mitől?
5: Hogy még ennél is kisebb leszek.
1: Ne bolond. Ennél kisebb már igazán nem lehetsz. No, nem akartalak megbántani. Ne sírj.
5: Nem azért sírok, drágám. Utazzunk el innen.
1: Hova?
5: Itt a fülcimpádba kapaszkodva kérlek. Utazzunk el Olaszországba. Valami zarándok helyre.
1: Zarándok helyre?
5: Ahol csoda történhet velem is. Visszakapom a...
1: Ahogy akarod. Reggel fölhívom a bankot, beteg vagy, és néhány napig nem tudsz a munkahelyeden megjelenni.
5: És délelőtt elutazunk?
1: El. Csak előbb megérdeklődöm, hol találjuk a legjobb kegyhelyeket.
5: Kitől érdeklődöd meg?
1: Annitól. Ő az egyetlen barátnőm, járt Olaszországban. Vele megoszthatom a titkunkat. Már megint sírsz.
5: Anninak egy szót se, drágám. Azt nem élném túl. Vele csaltalak meg.
1: Anni! Látod, ő rá soha nem gondoltam volna. Elcsábított?
5: Nem.
1: Elcsábítottad?
5: Nem.
1: Akkor hogy történt?
5: Véletlenül találkoztunk Kensingtonban, és felugrottunk hozzájuk.
1: Csak úgy, minden előzmény nélkül?
5: Igen, csak úgy. Kicsit elbeszélgettünk, és aztán egyszer csak az enyém lett. Ne sírj egyetlen. Leesek a válladról.
1: Nem sírok. Pillanat gyöngeség volt. Önzés, kiábrándulás, szóval nem lényeges. Most az a fontos, hogy te megmenekülj. Az olasz utazási irodákban is tudnak felvilágosítást adni a kegyhelyekről. Most lefekszünk, drága. Ugye, együtt alszunk.
5: Nem fogsz agyon nyomni.
1: Dehogy. Én bebújok a hálóingedbe, téged pedig beteszlek az ing felső zsebébe. Így. Te szegény, szegény kis szerelme. Jó éjszakát. És milyen vizeket ajánl, főtisztelendő nővérkérem?
6: Attól függ, milyen betegségről van szó, asszonyom. a nagy forgalomra való tekintettel szakosítani kellett a szentjeinket. Gyomorbetegségekre Szent Benedek kutyát ajánlanám a fasor végén. Lent a lépcsőzet alján torok, epe, vese, asztma bántalmakra Szent Lukács négy forrása található. Idegi eredetű panaszokat nagyon gyorsan szüntetnek meg Boldog Katalin ülőfürdői.
3: Én a test egész izomzatát érintő összehúzódás esetére keresek valamit.
6: Az ízületi szentek a rózsakert utáni területen találhatók, hat medence karra, lábfejre, derékra, nyakra, térdre és egy általános.
3: Az általánost szeretném.
6: Az általánosban teljesen meg kell merülni. 10 perc állás a vízben, ennek az időnek megfelelő ima hosszal.
3: Köszönöm a felvilágosítást.
6: Kérem, csak egybe szabott fürdőruha használható.
3: Azt hoztam, főtisztelendő nővér, és még csak azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e az általános vízből külön egy befőttes üvegre valót is kapni?
6: Lehet, de a fürdő területéről nem szabad kivinnie. Inni akarja?
3: Természetesen.
6: Isten vezérelje.
3: Fogadja hálámat, főtisztelendő nővér.
6: Asszonyom, itt felejti a retiküljét.
7: Jaj, Szent Isten!
3: Köszönöm a figyelmeztetést.
6: Egészen elsápadt, ékszerek vannak benne.
3: Ó, nem. Sokkal nagyobb kincs, főtisztelendő nővér, kérem.
6: Értem, az ima könyve.
3: Igen. Viszontlátásra, dicsértessék.
6: Mindörökké, asszonyom.

0: Nem hideg?
1: Nagyon kellemes.
0: És érzel valamit?
1: Egyelőre semmit.
0: Egy perce állsz a befőttes üvegben, és 10 percig kell.
1: Nagyon sejmes, puha víz. Életemben nem fürödtem még ilyen kellemes érintésű vízben.
0: Nem mély?
1: Ugye, le tudok állni. Csak az Ádám csutkámig, ja.
0: Jaj, valamiről elfeledkeztünk. Imádkoznod kell, a teljes 10 percet végig kell imádkoznod. Tudsz annyi imád?
1: Drágaságom, én most napokig el tudnék imádkozni egy húzamban.
0: Akkor nem zavarlak, szívem. Itt hagylak a szobában. A befőttes üveg jó helyen van az asztalon. Gyorsan bekapok valamit a büfébe. Neked is hozok néhány morzsát. Biztosan jól fog esni a fürdés után. Szerbusz, szívem.
1: Összeteszem a kezem, és most hozzád fordulok, uram. Ne fogd be a füledet, nem kérek tőled nagy csodát. Én nem akarok már akkora lenni, mint amilyen voltam. Úgy sem mehetnék vissza a bankba. Te nagyon jól tudod, hogy nem lehet belőlem hitelügyi igazgató. Semmi sem lehetek. Nem kérlek arra, hogy olyan csodát tegyél velem, amelyet hitelügyi igazgatókkal vagy bankelnökökkel szoktál tenni. Csak akkora csodát tégy velem, amekkora egy 10 centis emberhez illő. Engedd meg, hogy egész életemben ekkora maradhassak, s hogy a feleségem halálomig szeressen engem. Engem, aki betévedtem egy idegen kensingtoni lakásba. És légy szíves, azt is engedd meg, hogy egy gyerekem legyen a feleségemtől. Igazi, rendes, emberszabású kisfiú, akinek 5 éves korában elférek a zsebében, és aki mindenhová elviszi magával az apukáját, néha előhúzza, megcsókolja és megmutatja a barátainak. Nézzétek, nekem ilyen apukám van, ilyen senkinek sincs a világon. Add, Uram Istenem, hogy... Yes, nem ér le a lábam. Kezd el lefni a víz. Istenem, nem hallottad, mit kértem? Még szerencse, hogy az egyetemen vízipolóztam is. Egészen jól megy a taposás. Mit ijedeztem? Tulajdonképpen pompás ez az úszómedence. Kicsit szűk az igaz, csak egy helyben lehet taposni a vizet. Tehát mit számít az? Egészen jól esik a testmozgás. Egy, kettő. Nagyszerű. Látod, Istenem, milyen elégedett vagyok. Én boldog leszek, ha életem végéig 10 centi lehetek. Ezt jól eltaláltad, Istenem. Ne kísérletezz tovább. 10 centi az én igazi magasságom. Nagyon jó így. A víz kellemes, a világ szép. A feleségem biztosan jó ízű morzsákat hoz. Hálás vagyok, Uram, hogy 20-szor akkora lehetek, mint egy légy. Istenem, milyen hatalmas termetet adtál nekem hozzá képest. Köszönöm.

0: Jó napot, asszonyom.
1: Jó napot, elnök úr.
0: Hogy van a kedves férje?
1: Köszönöm, elnök úr, én igazán.
0: Ne tekintse ezt a látogatást puszta formalitásnak. Jó kívánságai mellé egy értékes okmányt is hoztam magammal. A kinevezést.
1: A ki?
0: Asszonyom, a férje a tegnapi naptól kezdve bankunk hitelosztályának igazgatója. Azért jöttem, hogy saját kezüleg nyújtsam át a betegnek ezt a szabad így mondanom, gyógyulásra a serkentő iratot.
1: Elnök úr, ez a megtiszteltetés, nem is tudom, milyen rettenetes boldogság.
0: Ó, boldogságában sír. Nagyon rokonszenves, nagyon megható. Nincs csodálatosabb dolog a fiatal házasok együvé tartozásánál.
1: És éppen most érte ez a nagy elismerés.
0: Kérem, vezessen be a kedves férjéhez.
1: A férjemhez?
0: Hozzá.
1: A férjem nem található itthon.
0: Ó, kórházba kellett szállítani.
1: Nem, itthon van, de sehol nem találom a lakásban.
0: Bocsásson meg, de mekkora az önök lakása?
1: 3 szoba.
0: Ez meglepő. 3 szobában nem lehet megtalálni.
1: Elnök úr, egészen biztosan őrültnek tart engem.
0: Világért se, csak fölöttébb zavarban vagyok. Én magam egy 12 szobás házban lakom, de még sohasem fordult elő, hogy ne találtam volna meg benne a feleségemet.
1: Higgy el, mindenütt kerestem, ahol csak elképzelhető. Már megnéztem a gardrob szekrényben is.
0: A gardrob szekrényben? Hogy került volna a férje a szekrény?
1: Gondoltam, elaludt, és valami ruhadarabba keveredett.
0: Elnézést kérek, ne

0: Annyi. Ezért nem
1: Nem tudom, higgadt a végig gondolni a hallottakat, asszony.
0: Nem is lehet, elnök úr.
1: Bár hallottam már ilyesmiről, a görög mitológiában előfordult hasonló eset, igaz, másról nem tudom. Asszonyom, mélyen meg vagyok döbbenve, és őszintén szólva, leküzdhetetlen vágy él bennem, hogy láthassam szegény barátomat.
0: Akkor próbáljuk meg ketten tovább keresni.
1: Megtisztel a bizalmával. Azonnal hozzáláthatunk. Hol kezdjük?
0: Esetleg a reka mély alatt.
1: Ott még nem kereste?
0: De igencsak lehet, hogy beszorult valahova.
1: Nem hiszem, asszonyom, akkor kiabált volna.
0: Sajnos ma reggel óta olyan gyenge a hangja, hogy egy centiméternél messzebbre nem hallani.
1: Szegény barátom. Na, ne vesztegessük az időt, ha megengedi. Munkához látok. Elnézést, a jelenlétében lefekszem. Én másképp nem tudok a rekámiai alá.
0: Csak tessék nyugodtan. Én addig bebújok a kandallóba.
1: Meglehetősen sötét van a rekámi alatt, asszonyom.
0: Nincsen a lampája.
1: Összézóval nem hoztam.
0: Tessék kiabálni neki, én is kiabáltunk színe.

0: Tartlak.
1: Mehely. Asszonyom, eredmény nélkül vár, de ismét elfoglalom. Függőleges helyzetem. Egészen beleizzadtam.
2: Nincs sehol.
1: Milyen házi állataik vannak? Kutya, macska, sündisznó?
2: Nem tartunk házi állatokat.
1: Na, ez nagy szerencse akkor, hát ilyen értelmű katasztrófától nem kell tartanom. Bocsánat, valami mászik a pulóverjén, asszonyom.
2: Hol?
1: Elnézést, de a bal keble.
2: Megvan, ő az, a férjem.
1: Valóban ő lenne.
2: Tessék megnézni, itt van a tenyeremben.
1: Csak ugyan emberi alak. Nincs több 3 centiméternél.
2: Szívecském, drága szívecském, az elnök úr van itt. Tessék nézni, milyen édes. Hasra feküdt és csókolgatja az ujjamat. Miért csavarogtál el a kandallóba? Soha többet nem engedlek el, drágaságom.
1: Úgy látom, tátog, és a kezével magyaráz valami.
2: De nem hallani a hangját.
1: Tegye egészen a füléhez. Biztosan felismert, mert ugyan izgatott.
2: Így sem hallom.
1: Asszonyom, remek ötletem támad. Öltöztesse fel egy kis papírba a kedves férjét, hogy a helyzet ünnepélyes legyen. Van valami szép, sötét papírjuk itthon?
2: Inkább egy kis fekete pamutot tekerek.
1: Nagyon jó lesz az is.
2: Na, ne vigyázz, hogy drágám, tudom, csikland az a pamut, de mindjárt meglátod, megéri ez a kis viszket is. Tessék, ennyi az egész, már meg is vagy.
1: Na, látom, asszonyom, megérted. Most pedig szíveskedjék az írómappára helyezni őt. Úgy, köszönöm szépen. Kedves barátom, elnökségünk döntése szerint ez év szeptember 1-től ön lesz a hitelosztály igazgatója.
2: Megértette, meghajol.
1: Engedje meg, hogy ünnepélyesen ide tegyem az íróasztalra a kinevezést tanúsító okmányt. És tiszta szívből gratulálok.
2: Nézze, elnök úr, milyen boldogan rohan rajta.
1: Gyönyörűen fut. 5 másodperc alatt végig szaladja az egész kinevezés.
2: Egyetemista korában sokat sportolt.
1: Hát örülök, hogy ilyen remekül sikerült a kísérlet. Lehet, hogy a kinevezés hatására elkezd növekedni. Végre is számos törpéből lett már nagy ember, miután kinevezték igazgatónak.

Már csak Nagyi túlencsével látlak, kedvesem. A bélyeg gyűjteményed mellett találtam ezt a nagyítót. Ezen keresztül egészen nagynak látszol. Talán egy centi is lehetsz. Ne izgulj, most is gyönyörű az alakod, teljesen.

0: Teljesen arányos. Semmit se veszítettél a szoborszerűségedből. Ne térdelj le ilyen kétségbe esetten, drágám, mert megszakad a szívem. Nincs még veszve semmi. Lehet, hogy előbb teljesen össze kell menned, vedd-e nagyságúra, és aztán kezdesz el növekedni. Akkor viszont nagyon gyorsan akkora leszel, mint régen. Talán még nagyobb is. Csöngetnek. Várj, itt az íróasztalon maradj. A kinevezéseden el ne mozdulj. Ülj az elnök úr aláírására. Lehet, hogy az optikustól jönnek. Rendeltem egy mikroszkópot arra az esetre, ha... Várj szívem, mindjárt itt vagyok. És ne felejtsd el, hogy nagyon szeret téged a te kis cicád.
1: Te vagy az? Ami?
0: Én vagyok. Volt képed feljönni hozzám? Szóval mindent tudsz.
1: Igen.
0: Elmondta?
1: Bevallotta.
0: Itthon van?
1: Itthon.
0: Lehet, hogy nagyon aljasnak tartasz, de látni szeretném őt.
1: Láthatod, ha van nálad nagyító.
0: Mi?
1: Nagyító. Az enyémet nem adom oda. Ennyi büszkeség még van bennem.
0: Humorosan akarsz kidobni?
1: Nem doblak ki. Gyere be! A férjem bent van a dolgozószobában, az íróasztalon.
0: Nem értem. Miről beszélsz?
1: Gyere csak! Gyere! Miattad történt az egész? Gyere, nézd meg! Ott van az íróasztalon, a szeretőd.
0: Megőrültél?
1: Nem őrültem meg. Ott van azon a papíron, a kinevezési okmányán ül az elnök aláírása.
0: Legjobb lesz, ha orvosért megyek.
1: Nincs semmi bajom, azon kívül, hogy tönkretetted az életemet.
0: Szóval nincs itthon. És csak azért hívtál be, hogy kedvedre kigorombáskodhasd magad velem.
1: Mondom, hogy itthon van. Na. Fogd ezt a bélyeg nagyítót, azon keresztül megláthatod azt a férfit, akit ágyba fektettél. Ne tiltakozz, fogd meg a lencsenyelét, a szemedhez emeld, hajolj az íróasztal fölé. Látod? Ő az?
0: Ő.
1: Milyen az arca?
0: Szép.
1: Így is tetszik neked?
0: Nagyon.
1: Ha lehetne a lencsén át is az övé lennél?
0: Igen.
1: Rögtön add ide a nagyítót.
0: Nem adom. Még nézni akarom.
1: Add ide vagy?
0: Üss meg, tessék, azt se bánom. Szeretem őt.
1: Szereted?
0: Halálosan beleszerettem.
1: Borzasztó.
0: Különben itt a nagyítód. Véletlenül nálam van a férjem orvosi lupéja. Azzal fogom nézni őt.
1: Jó, nézzük ketten a férjeink nagyítóival.
0: Ezzel nagyobb, mint a tieddel.
1: Nekem ezzel is elég nagy.
0: Nem azért mondtam.
1: Így egy centisen is ott hagynád érte a férjedet?
0: Ott.
1: És feleségül mennél hozzá?
0: Boldogan.
1: Ez rettenetes.
0: És te elválnál tőle?
1: Nem.
0: Annyira ragaszkodsz egyetlen centihez?
1: Az érzelmeimhez ragaszkodom.
0: Én is.
1: Nézd, milyen szomorú az arca.
0: Az én lupémen könny is látszik.
1: Miattam sír?
0: Vagy miattam?
1: Döntsön ő, kit választ kettőnk közül.
0: Jó. Alávetem magam a döntésnek. De ha mellettem dönt, nekem adod?
1: Neked.
0: Magammal vihetem?
1: Vitt.
0: Köszönöm. Nézz a nagyítóba. Beszélni akar.
1: De nem tud.
0: Ugye beszélni akarsz, édes oroszlánom?
1: Oroszlánnak szólítod?
0: Amióta az övé lettem. Meghallotta az oroszlánt, és bólogat, hogy beszélni akar.
1: Beszél is, mozog a szája.
0: Biztosan azt mondja, hogy engem szeret.
1: Nem igaz, téged csak lefektetett. Egyedül engem szeret a világon. Nézd csak, leszalad a kinevezésről.
0: Látom.
1: A tintás üveghez igyekszik.
0: Le akarja írni, hogy kit szeret kettőnk közül.
1: Leírni, hiszen meg sem tudja mozdítani a tollat.
0: Nem is akarja. Fölmászik a tintatartóra, és belógatja a lábát a tintába.
1: Istenem, beleesik.
0: Nem kell őt félteni. Milyen ügyesen mászik kifelé. Most meg ráugrott a kinevezési okmányra.
1: Elindul a fehér papírmezőn.
0: Nézd csak, hogy megy.
1: Látom, szépen kaligrafikusan halad a papíron.
0: Betűk jelzik a nyomát.
1: E? E-N-K-I-T-N
0: E-M
1: Istenem, önmagával ír. Szerelem.
0: Drágaságom, hogy vonszolja magát. Még egy betű, még egy...
1: Most megállt.
0: Befejezte.
1: Olvasom.
0: Nem, én olvasom, nekem írta. N senkit nem tudta. Nem olvasom tovább.
1: Miért nem? Merjünk szembenézni az igazsággal. Én senkit nem tudtam szeretni. Ezt írta. Nincs ékezet az első betűn. Én senkit nem tudtam szeretni. Ékezetre már nem jutott tinta a lábáról.
0: Istenem, most már van ékezet is.
1: Csak ugyanott van. Én senkit nem tudtam szeretni. Hogy került az ékezet az E betűre?
0: Ő maga az ékezet, Anna. Összeesett az E betű fölött. Nem mozdul többet. Nagyíton át sem több egy milliméteres vonásnál. Az a vékony kis vonal az ő.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok. És benne két Gyárfás Miklós rádiójátékot. Az első a világ legkisebb szerelme volt, és most következik nem sokára a halálugrás. Jó szórakozást!

Úgy hiszem, hogy ez a nagy szerelem a fejembe száll, mint a koktél és a rum vagy a gin. Az a gondolat, hogy van valakim, hínzóbb méreg ez, mint a kokain.

0: Kérjük kedves utasainkat, a biztonsági övet csatolják be, és szíveskedjenek beszüntetni a ruhányzat.
1: Bocsánat, hogy kicsit átgyűrődöm a karfán, és kényelmetlenséget okozok önnek.
2: Kérem, csak helyezkedjék el nyugodtan, egyáltalán nem szabad.
1: Mindjárt megleszek. Sajnos ez az öv nem az én alakomra van méretezve. Na végre. Sikerült. Köszönöm a türelmét.
2: Ugyan, emberek vagyunk, uram.
1: Ami azt illeti, ebben nem vagyok olyan biztos. Valóban emberek lennénk?
2: Mi mások?
1: De hát ön szerint mit jelent ez a szó? Ember.
2: Na ne haragudjon, ennek a kérdésnek semmi értelme nincsen. A sebész professzor is ember, és a bankrabló is.
1: Igaza van. Szamár kérdés volt.
2: Sokat csalódott?
1: Ó, nem kenyerem a panaszkodás.
2: Ez nemes jellemre vaj.
1: Honnan tudja?
2: Magam sem szoktam panaszkodni.
1: Én inkább emésztem magamat, de teljesen eredménytelenül.
2: Ezt hogy érti, kérem?
1: Más ember annyi keserű tapasztalattól, mint én, csont és bőr lesz. Engem pedig hízlalnak a csalódás.
2: Ez csak ugyan szokatlan dolog.
1: Az, hogy kiábrándultam a világból, amelyben élek, nekem 25 kiló töbletet jelent.
2: Ne haragudjon, uram, ez meglehetősen nevetségesen hangzik.
1: Aha. Tagadhatatlan. Nevetséges, de kegyetlenül megalázó.
2: És ha szabad kérdelem, ennyi keserűséggel miért utazik éppen Athénbe?
1: Egy haláleset miatt.
2: Valaki meghalt?
1: Csak fog. Hordár! Hordár! Aktoforos!
3: Kalispera.
1: Kalispera.
3: Oriste?
1: Partetis valicernu sto taxi.
3: Kalos irthate, Florián úr.
1: Maga ismer engem?
3: Klasszika filológus. Magyarországról érkezett. A mi Hérodotoszunk kiváló fordítója. Már vártam önt.
1: Zavarba hoz. Egy hordár is ismer engem.
3: Utazása különleges céljával is tisztában vagyok.
1: Nincs semmiféle különleges célja az utazásomnak. Szeretem Athént is, jól akarom magamat érezni.
3: Hazudik.
1: Hallja!
3: Ne veszítse el a lélek jelenlétét, Florián Sándor, érkezése első percében. Nem mond igazat.
1: Hogy mer így beszélni velem?
3: Ilyen a modorom.
1: Talán a modortalanság.
3: Nézőpont kérdése. Én az igazságot az Atyaistennek is megmondom. Miért tegyek kivételt egy 117 kilós pesti klasszika filológussal?
1: 116.
3: Annyi volt, amikor beszállt a gépbe. De miközben utiszomszédjának siránkozott, egy kilót hízott. Ismerhetné már a természetét.
1: Maga nem hordál?
3: Már attól tartottam, nem veszi észre.
1: Nyomozó?
3: Ó, nem.
1: Titkos rendőr?
3: Erünnisz vagyok.
1: Maga egész mulatságos fickó.
3: Annak talál? Majd meglátjuk, valóban az vagyok-e.
1: Nem kívánom magát oktatni, de az Erünniszek nőneműek.
3: Ó.
1: Kígyóhajuk van.
3: Ki hinné?
1: Kutyafejűek, denevérszányon röpülnek.
3: Teátró! A drámaírók mindenkorban kedvelték a képtelenségeket. Versengtek egymással az érdekességek hajhászásában. Ha tetszik, ha nem, bele kell törődnie, hogy Erünnisz vagyok. Méghozzá az utolsó.
1: Utolsó?
3: Családtagjaim megunták a bosszúállás felemelő művészetét. Mindnyájan eumeniszek lettek. Jelenleg a megbocsájtás keserű kenyerét eszik. Egyedül én tartom még magamat, bár maga Apollon is rá akart venni, hogy mondjak le a gyilkosok üldözéséről. Nem mondok le.
1: Ezt miért mondja nekem?
3: Mert ha nem mond le gyilkos tervéről, az őrületbe kergetem, és háborodott elmével rohangálhat az idők végtelenjéig. Gondolja meg, mit tesz, Florián úr.
4: Jó estét, uram. Taxira várakozik?
1: Hogy?
4: Taxira várakozik?
1: Igen.
4: Parancsoljon.
1: Legyen szíves, vegye el a hordártól a csomagjaimat.
5: kordától.
4: A csomagok az ön kezében vannak.
1: Az én kezemben? Csak ugyan. De hova lett a hordár?
4: A közelben nem látok hordárt, uram.
1: Ki sem fizettem.
4: Szabad a csomagokat?
1: Tessék.
4: Szíveskedjék beszállni.
1: Igen.
4: Hová vihetem?
1: Hotel Lagonici. Tudja, hol van?
4: 40 kilométerre Athéntől, a Lagonici félszigeten. Kellemes nyaralóhely.
1: Ismerem, már voltam ott.
4: Indulhatunk?
1: Igen.
4: Nathan Hereste.
6: Kalimera.
1: Kalimera.
6: Mit hozhatok reggelire, uram? Kávét, teát?
1: Kávét, vajat, mézet és gyümölcsöt.
6: Teletet ipot, aló?
1: Köszönöm, más nem kérek.
6: Nagy megtiszteltetés, hogy ismét vendégeink között üdvözölhetjük. Ritkaság az olyan külföldi, aki nem németül, angolul, hanem anyanyelvünkön szól hozzánk.
1: Szeretem Homérosz nyelvét. A mai görögöt kicsit nehéz megszoknom, de ennek nincs jelentősége.
6: Hozom a reggelit. Halakat, salátákat a svéd asztalnál talál.
1: Efaristópoli.
7: Bámulatra méltó ez a mai reggel. Nem gondolja, uram?
1: Nem.
7: A világért sem akarom zavarni.
1: Ez nagyon kedvesentől, maradjunk ebben.
7: De olyan szép ma a tenger. Nem tudom magamban tartani az elragadtatásomat.
1: Akkor talán az lenne a legokosabb, ha lesétálna egészen a parti útra.
7: És ön is imponáló látványt nyújt, ahogy itt ül a teraszon a tenger és az ég kettős kékségében. Szabad érdeklődnöm. Hány kiló?
1: Nem tudom, miért foglalkoztatja a súlyom, de ha annyira érdekli, 117 kiló vagyok.
7: Ah, Isten! El vagyok ragadtatva.
1: Nem értem, mit akar és mitől van elragadtatva.
6: A reggeli, uram.
1: Köszönöm. Tegye csak le.
6: Parancsoljon.
1: Efaristo.
6: Jó hitvágyat.
1: Nem felelte kérdésemre. Miért érdekli a testsúlyom, és miért van elragadtatva a 117 kilomtól?
7: Én valaha sokkal több voltam.
1: Maga? Ezzel a csenevész termetével? Most meg miért mereszti rám a szemét ilyen... Nem is tudom, hogyan. Megsértődött? Nem akartam megsérteni. Jó van, üljön le, és reggelizzen velem.
7: Nem sértett meg. Örömmel ülök az asztalához, de egy falatot sem eszem.
1: Mit reggelizett?
7: Semmit. A hotelben kapható ételek egyikével sem élek.
1: Lehetettem, hogy a bőséges választékot kínáló étlapon egyetlen kedvére való ételt ne találjon.
7: Pedig nincs.
1: Akkor rendelje meg étlapon kívül.
7: Sajnos, nem tudom megtenni.
1: Miért nem?
7: Az ilyesmi ma már törvénybe ütközik.
1: Nem értem.
7: Küklopsz vagyok. Önnek a klasszika filológusnak nem kell magyaráznom, hogy ez mit jelent. Táplálkozás tekintetében.
1: Küklopsz?
7: Küklopsz.
1: Nézzen, a küklopszok kizárólag...
7: Eltalálta. Antropofágosz vagyok.
1: Ugrat?
7: Eszembe sincs.
1: Akkor pedig alábecsüli mitológiai jártosságomat. A küklopszok óriások.
7: Valaha az voltam, de amióta vegetáriánus kosztra kényszerülök, egyre jobban összemegyek. Nézzen rám! Egy gnóm ül önnel szemben.
1: Már megint rám düleszti a szemét.
7: Bocsánat, kicsit elmerengtem.
1: Min merengett?
7: Ugye ön azzal a szándékkal jött Hellászba, hogy tapintatosan szólva átadjon egy gyönyörűre meghízlalt klasszika filológust az enyészet.
1: Nem tudom, mit akar ezzel a körben font.
7: De tudja.
1: De elegem van ebből a...
7: Engedje befejeznem a mondani valómat. Én egyetértek a tervével. Nem lát kiutat. Igaza van. Meghasonlott a világgal. De ez hallatlanul rokonszenves előttem. Rokonszenves és reális. Itt van például a jövő kérdése. A jövő. Ezzel nem mondok újat. Meghaladott fogalom. nem várakozik semmiféle jövő az emberekre. A legszerényebb jövendő sem más, mint gyermeki utópia. De hogyha így áll a helyzet, már pedig így áll, akkor ne siesse el a dolgot. Bízza rám az elmúlását. Segítsen egy halhatatlanon, hogy ne kelljen neki átkoplalnia az örökké valóság. 117 kilót kidobni a szemétbe? Hát vétkes könnyelműség. Mint halálra szánt halandó, nemesebb célt szolgálhatna. Mondjuk, mint ünnepi lakó. Vagy akár egyszerű reggel.
1: Képes lenne engem megzabál?
7: Mit talál ezen felháborítónak, amikor amúgy is pecsenyekész állapotban van?
1: Nevetségessét tenni a halálomat? Nem elég, hogy az életem az volt. Szedje a sátorfáját és tűnjön el.
7: Nem megyek.
1: Nem.
7: Várok, amíg meggondolja magát.
1: Azt akarja, hogy magára borítsam az asztalt?
7: Ha ez megnyugtatja.
1: Te! Nyomom!
6: Uramisten! Uramisten, mi történt, uram?
1: Hová lettem?
6: Micsoda, uram?
1: Semmi. Ügyetlen voltam. Megfizetem a kárt. Hirtelen álltam fel, és közben felborítottam az asztalt.
5: Így a hátamon fekve alig látom már a partot. A kövérségnek is megvan a maga jó oldala. Úgy fekszem a vizen, körülöttem a 117 kilómmal, mint egy kényelmes csónak. Remek érzés egyszerre utasnak is lenni, és csónaknak is. Hullámok verdesik a tarkómat. Soha senki nem ért hozzám ilyen gyöngére. Ez a tökéletes magány. Az ember ringatózik az egyedülőjében. Fölötte az ég, alatta a víz végterenje. Erre vágytam. Erre a szabadító utazásra. A partról nézve, most csak egy parányi pontnak látszhatom, ezzel a böhöm nagy hasammal együtt. Egyetlen kecses, libegő pontnak, amely most... Igen. Most eltűnik a vízben is. És a fényben.
8: Hé, öregem, megbolondult! Megfullad! Kapaszkodjon az evezőbe!
1: Nem kapaszkodom! Engedje!
8: Mit? Maráskodik, megfullad!
1: Azt akarom!
8: Na, gyere kifelé! Ide a csólakomba! Hé-hó! Én az ahjó!
1: Ne rád cigáljulni, megakarom!
8: Pofa be! Bocsánat a durva hang miatt! Na, így! Most pofáz! Na, ismételtem, elnézést kérek a modortalanságért.
5: Kicsoda maga!
8: Ikerpár vagyok, Amfion és Zétosz.
5: És hol van az ikertestvér?
8: Én magam vagyok.
5: Akkor hol a... Hol a...
8: De azt kérdezi, hogy hol vagyok én? Én is itt vagyok. Már egyszer bemutatkoztam. Amfion és Zétosz.
5: És ez a túlvilág.
8: Nem halt meg. Bár engem, mint Amfiont, nem zavarna az elmúlása, viszont, mint Zétosz, nem engedhetem megfulladni.
5: Azt akarja mondani, maga egyedül kettő?
8: Mindnyájan ikertestvérei vagyunk önmagunknak. Mi meglepő van ebben? Ma reggel például halászni indultam a nyílt vizekre. Amfionként legalább 100 gyönyörű asztakoszt fogtam ki.
5: Egyetlen halat sem látok a csónakban.
8: Mert Zétoszként visszadobtam őket a tengerbe.
5: De akkor mi értelme van a halászatnak?
8: ami az életnek. Egyik felünk gyűlöl, a másik szeret. Mindnyájan ketten vagyunk magunkra hagyatva. Egyikünk élni akar, másikunk meghalni. Vagy te hájgombóz, azt hiszed... Ja, bocsánat, úrom, megint a goromba ikrem. Florian úr, ön azt hiszi, hogy ugyanaz követel életet bennünk, aki a halálhoz idomú.
1: És most?
8: Most szépen visszalapátolja magát a kikötőbe, ráfekszik a hátára, és az élet utáni heves vágyjal visszatér a partra.
1: Nem!
8: Megbillentem a csónakot, és ön már is
9: legalább megfulladó!
10: Lám csak! Már is úszik!
9: Mindentől megfosztott a világ, amiért érdemes élni.
10: Úszik!
9: A feleségemtől!
10: Úszik!
9: A szabadságomtól!
10: És mégis úszik!
11: Bácsi, napszúrást kap, ha mozdulatlanul hanyat fekszik a vizen.
1: Szentély! Hogy mertél kiúszni ilyen messze a nyílt tengerre?
11: Hová?
1: Gyorsan vissza! Mielőtt baj történik!
11: Milyen baj? Itt a bolyák előtt 1 méter 20 centi a vízmélysége. Hát 10 méterre vagyunk a parton.
12: Itt vagyunk az Erechtheion déli oldalán, a korék, azaz kariatidák csarnoka előtt. A mennyezetet oldalt 1-1, elől 4 márvány irány.
1: Bocsánat, uram. Szolgálatban van?
8: Igen.
1: Nem neheztel, ha megkérdezem, milyen mély lehet itt előttem ez a sziklafal?
8: Nem tudom. Rendőr vagyok, nem idegenvezető.
1: Itt szemre legalább 15-20 méternek látszik.
8: Lehetséges, de azért inkább 20.
1: És lent is csupa szikla minden?
8: Az.
1: Ha innen leveti magát valaki, arra biztos halál vár.
8: Az Akropoliszon ilyen esetek nem fordulnak elő. Itt az emberek örülnek az életnek.
1: De azért előfordulhat.
8: Kötve hiszel. Innen nyílik a legszebb kilátás Athénra. Aki itt megáll a mellvéd előtt, azt rabul ejti a város látvány. Adiósasz, kirívja.
1: Adiósasz. 20 méter. A gyorsulás méterenként 90 fokos szög esetén, kétszeres átlaggal.
12: Itt vagyunk az Erechtheion déli oldalán. A korék, azaz a kariatidák csarnoka előtt. A mennyezetet oldalt 1-1, elől 4 márvány leányolatban.
13: Csak 3.
1: Téved, asszonyom, 4.
13: 3, én csak tudom.
1: Honnan?
13: Én vagyok az egyik.
1: Úgy értsem, fogta magát és ott hagyta a többieket?
13: Mindegy, hogy érti.
1: Nem fog összedőlni?
13: Nem. Tökéletes építmény.
1: Mi oka volt rá, hogy ott hagyja a társait, és ide jöjjön hozzám?
13: Nézzem meg alaposan. Nem emlékeztetem valakire?
1: Zavarba hoz a kérdésével. Mikor és hol találkozhatunk volna?
13: Félreértett. Nem találkoztunk. Én azt kérdeztem. Nem emlékeztetem-e valakire?
1: Nem tudom. Valóban, mintha...
13: Segített. Maga 10 éves volt. Ő 30. Szép. És fiatal.
1: És? És?
13: Ne féljen. Nézze az arcomat. Mondja ki.
1: A mama.
13: Ő. Abban az esztendőben karácsony előtt halt meg.
1: A mama.
13: Ne érzeleg ilyen. Elfelejtette.
1: Nem igaz.
13: Halála után egy esztendővel már nem is gondolt rá.
1: Ki maga?
13: Láthatja. Egy kariatida. Véletlenül hasonlítok egy 10 éves kövér kisfiú mamájára.
1: Engem nem szeretett a mama.
13: Vádolja.
1: Nem is lehet igazán szeretni.
13: Miért nem?
1: Mert nem csak kövér, de... ügyefogyott is vagyok. Valaki, akire nincs szükség.
13: Ezt honnan veszik?
1: 5 is megelőztek a katedra megszerzésében.
13: És ez elkeseríti?
1: Olyan országban élek, ahol a nagyszájúak és ízelgők érvényesülnek elsősorban.
13: Ez minden országban így van. És ez nagyon előnyösen hat az olyan emberek tehetségére, akik ahogy az előbb mondta, ügye fogyotta.
1: Azt gondolom, hogy én...
13: Szerencséje, hogy magán át lehet gázolni, félrelökni, eléállni, nevetségessé tenni. Ezt jól szolgálja a kövérsége is. Élete legfőbb értéke a lomhaság, ami abban is megakadályozza, hogy megalkudjék és beálljon a törtetők közé. Maga érzelmi lustaságból felejtette el a mamát is, kitalálva kényelme biztosítására, hogy ő nem szeret. Florian, maga puszta kényelem szeretetből akar meghalni.
1: Azt gondolja, hogy a mama is ezt mondaná.
13: Ezt magának kell kitalálnia.
1: Én azt hiszem, hol van? Mama, Kariatida, hol van?
14: Meine Damen und Herren, itt vagyunk az Erechteion déli oldalán, a korék, azaz Kariatidák csarnoka előtt. A mennyezetet oldalt...
15: Uram, miért nem mozdul a szakadék mellől?
1: Hát, ha visszajön.
15: Ki?
1: A mama.
15: Nem jön vissza.
1: Honnan tudja?
15: Tudom.
1: Kérem. Nézzen az Erechteionra. Ott vannak a kariatidák?
15: Ott.
1: Hány márványnő tartja az épület mennyezetét?
15: Hány tartaná? Oldalt egy-egy, velük szemben négy.
1: Biztos benne?
15: Több mint két évezrede ennyien tartják.
1: Jól látja őket?
15: Jól.
1: Mind a négyet?
15: Persze. Maga rövidlátó?
1: Igen. Rövidlátó. Süket, sántot, ladogó hájkukat, minden.
15: Mit beszél?
1: Isten áldja!
15: Állj!
1: Engedjen az akómat.
15: Mire készül?
1: Semmi köze hozzá.
15: Az orrom előtt akar leugrani a szakadékba.
1: Az életemmel én rendelkezem. Akkor vetek véget neki, amikor nekem tetszik.
15: Kanatte lathoz.
1: Nem tévedek.
15: Inep szemeta.
1: Hogy mer engem hazugsággal vádolni?
15: Nem hazugsággal vádolom, hanem gyilkossággal.
1: Jogom van ítéletet mondanom magam fölött.
15: Ne vitatkozzon, velem jön az őrszobára. Ott majd tisztázhatja magát.
1: Mit erőszakoskodik? Ha nem hordja el magát, azonnal rendőrt hívok.
15: Úgy látom, megfeledkezett róla, hogy magam is rendőr vagyok.
1: Elég. Hát nem bírom tovább. Engedj el az akomat.
15: Dehogy engedem. Együtt ugrunk a szakadékba. Ha elengedném, 1,25 század másodperc múlva szörnyet halna.
1: Maga is ugrani készül?
15: De mennyire?
1: Szintén meg akar halni.
15: Zeuszra maga bolond. Az őrszobához repülünk.
1: Hát tiltakozom. Külföldi vagyok, itt az útlevelem.
15: Ne hadonászom, hiszen már repülünk. Anyjad a szemét, ha szédül. Most szépen elkanyarodunk az Akropolisz mellett. Itt most lebegünk egy kicsit. Nézem, milyen szép. A Parthenon felülnézetből. Ne rukkapál. Elég volt nekem a fiamat elveszítenem, amikor túl közel repült a naphoz.
1: Miféle őrszobára visz?
15: Az Aeropagosra.
1: Jutakozom. Nemzetközi fórumokhoz fordulok.
15: Ebben a rendőrség nem fogja megakadályozni. Nálunk mindenki szabadon védekezhet, ha már le van tartóztatva.
1: De nem szolgáltattam okot a letartóztatásra.
15: Ezt majd az őrszobá mondja el. Tessék, már itt is vagyunk. Alattunk az Aeropagos. Most lassan, óvatosan leereszkedünk.
16: Mint törvényeink őre, és minden közrendet érintő ügy felügyelője, Pallas Athéné nevében megkezdem a kihallgatást. Álljon fel!
1: Tiltakozom!
16: Állva tiltakozzék!
1: Tiltakozom! Tessék, állok!
16: Helyes! Tiltakozásának nem adok helyet.
1: Ön kicsoda?
16: Gyávaságának ellenfele. Civilben rendőrszázados. Neve?
1: Megtagadom a választ.
16: Helyes, tehát Florián Sándornak hívják.
1: Nem mondtam meg a nevemet.
16: Azért mondtam meg én.
1: Hát tudtam, miért kérdezte?
16: Hogy ismertessem a vádat.
1: Nem érdekel.
16: Nem azért hozattam ide, hogy szórakoztassam.
1: Emlékezetem szerint az Aeropagoson nem szokás ilyen cinikus hangot használni.
16: Nem szolgálhatok mással. Ha tragédia költő ülne a helyemen, biztosan ünnepélyes kihallgatásban lenne része. Én komédiaíró vagyok. Mióta ilyen kövér?
1: Magánügy.
16: Nem ismerek magánügyet. Ostoba előítéletnek tartom az ilyesmit. Na, és most lássuk a vádat. Magát Flórián Sándor, szolgálatban álló rendőrünk tetten érte, amikor előre megfontolt szándékkal meg akart ölni egy embert.
1: A saját életemnek akartam véget vetni.
16: A gyilkosság akkor is gyilkosság, ha a gyilkos és az áldozat személye azonos. Apollón örök időkre megszabta az igazságot. Az egyszer kiontott vér pótolhatatlan.
1: Alapvető emberi jogaim közé tartozik, hogy személyemmel szabadon rendelkezzen.
16: Ez így igaz. A személyével. De az ember személye csak addig létezik, amíg él. A halál minden személyeset megszüntet bennünk, a hulla személytelen. Senki és semmi. Nincs.
1: Meg akarok halni. Ebben Apollón sem akadályozhat meg.
16: Elismeri vagy nem ismeri el bűnösségét?
1: Abban az esetben, ha a vádat a lehető legsúlyosabbnak minősíti.
16: Ennek semmi akadálya. Annak minősítem.
1: De miért?
16: Mert 4 milliárd öngyilkosságra készülő embert tartok nyilván az Aeropágosz őrszobáján. Ha fölmenteném magát a gyilkosságra való kísérlet vádja alól, ugyanezt kellene tennem még 3.999.999.999 esetben. Erre azonban még a magamfajta halhatatlannak sincs ideje.
1: És ha nem teszek le a szándékomról, mi lesz az ítélet?
16: Halál.
1: Halálra ítél azért, mert halálra ítélem magamat?
16: Igen.
1: És ha elállok a szándékomtól?
16: Szabadlábra helyezem.
1: És ha nem?
16: Akkor te osszor észton. Nyugodjék békében.
1: Köszönöm.
16: Mit köszön?
1: Hogy nem kell magamnak bíbelődnöm az elmúlással. Úgyis meguntam már a halál félelmemet. Még egyszer. Köszönöm. Indulhatunk a vesztőhelyre.
6: Hová sért Flórián úr?
1: A tengerpartra.
6: Esti séta?
1: Igen.
6: És ugye nincs semmi baj. Őszintén szólva aggódom, hogy ön, aki anyanyelvemet tökéletesen beszéli, éppen ön hotelünk egyetlen szomorú vendége.
1: Magányos természetű vagyok. Túlságosan elfoglalnak a gondolataim. Ennyi az egész. Nagyon szeretem Hellaszt.
6: Nagy kő esett le a szívemről, uram. Azt hittem, csalódott bennünk. Egy kellemes sétát, Flórián úr.
1: Köszönöm. Hogy fény van. Ilyenkor legszebb a tenger.
6: A tenger mindig szép.
1: Mert időtlen.
6: Nem tudom, hogy ezt hogy érti, az ilyesmi nem tartozik rám. Én fürödni szeretek benne. Ha tehetem, egy órával korábban jövök be a szolgálatba, hogy munka előtt kicsit megmártózzam. De néha szolgálat után éjszaka is szoktam úszni egyet.
1: Lehet, hogy ma este én is megpróbálom.
6: Ilyenkor lágyabb és melegebb a víz, mint nappal.
1: Köszönöm a tanácsot.
6: Jó szórakozást.
1: És azt is köszönöm, hogy ilyen figyelmes volt hozzám.
6: Kalinichta.
1: Jó éjszakát.

0: Nem félek. Már nem kínoznak látomások. Cápa? Istenem. Cápa. 10 perc alatt felfallak, és kész. Fejedelmi lakoma leszek. Nem kell sokáig sóban pácolódni. Otthon egy sírhely felszabadul. Kalinita Florian, jöhet az utolsó sík. Csak ugyan langyos a víz. Atya Isten!
1: Ó, merre van? Tartsa magát! Indulok! Megyek meg! Kiabálom! Születésül! Hajam az irány! Kiszartani! Mindjárt! Mindjárt! Ott leszek! Csak néhány! Már csak egy-két másodperc! Hova van? Itt van! Kapasz pedig velem!
2: Köszönöm!
1: Saj egy kicsit, kapos egy kis tablát, amíg veszik a magyarul a cipémet és ruhát. Sátornak mozgál, a kis türelem, már cibálom. Lecipáltam, kapaszkodj
2: minket.
1: Nem ott van. A vállamat fogja, különben engem is lerány.
2: Élek.
1: Ott sem jól. Várjon. A hátamra fordulok, és a lábfejemre fogja.
2: Forduljon!
1: Most jó. Így könnyebben víz fölött tartanak a zsírpánáim. Ó, elnézést a mesztelenség miatt.
2: Nem húzom a lábát.
1: Kicsit csiklandozom, de kibírom. Ne annyira. Látja már a partot?
2: Még nem. De igen, most már látom.
1: Kormányozom a lábfejemmel, nehogy ferdén haladjak, és visszasodródjunk.
2: Jó, haladunk.
1: Sok vizet imott?
2: Rengeteget.
1: Nem marja a gyomrát.
2: Élek, alig tudom felfogni ezt a csodát.
1: De hogy történt ez a...
2: Minden este ki szoktam úszni a tengerre. Olyankor korlátlanul szabadnak érzem magamat.
1: Szabadnak?
2: És boldognak.
1: Mennyire van a part?
2: Egész közel.
1: Mi baj?
2: Semmi. Leér a lábam.
1: Nekem? Még inkább.
2: Drága ember. Köszönöm. Megmentette az életemet. Megcsókolhatom.
1: Ha nem undorodik.
2: Undorodom. Maga. Jöjjön. Ne ácsorogjunk válig a vízben.
1: Nem mehetek. Mesterem vagyok.
2: Ki törődik most ezzel? Megmentette az életemet.
1: Hogy megyek vissza a hotelba? Csupaszon vonuljak át a hallon.
2: Majd én felszaladok a szobánkba. Lehozom a papa egyik öltönyét.
1: Nem fog a papa haragudni?
2: Arra, aki a lányát visszahozta a halálból.
1: És milyen súlyú a papa? Körülbelül.
2: Ó, tegnap a szolárium mérlegén 123 volt.
1: 123? Micsoda szerencse. Talán még bő is lesz az öltöny.
2: A parton van a fürdőkabátkám. Jöjjön, abba megtörülközni.
1: Nem. Itt várok a vízben, amíg visszaér. Elsüllyednék a szégyentől, ha egy ilyen Gyönyörű lány. Mesztelenül megpillantam.
2: Milyen gyámoltam. Nem tudja felfogni, hogy életem megmentőjét akár hajtja meg, akár nem, hősnek látom.
1: Ne csapja be magát. Ne üljön fel a káprázatoknak. Én aztán tudom, milyen kegyetlenek a káprázatok. Hősnek lát engem, aki a világ gyávája vagyok.
2: Gyáva? Az életét kockáztatta, értem.
1: Nem kockáztattam sem.
2: Mit akar ezzel mondani?
1: Azért gázoltam a tengerbe, hogy végezzek magammal. Hosszú ideje készültem a halálra. Görögországban akartam végbevinni elhatározásomat. Hogy miért éppen itt, azt úgy sem érteni meg, de talán el sem tudnám mondani. Elindultam a tengerben a halál felé. És hogy beljebb haladtam a vízben, hirtelen belehasított a csendbe a maga kiáltása. Már derékig álltam a tengerben. A kiáltás megismétlődött kétszer, háromszor, nem tudom hányszor, és olyan volt, mintha maga a tenger. Vagy mit tudom én, talán az egész mindenség azt kiáltotta volna. Flória, te hülye! Még mindig nem hallod a hangomat?
2: Maga kövítő?
1: Klasszika filológus vagyok.
2: És Flórián az mi?
1: A nevem.
2: Maga fázik.
1: Nem fázom.
2: Csak ugyan nem jön ki a partra.
1: Nem.
2: Én orvos leszek, már csak két vizsgám hiányzik. Előttem nyugodtan lehet mesztelen.
1: Nem.
2: Jó, akkor csókoljon meg itt a vízben.
1: Megcsókol.
2: Igen, most megcsókol maga szép. Klasszika filológus.
1: Köszönöm.
2: Mit köszön még mindig?
1: Sosem fogom megtudni, hogy kettőnk közül kimentettem el a másik életét.
2: Mulatságos feladvány. Egy életen át lehet gondolkodni rajta. Hiszen még meg sem mondtam a nevemet. Heleni Antroposznak hívnak.
1: Antroposznak?
2: Miért van úgy meglepve?
1: Antroposznak. Antroposz a három párka közül az, aki ollóval elvágja az emberek életének fonalát.
2: Flórián, én nem vagyok párka.
1: Biztos benne.
2: És amint látja, nem hordok magammal ollót, ha a tengerben úszom.
1: Én nem vagyok egészen magamnál.
2: Két percen belül itt vagyok a papa öltönyével. Sietek! Fehér neműt is hozok. Mozogjon a vízben, a papa! Erre, várjon, Flória!
1: Siessen! Heleni! Várom! Már nem is fázom! Minden istenek atya, Kronosz, hogyha visszajön, ne legyen nálam.

0: foglalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
2: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
3: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
4: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó.
5: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Herceg Ferenc, az élet olyan, mint a lánc. Írásbeli dolgozott négy tizedben. Hevesi tanár úrnak történelmi vizsgára benyújtotta Herceg Ferike, a negyedik B-osztály jeles előmenetelű tanulója, tornából felmentve. Előadta a Nemzeti Reál Gimnázium. Osztályozta Szász Károly tanár úr. A nádor nyári napnak a közöletánál kibámul a kanyarodunknál.
1: Milyen szépen hullámzik a Duna. Milyen érdekes a kép szemben, a rondella, a bástya, alattam a hajóhíd, mely Pestre vezet. Milyen különös, régies minden, de nem is csoda, hiszen 1823-ban vagyunk, mikor Pest-Buda még egészen primitív, fejletlen állapotban, amint látjuk, és szó sincsen pompás palotákról, meg Digadóról, meg Angol Parkról, meg jazzbandről a Ritz-Hallóban, meg ilyesmikről, amikről bezzeg én nem is álmodhatok még, hiszen lelkemben tulajdonképpen a régi, respektíve a mostani feudális korszakhoz tartozom. Ezzel szemben áll régi dicsőségünk. Kérem, hol késik régi dicsőségünk?
2: Most voltam érte az éjnyi homályban, azt hiszem, te rögtön jön.
1: Hát kérem, mondja meg neki, hogy siessen, mert századok ültenek el, és ő alattuk mélyen egésző fényben jár egyedül címe.
2: Igen, istenség, rögtön itt címe.
1: De éppen jönnek a főurak.
2: Parbleu, fenség, mondja, c'est bon.
1: Honnan, ügyis címe?
2: Csak ide Bécsbe tértem be egy kupica idegen majmolásra, mostanában kedden és pénteken szoktam idegen majmolni.
1: Mi az édem csutkai?
3: Éppen fénytűztem, fenség. Nagyon kellett szaladnom, nehezen bírják már az öreg csontjaim.
1: Hét, elfajulás dolgában, hogy elló?
3: Köszönöm, kedves érdeklődését, fajulgatok. Szépecskén, elhagyjuk, jó, hogy eszembe juttatta, indulok is el.
1: Hová indul?
3: Hát romlásnak, erős magyar vagyok én, kérem, hajdan.
1: Apropó, nem látta véletlenül a bosszus egeknek ostorait nyomrult hazénkon?
3: De igen, majd felküldöm, ha találkozok vele.
2: Fenség, a nemzet van itt.
1: Mit akar memmikint?
2: Valami panasszal jött.
1: Bocsásd be!
0: A nemzet jön.
1: Alá szolgálja, kérem, én ezt nem bírom, tessék ma intézkedni. No, mi az öreg? Kérem, folyton ráz. Kicsoda? Kérem, ez a Széchenyi, kérem, én nyugodtan testpedek, és ez a Széchenyi oda jön és ráz. Már testpedni se hagyják az ember. Küldje be!
2: Igenis. Aha, ez a Széchenyi, bár magyar ő is, de én azért nem tartok össze vele, bár gyermekkoromban az átok mindig az asztal körül kergetett, hogy nem tartok össze.
0: Belvillom. Széchenyi éneken jön, hátra felé beszél az előszobában.
1: Jó, csak hallgasson, már megint árulkodni jött, amiatt a kis rázásért. Megálljon ezért, úgy felrázom megint, hogy olyat még nem pipált. Milyen így?

0: önnek, és micsoda ön itt nem? Ja, hát nekem itt szavam sincs, az ország nagyja nem vagyok.
1: Nézze, Széchenyi! Megégett az ujjamat!
0: Nem tud vigyázni, már megint belenyúlt a lengészbe. És mi igaz abból, hogy ön valami lánchidat akar építeni, ami a Margit Ferenc József eskütéri és összekötő vasúti hidat megelőzve a kultúra fákjája lend? Majd mit csinálnak a mi csodái?
2: Majd megtartanak a barátaim. Kuskuti, tárba fogadta minden.
0: Bocsánatot kérek, ahogy feljöttem a lépcsőn, nekem itt valaki a kezembe adta ezt a tárogatót. Uraim, midőn a színpadra lépek? Nohis?
2: Hát most mit csináljak vele? Adja ide majd én.
0: Jó!
2: Átadja, de amikor Széchenyi egy pillanat elfordul, hirtelen a szájához kapja és kiváltson belé. Nagy csörömbölés.
0: No mi az? Mi tört össze? Már megint nem vigyáznak a régi alkotmányra?
1: Jaj, fenség!
0: Mi az? Mit csináltok már megint? A régi feudális alkotmány, persze, amire úgy vigyáztam.
1: Kérem, én is vigyáztam, de erre a hangos tárogatózásra megfúztam is erre. Ahogy fogtam a kezembe, hát kitör...
0: Mi tört ki?
1: Hát a forradalom!
0: Ezt ön csinálta?
2: Kérem, megfizetem.
0: Na és mit fog ehhez szólni a feleségem?
2: Kérem, tessék neki megmondani, hogy leborulok ő nagysága előtt, majd csináltatok másikat.
0: Ó, az ön micsodája?
2: Ó, az én küzdelem.
0: Mit jósol ön? Megjósolom, hogy elveszítjük a háborút, és 1849-ben világosan lefekszik a fegyver. Aztán 18 év múlva kiegyezünk, majd 40 évi béke után kitör a világháború, elveszítjük, és 10 évig szomorú napokat lát az ország, míg végre 1925 novemberében minden jóra fordul. Ugyanis?
2: Ugyanis a Nemzeti Színházban előadják ennek az embernek a történelmi színművét, aki megérte engem és koromat, bebizonyítja, hogy én előre láttam, hogy ő majd utólag rájön, hogy én előre megjósoltam, hogy ő majd utólag kimutatja, hogy két okos ember volt ebben az országban. A másik én voltam.
0: Döbbenve meg. Az élet olyan, mint a lánchíd.
1: Miért?
0: Nem tudom.

azon a bármely szép asszonyokon. Szeresd brit dámát, régi lordok utódját, szeplőst, kék ruhást, vagy norvég lánnyal lesd a fjordok fölött az őszi szélzúgást. Szeresd szírasszonyt, lassú tánctól vonagló lomhakéjű nőt, sápad görög szajhát Bizáncból, aranytermekben vénülőt. Szeresd nagymellű lágy flamandot, ki úttan s lagymatag mozog. Nem csókol asszony úgy a földön, mint a párizsi asszonyok. Keresd szláv hitvesed szemében alkony táján a nagy talányt, öl egy cigánylotyót a réten, szeres arab nőt, perzsalányt, borulj sudár fehér hasára, mely hűs, akár a gyík hasa. Hágj fel madonnád ablakára lajtorján május éjszaka, hajolj múrrab nőd íriszére, hol zöldes sárga fény lobog. Nem csókol asszony úgy a földön, mint a párizsi asszony. Utazz, hajózd be mind a tengert, kutass fel messze népeket, imádj kígyójárású berbert, kívánj nagylábú németet, várd hölgyedet brokát ruhában Toledo őszi lombja közt, vagy kurtizán a szuburában forgasson tejszín combja közt. Szeresd zsidó lányt, búst és édes, mint május éji óborok. Nem csókol asszony úgy a földön, mint a párizsi asszonyok. Jegyzett. Tudom, hogy vannak még ezer szám. Örmények, lappok, négerek, sárgák, olyaprók, mint az öklöm, s mindig csak csókra éhesek. Hinduk, litvánok, svédek, írek, bretónok, szerbek, angolok. De egy sem csókol úgy a földön, mint a párizsi asszonyok. Ballada a parlamenthez. Most, hogy a bitó árnyékában állok, a parlament eszéhez appellálok, mert jogában áll minden féregnek, dögnek védekezni, ha életére törnek. A kutya vonít, a kígyó sziszeg, a farkas üvölt, s ebben a hideg, tetves ketrecben, ahová bezártak. Csak én fogjam be a pofám. Persze. Nem nékem állna a deres, ha úr lehetnék, vagy gazdag nemes, de mivel, hogy szegény bitam vagyok, a vallatásnál csak pofont kapok. S most, hogy méghozzá kénpadra ítéltek, ha hegyes szögekkel a húsomba tépnek, ha olajba főznek, ha négy rétre vágnak, most is fogjam be a pofámat. Ne! A fejemben még több szalma lenne, mint amennyi szalma nőtt már eddig benne, ha most a parlament elé nem állnék, s végső lehelletig nem protestálnék, hogy ártatlan vagyok. S ha síralomházba zárnak, s a bitó alatt a martalócok várnak, míg a szuronyok merev négyszögben állnak, hát még akkor is fogjam be a pofába. Látjátok, nem hiába firkálok, mert ha e verset ki nem gondolom, fölöttem folyna már régen az árom, csalán nőtt volna már a gyomrom. Ezért, ha a zsaruk a nyakadra hágnak, az urak elő, ne fogd be a popát!

Az Akasztófa virágok balladája. Ha orgonák közt erre jársz a nyáron, a dombtetőn, barát vagy idegen, ne gúnyolódj a három jó madáron, kik itt lengünk a sárga zsinegen. Bőrünket nézd, a víz lemosta régen, nyelvünk megzöldült, mint a rézgaras, és így forgunk a korhadó kötélen pökhendi táncban, mint a szélkakas. Hasunk, amelybe bort tömtünk, s kalácsot, mint vén ribanc mell ráncos sárga folt. A szívünk, mely a názáreti ácsot sosem dicsérte, rég a sárba folyt. Ne rögd ki gyalázatunkat, vándor, s ne csak mi bennünk lej bűnt és hibát, s ha majd a megy magot kiköpött szádból, rebeg értünk egy Ave Máriát, hogy a gonosz hold szarván el ne essen, s az égig jusson-e három zsivány, s ruháik foltján többé ne nevessen a gróf kisasszony és az úri lány, de kérd ránk az úr kegyelmét, hogy a bitóról hófehéren megoldja bíjon árva lelkét Krisztus nevében. Ámen. Ámen. A barna rongyok hultak már a fáról, s át 33 sáros vármegyén hárman jöttünk koldulva Flandriából. Ityé Meson, s Kolinka jő, meg én. És egy nap térdig hóban állt a róna, s a házakból követ dobtak ki ránk. S a réteken nem nőtt, csak csipke rózsa, deres kökénytől felkopott a szánk. S ott röpködött a varjú is, mely újra fülünkbe károgott a dombtetőn. S mi ülünk hárman, tarbozódba bújva, s árván a kötből megfakult mező. Kislány, ki erre jársz egy jó barátom, ki majd letéptel liliomvirág. Ne nézz ránk szemedben durva váddal, de mondj értünk egy Ave Máriát, hogy a tejút vizében meg ne ázzon, s az égig jusson-e három begyár, s ott lovagoljon fent a szivárványon, hol nincsen úr és nincsen proletár, és kérd ránk az ő kegyelmét, hogy a bitóról hófehéren megoldja víjon árva lelkét Krisztus nevében. Ámen, ámen! Ott ültünk a mezőn, íg őszi ködben, s fáztunk a hűtű szürke kormány, míg a hold rőt lámpáját felkötötte Rouen várának lila tornyai. S hogy lassan egyre mélyebb lett az alkony, nézzétek, mondtam, mi veres a hó. Ityé Meson a kését nézte akkor, és arra jött egy batyúzó zsidó. Ott jött görnyetten, vénen, és mi szépen felálltunk, staplót kértünk és tüzet, de ő a kést bámulta, s zöld szemében sötét toronyként állt a rémület. És így végeztünk véle mind a hárman. Mondj értünk még egy Ave Máriát, s az Úr az örök élet aranyával fizesse meg irgalmad aranyát. Hogy a göncöl kocsisa fel a bakra vegye magához-e három gonoszt, s vad vágtában vihesse a magasba hozzá. Ki már csupán kegyelmet oszt, és kérd ránk az ő szerelmét, hogy a bitóról hófehéren megoldja bíjon árva lelkét Krisztus nevében. Ámen. Ámen. A vén zsidót a búzaföldbe dobtuk, s a vén zsidó vagy 100 tallért nyomott. Aztán kocsmába mentünk, és kimostuk a rongyainkból mind a vérnyomot. De a zsaruk elfogtak a határban, s rozsdába verve vittek Párizsig. Bűnbánat nélkül haltunk mind a hárman, s hasunkön nézd, a lódarás hízik.
szemünkkel varjak szállnak fenn az égen, s forgunk, lengjünk, mint a szélkakas. És Melvin Boeing megrohadva régen leestek tegnap, mint a rézgaras. Vállunk a naptól már barnára égett, testvér, neves meg, mint a nagyvilág, és mondj, ha a Montmartre dombra tévedsz, értünk egy végső Ave Máriát, hogy Colin Kajő lókötő pofáját, s ityémesont a zsebmetszők közül, bírák, pandúrok ott fenn már ne várják, rútul pislogva egy felhő mögül. De kérd ránk az ő kegyelmét, hogy a Vitótól hófehéren megoldja víjon árva lelkét Krisztus nevében.

0: Piros Rádió. Keltakarót halljátok. És benne napi mozaik. Most elértünk Faludi Györgyhöz, akinek a vígjon fordításait halljátok.
1: A testamentum. Az őszi sárban már magamban járok, s lábam nyomában a kaszás ügyet. Hajam deres lett, és az utcalányok másnak mutatják már a mellőket, s a csillagok is már fakóban égnek, mint egykor égtek, mikor este lett. Ajánlom bűnös lelkemet az égnek, s az út sarának vészna testemet. Pedig hogy féltem egykor a haláltól? Emlékszem, mint kamasz vagy kisdiák, mikor félig fejemre szállt az álom, és elmorzsoltam rég az estimát. Hirtelen belém nyílt a sötétben a rémület, hogy egyszer meghalok. És azt sem tudom már akkor majd, hogy éltem, és hogy fákat láttam, holdat és napot. Hogy nemzedékek fognak jönni-menni, de nékem nem lesz szavam és dalom. És a bitang sors, mely nem adott enni, végül sarat dagaszt az ajkamon. Hogy mint a barmok döglünk meg mindnyájan, s ha már a sírba tettek, egy kevés örömtől sem lesz édes lenn a szájam, s nem lesz soha, de soha ébredés. E félelem úgy fúrt, mint vágóhídon fúrják bikák agyába a karót. A verejték nyak, amik elborított, s hörögve haragtam a takarót. Görcsös kézzel meggyújtottam a mécsest, s hogy elkergessem ezt a látomást, könyvet fogtam, s olvasni kezdtem révett szememmel Vallát vagy a Gorgiászt. Azóta a pimasz nők, s a rideg barátok, s a polgárok közönye, a hosszú vándorútak a hideg erdőkben, és a hóhérkötele másra tanított, s mert kiürítettem a mélypincék mindenlőre borát, nem félek többé, s a halállal ketten régen vagyunk mi, Bertucin borák. Mert korbáccsal vert engemet az élet, s nem voltam Isten választott fia, egy tál lencsémben hányszor ült a féreg, s lábamnak hányszor kellett futnia, és mégis most is gúnyra áll a szájam, s az urak hiába fennek rám fogat, ollójával e rút kor, és az állam nem nyírt meg, mint kertész a bokrokat. Úgy volt tehát, hogy épp karácsony esten, 31-ben, 1400 után, szalmán hevert borjak között a testem, melyek szememben leheltek puhán. Apám némán állt, mint cölöp a tóban, s anyám fáradtan súgta, Jézus! Jézus, mert én is egy vén korhat istálóban születtem egykor, mint a Nazarénus. És hogy mégsem lett megváltó belőlem, az első követ te emeld rá. E földre gondban és nyomorban nőttem, istáló szolga volt szegény apám. Nagyapám zsoldos, s varros homlokára az évek húztak dühös boronát, és őseim jeltelen sírhalmára sosem ragyogtak gőgös koronát. És ezért így, vénen, két térdemre esve köszönöm néked, uram, a nyomort, hogy nem lettem ficsúr, ki délben, este mindenre pökve szürcsöli a bort, hogy mámoraim keserűk és búsak voltak, s utam az éj aljába vitt, hol a sötétben megláttam a dúsak hatalmát és a szegények titkait. Köszönöm néked a kenyér csodáját, s az éhes gyomor lázadt vágyait, a tömegszállás fuldokló homályát, s a vén kórházak sápadt ágyait. Köszönöm néked álmom lágy varázsát, s lyukas cipőmben a hideg sarat, és köszönöm a meddő vágy darázsát, s a szélzúgását a hidak alatt. Köszönöm néked, hogy szememnek tárva nyílt meg az ember, e szörnyű bozót, mert így nem lettem az urak szolgája, sem népkertekben risporos bohóc. Köszönöm, hogy az ember szenvedését mind a fülembe súgtad egy napon, mert így történt, hogy minden versem mélyén azóta egy húr szól, a szánalom. De akkor még mindenről mit se tudva, üvegből ittam a volt a levest, és lágy porával megcsókolt az utca, és rőd borával meglocsolt az est. Oly szimpla volt minden, a nap, a rétek, a játékok, az ég és a folyó, és az út sarából úgy gurult az élet cipőm elé, mint egy üveggolyó. Aztán meghalt apám, és mi ültünk szótlan, és az éhségtől állunk már felkapott. És így jött, hogy 8 évvel kenyeret csortam a pék előtt, és a strázsa elfogott. 25 botütés jutott ki nékem, és a kis monkorbi és hovány farát röhögték éppen a dámák a téren, hogy ott jött Guillaume de Villon apát. Magához vett, és nékem adta lelkét, és címer pajzsa minden csillagát, és papszívének vénülő szerelmét, és vén könyvtára ódon illatát, amelyben annyi titkot magyarázott kamasz fülemnek ő, a mesterem, míg kinn a fákon nyári zápor ázott, vagy targaljak hintáztak mesztelen. Emlékszem, mindig az ablaknál állott, és elfordítva tőlem mély szemét, úgy nézett szét az udvaron a pállott üvegen át, hol limlom és szemét közt gyöngyöket fogott a levegőben. És aztán megfordult, s úgy mellékesen, félhalkan és úgy félig elmenőben marokra szórta őket én nekem. Mert tudta ő a századok múlását, s régholt bölcsészek minden bánatát. Ő mondta el nékem Róma bukását, Platón álmát, s a husziták tanát. Hogy Gilles de Rest, a kék szakált, miért húzták Bitóra, és a brittek a szegény Johannára miért gyújtottak mágiát Rouen várának sárga főterén. És így volt, hogy 16 éves lettem, s a pandekták közt ültem kisdiák, s szájamra a lihegő nyári estben mézet csorgattak az akáciák, s az álmos denevérek lassú kéjjel ölelgették már kinn a házfalat, midőn Celeste a szolgáló a méccsel bejött szőkén, mint az erdei nap. És akkor persze megtanított arra, amit különben ő már rég tudott, és a polcokról Okem, Zénó, Valla, az orvosok és az asztrológusok, Demokritos, Hippokrátész és Platón, Lukánus, Szent Tamás és Livius, Averroész, Ptolemeus és Strábó, Terencius, Seneca, Plénius. Az írók, az atyák és a bölcsészek, a tanítványok és a mesterek, pergament arcok pusztuló és vénhet gőgével bámulták szerelmemet. És ezentúl minden éjjel véleháltam a Champ de Mars vizes lapájain, és néztem, míg a harmad hajnaltájban kék lámpákat gyújtott a vállain. És bár a nőknél sok babért arattam, s a vágy húsomba csontig harapott, a vénkönyvekhez is csak hű maradtam, és elnyertem a doktor kalapot. És ekkor a magam lábára álltam, s úgy éltem már, hol vizen, hol boron, akár csak most, és nyelvem a vitában minden tanárt megvert a Sorbonon. És akkor tájt már rímeim bejárták az országot, meg Párizs városát, és a barátok régen bennem látták az új költőt, a Héroszt, a csodát, mert előd nélkül jöttem, mint Homérosz, s ha versem átszállna jövőkorokba, úgy megsúgom, hogy azért lettem Hérosz, mert fütyülni tudtam a Héroszokra. De megvallom, bár 100 rímet faragtam, koldustarisznya jutott én nekem, Gazdag versek közt is szegény maradtam, s fanyar gondok közt folyt az életem, s csak titkon csókolóztam az örömmel, míg a züllés mocskos kocsmákba vitt, és asszonyok közé, kik 10 körömmel fogták kabátom foltos szárnyait. A szép Gantier asszonykit annyit vártam, s akit hajnalig korbácsolt a vágy, s a szőke Blanche, aki szemét az ágyban mindjárt lezárta, mint a gipszbabák. Catherine la Boursière, ki zsiványargót beszélt, s a piszkos Marion Lidol, de legjobban mégis a kövér Margot szerettem, kiről annyi versem szól. Együtt laktunk, s ő vitt a bűn útjára, mert Villon akkor késelt és lopott, hogy Margónak pénze legyen ruhára, s átlátszó ingre, de a pimasz kokot minden áldott nap megcsalt egy hülyével, kit átölelt, s a kapuajba vitt, és máskülönben is gyűlölt, s csak éjjel békültünk össze néha egy kicsit. Mindent, amit magamról s a világról tudtam, néki, csak néki mondtam el. Felszedtem volna lábnyomát a sárból, s a holdat néki loptam volna el. S egy éjjel eszembe jutott, megkérdem, miért nem szeret, és miért nem szeretett. S akkor felült a pamlagon fehéren, s így szólt, unom víjon az eszedet. És akkor mentem le az éjszakába, és egyszer lépve minden járdakőre, alvó koldusok s roncedők közt kába fejjel előre, mindig csak előre, a rétegig, s ott néztem vizes arccal a téli felhők alján, hogy terül el, mint megromlott lila hús, a hajnal, olmosan, szürkén, reménytelenül. Mint tudjátok, ekkor volt, hogy leszúrtam boros fejjel a rendőrfőnököt. Miért kötél járt volna, de az udvar s a parlament kegyelme száműzött. És ott bolyongtam, hol az erdők vadja között az éjben csak a glóriás szentszűz kísért, és ő, mindnyájunk apja, aki a fák alatt is óriás. Köszönöm néki, hogy dús álommákot hintett, ha fáradt voltam el nekem, és köszönöm a bágyat holdvilágot, mely ott kísért a téli kerteken, amíg magányosan és számkivetve a Szentavéli kisfaluba értem, hol egy gyönyörű parasztlány nevetve rég várt a réten a tavaszi szélben. Fehér csípője ringott, mint a bölcső, fáradt testemnek drága ararát, s mikor megtudta, hogy Villon a költő csókolja haja puha aranyát, mint széttépet langyos barack, úgy ömlött szájamba szája, s teste lángra gyúlt, s az éjben melbimbója úgy varaslott, akár a málna, mely márványra hult, mint harapófogó ölelt a karja. Asszony még így sohasem szeretett. Fázó testemet testével takarta, tenyerén vitt, szájából etetett, s éppen ezért volt, hogy egy éjjel lopva elszöktem, mint a tolvaj nesztelen. Szegény gyermek, hogy is sejthette volna, hogy sok lesz nékem ennyi szerelem. Midőn lehult az őszi lomb, ölében már nem rejthette őt, a gyermeket. S akkor nem kellett senkinél cselédnek, s a réteken bolygott, kikergetett testével, és úgy gondolt reám, lágyan, s harag nélkül, s mikor tél lett, szegény fiunkat egy fekete éjszakában, ott szülte meg az udvarunk jegén. De akkor én már régen messze jártam, és megláttam az Alpok ormait. Láttam gyöngyöt zsákszámra Génuában, s láttam Velence gőgös tornyait. Láttam bűnbánon térdelni a népet, a lateráni szent lépcső tövén, láttam nyomort, s elefántcsont csipkéket Bianca Deste bársony köntösén. Láttam Kumét, s a vörös lángokat éjjel Nápoly váránál a hegyen, s mezítlen fürdő görög lányokat Palermónál az Azúr-tengeren. Láttam Brunelleschit az esthomályban, amint a dómnál a meszet keverte, s láttam költőket, kik ezüst tentával írtak szonettet bíbor pergamentre. És így, megöregedve végigjártam Germániának minden vén, sötét, gót templomát, és aztán megcsodáltam Ipern csipkeit és London ködét, míg végül a Kréta partokról néztem, hogy repül Kalénak a sirály. S a hírt matrózok hozták arra nékem, mikor kegyelmet adott a király. És ezért dicsérje néktek most a rímem, 7. Károly francia királyt. Ragyogjon trónján a liliomos címer, s övezzen homlokán az úr Gloárt. A sors útjában 100 rózsát fakasszon, és még hírből se ismerje a bút, és szüljön néki a királyi asszony 20 gyermeket, és persze mind fiút. S így értem haza egy nap hajnaltájban, a szajna csendes volt és hófehér, s legott a hírhet házhoz vitt a lábam, hová oly sokszor vitt a szenvedély. És mint szerelmes kamasz, lopva néztem be a nyitott ablakon, hol tátott szájjal, zsíros, piszkos pofával vénen aludtak Margó meg a többi lányok. Tovább mentem, s kiköptem a járdára, s a kút vizében néztem arcomat, hajamat, melyet az idő sárgára mázolt, s a furcsa, hosszú karcokat homlokomon, és aztán felnevettem, s nem néztem már a víztükröt tovább, sem a nőket, és még azt sem kerestem, hol vannak már a régi cimborák. Az egyik szolga lett, lovász vagy béres, vagy az utcán túrja a szemetet. A másik zöld esernyővel kezében sétáltat vasárnap 8 gyereket. A harmadik nagy úr és 7 lovon jár, s fülébe 3 prímás hegedül. De én nem lettem szolga, úr, se polgár, s így maradtam magamnak egyedül. Lelkemet tehát az úrnak ajánlom, vett tolladat és írt Fremen papom, a többit a sárnak, és azt kívánom, ha elköltöznék innen egy napon, hogy minden cókmókomat pénzét éve temessetek el, s azt, mi megmarad, dobjátok az első koldus kezébe, ki elétek akar. De addig, kérlek, hagyjatok magamra, hogy néhány órát hadd ülhessek én, amíg az ősz ködöt szitál hajamra még itt, parányi kertem közepén. A rózsa már lehult, a szegfű sárgul, a bokrokon fütyülnek a rigók, s a tölgy alatt egy vén Priapus bámul, kit Rómából hoztak a légió. S ha megrepett és megkopott is, mégse tört össze másfél ezer év alatt. Csend van köröttem, s a sápadó égre vörös felhőket gyújt az alkonyat. Négy oldalt borzalmas házfalak barnán merednek a haldokló kert felett. Lassan sötét lesz, Priapuszra tarkán csavarodnak az ázott levelek. Utóirat, mely temetésemet illeti. Ha visszatérek majd a barna földbe, amelyből gyomnak nőttem egykoron, azt kérem, hogy a Szent Avéli völgyben pihenjen egykor elfeledt porom. E temető már régen drága nékem, oly csendes, mint egy álmos zöld öböl, s két összehajló sejmes domb tövében puhábban vár rám, mint az anyaöl. És olcsó könnyeket senki se ríjon, ha majd a sírba tesznek egy napon, szegény fiam Pierre Armand de Villon is ott pihen, kit bénán és vakon jött a világra, de az úr kitárta feléje lágy kezét harmadnapon, s el nem játszott játékait ott játsza valahol a cukorszín csillagon. De mégis azt kérném, hogy ne tegyétek Armand fiam mellé testemporát. Ott szeretnék pihenni, hol a rétek benőnek már a korhat lécen át a sírdombokra, a temető szélén, és ott nézném, mint fáradt vén szerető, amint az évekkel lassan és békén a búzaföldbe vész a temető. Meg aztán a kocsma sincs onnan messze, hol jó bornál egy kis kvartett zenél gonosz nótákat minden nyári este, s daluk botrányos szövegét a szél a zöld sírokig hozza el magával. Ne szóljatok meg, ki tudja, halott szívem egy csendes május éjszakában talán meghallja még a dallamot. Ültessetek fejem fölé egy árva kis szilvafát, mellemre pázsitot. De a kék ékszerrel miért? Ne drága márvány tömböt vagy gőgös gránitot, rendjeleket, díszsírhelyt sose kértem. S bár hóhérkészben lengett életem, az úgynevezett úri tisztességhez mégis túl tiszta volt az én nevem. Ne törődjetek halotti torommal, jó lesz nektek, ha van dohos kenyér, s ha nem nagy munka, írjátok korommal vagy kátránnyal egy szürke vagy fehér középnagy kőre, amilyen a réten a lábatok alatt ezer akad, hogy úgy ki és mi volt az életében, ki itt enyészik len a föld alatt. S menjetek hátat fordítva a sírnak oda, hol szebben szaglik a virág. S talán, ha majdan 2000-et írnak, Krisztus után még tudja a világ, hogy csókolt egykor Villon a csavargó, s mély serlegekből hogy itta a bút, s hogy indult végül álmos és kanyargó vizekre, honnan nincsen visszaút.

Ó, borzadály, ketté hasadtam. Te tréfálkoztál velem? Egyik felemmel öntudatlan öleltelek szerelmesem. A másik szemlélt, mint egy szobrot. Éber szemlencsét fogva rád, sőt, azt is, mi fejemben forgott, jegyeztem, mint a szeizmográf. Ez utóbbi is akaratlan volt, hidd meg, bárha tudatos. És végezetül itt maradtam tudásommal, mint túladok. Készségesen jött első kéjünk, lakály volt, régtől elnyomott. Trónunk elébe úgy idéztük, mint rabszolgát a zsarnokok. Lihegett, botlott, dombról jőve, szemfénye vad volt, légte gyors, és tudtuk, meg nem lophat tőle erőszak, végzett kor, se sors. A biztosság. Ez volt a legszebb, s a győztes, nyegle, bizalom. Még itt zihálunk egymás mellett, de testünk csupa nyugalom. Átfoglak, langyos szád nem égett, csípőcsontot hűs, mint a kés. Derekadat, mint az emléket tartja a szelíd ölelés. Körben komoly gyinnek vigyáznak a sarkokban s a bútoron. Lábam hosszabb, mint egy zsiráfnyak, árnyat legel, ha nyújtózom. A márványudvar csupa rozsda, most ugrott rá a holdvilág, s a szél felkapja, visszahozza párzásunk boldog illatát. Szemed sarkában szilvakék kegyetlen rakétákat röpít az ifjúság. Ha csak egy csepp becsület volna bennem, nem engedném, hogy számat érje szád. Talán még most sem késő, hogy lerázzam szédült hűségedet, s kidobjalak. Te jámbor őrült, mit keresd a házban? Tört bútorok, bérbe vett palak közt ráncos képen vonz, vagy a szegénység. Ébredj álmodból, nem látod a végét? Az iszonyaton kívül mindad örökbe rád, ha úcska bábom eldől. Úzd el kezedet sárga tenyeremből, honnan az idő vize kiszalad. Az új hold görbetőre felhasítja az ég violapiros pókhasát. Az esti árnyak hárun alrasítja, már osztogatja a sok álruhát. Kasba éled, utca tér sikátor fölött az alkony mézgás, s nehéz. Az ópium barlangból kis szivárog, s csókra nyújtja a libegő kezét. A báron kövér basa sétál végig, zöld vízi hulla, szeme, mint az ón. Ott angol orvos, illatokon él itt és boldogságán. Fenn a dobogón hastáncos nő, kávátlan kőkutacska a köldöke, benn árnyak ágboga, lihegve, mintha még vizet kutatna, bámul bele egy szökött katona. Dobzene árad, és fákja füst a térről, a karnyelő hasán a hold a vért. Mesemondó körül sűrű félkör, az ajkak nyílnak, Szimbád hazatért. Tuareg ül a nagy falnak háttal, és a látványt nézi. 40 napja már, és egyszerre mind ez. Dobszó, török, fátylak, s fátylak mögött a női szem, bazár, résztálak, menta illat,
pálmakertek, mélyzöld árnyékok és fehér falak őrült körtáncot lejtenek szemedben, míg szédít, örjét, vonz az áradat. Sír, hazád rom, nőd, bénülő locska, munkád hitványság, életed gyötör. Jöjj és merülj a mély sikátorba, hogy ké az élet, s a halál gyönyör. Nincs rends törvénye üsgő ázalakban, hazád felől nem ér be hír, se szó. Tűnj el, halj meg, s támadj fel száz alakban, van vénen is reinkarnáció. A mor fürdőben vetkezd le a múltat, a morált vesd le, hitvány szóbeszéd. Nevedet ejtsd el, réges-rég meguntad. Dobd rá az emlékgyűrött köntösét. Eszmédet akaszd a szögre, rongyok, mit rossz boltokban aggattak reád. Ne fordulj vissza, így légy újra boldog, mezítlen ifjan, ahogy szült anyád. Légy csempész, tolvaj, kerítő, halárus, szeres fiút, lányt, hidd meg, egyre megy. Rabolj vagy gyilkolj, s fogd át halálos ölelkezéssel ezt a várhegyet. Avagy vadabb végvonz, s a város utat, szerezd meg mindjárt, mit szíved kíván, lila függő ágyán az ópiumnak, vagy zöld nyeregből az abszint lován, avagy maradj így, ne mozdulj, csak nézzed, hallgasd, sosem volt madarak dalát, míg homlokod körött a csillagképek csörögnek, mint az érő tatolyák.

amikor Kalidi György elment Bécs őszi városába egy kofferrel, mely a hazája volt, és a szürke esti penziószobában Natasha kis vállára ráhajolt. S a rolettán a rátház tornyának sárga óralapja úgy fénylett át, mint egy olajpecsét, akkor hajnal felé így szólt Natasha. Te sem vagy már szűz. Ennyi az egész. És akkor Faludi Györgynek ritka lett a pénze, és galléria ünnepnap sem volt fehér. De a diák lány, ha kérdezték érte, csak vállat vont, és belemaradt ezért. Az ingét mosta, ruháját kefélte, és számára szava volt a parancs. Az ágyban néha Csehovról beszéltek, és melle kisebb volt, mint egy fél narancs. És mikor már végigjárták kettesében Bécs városának őszi parkjait, egy szürke taxi lement velük egy szürke éjjel az úton, mely a Westbahnhofra vitt. Faludi György nem sírt, midőn a vonat ablakában, fehér bundában kihajolt felette. Az utca sarkon marónit vett magának, s aztán mindjárt elfeledte. A másodikat Mettának hívták. Fehér és gőgös arca nem árulta el soha, mire vágyik. S haja oly szőke volt, hogy meggyújthatták volna rajta a firenzei dóm összes gyertyáit. Az első este kávéházban ültek egymástól, diszkréten távol, az asztal két oldalán. Szemben egy fényreklám szólott, és így beszélgettek Einsteinről, Zoláról, a Kurfürstendám lámpái alatt. És Metta ásít. Ez a szerelem, és oly banálisan, és éppen úgy kezdődik, mint minden szerelem. Most két hétig Zoláról beszélsz nékem, és két hét múlva lefekszel velem. És aztán hozzátette. De mi lenne, ha mindjárt lefeküdnénk? És Faludi György csak a pincérnek mondta, hogy fizet, és hozamentek. És Metta odaadta a testét oly egyszerűen, mint egy pohár vizet. És attól kezdve majdnem egy fél évig cigarettáit ő gyújtotta meg.

mögött egy dzsintivot veszettül és köpködött. S másnap délfele, midőn a mellét mosva megállt a tükörnél, megesküdött, hogy mától fogva nem lesz többé céda, s Faludi Györgyé lesz csak ezután. A vén falakról hullott a tapéta, s így maradtak ketten egy szobán. Történt, hogy néha, mert nem volt rúzsra pénze, vagy csak szokásból, az utcára ment, s Faludi Györgynek is felforrt a vére, ha másnap reggel újra megjelent. Belerúgott, megverte és kidobta, s az utcán állt a jég, a sár, a köd, a zsandár és az éjség megkínoszta. Szegény kis állat, mindig visszajött. És egyszer Faludi Györgyöt elfogta a régi csavargó láza, gyűrött múltját, passzus zsebre tette, két Miriamját rádobta az ágyra, s aztán mindjárt elfeledte. És mikor Faludi Györgynek elfogyott a pénze, és midőn egy este nem tudott tovább, és egy bedingi kőrakáson nézte negyed kenyerét, meg a szalonnát, akkor hajnal felé leült hozzája Charlotte Franken, a munkás leány. Vasárnap is hideg volt a szobája, de Karl Marx képe függött a falán. Sápadtan jött meg esténként a gyárból, időn már kötfeküdt vedény felett, s hozta magával a Szent Háromságot, cigarettát, újságot, kenyeret. Aztán Liebknechtről beszéltek, és nem látták többé a lyukokat egymás zsebén, és minden este lementek a parkba, és tüntetni mentek május elsején. De a géppuskák már csak rájuk vártak, gyönyörű tavaszi fák alatt. És akkor Charlotte Franken vézna sápadt testében egy porontyal ott maradt. A munkások harmadnap néma csendben 108 halottal őt is eltemették. És harmadnap megint a gyárba mentek, és aztán mindjárt elfeledték. És egy délután szeptember kék havában Faludi György Párizsba verset írt. A szomszédban tájz dúdolt, és a vén szajnában az alkonyat szőtt lila kreptösint. Thais 16 éves volt, és árva, és nem tudta még, mi a szerelmi vágy. És oly gyermek volt, hogy szemét az ágyban mindjárt lezárta, mint a gipszbabák. Faludi György az ablaknál állt. Pári zsongással lassan fejébe kergette a vért. És akkor Thais halkan bejött hozzája, talán egy könyv, talán egy merciért, és mikor a csókoktól kábultan kereste a kilincset, s lányteste remegett, Faludi György az ajtóhoz szegezte, mint lepkéket tűvel a gyerekek. És mikor már nem sírt, len a pártmunszóban jártok a sárga holdbanán alatt, majd a frissen hullott verszályi hóban, Faludi György megcsalta néha nap. Az első férfi nem lehet feledni, sírt Thais, és fejét ölébe tette. De akkor ő nem tudta már szeretni, és aztán mindjárt elfeledte. És Faludi György megjárta így már a félvilágot, és úgy tudta, hogy minden játékban nyert. Azt mondják, hogy már nagyon felvágott, midőn egy nap megjött az Éva serf. Ott jött a Mirabel Park egyik fasorában, és rászögezte gúnyos nagy szemét, mely olyan kék volt, mintha a sarkában egy ibolyát préseltek volna szét. S midőn a domtéren leült mellette, s oly sápat volt, mint egy aszfot.

Télos. Akkor Faludi György már azt is elfeledte, hogy márványból van-e a milói Vénusz. Éva serv nem szívott, csak kultfléket, srebdort használt, s gonosz volt, s hideg. Az Éva serv nem főzött puncsot néki, s cigarettáit nem gyújtotta meg. Fütyült Hitlerre és fütyült Leninre, és nem érdekelte Marxról, mit beszél. Hiába volt dohánya, pénze, inge hiába volt hétköznap is fehér. Az Éva serv gyűlölte, és kinózta, és lenézte, és leköpte, és kidobta. Gőgös száját, melyen fény lett a festék, és mesztelen, vonagló asszony testét, melyet minden jött-mentnek szabad volt szeretni, neki, csak neki nem adta oda. De ezt az egyet nem tudta elfeledni soha. Soha. Soha.

Párizsból 1940 nyarán délfelé menekültem a németek elől, Angliába akartam átkerülni, de nem tudtam hajót találni, és egy másik teherhajómon, feleségemmel, néhány barátommal, és az Utrechti és a Leideni Egyetem tanári karával 5 napi éhezés után és 5 napi szomjazás után megérkeztem Marokkóba. Marokkó. A sárga répát tegnap hoztam, ma okker festék lett belőle. A 30 éves asszonyoknak szikkad, s repedni kezd a bőre. Hiába csillagáz az este, a nap iszonyú tűzkerék, rohadást vet és arat, mellre szívtam kábító fűszerét. A halál minden sarkon ott áll. Ha fiatal vagy, nem kímél, mellé telepszik asztalodnál, és szeretkezni elkísér. De mégis, mit otthon kedveltem, unalmas álszent kirakat, s mi undorított e kegyetlen barbár ország az igazabb. E verset nem magam szereztem, csak ülök némán, s élvezem, hogyan vetkőztet mesztelemre múzsám a halálfélelem. Esti séta. A járdán késő délután van, bájos, talán 2 éves kisfiú totyog. Elébénk áll, reánk néz, mosolyog. Vali elolvad, s felkapja magához. Egyszerre itt van a gyerek mamája, lefátyolozott előkelő dáma, ki úgy tolja lopótök melleit maga előtt, mint egy gyermekkocsit. Liheg, megtorpan, hennás öklét rázza, a kisfiú feleségem nyakába csippaszkodik. A némber kotkodácsol, Vali leteszi a fiút, már sűrű köröttünk a dühöngő embergyűrű. Nem értem, mit vétettünk, mit akarnak, szólok oda egy lúdnyakú arabnak, ki mellettem áll. Szemem közé bámul, s hallgat. Aztán rámordít franciául, megverte a kis Ahmedet szemével, disznóhús szaga van a kicsikének. Az egyik megragadja feleségem karját, s csavarni kezdi. Ellököm, de visszapattan, s nekem jön, tökön rugom, mire hátulról tarkón vágnak, elszédülök. Amikor újra látok, ellenségeim hallgatnak, hátrálnak, a hölgy tátott szájjal valamit hápog, s elindul. Mi történt? Az átkozott idegen légió egy szőke káplárja jön az úttesten, és reánk mosolyog. Derekán hintázik a pisztolytáska. Támadóink lehajtott fejjel mennek tovább. Azt hinnéd, gyászmenet halad az úton. Így bánnak velük tulajdon hazájukban. És egy pogrom elmaradt. Még 2 marokkói verset mondok, jellemzőek talán 1940 atmoszférájára. Fagylalt maradék. Nem jött rám álom. Hajnaltájban a sikátorokban kószáltam. 2 kisfiú ült a cukrászda előtt a nagy szemétkosárban. Hangosak voltak és vidámak. A papírtölcsérekre száradt, mocskos fagylaltot nyalogatták. Felriadtak, mikor megláttak. 2 üres kezemet kitártam, ne féljetek tőlem, testvérek. Rendőr űz engem is, meg döglégy. Én is szemétládában élek, s így nyalom egy elsüllyedt földrész emlékét, mely rohadt és édes. Arab tanárral sakkozom. Kemény ágyékok, lágy agyak, szellem helyett bagzó anyag, és várfalak, míg sárfalak, ez a mi átkunk, mondja, sakk. Mitőlünk jött az egyetem, az algebra, a kémia, meg a trubadur szerelem. Mi néztünk éjjel csillagot, pároltunk rózsa illatot, míg székhelyünk Sevilla volt. S mi van ma? 600 éve nem írt itt egy jó sort senki sem. A rothadás mindent megölt. Bevalljam, hogy irigylem önt?
28 báb az asztalon. Ne irigykedjék oly nagyon. Földrészem épp most pusztul el, és rom marad, ha újra kell, salakban állunk fültövig, és gyárkémények füstölik a boldogságot. Szabadok leszünk, hogy gyári kacatot gyűjtsünk, míg zsíros üllepek lelkünkből főznek üzletet. S a híres metropoliszok, kint fény, betón, üveg, belül iszony, hisztéria, piszok, hozzá a halál hegedül. Fejezzük be döntetlenül. És végül egy szerelmes vers Marokkóból. Alba. Két sor frissen meszelt fogaddal, még egy mosolyt küldesz felém a fecskeszárnyú viradatban, s mindjárt alszol is. De én nem akarok. Itt fekszem, s nézem melbimbót friss vérfoltjait, s nem arcodat, hogy föl ne ébredj, meg csípőt sarlóját, amíg vadul nyújtózkodom, az ajkam rongyos, megtépázott a szád, de minden izmom gumiszallag, medencém svéd golyós csapágy, mezítlen, könnyű táncos párok futkároznak az ínyemen üvegcipőben. Ha tehetném, nem pihennék, de tisztelem az álmodat, mert ha nem, félek, azt mondhatnád, pimasz vagyok, holtfáradtan is kére éhes, s hiával minden bölcsességnek. Vagy megörülnél? Nem merem kipróbálni. Közelebb fekszem hozzád a közös vánkoson, és nézem, ahogy a boldog reggel üveg harangja ránk borul. Most egy madár felfedezett, figyel bennünket az ablakból, mohón. Mutassam be neked? Jobban tenném, ha én is alszom. Milyen hideg s kemény a tested, jeges vállathoz ér a vállam, szól a madár, lebegni kezdek az ifjúság türkíz tavában. ...1941-ben feleségemmel együtt áthajóztunk Amerikába. 6 hétig vitt a hajó, mint Kolumbuszt a Santa Maria. Aztán New Yorkba telepettem le, egy ideig újságíróskodtam, aztán beléptem az amerikai hadseregbe, illetve jelentkeztem az amerikai hadseregbe, és annak a katonája voltam, és egyik élményt írom itten meg, ebben a versben, amit elmondok, amely egy katonakórházba kelt Atlantic City-ben, New Jersey-ben, 1945-ben. Egy pilóta szól. Mit zargatsz? Untam mindig a beszédet. Téged nem folytogatnak a szavak? Gyújts rá! Én inni szerettem s mozizni, hogy elűzzem magamtól magamat. Miért volt-e háború? Mi furcsa kérdés. Te fundáltad ki, vagy nagy főnökünk? Vajon fontos-e tudni, miért halunk meg? Ezen töprengj, ha lódulsz odakint. Jaj, megsértődtél. Nézd, nagy langaléta legény vagyok, csupa jó indulat. 7. légi hadsereg Szájpánon, Jim Olson írt fel, ha kell az adat. 25 éves volt mérnök baptista, sorszám O20-1875, magasság 6 láb 2, nőtlen őrnagy, szülőhelyem Hartford, Connecticut, ki 100 mérfölddel hajtott, leányoknak füttyentett, nem vásárolt hírlapot, napeste jégszekrényeknél portyázott, és délben söntéseknél sílbakolt. Önként mentem. Nem vonzott itthon semmi, az embert oly nagy érzés fogja el, tenger érzés, érzés tenger, hogy mondjam, ha rárepül, s légnyomás dobja fel gépét, vagy mikor ködben száll radarral, ha befogja az automatikus pilótát, lustán néz a levegőbe, s alatta robbannak a misztikus füstkarikák, vagy mikor egyenesen a célra röpül, és robbanás rázza egy pillanat, s nem látja kék eget, s oldalt békésen áll a fuzsijáma.
mikor 20-szor szártunk Tokióra, kék gyűrűk ültek mindnyájunk szemén. Kutyánk vonított. Hogy ez lesz a vége, azt már sátramban reggel tudtam én. A japán császár vért tüsszentett aznap, ahogy jöttünk a Ginza lángban állt, ledobtunk mindent, és bolond kedvemmel gépem szabályos, szép díszkört csinált. Mikor mentünk, a partnál minden füstölt, dokkok, hajók, házak, nagyok s kicsik, bajtársaimra néztem, s hunyorogtam, mert kék füstsávot vonszoltunk mi is. A gumicsónakban magam maradtam, ugyan hol úsznak temetetlenül, s még örültem, hogy nélkülük halok meg, nem voltam 3 éve egyedül. Ha repülőhal esett közelembe, elkaptam és kiszívtam a belét. Negyed nap este tengervizet ittam, aztán vért hánytam, s tudtam, ez a vég. Ledőltem a csónakban, s azt gondoltam, 30 év múlva vagy ma, egyre megy, pilóták kezdtek fülembe dúdolni, kik leestek a császárság felett. ...1946-ban hazatértem Magyarországra, és mindjárt azzal kezdtem, hogy egy verset írtam A határon címmel. A határon. Busszal jöttünk Pozsonyból. A rossz úton keresztbe fatörzs feküdt a sárban. Az új határt jelezte. Kiszálltunk karcsú nyírpák közé a könnyű ködben. Örüljek, sírjak, féljek, amiért hazajöttem. Kezem jeges volt, s vibrált, az arcom lázban égett, olcsó boldogság vár rám, avagy a sors haragja. Rongyos honvéd mutatta, menjünk be a barakba. Elől mi ketten álltunk, szemközt egy konyhaasztal mögött szovjet őrmester, lyukacsos, puffat arccal. Úgy tett, mintha nem venné 36-unkat észre. Előtte Ciril újság. Nem olvasta, csak nézte. 20 perc telt el. Krákogtam. Ne ingerelt fel, Gyurka, sugták. A ruszki végül fél combja alá dugta hírlapját, s felpillantott Valira. Szép burzsújka. Kiáltotta vidáman, és egész jó magyarsággal a fagyos hallgatásban. Majdnem, hogy megsajnáltam, s a két passzust eléje helyeztem. Washingtonba kaptuk, szívet vidító kis ünnep keretében az új magyar követtől. 2 hónapja volt éppen. Az orosz altiszt húsos szemhéja pupillája mellé borult, miközben nagy lassan megvizsgálta, majd fiókjába csapta az útleveleinket. Azonnal adja vissza. Fölényesen legyintett, nyugalom. Egyelőre elvettük. Pesten kérjék majd vissza, ha leülte a börtönbüntetését. Börtönbe küld, nevettem, ezt nem vártam magától. De addig is hadd halljam, milyen bűnnel vádol. Felemelte az ujját, mint ki rossz fiút dorgál. Dutyiba megy, mert Hitler katonáival szolgált. Az USA katonája voltam, s remegni kezdtem mérgemben, nem harcoltam a náci hadseregben. Amerikai? Náci? A kettő nékünk mindegy. Mehetnek, mondta, s már a következőnek intett. 3 évvel később kimentem a kerepesi temetőbe, hogy megnézem, milyen egy nagy temetés. Rudas László temették.

Hallgassanak meg néhány verset egy költőtől, ki mindig a klasszikusokhoz vonzódott, és mégis beleesett a 19. és 20. század romantikájába, egy költőtől, aki az egyéni líra felé vonzódott, mert a lírikus a vers alfája és omegája, ahogy Babits mondta, de állandóan habozott, hogy magáról valljon-e, vagy a század gyermeke legyen, és koráról tegyen vallomást. A következő verset első emigrációmba 1940-ben írtam Párizsban, amikor a németek már közeledtek a francia főváros felé. Óda a magyar nyelvhez. Most, hogy szobámban ér az est sötétje, te jutsz eszembe Szent Gellért cselédje, s ajkad, melyről az esti fák alól először szólt az ének magyarul. Arcot tatár emléke már ködös, de titkunk itt a földön még közös, s a te dalod zsong minden idegenben, itt idegenben. Magyar nyelv, vándorutakon kísérőm, sértett gőgömben értőm és kísértőm, kínok között gondjaimtól részegen, örökzöld földem és egész egem, bőröm, bérem, bírám, boromig bírom, és soraimmal sorom túl a síron, kurjongó kedv, komisz közöny, konok gyász, mennyei podgyász. Magyar szó, ajkamon s gégém lazán gond hangszerén, lázam, házam, hazám, almom, álmom, lovacskám, csengős szánom, és dal a számon, mit kérnek majd számon, nincs vasvértem, páncélom, melvasom, de berzsenyivel zeng a melkasom, s nem győz le ellenség rangomra törvén, sem hadi törvény. Jöhetsz réám méreggel, tőrrel, ékkel, de én itt állok az ikes igékkel. Árkon bokron kergethet hét világnak, s a hangutánzó szók utánam szállnak, mint sustorgó füzesbe font utak fölött alkonykor krúgató ludak, s minden szavamban százszor látom orcád, bús Magyarország. Kihalt gyökök, tőzeggel súlyos rétek, ahol a fák, mint holtigék kiégtek, ősszók, a szemhatárról századok ködéből még derengő nádasok, gyepis vápákon elhult katonák, ti bíbicek, bölények, battonyák, miket vadásztak vén csíjehajókról lápos aszókon, magas hangok, szöcskék és tücskök rétje, mély hangok, alkony viola sötétje, káromlások veszejtő vadona, mondatszerkesztés, pogány, pagonya, kötőszók, sok-sok illanó fodor, s hangsúly, te vidám, hangsúly, te komor, lelkünk dolmánya, szőtteses, világszép, s búzavirágkék. Múlt téje, történelmünk varjú szárnya, karók, keresztek és bitófák árnya, s melléknevek, gazdag virágbarázdák, busák, buják, burjánzók és garázdák, melyik vidám faeke nyomtatott. S ti mellé rendelt kurta mondatok, mint paprika, ha fűzére vereslőn lóg az ereszről. Ragok, szegények szurtos csecsemői, kapaszkodtok, s nem tudtok nagyra nőni. És elbetűk serege, fekete mezőn, zsellérek, koldus menete, s ti kongó-bongó helyhatározók, kukoricásban jó irányt hozók, bamben, bimbam, toronyból messze hangzó, könnyű harangzó. Jelentő mód, az aszály mindörökre ráült a szürke, megrepett rögökre, magánhangzó illeszkedés, kaján, törvénykönyvé, verbőci gyúrt talán. Mi vagy, füllet ötöt fél százada, robotba tört paraszt alázata, vagy összhang, mely jövendő szebb utakra messze mutatna? És főnevek, ti szikárak és szépek, ti birtokos ragokkal úri népek, országvesztők, elmozdíthatlanok,
s ti elsikkadt felőrölt alanyok, megölt vagy messze bújdosó fiak, Hajnócik, Dózsák meg Rákóciak. Ó, jaj nekünk, mi történt ennyi lánkkal és a hazánkkal? Parasztok nyelve, nem urak latinja, nem grófok rangja, de jobbágyok kínja, magyar nyelv. Fergetekben álló fácska, hajlunk a szél cibáltan, megalázva, s ki fog-e törzsöd lombbal hajtani? Te vagy jelenünk, és a hajdani arcunkat rejtő Veronika kendő és a jövendő. Magyar nyelv, sarjadsz, és egy vagy velünk, és forró, mint forrongó szellemünk. Nem teljesült vágy, de égő ígéret, közös jövő és felzengő ítélet, nem hűs palackok tiszta óbora, nem billentyűre járó zongora, de erjedő must, könnyeinkben úszó, tárogató szó.

1957-től kezdve Londonban éltem. Ott írtam ezt a két kis verset, van-e honvágyam, kérded. Rokonaim, barátaim közül már éppen eleget aláztak, kínoztak és öltek meg amazok és emezek, hogy a folytatást jobb Londonban élnem végig. A sok halott épp úgy fáj, mintha otthon lennék, de itt ordíthatok. És a másik, Alponya Várhegy felett, ülök az esteledő kertben, az ég kupolája remeg, hogy szerettem a pesti partról az Alkonyt a Várhegy felett. Hányszor néztem, többé nem nézem. Szamár vagy, hunyd be a szemed, s mindjárt megváltod. Soha nem volt szebb Alkony a Várhegy felett. A British Museum könyvtárában. Hálókabátban középkorú asszony ül mellettem. Mocskos teniszcipőt visel, november van, s gyapjú harisnyát, spárgával köti fel térde alá. Mikor kimegy, négy csikket szed elő egy plédobozból. Megnézem, mit olvas, faksimile kódexet babiloni ékírással, fordítás is jegyzet nélkül. Minden reggel 3:49-kor az oszlopok közt várom a nyitást. Fele már ott van, a többi épp akkor közeledik gyalog, a választottak. A közelben lakik mind, Bloomsbury padlásszobáiban, itt főznek, élnek, ki tudja, hogy miből. Nem ez a gondjuk. Ez itt a kócos nő hálókabátban. A hosszú hajú szőke fiú ott az albigensekről tanul, megbízás, vizsgák, s fizetség nélkül mint halálig. A rózsás arcú, galambőszakálú öreg úr az univerzáliák koncepcióját, Petrus Abelardus e nézetekhez való viszonyát tanulmányozza. 40-50 éve, lassanként már mindenkit ismerik. Ők az én népem. Oly országból jöttem, hol nem tűrik azt, aki önmagát meg tudja váltani. Irigykedem reájuk, s kisé szégyellem magam. Mert ők tanulnak, olvasnak, nem írnak könyvet, nem kapnak megbízást, nem várnak tapsot vagy pénzt. Engem a kiadó küldött, ki rosszul bár, de megfizet. Halálra ítélt törzs, ők az én fajtám. Minden nap ünnepnékik, és vasárnap otthon ülnek civilizációk déli bábjai között egy világban, ahol nincs már civilizáció. Ismeretlen istenek terítettek sejem szőnyeget lábaik elé. Gránit kolostort emeltek körüljük, hol nem sípol gyár, szónok nem pofázik, pénz nem csörög, de van még értelem. Ha majd felülnek a halálos ágyon, elmondhatják, hogy nem éltek-e földön,

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

0: a Szaharából jelentik. A völgyben lakók mindenféle fantasztikus meséket tudnak szökevényekről, nyuktákról, csirkefogókról és arab törzsfők cinkosairól. De hát mindig voltak lázas agyú babonás egyének. Végre is az ember azt hiszi, amit lát. És amikor a hóvidékről a beteg szél búgni kezd, a hegyi falu eltűnik a leereszkető felhőkben. Villámlik és éjszaka von. Ilyenkor minden villámlásnál jól látja még a vak is. Sőt, a vak még jobban látja. Semmi kétség, ott mennek, és rövid, harsány, ellentmondás nem tűrő hazugságokat kiáltanak egymásnak. Ezt mindenki jól érti, világos és megmagyarázható. A többit, még a legtartósabb köhögést jelentő sűrű töltfalevéllel ellátott beteg katonák sem tudják megmagyarázni. De azért mégis mindenfélét beszélnek. Ezt is, azt is. De hát babonás emberek mindig voltak és lesznek. Mert Allah úgy akarta, hogy némely ember ne azt lássa, amit lát, és ne azt hallja, amit hall, hanem külön igazságot keressen magának. És ha ezt megtalálta, akkor hinni tudja, hogy okosabb, mint a többi. Allah nagy, és Mohamed az ő prófétája bizonyára megmagyarázzák az érteklődőknek, hogy ez miért kell. Világrejtély. Kétségtelen megállapítás nyert, hogy a közben legalább 200 főre szaporodott, nagyon vegyes, járkáló dandár, nehéz páncéltörő, potyázói felszívódtak a melegben. Elpárologtak, mint talaj, hajszált csöveiben a nedvesség. És párolgott a nedvesség magasrangú tényezők hajszálain is, és őszültek is kissé, továbbá támolyogtak és szédültek, mivel kétségtelen volt, hogy a szökevények teljes felszereléssel, rendes menettempóban, két páncélkocsival, valamint titkos föld feletti kiállaton keresztül az űr valamelyik előre tolt kisebb bolygójára távoztak. Pedig az üldözők egy nap hátránnyal a szökevények sarkában voltak. A kincstári utalványok nyomán üldözték őket, és faggatták az egyes törzseket. Az arabok, akik utalvány ellenében ellátták őket, pontosan leírták a járműveket, a páncélkocsikat, továbbá a spáhi tisztnek öltözött vezetőt, a vajszíni autóban utazó alezredest, aki mellett egy adjutáns ül teljes sífelszerelésével. Korcsev rájött egy első rangú dologra. Senki sem tudja pontosan a gyarmaton, hogy hol, merről és hová menetel éppen egy század. Hol az a csendőr, amelyik megállít egy jól felszerelt menetoszlopot, minden eshetőségre, sítalpal is ellátva, hogy igazoltassa. És melyik szembejövő csapat tudja pontosan, hogy az ellenkező irányból éppen most és éppen ezek nem jöhetnek. Afrikában nagy a jövés menés. A rádiók türelmetlenül bömbölik mindenfelé, hogy ennyi meg ennyi legionista megszökött. Színüket se látták. Rejtély. Ezután sokáig tartotta magát a babona, hogy van valahol a sivatag kellős közepén egy föld alatti város, amiről már filmet is írtak Hollywoodban, és itt egy nagyon gazdag és nagyon szép hölgy menedéket ad a szökött idegen légiósoknak, gyűjti őket, jó fizetést kapnak, gramofonoznak, kitűnő szivarokat szívnak, de aki megérinti a hölgyet, az halálfia. Azt senki sem tudta, hogy mi oka lenne ilyen szökevények gyűjtésére a Szahara közepén a föld alatt egy igen gazdag nőnek, pláne ha szép is. És azt sem lehet tudni, hogy miért van az, hogy aki hozzáér, az halálfia. Senki sem értette, éppen ezért erősen tartotta magát a hír, hogy ez igaz. Annyira ment a dolog, hogy még a hadvezetőség is elhatározta, hogy utána néz. Hiszen az bizonyos, hogy igen sok legionárius megszökött, és egyet sem találnak. Ekkor azután végre hurokra kerültek, illetve hurokba, ami csak össze kell húzni. Hihetetlenül egyszerű a megoldás. Ez a teljesen elvetemedett, kétségbejtően züllött és rémületesen pimasz válogatott briganti társaság nem csak páncélkocsit lopott, ami már magába véve is elég súlyos bűncselekmény, és nem mentheti szórakozottság vagy kleptománia? Mondom, kiderült, hogy ezek a mindenre kész szélhámosok kincstári utalványokkal is rendelkeznek egy lopott zubbonyó voltából. Egyszer csak érkeztek sorra a törzsfők az Atlasz vidékéről, hogy beváltsák utalványaikat, amiért zabot, pálinkát, szállást, élelmet adtak, mint a blanketta alján az alakulat neme rubrikákban olvasható, mindezen szolgáltatásokat felvette az első számú legvegyesebb brigád. Az út célja és iránya, mint a megjelölés mondja, portyázás. Azonban bizonyára a nagy sietségben a Rumi úr elírta, és így portyázás lett a szóból. A város parancsnokságon biztosították a sejket igen dühösen, hogy ez az egyetlen valóságnak megfelelő szó az elismervény szövegében. És pontos megállapítást nyert az is, hogy az utalványon szereplő írás a La Grenelle erődből dezertált Pojác Csúf nevű legionárius kezevonása. Dühösen fizettek, na, de legalább megvan a züllött banda. Azonnal nyugatról, keletről bekerítő mozdulattal könnyű motoros és tevés osztagok, valamint egy század csendőr erőltetett iramban induljanak az elismervények után, egyenesen az Atlasz jobbra és balra kikerülhetetlen útja felé, és órákon belül megvannak. Rádió érintkezést kell létesíteni egy felderítő vadászrepülő rajjal, amely nyomban parancsot kap. Ha a repülők felfedezik a szökevényeket, és nem adják meg magukat, nyissanak gépfegyvertüzet, s lekaszálni mindet. Néhány óra, és megvannak. Követték nyomukat az Atlasz keskeny hágóján. Nincs menekvés. És Malbur helységben néhány száz méterrel a csúcs előtt a berber lakosság nem látta már őket. Ostobaság! A katonák parancsnoka sorra kihallgatta a lakosokat, fenyegette őket, hiába. Esküsznek, hogy ezen a tájon két hónapja nem járt katona. Debon és Malbur között nyoma veszett a csapatnak. Jobbra és balra lapos járhatatlan vulkanikus sziklák. Ember nem értheti. Kénytelenek voltak elismerni a lehetetlent. Nyomtalanul eltűnt. Több mint 100 ember. Az üldözők most már végigmentek a hágón, fel a hegy csúcsáig, és a túlsó oldalon tovább haladtak Marokkó felé. A következő helységben azonban nem tudták, hogy előre menjenek-e, vagy hátra. Sírjanak, nevessenek, vagy imádkozzanak. Ugyanis a helység vak elöljárója felkérte őket, hogy ha lehet, váltsák be egy század utalványát, mely tegnap előtt áthaladt erre. És kiderült, hogy az írás ugyanaz. Az első számú legvegyesebb brigád potyázott erre is. És pontosan leírták a páncélkocsikat, az alezredest, az adjutánsát, a sítalpakkal, és egy különleges alakulatot, mely felfújható gubicsónakot is hozott ide a hegyre, készen minden eshetőségre. Hát, ha feljön egy folyó. A katonák a parancsuk szerint állandó összeköttetésben álltak a pilótákkal, a pilóták velük, és szabályos időközökben rádión értesítették egymást. Itt megáll az ember esze. A pilóták nem láttak sehol egy teremtett lelket sem. Végképp betetőzte a felfordulást, amikor egy szökött rab jelentkezett a Szahara másik határán egy csendőrőrsnél. Valamikor őrmester volt, és Baradin néven szolgált, hogy vissza akar térni követ törni, mert nem tudta, mit cselekszik, mikor azt a kényelmes úri életet otthagyta. A 2 méter magas őrmester érthetetlen módon pontosan 42 kiló és 32 deka volt, alig élő súlyban. Kínzásnak nyoma sem látszott rajta, egyetlen karcolás, egy ütés helye nem látszott. Alig lehet kivenni szavaiból, hogy mi történt vele, mert valamitől dadogó lett. Rezgeti a fejét, pislog és kisé meghűlt. De felmutatott egy csomó kitöltetlen kincstári utalványt az ellopottak közül, és felismerte a századnál, amely szembe jött, a Pojác Csúf nevű és a Királynő Csúf nevű két fő elvetemedettet, akik a La Grenelle-ben szolgáltak és vezetői a felszívódott brigádnak. Most aztán hajrá! Meg kell tudni, mi van itt. Gyerünk a vadászrajjal, motorral, tevére, lóra és gépkocsira, körbe mindenfelé, aki csak él és mozog a gyarmati hadseregből. 20 000 űzték élet-halál iramban ezeket a világ szégyeneit, és egy végelgyengülésben pihegő altábornagy ismét említette orvosának, hogy szeretné megérni, amikor ezeket elfogják. Az orvosnak este már nem is kellett volna bemenni az injekcióval, mert délután világgá röpítették a hírt, megvannak az aljasok. 2 páncélkocsival és mindennel egyetemben harc nélkül kézre kerültek, és hozzák őket. Na megálljatok! Most aztán nincs olyan csoda, hogy megmeneküljetek. Nincs. De hiszen a csodának az a lényege, hogy érzékelhető valóság a nincs. Az altábor nagy este még ivott egy korty húslevest, és közölte leányával, hogy nem adja beleegyezését a házasságához. Éjfél tájban csendben elszunnyolt 82 éves korában a hadtápnál eltöltött teljes 45 év szolgálati idő után végelgyengülésben, és íme kiderült, hogy a jó öreg korán költözött el. A rádió leadók másnap úgy sikongtak, sírtak, szitkozódtak, mint megannyi sötétben inzultált végtelen hölgy. A foglyul ejtett 200-nyi katonáról, amelyet diadalmasan hurcoltak Ainsefra várába, kiderült, hogy reguláris, tisztes katonai csapat. Nem a szökevények. De mi ez a 2 páncélkocsival? Hát kérem, ők parancsuk szerint meneteltek a Csátó felé főhadnagyukkal, mivel azt hallották, hogy lázadók támadtak a telepre, és a végszükségben szorongatott európaiakat kell megmenteni. Útközben szembe jött a keresett csapat, élén vajszínű autóban egy alezredes, akinek jelentették előírásszerűen létszámukat, rendeltetésüket és menetirányukat. Az ősz katonatiszt veszélyeztetett honfitársai miatt érzett aggodalmában megparancsolta, hogy nyomban vegyék át a 2 páncélkocsit, és amint Ber al-Ghazar felé alkalmasabb terepre érnek, 2 osztag siessen előre. Átvették a páncélkocsikat, de félnapi járásra sem lehettek, amikor a szélrózsa minden irányából megérkezett a gyarmati hadsereg. Körülvették őket gépfegyverekkel, puskákkal, lángszórókkal, közölték velük, hogy egyetlen szót sem beszélhetnek, tegyék le a fegyvert, és kövessék a csapatokat. Nem értették az esetet. Most sem értik, de engedelmeskedtek. A zord katonai ügyészek és nyomozók arca sárga, halványzöld, májszínű, és teljesen bíborpiros lett. Hát nem lehet. Ezeket nem lehet egyszerűen csak agyonlövetni, ha majd kézre kerülnek. Nem büntetés a történtekért. Egy tiszta homlokára ütött. Szentatyám, mi van a Csátó melletti olajkutatókkal? Rohantak. Rövid hullámon hívták az előző napon vészjelekkel jelentkező telep leadóját. A telep jelentkezett. Tehát élnek. De mennyire élnek? Köszönik a segítséget. Utolsó pillanatban itt teremtek a katonák egy alezredessel és egy szpáji főhadnaggyal. Elszántan érkezett a kis csapat, készen arra, hogyha kell, a Rovenzori csúcsáig üldözik a lázadókat, bizonyára azért hozták magukkal a síjelő járőrt. Rövid tűzharc, utána szuronyroham, és megsemmisítették a rablók zömét. A többi elfutott. Csodálatos katonák önök! A tiszt erre azt szerette volna felelni, hogy ha nem muszáj, ne általánosítson itt. Ne vegyen mindenkit egy kalap alá. De azután mégsem mondta. A csátói állomás megemlíti, hogy természetesen boldogan rendelkezésére álltak a felmentő csapatnak mindenféle utánpótlással. Különösen sok szivart és egészen finom likőröket vásároltak. Most arra kéri az érdeklődő tisztet, hogy adjon tanácsot, mit csináljon az utalványokkal. Errefelé messze környéken nincsen helyőrség. A tiszt azt felelte, örül, hogy jól vannak, és igazán nem mondhatja meg, hogy mit csináljanak ezekkel a kincstárjegyekkel. Ekkor jelentkezett a már egyszer átkutatott, az Atlasz Marokkóhoz közeli lejtőjéről, Inszalla község elöljárója, hogy 5 napja egy spáhi tiszt, egy alezredes vajszínű kocsin, aki mellett síjelű adjutánsa ült, egy századot szállásolt be náluk, és ezt a kincstári utalványt adták. A helység lakossága apróra leírta a katonákat, és esküdtek, hogy itt álltak és pihentek egy napot. Most már csak bágyadtan ültek a tanácskozókban. Meggyőződés nélkül suttogtak módszerekről és teendőkről, megviselten és lesoványodva, sok vihart megélt, sok pokoli csatában keményen helytállt öreg katonák, tábornokok és vezérezredesek, sőt, közöttük egy marsal is, aki egy év előtt szürke köpenyben éjszaka maga vizsgálta a posztokat egy felkelők elleni döntő ütközetben, és miközben cigarettára gyújtott, egy golyó elvitte a sapkáját, de ő még sokáig pöfékelt és mondta, hogy nedves a dohány. Ez a marsalmos tanácskozás közben zsebkendőit egy pohár vízbe mártotta, homlokára kötötte, és fehér fiolából valami nyugtató port vett be. Mint egy hallgatólagosan megállapodtak abban, hogy nem foglalkoznak az ügyjel. De mit tehetnek róla, ha az ügy foglalkozott velük? Egy hét múlva Luangó szabad bantú nemzetközi garancia alatt álló semleges föld királya követe útján közölte a főhadiszállással, hogy fegyveres ellenállás nem fejtett ki, de a francia erők megjelenését jogtalannak tartja, tiltakozik ellene. Provokációra nem hivatkozhatnak, békés és a franciákkal szemben barátságos magatartást tanúsító népével szemben. Ő megadta a kért összeget a megszálló csapat élelmezésére, sőt kívánságukra, az élelmezésükről is gondoskodik. Tudomásul vette, hogy éppen a francia hadsereg számára szállított mahagóni, gumi és kopra árát foglalták le. Tiltakozott, de nem tehetett semmit az ellen, hogy első tanácsadóját és miniszterét, mivel az vonakodott számukra nemzeti táncokat eljárni, állásától megfosztották, sőt két fogától is, és kijelentették, hogy országának francia helytartója, egy Abu Ben Pullover nevű rejtélyes egyén, kis sötét, viharos éjszakában eltűnt baromfikat süt az erdőben. Ő elsősorban kifizette, s erről kincstári utalványa van, a megszálló csapatok teljes adóját, nehogy ezzel ürügyet szolgáltasson a provokációra. Az egész lakosság dolgozik nekik, mert himlőoltással, kötelező népoktatással, féregirtással és más életveszélyes fenyegetésekkel terrorizálják hűséges és becsületes népét. Ez az eljárás az égre kiált. Különösen a himlőoltás méltatlan pressziója. Tiltakozásukat egy példányban eljuttatták Rangesibe, Morton úrhoz, aki valamiféle kereskedelmi konzul, olasz vagy amerikai vagy török, biztosan nem is tudja, de legutóbb, amikor nála járt, közölte, hogy a nemzetközi vitás kérdésekben legtöbbször az ő döntése irányadó, és ezért ő már akkoriban 6 gyönyörű elefánt agyarat adott ennek az úrnak. Miután közölte álláspontját és tiltakozását a francia kormánnyal, nyugodtan tekint Morton úr döntése elé, mely úgy véli, hogy csak a tisztelt köztársaságnak lesz kínos, kellemetlen és sok tekintetben káros, ha tekintetbe vesszük, hogy az egyesült amerikai, olasz és portugál haderők Luangó segítségére sietnek, amit különben Morton úr szükség esetére fix ígéretben biztosított. Mire az első vadászgépek megjelentek Luangó országban, már nyomuk sem volt. Utóbb kiderült, hogy 2 hétig Argenton, Kongó melletti erődben éltek valami homályos történet alapján, hogy Luangó fenyegető magatartása arra az elhatározásra juttatta a katonai parancsnokot, hogy velük megerősítse az itteni helyőrséget. Mivel a hadtápnak a 2-ös létszámról nem volt fogalma, s így megfelelő utánpótlásról gondoskodás nem történt, a különleges segédcsapat megevett és megivott mindent az erődben, majd dalolva elvonultak, és a vészjeleket leadó éjségbe jutott erődnek 3 motoros bombavető gépről, zuhanó bombázókról, 4 egymás után következő hullámban minden bázisról felszálló rajok kenyeret és szárított húst dobtak le. Ekkor már a gyarmati hadsereg 3. hadügyfőparancsnoka vonult nyugállományban az ügyből kifolyólag. A 4. deréktáji fájdalmaira hivatkozva, közvetlenül kinevezése előtt kérte, hogy helyezzék nyugállományba. Majd sürgönyileg közölték a francia köztársasági elnökkel, hogy gratulálnak neki, amiért őt éltetve megalapították itt az autonóm francia legionáriusok független, de francia barát erődjét, és mindaddig, amíg megfelelő mennyiségű élelemmel, szivarral, pálinkával és napilapokkal ellátja őket a hadtáp, biztosítják Franciaországot támogatásukról. Rádióműsor a Szaharában. Az Atlasz lejtőjén ültek, és helyzetük most már igazán kilátástalan volt. A Szaharából egy csapat portyázó követi a nyomukat. Elhagyták őket, de ez csak fél nap haladékot jelent. Egérfogóba kerültek. A hatalmas hegylánc egyetlen átjárója a Kaszba mellett visz el, ahová be akartak nyomulni. Igen ám, de a Kaszba körül a francia katonaság táborozik. Ide látszik a tűzük. Gyönyörűen bekerítették magukat. Ha megérkeznek a portyázók, nincs tovább. Hátukban egy osztag katonaság. Reménytelen a helyzet. Ha nem megy másképp, mondta Sába, megadjuk magunkat. A különben leleményes Gorcsevis tanácstalanul nézegetett jobbra-balra. Talán akad itt valahol átjáró, hogy megkerülhessük őket, mondta Dietrich sötéten. A fenét akad. Azért mégis vihetünk egy pár embert őrjáratba. Elindultak 8-an Gorcsev vezetésével, köztük Svetozár, aki valamilyen rejtélyes okból azt hitte, hogy vacsorájuk van, csak a tüzelő hiányzik, azért mennek.
1: Maga mindig csak a lábát lógatja, ha dolgozni is lehetne,
0: mondta dühösen Krajovácnak, aki erre elhúzta a tenyerét homloka előtt, jelezve Svetozár elme állapotáról kialakult nézetét, és visszaordított.
2: Az a mániája, hogy lopják a cigarettáit. Maga meg fog hűlni ebbe.
0: De mivel elindultak, velük ment ő is. És közöttük volt két műszaki, sőt két postás is. Most távolról a holdfény egy darabján látszott a burnuszban közeledő partizánok csapata. A katonaság lassan megindult a hegyoldalról. Nincs tovább. Két tűz között vannak.
1: Megadjuk magunkat, fiúk, a katonáknak, mondta Sába.
2: Megehetné a fene az egészet, dünnyögte Abu Ben Pullover. Most 4 évet ülhetek. Nem jár 4 év a katonaszökevényeknek?
1: Az igaz, de másképp mérlegelik a dolgot, ha valaki a Timbuktui fegyházból szökik meg, mert pillanatnyi neuraszténiából agyon vágta egy sörös kancsóval a sógorát. Egy vacak sógorért 2 évet kap az ember. Azon felül a sógorom tüdőbajos volt. Olvasni írni nem tudott, amit mind enyhítő körülménynek kéne számítani. De ehelyett 4 év lesz. De ehelyett 4 év lesz.
0: Így derült ki Pullover próféta múltja, aki csend

0: Még visszaráncigálták tevéiket, hogy a titokzatosan rájuk zúduló halál elől meneküljenek, a fele ott feküdt már a sivatagban, és gazdátlan, nekivadó tevék futkároztak össze-vissza közöttük. Újabb futólépés. A portyázók eszeveszetten menekültek, és a katonaság szép rendben követte őket, amíg eltűntek lassan a sivatagban, jól ismert menetütemben lefelé a völgy irányába. Jól intézkedtünk mi, mondta diadalmasan Dietrich, aki most jött vissza az őrjáratról. Ráfért a csirkefogokra, hogy végre alaposan elintézzék őket. Helyes kis elvonók úra volt, hogy leszokjanak a szenvedélyükről, tisztességes legionáriusok dolgába ütni az orrukat. Kiderült a következő. A kaszba felé telefonhuzalokat láttak, és egy szikla platón sátor állt, amelyről már messziről látszott, hogy telefon és rádió van benne. Őrt vagy ilyesmit itt nem állítottak, folytatta, és nyomban láttuk, hogy ez egy műszaki csoport, amely a hírszolgálatot látja el. Bementünk és felkértük, hogy hagyják leváltani magukat. Végül is beleegyeztek. Majd el kell hozni őket, mert itt a bazalt kiugrón fekszenek megkötözve. Közöltük telefonon, mesélt Dietrich, az itt táborozó 63-as zászlóalj katonáival, hogy egy lázadó törzs megsemmisítette grabóázist. Az atlasz felé tartanak és golyót nekik. A század haladéktalanul szállja meg a Goha forrásvidéket, és várja be a további utasításokat. Azt hiszem, ezek sokáig fognak ott állomásozni, amíg utasítást kapnak. Közben Dietrichtől azt is megtudták, hogy egy alezredes és néhány tiszt valamiért látogatóban van Caidnál. Nem tanakodtak sokáig. Nyomban cselekedni kellett, mert a Szahara már hemzsegett az üldöző csapatoktól. Éjfél után felszedelőzködtek, és megkezdődött a legkockázatosabb, legravaszabb legionárus csíny, amit valaha csak hallottak. Csendben elindultak, és gyors egymás utánban a következők történtek. Először a műszakiak sátránál időztek. Sába telefonált. Később két csoportra oszlottak. Egyiket a kövér Trobacek vezette, és vagy 50 tagja volt. A másik a főhadnagyi egyenruhát viselő Sába irányításával felfelé kapaszkodott a kaszbába. Közben a kaszbában egy kitüntetésekkel elhalmozott ősz alezredes és három tisztje Caiddal tárgyalt. Higgy el, nem bizalmatlanság. Szeretném azonban, ha a nagy gyakorlatok idejére átadná a kaszbát katonáinknak. A békében éltem mindig a franciákkal, és békében fogok élni mindaddig, amíg nem űznek el lakhelyemről, mondta Caid. A tisztek kedvetlenül néztek a távozó Caid után. Gazember, aki hihetetlen ravassággal őrzi ezt a pozícióját, és ha a kaszba teraszáról kikémlel, mindent lát, mindenről értesül, és ki tudja, nincs-e itt valahol rádió leadója, vagy ilyesmi, amivel a tuaregeket irányítja. Mert ezeknek a gazembereknek olykor hihetetlenül jó értesüléseik vannak. Ördög vigye el a diplomáciát, mondja az egyik tiszt. Én már régen elintéztem volna úgy, ahogy kell, minden udvariaskodás nélkül. Rossz kedvűen ültek. Pokolba a sokféle oknyomozással, meg bizonyítgatással, mert amíg a hadügyben, meg a vezérkarnál felvirrad a döntés, addig ez a rabló eladja őket. És kénytelenek itt francia négyes táncolni a sej körül, olyan instrukciókkal, hogy az embernek mosolyognia kell, ha viszket a tenyere. Búsan cigarettáztak, veregették a csizmájukat, és egyszer csak jön egy ordonánc. A lezredes urat keresi a parancsnokság. Biztos érdeklődnek, mondta az egyik tiszt, miután az ezredes kiment, hogy küldünk-e naponta friss virágot a rablóknak. Hát most az egyszer tévedtek. Speyer főhadnagy, a marokkói kormányzóság futára jelentkezett telefonon. A parancsnok úr intézkedésére továbbítok egy mai keltezésű sürgönyt Marokkóból. Caid bűnössége beigazolódott. Utasítottam a 63-asokat a kaszba haladéktalan megszállására. Szólítsa fel Caidot, hogy adja meg magát. Ruf Marshall, SK. Jelentse, hogy megértettem. Mikor Caid a tisztek hívására ismét a szobáikba ment, valaki bezárta az ajtót. A főhadiszállás parancsára, mondta az alezredes. Letartóztatom, és ha emberé ellenállnak, az elfogatásra kiküldött alakulatok megsemmisítik őket. Bebizonyosodott, hogy ön áruló. Kérem ezért,
1: Nem kérdezték, maga fogoly,

0: és a haditörvényszék elé kerül.
1: Said egy tört rántott elő, de nyomban lefogták és megkötözték. Alig fél óra múlva a kaszba legalsó terasza előtt megszólalt a kürt. Ezt a felszerelési tárgyat Travacek próféta, ha nem is volt katona, de Timbuktuban sokáig működött egy amatőr zenekarnál, fújta most kissé hamisan. Ez nem adhatott okot félreértésre, mert a katonák, a fejbeütések és találatok olyan igaziak voltak, hogy álmodni sem lehetett különbet. Egyidejűleg a domboldalban ügyesen elhelyezett gépfegyverek fedezéke mellett megrohanták a várszerű építményt, és percek alatt három melvédet elfoglaltak, és újabb percek alatt a domboldali gépfegyverek már a melvédről pásztázták az udvart. Remek teljesítmény volt. A hatodik terasz ablakából látsövön kémlenő tisztek jelentőség teljesen bólogattak. Ez igen. Ezt nevezik ők diplomáciának. Hatásos, gyors és aránylag kevesebb áldozattal jár, mint a sok szóbeszéd. A második teraszra visszavonult felkelő közben kissé felocsúttak a meglepetéstől, és erős ellenállással védték az udvart. Ekkor a negyedik terasz magasságában leugráltak a hegyoldalból érkező katonák a kövér Travacek vezetésével, és abban a pillanatban, ahogy a talpuk földet ért, elő a kézigránáttal. És szinte még az ugrás lendületében hajítják egyiket a másik után a mélybe, a második teraszra. Ez köszöni szépen, és összedől. Nagy por és füstfelhő. A társaság egy részét eltemette az építmény. A többi beduin a következő teraszra kapaszkodott. E rövid idő alatt már a melvédről az udvarra továbbították a gépfegyvereket, onnan kattognak veszettül, míg a katonák keresztül kasul futkosnak, lebuknak a porzó golyólecsapódások között, bódék, kövek és árkok mögül előre. A kövér Travacekkel érkezők fentről kézi tusával foglalták el egyik tetőt a másik után. Három helyen ég a kaszba. Füst, láng, tűz, ordítás, lövöldözés, és két perc múlva egy burnus leng. A törzs megadta magát. A tüzelés beszüntetik, innen is, onnan is felemelkednek, leszámítva azokat, akik örökre vagy jó időre úgy maradtak. És megkezdődik a benszülöttek lefegyverzése. A tisztek maguk is részt vettek a harcban, és tartották fél órán keresztül az állásukat a behatolást megkísérő néhány beduin ellen. Egy spáhi főhadnagy vezette az ostromlókat, jól megtermett hatalmas fiú, Sába István. Az alezredes elé lép keményen. Ramant főhadnagy jelentkezik. Létszám, 3, jó. Ezentúl rajtad lesz a szemem, mondja az alezredes. Intézkedni fogok, hogy a téged megillető helyre kerülj végre. Sába is ettől félt, hogy ilyen intézkedés az alezredes részéről esetleg még lehetséges. A katonák letáboroztak, és az alezredes azonnal telefonált. Sába ekkor már ismét a műszaki sátorban ült, mert ide kellett valaki, aki többféle hangon is beszél. Változatos és sokféle dolga volt, az bizonyos. Lihegett és felvette a hallgatót. Kapcsolja a főhadiszállást! Igenis, alezredes úr! Dörögte mély hangon, és vagy 20 perc múlva krákogva, nyávogva jelentkezett.
2: Időjver!
1: Ismert egy ilyen nevű vezérkari ezredest.
2: Mi van? Úgy látszik, ezek a 63-osok paterkáznak a sivatagban. Már egy órája várjuk a jelentését a kaszba megszállásáról.
0: A 63-osok pompásan csinálták,
1: feleli az alezredes.
0: A gyarmati hadsereg egyik legjobb alakulata ez. Ramant főhadnagyot a jelentésben külön kiemelem. Első rangú tiszt. Személyes bátorsága, ötletessége.
2: Igen. Egy tehetséges fiú.
1: Felelte krákogva és némi őszinte mélabúval Sába.
2: Hát akkor rendben van. Vegye át a parancsnokságot tisztjeivel együtt. Nyugodt vizsgálatot várok. Milyen idő van arra felé?
0: Száraz, tűrhető.
2: Nálunk már két napja tombol a homokvihar. Hát, viszontlátásra, Mumie!
1: És letette a kagylót, illetve Sába zörgött valamit, aztán más hangon beszélt.
3: Marokkó fővonal, bontom a főhadiszállást!
1: Sercegés, majd az alaphang. 63-as műszaki altiszt. Parancsol, alezredes úr!
2: Kapcsolja Kolombesert, a 79-es mellékállomást. Mi? Ez kedves, ma mindegy. Nem jelentkezik a lezedes úr. Kizár dolog, vasútállomás, próbálja újra.
1: Lesz, ami lesz.
2: Kolombeser!
1: Kiáltott a zsebkendővel letakart kagylóba.
2: Rövid beszélgetés kérek, homokvihar, tömte a helység.
1: Egy intésére körülötte zajongani kezdtek és csörögni. A süket Svetozár kezei tördelve nézte őket.
2: Őrült társaság! Berúgtak a telefonnál!
1: Krajovác vidáman vállat vont.
2: Ha se győztünk, miért ne daloljunk?
1: És rágyújtott egy nótára, és Sába kétségbe esetten jelentette, hogy úgy látszik valaki megőrült a homokviharban. Az alezredes azt kérdezte, hogy ott van-e Monsieur Tribon.
2: Sajnos egy perc előtt távozott, ma már nem is jön vissza.
1: Ugyan? És mit csinálnak ott állomásfőnök nélkül?
2: Mi már helyettese?
1: Izzadt Sába, és szinte megőrült a lármától, különösen Krajovác miatt, aki valamilyen nemzeti táncnak azt a figuráját járta, amelynél egyet az asztalra, egyet a cipőjére, egyet Sába hátára vágott, hogy az folyton kiejtette a kagylót. Baumgarten csomagolt. Menekülni fog, mert erre a svindlire biztos rájönnek.
2: Küldje a helyettesét, Monsieur Morielt!
1: Kiáltott az ezredes.
2: Épp most rohant ki, mert beállt Ilszállakból a személy.
1: Klausner, hogy segítsen, egy vontatott a fütyült. Na hála Istennek már indul, mondta az alezredes, és a Sába kezéből kirepülő transformátor csak hajszál hián hibázta el Klausnert. Teljesen rekedt hangot imitálva súgta a telefonba.
4: Itt Moriel beszél, oda a torkom, csupa por.
2: Gargalizálni kell.
4: Tudom, már is gargalizálok.
1: Erre ez a hülye ápupen pullóver elkezd gargalizálni harsányan, mire a süket Svetozár, akit nem engedtek elmenekülni, a sátor sarkában imádkozni kezd. Ha nem tudja elhitetni az alezredessel, hogy téves kapcsolás folytán az elmeosztály jelentkezett, akkor végük.
2: Hát kérlek, azért hívtalak fel, hogy megtudjam, mi van a 80 frankkal.
4: Rendben lesz.
1: Lihegi aszmásan Sába, és egy kissé már valóban tönkrement a torka. Jelzi az ajkai közé dugott ujjal, hogy fütyüljön valaki, mintha vonat érkezne. Abupen pullover készséggel tölt Sába szájába egy kis rumot a kolacsból, és nem érti, hogy ez miért fuldoklik.
4: Rendben van,
1: súgja lihegve Sába.
2: Minden a kívánságot szerint történt.
1: Igazán? Kiáltja az alezredes. De hisz akkor 10 000 frankunk van. Na jó, hát ez így nem megy. Az erődöt bevenni kedves tavaszi majál is ehhez képest. Hogy jön ide 10 000 frank? 80-ból.
2: Még csak azt mondd meg,
1: üvölti az alezredes,
2: hogy simán befutott-e a ló, vagy Tartarus megelőzte közben.
4: Megelőzte.
2: De az utolsó fordulóban átugrott a korláton.
3: Mi?
2: A kocsival együtt? Nem, a kocsi leszakadt.
1: Kimerülten törölte a homlokát, aztán egyik kezével eltávolította Krajovácot az öléből, másikkal pullóver szájába nyúlt, hogy beszüntesse a gargarizálást.
2: Jaj!
1: Mi bajod? Kérdezte az alezredes a rémes ordításra.
4: Semmi. Oda csíptem az ujjamat az asztalhoz.
1: Pullóver ilyettében kis hián tövig leharapta 3 ujját.
2: Klausner röhögbe hátba vágta. Hát ilyen csibész. Itt becsap mindenkit, úgy tesz, mint a beszélne valakivel, és most sül ki, hogy csak mindenféle hülyeségeket mond. Halló, öreg alezredes, szervusz!
1: Sábában meghűlt a vér. Az alezredesben is. Egy részek katona garázzálkodik itt. Ebegi a királynő gyorsan, és azt hiszi, hogy ugratom.
2: Majd elküldök a pénzért. Gramárt üdvözlöm.
4: Átadom.
1: Vele van most az Ágnes?
4: Nem.
1: Beteg. Ne mondd. Mi baja annak a kancának?
4: Sántít.
2: Halló! Beállt egy vonat!
1: Mondta boldogan, meg Krajovác közben megrúgott egy hordót, és az égtelen dübörgése legurult a tombról. Lihegve és halálosan kimerülten ült a beszélgetés végeztével. Dietrich jött fentről, és örömmel újságolta, hogy milyen remekül megy minden.
2: Ügyes fiú ez a királynő, mondta Klausner, de nem sokra megy, ha mi nem állunk szívvel lélekkel melléje.
1: Amit a különben nem durva Sába erre felelt, hosszan, fájdalmasan, ordítva és kissé kimeredő szemekkel, azt kihagyom. mert Csába azon túl újra csak az az ember maradt, aki volt. Jó indulatú és szelíd. Ha így veszekszik velünk, mondja Abuben Pullover, akkor a jövőben nem segítünk a műszakiakban. Remélem, mondja a teljesen kimerült Csába, hogy most békében hagynak a fentiek. Megrázta gyűlében a rádiót. Sohasem hallottam még, hogy francia tisztek lázas szenvedélye a rádió. Úgy látszik, mégsem volt a rádió olyan kimondott szenvedélye a tisztikarnak, mert csend lett. Csába odaültette a helyére Dietrichet, hogy vegye fel a tisztek kívánságait, aztán hívja őt, ha kell. A tisztáson Krajovács és Bengúz, a török, akit legutóbb majdnem megittak, csevegtek. Csába behúzódott kissé a ponyva mögé. Azt nem értem, mondja Bengúz, miért vakulna meg, ha feltakarják, amikor nem is süt a nap a szemébe.
3: Én is úgy gondoltam, hogy valamit süthetne melléje, mert ha úgy vesszük a burgonya egymagában, még nem kimondott étel.
2: Maga süket? Kérdezte hangosabban.
3: Úgy van, köret! Ez a szó sohasem jut eszembe.
1: Most már Bengúz tisztában volt az üggyel, és mert éppen arra jött csillogó szemekkel, túl boldogan Hagebeck megszólította.
2: Vár csak, egy kérdést szeretnék tisztázni. Kérlek, te is orvos vagy. Érdekel Gorcsev egy intézkedése. Azt mondja, hogy a beteg öreget nem szabad feltakarni, mert rögtön megvakul a fénytől.
1: Hagebeck nem is válaszol, sietett tovább, mert a sebesültekkel volt elfoglalva. Csába azonban nem hagyta annyiban a dolgot. Oda ment a törökhöz. Nem helyes, közölte a véleményét Bengusszal, ha a befogadott egyén mondjuk valami iránt érdeklődik itt, ami úgy tudom nem tartozik rám. Mint ahogy nem tartozik másra, hogy te hogy jöttél ide Azurmarukból. Pedig erre nehéz lenne felelni, mert autóval sem lehet néhány hét alatt ideérni. Igen, sok és jó felszereléssel. Ez engem nem érdekel. De ha te megkérdezél valakit, hogy én mit írok esténként a Vörös Zsolt könyvbe, ami csak is az én dolgom, akkor én megfognálak és kicsavarnám a nyakadat.
5: Rágyújtott egy cigarettára, és a török lassan felemelkedett. Nyugodtan álltak egymással szemben. A török ólomszínű tekintete, magári arca épp olyan kevéssé változott, mint Csábáé. Ő is kivett egy cigarettát, elgondolkozva lebiggyeztette a száját, és mert a másik öngyújtója nem fogott, oda nyújtotta az égő gyufát.
2: Aki ki akarja csavarni a nyakamat, az megpróbálhatja. Nem érdekel.
1: Az égen, széles fénydorongokba, narancssárgán és bíborpirosan, szürkén és egészen lilán terült szét a nap, ünnepélyesen, utolsó lobbanásával a sivatag felett. Innen a szikláról, a tisztás fái között szép látvány volt. Csába leverte a cigarettájáról a hamut.
2: Megpróbáljuk, szólt Csába, habár felismerte Bengúzban a rendkívüli erejű, hivatásos verekedőt. Én meg itt ülök revolverrel, és aki győz, azt lelövöm.
1: Honnan a mélységes homályból bukkant fel és ült mögéjük Gorcsev? Ilyesmit nem lehet tudni. Hogy a szekeret átugrotta egyszer, mert néhány arab üldözte a fertőtlenítés miatt, és tudta, hogy öldöklés lesz, ha megüt egyet, ez biztos.
2: Te, Bengúz, most menj el innen a sátor körzetén kívül legalább 20 méternyire, mert különben agyon lőlek, öregem, bármennyire kerülöm is a cipakodást. Fegyverrel könnyű. Szóval, királynő, bárhol és bármikor megpróbálhatjuk.
1: Az az érzésem, mondta Csába, hogy rövidesen sor kerül erre. Vak sötét volt. Afrikában a sivatag felett úgy jön az este, mintha lezuhanna. Hülye vagy? Kérdezte Gorcsev, mikor ketten maradtak.
2: Te vagy a híres kovács, aki hályogot operált. Én azt mondtam, figyeld meg. Erre te odamész, és megkéred szépen, hogy hadd ölhetnéd meg.
1: Csába szégyenkezve imbolygott jobbra-balra. Jól tudta, hogy Gorcsevnek igaza van.
2: Azt kérdezte Hagebecktől, morogta, hogy miért kell letakarni az öreg Manuelt. Ezt én sem tudom. A te dolgod.
1: Ezt kérdezte, füttyentett. Aztán újra korholó hangon mondta. Ide hallgass, te vagy a legjobb barátom.
5: De ha megölted volna Benguszt, megszűnt volna minden barátság közöttünk. És hogy tudj valamit, hogy miért takartatom le falevelekkel, pálmával? Körülnézett, és valami sírásra hajló, mégis vért kívánó hangon súgta Zsápának.
1: Úgy vett, hogy az öreg Manuellel az apám becsületét visszük a sivatagon keresztül. És mióta Benguszt megláttam, és megtudtam néhány adatot, azóta letakarom a kocsit. Ha oda megy, és felszólításra nyomban nem távozik, akkor lőd le, mint a kutyát. De addig a fölpofozáson túl, az alakulat szent jogaiba, ősi hagyományaiban nem áll módunkba beleszólni. Ne menj még egy veszélyes ütésig sem, mert fontos, hogy éljen. Sipol a rádió, négyen rohannak. Marokkot kérik, hírek vannak. Ezt a kapitány mindig meghallgatja. Közben Gorcsevnek eszébe jutott, hogy milyen szépen szokták ők énekelni együtt a Kármányólét. A szép hangúakat sietve összegyűjtötte. Klausner, Dietrich, három postás, Trovacek és maga Gorcsev is a sátorba jöttek, ahol Sába felszólítására csendben vártak, míg ő felemeli a jobb kezét. Sába sercegtetett, süvítgetett az igazi rádióvevőn, aztán a zsebkendővel leborított, saját hangszórójukhoz fordult.
6: És ezért a mai híradást nem folytatjuk, hanem kegyes emlékként a nagy ember és nagy hazafi kedvenc dalát fogja az operaház kórusa elénekelni.
5: Csodálatos. Rendkívüli és rettentő. És tudjuk jól, hogy ilyen rendkívüli, zseniálisan megoldott eseményeknél az utolsó pillanatban előfordul egy nyelvbotlás. Sába ezt mondta.
6: Az operaház dalárdája elénekli a Marseillest.
5: Gorcsev halálosan elsápadt, és Klausner úgy kapkodott kezeivel, szájával, mint akit idegroham környékez. Csak Krajovác állott a helyzet magaslatán, és rágyújtott a Paris-Mont-Paris-ra, és amit még Párizsról énekelhetett volna, a Trovacek rugása következtében, már kint a szabad természet ölén dalolta. Paris, mon amour!
6: Sába leintette őket.
5: Helyesbítek! Az operai kórus vezetője még nem tudta, hogy közvetítünk. Most közli, hogy a Kármányólét éneklik, mivel az elhunyt ezt szerette a legjobban. És most már elkezdték boldogan és gyönyörűen, némelyik talán jobban, mint az operaházi kardalos, a Kármányólét. Odafenn az alezredes mosolyogva szivarozik.
6: Na hát, mit gondoltok, ki halt meg Marokkóban?
5: Én tudom. És sóhajt.
6: Én ezerszer megmondtam neki, hogy költözzön át a Rivierára.
5: Várjunk, szólt a százados.
6: Én úgy hiszem, hogy tévedsz, alezredes úr. Tudnilik, az elhalt nekem rokonom. Ha fogadjunk.
5: Ha-ha, szólt a joviális ezredorvos, mert az ezredes kitett közben 100 frankot.
6: Én is fogadok.
5: Szintén kitette a pénzt, és a százados is hozzájárult.
7: Kész szerencse volt a fogadás, mert közben Klausner felvett egy eldobott cigaretta véget, amit más valaki elvett tőle, úgyhogy a valakit úgy vágta szájon dalolva, hogy az a törökülésben éneklő Donald égő pipájára zuhant, és sikoltó dallal kereste, kiütötte pofon. Az a valaki pedig egyik kezében a cigarettájával, másikban rohamkésével, a bejárat világosságában így dalolta a Kármányólét.
6: Mert tehegy Trovacseket, aki megüt, meghal!
5: Ezért volt szerencs, hogy a tisztek figyelmét lekötötte a fogadás, de Dietrich, aki fent a tisztiszolga feladatát látta el, mindent hallott a zuhanástól kezdve, és a Trovacsek szövegnél halott sápadta lehújta a szemét. De velük a szerencse, a tisztek neveket kiabáltak.
6: Ez Moncroft, az öreg polgármester, mikor eljöttünk, beteg volt.
8: Olyan biztos, hogy az opera igazgató Penyi, mint ahogy itt állok.
6: Ez Barry! Ugyan, az Párizsban van. Csak Moncroft lehet. Újra mondom nektek, hogy Moncroft az öreg polgármester. Ez biztos.
5: Így sikeresen befejezhették a Kármányólét. Sába, mint kappahangú bemondó jelezte, hogy befejezték a Kármányólét, és fél óra szünet után időjárás jelentések, majd a gyermekek fél órája következik. Ezzel megjárta. Volt egy főhadnagy, aki civilben kedvelt meseíró volt. És Sába a mélyhangú speaker szerepében kényszerült bejelenteni a mesélő, jónevű ifjúsági írót.
7: és azután öblös tenorhangon elmondta az Izlandi hajósok című regényt gyermekek számára, leegyszerűsítve. Most egy óra szünetet konferált, amiért már kikeltek odafönt, hogy ez mindig így van, és közösen írnak valamelyik nagyobb napilapnak egy levelet. Ezután az este csendes volt és nyugodt. A kis tábor, ahogy elnevezték társaságukat, az első számú legvegyesebb brigád is lepihenhetett. Rádióstul. Trovacseknek végre sikerült mégis takaródót fújni, mire az alvók közül többen felébredtek, mivel a társaság nagy része már korábban leheveredett aludni. Az utolsó messze hangzó hang, amely után a sziklára és a sivatagra leszállt a csend, ez volt. Ilyesmit merészeltek? Egy trovacsekkel? De akkorra a kürt már Klausnernél volt. Korcsev elment Manuelhez. Ezt mindenki tudta. Végtelen gyengétséggel ápolta. Szökésük egyre veszélyesebb volt, csak fokozta az az önfeláldozó szeretetet, ami ilyenkor egy beteg öreg ápolásához szükséges. Ben Gúz odajött Sábához. Azt hiszem, ha itt valahol a cserjé közé elvonulnánk, vagy akár a sivatagba, pár lépés az egész. Nézd, Ben Gúz, az biztos, hogy én egyszer, valamikor, nem is kell rá várnod egy évig, eltöröm a derekadat. És miután ez biztos, ezt te is jól tudod, bízzuk a sorsra. Egyikünk se orgyilkos, majd sor kerül rá. Most nem teszem. Mivel én nem vagyok a kismethívők táborából való, a sors helyett inkább bízom magam az előre meghatározható ügyekre. Sajnos, Sába vállat vont, nem öllek meg. Szívesen verekszem, ha akarod, de itt a rádiónál szükség van rám, és nem hagyom cserben a bajtársaimat. Nyugodtan telt el az éjszaka. Reggel a tisztek bekapcsolták a rádiót. A műsor szerint egy külföldi, de Marokkóban élő úr felolvassa művét. A kövér százados szereti ilyesmit hallgatni. Nyomban jelezték ezt fentről Sábának. Próba szerencse, mondta Sába. Ben Gúz, tudsz valamit mondani? Török verset, vagy tájakat, vagy bármit is törökül? Hosszan és egyfolytában? A török legyintett, odállt a mikrofon elé, és rágyújtott egy cigarettára. Sába már kitűrően tudta a zsebkendőt szabályozni, hogy mi jelenti Marokkót, és mi a szomszédállomást, vagy Kolombezsárt. Marokkói mélységre dugta le a zsebkendőt, és így szólt.
9: Hello, hello, figyelem! A bemondott felolvasó úr megkezdi 30 perces felolvasását?
7: És ez kegyetlen hosszú volt. Ben Gúz odaállt a mikrofon elé, és hanyag könnyedséggel belefogott. Néha kacagott is. Sőt, végül dalolt is két sornyit, de egyfolytában beszélt pontosan 30 percig. Majd így fejezte be.
9: Alié, alié, Marokkó, alié!
7: Rövid szünet után a népszámlálás eredményét közvetítjük a statisztika megfelelő számadataival. Erre elzárták a rádiót.
2: Te mit imádkoztál itt arabul? Kérdezte Jörgens, az egyetlen, aki érdeklődve hallgatta végig az előadást.
7: Elmondtam nekik ótörök nyelven az acélgyártás történetét.
2: És mit énekeltél?
7: Hát közben eszembe jutott egy régi dal.
2: És mit jelent az alié?
7: Ezen magam is csodálkoztam, lehet, hogy van ilyen, valamilyen nyelvem.
2: És mi nevettél egy percig?
7: Azon, hogy te itt állsz és hallgatod, amit én mondok.
5: Sába azért jól hallotta, mert azt is figyelemmel kellett kísérnie, hogy a Szahara összes rádiója ordít utánuk, mint meg annyi sötétben inzultált hölgy. Helyzetük inkább szemtelen volt, mint biztos. De nem idegesítette ezzel társait, mivel már nem mozdulhattak helyükről. Aztán rend lett, a rádió elhallgatott. Már az a rádió, amit Sábának kellett helyettesíteni. Az egytagú teljes program a végkimerülés állapotába odaszólt Klausernak.
7: Ide hallgass, most eredj fel és verd le a rádiót. Verd le, ha az életedbe kerül is. Vagy akármit csinálj, amitől itt nagy üzemzavar lesz, és mégsem gyanús, mert a tiszteknél történt.
5: Klausner szó nélkül engedelmeskedett. Az első, akivel odafent találkozott, a boldog Svetozár volt. A kövér ezredorvos, akinek itt annyi felszerelése volt és semmi dolga, talált valahol egy süketnek való hangerősítőt. Boldogan ragadta meg az alkalmat, hogy 3 hónap múltán
7: ismét rendelkezésére bocsássa egy rászorulónak. Klausner érkezik rohanva, mint egy mészáros, és megtorpan haptákba, mint egy mészáros, ha rohan.
6: Akik itt fenn kiszolgálnak, azok tekintsenek el a kisebb farmaságoktól,
7: mondotta az ezredorvos.
6: Csak álljon nyugodtan, és végezze a dolgát.
7: A próféta beszélne belőle, gondolta Klausner, és elindult a készülék felé, bivajerős vállával bele a hangszóróba. Svetozár felnyomja a tölcsért, visszalöki Klausnert, és vigyorog a főhadnagyra.
10: Hát, ha én most nem ülök itt, akkor egy napig nincs rádió, mert kiszakadt volna a fél fal is.
7: Nagyon derék dolog, dicséri a főhadnagy. Nagyon derék, mondja Klausner, és fújva nézi Svetozár derekát.
11: Igen, derék.
10: Azt hiszem, mondta vigyorogva a Svetozár, hogy beállíthatnánk a rádiót. Talán muzsika van.
7: Igaza van, kapcsolja be. Klausner lehúny szemmel állt az ajtóban.
10: Hogy most nem ölheti meg ezt az embert, az már szinte melankolikus fájdalomérzetet kelt.
7: A hangszóróban ez hallatszott.
6: Zenénke Janet McDonald viaszra felvett dalával befejeztük. 5 perc múlva folytatjuk műsorunkat.
3: Egészségügyi fél óra.
7: A marokkói jelet ismét 5 percig kellett Sábának hoznia, közben dühötten nézett körül a sátorban, és átkozta Klausnert. Odafenn a tisztek nem nagyon törődtek az ügyjel, különben észrevették volna valamilyen apróságból az ügyes csalás, de úgy szólván tisztára Svetozárra hagyták, hogy beszéljen a hangszóró.
6: Van ez úgy néha. Az egyik levelező lapot ír, a másik összerakja neszeszerében a széthullott holmikat, a harmadik ásít, és szeretne már ezen az egész marhaságon túl lenni. Ha egyszer elfoglalták, minek kell itt ülni?
7: Lent mindenki rohant, hogy megkeresse Hagebeck füzetét, hanetán Svetozár teljesen megölni őket a rádióhallgatással. Legyen az egészségügyi fél órán mit olvasni. Megérkezik lihegve a nagy orú szanitéc. Közben Hagebecket ápolják, mert 4-5 állkapocs ütés után volt csak hajlandó művét odadni, amely szerinte csak 2 év múlva lehet tökéletes. Korcsev szerint a doktor már sohasem lehet tökéletes. És végre megszólal a rádió. Sába őszinte reményével, hogy most elzárják.
6: Az egészségügyi fél órát dr. Hagebeck Ervin svéd katonai orvos szakértő tartja. Katonai körökben műve iránt rendkívüli érdeklődés nyilvánul meg, címe az egészségügyi katona, mint orvos. Alcíme műtéti profilaxis az egészségügyi katona hadtéri szolgálatában.
7: Odafent következő volt a helyzet. Már Dietrich is felment, és Krajovácot, aki egyszer csak fütyülészve előtűnt a folyosón, barátságosan félrevonták, és egy lőszertával helyezték el átmenetileg. Ugyanekkor a kapitány nagyot kiáltott.
6: Ezt a rádiót zárjátok el, mert a saját szavát nem hallja az ember.
7: Svetozár haptákba felállt.
10: Ha méltóztatik megengedni, lehalkítom.
7: Persze mindent megengedtek ezeknek a legényeknek, hiszen derekasan verekedtek itt.
10: Alázatosan jelentem,
7: szólt a rokonszempes, vigyorgó tisztiszolga.
10: Elromlott a halkító.
7: Klausnerként lefogták, mert elhatározta, hogy megöli Svetozárt, aztán önmagát. Dietrich praktikusabb volt, lement és Sába csinált egy kis légköri zabart, ez alatt megmondta, halkítani kell.
6: Nem nagy ügy, kisé mélyebbre tolta a zsebkendőt, és odafent örömmel konstatálták, hogy így lehalkítva egész jó.
7: Ezt az ezredorvos mondta, még azt is megemlítve, hogy a nagy svéd katonai szakírót ismeri egy kongresszusról.
6: Kiváló elme.
7: Sábának 30 percig kellett olvasni, de a rengetegnek látszó kézirat nagyrészt hatalmas anatómiai vázlatokkal volt tele, és bizonyosnak látszott, hogy az elkövetkezendő 5 perc alatt kész a szöveggel. És rekedten, csapzottan, fáradtan olvasott.
4: Az ilyen eseteknél sűrűn előfordul, hogy rezideál.
7: Nagy verekedés a sátor előtt. Valaki teli tüdővel ordít. Recidivál! Sába helyesbítsen! Recidivál! Elhurcolják. Hiába minden. 17. percében a felolvasásnak elfogyott Hagebeck katonaorvosi szakműve, és ő, könnyelmű őrült, még 13 percet mondott. Tehát beszélt!
2: De kitérek most a menetfelszerelésre is, amely bizonyos esetekben döntő lehet a harcban. Motorosítsuk a vörös keresztet.
7: Ekkor már hozzá sem kellett nyúlni a műszerzőjéhez. Meghallotta ezt a szót, hogy motor, és csak éjfél tájban lett kissé jobban.
2: Ez helyes,
7: mondta fent az ezredorvos, aki egyre nagyobb figyelemmel hallgatta az előadást.
2: Ezt vártam Hagebektől. Végre valaki szóvá teszi, hogy bennünket is motorizáljanak. Ehelyett csak őket.
7: De sajnos elhallgatott, mert érdekelte az előadás. Sába teljes 13 percig magyarázta el a következőket. A különböző sérülések számára speciális egészségügyi katonákra és gyorsan mozgó kis egységekre volna szüksége a Vörös Keresztnek. Zsebkendő változik.
2: Tisztelt hallgatóim!
7: Egy kapcsolás, egy sóhajtás, egy hörgés.
2: Vizet!
7: Kilépett a sátorból. Afrikát járt emberek mondják, hogy van ilyen. Az ember megérzi, ez az éjszaka nem olyan, mint a többi. Az oroszlánvadász ilyenkor megnézi, hogy rendben vannak-e a puskái, vagy visszafordul. Karavánok a legelső táborhelyen megállnak. Tudósok azt állítják, hogy bizonyos elektromos viharok lehetségesek teljes szélcsendben. A lényeg, Sába megállt a sátor előtt, és valami a nyeldeklőjére tapadt. Valamiért most szeretett volna akár megjelölt ember lenni Lagrenelben. Csak két pillanatig lehetett kétséges, azután már látott néhány suttogó árnyat a közelben, és odajött a próféta. Valami van? Baj. Megölték.
2: Kit?
7: Ordított Gorcsevre gondolva Sába. A legváratlanabb és legmegdöbbentőbb volt a válasz. Donáldot. A szegény öreg. Sába rohant. Ha most Svetozár véletlenül elég tolakodó lett volna ahhoz, hogy rádiózásra kérje fel a tiszteket, úgy azt kellett volna jelentenie, a világ nem válaszol. Ugyanis a sátorban egy lélek sem volt. Az öreg Manuel kiskordéját állták körül, és benne feküdt az ősz, hatalmas katona. Lábait felrakva, mellette pipája, úgy, ahogy derűsen, és ilyen ostobaságokra mindig hajlamosan élt. Csak éppen nagyon sápat volt, és szakadt zubbonya egy rohamkés nyomát rejtegette. Éppen válláig takarta a sok pálma levél. Döbbenten álltak. Emberek, akiknél a halál csak tréfa, és olykor virtuskodásból belerohannak a pusztulásba. Mégis döbbenten álltak öreg, daloló bajtársuk mellett, mert ez valami egészen példátlan, és különféle komplikációkat jelentő esemény volt. Ha a verekedés közben meghal valaki, azért is szomorkodnak, de itt olyan nyilvánvaló orgyilkosság történt, hogy tovább is kellett menni egy lépéssel gondolatban. Ez a társaság egy benzines hordó, amely felé millió szikrát fröcskölnek. Ha egyetlen áruló egyetlen szikrát a helyes irányba juttat, ez a hordó egész kis robbanással eltűnik a föld színéről, miután már három gépfegyverekkel és krézigránátokkal bőven ellátott csapat van a nyomukban. Legfőbb érdekük, hogy egyetlen szökevénytől se értesülhessenek arról, hogy rászedték őket. De egy áruló is lehet, aki talán már el is szökött. Fent esetleg már tudják. Megy a telefon. Ha-ho! Telefon nem mehet. Rögtön visszaküldenek valakit a sátorba. Riadtan nézegetik egymást. Itt most valószínűleg van közöttük egy ember, aki ezt a Donáldot leszúrta. Bengúz karbafont kézzel nézi a tetemet. Gorcsev arca, mint a szürke kőből lenne. Nem nézi Donáldot, de máshova se néz. Illetve nem lehet tudni, hova néz. Sába azonban egyenesen a törökre néz. Valaki azt hitte, hogy Manuel van a kocsiban, és nem számított rá, hogy az öreg Donald szokása szerint belefeküdt, mert én tudom, hogy Manuel éjszaka sétálni szokott. Érdekes, hogy Manuelt nem látták. De senki sem hitte, hogy az öreg spanyol a gyilkos. 10 perce sincs, hogy Bengúzzal erre jártunk, mondta a próféta. És úgy emlékszem, hogy akkor a lába még nem volt így kint, a kordé peremén. Gorcsebo Sábára nézett, parancsolóan, mozdulatlanul sokáig. Sába mély lélegzetet vett és elfordította a fejét, mert ő neki most minden kívánsága az volt, leszámolni ezzel a török csirkefogóval. Igen?
5: mondta török sóhajtva, de hűvös hangon. Csak ugyan erre jártunk. Én még itt megálltam néhány percre, és cigarettáztam. E nagy csendben rohantva jött a sátorból Travacek.
12: Azonnal gyertek! Fentről azt kívánják, hogy kapcsoljuk 10 perc múlva a marokkói színházból Shakespeare a zsebtolvajokat.
5: Mi történt? Az egyik tiszta rádióműsort átnézte, és azt kívánta, hogy este Schillertől a harabjákat a marokkói rádióból ne felejtsék el kapcsolni. Mit csinálhattak volna a tisztek egy ilyen unalmas istenverte helyen, vályok falak között, mint hogy még a legrosszabb előadást is végighallgatják? Oda lent tanácskozás folyt, körülbelül így. Mondd meg, hogy mit üzentek. Ha egy Trovacek mondja, akkor elhiheted, hogy zsebtolvajokat mondtak. Dosztojevszkijben nem vagyok biztos. Az előbb Shakespeare-t mondtál. Hát azért nem vagyok biztos. Én csak egyet tudok biztosan. A rablókat, szólt idegesen a proféta. Ezt már mondtad. Na látod, mondta diadalmasan Trovacek. A proféta is ismeri a darabot. Ő is tudja, hogy van Rablók címen egy híres színmű. Sába állt és fogta a homlokát. Végül mégiscsak kiderítették, hogy este Schiller Haramiák című darabját játsszák.
13: És ez csőd. Ez teljesen csőd.
5: Mert ha Sába tudná is kívülről a Haramiákat, franciául, egyedül nem játszhatja. Azonban eszébe jutott egy homályos, igen veszélyes kivezető út.
12: Na, maga rádió barát!
5: Szólt 7 órakor a százados.
12: Kapcsolja a Haramiákat!
5: Svetozár boldog vigyorral felállt a küszöb melletti székéről, és éppen csak, hogy elkaphatta Schmidtnek a karját.
13: Érdekes,
5: mondta csodálkozva.
12: Ha én nem vagyok itt, már régen lelöktétek volna ezt a rádiót.
5: Schmidt tovább ment, és véletlenül a lábára lépett a süketnek, de nagyon. Még 3 nap múlva is fájt. Végül megszólalt Marokkó. Sába ült a rádió előtt, mögötte Trovacek, Abuben Pullover, Jörgensz és Gorcsev, azzal az instrukcióval, hogy ha ő feltartja a karját, lármázzanak, és ha leereszti, hagyják őt beszélni.
12: Halló, halló, figyelem! A Haramiák című darabot a vendégművésznő megbetegedése miatt elhalasztjuk. Helyette Edmond Rostand Cyrano de Bergerac című színművét közvetítjük a következő szereposztásban.
5: Mondanom sem kell, hogy teljesen méltánytalanul Sába az általa elmondott szereposztásban mind Trovacek, mind Jörgensz, mind a többi nevét mellőzte. Mentség erre, hogy saját nevét is mással helyettesítette, holott ő legalább 5 szerepet játszott a darabban. Ezzel a darabbal vizsgázott francia nyelvből a Színi Akadémián. A nagyarú szanitézbe jött a sátorba, de nem azért, mert a szereplési vágy hajtotta. Azt súgta Trovacseknek. A török nincs sehol. Ezt 2 ember hallotta meg, jobban, mint Trovacek. Az egyik Sába volt, a másik Gorcsev. A darab, ez érthető ilyen alkalmakkor, nagy ugrásokkal, különösen a női szerepeknél jutott el odáig, hogy Cyranót ki akarják dobni a színházból. Sába beszélt, és felemelkedett a jobb karja. Élénk zúgás támadt, és szitkozódás, aztán intett, és csak ennyi hallatszott mégis.
13: Becsület szavamra, te hülye!
5: Gorcsev kisurrant. A legközelebbi karlendítésnél jól ment minden. De rendkívül meglepte a tiszteket a Cyrano című darabból felmorajló szitkozódás. Midőn Cyranótól visszarettenve elhallgatnak, a nagy zúgásból ennyi hallható.
12: Ha azt a disznót elkapom, én belemegyek.
5: Ebben a pillanatban leszólt valaki.
14: A meséről. A meséhez mennyi unalom kell, hogy a boszorkányos madarak röppenjenek izgatott seregben, s aprót nagyot mulattassanak. A meséhez mennyi szánalom kell, mennyi gyűlölet és sérelem, hogy a gonosz mind pokolba veszék, a jó végül győzelmes legyen. A meséhez mennyi bizalom kell, hogy kavicsmód sok legyen a kincs, és a mondott rózsa illatozzék, és nyisson az álmodott kilincs. A meséhez mennyi félelem kell, kályha mellett, hol semmi veszély, minden zugból manó leskelődjék, torkot tátson odakinn az éj. Még most sem szoktam meg egészen. Még most sem szoktam meg egészen, hogy torkom van gyomrom belem, mit anyaggal tömök naponta, és csak ezáltal létezem. Még most sem szoktam meg egészen, hogy minek olyan lényeges ezt vágyni, amazt elkerülni, s hogy szeressenek és szeress. Még most sem szoktam meg egészen, hogy látó vagy rágó tagot szépnek vagy csúnyának tekintsem, és hogy van élő és halott. Még most sem szoktam meg egészen, hogy teljest föl nem foghatok, hogy csak a részek kavarognak, és rajtuk túl nem nyúlhatok. Csak a részek kavarognak, és rajtuk túl nem nyúlhatok. Tokkáta. Ahogy öregszem, érezem, mint forra múltba életem, lentebbre válj a gyökerem, a történelmet viselem. Gyerekkorom tündér manó, nem volt tévé, se rádió. Kocogott sok száz ló csacsi, ritkaság volt a gépkocsi, mögötte gyors kölyök csapat csodálkozón loholt szaladt. Az ég üres volt, kék mező, még nem csíkozta a repülő. Vasút vagy villany, távoli kis állomások lángjai. Fél száz éven merül tovább, a nagyapát, a dédapát, Mendemondából hámozom, emlékeimből toldozom. Klapkát percelt rég ösmerém, úgy szólítám, uram öcsém, mert már Rákóczi vagy Drugett öreg koldusnak nézhetett. Oly vén vagyok, hogy borzalom, láthatott volna már Platon, de voltam fura figura, s ő pislogott szebb fiúra. Amikor még ember se volt, páprány bokor fölém hajolt, apónak hívott a bokor. Mikor születtem? Semmikor. Két jó marékport könnyedén a teremtésből hoztam én, kóvájgó senki, a nevem Maitreya, ámor, szerelem. Őskezdet óta itt vagyok, de a lepkével meghalt.

nem számít. Ha kettesben maradnak, már magukra maradtak. Megszakadt minden összeköttetés, minden településsel. A környezet nem számít. Egyszerre csak a dombhát megint beépítetlen. Megszűnt az összefüggés. Áll kiszolgáltatottan a kis kőház magában. Készleteit kiegészíteni a faluba két messze idegen érkezik a hegyekből. A környezet nem számít. A dunaparti házsor hirtelen idegen város. Megérkeztek. Az ablakot kitárják. Milyen fényűző lakosztály. Miféle tévedésnek előnyét élvezik most? A hídon át legyorsan megnézni az idegen várost, hiszen egy-két napon túl úgysem lesz maradásuk. A tévedés kisülhet, két ügyetlen kalandor eltűnik észrevétlen. És az idő se számít. Körülöttük mindig ősz van. Vörhenyes szín a fákon. Ideges koronáik hullámzanak a szélben. Mindig vad őszi szél fúj elvadult őszi kertbe. A dombháton föl kell tűrni a gallét. Lobog a tűz a házban. De az idő nem számít. A Duna mindig ködben. Mint egy világító toronyban ülnek a nagy szobában, állnak az ablak előtt. Arcuk az ablak üvegén. Előttük a sirályok lebegnek és lecsapnak, fehér sirályok úsznak a szürke tengeren. A lakás a vízre kiugrik, mert az idő nem számít. Hány éve? 20? Hiába. Az öregség se számít, nem számít okirat pecsét. Valami régi bűnnek, feloldozatlan bűnnek, vad köpeny lobogása tekeredik mögöttük. A környezet nem számít, mert az idő se számít. Meredek hegytető, vár, lobog két árva fákja. Két fölnyergelt ló vár az udvaron. Irat, pecsét se számít. Járatlan tengeren szökevény, régi gája, egy kalandor vitorla, s az a sziget, ahol a nap leszáll. Mert kettesben maradtak, már magukra maradnak. Megszűnik összefüggés. Feltárul összefüggés. Az ég felén a felhők. Felhők mögött a holdfény. Másik felén a csillagok, a dombtetőn figyelnek zúgó fák jóslatára. Zavartan összenéznek. Elvégre öregek már. Micsoda vadregény, mondják civilizáltan, pedig tudják magukban, hogy ez semmit sem jelent. Hiába veranda, villan. Már kettesben maradtak, magukra is maradtak. A megszűnt összefüggés, feltárult összefüggés. A hold lassan kibúvik, gyorsan a szél erősül, vár omlik, ház üres lesz, sziget és gája süllyed, valami közelít a kertben, betörik minden ablakot.

ember vagyok. Új élet, új utas, ki azt hiszi, friss titkokat kutat, s szűz ösvénytől. Ám bennem csöndesen ezernyi ős mozgás jár vénutat. Sok régi ritmus, sűrű és borús zajlás a test titkos mélyeiben. Távol a fénytől, s mégis biztosan hibátlan. Ős híreket hiszen. Ó, jaj, ki tudja, hány bús ükapám testében élt már ez az idegen világ, mely fáradt gesztusok felé lankasztja lázadozó ideg. Mosolyognék egy boldog új mosolyt, de a szívem bíbor öbleiből sejt-sejtnek adja, csöndesen remek szememig a holt könnyek vödre föl. Dacolnék új szép daccal, ám kevés szájam körül már gyáva gödröt ás, szelíd barázdát, halavány mosolyt, valami ősi meghunyászkodás. Én régi-régi jobbágy ős. Hát éltek mi? Jaj, hány rossz éven át vonszolja még a csüggeteg utód sötét parancsok konok csapatát. Vagy kába álom minden szabad út, és nem is lehet újat kezdeni? S csak egy parancs van a földön örök, dolgozni s új rabszolgát nem zeni. Én nem hiszem. Van kicsi gyermekem, én nélkül. Hát, ha az ősi sejt ő benne tisztul dús örömre, és minden homályos vénbúlt elfelejt. Ó, hát, ha jő a tiszták s boldogok szűz birodalma, a szebb új világ, s dallá dobognak

sehol. Süvítnek napjaink a forró sortüzek, s valamit minden nap elmulasztunk. Robotolunk lélekszakadva jót tevőn, s valamit minden tettben elmulasztunk. Áldozódunk a szerelemben egy életen át, s valamit minden csókban elmulasztunk. Mert valami hiányzik minden ölelésből, minden csókból hiányzik valami. Hiába alkotjuk meg, s vívunk érte naponta, minden szerelemből hiányzik valami. Hiába verekszünk érte halálig, ha miénk is, a boldogságból hiányzik valami. Jól lakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel, az életedből hiányzik valami. Hiába vágysz az emberi teljességre, mert az emberből hiányzik valami. Hiába reménykedsz a megváltó egészben, mert az egészből hiányzik valami. A mindenségből hiányzik egy csillag, a mindenségből hiányzik valami. A világból hiányzik a mi világunk, a világból hiányzik valami. Az égboltról hiányzik egy sugár, felőlünk hiányzik valami. A földből hiányzik egy talpalatnyi föld, talpunk alól hiányzik valami. Pedig így szólt az ígéret a múltból, valahol, valamikor, valami. Hitették a bölcsek, hitték a hívők, mióta élünk, e hitetést hallani. De már reánk tört a tudás, valami nincs sehol, s a mi dolgunk ez bevallani, s keresni azt, amit már nem szabad senkinek elmulasztani. Újra kell kezdeni mindent, minden szót újra kimondani. Újra kezdeni minden ölelést, minden szerelmet újra kibontani. Újra kezdeni minden művet és minden életet. Kezünket mindenkinek újra oda nyújtani. Újra kezdeni mindent a világon. Megteremteni, ami nincs sehol, de itt van mindnyájunkban mégis, belőlünk sürgetve dalol, újra hiteti, hogy eljön valami. Valamikor. Valamikor.

valmiko reigen negnusyhtet fiatal ja juugasta fiatal. Älvettä palsikit mariskoonkin. No te, a fiatal ember nem nagyon szeretta pöldnek munkahal foglalkozni. Jobban szeretett inkább 24-re kardja annyi, vagy iszóka annyi a kocsmába. Hogy ülnék ki az állatokban, ne legyen olyan nagy baj, fogadott egy cseléd legint, egy cseléd fiú. Annyira ment, annyira, hogy a megyecske csak főzött még a Madison Towns pénzből tartott. Mikor fogytam, már azt mondja, ember, hát adja a pénzt, mert nem tudok főzni, nincs miből. Adott neki egy krajcart, valamikor úgy szakadt így, hogy egy krajcart. Itt van egy krajcart. Vegyél belőle egy véka búzát, az őröld is meg, és akkor tudsz miből sütni meg főzni, mert ha nem, akkor a bőrözet lesz érte. Hát a Mariska ugye elsírta magát, hát mi hol vegyen egy krajcari búzát? Két ő honnan? Menj barnatóba, hogy máj, valami máj lesz vele elvész világnak, hogy veszi a krajcort, menj siratni. Összetanulkozik a tisztelendő úrral, elnye Mariska, azt mondja, hova ilyen nagy sírdogál, hova mi? Tisztelendő úrtam meg sem mondom. Na csak mondjad Mariska, írott az uram egy krajcart, hogy vegyek egy véka búzát, meg őrüljem is meg, ha nem, akkor a bőröm vetületek ilyen. Jó, Mariska, majd ne sírja. Gyere hozzam, majd jelent neked egy véka búzát. Befogad a kocsiba, el is ugye, malomban meg is őrök, ha el is ugye neki lenni. Véka búzát el is ugye. Majd azt elintézik. Jó. Elment a Mariska, vitte a zsalkot, tisztelni, befogadott, elvitték a malomba, véka búzát, megőrölték, el is ugye Mariskának a lakással. Jó van majd a Mariska, mert tisztelni, megköszönni. Nagyon szépen köszönöm, hogy jó, Mariska, így is meg kell köszönni, de arról úsz, hogy majd elintézik az most. No, de hogy tisztelni, hogy gondolja? Ide figyelj, azt mondja, tudod, azt mondja, Dobrovában nekem hol van a búzám? Tudom tisztelni. De mondja, arra tavasz előtt. Ott azt mondja, tudnám tanulkozni, ekkor is akkor este felé. Ott elintézik. Jó van tisztelni, hogy jövünk össze? Majd én előbb elmegyek, mint te, Mariska, kimegy a búzának a felső végére. Te meg az alsó végén, te később jössz. Megvard azt a hangot, amíg én azt mondom, mint a fűrjecske mondja előbb, hogy mevev. Akkor te mondod, mint a fűri mondja, puty-purutty. Így a hangra majd összekerülünk. Jó van, tisztelendő, rendben van. Megy a Mariska hazafelé, az ilyen volt szomorodva, tört a vitat, hogy tudom én ezt elintézni, és mi még nem foglalkozott még olyan. Tanulhoz kidek a káplanyúrral. Mariska amúrja van. Hát káplanyúr, megmondom őszintén, úgy ahogy van. Adott az uram egy krajcart, hogy vegyek egy véka búzát, még örüljem is meg, mert ma most tedd el a krajcart. Arra kéne neked egy véka búzát. Majd azt akkor tanulkozunk valahol. Hozz a zsákot! Elviszi Mariska zsákot, bele a véka búza, elvitette a kapra is. A malom megörölték, mert két véka búza volt, meg liszt Mariska van. Krajcar még megvolt, mert a kapra is visszatadta neki a krajcar. A Mariska ugyanúgy elmegy a kapra nyúrról, megköszönni a jó zsákot. Jó van Mariska, de most már meg is kell beszélni, hogy hát hol tanulkozunk a véka búzai. Jó van kapra nyúr, tanuljunk ki valamit. Mariska, te hogy gondol, hogy volna a legjobb tanulkozni? Hát káplanyúr, az én elgondolások szerint azt mondja, a Dobron tisztelendő úr búza olyan. Jó, Mariskám, rendben, az hogy az, hogy oldaná unni? Majd én előbb elmegyek, mint a káplanyúr. Én felmegyek a felső végére a búzán. Káplanyúr később jön, a káplanyúr várja meg, még én mondom, mint a fűrjecske a felső végére, hogy bevet.

A kaplan jön, azt mondja, hogy puty puruty. Így a hangra szépen összekerül. Meg volt beszélni, hogy mérlik este menél a szám. Egyet is trendúr, kidélyült a búzának a felső végére. Elehelyezkedik. Kapronyi is tudja, hogy őnek is kell, mennyi búzának a lánsó végére. Mariska meg örvend otthon rög. Tisztelendőr a felső végén vár valamit, Kapronyi úr meg az alsó végén. Sokan jön eszébe a tisztelendőrnek, hogy őnek kell előbb szólni, hogy nevet. Öregesen a tisztelendőr belekövet. Nevet! Kapronyi úr az alsó végén, puty-puruty. Megindulnak, halannak összefelé. A hangra, hogy neve püty. Akkor összeérnek. Azt mondja a tisztelendőr Kalponyi. Kalponyi úr, maga mit keres itt? Én, amit a tisztelendőr. A tisztelendőr mit keres? Jó, egyen meg a fenekkel, gyerünk haza.

0: Azt szeretném megkérdezni, Pista bácsi, hogy otthon a faluban mi volt, amikor ez elhangzott a rádióban?
1: Majd mikor elhangzott a rádióban ez én mesém a trufába, este persze, másnap reggel, alig, hogy kimegyek az utcára, damánok, dömhögnek, volt, aki gratulált. Volt egy egyes asszonyok, hogy meg a, még anyádnak is megmondjuk. Megmondjuk a plébános úrnak, a tisztelendő úrnak is, hogy őket sértetted. Nem vagy katolikus, ne is gyóntassanak meg. Hát én dühöngtem érte. Nem is tudom, hogy ijedtem be, hova legyek. Hogy engem a papsi gyóntat, én is katolikus ember vagyok. Egy alkalomkor eljön hozzám a tisztelendő úr, ott vagyok egy délutáni, szerdai nap délután. Beköszön, dicsertesen, én gyerekem. De én tényleg azt gondoltam, hogy ma nem is gyóntat engem meg a pap. Így mondom, így fogom a tisztelendő komolyan. Talán mondom, gyóntat nyílt tisztelendő. Nem, bocsánat, biztos, nem, azt mondja, ne hallgass olyan rossz hírekre. Hanem azt mondja, megmondom először röviden, hogy miért jött. A tisztelendő úr, mikor hallgatta ezt a trufa mesét, én a másik szobában dolgoztam papírokkal, de a tisztelendő nagyon nevetett. Kiszólt kétszer is, gyere csak be. No, de én mikor be tudtam menni, akkor a tisztelendő nem tudtam mondani, hogy mit hallott, mert nagyon nevetett. Máskor is kérdeztem, hogy mi volt az. Azt kérdez meg a Csirmegyi bácsi, mert én nem tudom elmondani a nevetéstől. Azért jöttem el maga Csirmegyi bácsi, legyen szíves, mesélj el nekem ezt a dolgot. Ami maga nagyon fél van hevülve, hogy az asszonyok mit beszélnek a faluban. Hát elmondtam én a tisztelendő úrnak, hogy volt, mi volt a mese. Lássa Pista bácsi, azt mondja, itt ma én megmondtam a híreknek, hogy ne sértessék magad, mert maga úgy nem sértette meg egy papot sem. Mert azok a papok vagy születtek, vagy nem születtek. Hol volt, hol nem volt. Ez így van a mesébe. És a Mariskára gondoljanak a mostani írat, megmondtam neki. A Mariska annyira gerinces nő volt, hogy se a férjét nem csalta meg, se a papok alá nem adta magát, hanem csak, hogy megtréfalt a két papot.

saxophon. Adobos meg verje vígan, ettar is most nagy dobon. Könnyű táncig, nem kell más, elég, ha lépni tud. Addig járod ezt a táncot, míg van benned egy. Validám jó polkát játszon,

ma vidám jó polkát játszol, hegedű és bombardon. Tud a jó kedvem lesz tőle, ha erikus hallhatom, larinét is szóljon benne, no meg egy-két szaxofon. A dobos megverje vígan, ezt a ritmus nagy dobon. Könnyű tánc, itt nem kell más, elég, ha lépni tud. Addig járod ezt a táncot, míg van benned egy kutu. Ma vidám jó polkát játszol,

Hosszú ideig a nyugat körül lebegett. Míg nem a szerkesztő feltalálta füst nélküli nyugatot, azóta csak gyéren jelentkezik. Az 1905-ös olimpiai versenyen egy 35,4 méteres versorával ő nyerte meg a távköltés világbajnokságát. Első verse is Pulnira csavarva jelentek meg. Kritikusai még nem végeztek a lebonyolítással, így versorainak még csak az elejét ismerjük, hátulról visszafelé állítólag így van értelmük. Aggok a hideg vízben című drámájának alapgondolatát a leküldött bányászoknak még eddig nem sikerült felhozni. Jelenleg egy hosszabb versoron dolgozik, visszavonulva birtokaira a sarokasztalhoz, közvetlen a fizetőpincér hófötte csúcsai mögött. Epigram. Első sor. Jaj, uram, engem bántanak. Második sor. Nekem hideg nyállal kenik homlokom is. Harmadik sor. És bizonyos tekintetben mindig rúgnak, hátulról. Negyedik sor. Jaj, roppant hideg hagymákat ezek. Ötödik sor. És nekem kezeim ragadnak. Hatodik sor. Jaj, tele van a föld bélűről, kukacokkal. Hetedik sor. És most jut eszembe, hogy az ember nem él örökké. Nyolcadik sor. Jaj, Istenem, szerkesztő úr, mit tetszik szólni hozzá, hogy az ember meghal? Kilencedik sor. És fekete földben sötét homokot eszik, ragadós gombocokba összeragadva. Tizedik sor. Jaj, keserű így az élet. Azért mondom, szerkesztő úr, kérem, borzasztó nehéz az ember élete itt ezen a földön. Bizony, bizony. S a súlyos angyal letorpad. Tizenegyedik sor. S fákjáját lefelé fordítja. Kemény Simon. Karperec. A szeretőmnek arca kék legyen, és két oldal csúrogja lefelé. Hideg barackot egyék véresen, mesztelem egy kémény tetején. Két lábúja közt tartson egy topást, és a fején 5 darab smaragd. Szájába régi drága türkizek, s röhögjön sírva, s szóljon így, harabd. Langyos tejával üljön homlokig, és énekeljen régi éneket, és zongorázon régi hegedűn, amíg a türkiz serleg szétreped. Hajába főtt gyémántok üljenek, egyik füléből lógjon 2 agát, másik füléből lógjon 5 narancs, és ha megunja, akassza föl magát. Szépernő. Mint egy szép aj, szűz kisasszony, ajjaj, szép fehér kisasszony, fehér kisasszony, szép kisasszony, kisasszonyka, kisasszonyka, olyan az én éltem dolga. Én kérem szépen, nem vagyok már kicsi fiúka, nem vagyok már pedig, de jó volna, de jó volna, de jó volna, ha én kicsi fiú volna. Ha én kicsi fiú volna, csilingelne, lovagolna, újságokba sose írna, sose írna, sose írna, télen, nyáron csilingelna, gyermekkorom, fehér bárány. Jaj, mint tiszta havas márvány, csilingelve elment messze, elment messze, és már nem tér soha vissza. Csilingelne gyermekkorom, kicsi kocsim, kis vasutom, kicsi lábam csilingolna, csilingolna, csilingolna, volt rézhalam, rézangolna, én már mostanám nem játszom. Én már nagy fiúnak látszom, mosta nekem nincs játékom, nincs játékom, nincs játékom, de még akkor volt játékom, mostan már nincsen játékom, de még akkor volt játékom, csilingeltem, csilingeltem, csilingeltem, de most nincs játékom nekem, nincs játékom, Isten bácsi, azért mondom, bácsi, bácsi, ajaj, kicsi fiú voltam, fiú voltam, fiú voltam, csilingeltem, csilingoltam. Nincsen játékom nekem.

0: Fogjátok el és vágjátok le Mózes népét!
1: Parancsolta a fáraó.
0: Meggondoltam magam. Mégsem engedek el egyetlen népet sem a szolgálatomból.
1: Amikor az egyiptomi harci szekerek hirtelen felbukkantak Mózes népe körül, megrettent mindenki, és a vezérükre támadtak. Miért hoztál ide minket? Nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy ki kellett jönnünk meghalni a pusztába?
2: Jól nézzétek meg az egyiptomiakat,
1: parancsolta Mózes.
2: Jól nézzétek meg ezeket az embereket, mert most harciasak és fenyegetőek. De soha többé nem látjátok őket harciasnak és fenyegetőnek.
1: Ugyan ki harcol majd ellenük? Közénk hajtanak a harci szekereikkel, testünkbe döfik a dárdáikat is, lenyilasztak minket. Kivéd meg bennünket?
2: Az Úristen,
1: felelte rendületlenül Mózes, és felemelte a pálcáját, és ráütött vele a vörös tenger vizére. És Izrael fiai begyalogoltak a vörös tengerbe, és átkeltek rajta száraz lábbal. A víz pedig, mint valami fal, állt mellettük jobb felől és bal felől. Az üldöző egyiptomiak is kutész harci szekerek, belerakott közül az utolsó is kikapaszkodott a túlsó parton. Mózes újra kinyújtotta a vesszőjét a víz felé, és a tenger összezárult. A vízfalak lezúdultak jobbról és balról, és a hullámok összecsaptak az üldözők feje felett. A nép megdöbbent. Megértették, hogy nem csak úgy akárhogy, hanem hatalmas karral hozta ki őket Isten a szolgaság házából. Hittel és félelemmel tekintettek ezután Mózesre. A harmadik hónap végén megérkeztek a Hóreb hegyéhez, ahol Mózes az égő csipkebokrot látta. Letáboroztak a pusztában, szemközt a szent sziklákkal, Mózes pedig felment a hegyre, és ott szólt hozzá az Isten.
3: Ha hallgattok a szavamra, és megtartjátok a parancsolataimat, úgy szövetséget kötök veletek.
1: Amikor eljött az ideje, hogy az Isten megjelenjék a hegyen, Mózes oda vezette a népet a szent sziklákhoz. Arra virrat Izrael, hogy dörög az ég, villámlik, sűrű felhő támad, és a felhő hatalmas kürtzengés közepette leereszkedik a hegyre.
3: Mózes, te jöjj hozzám! Jöjj hozzám, hogy megkapd a törvénykő tábláit.
1: És Mózes fölment a hegyre, és Izrael fiai látták, hogy valami emésztő tűz lángolott, ahová a vezérük elment, és vártak. És telt az idő, de Mózes nem jött, mert 40 nap és 40 éjjel Istennél volt, fönn a hegyen. Amikor látták Izrael fiai, hogy a vezérük csak nem akar visszatérni, azt hitték, hogy oda veszett, és nagyon megijedtek, hogy már most mi lesz velük itt a pusztában Isten nélkül. Ezért elővették Áront. Nem jó nekünk így Isten nélkül bolyongani a pusztában, mert ugyan kivéd meg bennünket, úgyhogy csinálj nekünk egy Istent, aki megvéd bennünket. Rendben van, egyezett bele Áron. Szedjétek le az ékszereket a feleségeitek füléről. Én majd beolvasztom a függőket, és csinálok a függőkből nektek Istent. Ami aranyuk csak volt, odahordták Áronnak az emberek. Ő pedig formált az aranyból egy borjút. Tessék, mondta az embereknek, itt az Istenünk. Ez hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. Csak ugyan, lélegeztek fel az emberek, ez a mi Istenünk. Ez a borjú hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. És imádni kezdték az aranyborjút. Énekeltek neki, és táncoltak körülötte. 40 nap elteltével pedig leereszkedett Mózes a Sínai hegyről, és hozta magával a 10 parancsolat 2 kőtábláját. Én vagyok az Úr, szólt a parancsolat, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálatházából. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képeket, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek. de irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek, és a parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevet, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek a szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon, mert 6 napon át teremtette az Úr az eget és a földet, és mindent, ami azokban van. A 7. pedig megnyugovék. Ezért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened adta neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj. Ne tégy a fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd a te fele barátodnak házát. Ne kívánd a te fele barátodnak a feleségét, se szolgáját, se szolgáló lányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Jött le Mózes a hegyről, hozta a 2 kőtáblát, amelyekre Isten saját ujjával írta fel a 10 parancsolatot, odalent pedig ujjongott és táncolt a nép, bódultan ünnepelve az aranyboljót. Amikor ezt Mózes meglátta, iszonyú dühében felemelt a 2 kőtáblát, és földhöz csapta azokat, és a kőtáblák izzé porrá törtek.
3: Hamar letértek arról az útról, amelyet én rendeltem nekik,
1: szólt Isten Mózeshez.
3: Aranyborjút öntöttek maguknak. Eltörlöm őket, amint eltörültem Szodomát és Gomorát. Téged pedig, Mózes, mert igaz ember vagy, és tántoríthatatlan. Nagy néppé teszlek a leszármazottaidban.
1: Akkor Mózes leborult Isten előtt, és könyörögni kezdett Izrael fiaiért.
2: Bizony kemény nyakú nép ez. Kemény nyakú nép vagyunk, Úristen. De a te néped. Mindenki tudja, milyen hatalmas karral hoztál ki bennünket Egyiptomból. Vajon azt akarnád-e, hogy a népek nevessenek rajtad? Hogy azt mondják az egyiptomiak, ugyan, vesztükre vitte ki őket az ő istenük a pusztába. Gyönyörülj rajtunk, Úristen! Bocsáss meg nekünk!
1: Isten megrendült attól, hogy Mózes milyen mélyen szereti az ő testvéreit.
3: Írj új kőtáblákat! Siess, vár a bolyongás 40 esztendeje.
2: Neked semmi, de nekünk az egész életünk.
1: Isten akkor szétsöpörte a felhőket, és úgy állt Mózes elé, mint egy másik ember.
2: 40 év elteltével mindenki meghalt, aki kijött velem Egyiptomból. Mind, Uram!
3: Éppen ezt akarom, mert senki nem mehet be a Kánaánba, aki látta Egyiptom húsos fazekait. A legdrágább kincs a szabadság, én tudom. De az emberek sokszor eladják magukat egy marék aranyért. Az aranyborjú előtt hajbókolnak. Azt akarom, hogy népem lélekben is szabad legyen. Ne sírja vissza senki a szolgaságot.
2: Én sem mehetek be az ígéret földjére.
3: Senki, Mózes, senki az egyiptomiak közül. De ha majd legyőztél minden veszedelmet, és elvezetted a népet Kánaán kapujáig, akkor fölviszlek egy magas hegyre, ahonnan megnézheted az ígéret földjét. Valóban tejjel mézzel folyó ország az. Megnézheted Kánaánt, de be már te sem mehetsz. És ha eljön az időd, én magam temetlek el.
1: Uram, akart még valamit mondani Mózes, de az Isten szeliden a szavába vágott.
3: Eredj, fiam, Indulj, fogd kőtábláidat. Vár a bolyongás keserves 40 esztendőjét. És ne félj, mert bármerre mégy, felismerik az emberek, hogy az én küldöttem vagy. Mert világít a te arcod, mint a hold, vagy mint a nap.
2: 40 éven át világítani fog.
1: Csodálkozott Mózes, de Isten a fejét ingatta.
3: Nem 40, hanem 400 és 4000 éven át világít, amíg csak ember lesz a földön, és amíg tisztelik a törvényt. Mert ha azt mondom, Mózes, ezt felelik rá, törvény. És ha így szólok, törvény, azt mondják, Mózes 10 parancsolata. Mert a törvény, ami mától a te nevedhez fűződik, az igazság világít, mint a nap. Hiába mesterkednek a gonoszok, nincs, ami erejét megtölje. Fényét elhomályosítsa.
1: Indult Mózes, hóna alatt a nehéz kőtáblákkal. Nézte a hegy tövében nyüzsgő tömeget, Izrael fiait, akiket Isten nevével szabadított ki a fogságból. És úgy érezte, hogy elszáll belőle minden nyugtalanság és minden félelem.

0: És a továbbiakban hogy alakult? Én olvastam, hogy ön a trópusi betegségekkel is foglalkozott.
1: Igen. Pozsonyba mentem asszisztensnek, a Mansfeld professzor mellé. Elmentem először Prágába, onnan Berlinbe, hogy tanuljak egy kis valamit. De akkor a két pénzem kezdett kifogyni teljesen. Nekem már családom, feleségem és egy kislányom volt. Úgyhogy hát azoknak a jövőjét, hogy biztosítsam, onnan Hamburgba mentem a trópusi higiéniai intézethez. Aval a gondolattal, hogy megtanulom a trópusi higiéniát, trópusi betegségeket, mert a trópusokon mindig kellett orvos, mert azok meghalnak ott mindig, a járványokat megkapják, aztán meghalnak, úgyhogy mindig van üresedés. Már megvettem a trópusi felszerelésemet, az szép fehér sisakot és fehér ruhát és mindent. Amikor véletlenül ugyanott Hamburgban volt az ülése a holland élettani társaságnak, és ott volt Verzár professzor is, akinek ott egy jó állása volt Hollandiában.
0: Ő magyar származás.
1: Ő magyar származás, most Svájcban él. Éppen hazakészült Magyarország, és az állás üresedésben volt, és engem beajánlott ott a főnöknek, aki aztán befogadott, úgyhogy átkerültem Hollandiába. Ott először Leidenben dolgoztam, aztán felmentem Groningenbe, és ott kezdtem komolyan kémiával foglalkozni. Nagy szerencsém volt, mert hát állásom nem volt általában, és már pénzem se volt, de ottan a professzor, a gyerekprofesszor, egy bonyolult állatműtétet csináltak ott, és az összes állatot megdöglött. És a professzor hallotta, hogy ott egy fiatal magyar fiziológus, hát azt mondta, hát próbálja meg ő is. Hát én is megpróbáltam, az én állataim mind életben maradtak.
0: De vajon a sejtlégzés tanulmányozása, amit először növényeken kezdett a professzor úr próbálni, az általánosabb következtetésekre, élettani következtetésekre is ad lehetőséget? Mondjuk az állatok, esetleg az ember szervezetének bizonyos megoldatlan életjelenségeim szempontjából?
1: Én azt hiszem, hogy igen. A természet az mind nagy elveke van építve. A természet nem épít külön elveket egy fának, egy bokornak, egy virágnak, egy embernek. Az mind egy nagy közös alapelvre van építve. Úgyhogy végedben mindegy, hogy mit tanulmányozunk. Ha elég okosak vagyunk, megértjük az életet, az egész életnek az alapelvei, az egész szerkezetünk. Úgyhogy én akkor korán növényekkel kezdtem foglalkozni, mert az egyszerűbbnek látszott. És hamar láttam azt, hogy kétféle növény van. Olyan, amelyik megbarnul, ha megsértem, például mindenki tudja, az almáját leejti, másnap egy barna folt keletkezik az alma megütőben. Ez az egyik fajta növény, amelyik megbarnul, és ez a barnulás ez nekem azt jelentette, hogy itt van valami rendkívül folyamat, amit lehet tanulmányozni, mert a tudománynál nem csak az a kérdés, hogy mit gondolunk, hanem hogy mit lehet kísérletileg megfogni. Ezt a barnulást ezt meg lehetett fogni, úgyhogy azt kezdtem tanulmányozni. De aztán kisült, hogy az egy érdekes folyamat, de nem vezetett oda, hova én adottam. Az inkább csak egy védekezési reakció sejtett. Akkor aztán áttértem azokra a növényekre, amelyek nem barnulnak meg, például a narancs vagy a citrom, az ember hiába ejti le, vagy lép rá, sose fog megbarnulni. Akkor ezeket kezdtem tanulmányozni, és azt láttam, hogy egy bizonyos reakciót elvégzek, akkor ott egy egész kis késés figyelhetőnek. Ugye egy reakció, aminek azonnal kellett volna bekövetkezni, az késett egy másodpercet, vagy fél másodpercet. Eredményeimet annak köszönhetem, hogy én nagyon szeretem az életet, mindent megfigyelek. Ezt nem minden tudományos ember csinálja, mert a gépek már mind fontosabbak lesznek. Ezek beteszik egy gépbe, aztán csinál valamit, és csak a mutatót olvassák le. De én mindig az élő anyaggal foglalkozom, szagolom, tapogatom, nézem, és megfigyelek kis dolgokat, amik aztán jó. Ezek beteszik egy gépbe, aztán csinál valamit, és csak a mutatót olvassák le. De én mindig az élő anyaggal foglalkozom, szagolom, tapogatom, nézem, és megfigyelek kis dolgokat, amik aztán jó útra vezet.
0: Tehát nem az eredmény, hanem a folyamat.
1: Nem az eredmény, hanem a folyamat, igen. Úgyhogy én itt láttam egy kis késést, mert most egy vegyész lát valamilyen folyamatot, tudja, egy anyag okozta, akkor amit kell csinálni az, hogy azt izolálja. Ez nagyon fontos. Izolálás azt jelenti, hogy meg kell tudni, hogy az anyag micsoda. És ez néha nagyon nehéz. Ez nagyon egyszerűnek hangzik, de nagyon nehéz, mert minden sejtben 100 és 100 különböző anyag van. Mind rendesen, nagyon kis koncentrációban. És azokul, hogy én megtudjam most, hogy egyik anyag micsoda, ahhoz ki kell tisztítsam, ki kell vegyem a többi száz anyag közül. És ez néha egy nagyon nehéz és hosszadalmas folyamat. De ez a vegyésznek a dolga. Úgyhogy én, mint leendő vegyész, hogy úgy mondjam, kezdtem nézni, hogy mi okoz ezt a kis késést. Kisült, hogy ez egy redukáló anyag, én oxidáltam valamit, ez megint redukálta, úgyhogy ezért késett az egész folyamat, és akkor végre kikristályosítottam az anyagot, amiről aztán később kisült, hogy a C-vitamin. Ugye?
0: Illetve az aszkorbinsav.
1: Az aszkorbinsav. Kisült, hogy az aszkorbinsav.
0: Na most, hogy az aszkorbinsav az azonos a C-vitaminnal, az rögtön kiderült?
1: Az nem. Engem a vitaminok nem nagyon érdekeltek. Úgyhogy betettem a fiókomba egyszer az anyagot, de akkor pár év múlva jelentkezett nálam egy nagyon derék, magyar származású amerikai fiú, aki azt mondta, hogy ő ezt csinálta egész életén át, meghatározni, hogy valami vitamine vagy nem. Akkor azt mondta, hogy itt van egy por, nézze meg, azt fogja találni, ez a C-vitamin. És akkor ő megnézte, és ez volt a C-vitamin. A C-vitamin sosem nem volt egyszerű, mert ugye mostan megvolt az anyag tisztán, most meg kellett mondani, hogy ez micsoda. De ehhez nagyon kevés volt belőle. Én egyszer Amerikába átmentem, mert csak ott tudtam egy anyagot találni, amiből kristályosan elő tudtam ezt az anyagot állítani. Úgyhogy egy évi munka után 15 g-nyi anyaggal értem vissza, ami egy óriási eredmény volt, amire nagyon büszke voltam. De azt a 15 g-ot is elhasználtuk, anélkül, hogy megtudtuk volna, hogy micsoda. Úgyhogy tulajdonképpen a vizsgálat itt megáll. És én a világ összes növényeit átnéztem, és sehol se találtam kellő mennyiséget, és akkor Szegedre kerültem, mint tanácsvezető. Szeged a paprikatermelés központja, és egy este a feleségem paprikát adott vacsorára, nekem, amit nem volt kedvem megenni, de nem volt elég bátorságom ezt mondani. Úgyhogy akkor nézve a paprikát, az jut eszembe, ezt a növényt én még sosem próbáltam ki, és azt mondtam a feleségemnek, hogy ezt inkább elviszem a laboratóriumba, ahelyett, hogy megegyem, és még aznap éjjel tudtam, hogy ez egy kincses tárháza a C-vitaminnak, és egy pár héttel később másfél kilogramm vitamin volt a kezemben, addig csak ezredgrammi mennyiségek voltak, másfél kiló. Azt szétosztottam az egész világon, és onnan tudtuk meg, hogy micsoda, és ennek a következménye, hogy máma tonna számra gyártják, ez az emberi egészségnek egyik nagy kútforrása.
0: Tehát így lett egy vacsorai kifogásból egy Nobel-díjas.
1: Így lesz egy férj gyávaságából lesz elfedezi.
0: A vitaminok körül heves viták folytak. Hogy reagált a tudományos világ? Elfogadták?
1: Minden felfedezés azért felfedezés, mert ellentétbe áll az ösmert tudással. Ha nem áll ellentétbe, akkor csak egy kis adalék. Én életemben három dolgot fedeztem fel, az egyik a C-vitamin, és a felfedezés lényegén tartjuk, hogy azonnal elvetik, és azt mondják, hogy ez hibás. Úgyhogy a C-vitaminnak akkor volt egy nagy szaktekintélye Londonban, aki azonnal egy cikket közölt, hogy ő nagyon keveset tud a C-vitaminon, azt az egyet tudja, hogy amit én csinálok, az hibás, és az rossz. Sajnálatomra később aztán, hogy kidobták az állásából pontosan ezért, mert ő föltartotta az egész fejlődést ezzel a kijelentésével. De aztán később izomról tettem nagy felfedezéseket, azokat is azonnal teljesen elvetette a standard tudomány, mert újszerű volt. És ma is úgy vagyok még, hogyha valamit mondok és elvetik, akkor azt mondom, ez nagyon jó, ez lehet, hogy ez egy felfedezés. És ha valamit elfogadnak azon, akkor elszomorodok, és azon úgy látszik öregszem, és már semmi újat nem tudok mondani.
0: Professzor úr, mi a véleménye arról, hogy az ember és a környezet közötti diszharmónia, és ez a vitamin ellátásra is vonatkozik, egyre fokozódik. Mit lehet itt tenni?
1: Kell alkalmazni a környezetet a mi szervezetünk szükségletéhez. Ugye, szóval a mi szervezetünk nem csak szokva arra, hogy levegő helyett füstöt lélegezzen, vagy benzingőzöket, a környezetet kell magunkhoz alkalmazni, mert mi nem tudunk alkalmazkodni, az millió évekbe telik, amíg egy szervezet alkalmazkodik egy új környezethez.
0: De ez vonatkozik például a lakóházakra is. Hát a minden. Beton sem tesz nyilván jót a napsugárhoz szokott emberi szervezet.
1: Ez mindenre vonatkozik, igen. Nem lehet azt mondani, hogy nincs jó környezet és rossz környezet, ugye, mert egy halat kiveszek és kiteszem a legszebb fűre, azt mondja, hogy ez nem jó környezet. Viszont ha nyulat beteszek a tengerbe, azt mondja, hogy ez sem jó környezet. Szóval nincs jó és rossz környezet, csak ahhoz mihoz vagyunk szabva.
0: Professzor úr beszélgetésünk elején röviden, összefoglalóan elmondotta, hogy először elkezdte a nyullal, mint kísérleti alannyal, aztán átért a baktériumokra, majd a molekulákra, majd tovább az elektronokra. Amikor a molekuláris biológia egy sor problémája még megoldatlan, akkor ön miért tartotta szükségesnek, hogy lemenjen a molekuláris szint alá, tehát a szubmolekuláris szinten keresse ezeknek a problémáknak a megoldását?
1: Az életnek a nagy bája, az a életjelenségeknek a finomsága és a gyorsasága adja. Például az agynak a működése az hihetetlenül gyors, mert egy egyszerű mozdulat kiviteléhez sok-sok központnak, agyi központ kell együtt működnie. És az ilyen borzasztó gyors és finom reakciókat molekulák nem tudják elvégezni. A molekulák azok elég nagy egységek, amelyek nagyon nehezen tudnak mozogni, és hogy valamit csinálnak, ahhoz meg kell őket lökni, kvázi egy aktivációs energiát kell nekik adni. Az én érzésem szerint nagy molekulák az élet finomságát nem tudják létrehozni. Ahhoz sokkal kisebb és mozgékonyabb részek kellenek, és ilyen csak egy van, azaz maga az elektron, ugye? És az emberi szervezet össze lehetne hasonlítani az emberi társadalomhoz, és a tudományos embert, aki nem vesz tudomást az elektronokról, össze lehetne hasonlítani egy Mars lakóval, aki megpróbálná megérteni az emberi társadalmat, anélkül, hogy tudná, hogy van elektromosság, hogy van telefon, és vannak hullámok. Teljesen az emberi társadalmat elektromosság nélkül nem lehet megérteni. A tudománynak mindig az volt a betegsége, hogy mindig a nagy problémákat mindig avval a tudással akarta megoldani, ami volt. Ugye én emlékszem, medikus koromban alig tudtunk valamit, de meg tudtuk magyarázni az életet. Azt hittük, hogy meg tudjuk, hogy a mai molekuláris kémia is megmagyarázza az életet, de az én érzésem szerint ez egy borzasztó tökéletlen magyarázat, és azt a nagy finomságot és gyorsaságot azt nem tudja megmagyarázni. De az én vizsgálataim teljesen föltárták most ezt az elektromos dimenziót, úgyhogy most egy nagy fejlődést lehet várni. Az elektronok szabadon tudnak mozogni, nem az egész szervezetben, de bizonyos pályákon. Ugye, mert az elektron magában nem tud mozogni, csak akkor, ha egy vezetőre kerül. Ugye elektromosság csak akkor tud menni, ha a drót van. Úgyhogy az egyik nagy alapkérdés az, hogy a proteinek ezek vezetőke vagy nem.
0: Értem, tehát az élet fonalát kell valahol megtalálni.
1: Így van. Így.
0: És ez nem feltétlenül a DNS.
1: Nem.
0: Értem, tehát a molekuláris és a szubmolekuláris biológia között tulajdonképpen ebben a kérdésben van az alapvető különbség.
1: Igen. A molekuláris téma teljesen helyes, ez rendben van, de nem elég.
0: Egy más dimenzió.
1: Egy más dimenzióba kell lenni.
0: Vagy más szint.
1: Más szintre kell lemenni, igen.
0: Most engedje meg, professzor, hogy egy olyan kérdést tegyek föl, amiért lehet, hogy egyes orvosok megharagszanak. Ha az ember bevesz egy gyógyszert, ami jó arra, hogy elmulassza a fülfájását vagy a hascsikarását, akkor annak a hatásmechanizmusának bizonyos részével vagyunk tisztában, ha egyáltalán tisztában vagyunk.
1: Ezeknek a hatását csak akkor fogjuk megérteni, hogyha értjük az egész élet lényegét. Amíg nem értjük az egész élet mechanizmusát, addig nem tudjuk megérteni a gyógyszereket is. Amit eddig a tudomány csinált, az úgynevezett szimptomatológia, a szimptomákat írja. Ha fejem fáj, veszek aspirint, akkor nem fáj a fejem. Ezt tudjuk, de ez nem magyarázat, ez egy tünet.
0: Tehát a tünetet és nem az okot szüntetjük.
1: De az okot nem ismerjük. Ugye a tünetet, azt le tudjuk pontosan írni, és az orvostudomány erre alapítja a gyógyítást, tudja, hogy tünetek hogy változnak, de az igazi magyarázatot majd a kémia fogja megadni, de még ma nem tudjuk.
0: De nem az a kémia, amit mi klasszikus kémia.
1: Nem a klasszikus kémia, hanem az a következő nagy fejezet a kémiának, az úgynevezett hullámmechanika, az elektron.

0: véve irányokkal szemben ön egy bizonyos értelemben ellentétes, illetve újszerű megközelítést választott.
1: A legtöbb kérdés. Ugye? És a igazi kutatás abból áll, hogy az ember azt látja, amit már ezren láttak, de mást gondol. Ez a fölismerés. Szóval én kerestem ennek a rejtélynek a titkát, és egy gyermekesen egyszerű. A megoldás egyszerűen.

0: hangzik, hogy a természet az értelmesen feltett kérdésekre értelmes választ ad. Hogy kell ezt ismeret elméletileg értelmezni?
1: Hát erre van egy nagyon egyszerű magyar mondás, ami azt mondja, hogy ostoba kérdésre égben sincs felelet. Ez tulajdonképpen a válasz. De például azt kérdem a természettől, hogy miért van fából a vas? Arra a természet mit mondjon? Mond valamit, mert ha egy gépet megint, az valamilyen választ ad, csak az egy ostoba válasz lesz, aminek nincs értelme. Vagy azt kérdem, hogy 2x2 miért 5? Erre nincs válasz. Ha azt kérdem, hogy 2x2 az mennyi, arra a természet felel. Szóval egy értelmes kérdésre értelmesre felel. De értelmetlen kérdésre nem tud felelni. Vagy hogy mond valamit, egy nesze semmi fogd meg jól. Aztán ez a válasz.
0: Ezt úgy is lehet értelmezni, hogy a természet objektív válaszokat ad.
1: Objektív és a természet az egy tiszta rendszer, abban csak tiszta válaszok vannak. 2x2 az 4.
0: Természetben van az igazság, és a rosszul feltett kérdésekben vannak a tévedések.
1: Azok a tévedések, igen. Igen.
0: Ön, amikor Szegedre került, már világjárott ember volt, és nagyon sok intézetben, egyetemen megfordult, és bizonyos értelme rendhagyó professzor volt, ahogy nevezték, rendhagyó professzori, pedagógusi, kutatói magatartást így be. Mi az ön véleménye tulajdonképpen az oktatásnak, az egyetemnek? Milyen jelleggel kell bírni, hogy megfeleljen a kor követelményeinek?
1: Én azt hiszem, és ezt már gyermekkorom óta magam iskolai tapasztalataiból tudom, hogy az egész oktatás ügyét áthatja egy nagy tévedés, egy óriási tévedés, ami abból áll, hogy azt hiszik, hogy a könyv az arra való, hogy az ember a tartalmát belenyomja a fejébe. Az én nézetem szerint a fej az gondolkozásra való. És a könyv arra való, hogy ne kelljen mindazt itt tartani. Az sokkal egyszerűbb a könyvtárba tartani. És akkor a fejemet használhatom sokkal jobb dolgokra, a gondolkozásra például. De a fejemet megtövöm szecskával, szóval mindenféle adakkal, akkor azt nem tudom használni semmire. Ugye? Nemrég valaki nekem küldött egy könyvet, amiben nagyon atyailag tanácsot ad, hogy hogy kell kutatói pályára menni, az azt mondja, hogy először zárkózz be 4 hónapra egy könyvtárba. Ugye? Hát ennél nagyobb zöldsége én nem hallottam, mert ha 4 hónap után egy ilyen kezdő élve jön ki, akkor nem alkalmas már semmire. És nem csak gondolkozni, hanem élvezni, látni a szellemi élet nagyszerűségeit, az örömeit, a tudományokat, azt át kell élni. Én azokkal a kísérleteimmel élek. Shakespeare-t azt nem megtanulni kell, hanem átélni kell, ugye? A zenét azt nem megtanulni kell, hanem azt megélni kell. Mindent meg kell élni, ugye? Velem a középiskolában megutáltatták az irodalmat, megutáltattak mindent, mert csupa adattal tömték meg a fejemet, ahelyett, hogy megtanítattak volna, hogy lássam a szépségét az irodalomnak és a szellemi alkotásnak. És ezzel meg is bénítják, ez egy borzasztó kár tesznek, mert megbénítják az embert.
2: Mert az a sok szecska, amit az ember fejéből beledik,

0: Hát ennél nagyobb zöldsége én nem hallottam, mert ha 4 hónap után egy ilyen kezdő élve jön ki, akkor nem alkalmas már semmi. És nem csak gondolkozni, hanem élvezni, látni a szellemi élet nagyszerűségét, az örömeit, a tudományokat, azt át kell élni. Én azokkal a kísérleteimmel élek. Shakespeare-t azt nem megtanulni kell, hanem átélni kell. Ugye? A zenét azt nem megtanulni kell, hanem azt megélni kell. Mindent meg kell élni. Ugye? Velem a középiskolában megutáltatták az irodalmat, megutáltattak mindent, mert csupa adattal tömték meg a fejemet, ahelyett, hogy megtanítottak volna, hogy lássam a szépségét az irodalomnak és a szellemi alkotásnak.
1: És ezzel meg is bénítják, ez egy
2: utas.

0: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió Tudományos Fantasztikus Ember magazinja, és vendégünk dr. Hargitay Henrik, planetológus, vagy ahogy a hallgatók gondolják, paleontológus, az ELTE BTK adjunktusa.
1: Szervusztok!
0: Rögtön mondd meg nekem egyszer, hogy mi is az adjunktus?
1: Adjunktus az egy egyetemi rang, a hosszú ranglétlán, ami a tanársegéd fölött van, és a docens alatt van.
0: De ez úgy van, mint a hadseregben, hogy bizonyos évet le kell szolgálni, igen, és akkor adjunktussá válik valaki?
1: Le kell szolgálni, le lehet szolgálni, de státuszok vannak az egyetemen, amiket be lehet tölteni, vagy nem lehet. Tehát valaki maradhat tanársegéd élete végéig is akár, hogyha nem szerez meg tudományos fokozatot.
0: A múlt évben volt itt az adásban vendégnek Horvai Ferenc csillagász, és vele úgy beszélgettem, hogy milyen, amikor valaki egy olyan pályát választ, amit gyermekkorában nagyjából az összes fiú, de lehet, hogy még mellette az összes lány is szeretett volna, hogy a csillagokkal foglalkozzon. De akkor még nem tudtam, hogy van ilyen, hogy planetológia.
1: Igen, ezt nagyon sokan nem tudják, és nagyon sokan keverik a csillagászatot a planetológiával, és ha megkérdezik, hogy mivel foglalkozom, akkor az egyszerűség kedvére én is néha azt mondom, hogy csillagászattal, de ez nem igaz. A planetológia egy új tudomány, de régi gyökerekkel. Mert hogy korábban a csillagászatnak volt része az, ami az égben, minden, ami az égben történt. Tehát ahogy a meteorológiának is része volt még Arisztotelész korában az összes égi jelenség, úgy a csillagászatról mostanában várt le a planetológia, hogy most már földrajzként, a földrajzi eszközökkel és gondolkodásmóddal tekintünk más bolygók felszínére, és nem mint égitestek, amik valamilyen pont, amit távcsöven kell nézni, hanem most már ugye oda mennek a szondák, és megkopogtatják, megcsiszolgatják azokat a kőzeteket. Tehát a planetológia az bolygótudomány magyarul. A csillagászok nem foglalkoznak planetológiával, hanem a geológusok, sőt, még egy szót akkor bevetek, az asztrogeológusok foglalkoznak.
0: Ó, ez gyönyörű. Valami. Gyönyörű, ezt hadd ízlegesen még asztrogeológus. Asztrogeológus.
2: Hát az asztrogeológus foglalkozik az mindenféle üstökösök, nem? Meg ilyen égből potyogó dolgok vizsgálatával.
1: Igen.
2: Már régóta.
1: Hát geológiával, tehát amit kézbe lehet venni, ami kőből van.
2: Geológusok vizsgálták ilyen szempontból.
0: Az Alderan bolygó maradványai.
1: Exobolygók. Na, az egy érdekes kérdés, mert az exobolygókkal viszont, tehát a naprendszeren kívüli bolygókkal viszont még mindig a csillagászok tudnak csak foglalkozni, mert hogy azt ugye nem érhetjük el semmilyen olyan módszerrel, amivel a felszínről bármilyen képet kaphatnánk, de ez csak időkérdése, mert a planetológusok viszont elméleteket, modelleket már kidolgoznak a exobolygókra is, amiket ugye még nem láttunk közelről.
0: Azért vettem nagy levegőt, mert iszonyatosan kíváncsi vagyok már eleve a metodikájára. Hogyan vizsgálunk exobolygót? Mi az, amitől egyáltalán tudjuk, hogy ott van az exobolygó? Tehát legvégső soron természetesen oda szeretnék eljutni, hogy amikor bemész az ELTE-re, akkor hova lépsz be? Van ott egy ilyen csillagkapud? Vagy fölvesz egy ilyen virtuális kesztyűt, és bolygókat mozgatsz a levegőben?
1: Hát ez nagyon szépen hangzik, és elképzelni is gyönyörű lenne, hogyha ez így lenne. Az ELTE-n ott több űrkutatással foglalkozó csoport is működik, műhely csoport, amelyek közül az egyik a geofizikai intézetben, a másik a földtudományhoz kötődő tanszékek közös műhelye. Én ez utóbbinak vagyok a tagja, tehát nem. Sajnos nincs egy hely, ahova így be lehet menni, és a kesztyűt föl lehet venni, és az üveg búra túloldalán a hold közeteket lehet simogatni. Ehhez nyugatabbra kell menni tőlünk, vagy keletebbre éppenséggel.
2: Nálunk nincsen hold közelből egy kevés.
1: Csiszolatok vannak, tehát mikroszkóppal megnézhetőek, ezek pont az ELTE-n vannak, a NASA-tól minden évben egy kölcsönszerződéssel érkeznek ide, de ez oktatási célra, tehát a diákoknak meg lehet mutogatni, hogy na, így néz ki egy kőzet csiszolat, ami egy hold közelből van. Simogatható meteorit van, tehát a magyaroknak több renget, sőt, egy óriási nagy meteorit gyűjtemény van, ami szerintem a legnagyobb teljességében éppenséggel Bécsben látható, a Bécsi Természettudományi Múzeumban. De hát ez egy nagy szívfájdalom, hogy planetológiát nem lehet szakként, sőt, szakosodásként sem lehet választani. Nálunk nincsen olyan, hogy föld és bolygó tudomány, mint ami nyugaton egy nagyon gyakori tanszék, tehát nyugaton, főleg Amerikában persze, de Berlinben, Franciaországban is, Olaszországban is, az egy hétköznapi dolog, hogy nem földtudományi intézetek, tanszékek vannak, hanem föld- és bolygótudományi. Mert hogy a kettő összefügg. A Földet úgy tudjuk jobban megismerni, hogyha hát itt van egy csomó másik égitest a naprendszerben, amik más példák arra, hogy így is lehet egy bolygónak fejlődni, ilyen formák is elképzelhetőek. Tehát ott ezt egy kalap alá veszik, nálunk nem.
0: Mondjuk ez, azt értem, hogy a naprendszer bolygói azok miért tartoznak elsődlegesen a kutatási területetek közé, de azt kimondta azt a szót, hogy exobolygók.
1: Ja, az exobolygókkal csillagászok foglalkoznak. Tehát a magyarok nagyon jók exobolygók felfedezésében, mert nagyon sok időt töltenek azzal, hogy kövessék a csillagok nagyon finom mozgását. Tehát az exobolygók földi módszerekkel egyelőre úgy határozhatóak meg, hogy a csillagját figyelik, hogy a csillag milyen anomális mozgásokat végez, tehát periódikusan változtat valamilyen
0: mozgás. Ez azt jelenti, hogy a bolygó vonzástere hogyan hat vissza a csillagra?
1: A bolygó rángatja a csillagot.
0: Nem lehet, hogy olyan hatalmas ez a rángatás.
1: Igen, tehát ezért kell nagyon finom mozgásokat érzékelni tudni, ez az egyik, a másik pedig fedéssel is lehet megfigyelni, hogyha pont úgy áll a bolygó pálya síkja hozzánk képest, hogy pont elfedi a napot, a napját, amikor elmegy előtte, akkor a napja egy kicsit sötétebb lesz arra az időre, és hogy ez pont periódikusan történik, egy picit sötétebb lesz, ezt a fényesség görbéből meg lehet állapítani, akkor az nagyon gyanús, hogy valami elment előtte, és valami újra elment előtte, tehát az egy bolygó lesz.
2: De hát ez még ilyen elég elméleti okfejtés, ugye, hogy mindenképp egy bolygónak kell lenni, tehát
1: hát mi lehet még
2: szerintem? Még rendesen nem látjuk ilyenkor ezt a bolygót.
1: Van,
2: azok a rajzok, amik megjelennek a híradásokban, azok csak egy
1: optikailag ilyen, nem lehet.
2: Optikailag nem lehet.
1: Még nincsenek olyan távcsövek, de ezek az interferometriával működő távcsövek a Föld körüli pályán meg fognak jelenni, akkor már akár a fényét is láthatjuk, és a fénygörbéből, sőt már vannak is ilyen felvételek, ami nagy méretű, és a napjától viszonylag távol levő óriás exobolygóknak a fénygörbéje elemezhető, tehát abból az elemek állapíthatók, így van, akkor onnan már azt meg lehet tudni, hogy milyen anyagokat hordoz ez a fény információ, ami lehet a légkörének az anyaga, a felszínének az anyaga, vagy valami keveréküket.
0: De mondjuk azon kívül, hogy ez egy nagyon kellemes bulvárhír, azon kívül milyen praktikus haszna van egy ilyen tudásnak? Most az exobolygókra értem, azt értem, hogy a mi naprendszerünkön belül mennyire praktikusan valóban használható ez a tudás.
2: Nyilván minél több új dolgot tudunk, annál jobb nekünk kezdve, de mi a további célja, igen.
1: Amikor én amikor én fiatal és még fiatalabb voltam, akkor az volt az általánosan elfogadott mondat a tankönyvekben, hogy a naprendszeren kívül nem ismerünk bolygókat. Lehet, hogy nem is léteznek. Nagyon valószínű, hogy léteznek, de semmiféle bizonyítékunk nincs rá. Tehát a naprendszerünk, nem tudtuk magunkat elhelyezni a világegyetemben, hogy mi egy nagyon különleges helyen vagyunk, hogy csak ennek a csillagnak van bolygója, vagy ez egy általános dolog, hogy bolygók úgy általában léteznek. Tehát az, hogy egy bizonyítékot szereztünk arról, hogy a mi naprendszerünk nem különleges, hanem egy átlagos hely, az már segít abban, hogy hová tegyük magunkat, de az, hogy a földtípusú bolygók sem különlegesek, és a lakhatósági zónában levő földtípusú bolygók sem különlegesek, az még erősebb implikációkkal jár arra vonatkozóan, hogy igenis egyre valószínűbb, sőt, nagyon-nagyon valószínű, hogy van élet más helyeken is.
2: Igen, a kérdés második része pont erre gondoltam, én is ugyanúgy volt a hipotézis, tehát, hogy nincs rajtunk kívül élet, mivel nem ismerjük ezt, tehát akkor mondjuk azt, hogy nincs.
0: Hát a Földön kívül élet, az biztosan van.
1: Hát ezt nem mondhatjuk ki tudományosan, mert nincs rá bizonyíték.
0: Én tudok rá bizonyítékot. Na. Mi űrállomás?
1: Igen, de most a Földön kívüli származású életre szűkítsük le a dolgot, és arra már azt viszont tudjuk mondani, ezt még nem tudjuk mondani, de most már...
2: Várjuk a bejelentést.
1: Mert hogy a földtípusú bolygók, lakhatósági zónában levő földtípusú bolygók, amik tényleg olyan kicsik is, mint a Föld, és nem olyan nagyon, tehát olyan a konfigurációja a csillag bolygó távolságnak, hogy ez pont jó lenne. Mi az, hogy pont
2: nekünk,
1: jó?
2: Pont
1: igen,
2: jó
1: pont a földi típusú életre vonatkozóan. Tehát azt még nem ismerünk, viszont azt már egyre valószínűbben mondhatjuk, hogy olyan élőhelyek, olyan potenciális élőhelyek, ahol földihez hasonló élet előfordulhatna, akár olyan, igen, az már egyre valószínű.
0: Hát akkor evidens a kérdés, hogy akkor mit is pakoljunk? A törölközön kívül persze.
1: Ez viszont egy nagy ugrás.
2: De hát gondolom, a ti tudományotok még bőven meg van elégedve itt a környékünkkel, ugye, amit tudtok vizsgálni. Szóval még bőven feltáratlan terület a naprendszerünkben is, bolygókat
1: egy határon tekintve. Belül csak.
2: Igen?
1: Tehát nem. Nem, mert a naprendszer úgy nagyjából kifújt, én azt gondolom. Tehát már minden...
2: De hát csak vizuálisan, és nem geológiai.
1: Igen, de olyan nagyon nagy meglepetések már nem... Tehát a zöld emberkék már nem várunk sehol.
2: A titánon sem.
1: A titánon sem. Hát a föld, persze az óceán alatt ott lehet
2: Európa.
1: Valami, de az nagyon hideg.
2: Vagy az Európa.
1: Az Európa óceánja alatt nagyon hideg, a titánon az
2: na,
1: még...
2: Ezekre majd kitérünk majd, remélem majd.
1: Az még hidegebb. Azt nem mondom, hogy nem várunk életet. A földitől függetlenül fejlődő életet. És ugye egy olyan elképzelés is van, hogy a földi az valójában a marsi életnek egy továbbvitele.
2: Igen, ezt hallottuk már egyszerűen.
1: De az, hogy magasabb rendű élet, pláne értelmes élet legyen a naprendszerben, azt már nyilvánvalóan senki nem várja. Ahhoz exobolygók kellenek. És a bolygófejlődésben sem várunk már olyan nagy meglepetést a naprendszerben. A Plutót még nem láttuk, de azt gondoljuk, hogy olyan, mint a Neptunusz hordja a Triton, ami onnan érkezett, de jó, a Plutó már nem is bolygó. Még megyünk a többi törpe bolygóhoz, de egészen, én azt gondolom, és a modellek is azt mutatják, hogy egészen más típusú földhöz hasonló szilárd felszínű bolygók is léteznek, létezhetnek elméletileg, és valószínűleg gyakorlatilag is, amit a naprendszerünkben nem tudunk látni, mert itt nem fordult, ez egy eset nem fordult elő. Még nagyon sokféle bolygó lehet, még nagyon sokféle geológiai fejlődés lehet, nagyon sokféle bolygó evolúciós utak létezhetnek, amit csak exobolygókon tudunk megfigyelni, és egy csomó olyan lehet, van, amire nem is gondolunk, a modelljeinkben egyáltalán nem jelennek meg, amit akkor fogunk először fölismerni, amikor megtaláltuk.
0: Már látom előre a humán spermia rakétákat, amiket kilövünk ilyen exobolygókra.
2: Akkor csoportosítsuk már ezeket a bolygókat. Biztos létezik ilyen, hogy nem tudom én, anyaguk alapján, nagyságuk alapján, tehát hogy ti hogy vizsgáljátok, mi a legkisebb, a legnagyobb a
1: ezt nagyon jól mondta.
2: Jelen pillanatban.
1: Ez a két felosztás lehet. A nagyság alapján viszonylag egyszerű, sőt nem annyira, eldönteni, hogy vannak a földtípusú nagybolygók, vannak a földnél kisebb törpebolygók, amik még gömb alakúak, és vannak a szabálytalan alakú kisbolygók, kisbolygók holdjaik, amik nem tudtak megolvadni ahhoz, hogy gömb alakot vegyenek föl, vannak a gázóriások, és ez a naprendszer. A naprendszeren túlmegyünk, akkor vannak a szuperföldek, amik földtípusú bolygók, de a földnél jóval nagyobbak, akár ötször akkorák is lehetnek, de szilárd felszínűek, és lehetnek kisebb méretű Neptunuszok, meg Jupiterek, és lehetnek sokkal nagyobb méretű Jupiterek, tehát gázbolygók is. Ha anyagukat tekintjük, akkor a naprendszerben van egy határ, amin belül szilikát, tehát a mi általunk ismert kőzet anyag alkotja a bolygóknak a főtömegét, azon kívül pedig jég. Ezt frostline-nak, tehát ilyen fagyás vonalnak, vagy hó vonalnak hívják. Azok az égitestek, amik ezen kívül, tehát a naptól távolabb keletkeztek, azoknak az anyagát jég alkotja főleg, tehát a kőzet, a szikla, az vízjég.
0: De mitől lett ilyen fontos a víz? Vagy mitől lett ilyen nagy tömegű a víz, legalábbis a mi naprendszerünkben?
1: Hát abban a ősködben, ős felhőben, ami a naprendszer kialakulásakor, a nap kialakulásakor a nap körül keringett volt, H2O is, meg voltak szilikátok is, meg mindenféle más anyagok is voltak. De a H2O a naphoz közel nem tudott kicsapódni, mert itt túl meleg volt. Tehát csak a naptól távol tudott jégé válni, és a kis jég darabkákból összeállni, becsapódásokkal, egymásra csapódásokkal összeállni végül bolygókká. Tehát itt túl meleg
2: hol
1: volt.
2: Hol van ez a határ, ez a line?
1: Ez a Jupiter
2: kifelé. Után.
1: Jupiter és a Mars távolsága környékén van, mert a Mars az földtípusú, a Jupiter holdjai pedig már, illetve a Jupiter magja is valamikor jégből áll.
2: Így a kettő között helyezkedett, a Mars és a Jupiter között. Igen, tehát és akkor a anyagok alapján ezek a kőbolygók.
1: Tehát és a kőbolygókon is belül is vannak olyanok, amik egy kicsit több fémet tartalmaznak, mert a naphoz még közelebb a fémek csapódtak ki először. A Föld is, ugye a vas-nikkel magra gondolunk, akkor a Föld is ebbe tartozik, de a Merkur az még több fémet tartalmaz. Nem tudjuk, hogy van azért, vagy valami más óriás becsapódás levitte a kérgét, az is elképzelhető. Tehát még egy ilyen paraméter, a fémek is bejönnek. Fémek, szilikátok, jegek.
2: És a gázanyagúak pedig?
1: Hát a gázanyagúak pedig az őskörből magukhoz.
2: Nagyon különböznek, ugye?
1: Igen, így van. Az ami nem, hát én vagy a planetológusok nem foglalkoznak, nem ez nem igaz, a planetológusok foglalkoznak vele, a asztrogeológusok nem foglalkoznak a gázbolygókkal, mert nincs felszínük, amit vizsgál, szilárd felszínük, amit vizsgálhatnának. Tehát azoknak is van egy magja, ami jégből állt, illetve most már fémes fázisú, tehát iszonyú nagy nyomáson teljesen más anyagát alakult vizet tartalmaz. Ezek pedig az ős naprendszer ősködjéből magukhoz vonzották, és azóta sem engedik el azt a gázanyagot, ami végülis a tömegüknek a nagy részét kiadja.
0: Én még szeretnék visszatérni a saját kérdésemre, miért van ilyen sok víz jelen a naprendszerben, mert azt mondtad, hogy azért, mert a kialakuláskor sok víz volt, és egy része az forró lett, elpárolgott, másik része megfagyott.
1: Igen.
0: Miért van ilyen nagy mennyiségű víz egyáltalán? Tehát erre van egy magyarázat?
1: Ez egyik leggyakoribb elem a világegyetemben. Hogyha, hát jó, persze, hogy kell hozzá hidrogén meg oxigén, de tehát a csillagok nem vízből állnak nyilván, azokban nincsen oxigén. Hát igen, tehát...
0: És szeretem a vizet, igen.
1: A víz az nem ritka elem, nem különleges.
2: Mondják, hogy most kezd kifogyni a Földön.
1: A bolygó felszínen különleges elem. Folyékony állapot, tehát a H2O nem különleges elem. A folyékony víz, ahogy az már
2: nagyon,
1: igen.
2: Az
1: főleg, hogyha ez egy bolygó felszínen van, az még különlegesebb, mert a naprendszer vizének a nagy része nem bolygó felszíneken van, hanem bolygó a mélyében. Ugye ezek a több száz kilométer mély óceánok, hát ez is egy elméleti konstrukció, persze senki sem látta még ezeket, de a Föld, amit víz magmának is elképzelhetünk, tehát olyan magma, mint a földi asztenoszféra, ami nem szilárd, de nem is folyékony igazából, tehát az lehet víz, vagy ilyen jeges víz, vagy ilyen jégkásás valami, mindesetre H2O-ból áll. Hogy az élethez viszont, ahogy mi azt ismerjük, energia kell, meg valami oldószer, és az valóban az Európa mélyében is megvan. Energia nem feltétlenül a napból kell, az lehet a Föld mélyéből is, vagy a bolygótest mélyéből is jöhet. Hő, mélytengeri füstölgők is azon élnek, és víz kell hozzá. De nem biztos, tehát lehet egészen...
2: Jelenlegi tudásunk szerint.
1: Így van. Tehát, és a jelenlegi, és a 70-es évek, 80-as években még a sci-fi írók, meg a kutatók is, Szegen is, egészen egzotikus életformákat is elképzelt. Ő még nem abból indult ki, hogy abból kell kiinduljunk, hogy a földi életet veszük alapul, és olyan helyeket keresünk, ahol a földi élet létezhet. De ma már nem is tudom, nem szűklátókörűbbek, hanem realistábbak a kutatók, mert azt mondják, hogy amit nem ismerünk, azt nem, ott nem, tehát amire nem tudunk gondolni, arra azt sem tudjuk elgondolni, hogy hol kéne keresni. A földtípusú életet tudjuk, hogy hol kéne keresni.
0: Meg arról van szó, hogy a földtípusú életnek már látjuk egyfajta rendszerét, a sajátunkat, tehát gondolom azért is van az, hogy azokat a jeleket vizsgáljuk, amiket mi magunk is kiadunk.
1: Hát itt a lakhatósági zónáról van szó elsősorban, itt most nem a értelmes lények rádiójeleit, illetve a SETI azt keresi. Azt
0: de hogy pont egyébként a SETI linket megtaláltam a planetológia oldalán. Legalul volt, de ott volt a SETI link.
1: Igen, hát a végső kérdés, ami egy embert érdekelhet, az, hogy vannak-e társaink, persze. És ha vannak, tudunk-e velük beszélgetni.
0: Zenéljünk egy kicsit, és addig kérték, hogy mondjam el neked, hogy a Plan 9 szervezői, azok üdvözölnek téged.
1: Szervusztok!

0: Ez a Nos.
1: Új szignálok a harmadik utasban.
2: Igen, kicsit ilyen science fictionos lett. A vendégünk dr. Hargitay Henrik, az ELTE adjunktusa, egy danos planetológus.
1: És?
2: Egy danos planetológus. És éppen arról beszélgettünk, hogy megtalálták a Tantuint. A Tatuint.
1: De még én előtte, még a bemutatáshoz még egy információ, ami eddig nem hangzott el, hogy honnan lehet ismerős Henrik hangja itt a tilos rádiósoknak.
2: Ja, ezt én mondjam?
1: Hát,
2: nem, elmondjuk mi.
1: Így van.
2: Henrik az Eper Rádiónak az egyik oszlopa volt, egészen addig, amíg az Eper Rádió elvesztette a frekvenciát, és azóta pedig itt kedd reggelente 7 és 8 között az Egyetem Rádió néven csinál műsort és szervez műsort, illetve Henrik, aki nem tudná, az egyik háttérembere a Tilos Híreknek. Szervező ember a Tilos Híreknek, tehát egy nagyon aktív tagja ennek a rádiós közösségnek.
3: Na,
2: meg
3: hogyha?
2: Globálisan a közösségi rádiós közösségnek.
3: Igen, a közösségi, amit most már én egyre inkább szabad rádiónak szoktam nevezni, mert hogy a közösségi szót a nem akarok politikába
1: belemenni. Szabad rádió, magyarországi szervezete.
2: Jó, szabad rádió, az tök jó.
3: Az nagyon jó, hogy ez pont, rádió. Igen. Amikor voltam egyszer egy Mars szimulációban, amikor egy két héten keresztül ilyen szkafandereset játszottunk, és geológiai méréseket, kutatást végeztünk a jutai sivatagban olyan környezetben, ami tényleg teljesen olyan egy egyszerű ember számára, mint hogyha a Marson lenne, és egy lakóegységben laktunk, távol minden lakott vidéktől, saját generátorral, és csak szkafanderbe lehetett kimenni.
1: Szabályok, zsilipelés, meg
3: hasonló. Szabályos zsilipelés, igen. Bár nem 4 órás zsilipelés, hanem 10 perces zsilipelés.
1: 4 órás zsilipelés.
3: Hát annyit kéne. De, na és arról csináltam egy műsort. Több műsort is csináltam. Úgyhogy a rádió meg a planetológia nagyon jól összekapcsolódott ott, mert végig mikrofonnal követtem ott az eseményeket, a rádiós bejelentkezéseket, kis interjúkat készítettem a többiekkel. Az egy tudományos, fantasztikus műsor. Tehát tényleg fantasztikus, mert amit csináltunk, az azért nem tudomány igazából, hanem azt csak elképzeltük, hogy a Marson vagyunk nyilvánvalóan.
2: Van de... egy nagyon szép angol szó, fringe.
3: Nem is
2: a határterület. Mm-hmm. Tehát ez a, hát itt tudomány. Mm-hmm.
3: Igen.
1: Tudományos játék.
3: Viszont azok a tényleges kutatások, egyrészt a helyi geológiai környezetet, azt ténylegesen kutattuk. Tehát ott ez valós.
1: Hol van ez, de közben egy telefon érkezik.
2: Hát a Marson, hallottad, hogy a Marson.
3: Gyerekeim számára csak a Marson.
1: Egy fülhallgatót, elhallgatott a telefon, úgyhogy sajnos sokáig. Akkor nem tudom beadni. Nem tudom beadni, mert
2: jó.
1: Feladta a hallgatót, de élő a műsor, úgyhogy várjuk a
3: jelentkezést.
2: De várj, azért erről egy kicsit hosszabban kéne beszélnünk.
3: Jó, ezt a Mars Society működteti, amely egy olyan civil szervezet, amelyik azt tűzte ki célul, hogy a NASA embert küldjön a Marsra. Mert hogy azt látja, hogy a NASA töketlenkedik, és soha az életben nem fog embert küldeni a Marsra, mert ezt nagyon jól meg lehet figyelni az összes NASA kommunikációban, hogy 30 év múlva embert küldünk a Marsra, mondják már 40 éve.
1: Vagy nem.
3: Időnként, igen, időnként, vagy nem.
2: John Fitzgerald Kennedy is már ilyeneket beszélt, hogy meghódítjuk a tengerek mélyét, az összes betegséget, kiírtjuk a föld felszínéről.
3: Legfőképpen elmegyünk a Holdra, és vissza
1: is. Igen, és azt meg is csinálták, hogy 10 év alatt, vagy szűk 10 év alatt.
2: Tényleg, várj!
1: Mert volt rá akarat.
2: Csak nekünk így hat szem közt mondd már el, hogy valóban volt Holdra szállás.
1: Szabi, ez nem egy...
3: Hát én nem voltam ott, de a képeket és a kőzeteket azt láttam.
2: Mi? Hát,
1: nem áltudományos műsor
3: erre
1: vagyunk,
3: azt mondom,
1: érte.
3: Hogy,
1: hát ez persze, hogy volt.
3: Nem tudtuk volna kitalálni, mi emberek, azokat az eredményeket, amiket a Holdra szállásról visszahozott kőzetek, illetve a Holdra szálló űrhajósok megfigyeléséből publikáltak. Tehát nincs akkora fantáziánk.
2: De mondanál egy ilyet, ami praktikusan tényleg
3: van mindenféle jelenségek, amikre nem gondolna az ember, és azok a jelenségek... Például a horizonton, a sötét horizonton fény, a horizonthoz egészen közel hozzátapadó, egészen fényes sávot figyeltek meg.
1: A Holdon.
3: A Holdon.
2: A sötét horizont az a határ, ahol
3: hát mint a sötét oldalon, tehát az éjszakai oldalon. Ezt nem lehet kitalálni, és utána egy csomó elmélet, tehát nem értették, hogy mi ez, és aztán egyre jobban megértették, és ahogy más égitesteket, Eroszt is megfigyelték, kiderült, hogy a hold porának valamilyen elektrostatikus fénylése okozza ezt. Tehát vannak olyan jelenségek, amiket akkor még nem leírtak, nem tudták, hogy mi, és manapság kezdik el megmagyarázni. De a legalapvetőbb persze az, hogy a hold és a Föld kora, és a Hold és a naprendszer kora az, amikor a Hold a szállás történt, hogy 1 milliárd évre tették. És azt a Holdról visszahozott kőzetek kormeghatározása mondta el, hogy ez 3-4 milliárd év, és azok a nagyon fiatalnak látszó máre területek, tehát a Hold tengerek, a sötét bazaltos Hold tengerek, ahol alig néhány kráter van, és teljesen frissnek látszik, olyan, mintha tegnap keletkezett volna, hogy azok 3 milliárd évnél idősebbek. Ezt soha senki nem gondolta volna. Tehát
1: és nem erodálódott, nem megőrizte eredeti formáját?
3: Nem, mert hogy a becsapódások története nincs légkör, és a naprendszer keletkezésekor nagyon sok becsapódás volt, és utána 3-8 milliárd évvel ezelőtt süllyedt arra szinte a becsapódások gyakorisága, mint a mai, és azóta szinte semmi. De hogy ez tényleg 3,8 milliárd év, tehát ez az abszolút kor, amit most mondok, mert hogy relatív kort, azt ki lehet találni bármit. De hogy ez az abszolút kor, ez ennyire régen van a múltban, ez egy nagy meglepetés volt.
1: Azért szép lehetett nézni mondjuk innen a Földről, ha bár gondolom nem volt senki, aki nézze, hogy mondjuk egy ilyen komolyabb becsapódás a Holdon. Hogy mutatott innen?
2: Jupiterben le is lett filmezve egy ilyen komolyabb becsapódás.
1: De itt mondjuk a közelben, az itt azért minket is biztos egy kicsit megperzselt.
3: Állítólag a dinoszauruszok láttak nagy becsapódásokat, amik a Hold innenső oldalára csapódtak be, de ezt is cáfolják, tehát van egy ilyen...
1: Tehát a legfrissebb
3: kráterek, nagy kráterek, de ez egy nagyon érdekes felvetés, hogy a becsapódásokat kilátja ki nem, mert a leggyakoribb felszínforma a naprendszer égitestjén a kráter, a becsapódásos kráter. És millió cikk született róla, rengeteg tanulmány, tényleg A-tól Z-ig, hogy hogyan keletkeznek másodperce lebontva, de soha senki nem látott még becsapódást. Tehát ez mind modell. És a modellek alapja az meg még nagyon még érdekesebb, hogy az a nukleáris robbantások voltak a 50-es, 60-as években, amit a planetológusok megfigyeltek, ott voltak, megnézték, megkalapálták. Tehát egy nagyon
1: Én láttam egy becsapódást, ugye a Last Frontier filmében elég látványos sem volt elképzelve.
2: Én azt mondom, hogy fekete lyukat se látott senki, mégis elég egyértelmű, hogy van.
3: Így van, de a fekete lyuknak a fénylése az már megfigyelhető, de a becsapódások, tehát a folyamat maga. Viszont amit láttak, tehát friss becsapódást, azt a Marson, a Mars körül keringő szondák, akik vissza és visszatérnek ugyanarra a helyre, nagyon sokat lefényképeztek, ami 5 évvel ezelőtt még nem volt ott, és ott most van egy kis kráter. Tehát ilyen nagyon frissekről tudunk, meg persze a Földön is ismerünk ilyen 10 méteres átmérőjű krátereket, amik az utóbbi időkben keletkeztek, de olyan igazán nagy, tehát ezek egyszerű krátereket hoznak létre, de a komplex kráter, aminek csúcsa van, meg teraszai, meg tehát igazán méretes, és nem csak méretes, hanem egész másmilyen, mint egy egyszerű kráter, az tényleg nem figyel.
1: Egy ilyenben van most a Marsjáró, ugye? Egy ilyen komplex kráterben? Vagy az
3: a Gusev kráterben volt az egyik rover.
1: Az új. Hát én megmászta azt a csúcsot, az is.
3: A Curiosity, igen, az a... Az is egy komplex kráter, illetve komplex kráterben van, csak a központi csúcs az nem a becsapódás során keletkezett, hanem az egy nagyon hosszú, lehet, hogy több 100 millió éves üledék összlet maradvány dombra próbál most fölmászni. Tehát a Curiosity nem impact eredetű kőzeteket vizsgál most, hanem érdekes módon üledékes eredetű kőzeteket, legalábbis ez a cél.
1: Na hát akkor ezek a becsapódások, nem tudom, akkor mi történik, egy mekkora kőnek kell becsapódni, és...
3: A kő az...
1: Ez először köröz a bolygó körül, vagy így direkt egyenes, merőlegesen így beleszágúd, vagy így hogy kell elképzelni ilyen világvége hangulatot?
3: Ha világvégét szeretnél csinálni, akkor ahhoz már elég nagy becsapódás szükséges, ami az utóbbi évszázmilliókban nem történt meg az általunk ismert bolygókon. Tehát az igazi nagy világvége az definíció kérdése, hogy mit nevezünk világvégének. Papova volt pont erről egy műsor egy pár héttel ezelőtt.
2: December 21-én.
3: Igen. Azt mondanám világvégének, ami letörli az életet a bolygóról.
2: Ehhez azért nem kell olyan nagy anyaggal találkozni.
3: De.
2: Hát 10 kilométer?
3: Nem, sokkal nagyobb kell. A sterilizáló becsapódásra...
2: Jó, hogy teljesen letörli.
3: Egy olyan 4 milliárd év óta nem, vagy 3,9 milliárd év óta a Földön nem került sor, és akkor sem biztos, hogy sor kerül, de a modellek azt mondják, hogy akkoriban, amikor még nagyon sok bolygóembrió keringett a naprendszerben, tehát még nem voltak besöpörve, meg becsapódva, akkor akár az is előfordulhatott, hogy a Földön kialakult a kéreg, lehűlt a kéreg, kicsapódott a víz, óceánok keletkeztek, élet keletkezett, és akkor kapott egy nagy bolygóembriót bele a képébe, és az a sterilizálta. Sterilizálta megint.
1: De a vizet nem tüntette el.
3: A vizet nem tüntette el, hát az gőzlékkör alakult ki, aztán újra vissza.
2: Úgy, mint a játékoknál vissza a kiindulási ponthoz.
3: És nem a kiindulási, ez is nagyon érdekes, hogy nem a kiindulási ponthoz, hanem mindig egy picit más lett, mert az a bolygó embriónak az anyaga, az beépült a Földbe. És attól egy picit minden más lett. A második játéknál már minden egy picit más paraméterekkel megy tovább. És ez többször előfordulhatott.
1: A légkör változása gondolom ilyenkor nagyon jelentős.
3: A légkört lefújja, és az újra kezdődhet.
2: Hogy Isten játszik a kis pipettájával, meg a kis csípeszével is adagolja. Egy kis lítiumot
3: meg hozzáadunk. Egy kicsit olyat, és a naprendszer bolygónak megfigyelése, az összehasonlító planetológia, az pont ezt próbálja visszafejteni, hogy akkor egy kicsi ilyet adagolunk, egy kicsit kisebb a gravitáció, kicsit más az összetétel, akkor mi jön ki belőle?
2: Túl sok izgalmas dolgot mond az összehasonlító planetológia. Figyelj, és még mindig visszamennék oda, amikor azt mondod a feleségednek, hogy drágám, két hétre elutazom a Marsra.
1: Jaj.
2: És akkor így eszébe jut az emlék, más szemű film, hogy aha, volt a Marsra, biztos, hogy beültetés lesz. Hogy is volt ez? Jelentkeztél egy Mars expedícióba, ami a Földön volt?
3: Igen.
2: Kiválasztottak a több százmillió jelentkezőből, aki szerette volna magát kipróbálni ilyen helyzetben. Te voltál a legdoliásabb, legokosabb.
3: Én voltam a térképész. Volt még rajtam kívül biológus, geológus, orvos, az nagyon fontos, és parancsnok, akinek az a dolga, hogy összefogja az egészet.
1: Hány fős csapat volt?
3: Ezek 6 fős csapatok általában.
1: Teljes különálló 6 fő képviselő.
3: 6 fő, aki érkezhet egy csapatként, és lehet az, hogy a Mars Society választja ki ezekből a jelentkezőkből, hogy állítja össze ezt a fajta konfigurációt, ami nagyjából minden ilyen terület le van fedve. Én 2-ben voltam, az első egy ilyen vegyes válogatás volt, a másikat pedig már mi szerveztük Magyarországon, és annak csak magyar tagjai voltak, az volt a Hungaromars expedíció.
1: Az nagyon jó. És a Hungaromars az hol volt a Ágos Atyázi domboknál? Hol a tatú sivatagos?
3: Igen, ez is a jutai, ezt úgy hívják, hogy Mars Desert Research Station.
1: Hol van ez a juta?
3: Ez az Egyesült Államoknak azon a részén, ahol egy kicsit északabbra attól, ahol a Monument Valley van, ahol a western filmeket szokták forgatni azokon nagyon egzotikus, látványos táblahegyekkel. Tehát ezt a fajta sivatagi környezetet képzeljük el, ahol tényleg növényzet tavasszal, hogyha van egy néhány ilyen hirtelen eső, akkor ott virágok is vannak egy ideig, de amúgy egy teljesen kopár bedland terület, tehát ahol az erózió gyorsabb, mint ahogy a talaj újra képződhetne, vörös színű a talaj, egészen elképesztő, és a felszínformák...
1: Nappal meleg, éjjel hideg?
3: Nappal meleg, éjjel hideg, télen hó is lehet, hóhavat is láttunk, de tehát a sivatagra jellemző nagyon száraz levegő az, ami igazán különbözik a magyarországi éghajlattól. Tehát a páratartalom az ilyen 10-valahány%.
1: Mit érez ilyenkor az ember?
3: Jól érzi magát. Azt érzi, hogy ha meleg van, akkor sincs meleg. Tehát nem fázik meg, nem izzad át, nem lesz minden csuron vizes és csöpögős. Tehát pont az ellentéte annak az indiai szubtrópusi klímának, ahol az ember nagyon nehezen tud megélni.
2: Hogy tudtad megállni a beváltozási hivatal kérdésére, hogy nem azt válaszolod, hogy a Marsra készülsz? Akkor berepültél. De figyelj, a bulvárosodás mellett azért én tényleg konkrétan kíváncsi vagyok, megérkezel Jutakba, ott már várnak téged egy gyönyörű szkafanderre, rá van varva egy szép, szép magyar zászló alatt a hargitai.
3: Így van, felirat. Zászló nélkül, zászló tiltva van. Nem szabad ilyen jelképeket
2: használni. Akkor földzászló?
3: Marszászló.
2: Marszászló. Marszászló az középen egy vörös és oldalt két fehér.
3: Fú,
2: az fekete igazság. Alapon. Most csak próbálok.
1: Tehát kérjük ezt a képet majd, vagy keressük
3: kép,
1: majd.
3: Kép narancs, nem, vörös valami ezt hasonló
2: színekből
3: áll
2: össze.
3: Nem, egy trikolor. A nemzeti jelképek használata szigorúan tilos, tehát ott nagyon erre a nemzetköziségre, hanem nemzetek felettiségre játszanak.
2: Hát az durva lenne, hogyha egy ilyen zárt közegben hirtelen így ellentétek merülnének föl.
3: Hát egy nemzetközi társaságban ez elképzelhető persze, de azért elég sok videót láttam, ahol a ilyen-olyan nemzeti, tehát mint a mi hungaromarsunk, az csak magyarokból állt expedíciók, azért kitűzik a saját zászlójukat bizony, és lefényképezik magukat. Ez nehéz megállni.
2: Azt mondják még nekem, hogy csak fiúk csinálnak ilyet, vagy kislányok is játszanak ilyet?
3: Nem, itt ez teljesen koedukált, tehát...
1: Fele-fele, vagy?
3: Hát attól függ, hogy milyen a felállás, de én úgy tudom, sőt, ez biztos, hogy volt teljesen
1: más telepesekről beszélünk, tehát ez is szempontnak kell, hogy
3: volt
1: legyen.
3: Egy csomó kutatás arra nézvést, hogy mi a legoptimálisabb nemi összetétel egy ilyen 5-6 fős Mars expedíciónak, és nagyon sokféle...
1: 5 csaj, 1 férfi.
3: Sokféle felállás lehetséges volt, de a csak férfiakból álló is jó eredményeket hozott. Nálunk egy hölgy tagja volt az expedíciónak. Nem a parancsnok. A parancsnok az mindig férfi volt, abban a kettőben mindig, amiben én benne voltam. És a másikban is egy nő volt.
2: Kettőben is benne voltál. Na várjál, tehát megérkezel Jutakba.
3: A hungarom, most meg a másik.
2: Megérkezel Jutakba, megkapod a szkafanderedet.
3: Hát be kell hajózni a sivatagba, tehát ez egy több lépcsős folyamat. És igen, fogad minket az előző legénység. Szervusztok, végre embereket látunk. Majd ők is két hétig ugye ott maguk voltak, mindenki nagyon örül a másiknak.
1: Folyamatos kutatás, vagy folyamatos projekt?
3: Ez ezek szerint, tehát így télen akár nincs. Télen tehát amikor nagyon hideg van és esik a hó, akkor... Bocsánat, nem, pont fordítva. Nyáron nincs. Amikor hideg van és esik a hó, akkor a szkafanderben meleg van, úgyhogy ezt ki lehet bírni, viszont nyáron, amikor ott tényleg sivatag, szárasság, hőség, akkor az úgy nehéz. De nem csak azért nincsen nyáron, hanem azért is, mert nyáron az egész expedíciós irányító központ. Van egy, az amerikaiak állandóan fönntartanak egy ilyen support teamet, ami segít minket abban, hogyha valami gáz van, bármi ugye elromolhat, és akkor kell valami földi segítség. Az nem a jutai bázisra koncentrál, hanem van Észak-Kanadában egy másik, egy igazi kráter belsejében, az már aztán tényleg távol van mindentől, csak kis repülőgépen érhető el. Ott én nem voltam, ott Keresztúr Jákos kollégám volt. Az 2 hónapos, az egész nyarat lefedi, és hát szerintem az sokkal komolyabb. Tehát a 2 hét az még pszichológusok számára is sem ad semmilyen eredményt, mert 2 hét bezártság a 6 másik emberrel, attól még nem őrül meg az ember olyan nagyon. 2 hónap
2: neked
3: után...
2: Neked nem voltak ilyen izolációs tüneteid?
3: De az izoláció teljesen igazad van. 2 hétben is jelentkezik, és azt persze lehetett követni, hogy a 2/3-nál esünk a legnagyobb depresszióba, tehát amikor eltelt a misszió 2/3-a. És ezt minden ilyen küldetéskor, minden ilyen bezártságkor ezt lehet követni. Utána már megjelenik az, hogy na most már nem sokára megyünk haza, és akkor megint mindenki sokkal vidámabb lesz. De én még azt mondanám, hogy a Devon-szigeti, tehát az Észak-Kanadai sem annyira reális. Ha igazán reálisak akarunk lenni, akkor az Antarktiszra kell menni. És persze, tehát geológiai szempontból nyilván az Antarktiszon nem lehet azt megcsinálni, amit Kanadában vagy Utahban meg lehet. De hogyha a bezártságot vizsgáljuk, az együtt dolgozást vizsgáljuk, akkor 6 hónapra le kell menni a sötétség időtartamára az Antarktiszra, onnan nem tudsz eljönni.
2: Hát körülbelül olyan tizen pár hónap múlva térünk vissza erre a témára, mert egy barátom elment 12 hónapos szerződésre az Antarktiszra dolgozni, a pontosabban egy hónap felkészítés és 11 hónap az Antarktiszra. Szuper. És ő majd elmesélte, hogy milyen volt, amikor csak fehéret látott meg pingvint.
3: Na, ezt hallani szeretném.
2: Nagyon furcsa történt lesz biztosan. Hogy teltek ott a napjaid? Hogyan készüljünk fel? Tehát kicsit így vissza.
1: Lehet-e internetezni, vagy rádiózni?
3: Lehet. Internetezni lehet, mert hogy hát a Marson is kell internetezni.
2: De nem az van, hogy kell legalább egy iszonyatos komoly csúsztatás.
3: De elvileg kell, egy olyan 3-10 perc elvileg kellene, de ez nem volt. Tehát a home support, vagy a support team az csinálta ezt, hogy nem azonnal válaszolt, hanem csak néhány perc múlva, tudatosan.
2: Ha nem volt lényeges a kérdés, vagy életmentő?
3: Ha életmentés van, akkor telefon. Műholdas telefon legfeljebb. De egy rádiót lehetett fogni, úgyhogy mi 24 órában a helyi country rádiót hallgattuk. Ez is megvolt.
1: Valószínű lesz ez a Marson is, amikor majd leszel az első.
2: Hogy csak egy
1: tengerész gyalogos egység majd ott.
3: Ez ahhoz hasonló, mint amikor az amerikai katonákat elküldik Vietnámba, és Vietnámban is van egy rádió, vagy amikor Taszáron voltak, ide is hozták magukkal a country, meg hip-hop, meg nem tudom milyen rádió műsoraikat. Tehát az abszolút szükséges, hogy a otthonról valami állandó anyagot kapjon az ember. Tehát különben tényleg nagyon lehet bírni azt a... És ezt az antarktiszi expedícióból szokták elmondani, hogy na most mi a jobb, hogyha megmondják, hogy baj történt otthon, vagy ha nem mondják meg. Tehát ilyen kérdések is.
1: Hát ott szokott előfordulni, hogy saját magát operálja a jelenlevő orvos a vakbelével.
3: Hát ez egyszer fordult.
1: Igen. De hát... Valóban olyan helyzet, ahol helyet kell állni. Nincs más.
3: Úgyhogy ezért kell két orvost küldeni. Mindjárt.
2: Pszichológus?
3: Pszichológust, az biztos, az szokott lenni ugye a science fictionökben egy pszichológus tagja.
2: Hát meg azt gondolom, hogy azért érdemes pszichológus küldeni, mert hogy egy olyan helyzettel szembesülnek mindenképpen egy ilyen izolációs térben, amivel nem foglalkoztak, és legalább egy ember kell, aki azt a problematikát megoldja.
3: Nyilván az összeszívben a pszichológus lesz az első, aki bekattam.
2: Aki pszichopatul.
3: Igen, tehát akkor két pszichológus. És művész. Tehát egy nagy dilemmája volt az összes holdexpedíciós űrhajósnak, hogy ő nem tudja leírni, nem tudja megfogalmazni. Volt, aki festő is, azt próbálta lefesteni, vagy kifesteni magából, és utána csak festészettel foglalkozott. Tehát azt nagyon sokan elmondták, hogy hát ide egy költő kellett volna, hogy közvetíteni tudja azt az élményt a 6-7 milliárd földrakó számára, amit ők nem tudnak közvetíteni.
2: Hú, igen, és nagyon szép.
1: Még űrhajósok között se választottak soha, így látjátok, pedig ez mennyire igaz. Támogatjuk ezt a kezdeményezést, művészeket a világűrbe, igen. Itt ugye ez a Marsra készített elő, de szerintem sokkal reálisabb cél, vagy lesz előbb a Holdon bázisunk. Mennyire különbözik a kettő? Hát nyilván különbözik, de van-e valami készülődés?
3: Én szerintem, hát a készülődéseket
1: ugyanúgy, azt teljesen lefújták. Van-e más készülődés, meg...
2: Én konkrétan találkoztam egy jelentkezési lappal.
3: Hát miért?
2: Csillagokat is, lehetne.
3: Csillagokat is el lehet nevezni, vannak ilyen szervezetek, amik ezzel foglalkoznak, de attól még annak a csillagnak nem ez lesz a neve. És ugye az űrturisták is már hosszú százas sorokban állnak a még nem létező űrhajóra és űrbázisra. Tehát, hogy mit is kérdeztél, hogy a... Hogy a Holdra, hát mi a különbség? A Holdra, az a különbség, hogy az itt van a szomszédban.
1: Hát ez jó, nem?
3: Hát ez egy akkora különbség, hogy végülis ez az, ami betesz az egész Mars expedíciónak, hogy ez nem egy kicsit nagyobb feladat, kicsit nagyobb ugrás az emberiségnek, hanem ez egy több nagyságrendel több problémát jelent. Nem csak az, hogy időben sokkal tovább kell kitartani a életfenntartó rendszereknek, anélkül, hogy elromoljanak, hanem a kozmikus sugárzás, a pszichológiai hatások, és ezen belül pedig az, hogy ott aztán tényleg nincs visszaút. Tehát az Apollo 13-at nem lehet egy Mars expedícióval megcsinálni, hogy akkor most gyorsan visszahozzuk.
1: Ott egyelőre az... nem ismerjük ezt legalábbis.
2: Hát egyelőre én úgy tudom, hogy a visszahúzás sem ismerjük, tehát egyelőre egy útra szólnak ezek a jegyek.
1: Na de nem. Akkor szóval a Hold, az, a NASA mi akarunk a Marsra menni, hogyha még a Holdra is mehetünk még rendesen. Itt utalnék esetleg, itt behoznám a beszélgetésbe, nem tudom, te ismered, de a... Mi is ez a Holdas könyv, mint olvastuk mind a ketten, Szabi? A Limit című könyv, Frank Schatzing, kiváló szkifie, mint egy 20-30 év múlva játszódik, és már a Holdon megnyílik az első luxusszálloda, épp ez a történet körül forog, meg energiát bányásznak ott kínaiak.
2: Éppként az, hogy energiát bányásznak, pontosan már hát ilyen
3: hélium.
2: Igen, héliumot bányásznak, ez most már egyre többet előfordul, én már kezdem azt sejteni, hogy ez egyfajta behetető kampány.
3: Hát de mihez bányásznak, mert fúziós erőműveket.
1: És mi megcsinálnak a fúziós erőművet, meg az űrlift, tehát az űrliftet megcsinált egy ilyen Branson-szerű Virgin figura, és hát működik az egész biznisz, és aztán persze nyilván bonyolódik a cselekmény, nem múlik le mindent.
2: Ez egyfajta szemlélet, Fonagutnak meg az a szemlélete, hogy az űrkutatás az annak a tudománya, hogy ki tud nagyobb tárgyat kidobni a semmibe.
1: És akkor még mondok valamit ehhez az aspektushoz, hogy talán azt hallottam, hogy ez az egész mostani Mars expedíció, ugye, ami hatalmas dolog az emberiségnek, ez ugye rendkívül nagy anyagi ráfordításból tudták csak létrehozni, de ez a rendkívül nagy anyagi ráfordítás egyenlő a Microsoft egy negyedéves nyereségével. Ez tehát ahogy bekapcsolódnak az igazán tőkeerős magáncégek, olyan erőt kap az egész űrkutatás, hogy...
3: Vagy a katonai költségvetéshez szokták hasonlítani, hogy abból többször is el lehet menni a Marsra, mint egy évben költenek
1: békefenntartást. Így van.
2: De hát gondolom, hogy valahol ennek az útnak az egyik vége az a hasznosítás. Mint ahogy én magam is olvastam olyan cikket, ami arról azt elemezgette, hogy mi lenne, hogyan tudnánk bevontatni egy kis bolygót, aminek elég magas.
3: Igen, hogyha elfogyott az összes vas érc a Földön, meg minden, én nem gondolom ezt. Szóval a holdaszállás sem ilyen praktikus okokból történt, hanem egyszerűen...
1: Ki vagy is, vagy...
2: Nem
1: praktikus.
3: Ha ott van a hegy, akkor föl kell mászni rá. Hát az ember az olyan, hogy azért lettünk emberek, mert kíváncsiak vagyunk. És kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen a Hold. Kíváncsiak vagyunk, hogy ott, illetve nem kíváncsiak vagyunk. Persze a holdi kőzetek visszahozása az egy alapvetően fontos dolog volt, de azt automaták is vissza tudták volna hozni, sőt az oroszoknak automaták hozták vissza. Amit most a Marson csinálunk, az a 3D-s, majdnem real-time felfedezése a roverek segítségével a Mars felszínének, színesben, szélesvásznon, szagosan, az miben különbözik attól, mintha egy ember oda elmenne? Sokkal többet lát az a rover, mint amit egy ember látna a maga 16 kamerájával. Tehát nem biztos, hogy azért, persze az ember nyilván sokkal gyorsabban mozogna, többet fel tudna fedezni, be tud kalapálni, meg tud fúrni, észrevesz olyan dolgokat, amiket a rover nem vesz észre. De hát a rover az a földi irányítóközpontban ülő embereknek a szeme és a karja. Tehát ez már majdnem egy emberes expedíció, de hát mégsem vagyunk ott. Tehát a jelenlét, az aura, hogy így fogalmazzam, az nincs meg semmilyen automata expedícióban, szóval szerintem azért kell oda menni, hogy legalább egy képviselője, vagy valahány képviselője az emberiségnek, az megtapasztalja a Marson állás élményét, a Holdon állás élményét. Tehát ő, ami küldöttünk, aki minket képvisel, és akkor mi voltunk ott, nem a mi automatáink voltak ott, hanem mi voltunk ott.
1: És utána mehetnek az automaták? Mehetnek a robotok?
3: Hát
1: dolgozni?
3: A Holda még csak az sem nagyon volt, mert utána már érdektelenné vált nagyon sokak számára a Hold.
1: Érdektelenné?
2: Igen, ott már volt. Ez az újra törekvés.
1: A legérdekesebb dolog a világon.
3: Utána egy nagyon nagy zuhanás
1: volt. Mennyi nem tudunk róla még
3: holdkutatásban, igen. És most az elmúlt években kezdték el megint... nem a felszínen, hanem csak felvételekkel újra fényképezni.
1: Hát, távoli pislogásokat próbálunk kivenni a nem látható égbolton, és akkor itt van előttünk egy Egy ilyen gyönyörű bolygó.
3: Amiről nagyon sok mindent titokkal, nem tudunk, de... De
2: már... Én most nem akarom elvinni ebbe az irányba, de én például a második szomszédunkat se ismerem, tehát nem, hogy a Holdról keveset tudok, de arról, hogy ki
1: nyilván,
2: aki közvetlen.
1: Nyilván nem tudjuk, mi van a tengerek alján, se tudjuk, szóval még a saját bolygónkat se ismerjük, meg a Föld középpontjába. De hát azért itt ugye planetológiáról beszélünk most.
3: De a Holdon... Ugye miért?
1: Téged izgat a Hold, mint planetológus?
3: Így van.
2: És engem is kérdeztük meg a szakterületet egyébként.
1: Igen, melyik a bolygó?
3: A geológusok, az asztrogeológusokat ugyanaz hajtja sok tekintetben, mint bárkit, aki más bolygókkal foglalkozik, hogy ott van-e élet. És a Holdon nincs élet. Tehát a kutatásokat, a pénzt, a Mars kutatásra, a kongresszustól megszavazzandó pénzt, az az első szempont. Kövesd a vizet,
1: madzag.
3: Kövesd a szenet, kövesd az életet. Az élet, mindig az élet van a legvégén.
2: Barátkozni akarunk?
3: Nem, azt akarjuk megtudni, hogy a naprendszerben egyedül vagyunk-e, vagy sem. Tehát, hogy ez az alapvető kérdés, hogy csak a Földön fejlődött ki élet, vagy sem. Az is egy kérdés persze, hogy a Marsról származik-e a Föld élet, vagy sem. Tehát, hogy a Földitől független módon egy evolúciós vonal elindult-e. Ez a végső cél az Európa kutatás. Tehát régen az összes nagy naprendszer égitestet kutató űrszondának ez a végső célja, hogy ennek a megválaszolásában segítsen, és a megválaszolásában segítsen, és bármit indítasz a Holdra, az ebben nem fog segíteni. Tehát az egy zsákutca ebből a

0: Sziasztok, rádióhallgatók! Itt a hármas mikrofon.
1: A hármas mikrofonon megjött Kános
2: Csakás. Hello, kedves rádióhallgatók! Nagyon nagy öröm a harmadik utasban a bolygókról beszélgetni végre. Sőt, nem is a bolygókról. Én a műsor elejét, ahogy hallottam, próbáltuk kiterjeszteni a Földön kívülről az ügyet, de a vendégünk azt mondta, hogy egyelőre még ezzel is épp elég kérdésünk.
3: Hihetetlen mértékletességről tettél tanú bizonyságot, hogy eddig nem is szólaltál meg, holott ilyen izgalmas témánk volt.
2: Jegyzeteltem és megpróbáltam összefoglalni mindazt, ami nekem ez kérdésként felmerül.
3: De... Kedves hallgatók, akik csak véletlenül tekerőztetek ránk, ez itt a Tilos Rádió, benne a harmadik utas című embermagazin, és vendégünk dr. Hargitay Henrik, planetológusa, a BTK, az ELTE BTK adjunktusa. Volt valami olyan kérdésem?
1: Nem, a kedvenc bolygó, nem?
3: Kedvenc, az a Krull, hát ez egyértelmű.
1: Hát, hogy a szakterület, vagy biztos van ilyen.
3: A szakterület biztosan. A szakterület biztosan.
4: A szakterületem az bolygó geomorfológia, tehát planetáris geomorfológia, hogyha, tehát felszínalaktan, felszínformáknak a vizsgálata más égi testeken. Kedvenc bolygó, hát ez szörnyű nehéz kérdés.
1: A Föld. Egy hármas rangsort.
4: Kezdem felfedezni a korai Földet. Az egy érdekes kérdés.
3: Mire gondolsz?
2: Amikor még egyben voltak a lemezek.
4: Igen, a geológusok korai Mars, meg korai Föld néven említik azokat a bolygókat, amik a mi helyünkön voltak 3 és 4 milliárd évvel.
1: Jó hely volt még? Úgy érzed?
4: Hogy?
1: Jó hely volt a korai Föld?
4: Hát nekem biztos, hogy nem életfenntartás szempontjából nem lehetett valami ideális, de hát az egy másik bolygó. Ahhoz képest, amit mi ismerünk. Ahogy mi ismerjük a Földet, az nem az. Itt sok bolygó volt ebben a naprendszerben, ami már nincs.
2: Hát vagy nem olyan, mint amilyen volt.
4: Hát
2: akkor.
4: Igen, hát az evolúciós folyamatának valahol vagyunk, tehát én a kisgyerek Földet szeretném megismerni közelebb.
2: És most amúgy hol tartunk? Középkorúak vagyunk már? Gyerekünk van esetleg?
4: Már vannak kis kristály maradványok, amik ebből a korai állapotból maradtak fönn, és azokra hozzák a konkrét eredményeket, tehát hogy indult be a lemeztektonika például.
2: Na igen, ez például érdekes, mert én amit olvastam, kútfőből arra gondoltam, hogy mivel eleve van egy ilyen külső behatása a bolygókra, tehát hogy a napok körüli forgás, vagy egyáltalán a többi elemnek a behatása, ez mindenképpen a pályát is változtatja, és olyan hatalmas erőkről van szó, amik még a felületen is beindítják ezt. Na most ehhez képest mit tanít a tankönyv?
4: Milyen volt az, amikor a Hold sokkal közelebb volt hozzánk?
2: A Hold az nem a Földből jött ki?
4: De hát a Földből, meg még egy másikból. De amikor pályára állt az a sok törmelék, és hát ez a legújabb elmélet persze, ez is csak egy modellszámítás, és kialakította azt az égitestet, amit Holdként ismerünk, akkor az sokkal közelebb volt, és azóta is távolodik tőlünk. Tehát a sokkal közelebb volt azt jelenti, hogy iszonyú nagy árapály hatása volt az óceánokra is, meg a kőzetre is. A vulkanizmus sokkal nagyobb volt, a belső sokkal nagyobb volt, tehát minden sokkal gyorsabban zajlott, sokkal fortyogóbb volt a felszín.
2: De várjunk, csak az elejét szeretném megtudni, mert én úgy tudom, hogy vagy egy meteorit belecsapódott a bolygónkba, vagy valami hatalmas nagy vulkán kitörés hatására egy nagyon nagy darab kő leszakadt, és akkor ezek szerint sok kicsivel együtt a külső nyomás hatására, illetve forgolódás hatására elkezdett összébárni.
4: A történet eleje az a protoplanetáris korong.
3: Ezt akartam mondani.
2: Korong?
4: Diszk. Igen. Tehát a nap körül, amikor még nincsenek bolygók, akkor itt ez a ködszerű, sok kis apró porszem kering egy síkban, és ezek kezdenek el egymáshoz tapadni gravitációsan, és ha már kettő összetapadt, akkor az már kétszer olyan erősen vonza a többit, tehát akkor beindul egy ilyen pozitív visszacsatolás, kialakulnak a planetezimálok, amik már ilyen kisebb égitestecskék, de meg rengeteg van belőle, akkor a planetezimálok is egymáshoz csapódnak, abból kialakulnak nagyobb égitestek, amiket bolygóembriónak hívnak, azok is tovább csomósodnak, egymásba csapódnak, abból a protobolygók kialakulnak, de még mindig megvannak a bolygóembriók, és akkor a protobolygókba csapódnak bele a bolygóembriók, amikből a óriási becsapódások, például amit mondtunk, ez a sterilizáló becsapódás kialakul, és végül, ha elfogytak a bolygóembriók, a kis égitestek meg a maradék, az pedig koncentrálódik ugye a kis bolygóövben, és kitisztul a naprendszer, tehát ez a köd, ez a korong, ez megszűnik létezni, akkor alakult ki a Föld. És akkor már nincs több becsapódás, tehát nincs több olyan esemény, ami föltörné a kérget. Tehát a kéreg megszilárdulhat, és ha már megszilárdult, onnantól jön az én szakterületem, a geomorfológia, mert onnantól már azok az alakzatok, amik már szilárd kéregbe csapódnak, azok már megmaradnak, vagy valamilyen nyomuk meg tud maradni. Ott kezdődik a történet. De ez a történet a Földön is becsapódásokkal kezdődött. A Földet nem úgy ismerjük, mint amit kráterek szaggatnak, de az a korai Föld, azt ugye egy lemez volt, mielőtt még beindult volna a lemeztektonika nyilván, óriás kráterek voltak, meg mindenféle kráterek voltak, de volt víz is.
2: Ezt akartam pont megkérdezni, tehát hogy a Földünk egyik nagy különlegesség ez a hatalmas mennyiségű víz, amit így nem nagyon tudnék magyarázni más bolygókon tipizált esetekkel. Hanem
4: viszont
2: hogy is került ide?
4: Nem tudjuk.
2: Nem tudjuk, hogy került
4: nem a víz tudjuk,
2: a
4: de valószínűleg nem itt keletkezett. Könnyen lehet, hogy a Vénuszon is volt víz annyi, mint nálunk, de az elméletek azt mondják, hogy a vizet azt behozták az üstökösök. Tehát ugye mondtuk, az elején volt erről szó, hogy frostline ide meg oda. Tehát az kívül tud csak a víz keletkezni, itt benne nem. Tehát logikusnak tűnik ez a feltételezés, hogy ami víz van a Földön, az nem az itt levő anyagból keletkezett, hanem azt hozták be a már a külső naprendszerben keletkezett jeges égitestek.
3: Égés termékként egyébként keletkezett víz.
4: Égés termékként.
2: Az üstökösök, ahogy ugye becsapódnak.
3: Hogyha nem, de üstökösök azok...
4: Égetsz egy gyertyát, akkor abból is lecsapódik víz. De hát a nap belsejében...
3: Elgondolok, tehát ilyen kozmológiai méretekben...
4: Kozmológiai méretekben a csillagok hidrogénből héliumot, héliumből előbb-utóbb oxigént csinálnak, és az oxigén meg a hidrogén, hogyha az rendelkezésre áll, fölrobban a Nova lesz a nap, akkor ott van oxigén, van hidrogén, akkor miért ne lenne belőle?
3: Ez a nem nagy bum, nem nagy...
4: Ez nem, ez Nova. Nova, ez Nova. Már a csillagoknál. És akkor itt most a proto földnél tartottunk, ami már egy szilárd burkolattal rendelkező burkolatnak. Nem útépítők vagyunk, kéreggel rendelkező égitest, és akkor ott kapott egy ilyen elkéső, későn ébredő bolygóembriót, ami Tejjának hívnak, és az így oldalról csapta le a Földnek az anyagát, tehát nem szembe kapta a Földet.
2: Lepattintotta.
4: De nem is kacsázott, hanem hát úgy sréhen csapódott bele, lesodorta a köpenyanyagot, a magja beleépült a Föld magjába, a köpenyanyag meg az ő köpenyanyagának egy része pedig.
2: De akkor nem is lepattant a bolygóról, hanem bele...
4: Nem, tehát hogy oldalról, a szélét lecsapta, tehát megskalpolta.
2: De közben nem pattant el, hanem bele...
4: Igen, és beleolvadt
2: a Föld anyagába.
4: Egy része beleolvadt, a másik része ki, és ezért egészen más az összetétele a Holdnak, mert úgy néz ki most, hogy a Hold közetekből éppenséggel úgy néz ki, hogy a Hold anyaga az a Föld köpeny, régi köpeny anyagából keletkezett, tehát abban nincs meg az a rengeteg vas, ami akkor már a Föld mélyre lesüljött.
2: Hát ez nagyon, nagyon izgis, mert azt, hogy a Holdat ugye a legkevesebb ember tekinti a Földből keletkezett dolognak. Hallgassuk meg a telefonálót.
3: Parancsolj, kedves betelefonáló.
5: Sziasztok, ember vagyok. Amit én soha nem fogok, nem értek meg a becsapódásoknál, mondjuk, hogyha egy ilyen nagy becsapódás történik, mint amikor a Hold, hogy a Holdnak az előzménye becsapódott, hogy mennyiben módosítja ez a Földnek a pályáját. Ugye a Föld ugye meglehetősen, hogy nem tudom, hogy ezt mennyire finoman tudom fogalmazni, meglehetősen kiegyenes egyensúlyi pályán kering a nap körül. Most becsapódik ide egy bolygó, az biztos, hogy valamelyik a Föld pályáján módosít. És hogy van az, hogy a rengeteg becsapódás abban az időben nem indult el a Földet egy olyan úton, egy olyan pályán, ami szépen lassan vagy a napban belezuhant volna, vagy távolabb került volna a naptól.
4: Ha belezuhant volna, akkor azt már nem tudnánk megvizsgálni.
5: Az világos,
4: azokat tudjuk csak vizsgálni, hogy... nem zuhant. Lehet, hát én nem
3: elképzelhető. Nem tudjuk, hogy hány zuhant bele.
4: Igen. Ami változást csinált, azt látjuk, mert a Föld tengelye nem egyenes. És úgy néz ki, hogy az összes olyan égitest, aminek nem egyenes a tengelye, akár teljesen feje tetejére áll, azt mondják az elméletek, hogy azok ilyen becsapódások miatt. Tehát kibillenti a tengelyét. Valószínűleg a pályáját is megváltoztatja valamennyire.
5: És nem törekszik vissza a Föld abba az egyensúlyi állapotba, amiből kizökkentették, hogy miért?
4: Igen, egy ideig azt mondják a modellek, hogy imbolygott. Tehát, mint az inga, próbált visszaállni, és aztán most sem fix a, ugye a éghajlatváltozásokból, égkorszakokból tudjuk, hogy most sem teljesen egyenes a Föld pálya, de a Hold stabilizálja állítólag. Tehát a Hold gravitációs hatása az egy bizonyos tólig fok dőltségen belül tartja, ami nincs meg a Marsnál, ezért a Mars sokkal jobban imbolyog, ugye a Mars is ki van billenve.
5: A másik, ami kérdésem ezzel kapcsolatban, mert ugye a Hold is felmerült, hogy a Holdnak mennyire, a pályára mennyire elítik a Föld körül a nap miatt. Tehát ugye hogyha a Hold most, ha a Föld, elvileg ha a Föld nem lenne, akkor a Hold a nap körül keringene, ugye? Elvileg.
3: Most is ezt csinálja.
4: Ha nem lenne a Föld, akkor hogy se lenne, most úgy néz ki.
5: A nap gravitációja az most, hogy mondjam, egy tömegként kezeli a Földet meg a Holdat, vagy a Holdra is külön hatás van a nap gravitációján?
4: A Hold földrendszer tömegközéppontja a Föld belsejében van.
5: Tehát akkor azért nem.
4: A Hold az viszont, az érdekes az, hogy nem az egyenlítő körül kering, hanem egy 5 fokra rá. Tehát van valamennyi dőltsége a Hold pálya síkjának a föld tengelyéhez képest, ami megint problémákat okoz, hogy ez mitől van.
5: Tehát elvileg nem képzelte az el, hogy ugye tudjuk, hogy a Hold távolodik, és mit tudom én, x-százer évvel már csak egy pont itt lesz az égen, de az nem képzelhető el, hogy a Hold mint előbb a nap körüli pályára áll.
4: Szerintem
2: önállóan.
6: Leszakad-e a Hold a Földtől?
5: A Hold távolodik egyfolytában. Tehát de lesz egy olyan pont, amikor a Föld gravitációja már kisebb lesz a napéhoz képest. Hogy elképzelhető az, hogy a Hold egy idő után a nap körül fog keringeni.
4: Nagyon jó kérdés. Az biztos, hogy belátható év milliárdok a sokadikon éven belül nem. Annyira gyorsan azért nem távolodik. De akkor pedig,
3: erre ne parázzunk rá.
4: De abban, az egy nagyon jó felvetés, hogy egy naprendszer dinamikája az egy ideig stabil, aztán instabilá válik egy idő után, de ez megint csak, tehát ez 100 milliárd éves nagyságrendben történik, és most az egész világegyetem 13-14 milliárd éves.
2: Azt jó tudom, hogyha nem lenne Hold, akkor nagyon élet se lenne, ugye? Vagy szóval annyira olyan hatások...
3: Hát azért ezt szerintem úgy lehetne kipróbálni, hogyha lenne egy ugyanilyen Föld Hold nélkül.
4: Na, hadd tegyek vissza ehhez az életkérdéshez.
3: Az életkérdéshez már csak azért is, mert arra is kíváncsi vagyok az élettel kapcsolatban, hogy ez miért ilyen központi kérdés
4: mert
3: nekünk.
4: Pont erre egy válasz. Praktikus okokból én azt gondolom, hogy egy másik életnek a fölfedezése, az pont olyan lenne a biológusoknak, mint ahogy mi planetológusok játszunk a naprendszerben ezekkel a pipettázott égitestekkel. Tehát a biológusoknak viszont nincs másik. Nekik csak egy vonalat tudnak követni. Ők nem tudják, hogy még hogyan keletkezhet akkor élet azon kívül.
3: Azért annyira nem szegény az a vonal, tehát de lehet egy vonal vizsgálni van. A delfineket, most vannak de ezek az arzén, az van a baktériumok.
4: Igen. Na, az arhák az egy érdekes dolog, mert az visszamegy a legősibb állapotokhoz, de a földi kémián egy kémián alapul az összes élet. Tehát az RNS, DNS ez egy.
2: Szén alapú, ugye úgy szokták.
4: Hát egyrészt szén alapú, másrészt pedig a DNS-nek a összetevő kockái, azok azonosak mindenhol.
2: És az tehát, az elmélet, ami szerint ott hibázzuk el, hogy eleve földi típusú életet keresünk.
4: Igen, de azon kívül csak kettő spirál alapú életet ismerünk, vagy hát egyes spirál
2: ellenes
4: alapú életet.
2: Ez ugyanaz, mint hogy a kutató ember csak az emberhez képes na egyáltalán hát ezért, felfogni ezeket a dolgokat.
4: És ezért fontos, hogy egy másikat is lássunk, ami nem az RNS világból indult el, hanem más kémiával, más anyagokat épít bele, ha vannak sejtjei, akkor a sejtjébe. Tehát a biológusok na, nagyon nehéz úgy feltenni kérdéseket, azért keresünk a földtípusú életet, mert nem ismerünk más, de nyilván keresni csak ott tudjuk, de a vízen és szénen alapuló életnek is lehet még sokféle más változata, amit mi nem ismerünk. És lehet, hogy a Földön is volt a legősibb időben. Tehát lehet, hogy itt egy óriási verseny alakult ki a különböző életek között, ami az egyik pocsolyában így alakult ki, a másik pocsolyában meg úgy, és akkor találkoztak, és mi vagyunk a sikeresek, mert mi lenyomtuk a többieket.
3: A szén alapú megette a szilícióban.
4: A szén alapú minden megesz, igen. És még az is lehet, hogy most is kialakulna másik. A Föld egy lakható bolygó, úgy tudjuk. Akkor miért nem alakul ki az elmúlt 4 milliárd évben másik élet a Földön? Mert a mi általunk ismert élet mindent fölzabál.
2: De nekem erről az jut eszembe, most egyrészt ezt nem biztos, hogy külön lehet választani, de mondjuk mi, mint egyfajta evolúciónak nem is a végtermékei, de már egy erős fokozatai, tehát már sokadik fokozatai, mi valamilyen módon megállapodunk és elégedettek vagyunk az életnek az ilyetén szemléletével, és nagyjából bekategorizáltuk, stb. De lehet, hogy velünk párhuzamosan egy nem anti-élet, de egy teljesen másik élet ezen a felületen. Érted? Lehet, hogy a nátha vírusok már rég a Föld uralmára törtek, és mi csak a hordozójuk vagyunk, és és lehet, hogy az ottani tudósok azt mondják, hogy hát jó, ez az ember, de...
3: Mi van, hogy mi okoskodunk, hogy milyen fontos a magunk a létformánk, és mi csak a mitokondriumoknak vagyunk egy ilyen...
2: Hordozói, igen.
3: Ott élnek belül egy ilyen biztonságos kis burokban.
4: De a rendszer szempontjából mindegy, hogy, hogy mi vagyunk, hogy mi hol vagyunk itt elhelyezve ebben a rendszeren belül. Maga de a rendszer
3: a
4: az egy.
3: Nem
2: mindegy, nem, abban igaza van, hogy tényleg a rendszerből nem tudom kijönni.
3: Ez nem is kérdés.
4: És nem biztos, persze nem, mert hogy a föld mélyén még lehetnek olyan izolált helyek, ahol még megmaradtak. Ugye az archákat is mostanában fedezik föl. Tehát más...
3: Az kicsit egyébként hihetetlen sztori is.
2: Azt egy pillanatra elmondanátok annak, aki én nem tudom például. Tehát arzén alapú baktérium?
4: Nem feltétlen arzén alapú, azok a legősibb... Ez más...
2: Kén, meg ilyesmi, nem? Vagy...
4: Extremofilek mind. Vagyis, hogy ezek mind akkor...
3: Különlegesen hát, extrém.
4: Ezt meg én nem tudom nagyon elképzelni.
2: Vulkánt hallottam, meg a másik, ez az Antarktisz alatti 4 kilométeres jég alatti
4: tavat. Hát ilyen füstölgő. Egyelőre.
2: Ez még elméleti.
4: De az extremofilek azok akkor keletkeztek, amikor még sokkal keményebb volt az élet feltétele itt a Földön, tehát nagyon magas volt a hőmérséklet, a sugárzás is lehet nagy, a sótartalom is, tehát mindenből extremofil azt jelenti, hogy mindenből az extrémet kedveli, tehát nem kibírja, hanem kifejezetten az az ő optimális szaporodás az optimális helye. Amit én nem tudok elképzelni, hogy ugye minden, azt mondják, hogy minden extremofil azok voltak az őseik, amik a korai földön léteztek, tehát ők alakultak ki nyilván először, nyilván a legrosszabb körülmények között először kialakuló élőlények, azok az elsők, és aztán hát, tehát, hogy azok hogy tudtak máig fennmaradni, miközben a környezet folyamatosan változott, tehát, hogy ez, én nem vagyok biológus. Most egy biológus nyugodtan betelefonálni.
3: Igen, nem is egy különösen végtelen folyosóra nyitottál be.
4: Ez ugyanolyan, mint hogy lehet az, hogy mindenhol leteszem az ételt, és mindenhol almakukacok fognak kibújni belőle, akárhol is vagyok, holott ott nem voltak kukacok korábban. Tehát azok az extremofilek, azok hogy tudnak túlélni akármilyen környezetben, hogy egyszer csak fölbukkanjanak a Yellowstone Parkban például. Az Yellowstone Park az nem 4 milliárd éves. De ez az én tudatlanságom, csak hogy...
2: Hát de ez ugyanazt a fura kérdést felveti, mint hogy oké, van az evolúció, meg a majomtól származott az ember, de hol vannak a fokozatok? Tehát hogy került A-ból a B-be? Az
4: kevés a ősmaradvány, tehát a fokozatokat meg lehet találni, csak...
2: De nem gondolom ezeknél meg. Az extremofileknél
4: ja, igen, hát extrém. Igen, extrém.
2: Én nekem
4: krém. A fokozatok megvannak, persze. Tehát az extremofilek is mai élőlények. És nem a... Nem,
2: kortársaink.
4: Igen, kortársaink. Azok mögött is egy 4 milliárd éves, 3-4 milliárd éves evolúció van. Mint mi mögöttünk. Tehát nem tekinthető... nem mondhatjuk azt, hogy na most egy...
2: És ők is ennek a bizonyos DNS és szén alapú az életnek a részesei,
4: igen,
2: ugye?
4: Igen, az viszont biztos.
3: Hát szerintem a mi szempontunkból egy dolog érdekes. Ehetők?
4: Igen, hosszú távon, mint az algák. Azt kéne csinálni, hogy a Földön lekeríteni egy helyet, ahol sterilizáljuk, és megnézzük, hogy mi történik. Tehát egy kőzett dara, egy nagyobb napfénynek lég... Persze az a baj, a légkör sem.
2: Igen, tehát, ez az, hogy a Földön nem lehet csak úgy sterilizálgatni.
3: Sterilizálunk egy területet, és várunk vele 100 milliárd évet?
4: Vagy? Igen, ez egy jó projekt lenne. EU-ra kéne pályázni, hogy...
2: Hát, fölgyorsítjuk az időt, ez egy mellékprojektként így. Megvalósítjuk.
3: No, de engem a pszichológia is érdekel már, mint hogyha hajlandók vagytok velem erről gondolkodni, hogy miért izgat minket ez a Földön kívüli élet ennyire? Hogy csak azért, mert nagyon sok ezzel kapcsolatos információt raktak be a fejünkbe gyerekkorunkban.
7: Halló, szép jó reggelt mindenkinek, szervusztok, Cukrosi Miker vagyok. Ha a fejlődést egy folyamatos vonalnak tekintjük, akkor az ember után mi jön?
2: Nagyon jó, nagyon jó. Megkérdezzük.
3: Übermensch, hát ez egyébként.
2: Köszi. Van ötleted, hogy? Vagy javaslatod esetleg? Teória?
7: Nem, az asszony... De most így elborult a golyóm.
4: Állítólag a legfejlettebb, a lovak állítólag nálunk előrébb vannak az evolúciós sorban, mert ők utánunk alakultak ki. Vannak nálunk már frissebb termékei is ennek.
3: És alázatosabbak is, hiszen a hátukon cipelnek minket.
7: Olyan jó lenne megtudni, hogy 4,5 milliárd év múlva hogy fogok kinézni.
4: Aha. Fél milliárd év múlva...
3: Én ezt konkrétan meg tudom mondani.
2: Akkor már nagyon porszerű lesz.
4: A modellek azt mondják, hogy fél milliárd év múlva elérünk oda, hogy megint csak extremofilek lesznek a Földön.
7: Jaj.
4: Akkor sajnos
7: nem fogok inni sört.
4: Ez a rossz hír.
3: Lávalány és lávafiú.
2: Igen, lávalány és lávos rendsz.
4: Mert hogy most van csúcson.
7: Hallgatlak benneteket, vigyázzunk egy másik
8: szervusztok. Hát gondolom, ezek komolyan jövök lesznek el, ez a kérdés ugye, ezek a extremofilek,
4: de...
3: Ez extremofília?
4: Ez a fél milliárd év, ez egy nagyon jó kérdés, mert vagy a mi, hogy mi leszünk mi fél milliárd év múlva, kik lesznek, illetve azt mondom, hogy a Földön az első értelmes lény, amit mi intelligensnek definiálunk, az valószínűleg az ember, mert a dinokról nem találtunk ennek nyomait. Hát a delfinek meg, jó, akkor az intelligens, értsük azt, hogy technológiát létrehozni tudó, űrutazni tudó, a delfinek intelligensek, de nem tudnak űrutazni. Viszont,
2: vagy nem tudunk róla.
4: Vagy titokban csinálják. Viszont ha azt mondom, hogy a biológusoknak is sok példa kéne, a planetológusoknak már van sok példa. Az értelmes lényekből én azt gondolom, hogy úgy érdemes ránézni a bolygóra, a Földre, hogy nem azt nézzük, hogy most milyen, hanem mint ugye a teológia szerint Isten nem időben létezik, hanem időn kívül van, tehát minden pillanatot egyszerre lát, akkor nézzünk mi is így a Földre, hogy minden időpillanatot próbáljunk meg egyszerre nézni, és akkor azt látnám én a lelki szemem előtt, hogy a Földön bizony több értelmes lény is kialakul a jövőben. De azok az értelmes lények nem az ember lesz. Tehát könnyen lehet, hogy amikor oda eljutunk, hogy oda eljutunk, azt nem is biztos, hogy hiszem, hogy el kell hagyni a naprendszert, de ha ide eljutnánk, és a Földön még vannak lények, akkor az biztos, hogy nem az ember fogja elhagyni a naprendszert, mert mi biológiai, most azt mondanám, hogy képtelenség, hogy akkor is létezzünk ilyen 10-100 millió év múlva, de persze az ember volt az első, amelyik meg tudja saját magát is változtatni, tehát még lehetséges változás ebben a dologban, de ha a biológia normális menetét követjük, akkor itt még sok értelmes fajnak van lehetősége arra, hogy néhány évmillió alatt kialakuljon. Vagy sem, az is lehet persze, hogy nem, hiszen az lehet, hogy az ember egy véletlen.
3: De most akkor megcsillantottad előttem a reményt, hogy lehetséges, hogy valamikor lesz értelmes élet ezen a
2: bolygón. Na de várjál, itt az a baj, hogy mi azt mondjuk, hogy pont az értelem az, ami minket egy magasabb szintre emel, mint mondjuk egy
3: fránya delfin.
2: Na de ez a baj, pont ezt akarom mondani, amit az előbb is mondtam, hogy az ember csak önmagához és önmaga hatalmasságához tudja ezt mérni, de sok mindent fel sem tud fogni, akár az állatvilágból, vagy ne adj Isten olyan dolgokból, amit ugye mivel nem tud felfogni, ezért nem is tud a létezéséről.
4: A legalapvetőbb dolgokat nem tudjuk
2: például. Így van. Tehát eleve, hogyan lett nullából egy például a jó öregnek? Kezdeti kérdés. Igen.
8: Illetve hát mindig valami olyasmit gondolkodunk, ami az egyént feltételezi, hogy ugye vannak például hatalmas hangyakolóniák, amik hát már szinte a tudatosságot mutatják mindenképpen. Hol lépik át itt ugye az intelligenciát, csak mondjuk hát nem. Nem egy-egy fő, hanem valami nagyobb egység.
4: Hát ez Fred Hoynak a fekete felhője. Igen. Az volt az első ilyen nagyon erősen megjelenő toposza ennek az kollektív értelemnek.
8: Ezt én nem ismerem.
2: Skifírót ismerjük
4: szerintem. Jön a nagy fekete felhő, és üzenni akar valamit az emberiségnek. Mármint egy ilyen kozmikus felhő úszik be.
8: És nem tudnak beszélni.
4: Kellően izgalmasan ki van dolgozva, hogy valamilyen technológiai átalakulás után megszólaljon az a felhő számunkra.
2: Van a gyerekkor vége, most jut eszembe, az is valami hasonló ügyről szól, ami bolygón kívül, nem is az, hogy óriás csecsemő, de óriás agyak vannak, amik próbálnak a Földdel valami jót közölni, de ugye ott folyamatosan nem értik úgy, ahogyan kellene. És
4: hát vagy a Gaia elmélet, ugye az a klasszikus ennek, hogy a Föld az egy, és a Gaiából aztán rengeteg szifi születik, hogy tényleg lehet egy olyan bolygó, a bioszféra az a értelmes.
3: Ha már a jövőről van szó, szeretném mondani drága hallgatóknak, hogy mindenképpen készüljetek föl, ti is megkészüljünk fel mi is delfin témából, mert nyáron jön Mátray Eszter delfinkutató ide, akivel a delfinekről fogunk beszélgetni. Talán hozzá egy-két sima bőrű pajtását is.
8: Mm-hmm. És akkor két hét múlva pedig az Antarktis, jól?
3: Két évben még nem lesz Antarktis, nem ez a fiú elment
8: ja, ez majd 12 hónap múlva lesz.
3: Valamikor él egy év bocsánat, után visszajön. Ha visszajön, ha megtetszik neki ott az élet, és oda költözik családostól, iglut alapítanak, vagy...
4: Az intelligens életformákkal való kommunikáció kérdésében egy jó földi gyakorlás lenne a bálnák beszédét megtanulni. Én
2: egyszer... Akkor te is hiszel abban, hogy az emberhez a legközelebb kommunikációs forma az a bálnás?
4: Hallottam egy rádióműsort, amiben elmondták, hogy hogyan beszélnek a bálnák. A bálnák azok ilyen haikukat írnak, amikben, tehát a bálnák beszéde az olyan, hogy udvarlásra használják, tehát hogy ki a tökösebb bálna. Azt kommunikálja a beszéd, és van egy sor, négy sorból áll egy dal. És elénekli ezt a négy sort, és a következő ismétlésben az egyik sor végét, nem, az egyik sor végéhez hozzárak valamit, az elejét pedig leveszi, tehát a sort folytatja. Igen. A következő énekben azt nem tudom, hogy most mind a négyet megváltoztatja, vagy csak egyesével csinál, de a következőben megint elismétlés, megint egy kicsit variálja a követ, tovább, tehát emlékezetből elmondja az előzőt, és az eleje nélkül, és folytatja. Ezt én kipróbáltam, hogy meg tudom-e én ezt csinálni egy versben. Tehát a gyerekekkel ezt játszottam, és valami félelmetesen nehéz. Persze, hogyha az ember egész életében ezt csinálja, akkor biztos nem annyira komplikál, de
3: mondjuk, hogyha hozzáveszem azt, hogy a hosszúszárnyú bálnák esetében az ő kommunikációs tartományuk az ötször akkora, mint az emberi hallás tartomány, tehát mi abból csak a basszust halljuk leginkább.
4: És az a legvonzóbb bálna, aki a legkreatívabban tudja variálni. Tehát nem mindegy ez, hogy hogyan csinálod, hanem ott viccesnek kell lennie annak a variációnak. Nem csak az, hogy most meg tudtam jegyezni az előzőt, és tudom valahogy máshogy folytatni.
2: Na várj, és akkor de itt az van. De én úgy érzem, hogy az ő kommunikációjában például nincsen hibás kommunikáció, hanem inkább csendben maradnak. Tehát nincsen elrontott hajkú, hanem vagy ki mondja, vagy nem.
4: Hát nem fog tudni szaporodni, aki nem tud elég vicces hajókat csinálni.
6: Ezt de jegyezzétek meg.
3: Ha már bálnák, azért én is szeretnék elmondani egy döbbenetes dolgot. A hosszúszárnyú bálnák esetében azt fedezték föl, amikor zeneileg vizsgálták az éneküket, hogy minden évben ugyanannak a dalnak a variációját éneklik, de minden évben ez a dal változik. Tehát valahol kell lennie egy bálna dalárdának, egy kis fonónak, ahol összejön.
2: Ez folyamatos elvileg, ugye? Ez
4: többet kilométerre
2: tartja a bálna dalokat.
4: Hát azt hallják, tehát ez egy nagy rádióadó egy bálna, mert hogy hát a vízben több, tehát én azt hallottam, hogy két valahány ezer kilométerre terjed a hang, hogyha a hajók nem lennének. Most ez szűkül be folyamatosan.
3: És hogy például a delfinekről Mátrai Eszter egyébként már ide levelezett, csak mivel hát külföldön dolgozik delfinekkel, Magyarországon is elég kevés delfint talált. Ezért nehéz leszervezni adásba is őt, viszont ő azt mondta, hogy például minden delfinnek van egyedi azonosítója, tehát kvázi nevük van, ilyen kis füty nevük van, ami azért hát gyönyörű és hátborzongató, és még mindig azt gondoljuk, hogy az értelmes élet az az eszköz használat.
4: Na és visszatérve a Szetire, tehát hogyha találkozunk egy ilyen értelmes lényel, akinek megvan ez a művészete, hogy ilyen hajukat csinál, akkor mit beszélgetünk vele?
3: Hát Fonagutnak van erre egy válasza, ott megérkezett egy égő házhoz, leszállt egy űrhajó, és egy olyan lény lépett ki belőle, aki fingással és steptáncolással kommunikált, és elfingta és steptáncolta a rák ellenszerét, mire az égőház tulajdonosa egy golfütővel agyonverte.

0: Is it a harmadic utas? A Tylos radio emblem magazine. A vendegunk Dr. Hargita Henrik Planetologus. As yell TEBTK ejaktusa. Gas.
1: Tilos Rádió FM 90.3, a harmadik utast műsort halljátok, és itt az előbb külföldi kollégánk tolmácsolásában. Bocsánat, viszont a régi David Bowie-t lehúzzuk.
2: Ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió ember magazinja. A vendégünk dr. Hargitai Henrik planetológus, az LTBTK adjuktusa. Hallgass!
3: Köszönjük szépen a kompjúternek, hogy ezt is elmondta.
1: Igen, egy mesterséges intelligenciát hallottunk itt hozzászólni.
3: Szóval...
1: itt vagyunk,
3: ez a jövő. Még mindig nem tudom, hogy hogyan is telnek a napjaid. Te sétálgatsz haza, nézed a dombokat, eszedbe jut a múltjuk, a jelenük, a jövőjük, hogy milyen anyagból állhatnak, mi hozhatta létre őket.
4: Én Pilicsabán lakom, és a vonat az pont abban a völgyben közlekedik, aminek a két oldalán budai hegyek vannak, és ott tényleg ezt látni lehet, ahogy a völgy, az üledék, a hegy emelkedik ki, a törésvonalak. A Pilis és a Budai, egyik oldalon a Pilis, a másik oldalon a Budai egység. De hétköznapok. Hát a hétköznapok azért nem annyira vadregényesek, mint ahogy az hangzana. Én most egy enciklopédiát szerkeztek 2 éve, ami bolygófelszín formák enciklopédiája lesz, és körülbelül 600 szócikket gyártunk benne. Tehát csináltunk egy listát, naprendszerben 600 néven nevezett felszínforma különíthető el, körülbelül ezt lehet mondani.
3: Egy-két színeset megosztanál velünk?
4: Nem, ez a központi csúcsos kráterektől, a gyűrt hegységeken keresztül, a gejzír kúpon át, szóval, tehát a legkülönbözőbb formák.
3: Ja, olyan, mint a művészettörténetben, mondjuk a sarkainál Ferdén elmetszett homorú ívnégyszög alakú oszlopok.
4: A morfológia alapján igen, de itt a genetika is benne van eléggé, tehát nagyon nehéz elkülöníteni ugye a felszínformákat, hogy tehát van, ami kúp, ez is kúp, az is kúp, de az egyiket egy jégmag hozta létre, a másikat meg magma.
3: De amikor te ránézel egy ilyen kúpra, azért vannak érzéseid vele kapcsolatban.
4: Igen, ilyen nagyon zavaros érzéseim vannak, hiszen a kupot csak akkor fogom tudni megmagyarázni, hogy ez micsoda, hogyha tudom, hogy körül. Igen, egyrészt, de ilyenben nem is gondolkodunk planetológusok, hanem hogy megnézem, hogy a többi felszínforma, ami körülötte van, az micsoda. Tehát semmit nem lehet önmagában értelmezni, mindenhez kell, mihez képest, én is ki vagyok, kihez képest. Itt a geológiában is. Ez az enciklopédia, ez pedig, tehát most ez a fő foglalkozásom gyakorlatilag. Ez egy ilyen mega-giga projekt, angolul megy, 250 társszerzővel, lektorral vagyok e-mail kapcsolatban, és tehát erre megy el minden idő most.
3: Tehát akkor nem a terraformálással foglalkozol?
4: Most a terraformálás az kimarad. Próbáltam a sötét oldallal foglalkozni egy darabig, de nem találtam rá egyetlen társszerzőt sem, aki hajlandó lett volna a sötét oldalt megint. Ez nem ment. Pedig szerintem az egy... ugye nem felszínforma, de minden égitestnek van egy sötét oldala, és na, mindegy, szóval ez sok
1: főképpen. A földnek melyik a sötét oldala?
4: Hát ahova nem süt a nap. És ez most egy nagyon nagy szót fogok használni, nem én találtam ki először, mástól hallottam, ez az életművem. Azt hiszem. Tehát ennél tovább én innen Magyarországról nem tudok jutni, mint hogy ezt megcsinálom, és lesz egy. Tehát azért kezdtem el szerkeszteni, mert én szeretném ezt olvasni, és nincs ilyen. Tehát akkor megcsinálom. És tényleg az elmúlt 2 évem az erre ment el, de hogyha ez meg lesz, akkor lesz egy olyan könyv, amit ha kinyitsz, akkor ott mindent megtalálsz, ami planetáris geomorfológia. Bármilyen, nem, az ennyi nem, bármilyen, ami eddig föl van fedezve, és eddig le van írva, felszín alakzatról, ki tudod keresni azt, hogy erről mik az elméletek, hogy keletkezett, miből áll, hol található, és nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, amire nem nagyon fektetnek mások nagy hangsúlyt, a tudománytörténetre. Tehát, hogy ez, mert hogy abban, az tisztában vagyok, hogy a tudomány bizonyos cikkek olvasása az megtanítja az embert arra, hogy amit ma valóságnak, vagy amit ma elfogadunk, ugye a tudomány legújabb álláspontja szerint, az távolról sem biztos, hogy úgy van, és az holnap egészen más lesz. Tehát megpróbálom leírni azt minden felszínformánál, kikutatni, hogy hogyan alakult az arról alkotott nézete a kutatóknak, és ez hogy emberek vagyunk, már-már kezdem azt gondolni, hogy ez izgalmasabb, mint maga a felszínforma, az, hogy miket gondolt, hogyan próbálják meg kideríteni azt, és milyen teljesen 180 fokos csavarok és fordulatok voltak annak a történetében, hogy mi mit gondoltunk arról, hogy az a kráterekről például, hogy azok hogyan alakultak ki.
3: Gondolom azért minden tudomány arra szolgál, hogy mi magunk saját arcunkat megláthassunk.
5: Na de várjál, én most pont ezt akartam feltenni, hogy remélem, hogy a mai tudomány már áll olyan szinten, sőt, hiszen akkor nem is tudnánk erről beszélni, hogy az embertől független, meg az eddigi mágikus hitektől függetlenül valamilyen egészen más módon kezdjen el ezzel foglalkozni, mert ugye ne felejtsük, először a hegy az egy halott isten volt, aki ott ugye hát hegyként manifesztálódott, a tenger, meg a istennek a könnye, meg a többi.
4: Mars meg a hadisten.
5: Igen.
4: Hát nem vagyok benne biztos.
5: Igen, mert én is arra gondolok, hogy ugye, ahogyan mondtam az elején, hogy az egész tudománnyal egy kicsit az az átok, hogy minden antropomorfizált. Minden mérték, minden szemlélet.
4: Ez az enciklopédia...
5: És lehet, hogy ez az előnye is, mert csak így tudjuk megérteni.
4: Hát ez így van. Szóval az enciklopédia szócikkekből áll, amiknek a címe az nem egy bizonyos felszínforma, hanem egy felszínforma típus. Az pedig egy filozófiai probléma, hogy ez univerzális probléma, hogy típusok léteznek-e egyáltalán. Csak nyelven keresztül tudjuk megfogalmazni azt, hogy az micsoda, a nyelv pedig egy abszolút emberi dolog. Tehát az objektív valóság az nem szavakból áll.
5: Hát viszonyrendszerekből talán. Tehát amit éppen aktuálisan elfogadunk, egy jelen valóság.
4: Egy bolygó felszíne az mondjuk homokszemekből áll, vagy kristályokból, vagy molekulákból, vagy atomokból áll. Ha egy molekula, nem, vagy homokszem szemszögéből nézzük végig az elmúlt 4 milliárd év történetét a Földön, akkor itt nem jelennek meg a felszínformák, nem jelenik meg fejlődés, lemeztektonika, evolúció. Akkor azt látjuk, hogy a homokszem ide-oda csapódik, jó, mozog, beolvad, nem biztos, hogy az végig létezni fog.
5: De mondjuk a szerkezet nem változik.
4: De vagy? Hát persze a szilícium, dioxid, az nem biztos, hogy szét fog bomlani. De lehet, hogy igen, és aztán újra összeáll. De tehát az, hogy egyáltalán a felszínformák azok létező dolgok-e, vagy az csak van. Így alakult.
1: Random. Átmeneti dolog, arra gondolsz, tehát, hogy így alakult. Mire gondolsz most ezzel? Tehát, hát hogy most éppen látjuk, hogy így van, de ki tudja, ezt látjuk-e majd?
4: Vannak ilyen egységek, amiket mi valahogy emberi szemmel dovozokba próbálunk sorolni, valahogy lepróbáljuk határolni a határait, de nincsenek határok.
3: De ez nem olyan szintű filozófiai végkérdés, amivel nem érdemes foglalkozni.
1: Igen, látsz egy
3: csak egy ilyen
1: vulkánt, akkor ez egy vulkán.
4: Ez egy keret. Egy keretbe illesztheti az egészet. Tehát én ezen a kereten belül értelmezem az összeset. Nem gondolom azt, hogy amit mi látunk, az tényleg így van tőlem függetlenül, hanem azt az ember látja így. A vulkánt az ember látja úgy. Meddig? Egy hosszú cikket olvastam nemrég erről, hogy mi a csoda az a vulkán? Mettől meddig tart? Tehát az a vulkán...
1: Nem tudjuk.
4: Megyünk lefelé a föld belsejébe, akkor ott hol van vége annak, amit vulkánnak nevezünk? Hát végülis a vulkán része az is, ami hamut kilökött, és ami az egész bolygón akár szétterült. Tehát egy forma, a története hol kezdődik? Hát a története az ősrobbanáskor kezdődik. Mehetünk vissza, minden valaminek a következménye volt. És az időben másik irányba is, a jövőbe is mehetünk. Tehát az, hogy az meddig fog létezni így ebben az egység, tehát, és hol az egység határa, stb.
1: Tudnál-e mondani itt a naprendszerünkben ilyen érdekes formákat, amiket így katalogizálsz? Tehát
5: igen, végülis te alakulós.
1: Én mondok egyet, ha jól tudom, a naprendszerünk legmagasabb hegye az a Marson található.
4: Az Olympus Mons.
1: Az Olympus Mons, igen. Ami 40 kilométer magas?
4: 21 és 27 akkor között, igen, lehet, attól függ, hogy honnan mérjük.
1: Hát a tengerszintől.
5: A Mars hullámzó.
4: Átlagos planetáris rádiusztól. Érdekes formák, amiket a kutatók nagyon szeretnek állatnevekkel elnevezni. Tehát a pókok, a rántotta, a dalmát kutya, a kullancs.
1: Felszíni formák neveit halljuk,
4: ugye? Felszíni formák nevek, igen. Tehát amik tengeri rózsa, amik megihletik a kutatókat, hogy ilyen neveket adja, a tigris, karmolás. Tehát ezekre azért adnak ilyen nevet, mert hát, mondjuk a tigris karmolás azok persze nem annyira, az csak néhány párhuzamos törésvonal, de mondjuk ezek a pókok a Mars déli féltekén a jégben, amik, sőt, ilyen bokrok is vannak, amik teljesen úgy néz ki, mintha ilyen egymásba fonódó faág, ilyen bozótos lenne, amik kinyújtják
1: ilyen
4: az ágaikat.
1: Ilyen repedezés, vagy így, ez ilyen repedezés?
4: Igen.
3: Nem igen, volt elég kíváncsi a Curiosity, hogy oda küldjük.
4: Oda küldtek egyet, de az volt az, amikor elszámolták a mértékegységeket.
3: Ez azért gyanús, tudod, van
1: már... Spiders from Mars. Igen.
5: Sajnos nem sikerült. Vagy most nem tudjuk elmondani. Megszakadt
3: a kommunikáció.
5: Igen, de mennyire érdekes az, hogy ugye a csillagászati távcsöveken túl most már az van, hogy számítógépes képalkotással egyre és egyre távolabbi bolygók is környezetük, meg hát amit a Hubble teleszkóp csinál elképesztő képeket, az mennyire meghatározza maga a képalkotás fejlődése is az ezekről való gondolkodást?
3: Hát már, ha elhisszük.
4: És részben...
5: És, ja, igen, és ugye el is hisszük, tehát az a legfontosabb.
4: A holdaszállás is, tehát azon kívül, hogy hegy és ott vagyunk, egyik legfontosabb cél a holdaszállásnak az, hogy megcsinálják azokat a fotókat, amit azóta mutogatnak. Tehát az emberi kultúrának annyira egy nagyon fontos fókuszpontja az a zászló, meg a szkafanderes űrhajós.
5: Meg a holdról a föld.
3: Az emberi kultúra azon részének, amelyik ezt értékeli.
4: Ezt azt hiszem, hogy... Tehát
3: gondolsz, hogy elmegyünk Patagóniába egy törzshöz, és elkezdünk nekik beszélni erről, esetleg azt gondolják, hogy onnan cseppentek vissza lélekként.
4: Igen, az amazoniai elszigetelt törzseket leszámítva, én azt gondolom, hogy a Coca-Cola mellett a holdaszállás az egy globális élménye mindenkinek.
5: Én nagyon félek, hogy a Gangnam Style is az lesz.
1: Nem hiszem,
3: hogy az első...
5: Az első komolyabb táncélményem. Mennyit gangamoztunk ottan a feleségem? Remélem nem. Egyáltalán.
3: Na de én arra lennék kíváncsi, hogy a te munkád, meg ezek a nagyon különleges dolgok, amikkel foglalkozol, visszahatottak-e már az életedbe? Tehát volt-e olyan, hogy valamilyen praktikus módon fel tudtad ezt használni a mindennapi életedben, a családoddal, az otthonoddal kapcsolatban?
4: A gyerekekkel sokat játszunk, ilyesmit. Tehát a reggelente miről beszélgessünk iskolában menet című, és akkor előjövök ezekkel a hogyan keletkezik a Mars poláris sapkája című téma.
5: Mars nagyi megköti neki, hát az egyértelmű.
4: Vagy a ilyen bolygó térképeket rajzolgattunk, tehát a gyerekek érdeklődésének a felkeltése a tudományos problémák iránt, és az, amit az előbb mondtam, arra rámutatni, hogy tulajdonképpen ez a legdöbbenetesebb élményem volt, ez, hogy a tudomány relativitását érzékeltem, vagy itt nagyon, nagyon élesen tudtam érzékelni, hogy a Lowell-t szokták őrült tudósnak mondani, aki a Mars csatornák nagy híve volt. És azt látni, hogy ő nem, egyáltalán nem, ő abszolút objektivitásra törekedett. Valamit rosszul fogott meg persze, de és nem csak a Lowell, hanem hogyha megyünk még tovább ezekhez a törzsi kultúrákhoz, ahol az isteneket látják bele a hegyekbe és a szelekbe. És azt látom, hogy azok pontosan olyan objektivitásra törekvő, nyugodtan mondhatom, hogy tudományos célú módszerekkel próbálják megmagyarázni a világot maguk körül, és a mágia is ennek egy része abban a keretben. Tehát a tudományt én nem tenném olyan magas piedesztára, mint és nem választanám el az emberi gondolkodásnak az összes többi részétől.
3: Gyerekeid mik szeretnének lenni felnőttként? Volt már erről szó.
5: Tehát eleve ez a tudományosság.
3: Hát eleve van a tudományosság, van ez az extraterrestriális koncentráció.
4: Földrajzos az előjön időnként, de az nagyon veszélyes lenne, hogyha én ezt nyomnám. Tehát ők individuális lények, azok lesznek, akik ők szeretnének lenni.
3: Nagyon szépen köszönjük, dr. Hargitay Henrik, az ELTE BTK adjunktusa volt a vendégünk. Kérlek, hallgassátok őt kedd reggelente 7 és 8 óra között az Egyetem Rádióban.
4: A diákjaim és kollégáik.
3: Illetve a hírek szerkesztésében is tevőlegesen részt vesz, ezúton is szeretném megköszönni neked ezt a közösségi munkát, meg amit a bolygónk és a költözésünkkel kapcsolatban kifejtettél.
5: És hát reméljük, hogy a műsor adás naplójában egyre több linkkel fogjuk tudni ezt az érdekes témát megtámasztani.
1: A Mars-zászló.
5: Többek között nagyon remélem, hogy az enciklopédiából már ilyen kezdeti fázisok is kikerülhetnek, mert nagyon izgalmasan hangzik, és biztos tovább mutat, mint egy Wikipédia lenne az adott témákból. Főleg én ezért szeretem a tematikus enciklopédiákat. Egyik nagy vágyam amúgy a Larousse gastroenciklopédia megszerzése, ami hasonló örömöket tartogat, csak nem a bolygótektonika, hanem mondjuk a zsírcseppeknek a mozgásával.
3: Szevasztok, hallgassatok tovább a Tilos Rádiót, Csipet.
2: Ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió ember magazinja. A vendégünk dr. Hargitay Henrik planetológus, az LTBTK adjunktusa. Hallgass!

0: mire se suta.
1: Que takaru.
2: Jó.
1: Kelt a karó.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kelt a karó. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőt.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tisztelt vendégeim, tisztelt gyomaendrődiek, kedves barátaim! 100 éve gyomán született a 20. század egyik legnagyobb hatású irodalmi alakja, Határgyőző. Abban a szerencsében van része városunknak, hogy ennek a kitűnő embernek az első 6 évéhez járulhatott hozzá. Sajnos az az első 6 év annyira fájdalmasan rövid idő volt, hogy tárgyi emlékei nem is maradtak. Erdélyi 100 család sarjaként, mint említettem, 6 éves koráig élt Gyomán, és onnan került el egészen Budapestig, ahol tanulmányait folytatta. Kitűnő műszaki érzékkel megáldott mérnök ember lett belőle, aki mindeközben Kodály Zoltántól zenét is tanult, Határgyőző hegedű művészként is megállta volna a helyét, tehát egy páratlan tehetségű ember volt több területen is. Élete, pályája, sorsa úgy alakult, hogy több rendszer is üldözte nézeteiért, politikai hitvallásáért. Az üldöztetés nem csak abban nyilvánult meg, hogy műveit betiltották, vagy nem engedték publikálni, hanem börtönbe zárták, életét is fenyegették. 1956-ban hagyta el Magyarországot, és egészen a rendszerváltozást követő időszakig nem is tért vissza. Amikor Magyarországra visszatért, szerencsére Gyomaendrődre is visszatalált, és ezt elsősorban az akkori és a későbbi könyvtárvezetőknek köszönhetjük, akik hívták, hozták Gyomaendrődre, itt fogadták és ápolták a vele való barátságot. Határgyőző világpolgárként talált vissza Gyomaendrődre, és vette fel újra

0: Az irodalom történész urat, hogy határgyőzőről szóló gondolatait ossza meg velünk, illetve hozza hozzánk közelebb egy kicsit határgyőző személyét és határgyőző munkásságát.
1: Hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatóság! Azért gyűltünk ma össze, hogy a magyar kultúra egyik nagyszerű, emblematikus alakjára a határgyőzőre emlékezzünk, és őt ünnepeljük. Ebben az évben lenne 100 éves. Határgyőző eredeti nevén Hak Viktor 1914. november 13-án született Gyomán, Hak Vilmos, a gyomaik nyelvnyomda papírszakértője és Túri Mária Margit gyermekeként. Sorsa olyan volt, mint a katasztrófák sújtotta 20. század Magyarországon élők sorsa. El kellett szenvednie Magyarország megcsonkítását, annak következményeit, apja háborús megnyomorodását, a szegénységet, a forradalmakat kísérő pusztításokat, a gazdasági világválság következményeit, a szélsőséges politikai erők uralomra jutását. Sorsa egyre másra keresztezte hol az egyik, hol a másik szélsőség útját. Mindkét esetben súlyos börtönbüntetéssel, veréssel, kínzással lakolt. Először 1943. május 1-én a németek elleni szervezkedés vádjával és felségárulásért ítélik halálra. Majd rónak rá hosszú börtönbüntetést. 1944 késő őszén sikerült megszöknie, de amikor 50. januárjában a dühöngő kommunista rémuralom elől kísérelt meg határátlépést, már nem volt ilyen szerencsés. 2,5 évet töltött különböző börtönökben. A Szegedi Csillagban, a Budapesti Gyűjtőben, Sátoraljaújhelyen, Helyő Csabán, vagy épp Mária Nosztrán. A börtönökben töltött szenvedéseit szívesen kihagyta volna, de amint írta, olyan tapasztalat birtokába került, amely egész életére, művészetére hatással volt.
2: Óra sarok, Eliane című regényemből. Este az órák esnek, a vének egy napot siratnak, s hol lányokat adnak, vesznek, széles az utcapiacnak. Rikkant a rokkant rikkancs, indul a fény a popsin, utána hiába pislancs, hosszú a villamos sín. A sarkon az óra kettyen, fénykéve csapás a gőzés, emberszag, jó a hidegben, oly jó a baráti kifőzés, s ki szidja sorát a világnak, és éhes magára gondol, csak mennek, menni se látnak, csak lótnak a fájdalomtól. A lámpák lógni megunják, ragyogni a szenvedésen, s kilencre befutnak a kújvák, Magdolna szent nevében. Kilencre befutnak a kújvák, Magdolna szent nevében. Kronométer. Ha már tudom, hogy időm letelik, másra se ügyelek, csak múlására. Olyannal mérem utolsó perceit, ami a kronométerek királya. Csak aranydélcegek bábos sora billegelő, lapátkép, maskarádék, aranykalapáccsal elütni a felett verő halálharangjáték. Csak felettesse megrövidültem, ezzel is fogyott aranyat érő, kincses időm ezen a földön, legyen hát hozzá méltó a mérő. Ne rugóra járjon, se mély rováson lecsurgó tartálycsobolyóra, víziorgonásan, klepszidrásan. Legyen száraz, bölcs, lakonikus óra, homokóra, csak egy égig érő, annak tűző aranykáprázása, csak gyémántpor legyen benne a mérő, annak gyors gyémánt homokfosása. Az mérje krőzusi lomha pergésével, üveggaratján megfordíthatatlan, mint feleződik fél a felével, kopó fogyásom úgy leshessen abban, ha mire futja életidejéből, eszméletemnek kitán még világol, aki azt pergeti gyémánt permetével, kronométer legyen a javából.

0: Kocskáló lekoppan. Amiben egy más időszámítás szerint volt. Egy másból. 1956. decemberében elhagyta az országot és feleségével Londonban telepedett le. Élete a már diktatúráktól mentes országban sem volt egyszerű. 42 évesen hagyta el az országot. Egész egzisztenciáját kellett újra teremtenie. Többnyire saját honfitársai áskálódásai jelentették a legnagyobb problémát. De a haza ott is fontos volt számára. Népművészeti tárgyakkal vette körül magát, és mint egy múzeumban úgy élt. Francia költő barátja Jean Russellot kis Magyarországnak nevezte el otthonát. Határgyőző sokoldalú tehetséget kapott örökségül. Már gyermekkorában hegedült, később komponált, és élete végéig szoros kapcsolat fűzte a zenéhez. Nyelvérzékesen maradt el zenei tehetsége mögött. Számtalan nyelvet sajátított el, beszélt és olvasott. Műfordításait a legjobbak között tartja számon a szakban. Műegyetemistaként festészettel is foglalkozott, és műveinek eladásából tartotta fenn magát. A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karán építész diplomát szerzett 1938-ban. Tehát a reáliák között is nagyszerűen tájékozódott. Ma már jól látszik, hogy határ az irodalom területén bizonyosan maradandót hozott létre. A szép irodalmon belül szinte minden műfajban alkotott. Verseit irodalmi esteken, versmondó verseken szavarják, drámáit több-kevesebb rendszerességgel neves színművészek adják elő, regényeit olvassák, irodalomtörténészek kutatják. Világnézetét az apjától örökölt szélsőséges kételkedés jellemezte. Gyakran mutatott rá a vallások ellentmondásaira, különösen a keresztény és mohameden vallásokat bírálta. Mindezt pedig tette az ógörög, ismerd meg önmagad elvvel szemben, az ismerd meg a körülöttünk valókat elv jegyében. Feltűntek számára a nyugati társadalmak ironikusan, politikailag korrektnek nevezett demokráciainak ellentmondásai. Korát megelőzően nem csak esszéiben, de verseiben, regényében is bírálta a kulturális keveredést, a szinte anarchiába hajló rendet, a fogyasztói társadalom olyan visszásságait, mint a túltermelés, a túlfogyasztás, a környezet tönkretétele, az uniformizáltság, a külső-belső igénytelenség, a műveletlenség. Csak épp le nem írta, hogy mindez az új rabszolgáság felé vezető út. Határ alapvetően filozófusnak vallotta magát. A lét nagy és megfejthetetlen problémái foglalkoztatták. Úgy tartotta, hogy szépírói tevékenysége csupán mellékes filozófiai művei mellett. Bármely műfajban alkotott művét is olvassuk, mindenhol a filozófus gondolataiba botlunk. Ezért műveinek befogadása bizony sokszor még a professzionális olvasónak, a kutatónak is komoly nehézséget okoz. Alkotásai kezdetektől fogva ambivalens érzelmeket váltottak ki a befogadókból. Vörös Sándor 1956. október 15-i levelében lelkesedéssel szólt Magyarországon második nyomtatásban megjelent írásművéről, a Helianéről. Idézem Vörös Sándor határnak írt levelét. Ezelőtt pár héttel Balatonfüreden írótársaságban beszélgettünk arról, van-e olyan magyar regény, mely világsikert arathatna? Mely francia, angol vagy német fordításban nem sikkadna középszerűvé, hanem pótolhatatlan értékként ragyogna? Sorra vettük a múlt, jelen, kb. Fél száz íróját. Egy részüknél, például Kemény Zsigmondnál, Krúdinál, az látszott valószínűnek, hogy világhírű klasszikusok árnyékába kerülnének. Más részük, például Jókai, a nemesebb fajta félponyvához hasonlít fordításban. Legtöbbjük pedig olyan volna, mintha az ember belép Paks vagy Balmazújváros múzeumába. Végül is mindnyájunk nagy meglepődésére a te Heliane regényednél kötöttünk ki. Ez a regény európai. Anélkül, hogy úgy volna európai, mint a nyugatiak. Érdekes. Dunavidéki. De nem mucsai. Ha lefordítanák nyugati nyelvre, nem zökkenne valamely nagy előtt hatáskörének. Ugyanakkor Király István a könyvről a politikai kurzusnak megfelelően megsemmisítő kritikát írt a Csillagban, amelynek hatására Határkönyvét bezúzták. Az idő pedig Vörös Sándor ítéletét igazolta. Határ az Őrző könyve című regényét elküldte Illyés Gyulának és Szabó Lőrincnek is. Illyés reakció a 17-16 évvel később, 1964. júniusában érkezett meg a Nemzetközi PEN oszlói kongresszusán. Lesújtó volt. Szabó Lőrinc azonban kézbe vette a könyv furcsaságot, sőt, levélben reflektált a könyvre, és azt írta. Mulattam, már ahogy ilyesmi mulatni lehet, az ötletem. Szeretném, ha egy kicsit kitanítanál erre a munkádra, mert bizony nem nagyon értem. Határ győző emigrációból való hazatérése első könyveinek kiadásával kezdődött. 1986-ban jelent meg a Pepito és Pepita, majd 1988-ban az Amibel című regénye. Igazi áttörést azonban a 89-90-es fordulat hozott. 89 őszén látogatott haza először hivatalosan, ezután gyors egymás utánban jelentek meg az emigrációban már kiadott és új kötetei. 90-től haláláig szinte minden könyvhétre hazajött, szerzői esteket tartott, dedikált. Egyre másra érték a hivatalos elismerések is. 75. születésnapja alkalmából a Magyar Köztársaság aranykoszorúval ékesített Csillagrendjével tüntették ki. 91. márciusában Kossuth díjat kapott. 93-ban a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia választotta tagjai közé. 1994-ben szülővárosa Gyoma Endrő díszpolgárává vált. Ugyanebben az évben a Miskolci Egyetem díszdoktori címet ajándékozott neki. Mégis elégedetlen volt, mert úgy érezte, hogy művei visszhangtalanok maradtak, ebben azonban tévedett. Ezt mutatja műveinek idézettsége, a művészetéről rendezett konferenciák, a röviddel ezelőtt Tokajban avatott emléktábla, de még inkább a most avatásra kerülő szobra. Magas hőfokon élt és alkotott, szerette, habzsolta az életet. Nem akart meghalni soha. Ezer évig akart élni. Irigykedve emlegette a görög Epimenidészt, aki Laertiosz szerint 300 évet élt. Jól lehet, hosszú életének csupán első 6 évét töltötte gyomán, életművében mégis nagy szeretettel beszélt róla. Külön versben emlékezett meg szülővárosáról. Az Összmagyar Kultúra nevében köszönjük azoknak, akik segítették létrehozni ezt az emlékhelyet. Köszönjük a fiatal, de nagyszerű művésznek, Holán Mátyásnak e szobrot, hogy megalkotta. Köszönjük Gyoma Endrődnek, hogy kiemelkedő helyen kezeli az egykor oly sokat üldözött, nyugtalan fiának emlékét. Köszönöm a figyelmüket!
1: Köszönöm szépen! Dr. Mohácsi János irodalomtörténészt hallották, és most pedig következzék Mészáros Mihály, a Békéscsabai Jókai Színház színművésze, aki szintén Határgyőzőre fog emlékezni az ő sajátos eszközeivel.
2: Messze még az olyan messze, fedél fejünk fölött lesz-e, nyűhetetlen oly lábbeli, mely az óceánt átszeli, bokaszárnyakat növesztő írótábla, palavessző, palatábla, íróvessző, papír sárkányt eregetnek, aki elmegy, rongy eretnek. Annak, akit hátára kap kalandor nép, száz szám akad. Átfelszéllel hét határon, mint a pók az ökörnyálon, mint a pók az ökörnyálon. Egy pogácsát hamuba sült, meg is koplalt, úgy keserült. Hátra dűlve tart a korlát, lesd a lógó tatvitorlát. Tenger, mozdulatlan massza, vásznad jó szél, ne dagassza, hét vitorlát ne dagassza. Mit honnan csak én láthatok? Kő és hó, romsivatag. Olyan koldús kedve támad, elmegy Isten portékának. Elmének sok, hitnek kevés, ég a kegyszerkereskedés. Égő kegyszerkereskedés. Kerek ég világlátásban, lencséd mögött mindig más van. Utas fényév, milliomszor elfogsz, ember liliomszám. Ott vesztél a színképsávon, örvenc tűhegy látásában, tüves tűhegy látásában. Egy vagy a hány angyalból, inget hamvad hangot halkul, vissza már hiába bánod, elkopott járó topánod. Öreg anyád megkövetned nincs, maradj csak rongy eretnek, az maradsz, csak rongy eretnek. Hogy marognyi hamuvá hamvadjunk, és tartogassuk is markunkban hamvainkat, egyszeri tüzetes megnézésre, az volna csak a pünkösdi királyság édesei. Íme én, aki voltam tenyérnyi hamunak a tenyér tartogató hamuján. Íme a két látószem, amivel nézem, csak két vizsgaszemnek aláhambadott visszanézése, fehérek szürke pernék. Íme a látóideg mögöttes vidéke, agykaréról hamuvá omlott agykaréra. Hogy a birtoklás vágyából és jogi tételességéből való ezen végkivetkőzésen tulajdon magunk legyünk, az az utolsó dologi tulajdon, amit még magunkénak mondhatunk. Mármint, ha bűnkösdi cseleszerrel az égetőn keresztül jövet, megmaradunk annak, ellátó hamunak, hamu tartó tenyerünkben édesei. Hogy is tudnánk betelni vele, mi közel tartjuk s legeljük látását. Hiszen ha tekintetünkből elengedjük, aláhull egyik pergetője, s amibe pergette a másik, hamvában vizslató valónkat is magával rántja, a másik tenyér. Hogy mi magunk legyünk annak a mi maroknyi pernénknek széllel szóratója, széteregetője, tulajdon tenyerünkből, valamik tartogatónak is el nem fogyunk, s nagy kavarogvást el nem enyészünk. Hogy sem utána nézőjének, sem kiénekelőjének, sem hírének hamvának meg nem maradván, sívó medrekkel, bitankatlanokkal osztakozzunk az ülepedésben. S mint pálmás üvegtetejű törökfürdő szakértő dögönyözőjének keze alá átadjuk magunkat jégnek, napnak, eróziónak. Mi jó, jobban, sose kímélje, oda se neki. Én micsoda bűnkösdi királyság édesény. Itt megyek én, ilyen vagyok. Ilyen kikopott, ilyen leégett romja csupán a felszárnyazott, a rebeghető repülhetnék. Mint kísértett elimbolyog, kirakat London káprázatában pezseg a kásakőt gombolyog. Vattává omladoz a lábam. Elvörösrő rendőrfákja tükrében én a tűzfonákja. Megszületlen verseim. Útszélre hulló elvetéltem, mint aki hazajárni sem mer. Múljék el tőletek, hogy éltem.
1: Említettem, határgyűző emlékév van Joma legkitűnő birodalmárának emlékére, az író-költő, filozófus, bölcselő a mai napon talán egy kicsit újra visszatér gyomendrőd egy kicsit hazatalál hét határon át, és megérkezik egy szobor képében. A szobrot Gyomendrőd város az emlékév emlékére kívánta emelni, és egy pályázat segítségével, valamint az önkormányzat költségvetéséből hozzátett pénzzel tudta megvalósítani. Ezzel a szoborral határgyőzőre kívánunk emlékezni, és most megkérem Várfi András polgármester urat és a szobor alkotóját, Olá Mátyást, hogy adják át az emlékművet, a szobrot leplezzék le.

0: gazdagok töredelme. Fonákjával kifelé felderítettem bíbor köpenyemet, megállítottam a hordszéket, és elhatároztam, hogy úgy megyek végig a fórumon, mint aki valaha jobb napokat látott. Visszaparancsoltam kíséretemet, és a törpülési görnyedve, ólálkodó alázattal és oly koldú szerénységgel loptam az irhán, hogy bármelyik publikánus viszkető lábbal rúgott volna belém. A gladiátor iskola előtt, ha nem sietek, behúzna.
1: Piceg! Né? Hogy piceg? Ki vagy? Disznó, akinek a lába combi kuszér, az a disznó vagy.
0: Igen, uram. A szobrok alatt már úgy olvastam az epigráfiumot, hogy császárok, istenek, betűiteket porszemmel felérni bokáig sincs jogom.
1: Mit maradsz?
0: Én, uram, egy szót sem.
1: Feleselsz? Mit maradtál, motyogtál magadban?
0: A szenátor a gyomra korog.
1: A szobroké?
0: Világosan hallottam, uram, a szenátor a gyomra korgott.
1: Polgárok! Polgárok! Korog a gyomra a szobroknak, a szenátorokról ez! Ez!
0: Aki itt a porban kúszik, láthatatlan lábak alattatok, a féreg a tér fenségétől kimúlt. Hadd sütkérezzen benne, messziről kövessetek. Ez hát a szegénység végtelensége?
1: A halpiacra veled az osztrigás kovák közé, a fajtád!
0: Én római polgár vagyok.
1: Rosszabb a barbárnál, piaci kutya!
0: Akiket a gondolat tején neveltem, így tereltek belső hajcsáraim.
1: Még fitog vele. Majmolja a nincse, hogy van mit rejtegetnie. A torkot szakadjon bele, röhögj, hemperegj, hűlj a családoddal a szajháknál. Hányszor szöktél a gályáról, kurafi? De ez a tisztelettudó unokaöcs, majd az öklömmel a szájába, akivel társalkodol. He? Ízlés és mérték, tetrák! Az elmajmolt tartás, a pimasz türelmes modor, amivel jó madár, kelleted magad, hogy valaha jobb napokat láttál. Hagymaevő szenátor! Mi? A kuka nem szól! Halljátok? A császár szobra elő, polgárok, polgárok, hely!
0: Ha a kíséretet még ugyan illő távolban követ, nem ismerne meg a szobrod előtt, ahol utolérés, szenátor, amúgy Isten igazában elpáholnának. Hé, rab!
2: Uram!
0: A hordszékemet. Alig értem haza, az első dolgom volt.
1: Hol a görög?
0: Megvesztőztettem házi filozófusomat.
3: Hajnal derek.
4: A porondon Pepito és Pepita!
5: Stúdiójáték határgyőző hangfelvételei alapján.

0: Az üvegfalon látom a kalapomat. Igen. Igen, igen. Csinálódott. Az 1970 és 84 közötti esztendőkben. Mi van, ha úgy van, hogy Piroska ifjasszonnyal?
1: Nem, Piroskámmal.
0: Londonországban Piroskámmal. És 2001-ben Pest-Budán. De a Magyar Rádió RT1-es stúdiójában. Nem akarok semmit. Minden rendben van, édeském. Minden rendben van. Kapok egy fényt, hol a fény? Nos.
2: Tengertánc.
3: Egyet fejre, egyet félre, egyet hopszra, zsupszra, hátra, véletlen törünk az élre, mi vagyunk a bátrak bátra.
2: Íjjá, íjjá, íjjá.
3: Elkapjuk a kantinos lányt, életrutin galacsinja, egyet haránt, egyet hasmánt, felkacsintva, lekacsintva, íjjá, íjjá, íjjá. Vízdíj, gázdíj, villanyszámla, totószelvény trafikosnak, fizes köles, nagy évszámra, tisztességből, rutinos vagy, íjjá, íjjá, íjjá. Egyet eljobbra balrázva, lóra balló piruettel, farkat farott fejed rázva, meghibálni nem ulaszd el, íjjá, íjjá, íjjá. Rendes buta, ha kerülget, tisztes gödör, ha megállít, megszámlálnod életünnep rutin, naptár numeráit, íjjá, íjjá, íjjá. Mint a felhúzható bábuk görcs koreográfiája, úgy ugratnod rángó lábod rántó rutin ritmusára, íjjá, íjjá, íjjá. Veszendőbe rutin élet, hétköz, napok, évek nyája, hajtanálak, terelnélek, ebből elmúlott minnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, ebből elmúlott minnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.

0: A kökömnyei vérfeledő. Ötfelvonásos nemzeti rémdráma. Harmadik felvonás, párjelenet a Nádor és Jedibró király között. Nádor.
1: Nem úgy, király, kívántad így cseves, lobestendéken, hogy fivadra les, vagy holmi gőj, trónlátó fattyazat legyen király, s ring-rib-rab, langy magad.
2: Mi gözmenyét sivál a nyüzsge ég, nem tűnék, sem tevék, s tejendenék.
1: De majd potyomra mind.
2: Manyom s nemem, bizut csomra s csökömre mondva, nem.
1: Zsivok kikomnya úr, s a kők zsupán, jőkákon pilli néppel zsurgyebán, országodolkodik, drág marta jog.
2: Míg én?
1: Lilex, spitongra pál a jog.
2: De nőm a jó.
1: Csánk táborába szít, a cifka nőt puják nem vértezik, ne bizlaj nődben, húga, nem fia, polyákhoz cúhul!
2: Meg kell halnia!
3: Figyelmeztetés. Bár tudjuk, hogy korjelenség, s nincs ki tőle ment marad, csak megkérünk, kedves vendég, ne lopj ezüst kanalat, de ha nincs mi megkísértsen, nem lopj se villát, se kést, ne olvasd a világért sem ezt a figyelmeztetést.

0: káromkodó vers kisgyermekeknek. Barbarossa rőtszakál, rőtszakál, rőtszakál, fenn virraszt a császár, fogytán a kolbásza már, básza már, hely, básza már, fogytán a kolbász már. Keseregbe silbakol, ilbakol, silbakol, semmi elesége, fogytán a serés a bur, gundibor, hely, gundibor, fogytán ő felsége. Meg kéne már tötteni, törülni, tötteni, fókhálós kupáját, szakála által veri, talveri, hely, talveri, asztal a lapáját. Bükkfa asztalára bök, lára bök, lára bök, ereszt a szakállom. Szorít engem ez a bük, ejn a bük, hely, ficva bük, fékom ihajlárom. Asztal széket szétverem, szétvágom, szétverem, barlangot lerázom, valóságos jégverem, gőzfürdő, hely, jégverem, Isten úgysem fázom. Zúzmarás szemöldököm, öldököm, möldököm, álkapcám berostált, pókot nyeltem törtökön, péntökön, csütörtökön, megennék egy rozmár. Sanda kormos holdvilág, borvirág, holdvilág, tarjagos pofájú, bánom is, hogy ide lát, ide süt, hely, ide lát, moslé, teli vájú. De mit neki Hekuba, Kikuba, Hekuba, volna tört kupája, ha teli volna kupa, Kikupa, helybe kupa, göröngyöse fája. Fagyú gyertyát rágicsál, morgicsál, rágicsál, gyertyafagyút rágcsál. Barbarossa rőtszakál, rúdszakál, hely, rőtszakál, búm, borong a császár.
1: Keresztre feszítés. A mogorva szobrász és a megrendelő. A mogorva szobrász keresztre feszítés című Krisztus szobrán dolgozik. A magasrangú megrendelő térdig érő hímes bojtos köntösben és aranyos zsákocskáját rázva a háttérben türelmetlenül ösztökéri szobrászát. A keresztre feszítés százöles, irdatlan kolosszus keresztjének rézút tömegével túlnyúlik a Signoria tornyán és a piaccát környező minden előkelő tornyokon. Szobrász ingázó póznacsákjákkal a rászegezést igazgatja, morog magában.
0: A feje félre billenése, a válla kilógása, a hóna jelernyedése, sehonnan, sehol semmi. El nem venni, hozzá nem tenni. Kész. Vége.
1: Kalmár. Aranyát csörgeti.
2: Arciasabbra nekem az én Krisztusomat! Arciasabbra!
1: Szobrász.
0: A szeme odva, a szemöldöke megvonaglása, a felső ajak lefittyetése, az alsó ajak félre lógása, a keresztre feszít.
1: Kalmár előbbre jön, körülugrálja.
2: Arciasabbra azt az én Krisztusomat hallod-e? A Krisztusodat, te szobrász! A Krisztusát! Arciasabbra!
1: Szobrász az összképet vizsgálja, kunyorog, számvetést tesz.
0: Se hozzátenni, se elvenni. Az öt sebe a maga öt helyén, a négy meg a lándzsától, ami ahol átalszúrta, néhogy patagzik. Konzumátum ezt. Megvolna ez is, ez a nagy kő. Ihol elbocsát engem, és most úgy érzem, megint facér vagyok. Kész. Vége. Ez a keresztre feszítés.
1: Kalmár zsémbel toporzékol, előre tartott kézzel aranyos zacskóját rázza lengyel.
2: Mi lesz, szobrász? Mi lesz? Konokabra nekem az én Krisztusomat, az asztalra csapjon nekem, mutassa meg, hogy kisoda, mutassa meg, harciasabbra azt a Krisztus, hallod-e a hét szentséges szent háromságát, a kutya Krisztusának, aki mindene van, harciasabbra!
1: Szobrász lassúdan odafordul, indulatát szolgálatkészen tűrtőztetve, fensőbséget megalázkodással.
0: Együgyű képfaragód vagyok, nagy uram, hiszen ha csak az kell, faraghatok én neked olyan fene Krisztust, hogy öröm lesz rád nézni, ahogy égnek áll tőle a hajad. Harciast, hogy a ráfeszítetés helyett két marokra fogja, és mint a buzogánnyal úgy zúdul a pogányra, keresztjével halálos csapásokat osztogatva. De azt engedelmeddel alig, ha lehet majd keresztjével.

0: Sátorajóújhely 1943. Emberkék, örüljünk a rossznak, a Parányi Fegyházi földabrosznak. Örüljünk a tetvünknek, a kosznak, s amit hoznak, ha hoznak, a kosznak. Jóca, ha szerbül is, szavaljál, felhőnek szerelmet te valjál. Jövőre tovább lesz tavajnál, vár anyád, ki ajnál, ki sajnál. Te még a tegnapi dongót hajtod? Én már a holnapival nyavajgok. Légyfogásban verseny, mi majmok. Bajnok a bajnok, ha bajnok. Kié kis udvar napsugárja, a boldog, hogy kiblivel bejárja. Belevakul kelepel orszimpája, míg a zárt, a zárja bezárja. Milét a táncol, jóca szaval hát. Ki csokoládét képzel, ki almát. Ki pincérlány, ki könyvtár nyugalmát. De falnák, nyalnák, nyakalnák. Aki jehovista nem neheztel, elintéz mindent az keresztel. És egy-két szellentést ereszt el a mester, aki resten is restel. A ruszin tutul, a szektás térdel, horkol a tót álmában ebédel, s szemközt a hét alvók antitézisével, tézis-szintézis tervet érlel, érvel. Emberkék, örüljünk a jónak, télen a hőnek, nyáron a hónak, a holnap harmaddal szabadulónak, a nap ez a mai, ha mai, ma jónak.
1: Hajnalderengés. Elkésett hangok a marhavásártér tájékán.
2: Aztán eladó ez a csillagos ég?
3: Eladó.
2: Nem valami szapora?
0: Nézze meg azt kent jobban, hány topánkára való boglár, hány diadémnak való kincs vagyon rajta.
2: Sok allom.
0: Hiszen még nem is tudja.
2: Hát, ha a feléért ide adja.
3: Ha a duplájáért akkor sem adom, hanem vesztegetem. Hét peták meg egy az áldomásra, annyi nem kevesebb.
2: A hatot már megadnám, csak hold, kettő volna rajta.
3: Hold, kifújik, majd kifújik az is.
4: Csak tavi tükröt terítsen alá.
2: Hattyával, no.
3: Annyi.
2: Sok az egy égér.
3: Ilyen csillagos égér.
2: Nem bánom. Még megsebeztem, és a csillagaim már lealtanak.
3: Amott az ivó, no erre álltomás.
2: Az is tünedezik, mint a csillagaim, a csillagaim.
3: Aha, itt a csillagos ege, ha megvette, ha az vigye.
0: Zsák. Kezemmel, lábammal, csonthúsban, húzolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húszsákban, nem hiszek én már a múzsákban. Tokám is, tököm is romlandó, nem marad belőlem hírmondó. Vihar ver, delejtű elrombol, kilépek létrejtő barmomból. Énemnek, éhomnak hüvelye, éneklő álmomnak hűlt helye. Zsákhúsom elhányom, s leteszem, rátolom ármányos reteszem. Húszsákom lehűdöm, lerakom, szerkeztem vetített alakon. Árnyékrajz eljut a körrajzig, porrajza, korrajza kirajzik. Nevemet kizengem, felzúvog, énemnek ez engem hazudott. Húskámzsa kürtője szétlobban, töltője, öltője nem voltam. Kezemmel, lábammal, csonthúsban, hurcolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húszsákban, nem hiszek én már a múzsákban.
5: Lilli Bollero.
6: Nem szól a zene, nem szól? Jézus Mária. Nem emlékszem a szövegre.

0: Jó van. Igen, igen. Kívülről a látómezőn. Igen. Minden rendben van, édeském. Minden rendben van.
1: A novícius. Sétaájtatossága jámborít a rend kolostor udvarán. Álombeszélgetés a perjel és a novícius között. A perjel kezdi. Szereted a fagylaltot?
2: Szeretem.
1: A vaníliát? A csokoládét? Az epret is? Vagy csak a mánát?
2: Mind valamennyit.
1: A tarkosság bűne ugyan, de ezúttal jóra vezet. Ez adja érveink bizonyító erejét. Nem bánom. Hát a mandula fagylaltot?
2: Azt is.
1: A magyarót?
2: Azt is.
1: De ha egyszeribe fagylalt tenger közepén találnád magad, amely mind mélyebbre süllyedt talpad alatt, hidegsége áthűti ágyékodat, vesédet, s utoljára a félelemtől vacogva ismered fel, hogy végórád ütött. Volna-e valami útállatosabb előtted, mint jobban gyűlölnél, jobban kárhoztatnál, mint a fagylalt tengert, amely benyel?
2: Nem volna, ó, atyám.
1: A bűnök tengere, a háborgó óceánum, a kárhozaté. Igen?
2: Igen, atyám.
1: Hát a finom francia salátát. Szereted?
2: Szeretem.
1: De csak a spárgáját, borsóját, vagy a halasat
2: is? A halasat is.
1: Hát az olajbogyó, az ajókát benne.
2: Azt is.
1: Hát a pisztáciát, a tormás, borsos, gyömbéres, sőt, sonka, vaktalékos salátát élet.
2: Mind valamennyit.
1: De ha azt mondanám neked, hogy egy feneketlen pisztáciás macsáron kellene átgázolnod, s már az első lépések után elveszítenéd lábod alól a szilárd falait. Nem sokára a Szardínia és a Passui nyúlós nyákos vagdaléka már a szemöldöködig ér, és te a majonéztől ökröndözve utolsó segélykiáltással fordulsz egy arra vetődőhöz, akit képzeletet teremt. Mert puszta és kihalt a pisztácia mocsár, s ahol a madár se jár, hollók kárognak fölötted. Tudnál gyűlöletesebbet elképzelni, mint a tengernyi tenger francia salátát, mely életedet követeli, szívedbe döfölő élesebb gyilkot a sátáni szakács kacagásánál, kinek saláta tengerét ma holnap pászolt hulláddal fűszerezett, csak elképzelni is tudnál-e?
2: Nem tudnék, ó atyám!
1: A kárhozott tengere. A hullámtarajától csak sajkát felett gyermekem, s te martalékává leszel. Ezt akarod?
2: Nem akarom.
1: Figyelj a szóra. Szereted az édességet?
2: Szeretem.
1: Ha volna, ennél, és inkább azon élnél rendünk köleskásája helye?
2: Ha volna.
1: Nem bánom, vegyük ezt. Igen, csak benne leledzel a pákosztosság nagyon nagy bűnében, fiam. Te majd megmutatjuk, hogyan fogjuk meg saját kelepcéjével az ördögöt. Nem árt, ha vinyogva bár, de ő is mond értünk néha napján egy-két miatyánkot. Nem bánom. Te csak a fánksütők édességeit szereted, vagy az ostyasütők édességeit?
2: Azokat is.
1: A mézes bábot is, vagy csak a mézes habos csókot?
2: Mindenfajta csókot, ó atyám.
1: De csak a mazsolás, a téja, vagy az óriás mandulával tűzdeltet is, a szultán kenyeret és a pirógot? Török mézet és a marcipánt, a latinok mézes ciberéjét, csak úgy, mint a barbárok aranygaluskája.
2: Valamennyit?
1: A világ minden édessüteményét szereted?
2: A világ fiú! Minden édessüteményét, uram!
1: De ha a világ minden édessüteményével tengert rekesztenének körüled, vége láthatatlan, feneketlen tengert! Érzed, hiába tapodod, hogy nincs hűjjedez veled a fertelmes sárga hab. Homlokodon meggyűl a halálveríték, s míg végtusádat vívod, fölötted elsötétül az édesség tengere. Már nem te vagy a gyomor, ő a gyomor, mely téged elemész, s egyre mélyebbre csúszol az iszamos mézsárban. Tudnál-e utoljára is, tudnál-e köpedelmesebbet elképzelni az édesség ízénél, mely betüremlik bár zsingodon, tüdődön, s minden egyéb testnyílásodat is megduggatja. Mérges keservesebbet a cukorhab cudar tengerénél, mely hullám sírod is, tudnál-e?
2: Nem tudnék.
1: Látod-e a bűnök háborgó óceánumát, a zörvényt, amelyben forogsz? Mit keres az, akinek dibdáb sajkája a bűnök háborgó óceánumán téstova hányódik? Milyen világító tornyot keres? Hogy hívják az üdvöt, amely kivezet és hová? Amely a buja vágyak és mértéktelen gerjedelmek, amely a henye dínomdánomok hiú helye hújják háborgó óceánumáról. Biztos révbe vezet? A refektórium ajtajában már verik a gondot. Hol is tartottunk? Távozz a háborgó elementumok torkából, parányi sajkáddal, távoztass magadtól a gonoszt az imádság erejével. Elméd világosul már?
2: Még nem egészen, atyám.
1: Elveszendő lélek. Rágd meg jól a hallottakat, vesperáig. Tartsd mentől szigorúbban bőjtünket, s majd az esteli ájtatosság végeztével még mondok számos mentől szebb jámból példázatokat, hogy megvilágosuljon elméd.

0: Döla. Och så jomnog dylo, säja bula su. Nämte hete krula, rula, njäjo, sulva su. Mekse musdule kopunja bolto, smär älmumban ellätuma dulgumat. Ki Tamás kodóba, mást gondolna tán. Elfaragtak, rossz fából, a vérem sarlatán. Tolakodik a betűsor, kedvem iparos, szegény fejem önfejűs, oly arbitrárius. Én úgy veszem eszem, mint a zimposztort a nép. Hálat eltem, nem számít a közerkölcsiség. Álomtök lopón a vaksi hólyag megtelik, hólyag én magam vagyok, ürítem reggelig.
1: Íni-míni.
2: Szülőasztal, szülőszék, szülőkészülék, íni-míni, májni-mó, édes egy szülék. Én is mennék, mehetnék, elnyugodni jó, örökrendet tehetnék, íni-májni-mó. Aki voltál én nekem szülőasztalon, íni-míni, májni-mó, édes angyalom, lettél tűzi gyertya ár, visszahamvadó, gyermekágyi mátkapár, íni májni mó. Hullapója, hull potyog, élni oly sebes, íni míni májni mó, foglak, ne keres, kiszámolás rám esett, vagyok a hunyó, anyám édes, jó leszek, íni májni mó.
1: Vidám táncdal.
3: Fiúk, lányok, hopsza, hopla, hadd mondok el egy mesét. Szentháromság vasárnapján befejezte életét. Hártya vékony, két papíron írta búcsú levelét. Egy mesémből hopsza, hopla, soha, soha nem elég. Szentháromság vasárnapján, amennyit ő sírhatott, nincsen annyi ég az égen, keserűnek oly patak. Volt még 50 pirulája, rózsaszínű meg fehér, Szentháromság vasárnapján méreg, kivel ember él. Sárga nyelű késfokával úgy morzsolt a törteszét, felement a poharába, felét szórt a szerteszét. Vizet töltött kancsójából, amit oda készített, nem teszek én szemrehányást, senkinek, de senkinek. Nem is tett ő Szentháromság vasárnapján, zokszavát nem hallatta, húz magára takaró nagy éjszakát. Öklöcskéjét homlokához téve rínyög, keserül, éjbe lejtő mély vizébe elfogy és alá merül. Szentháromság vasárnapján, fiúk, lányok, hopsza, hop! A szobája függöny éje sötét volt, amint szokott. Miért is most bemenni hozzá? Rossz alvót miért verni fel? Kinek úgyis jó reggelre rendezgetni kell, mi kell. Ruhácskája ágya mellett, papucs és az éjjeli, üres, unos, megürülten ott már nem fog kelleni. Meg is mondták boncoláskor, volt már benne szép adag, amennyit az ezred orvos egész regimentnek ad. Szentháromság vasárnapján nem készített reggelit, mert ahányszor megbántottam, nagyon bántottam pedig, úgy találtam, homlokát is kis öklére hajtva le, egy halállal, száz hiába. Száz hiába élete, gyermeknek is csak bibéje, gumónak is kezdemény, most már bennem öle mérge, holtig vérző kelevény, minden kancsó az a kancsó, minden késhez portapad, már minden pohár hasonló, minden reggel az a nap, az robajlik dörrenőben, az csapja rám fedelé, hopsza hopla, én mesémből soha-soha nem elég, fiúk, lányok, Szent Háromság vasárnapján így esett. S most egy más szobát szeretnék, más ablakot keresek, rózsát, ki nem ő rózsája, ablakot, kiben nem ül, ágyat, kiben kénysárgára nem ő teste merevült, utcát, hol nagy utca hosszat nem vár, fordul, integet, mert ígyen tulajdonába vétettünk mi mindenek, mind övé már, mind a kertje, szirmok, loncok, tátikák, ide szúrt a sátorával. Más világ ez, más világ, eddig volt, ha tartott volna, nékem is lett volna más, jobb mesém is, nem az urna, urnán zörgő elmúlás. De azért csak hopsza, hopla, tánc legyen, jó nyargaló, mi magunk vagyunk a bőgő, mi a talpa alá való.
4: Bálint napra.
5: Álmunkban is éldelegve, az egekig fellebegve, bújdisztunk már előlegve, bújdisztunk már dosztig jócskán, nem lesz elég csillagocskán. S mint ki messze útra indul, szálltunk, repdestünk bolondul, bontakoztunk álmainkból, álmodoztunk dosztig jócskán, nem lesz elég csillagocskán. Fülembete álomkása, fújdogáló muzsikása, vízi lilium ringása, rengetőzi csóna kocskán, nem sok aló csillagocskán. Amit lábunk, fejünk áhít, első perctől mind a máig, lába lábbal fejbúbjáig, bújdikáztunk bújton jócskán, mint a bunda csillagocskán. Jó volt világfeledőbe, szerelembe füröztőbe, lesz is annak hamar bőtje, setét bőtje. Éj piroskán, ragyoghassál csillagocskán, bújdi éjben úgy ragyogjál, derekamon által fogjál, rám letűző égi boglár, tündökölj az ég magossán, fényeskedjél csillagocskán.
4: Te rámadtad a háló ingedet.
6: Emlékszel? Úgy áll,
4: mint egy kamasznak.
6: Milyen gömbölyű volt.
4: S milyen hideg.
6: Hogy loholtál.
4: Túlóráztam aznap.
6: Vártál?
4: Jöttem.
6: Lélek szakadt.
4: Esőbe.
6: Késtél.
4: A vasúton át.
6: A kopogtatásra.
4: Az édes szabadra.
6: Mit mondtam, azt is?
4: Minden szabadra.
6: Hallgass, édes, ezt nem add tovább. Hisz csupa víz vagy.
4: Jó, hogy vigyázol.
6: Gyorsan!
4: Dunyhát melegítsz a kályhán.
6: Teát is kapsz.
4: De te is hiányzol.
6: És most? Boldog vagy?
4: Mint egy királylány.
6: Hogy hívtál? Hogy hívtál?
4: S te engem?
6: Kérdezhetnél.
4: Hallgassunk. A varázs...

0: Tová.
1: Nemont Tová.
2: Rendben vagy, édeském, de rendben van.
1: Jó van.
2: Nem akarsz itt maradni valahol, édeském? Nem leülni valahol egy cukrászdába, vagy micsoda, nem?
0: Nem.
2: Nem? Menjünk haza. Feküdjünk le. Na.
3: Hogy itt mindent itt vagyunk?
2: Hát a kalapot.
3: Na. Minden megvan, azt hiszem.
2: Ellopott, ugye, az már benne van a vacskóban.

esetünk, özvegy menyecske hadaró ritmusaiból. Ejszem, piros kendőn ujjam babra nem köthetném babosabbra. Piros párnám is hímeztem, cigányozás lett a vesztem. Magahányom, fújom, ringom, félreáll a farmatringom. Márkatáncot magam járom, elhárkozott édes járom. Van egy kaskám, ilyen magos, benne gyúkom kendermagos. Kotlósom is alattomba, karistol az áristomba. Gondapásztor, monca öcskös, disznófüle, miért oly csücskös? Rálógál az orlikára, kötött mindjárt pántlikára? Árnyékadó ökörfogat alapfogják bojtáromat. Kumbortál a mintpróbálja, másfél mázsa rengőhája. Ejszem! Égpattyának pap az apja, van imának foga natja. Újik kölke olyan herda, ezer helyet van iberda. Kamrán élő mind válogat, szedi ringló lekváromat. Már a mézem eszi bontja, én mindenki jó bolondja. Frossebb, aki eszkóságon, oda lesz a majorságom. Bűlöngélő kántorének beadott a keszőcsémnek. Utamásom más legényem, kármentőben nevetgélőm. Hallod már is, szaladklár is, utcánkban az olajkáros, azzal járó lajtos kordé hasa, mint a boros hordó. Ha nem néznék kiskáromra, lennék egy kiskárolva. Ejszem! Kutyára dér, jön még rátok, itt hiába kolendáltok. Nincs se sonkám, se szakajtón, hücski buksengel az ajtón. Félmeszei jársz leves csontja, kujonokként és kujonta. Vetett lábba a devernében, már hevertek a fenyéren. Tengerimet hántó, aki szememet is ott fosztja, ki zsebre tömő, koszlott gatyás ez a tolúfosztogatás. Előjáró rossz példája, ez országot felprédálja. Szárító busz űzdohányom, ahány lopó aláhányom, hát a kukoricagór és benne, ami nem az úré. Te bandás túl tolvaj gazda, fellárnázlak a falban. Ha ejszem, kurkóbonkós vasvillások, jöjjön nagy szorongattatásod. Cimborád a cigányhóért, nem is adná egy vaklóért. Rugó részem, egyet rándús, akkor részem dézsmálásból. Szíves hamar engedésed, kasznár előtt kerengésed. Ki bajusza, ha szikrátány, belesápad a szivárvány. Táncra perdű ustorára, háton cserdű mustborára, ámbitusan deresemre magam húzlak, most verem le, ha mi verni valom csak van, kújtorgókban, kullancsokban. Örök égő haragvásom, nincs se egyebem, se másom, jó flastromom özvegységre, ígmén bajom feleségbe.

0: Elsi feladattal kanalatosítő sitting szemszárazon nem marad. Léder úr, aki volt a passzere, Vamzer Vince, vele bukott egyszerre, Jufec Jópán egy se tudta átrázni, vigyorgóba hátán viszi két házi. Jaj, Gebines Etel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Stenkerülik, berettpályák súrolják, elseftelik szállanként a séróját, legdrágább a csimbókosabb felérül, mogyoróstú csajkásoknak emlékül. Ahol viszik, lóg a lubnyai a rácsról, nagy a Didi, ha bedobja filácsról. Jaj, Gebines Etel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Tisztelendő kiskáplán megy elől, szemlesütve frájer képpel Geyerről, vonalzóján füstölővel szenteli szín és udvars masszernővel van teli. Ha tehetnék, koporsót is szétmarnák, elszajrézni azt a híres félbarnát. Jaj, Gebines Etel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Bugás, Böske, Kecel, Gizik, Lányliszka, hadováját, aki ette kajdiszta, leszögezve a hadova ládája, beszélőre Pável Piszi nem várja. Vanzer Vincét nem dobták a bujból, sírásón a külső munkán furikol. Jaj, Gebines Etel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Lipa, Gádzsó, Gróf, Rihonya, Pőcs, Dani, kivel Ványán voltak mackót dönteni, Cinkes, Jenci, Krucsó, Ferke, Frankillés, Csabán, kivel Frankó ment a senkölés, Angyal, Frici, Gyufec, Jópál, Blongida, ki Héderén tojót dobtak partiba. Jaj, Gebines Etel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Lázi, Duda, meg öreglin, Fráj, Pinkász, Döncivel volt Egerszegen fülgyintás. Pável Piszi, ki azóta is bánja, Csóró Zsivány első haver komája. Szűcs Ancsúrnak a csillagba ment a drót, beszélőre küldtek hozzá egy mandrót. Jaj, Gebines Etel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Cirkli fordul, mi levél az Ancsúrka, kulcsos margú, jössz te ide, kis furcsa. Kidönci-e, bűvölnéd a kobráját? Hesszői pöme, bezenyte már a bugás, hepajon lesz hajzer, tréja lezúgás! Jaj, Gebines Etel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Télak, Dönci, Strül, szólsz, asszer kis balog. Olaj, Dönci, bekapod a jampamot. Falcoj, Dönci, leprasrenk, almás vár. Ugrik a stex, kaja, pia, leimras már. Nagy az illem, Dönci, dekkol, kaserol. Hol a Piszi, Tóni, Vince, de sehol. Jaj, Gebines Etel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Gyufec, Jópál, Vince, hol vagy, Suvernyi? Duda, Lázi, riadózi, húz, zsernyák! Menj a bőbe! Vince, hol vagy, szarjankó? Nem ismersz meg? Nagy vérverezzi, mankó! Riadózi, Gida, Frédi, Strülla, hé! Dönci, Gédne, hajókázna elfelé! Jaj, Gebines Etel, jaj, Kunteri! Zokog a ház, zokog a galeri!
1: Szajrét, passzert köpjed, Dönci! Faldumás! Dobva leszel a balhéból! Viszi már!
0: Okrós alatt felítuk a kakabát, Oberhédül, ötös tábla, sitre vág, megtiszteli gyomavány a nyékladány, menősíten mindig princ a nagyvagány. Jaj, Gebines Etel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Hullaháznak szélcibálja fedelét, zsupfedélen szalmakakas kukorjét, sittek felett, hely, hét ágra tűz a nap, Hekus Dönci heted napra feltámad, meglóbálja híres Bráner pistolát, s masszer népet hazavágja, nincs tovább. Hely, Gebines Etel, húj, Kunteri, mulat a ház, mulat a galeri.

0: fazagyamnak dől a dől a szájából a szó. Nem tehetek róla-róla nyájas olvasó. Meg sem mozdul-e koponya bolto-boltozat, s már álmomban ellátom a dolgo-dolgomat. Ki Tamás koróba mást gondolnatán, elfaragtak rossz fából a vérem sarlatán. Tolakodik a betűsor, kedvem iparos, szegény fejem önfejűs, oly arbitrárius. Én úgy veszem eszem, mint a zimposztolt a nép, hálat eltem, nem számít a közerkölcsiség. Álom tök lopón a vaksi hólyag megtelük, hólyag én magam vagyok, ürítem reggelit.
1: A tűzben. Elmondható, hogy nagyokra törtem, elmondható, hogy mindez tűzre volt. Írásainkkal én is sorsbetölten megemelkedünk az alvilági körben, mely tápjainkkal új út fellobolt. Bár lettem volna hóhér, s a zsarnok ellen sem kelek tűzszál küzdelem. Szántattam, szenvedtem, hiába szavalnak verseimből, a szaturnuszi szarvak kibújnak, a tűz van minden művemen.

0: öreg költő ismétli magát. Öreg költő ismétli magát.
1: Öreg költő, csak ismétli magát, légyköpte mindenütt a moly kirágta, a trottyos rímek, logy parábolák, semmit se változott világa. Abból él az ismételgetésből, ha nyeli nyögve, ha nyalja rágva, él, mint a hörcsök csócsál a kézből, s egy ugyanaz orrának borvirága. Kicsiklantozhatnánk megújhodását, szélül toporog azt is habozva, ugorna fejest, mindenek lássák, s ne ódivatúságával illatoznak. Ő nem, ez már kiéget, az ihelletét is csak komédiázza, mintha nem tudná futcsa jelenésnek, de ilyen a vénköltő már hiába. Lírája lepedéke is mi pudvás, még hogy elfogadta ezt a magvető, az eszméivel meg előhozakodvást két lábon járó elefánt temető. Miféle mű ez, miféle zsáner, se nem képver, se nem szűr szocreál, írónak ürge, bárdnak pitiáner, újnak akkor sem új, ha fejre áll. Mit picsog ez itt, Liliomher vadást? Kihátráló ripacs pózolása, elég érkezőben a redves ragyás, gyászkeretes kajsza képe mása. Jó tét lelkek, ha lepuffantanátok, meddig moderna halálfélelem, ha meg múltakon kérődzik az átok, nosztalgiázásból elégtelen. Vén poéta már annak is utolsó, a kadáver ismételgetése. Tuszkoljátok bele, ihol koporsó, az indulását, hogy lenekésse. Öreg költő, csak ismétli magát, légyköpte mindenütt, a moly kirágta, a trottyos rímek, logy parábolák, semmit se változott világa. Gorilla képtár. Már minden ábrázat elvonult, gorilla képtárat felvonult, fajok, színek, nem és kor szerint, halatkozási rangsor szerint, anyájas esztendők nyársain forgadoznánk embertársaim. Arcot szép szűz, mért oly májfehér, sápasztja az ápolt szenvedély. Natúrád avid bárs, karnivor, nem állsz le bárkivel bármikor. Megjelent milliárd oldalon a világponyva irodalom, s a mennyeknek rózsás köldökén kikönyökölt a kultúrfölény. Gép zenélt, táncolt, gondolkozott, s állon cirógatta undorod. Ellátott, ellejtett a divat áldoztál sereghajtóinak. Maskarák, költők, karusszele, kurvák, erre hozó rossz szele, ürítsd ki koldús iszákodat, mosolyog, incs minden bábunak, sorból kiállsz, hátat fordítasz, eddig volt, mindig volt, holtig az. Egy orángutáng, egy indián, lap, mongol, nyúl, zsiráf, pávián, gepida, vandál, a gót, a hun, bezár a menet. A múzeum már minden ábrázat felvonult, gorilla képtárad elvonult.
0: Kilobbanásra. Szerettelek, szerettelek világ, szerettelek, imádtam lenni. Te igazítottál gyűlni, teremni, te oldhatatlan igazándiság. Te parancsoltad, megszeretnem a rémületes lét végveszélyét, napot, világát, holdadnak éjét, mind faltam, vélet, betelhetetlen. A létesülésbeli kényszerűség így lett, mi áthomuladatot, a te rám rótt ima feladatod, a gyönyörűség és a hűség. Regnálnom rajtad, még lehessek, imádok lenni, adjad, mérjed, felgombolítni temérdekséged, ordas mohóságért, jaj, neves meg, ne a szerelmek, ne a muzsikálás, ne rohamágyuk dörgésében, te végső dolgodban hadd kísértsem a visszaolvadást, az egyé válást, amennyi beléfért megmarkoltam, agyam tenyerében, ez a parányi, így fog üveghitem valóra válni a közöny özön üvegében, én ma holtam. Felmered szemmel kallak, csodállak, nem kergetlek istenkedve másban, öncsalásban, fals megalkuvásban, légy a könyörtelen tiszta párlat. Egy ostorcsapással ide cserdítettél, szemet, fület, öt érzéket adtál, így lettél özönkép égtelen tér, elmondhatatlan pazar adattár. Mind sorolnálak, csak lajstromozlak, te ékes, táltos, kikutathatatlan, új meg új nap, vemhét, kivető, katlan, csillagnak órával pompázó oromzat, nincs máslás, mi érted kárpótoljon, hitvány, túlvilág, halva létezése, hogy mint te belém, én az egészbe, lét a létbe így együvé hatoljon. Akárhogy jöjjön az óra alattomba, rondája, rákja, legyen akármi, én csak te érted fogok kiabálni, kapaszkodj észlelésbe és hatalomba, te oldhatatlan igazándiság, te igazítottál gyűlni és teremni, szerettelek, imádtam lenni, szerettelek, szerettelek, világ.
1: Húzzsák! Kezemmel, lábammal, csontgúzsban, hurcolom magam a zsák húzsban. Ülök szegény pár a húzzsákban, nem hiszek én már a múzsákban. Tokám is, tököm is romlandó, nem marad belőlem hírmondó. Viharver, delejtű elromból, kilépek létrejtő barmomból. Énemnek, éhomnak hüveje, éneklő álmomnak ült helye. Zsák húsom elhányom, s leteszem, rátolom ármányos, reteszem. Húzsákom, lehűdöm, lerakom, szerkesztem vetített alakom. Árnyékrajz eljut a körrajzig, korrajza, korrajza, kirajzik, nevemet kizengem, felzubog, énemnek ez engem hazudott, húskánzsak ürtője szétlobban, töltője, öltője, nem voltam, kezemmel, lábammal, csontgúzsban, húcolom magam a zsákhúzsban, ülök szegény pára húzzsákban, nem hiszek én már a

Morbus Sacer, Les poètes n'aiment que leurs manuscrits. Alfred de Vigny, Chatterton. Elkéstem én a szeretettel, valakinek csak vittem. Elszöktek tapintatukban, elhidegültek tetemükben. Tíz körömmel kaparnám mind, kik emlékeimbe vesztek, de besugároznak még, és vissza-vissza sebeznek. Ó, ha megújra ott állhatnánk, önzésem görcs rohanásán, s én a szerencsétlenségem az ő szeretetükben megmagyaráznám. Adósa vagyok, ki nem ad ingyen, de jaj, ha önzésemre támad. Démonom van, segítség! Ördög hűtözi szent nyavaját.

csutorás. Az élet felölt egy embert, az ember egy emberöltőt, emberöltőknek szentelt álmát öltik a költők, a vágyak álmokat öltnek, a sorsok sorsjegyet váltnak. Kit élet ördöge öl meg, kit angyala a halálnak. Aki él a láz jelöltje, alig kap lángra kilobban, boltogatója előtte leszáll. A rendnek roppan, csendje fogadja a házban, s ő, mit iker, szíve áhít, kidalolhatatlan fohászban zengeti csont.

amelyel megtisztelték határgyőző szellemiségét és szellemi hagyatékát azzal, hogy eljöttek erre az ünnepségre, és itt részt vettek rajta. Ezzel ünnepségünk véget ért, kérem, hogy fáradjanak közelebb a szoborhoz, nézzék meg közelebbről, esetleg akit érdekel, a jelenlévő alkotóval is beszélhet a szoborról. Köszönöm kitüntető figyelmüket, viszontlátásra!

0: jobb.
1: Jó.
2: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
2: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
2: Jó.
6: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: szeret?
1: Igen.
0: Miért?
1: Mit miért?
0: Miért szeret?
1: Nem tudom, csak. Nagyon szép vagy.
0: Csak azért szeret?
1: Nem, nem csak azért.
0: Hát még miért?
1: Ne kezd már megint. Ugyanazért, amiért tegnap, meg tavaly előtt, meg azelőtt, azelőtt.
0: Mondd el még egyszer, miért szeret?
1: Mindenért, mert szép is vagy, meg okos vagy, meg jó vagy, meg előzékeny vagy, meg aranyos vagy,
0: és
1: meg kedves.
0: És ha majd öreg leszek, és rossz kedvű, és csúnya.
1: Te sohasem leszel csúnya.
0: Szóval csak azért szeretsz, mert szép vagyok.
1: Jaj, ne.
0: Ha öreg leszek, akkor már nem fogsz szeretni?
1: Dehogy nem, akkor is.
0: Nem, akkor nem fogsz szeretni.
1: Te döntöd el, hogy én kit fogok szeretni, ha öreg leszel?
0: Igen. Ha öreg leszek, nem kellek már neked. Sajnálni fogsz. Tudom, hogy csak azért szeretsz, mert szép vagyok. Vald be!
1: Nem, nem azért szeretlek.
0: Miért? Nem vagyok elég szép?
1: Hagyd már abba, gyönyörű vagy, de nem azért szeretlek.
0: Akkor miért?
1: Elmondtam már százszor, ne kérdezz már mindig. Ilyet csak frusztrált kis csajok kérdeznek dugás előtt, vagy után, vagy helyett.
0: Aha. Szóval én egy frusztrált kis csaj vagyok szerinted.
1: Nem, szerinted vagy az. Én inkább érdekesnek talállak. Meg szépnek. Érdekesnek. És kíváncsi vagyok arra is, hogy milyen leszel öregen.
0: Na, azt biztos nem játsszuk el most.
1: Minden lehetséges módon megnézlek. Nagyon elszánt vagyok. Rajtam múlik, hogy milyen leszel.
0: Ne érdekeljen. Elég, ha én tudom, milyen vagyok.
1: Én tudom, milyen lehetsz.

0: Jó. Ez itt a folyó. Ott az arcunk a vízben. Látod?
1: Igen, látlak. Szép vagy.
0: Állítólag, ha valamiből túl sok jut az embernek, azt szerényen el kell rejteni. Különben nagyon ránéznek. Szemmel verik, így mondják. Például, ha nagyon szép gyereket szülsz, azt nem szabad mutogatni, dicsekedni vele. Mert valaki úgy rácsodálkozhat, vagy annyira elkívánja a szépségét, hogy megbetegszik a kisbaba. Lehet, hogy narcisz is ezért lett oda.
1: Szemmel verték a nimfák.
0: Nem, hanem ő, saját magát. Meglátta magát a folyóban. Lehet, hogy fel se ismerte. Tyű, a mindenit. De jó pasi ez. Gondolta, és vitte volna magával. Nyúlt utána bele a vízbe, de kifolyt a keze közül. Nyúlt utána még egyszer. Semmi. A nagy küzdésben, hogy elkapja végre saját magát, volt ideje töprengeni szerintem, és ettől csúszott szét. Lehet, hogy nem is az önimádatba halt bele, hanem kinyírta magát, mert megzakkant a gondolkodástól, hogy ki is ő valójában.
1: Gyönyörű vagy.
0: Ej, de szép szomorú arcom van, gondolta magáról. Bárcsak lenne még valaki. Hozzám hasonló. Nem lennék ennyire egyedül. És felmerült benne a halál gondolata.
1: Ha az ember sokáig egyedül van, felmerül benne a halál gondolata.
0: Elképzelem, térdelünk egymás mellett, sokan az Eufrátesz, meg a Nílus, meg a Duna partján. Egy fiú, egy lány, egy fiú, egy lány, egy fiú, egy lány. Nézegetjük az arcunkat. Olyan szép legyél, mint én. Olyan szép legyen a szemed, mint az enyém. Karcsú a nyakad, mint az enyém. És így tovább felsorolunk mindenfélét, amit saját magunkban szeretünk.
1: Milyen édes vagy könnyes szemmel.
0: Mikor ölel már meg valaki?
1: Ölelnélek. Ha hagynád, nem unod még? Mert én már fáradok. Nem nézegetem magamat tovább, inkább téged nézlek. Minden reggel felébredéskor rád gondolok. Az állandó hisztikre, anyafogásra, az elégedetlenségre, a kifogásokra. A hajadra, a szemedre, a cicidre. És akkor feláll a farkam. Ebből tudom, hogy még élek.
0: Most még ne.
1: De hát azt mondtad, hogy a folyóparton.
0: Nem. Nem most. Majd. Időt kérek, illetve nem tudom. Még nem döntöttem el, hogy hogy legyen.
1: De te mondtad, azt mondtad, azt ígérted, hogy szerelmeskedünk a folyóparton.
0: Én nem ígértem semmit. Én biztos nem ígértem semmit. Arra emlékeznék, rohadtul utálok ígérgetni, úgyhogy tuti, hogy én semmit sem ígértem neked.
1: Tessék, és évek óta ez megy. Mindig ez megy. Egy lépés előre, kettő hátra. Először azt mondod, hogy igen, aztán persze nem. Azt kéred, hogy szeresselek. És megsértülsz, hogyha hozzád érek. Haragszol rám olyanért, amit el sem követtem. Amit más követett el, azért is rám haragszol. Megkötözöl. Illegeted, billegeted magadat. Rázogatod a hajad ide-oda. Mindenhol ott hagyod az illatodat. Ez nem ígéret? Folyton boldogabb akarsz lenni. Boldog. Boldog. Buldog. Na az vagyok én. Egy bazi nagy, boldogtalan buldog vagyok. Akkor tessék, itt vagyok. Boldogtalan buldogként. Lementem kutyába. Bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu. Tessék engem szeretni. Itt vagyok a boldogtalan buldogként.
0: Állj már fel. Bolond vagy? Mindenből viccet csinálsz.
1: Igen. Te viszont mindig mindent eltúlzol.

0: Na jó, kijavítom a sminkem. Egyszer láttam egy nőt. Ököllel püfölte a mellét, mert a szilikon betokosodott. Azt mondta, így kell kilazítani. Ha te simogatsz, én szép vagyok. Hibátlan. Anyám kedvenc története rólam, ezt mindenhol elmeséli, hogy nagyon édes voltam kisránykoromban. Egyszer bujócskánál legugoltam a szoba közepén, összeszorított szájjal, behuny szemmel, és még a fülemet is befogtam. Azt hittem, így nem láthat senki.
1: Bujócskázol?
0: Hibátlannak akarom magamat.
1: Össze kéne végre szedned a bátorságodat.
0: Lakott a szomszédunkban egy feltűnően szép arcú, jól öltözött, kikent kifent nyomorék lány. Gírbe-gurba volt a gerince, nehezen mozgott. De botot nem használt, inkább csak úgy kapaszkodott mindenbe, amibe tudott. Mindig vörösre rúzsozta a száját. Állandóan mosolygott, mint a szép nők, hát ha valaki őt figyeli. De a legjobban a hosszú haját utáltam, ahogy fésülgette. Feltűnően, büszkén. Ha én a tükörben nézek, a hibákat látom a testemen, ez meg nem veszi észre, hogy nyomorék.
1: Húzd ki magad, ne hülyéskedj, nem akarlak ilyennek látni.
0: Pedig, ha nem figyelek magamra, ez vagyok.

0: Neked milyen az apád?
1: Meghalt.
0: De milyen volt?
1: Hát, szemüveges. Van róluk egy képem, anyám, apám összeölelkezve. Anyám kezébe virágcsokor, apám fején szemüveg. Mosolyognak mind a ketten. Esküvői kép úgy néz neki, mint egy hollywoodi álompár. Angelina és Brad. Pedig az apám az kultúros volt, az anyám meg a cupi Jenő titkárnője.
0: Szóval szépek voltak?
1: Ja, szépek most is.
0: És miket csináltak?
1: Hát az apám kultúros volt, az anyám meg a cupi Jenő titkárnője.
0: De nem, nem úgy. Az érdekel, hogy miket csináltak, hogy hogy éltek?
1: Normálisan. Nem tudom, egész nap dolgoztak, este meg römisztek.
0: Römisztek?
1: Ja.
0: Miért?
1: Mert volt két gyerekük azért. Römi. Négy személyes játék. Kártya. Francia kártya. Jó játék, nem ismered?
0: Nem. Nem tudom, hogy kell játszani a családdal.
1: Volt olyan, hogy mi már tesóma rég kidőltünk, ők meg hajnalokig folytatták, úgy belemerültek.
0: Engem is megtanítasz römizni?
1: Kizár dolog.
0: No.
1: Na jó. Figyelj, a lényeg az, hogy megtanult a kombinációkat. Az volt, hogy ha én voltam az osztó, akkor mindig apának osztottam. Először, mert ő ült mellettem jobbra. Neki 15-öt kellett osztani. Ez a játék további szempontjából majd fontos lett. Aztán utána anyának 14-et, tesómnak 14-et, meg magamnak is 14-et.
0: Csodálatos családod lehetett.
1: Apának azért kellett 15-öt osztani, mert úgy indította a kört, hogy dobott
0: minden
1: egy napot.
0: Minden nap együtt játszott a család.
1: Utána, hogyha anya akarta, ezt felvehette.
0: És nagyon szerettétek
1: egymást. De csak azért, hogy aztán utána rögtön lepakoljon.
0: És szerelmesek voltak egymásba.
1: Igazából, hogyha tudod a kombinációt.
0: Szerelmesek voltak egymásba?
1: Mi?
0: Szerelmesek voltak egymásba?
1: Már anyám meg apám? Ja, gondolom. Volt olyan, hogy este arra ébredtünk a tesómmal, hogy ezek összeölelkezve táncolnak a nappaliba. Úgy öltött a zene, hogy felébredtünk, viccesek voltak.
0: Csodálatos család?
1: Hát azért, mert néha befröccsöztek, aztán táncoltak a nappaliba, attól még nem voltak csodálatosak. Szerintem ilyen egy átlagos család.
0: Én ilyet szeretnék. Volt régebben egy reklámfilm a tévében. Mosolygós barnahajú csaj főzi a kávét. A finom illat elárasztja az egész lakást. A férje megérzi, felébred. Felül az ágyban, még csukva a szeme, nyújtózik egy jó nagyot, és sóhajt. Elmosolyodik, a kávé illatától felderül az arca. Kinyitja a szemét, odarohan a lányhoz, hátulról megöleli, közben a két kisgyerekük is odafut, és egymást ölelik mind a négyen.
1: Atya úristen!
0: Én pont ilyen családot akarok.
1: Babácska.
0: És olyan szép akarok lenni én is 40 évesen, mint az a mosolygós, barnahajú csaj.
1: Babácska, figyelj, az egy tévéreklám. A tévéreklámokban 25 évesek játsszák a mosolygós, barnahajú 40-es nőket, ezt mindenki tudja.
0: Jaj, ne fárasz már, nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy ilyen családot szeretnék.
1: De babácska, figyelj, az egy tévéreklám. Egyébként meg minek rohan oda a két gyerek? Azok is kávéznak reggel, vagy mi?
0: Nem, nem a kávé miatt, az anyjuknak, apjuknak örülnek annyira, azért szaladtak oda.
1: Ja.
0: Most ezzel meg mi bajod?
1: Babács, baba, figyelj, az egy tévéreklám volt.
0: Nekem nem. Nekem az a jövőkép volt.
1: Olyan vagy, mint egy gyerek.

dolgozóké már az ország, a föld a gyáraké, az élet színvonalat tükrözi a rendes öltözés. Egy új állami szabadságot keres fel te hát, ott készülnek csak

ünnepnapokon egy gyerekkel velem. Szőke, kékszemű, jószagú. Nézi, hogy milyen másnapos vagyok, és csóválja a fejét. Nem tudja befogni, folyton csacsog. Mit csacsog? Visítozik. Olyan jó kedve van. Velem jön a munkába, és fogja a kezem. Éjjel a kocsmában is ott van. A hotelek teraszán, kávézókban ül mellettem, figyeli az arcom. Két ital után szól, hogy ne igyak sokat. És ott van a rám törő haragnál, a verekedéseknél megfogja a kezem. Szudáni kurvák mocskos ágyában szól, hogy húzzak fel gumit. Itt vagyok, mondja. Itt vagyok. Amilyen szaros, olyan fenyegető. Csak áll és néz, és azt mondja, ugye tudod, hogy itt vagyok? Ilyenkor próbálom magam összekapni. Keveset iszom. Nem mutatom be neki például, hogy hajnalban a legszebb véreset az eladott családapák hányják. Korán megyek haza. Ha velem van, a lakást kitakarítom, felszedem a szemetet. Ha találok tisztát, lepedőt cserélek, mert csak tiszta ágy szélére ül. Együtt fekszünk le, a kezünk összeér. Reménykedem, hogy holnapig marad. Álmomban nevet a kis szaros. Vigyázz rám, és nem hagy el. Az angyal.

gusztusa, figyelek a szívem is. Szerelem iránt van pokoli gusztusa, tüzel a szám az egész alakom, s ezen a rém szomorú alapon, bukom elén az erény mezején, noha még tagadom, dom, dom. Engem a rumba döntöget romba, ezen az alapon estem én el. Nekem a rumba

Gatyája lóg, a nadrágszárát letaposta. Nem is köszönt, beront a lakásba, mondja, mindent el akar mesélni azonnal a szülinapi partiról. A húga kidöki a vécé ajtót, éppen pisilt. Volt varázsló, tényleg? Volt igazi varázsló? Aha, és az egyik lány majdnem szétfűrészelte, de az utolsó pillanatban kiderült, hogy otthon felejtette a fűrészét. Királylányok és varázslók. Ez a leosztás nálunk. Esetleg bűvészek. Ha túl közel vagyok a valósághoz, kicsúszik a lábam alól a talaj, nem tudom, merre van az előre. Jobb hazudozni össze-vissza, mint régen, ha naplóírásról volt szó. Nem akarok visszanézni. Nem írom le, mi történt, inkább csak emlékszem, hol így, hol úgy. Majd utólag kitalálom, mi volt, és hogy mi legyen. Például legyen úgy, hogy 8 éves vagyok. Február 24-e, kapok anyutól egy üres füzetet, piros masni a borítón, ajándék, ráírta az ő szép betűivel az én nevem. Ez egy üres füzet, anya. Igen. Mit csináljak vele? Írjál. Mit? Naplót, vagy amit akarsz, te döntöd el. Eldöntöttem. Lesz egy történet. Az enyém, én írom. Jó vastag füzet, 92 éves koromig tart. Született ekkor és ekkor, meghalt 2063. Ugrálok az időben, mese és valóság között ide-oda, mint a Veszett a világ, azt a filmet is nagyon szeretem. De ez vidám lesz. A mi családunkban csak kedves és jó emberek élnek, a véres jeleneteket a szomszédok játsszák. Vagy a bűvészek csinálják. Anyám boldog és nem dohányzik, apám vicces ember és erős. Most nincs itthon. Van rengeteg testvérem, unokatestvérem, tántim, nagybácsim, hatalmas, mosolygós család. Hétvégén együtt járunk kirándulni a budai hegyekbe, és általában orosz krémtorta a reggeli. Vagy Rigó Jancsi. Gesztenyeszív. Puncsos Minyon. Néha nagyon elrugaszkodom a valóságtól, ez másokat zavar, engem nem. Pont elég, hogy tudom, innen indultam, tehát ide kell visszatalálni. Láttam egy filmet múltkor, nagyon érdekes volt, arról szólt, hogy a népek annyira be vannak tojva a világ végétől, hogy mindenki naphosszat csak imádkozik, várja a messiást. Egy rakás ember összejön, szinte az egész föld. Áldogálnak, imádkoznak, közben forgatják a szemüket, fejüket, jobbra, balra, hátra, keresik a megváltót. Az a győztes, aki először látja meg. Hogy mi a nyeremény, nem derül ki, nem is érdekel. Az volt az érdekes, hogy amíg az emberek ott topognak együtt, kapkodják a fejüket erre-arra, addig a megváltójuk egy egészen másik helyen ül és vár rájuk, türelmesen. Várja az embereket, hogy majd összetalálkoznak és minden a helyére kerül, de nem találkoznak, elkerülik egymást, külön utakon járnak, senki sincs a helyén. Illetve nem mozdul senki. Az emberek topognak, a messiás meg üldögél.

0: Sziasztok! Vendégeink vannak. Kerner Anna Iringó vagyok.
1: Tallér Edina vagyok.
2: Gerner Csaba vagyok.
3: Kondákor Zsófi.
4: Én pedig Jászberényi Gábor.

megszokja az ember, hogy nem szeretik. Magát nem érzi többé csontgyatörtnek. Elhallgat magára húzva azt a csöndet, mit hirtelennyében épp megtalált. Nem játszik benne száz privát halál, árnyéka sem ugrik épp az égig, s bár a sok hatástól mindkét szem bevérzik, megdöbbentő, de nem is fáj nagyon. Csak felvillan, mint az elromlott neon, míg likőrbortok előtt piszkos eső esik. Megszokja az ember, hogy nem szeretik. Megszokja az ember, hogy nem szeretik. A város fényei egy percre kihunynak, a holdat nézi, a ronda, barna holdat, s megérti azt, hogy úgy pótolható, mint egy elveszített régi kulcscsomó. Hogy érdek van csupán, csak érdek, és át nem gondolt gyors szeretkezések, hogy fogamzás és fogatkozás nem ér, és nem számít a sűrű barna vér, az ablakon kilép a lélek. Beszédnek nincs sok helye itt. Megszokja az ember, hogy nem szeretik. Megszokja az ember, hogy nem szeretik. Nem érzi többé, hogy rajta gyors vonat haladt át, bár másképpen szívja a cigarettát, és más milyenek lesznek számára az utcák, a bárok füstje bent, a lusta kurvák. Megtanulja, semmi sincsen ingyen, hogy pénz beszél, és közben nincsen Isten. Elnémítja a szép tapasztalat, hogy bármi is történik, életben marad. De nem álmodik, ha lehunja szemeit. Megszokja az ember, hogy nem szeretik.

Kis hit. Kis hit. Kedvesem, kis hit. Pipacsmező, mezőnyi méreg. Bocsáss meg, kis hit, kis hit, kis hit. De most itt foglak hagyni téged. A te virágaid mind vadak. De én se leszek már szelíd és senki. Virágoz vadul tovább, kis hit, én. Meg rohanok újjászületni. Újjászületni, kis hit, kedves. Korábbi címem, régiségem, tárgyi emlék, hogy min feküdtem kiásott földként, és mégis éltem. Itt hagylak, kis hit, a bűntudatommal, a kérlelhetetlen logikáddal, emlékül pedig a törhetetlen üvegből megőrzött pár szemszilánkkal. Megyek. Mert vár már egy válogatott kis csapat. A hátra levő évek, többet akarok érni annál, vagy éppen annyit, amennyit érek. Sok mindent akarok. Felnőni újra és gondolkozni is. Ha újra megy majd feltámasztani azt, ami felébredt és csalódott arccal újra meghalt. Nem válogatni eszközökben, a jövőt uralni, végre egyszer megváltani vagy megjelölni vizelettel vagy képzelettel. A lánglelkű hülyét megdicsérni, a korrekt bölcsnek ellenállni, jól titkor rugni a társadalmat, ha meg akar ölni és zabálni. Kis vészcsengőket, szirénákat fogadni örökbe, nevelni, szépen gyerekzsivajban hajtogatni, hogy egyszerre mindig csak egy beszéljen. Jöjjön csak, aminek jönnie kell. Aminek dőlni, dőljön. A biztosaknál legalább egyel több dolgok vannak égen földön. Ilyenek járnak a fejemben, kis hit. Homokos, szomorú síkra érni sietős léptekkel, átvágni rajta, vagy megfutamodni, mint a férfi. Igen, a pokolba vezető út is az én céljaimmal van kikövezve. És tudom, hogy te se csak gonosz vagy, kis hit, hanem még ezer más gyógyfüvecske, és ezért majd persze visszavágyom hozzád, kis hit, a bizonytalamból, hogy masszívnak tűnő roncs legyek újra, ne megbízhatatlan erős kalandor. És mondogatlak, és emlegetlek, de mondogathatsz, és emlegethetsz, kis hit. Kis hit, kedvesem, kis hit. Maradok mégis egyre messzebb.

Profigyilkosok. Délután 2 múlt, a fű közt feküdtünk. Egyedül voltunk a kertben. Mindenhol érezni lehetett a gyümölcsök szagát. Oda vonzotta a darazsakat és a méheket. A zümmögésüket hallottuk a fejünk felett. A fák levelei között átsütött a nap, átmelegítette a ruhánkat, ez jó érzés volt. Szerettünk a kertben egyedül lenni, hogy senki sem szól ránk. Egy darabig hang nélkül feküdtünk egymás mellett, eszegettük a lehullott medgyet és a magját a fű közé pöcköltük. Az öcsém vette észre a madarat, megbökte a vállamat és az egyik megy fára mutatott. Követtem a tekintetét egészen a fa legfelső ágáig, ahol a varjú ült. Nagy fekete madár, a súlya alatt meghajlott az ág. Eddig csak a szántóföldön láttunk ilyen madarat, sosem repültek be a kert fái közé. Bár többször próbáltuk, nem tudtunk elég közel menni hozzájuk. Ellentétben a kis testű madarakkal intelligensek voltak és ravaszak. Kitapintottam a mellettem heverő puskát és magam mellé húztam. Szlovák gyártmányú Szlávia puska volt, fekete tusa zsírosan fény lett. Apám meghúzatta benne a rugót, hogy erősebb legyen, hogy lehessen vadászni vele. Büszkék voltunk rá, hogy saját fegyverünk van. Nem zavart, hogy osztoznunk kell rajta, hiszen mindenen osztoztunk. Felültem, letörtem a csövét. A zsebemből elővettem az olmot és beletöltöttem. Ügyeltem arra, hogy a maradék lőszer véletlenül se szóródjon ki a zsebemből. 923 darab lövedékből kellett gazdálkodnunk egész nyáron. Ennyi volt a dobozban, melyet a puskához kaptunk. Apám azt mondta, nem vesz többet, ha elfogy, ezért próbáltunk takarékoskodni. Kiszámoltuk, hogy naponta összesen 10-et lőhetünk el. De miután apánk egyre többet hagyott minket egyedül, megszaladt a kezünk. A hüvelykujjammal belesimítottam a töltényt a puskába, majd visszacsaptam a helyére a csövet. A művelet alatt egy pillanatra sem vettem le a tekintetemet a varjúról. Megijedtem, hogy a csattanás elriasztja. Másodpercekig némán álltam. A madár azonban nem foglalkozott velünk. Jobban érdekelte az ág szélén lógó gyümölcs. Tollászkodott, a csőrével unottan tépte a túlérett megy húsát. A vállamhoz szorítottam a puskát, belenéztem a keresőbe és megpróbáltam a légzésemre figyelni. Az öcsém mocorogni kezdett mellettem. Biztosan el fogod találni? Kérdezte suttogva. Biztosan. Ma már egyet lelőttünk. Ez minimum 2 bevágást ér. Bicskával apró rovátkákat húztunk a puskára minden ölés után, úgy, ahogy a Vinnetúban olvastuk. Tudtam, hogy ha valamivel, hát ezzel a mondattal meg fogom győzni, hiszen szentül megesküdtünk, hogy a nyár végére meg lesz az 50 rovátka, és csak 18-nál jártunk. Igaz, volt még másfél hónapunk. Ő kételkedett abban, hogy tudjuk teljesíteni a vállalást, hiszen kicsi volt még, és nehezen tartotta a puskát. Sokat hibázott. A magam részéről azonban nem aggódtam túlzottan. A kezdetektől profi gyilkos voltam. Amikor apánk a kezünkbe adta a puskát, azt mondta, tisztán öljünk. Abból indult ki, hogy előbb-utóbb úgy is rájönnénk. Az emberiség nem a céllövészet miatt találta ki a lövöldözést. Jobb, ha ő mondja el, mit kell tudnunk. A ház előtt álltunk, ebéd után. Még érezni lehetett a paprikás krumpli szagát a levegőben. Ő pedig előttünk lőtt agyon egy verebet, ami a diófára ült. Egy lövés, egy halál. Ezt nevezte tiszta ölésnek. Azt mondta, ha már lelövünk valamit, mert biztosra veszi, hogy le fogunk lőni hamarosan, ne szórakozzunk vele. Ha ölünk, hát öljünk gyorsan és pontosan. Tiszteljük azt, aminek szíve van. Az első pár hétben nem sikerült semmit lelőnünk, de aztán belejöttünk. Megrészegített minket a hatalom, hogy a ravasz megnyomására valami az előbb, ami még élt és mozgott, holtan esett a földre. Korábban is öltünk hangyákat, bogarakat, de ez merőben új, érdekes érzés volt. Büszkén emeltük fel a halott verebeket, és vittük a lábuknál fogva az emésztő gödörig, ahova a tetemeket szórtuk. Aztán az, aki elejtette a vadat, rituálisan bevágást ejtett a puskatusán. Éhes vagyok, mondta az öcsém, és felült. Egyél cseresznyét, válaszoltam, de nem fordultam felé. Unom a cseresznyét. Ezt lelőjük, és utána eszünk. Nem sokára megjön apa. Visszahúztam a földre, nem akartam, hogy elriassza a madarat. Az órámra néztem. Apánk tényleg késett az ebéddel, én is éhes voltam már. Anyánk a nyár eleje óta kórházban volt, nála lehetett. Majdnem minden idejét vele töltötte. Amióta kiderült, hogy valami baj van a méhével és kórházba kell mennie, apánk ingázott a munkahelye, a kórház és közöttünk. Nem tudtuk, hogy mi anyánk betegsége, nem beszéltek róla előttünk, csak esténként miután lefektettek minket. Arra emlékszem, hogy azelőtt a nap előtt, amikor bevonult a kórházba, sírt a konyhában. Apánk azt mondta, minden rendben lesz. Aztán elment a kórházba, és nem jött vissza napokig. Eltelt 2 hónap, és még mindig ott volt. Eleinte persze sokat sírtunk éjszaka, végül abba hagytuk. Figyelmünket a nyár kötötte le. Apánk nem engedte, hogy látogassuk. Azt mondta, kicsik vagyunk még hozzá.
Rajzokkal és levelekkel tartottuk a kapcsolatot. Mivel másodikos voltam, én már szépen írtam. Komoly fogalmazásokat küldtem be olyan mondatokkal, mint ma sokat bókláztunk az erdőben. Az öcsém pedig rengeteget rajzolt neki zsírkrétával, vulkánokat, tankokat, vagy ami aznap éppen az eszünkbe jutott. Anyánk eltűnésével sok változás történt otthon. Apánk például nem játszott többet velünk. Mogorva lett. Lefogyott és visszaszokott a dohányzásra. Lelőhetem én? Kérdezte az öcsém, és egészen mellém hajolt. Nem. De a múltkorit is te lőtted le. Azért, mert neked még nem megy olyan jól, mondtam, és leeresztettem a fegyvert. Nem igazságos, hogy mindig te lősz a puskával. Még a csövét sem tudod letörni egyedül. Akkor sem igazságos. A következő a tiéd. Rendben. Az utolsó mondatot már suttogtam, mert észrevettem, hogy megmozdult a madár. Lusta száncsapkodásokkal átrepült a gyümölcsös kerten, és a ház mellett álló fenyőfa felső ágára ült. Felugrottunk és a ház felé szaladtunk, hogy megfelelő pozíciót találjunk. Nem vitatkoztunk tovább. A rozsdás zöld kerítés mellett álltam meg, és újra a vállamhoz emeltem a puskát. Pár centivel balra vitt, ezt belekalkuláltam a lövésbe. Éreztem a szelet az arcomon. Nem volt annyira erős, hogy befolyásolja a lövedék pályáját, de biztosra akartam menni, ezért irányba álltam. Belenyomtam a vállamba a puskát. Hagytam, hogy a markolat nyomásához hozzászokjon a testem, és könnyedén tudjam elengedni a golyót, úgy, ahogy apánk tanította. Kilégzéskor kell lőni, mert amikor az ember levegőt vesz, bemozdul a válla. A keresővel ráálltam a varjúra, megcéloztam a nyakát. A megfelelő pillanatra vártam, amikor már nem éreztem a kezemben a puska súlyát. A kirepülő ólomgolyó süvítését hallani lehetett a levegőben. A madár lebukott a fáról, én pedig diadalmas mosolyjal eresztettem le a puskát a vállamról. Mindketten odarohantunk, ahova a varjú leesett. Még életben volt. A lövésem a torkát érte. Körbe-körbe csapkodott a szárnyaival a földön. Nem tudott elrepülni. Pár méterről néztük a haláltusáját. Nem láttunk még ilyet. Újra töltöttem. A madár szügyére céloztam és lőttem. A lövedék becsapódott a testébe. Felborzolta a tollát, de nem állította meg a mozgásban. Vergődött tovább, vérrel kenve össze a betont. Öld már meg! Kiabálta az öcsém. A zsebembe nyúltam, elővettem egy újabb ólomgolyót, és megint újra töltöttem. Ezúttal a szárnyát találtam el. A lövés ereje talpra állította a madarat. Abba hagyta a csapkodást. Észrevett minket, megindult felénk. A földön húzta a szárnyait, ahogyan lépdelt. A torkából csepegett a vér, összekente a tollait. Megtöltöttem a fegyvert és lőttem. Melbe találtam, de nem állt meg. Hátrálni kezdtem, mert féltem, hogy összevérez engem is. Egy méterre lehetett tőlem, felemelte a fejét és rám nézett. A szeme fekete volt, mint a gomb. Károgni kezdett, hosszan és elviselhetetlenül hangosan. Lőttem megint, de meg sem érezte. Ez nem akar meghalni, kiabálta hisztérikusan az öcsém. Nem tudod megölni. Kiabálta és futni kezdett. A madár pedig jött. Próbáltam újra tölteni, de kiszóródtak a zsebemből a töltények a földre. Csak a puskát tartottam a kezemben. Amikor fél méter távolságba ért, megállt és megint elrikoltotta magát. Láttam, hogyan mozog a csőrében a nyelve. Kiejtettem a puskát a kezemből, hangosan csattant a földön. Dobolt a vér a halántékomban, a homlokomon kiütött a hideg veríték. Egész testemben a kerítéshez nyomódtam, éreztem, hogy a drót belevág a hátamba, hogy nincs hova tovább hátrálnom, a madarat pedig nem tudom megölni. Hosszú másodpercek teltek el így, hogy farkas szemet néztünk, hogy bámultam bele a fekete szemébe, és közben folytak a könnyeim. Hát ti meg mi az Isten csináltok itt? Hallottam apám hangját. Sápadtam át a kerítésnél, a kezében cigarettával. Egy mozdulattal mellettem termett, és egy nagyot rúgott a varjúba. Hallottam a madár csontjainak recsenését. A rúgás a levegőbe emelte, és több tollát kitépte. 3 métert repült, majd neki csapódott a házfalának, véres nyomot hagyva maga után. Nem halt meg. Keservesen károgott és vergődött a földön. Megpróbált talpra állni. Apám felkapta a légpuskát, a madárhoz ugrott, és a tussal teljes erőben fejbe vágta. Többször is lecsapott. Addig ütötte, míg össze nem zúzta a koponyáját. Pár másodperc alatt végzett. A puskatoson lévő vért a fűbe törölte. Nem tudtam mozdulni, csak álltam és néztem, hogyan lebegnek a levegőben a madárból kiszakadt fekete tolpihék. Estére belázasodtam. Forogtam az ágyamban, lerúgtam magamról a takarót. Ha lehúntam a szemem, a varjú állt előttem, csak jött, és nem tudtam megölni. Hangosan nyöghettem, mert az apám bejött a szobámba. Késő éjszaka volt már, ő pedig még utcai ruhában volt. Éreztem a leheletén a sör és a cigaretta szagát.
Leült az ágyam szélére, megsimogatta a fejem, majd a hőmérőt a hónom alá dugta. Nem tudom, hogy hol rontottam el. Mindent úgy csináltam, ahogy tanítottad. Mégsem tudtam megölni. Nem csináltál rosszul semmit. Még Isten sem öl mindig tisztán, mondta. Megsimogatta a fejemet, betakart, majd visszament a szobájába, és felhangosította a zenét.

Nem nyertem soha. Illetve egyszer. Tombolám. Papucsot. A bejáratnál osztogatták a szelvényeket, hogy majd délfél után lehet vele nyerni. Hagyományőrző lagzi. A vőlegénye magyar mente, a menyecske ruhán nemzeti színszalag, hajnalig zene, tánc, aztán meg nótázás. Szomorú, vidáman. Mindenki ordítja torka szakadtából, hogy indulj el az úton, én is egy másikon. Éjfél után tényleg sorsolás, menyasszonyi csokor, marcipán vőlegény, pálinkában áztatott cseresznyebe főtt, kézzel festett üvegben balzsamecet, lencsibaba, válkendő, karácsonyi terítő. Az utolsó egy kartonlapból készített, hímzett, virágmintás, piros-fehér-zöld papucsot kapott. Asztali dísz. Annyira azért nem volt jó buli. A mennyasszonynak földhöz kellett vágni egy köcsögöt. A babona szerint minél több darabra törik az edény, annál nagyobb lesz a boldogság, egészség, gazdagság, meg ilyesmi. Háromszor is próbálta, de nem tört el a kancsó. Mi a francból csinálták? Betonból? Azt a játékot sem szeretem, hogy számold meg a sarkokat az új lakásban első este, és akkor valóra válik, amit majd éjjel álmodsz. És ha rémálom, akkor mi van? Vagy ami még rosszabb, mi lesz, ha nem álmodok semmit? Inkább fordítva játszom. Álmodj szépeket, számold meg reggel a sarkokat. Ha rosszat álmodtál, ne számold meg a sarkokat. A menőállásokat nem ellevállalni, megnyerni szokták. Több fordulós tesztmunka és elmélet. Vagy megfelelő kapcsolat. A húgom egy New York-i étteremlánc valamilyen főnöke. Nem tudja, minek mondják magyarul, én meg elfelejtettem, minek mondják angolul. Egy a lényeg, a húgom álma teljesült. Kivéve, hogy legyen együtt a család. Unszol, költözzünk oda, Amerikába. Az én fizimiskámmal lehetnék például hostess, aztán meglátjuk. Simán megkeresnék annyit, hogy akkor nyugodtan írhatnék. Egy ismerősöm könyvkiadást nyert. Pontosabban megnyert egy krimi pályázatot. És az volt a nyeremény, hogy a könyvkiadó megjelentette a regényét ünnepélyes keretek között. Nagyon boldog volt a lány, ez az első kötete. Viszont kirúgták a munkahelyéről, mert csúnya szavak is szerepeltek a könyvében. Persze nem ez a hivatalos verzió. Másfél éve történt. Azóta jóformán annyit sem mondott a kiadója, hogy bakfitty, de a napokban kapott tőlük egy levelet. Megkérdezték, hány kötetre van szüksége, mert a többit jövő héten bezúzzák. Kint hideg van és köd, de legalább nem esik az eső. Épp most ment el a ház előtt a 47-es villamos. A kislányom szerint a villamos lány, a busz fiú.

Az eladó a szupermarketban úgy áll a pult mögött, mint egy próbababa. Nincs vevője éppen, bár nincs maga a stadionnyi térben, épp elmereng. Talán ő is egy anya. Fáradt nagyon, az éjjel-nappal nyitva tartó áruház, egy gyár megtörte már. Egyenruhája vérpiros, és a fityulája is a hipermarket logóját kínálja. Barna haja kivillan épp alóla, szeme álmos kék, a köténye zöldje rajta, arcában ott van egy áldott vonás. Már sejtitán, hogy minden test magányos, ahogy ott áll. A szemhéját, mintha egy körző húzta volna, a kitűzőjén csupasz keresztnév. A világ most is megváltóra vár, egy puszta névre, ahogyan minden évben. Már kirakták a karácsonyi árukészletet. A fákra lámpasor került, színes. A zene commerce áradása száll, jingle bell, jingle bell. Az őrület csendes, konszolidált zenéje, de édes. A bulvárlapok főcímén kiölt ma. A nő a fejét jobbra ejti le, két keze támasz, amely a pultra fekszik épp fel. Feje fölött aprócska glória. Fáradtan áll, és arra vár, hogy az esti műszak egyszer csak lejár. Felsál, karaj, szűzérmék, tábla jelzi itt a korpuszt, hol a húspultos Madonna arca úszik el. Horgonyt vetett egy gondolat, egy ember. Ott csend van, és itt zúg, miként a tenger.

Tégy csodád, Madonna! Engedd, hogy megváltozzon az életem, másképp akarok élni, velem is tégy csodát! Ez egy filmben van, aprócska szőke lány, 1957, Róma, templom, oltár, ott van Szűz Mária, illetve az őt ábrázoló képek, szobrok mindenfelé. Ájtatos tömeg, sok-sok elkeseredett ember lögdösik egymást, nyomulnak befelé, minél közelebb kell lenni, hangosabban kell kiabálni, így talán jobban meghallgat a Szent Szűz. Énekelnek, sírnak, rínak, ordítoznak, tégy csodát, tégy csodát. Ott a lány is köztük. Ide keveredett, megbabonázta a tömeg, a sok-sok kívánság, mindenki meg akarja menteni magát. Engedd, hogy megváltozzon az életem, másképp akarok élni. Ezt vajon kinek mondja? Tudja? Ez is az egyik kedvenc filmem. Láttam már vagy 10-szer. Megható történet az elesett, megalázott, kiszolgáltatott utcalányról, aki a szerelemről álmodik, hagyja magát újra és újra elvarázsolni, illetve sajnos úgy van ez, hogy vannak a varázslók és vannak a bűvészek. Neki, mármint a lánynak sajnos csodák helyett csak trükkök jutnak. Ilyen az élet. Az ő élete ilyen, az enyém nem. Másmilyen, az enyém szebb, jobb, az övéhez képest például sokkal jobb. Irigylésre méltó. De azért mégis, mindig mindenki meg akarja menteni magát. Fura és veszélyes helyekre keveredik a lány, keresi a boldogságot templomban, cirkuszban, erdőben, hegytetőn, erős sodrású folyók partjainál. Ott áll, ahol a part szakad. Nem tud úszni. Gyönyörű film, szép, szomorú, költői, klasszikus, és még sorolhatnám, de nem ezért nézem meg újra és újra, hanem Kabiria pillantásáért. Belenéz a kamerába a film végén. Rám néz, pedig ez tilos, a színész nem néz a kamerába, ez alap. De ő mégis megteszi. Kinéz a saját történetéből, rám pillant, mosolyog, bíztatás van a tekintetében, mindig, minden körülmények között van remény. Ez például varázslat. Egy szempillantás alatt behúz engem is a történetbe, ott táncolok a színes forgatagban, valami fesztivál van, bohócok, zenészek, szerelmesek, amíg a szem ellát mindenhol. Művészet mindenhol. A bűvészek a cirkuszban maradtak. Ez most arról jutott eszembe, hogy épp egy szappanoperát nézek a tévében, és Lajos, így hívják az új szereplőt, megérkezik a presszóba, beszélget valakivel, de olyan béna, hogy kétszer is belenéz a kamerába. A rendezője meg vak, vagy mi, hogy ezt nem veszi észre? Honnan szedik ezek össze egymást?

Ez nem én vagyok, te vagy. Kinyílik a szem, a test még alszik. Lassú az ébredés. Néhány falat, a kövér a tányér szélén marad. Kávé, füst és konyha magány. A gyomorba néhány darab pirula halad, hogy bent tartsa a lelket, mert még énekelne a korpusz, de bizti, hogy pár szemszer szemet felnyitni nem fog. Csak életet mímel, ímmel, ámmal, hogy némi elánnal menjen neki a napnak. Ha nincs meg a napi kötelező adag, megmerevedett salak marad. Mozgás nincs. Ez én vagyok. Indulás. Előttem az élet, megyek. Golyóstollal bontja két gyerek a fészkéből kiesett verebet. Nyúzzák szegény pőrét, csupasz bőrét. Miként a tömegnek kell egy darab a diktátorból, kinek sok volt a jóból. Fogni, húzni, öklelni, kötni, ölni, ütni csonton és húson át vas szegeket. Ütni és megint csak ütni. Ez te vagy. Mozgásnak tűnik, közben csak dia. Lábon jár a felületesség. Fohász a sikerhez, ima a mához, hogy segítsen hozzájutni a mászhoz, mely szervül a bőrön és azon át. A pszichén tart tort, sok katonát, sereget szerez, bekebelez, újra kábelez minden szinapszist, hogy legyen hitvány ámító hittel, blokkolva minden neurotranszmitter. Ez kisülés, kiütés, mitől minden áll, mozgás nincs. Ez én vagyok. Lépek tovább, hova? Tovább. Hova tovább? Tova. Most, mint rovar, minek szárnya van. Betépve, körözve a pompa felé, olyan nagyot koppanós féle. Keleten ebédre megeszik, nyugaton várja a fény. A bomló hús nyitott sebek a helyek, hol lakni testhez áll. Rászállni egyre a szeméthegy tetején, állati erőn felül is párzani. De kellene fegyelem. Le kell a húsról mászni, mert csak hagyja, hogy tömjék, mint a libát a tanyasi kéz, mely májat növeszt. Ellenkezni nem tud, csak hagyja, hogy tönkretegyék. Te és én vagyunk síralom. Sötét sebzők, nincsen irgalom. Így lesz a föld tömött liba, koncolt veréb. Robban a libamáj, maszatos darabja egyenesen a napra ragadva. Spriccel a verébvér, a holdra tócsát csinál.

0: Tilosrádió. Kárt a karót halljátok, még egy pár percig, valószínűleg 5 perccel tovább. Vendégeink vannak, illetve voltak, akiket hallhattatok eddig, és most egy kicsit beszélgetünk. A vendégek közül Jászberényi Gábort ismerjük régen, a Merlinből még.
1: Igen.
0: Akkor milyen színtársulatban is voltál?
1: Spidró műhely volt a társulat neve.
0: Merlin ugye egy befogadó színház volt, és
1: igen,
0: különféle csapatok mozgolódtak ott, és most egy jelenleg futó darabbal jöttetek.
1: Igen, legalábbis ennek kapcsán jöttünk. Ebből olvastunk fel részleteket, vagy ebből is olvastunk fel, ennek a darabnak a címe Egy perccel tovább, és Tallér Edina írt, aki szintén itt van, és ő is olvasott fel belőle, illetve nem belőle, hanem saját szövegeket. Ez itt a reklámhelye, kedden este 8 órakor tessék eljönni a kínómoziba megnézni minket.
0: Kulturális programajánlót hallottuk.
1: Igen. Jegyárakat nem merünk bemondani.
0: Aztán szabad.
2: Szóval... A stúdió 13 vagyunk mi tulajdonképpen, és Edina itt ül velünk szemben, aki a darab szerzője, illetve a két szereplő, Jászberényi Gábor és Kondákos Zsófi. Tallér Edina írta a darabot, és én Gernár Csaba vagyok, aki a darabot rendezte. Kedden, mint ahogy Gábor említette, tehát most 25-én kedden este 8-tól lesz a kínó kávézóban, Szent István körül 16 egyébként a Vígszínház mellett.
0: Az egy perccel tovább.
2: Igen, című darab. Na most mindezen túlmenően ugye hallhattunk a darabból részleteket, hallottunk Jászberényi Sándor, aki Gábor bátyja, ezzel talán nem árulok el túl meg titkot. Gábornak a bátyja, akinek a most megjelenő könyvéből olvasott Gábor novellát, én magam olvastam a verseiből, Kemény István szövegeit, vagyis egy versét hallhattuk, Borbé Szilárd, Isten nyugasztalja, egyik versét hallhattuk. Edinának a Lehetek én is című könyvéből hallottunk szövegeket.
0: Ez hol jelent meg?
2: A Kaligram kiadónál jelent meg a Lehetek én is, illetve azt megelőzően 2010-ben jelent meg a Húsevő című regény, de ebből inkább, erről inkább ő meséljen
3: egy kicsit. És Jászberényi Sándornak is a Kaligramnál jelent meg a...
1: Igen.
2: Igen, igen.
3: Az a, az Ördög egy fekete kutya című novellás kötete, úgyhogy több
2: új sütetű
3: több
2: könyvből.
3: Több síkon is egy istálóból jöttünk, úgymond.
2: Zsófi, Kondákos Zsófi is olvasott föl most Edina regényéből, illetve ő játsza
3: a lányt egy perccel tovább.
2: Továbban. Itt ül mellettem.
4: Itt vagyok én is.
0: És aki lemarad most a következőről, mikor lehet titeket legközelebb látni, vagy milyen egyéb formában?
1: Szóval ezt az előadást azért havonta egyszer-kétszer játsszuk. Most a kínómoziban, de hát tervezzük, hogy más helyszíneken is, ugye hát nekünk nincsen semmi fajta se anyagi, se pályázati forrásunk, hogy ezt mi finanszírozzuk, úgyhogy pusztán szívszerelemből összeálltunk és létrehoztuk. Uh-huh. Tehát nagyjából a játszása is így működik, hogy amikor éppen ráérünk, akkor kitűzünk egy előadási időpontot, és akkor játsszuk.
0: Értem.
4: Egyébként nem majd kell hozzá nagy infrastruktúra, mert gyakorlatilag egy szék van összesen a színpadon, úgyhogy ezt egy kávézóban is el tudjuk játszani akár 10 szék között.
0: És különféle kellékeket láttam én még.
1: Igen, hát babák vannak benne, alvós babák, amiket aztán lehet használni mindenre. Telefonálni lehet velük, le lehet szúrni velük embereket, és a többi.
3: Igen, de azért a színpadon kellékek nem sok van, de két ember ott van, egy férfi és egy nő, sőt, bizonyos szemszögből nem is egy, vagy nem egy időben vannak ott, mert hogy a történet ugrál jelen és múlt és jövő között. Ráadásul a férfi szerep úgy van kitalálva, és úgy is van színpadra állítva és eljátszva, hogy ennek az egy férfinak el kell játszania több férfi karaktert is, és Gábort érdemes ebben megnézni, mert állítólag, amikor az ember ír, akkor sokkal színesebb a kép belülről, hogy kb. Mi lesz a színpadon ebből. Hát nálam ez fordítva volt, mert ne vigyorogjál a bajszodarat. Mert zseniálisan csinálja meg ezt. Tehát több férfit látunk a színpadon, illetve egy nő annyiféle aspektusát, egy lány tipródik, vagy gondolja át az életét tulajdonképpen ebben a történetben, de egészen a gyerekkorától, egészen az élete végéig. És eközben szinte minden megtörténik vele, úgyhogy azon az egy bizonyos széken ül. Úgyhogy mindenki, aki szereti a dolgokat végigjárni, vagy így belelátni, vagy belevesézni a dolgokba, azoknak ajánlom, meg azoknak is, akik nem szeretnek nagyon sírni, hanem nevetni inkább. Uh-huh. Még akkor is, hogyha mondjuk nem annyira klassz minden, mert tele van humorral ez az előadás.
4: Én még annyit mondhatok hozzá, hogy személyesen miért szeretem például ezt a darabot. Én pont azért szeretem, mert nem annyira egyértelmű. Tehát, hogyha mondjuk valaki megnézi, én először, amikor láttam, akkor a Csaba játszotta egy másik színésznővel, és utána még napokig beszéltünk róla, hogy vajon ezt itt miért mondta, azt ott hogy mondta, miért, ki mit gondolt, és miért, és meg kéne nézni még egyszer, mert akkor lehet, hogy még kapnánk még több választ a kérdéseinkre. És egyébként a mai napig, most már mi 3 éve játszok a Gáborral, még mindig vannak olyan mondatok, meg olyan részek, amiken elgondolkodunk, hogy mit lehet ebből még kihozni, és vajon mit gondol a fiú meg a lány. És a másik, amiért még nagyon szeretem, az, hogy folyamatosan mi színészileg fejlődhetünk benne, legalábbis próbálunk fejlődni benne, és a Csabival a legjobbat kihozni belőle, és minden előadás előtt próbálunk is, és plusz dolgokat még belevinni, meg átgondolni részeket. És én azt hiszem, hogy fejlődött is a darab a 3 év alatt. És én azt hiszem, hogy még mindig tud. Legalábbis mi azt gondoljuk a Gáborral, meg ezt szeretnénk. Igaz?
1: Igen.
0: Igen, ez volt az érzésem a szöveg alatt, hogy olvastam előtte, de mintha bizonyos részek nem így lettek volna kéziratban. Szóval,
1: hát igen, szóval ez is egy érdekes dolog, hogy de Csaba úgy rendezte ezt meg, vagy hagyott nekünk annyi szabadságot bizonyos helyeken, ahol megengedett a játékban az, hogy adott esetben a saját személyiségünkre formáljunk bizonyos helyzeteket, szövegeket, improvizációval, és az Edina ebbe partner volt, és nem sértődött meg, mint élő szerző, hogy nem pontosan a szövegét mondjuk, és akkor ebből adódik helyenként egy olyan fajta izgalom, ami szerintem a sajátossága a színháznak, hogy csak ott és csak akkor megismételhetetlenül a pillanatot lehet elkapni. Úgyhogy ez még egy ilyen pikantériája a dolognak, hogy előadásról előadásra változik.
2: Még egy néhány szót talán arról mondanék, hogy a darab struktúrája, ugye olyan említette már Edina, hogy a férfi több formában jelenik meg, tehát a lány, aki ott ül középen, egy kislányka, nagylányka, különböző fájdalmaival hozott múltjából hozott dolgokkal, ugye megjelenik benne a férfi, apaként, nagyapaként, mostoha apaként és a szerelemként, és a lánynak az ehhez való viszonyából kiderül az, hogy miért nem tud tulajdonképpen lépni, mitől nem mennek a dolgok. Tehát ez önmagában, vagy önmagán túl még arról is szól a darab, amit én szeretek benne, hogy rávilágít arra, hogy miért nem mennek a kapcsolatok, mi a baj, mit hoz egy ember magával, főleg egy nő, kihangsúlyoznám azt, hogy ez egy női darab, és ugye női szerző, a nőről szóló darab, ami nekem nagyon nagy öröm, a férfi a nő szemén keresztül, a lány szemén keresztül jelenik meg, hogy ennek mi az eredménye, ugye nem akarom lelőni a poént, de amikor az előadás után beszélgetünk a nézőkkel, vagy így duma van arról, hogy mit is jelentett, ki mit mond a darabról, akkor általában a srácok azt szokták mondani, vagy a férfiak, hogy na, tudod, kire hasonlít ez a csaj? Tudod, kire hasonlít ez a csaj? Ez a volt barátnőmre hasonlít, tehát a tönkrement kapcsolat után. A lányok pedig azt szokták mondani sokszor, hogy hát igen, így szoktam én is viselkedni, és hogy ezek ilyen hibák, vagy nem tudom, hogy igen, hozok magammal ilyen dolgokat, És hát ez egy nagyon, nagyon jó dolog. Tehát a darab maga, a megírt mű is, és hogy a két barátom, színész barátom előadja ezt a dolgot, nagyon mai, és nagyon a mai kor problémájával foglalkozó, és iránymutató lehet nem csak egy tizenéves korosztálynak, akik mondjuk járogatnak egymásra két hétig, hanem hosszú ideje kapcsolatban élő embereknek is egy hát, hogyha nem is útmutató, de figyelmeztető, egy sárga lámpa lehet, ami villog, vagy akár piros is. Tehát ezt nagyon szeretem benne, én személy szerint.
0: Köszönjük, és ha minden igaz, akkor hallunk belőle még egy kis.
2: Igen, egy részletet még a darabból mondanám. És akkor még gyorsan elmondom még egyszer, hogy Kino Kávézó február 25-e, tehát holnap után este 8, egy perccel tovább Tallér Edina, a szereplő Kondákor Zsófi, aki mindjárt olvas, és Jász Berényi Gábor, aki mindjárt olvas.
1: És rendezte Gerner Csaba.
0: Halljuk.
1: Na, köszönjük.
4: Egyszerre több férfit tenni boldogá. Ez az álmom.
1: Te ilyen vagy?
4: Milyen?
1: Te most szórakozol velem?
4: Nem, nem szórakozok. Megpróbálom összeszedni a bátorságomat, rendszerezem a dolgaimat.
1: Rendszerezed? A dolgaidat?
4: Igen. Te mondtad, szedjem össze magam, nem kell mindig szépnek lenni, bátorság, babácska, blablabla, bla, bla, meg ilyeneket magyarázol nekem folyamatosan, most meg kiakadsz, belém folytod a szót. Már az első életigenlős mondatomtól kiakadsz.
1: Nem akadtam ki.
4: De igenis, kiakadtál, mert felmerült bennem a gondolat, hogy esetleg nem csak egy férfit kell boldoggá tennem, hanem többet is lehet. Sőt, néha muszáj. Kimertem mondani, te meg kiakadtál.
1: Muszáj.
4: Igenis, muszáj. Ezt követeli a karma.
1: A karma?
4: Most ismételgetni fogod, amit mondok?
1: És mégiscsak úgy kávéra. Nem kell pontosan összeszámolni, nehogy szétdurranjon az a gyönyörű fejed. Hogy mégis hány pasival kavarsz egyszerre?
4: Nem kavar.
1: Nem kavarsz? Akkor mit csinálsz? Atya úristen. Meg tudod magyarázni, hogy mi a bánat folyik itt? Jössz nekem a gyerekkoroddal, pufogtatod a töltényeidet, közben meg kiderül, hogy ribanc vagy. Az vagy? Ribanc vagy? Azt kérdeztem, ribanc vagy?
4: Nem tudom. Mondd meg te. Majd te megmondod. Te vagy az én felsőbbrendű énem, nem igaz? Egy olyan lány, mint én, az milyen?
1: Olyannak kell lenned, amilyennek én látlak.
4: Van egy görög mese.
1: Mese.
4: Egy vak figuráról szól. Illetve az elején még nem vak, csak nem látja a fától az erdőt. Jól mennek a dolgai. Kiváló házasság. Nyerő csapat. Apa, anya, gyerekek. Igazi menő fickó. De valahogy mégsem stimmelnek a dolgok. Elkezd nyomozni, hogy mi van. Az van, hogy a történet végére kiderül, ő ölte meg a saját apját, és feleségül vette a saját anyját. Persze nem tudott róla, hogy velük teszi ezeket. Csak a végén jön rá, hogy ez az apám, ez az anyám, ez meg én vagyok.
1: Állítólag semmi meglepő nincs abban, hogyan párt választunk. A férfiak olyat választanak, mint az anyjuk, a nők pedig olyat, mint az apjuk, és általában meg is találja a zsák a foltját.
4: A fickó kiszúrja a saját szemét büntetésből, mert amíg látott, vak volt. Szép gesztus. Szomorú is. Férfias is. Pont amennyire kell. Fut egy rohadt nagy kört, kiderít mindent magáról, meg a sunyi képmutató családjáról. Leépülés, felépülés, jellemileg mindenhogyan. És a végén ugyanott köt ki, ahonnan elindult. Vak. Bár legalább tudja, mit nem lát.
1: Szúrjam ki a szemem. Akkor elég lennék neked? Az bejönne, mi? Valami bazi nagy dráma, ahol megdöglenek a férfiak a nők miatt.
4: Hol a szempillaspirálom? Keressük már meg. Na, aj, nézd már rám, légy szíves. Most mi van? Mit vagy úgy kiakadva? Nem olyan nagy dráma ez.
1: Ez nem vicces.
4: Nem is nevetek. Előtted térdelek.
1: Miért nem vagyok elég neked?
4: Nem mondtam.
1: Azt mondtad, hogy több férfit szeretsz egyszerre.
4: Szeretnék.
1: Az ugyanaz. Mindig máshol vágysz, másra, másokkal, más dolgokat csinálni. De elmerni valamerre valakivel, ahhoz már gyáva vagy. Tudod mit? Választ ki az irányt, meg a hapsit, aztán húzzatok el mind a ketten. Hogyha eltévedsz, akkor kezded előről. Másik hapsi, másik irány. De egyszerre csak egyfelé lehet menni. Mindennek megvan a legjobb helye. Addig kell keresni, míg meg nem találod.
4: Te tudod, hol van ez a hely?
1: Milyen hely?
4: A legjobb helyünk.
1: Igen. Ott, ahol minden látszik. Látszik, hogy hova juthatunk el együtt. Látszanak az útvonalak.
4: Látszik?
1: Igen, látszik. Olyan, mint a Himalája csúcsa. Tudod? Himalája. Csomolunk ma. 8848 méter magas. Tibet magas. Tibet, kis Buddha, Brad Pitt.
4: Na jó,

0: Bacsánat, ott kérek, Tilos Rádió?
1: Lágas a lábcsű! Egy százasír a lábcsű!
2: Te ne legyél mérvadó! Neked alkalmi a kötényed!
3: Mokka, gyövök ide, azt akkor lettem itt.
4: Öreg, az rá most komolyan.
5: Ténylegesen öreg, ide gyött és aztán itt is volt.
3: Ja.
5: Normális, mire célod ezzel?
0: Csakolom, bocsánatot kérek, Tilos Rádió?
2: Ezt kérdezted 3 perccel ezelőtt belezavarodtál. Ha én kútba ugrok, akkor ne vonatkoztas hol ide, hol oda, hol ide, hol ide. Álljunk meg akkor itt most egy percre. Hátrább a vicaverzával. Egyet kell csak megkérdezni, hogy mekkora, és hogy felről le, vagy lerről fel, nem?
5: Tilos fiam, hát itt aztán tényleg nem szabad.
0: Ja, hát be csak, hogy itt van ez az FM 90.3, izé.
5: Hát a pont ez a tilos. Ide figyelj, fia. A FM 90.3, hát az tilos. Ott tilos a rádiózás végig.
0: Tilos.
5: Hát ez az, azért kell a jótékonysági felhívással korrigálunk.
0: Ha, adószám. Adószám, nem?
5: Na, ezt öreg, ezt bugarásza ki.
2: Egyet kell csak megkérdezni, hogy mekkora, és hogy felről le, vagy lerről fel, nem?
0: Jó van, megmondom, jó? Na. Megmondjam. 18.00, nem?
5: Na jó, de utána jön a 24.54, igaz? Ha nem, de...
0: Aztán meg a 2.
5: Meg a 43. Na most ezt jó megmondtuk.
0: Jó van, akkor erre be kell fizetni azt a izet, nem?
5: De mit, fiam? Micsoda?
0: 1%.
5: Hány száz? Mennyi sok száz?
0: Hát de nem száz, csak 1%.
5: Jó. Na ez volt a jótékonysági felhívás, igaz, fiam?
0: Igen már, valaki nem fizeti be, pofárogjuk, jó?
5: Az igaz?
0: Tilos.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Folytatjuk az örkény emlékműsorok sorát, és a múlt héten elkezdett Azt meséld el, Pista örkény önéletrajzi írása Mácsai Pál előadásában. Jó hallgatást!

keresztmetszet című lap nagyon hamar megszűnt, ennek konkrét irodalmi oka volt, kifogyott a pénzem. És akkor engem a véletlen a szép szóhoz sodort. Szerda délután volt a szép szó szerkesztőségi órája, egy zsúfolt, piszkos, kéziratokkal, könyvekkel, plafonig rakodott hátsó udvari szobában, a Cserépfalvi kiadó épületében. Bekopogtam, mély hang, tessék, benyitok. Íróasztal mögött ült, égőszemű, tömött bajszú, homorú orcájú, magas homlokú fiatalember. Bemutatkoztam, mondtam, hoztam novellát. Jelentek már meg írásai? Mondom, nem nagyon. Az a jó. Mutasd. Olvasni kezdte. Tekintete olyan szúrósá vált, hogy majdnem átdöfte a papírt. Engem balsejtel megkezdtek gyötörni. De akkor ledobta és azt mondta, nézd, ez egy jó novella, mondtam, nekem mondod. Csak a címét változtasd meg, és aztán írd át az egészet. Elállt a lélegzetem. Arra a gondolatra, hogy én egy vessző elhelyezésén változtassak a szövegemben, én egy szórendet fölcseréljek. Libabőrös lett a hátam. Az én szövegemnek Forradalom volt a címe. Arról szólt, hogy egy tébolyda zárt osztályáról kiszabadulnak az ápoltak, elzönlik a várost, magukhoz ragadják a hatalmat Budapesten. Azt mondja ő, ez a nácikról szól, igaz? Mondom, igen. Nem lehet a címe Forradalom, mert nincs nemzeti szocialista forradalom, csak szocialista forradalom. Tehát írjuk, lázadás. Mondom, ne írjuk, egyáltalán semmit ne írjunk. Aki elolvassa az én szövegemet, érti, aki csak a címét, azzal én nem foglalkozom. Erre fölállt. Körözni kezdett a székem körül. És mint egy kidobott, lasszó, lassított filmfelvétele, úgy tekerte rám az érvei. Pányva kötelét. Egy ceruzával, ami olyan hegyesre volt faragva, mint a szemepillantása, mondatonként, szavanként. Csepüvé nyűjtte az én szövegemet. Az összes kifejezésemet a jelentése gyökeréig vetkőztette, úgyhogy a szégyenükben sikoltozva pucéran leugráltak a papírról. Válogatott szerelmes jelzőimet gombos tűre, mint a döglött lepkét. Ez volt az az óra, amikor megsejtettem, hogy mit jelent magyarul írni. Ő meg egy adakozni vágyó nagy lelkűséggel, ahogy a győztes hadvezér visszaadja a rommávert ellenfél kapitányának a kardját. Azt kérdezte, van pénzed? Mondom, van. Kár. Meg akartalak hívni egy körözötre a rózsabokorba. József Attila, azt mondja apám, amikor elmeséltem neki ezt a délután. Ki ez a József Attila? Mi ez, hogy József Attila már megint? Sok gondot okoztam apámnak a neki nem tetsző barátaimmal. Az ő szemében ugyanis Szabó Lőrinc volt a költő, zokon vette, hogy én József Attilát többet emlegettem, mint őt. A teljes igazság kedvéért feltárom, hogy apám Szabó Lőrincet nem a versei miatt kedvelte, azon egyszerű oknál fogva, hogy életében tőle egyetlen sort nem olvasott. Ő a Nagy Kristóf Patika tulajdonosa volt, számtalan íróval, költővel, baráti viszonyban, ami mindig egy tízpengősben öltött testet. Értékrendszerében ez nyomott alatban, költő, akinek adózó. József Attilával háromszor találkozott, mind a háromszor be kellett őt mutatnom, elfelejtette, kipüstölt a fejéből, mert nem kért pénzt. Nem tudott kérni. Én nem tartozom azok közé, akik fitymálva emlegetik Báró 60-i Bertalant azért, mert hosszú időn keresztül havi 200 pengővel támogatta József Attilát. Nem tudom, hogy a fitymálók akkor rendelkezésükre állt volna ez, megtették volna ezt. Egyszer meg voltam hívva én is a Báróhoz. Egy olyan hónap sokadikán, amikor elfeledkezett erről a 200 pengőről, sokan voltunk írók, költők, mindannyian tudtunk a dologról, arról is, hogy József Attilának ez minden jövedelme. De persze nem mertünk szólni, csak néztük József Attilát biztatólag, ő még annyira nem szólt, mint mi. Ez jóvá tehetetlen este lett. Először szóba került Hitler, aztán, hogy hogyan ölte meg Hitler a babáját, egy Röhm nevű százados. Erről áttértünk a fajtalankodásra általában, nácizmusban különösen. Nem szórakoztató téma. De még tudtam figyelni.
Ilyen alkalmakkor törvényszerű, hogy mindig a legunalmasabb emberé lesz a szó, tehát fél óra után már csak Báró 60-i Bertalan beszélt, jellegzetes orrhangján, kínai és japán tusrajzokról, amelyekhez nagyon értett. Nem figyeltem oda. Számos gyengém közül az az egyik, hogy ha tusrajzokra terelődik a szó, egy óra után lankad a koncentrációm. De az idegeim fölmondták a szolgálatot, én általában nem férek a bőrömbe, ennek számtalanszor lettem a kárvallottja. Kérlek szépen, vágtam hanyag eleganciával a beszélő Báró szavába. Lennél olyan kedves kölcsönözni 200 pengőt? Rám nézett, mintha nem volna begombolva a nadrágom, fogalma nem volt, ki vagyok. De hát az állandóan pumpolt gazdagok engedelmes mozdulatával fölállt, farzsebébe nyúlt, elővette a tárcáját, még megkérdezte, látva a túl jó öltönyömet, nem haragszol, minek ez neked? Mondom, kapupénzre. Sokat jársz haza. Akkor kapcsolt, rámerett a kezében tartott pénzekre. Attilám, hol vagy? Durrant az előszoba ajtó. Mi persze utána, de nem találtuk meg. Akkor született meg bennem az a nézet, hogy József Attila nem volna rossz költő, csak nincs neki humora. Abból született meg a nézet, hogy halálosan megsértődött, és nem a Báróra, és nem a rohadt önző József Attila ellenes világra, hanem én rám. A legkézenfekvőbb magyarázat, ennek nem én vagyok az oka, hanem ő, mert nincsen humora. Nem mindig a legkézenfekvőbb magyarázat a helyes. Apámnak az volt a kívánságostyában csomagolt parancsa, hogy én, mint leendő gyógyszerész, többre vigyem, mint ő. Tehát nekem legyen vegyészmérnöki diplomám is, ne csak gyógyszerészi oklevele. Én ezt egyáltalán nem bántam, ez nem volt teher vagy szenvedés, élveztem. Elsajátítottam ugyanis valamit, a természettudományos gondolkodást, vagy annak egy szeletét. Hogyha le van írva egy képlet, hogy kénsavat összeöntöm, mivel öntsem össze? Báriumkloriddal mondjuk? Akkor? Hát báriumszulfát keletkezik könyörgöm. Én ezt a kettőt összeöntöm egy kémcsőben. Abban a pillanatban ott van fehér csapadék, báriumszulfát. Már most ez a csodálatos egyezése az elméletnek és a gyakorlatnak, ez engem elragadott. Egy kémiai képlet, egy természeti jelenség irodalommá transzponálása. És most jön a legfontosabb, a legtömörebb módon, ahogy lehet, az értelem. Én nagyon sokat voltam katona, mint gyógyszerészt állandóan behívtak, szépen mentem fölfelé az önkéntesi ranglétrán, utoljára zászlós voltam, és Erdély visszacsatolásánál persze megint mozgósítottak, fehér gyarmatra küldtek az alakulatommal, ott vártuk a bécsi döntést, semmi dolgunk nem volt, loptuk a napot. Ahogy ott lógatjuk a lábunkat, jön egy levelező lap a feleségemtől. Drágám, beleszerettem Bobiba. Ez a legjobb barátom beceneve. Volt. Légy olyan jó, egyezz bele a vállásba, csókollak. Se aláírás, se bélyeg. Ez tömörségében is hatásos írásmű. Szabadságolás föl nem merül, mozgósítva vagyunk. Én elmentem a hadosztályparancsnokhoz, major vezérőrnagyhoz, rendkívüli kihallgatás iránti igényemmel, csodák csodája fogadott. Beléptem, lejelentkeztem, szó nélkül átadtam neki ezt a novellát. Mire ő hallatlan nagylelkűen azt mondta, zászlós, az esti futárgéppel fölmehet Pestre, egy napot ott tölthet, másnapi futárgéppel visszajön. Megköszöntem, leléptem, és tényleg följöttem Pestre. Az unokahúgomhoz mentem, nem tudtam, hol vannak, és mondtam, megölöm őket, ezzel a fegyveremmel szétlocsantom az agyukat. Unokahúgom mondta, jó, csak előbb fürödj meg. Kimentem a fürdőszobába, rendbe hoztam magam, akkor megmondta, hol vannak. Oda mentem, kicsöngettem a házmestert, kinyitotta félre, föl az emeletre, vertem az ajtót, kinyitották. Meghaltok, mondtam, a pisztolytáskámhoz kaptam, föltéptem és kirántottam belőle egy doboz kerek mackó sajtót. Ugyanis az én előrelátó Ágikám azért küldött ki engem a fürdőszobába pepecselni,
látva ideg és elmeállapotomat, hogy kivegye élesre töltött szolgálati fegyveremet, és hogy ne érezzem, hogy üres, amikor fölcsatolom az oldaltáska, betegyen valamit, de ő nem talált otthon egyebet. Most merüljünk el együtt ebben a drámai szituációban, hogy én állok egy vadidegen lakás ajtajában, velem szemben hites feleségem és legjobb barátom, kezemben egy sajt, és én ezzel próbálom őket presszionálni. Arra, hogy engem szeressenek, ne egymást. Ha ezt átéltük, értelme lesz feltenni a kérdést. Sikerült ez nekem? Ez a jelenet röhögésbe fulladt. Mind a hárman röhögtünk, mind a hárman máson. Értem ez alatt, hogy mind a hárman rajtam. Én rettenetesen összetörten visszamentem, beadtuk a vállókeresetet, elváltunk, és én a feleségemmel normális kapcsolatban maradtam mindig. Ezzel a barátommal soha többé egyetlen szót nem váltottam. Hát a szép szó körül, ahova ugye én is tartoztam, egy csomó illegális kommunista volt, amit velem nem közöltek, ha valakivel nem velem. Apámhoz egy nap beállít két nyomozó, nagyon tisztelettudó hangon, méltóságos uram. Apám magyar királyi kormányfő tanácsos volt, megkövetelte, hogy így címezzék, amivel egy és mindenkorra kiölt én belőlem minden rang és címkorságot. A természet a gúnytövisét oltja a fiúba az apa rögzült hajlamai ellen. Méltóságos uram, kellemetlen hírrel zavarjuk, a kedves fia rossz társaságba keveredett, az én fiam hogy? Méltóságos uram, ha szabad egy tanácsot adnunk, itt nagy bajok lesznek, küldje el a kedves fiát egy évre Londonba, Párizsba, ahová méltóztatik. Így kerültem én ki Párizsba két évre másnap. Jó dolgom volt, volt egy szövetüzlet a Montmartre-on, az egyik hagyományos magyar hely, ahol a magyar emigránsok váltották egymást. A tulajdonos csak azt kötötte ki, reggel 8-kor oda kell menni, faredőnyöket levenni, bent lévő posztót őrizni estig, és soha senkinek, semmiféle kényszer hatására egyetlen centimétert nem eladni. Hogy ebben mi volt a trükk, egy magyar emigráns se jött rá, pedig sokat törtük rajta a fejünket, és több zseni volt köztünk, nem sorolom magunk közé. Sőt, a valódi emigránsok közé sem, engem megvédett a fönnálló társadalmi rend. Nekem az apámhoz jöttek a nyomozók délután ketten. Éhezni éheztem. A pengő, amit apám igyekezett küldeni, semmit nem ért már. De nem voltam valódi üldözött. Úgyhogy haza is jöttem azzal a bizonyos utolsó vonattal, ami még jött Németországon keresztül, a háború kitörése napján. Az a gondolat, hogy az ember elszakadjon a hazájától, a családjától. Ez nem volt kominfó. A teljes békére értem haza, ami itthon akkor volt. Semmiféle háborús pánik Pesten, 39 őszén nem volt érezhető. Visszairatkoztam a műegyetemre, lediplomáztam. Szerettem volna magam írónak érezni, erre semmi okom nem volt. Készen volt egy regényem, Párizsban írtam, ezt beadtam a Cserépfalvi kiadónak. Visszaírtak, hogy ez egy jó márai regény, vigyek inkább valami rossz örkényt. A saját pénzemen kiadtam 12 novellámat, ez lett az első kötetem, Tengertánc címmel. Na ez lett a József Attila által kifogásolt forradalom lázadásból, Tengertánc. És erről írt Szerb Antal egy valóban meglepően meleg hangú üdvözlést a nyugatba. És 42 tavaszán egy nap megint behívtak, nem is tudom hányadszor, sokadszor. Nagy Kátára kellett vonulni, tavasz volt. Fölvettem a gyönyörű fehér extra egyenruhámat, fekete lakcipő, fekete paroli. A vonaton megismerkedtem egy fiatal asszonnyal. Hát abban az időben rengeteget udvaroltam, számos kalandom volt, szóló voltam. Hamarosan lesz randevú, kezét csókolom. Családom zsidó származású, de mi ezt nem vettük figyelembe.
Volt ilyen. Szerzetesi iskolát jártam, katolikus voltam, apám is az volt, magyar királyi kormányfő tanácsos, hát... Nagykátán elmentem a megadott címre egy kertbe, ott ült Murai Lipót a lezredes. Bemutatkoztam, lejelentkeztem. Ez roppant lassan fölpillantott rám. Akkor észrevettem, hogy a nevem mellől a zászlós szó hiányzik. Engem munkaszolgálatra hívtak oda be. Murai az én fehér extra egyenruhámat provokációnak minősítette, azonnal kiköttetett. Kikötni úgy kell, hogy az ember kezét hátul összecsavarva összekötik, csuklójára kötözött kötéllel felfüggesztik oly módon, hogy csak a lábujja hegye érintkezzék a talajjal. Ezt a szolgálati szabályzat szerint 90 perc időhuzamban orvos jelenlétében végezzük, orvos nem volt jelen. Murai este felé odajött hozzám, a zsebkésével levagdalta a karpaszományt, a rangjelzéseket, és rettenetes nagy pofont kaptam, ami azért érintett engem szokatlanul, mert nem csak lógva, de állva sem ütött meg engem, egészen addig soha senki. Ez akkor történt, amikor a hercegprímás kijárt a Hortinál, hogy Ukrajnába ne vigyenek magyar munkaszolgálatosokat. Ezt valóban Horti le is tiltotta egy időre. Murai szabályos elmebeteg volt. Amint megkapta a távmondatot Budapestről, hogy a rendelet érvénybe lép, azonnal összeállított egy teljes menetzászlóaljat, egy komplet szerelvény, bevagonírozta, és útnak indította a szerelvényt a frontra. Ezzel a vonattal érkeztem én oda. Kiraktak minket egy Gomely nevű orosz kisváros romjai közt, és így nem mentünk a második magyar hadsereg mellett, munkaszolgálatot teljesítve a Donig. Ez egy 2-3 ezer kilométeres séta. A visszavonuló oroszok minden vasutat megsemmisítenek, nekünk maradt a földút, országút, azon mentünk. Úgynevezett erőltetettem. Drótakadályállítás, lövészárokásás, aknaszedés, temetés, ez a napi penzum. Elértük a folyót, beástuk magunkat és vártunk. És a nagy orosz áttörés napján, tehát az Urivi offenzíva megindulásának óráiban teljesen véletlenül 12 kilométerrel hátrább voltam. Azt nem kaptam közvetlenül. Azonnal szétestünk és végérvényesen, ez köztudott. Én is pucoltam vissza, azt rögtön láttam, hogy itt munkaszolgálatosnak maradni nem perspektíva. Egy halott őrmesterről leszedtem az egyenruháját, beöltöztem tényleges magyar őrmesternek, magam mellé vettem 12 embert. Csak így kaptunk élelmet, zárt alakulatban fegyveresen kellett jelentkezni érte, természetesen nem volt hol. És így visszavonultam, 360 kilométert. Meg is sebesültem közben, 12 horzsoló aknaszilánkot kapott a lábam, de tudtam menni. Bielgorodot nem értem el. Ott csukódik az orosz harapófogó, 30 kilométer hiányzott, hogy kicsusszam, nem sikerül. Fogságba estünk. Hómező, nyírfaerdőcske, és a nyírfaerdő szélén feltűnik az első bolsevik. Csizma, pufajka, óriási tányértáras géppisztoly, és mögötte 9-10 ezer ugyanilyen. Ilyenkor az ember tolmács nélkül megérti, hogy ők jobban szeretnék, ha mi mind a két puskánkat darabonként 9 lőszer javadalmazással letennénk a hóba. Lassan közelítenek, tanakodnak, hogy lőjenek-e agyon, vagy mit csináljanak. És útnak indítanak minket vissza keletre a hadifogoly táborok felé, amelyek nem léteztek. Ők álmukban nem gondoltak ilyen előretörésre. Azt mondták, arra felé. És akkor elkezdődött a bolyongás, vissza keletre szemben a föltartóztathatatlanul áradó, hömpölygő szovjet hadsereggel. Most jött az, amihez képest a háború minden borzalma semmi. Háborúban tűzfegyverek veszik körül az embert, betonok, árkok fedezik, bajtársak, vannak szervezett élelem. Itt nincs semmi. Nincs élelem, nincs öltözet, nincs fedél. Távolság van, és mínusz 48-52 fok. 60 ezer bajtársam fagyott meg 2 hét alatt. Az, hogy én meg vagyok merő véletlen, ez az esélyek töredéke volt csak. A legtöbben ülve fagynak meg nyitott szemmel az út szélén, és ezzel a márványba dermedt arccal nézik a hátamat. És én érzem a tekintetüket, adósuk vagyok, egyszerűen azért, mert túléltem őket.
itt az ember élni akart. Élni annyi, mint önzőnek lenni. Ha az ember valakinél kenyeret látott, nem látta, hogy a kenyér másik. Azt látta, ez kenyér, ellopom, és én eszem meg. Én megértem azt, hogy állattá váltam. Akkor váltam állattá, amikor az éhhaláltól féltem. Másutt az embert kiközösítik. Itt adtunk vagy kaptunk egy pofont, és mentünk tovább. Ez az időszak a lélek összeomlása, a pánik. Az ösztönfél az éhhaláltól. Ebben az állapotban évezredek óta nem élt emberi lény. Aki megmaradt, egyszer csak összeterelik egy oszlopba, esetleg magomba, és elviszik a lágerba, hát egy terület, amit kijelölnek, és a foglyok maguk megépítik. Tetves, lázas, tifuszos Bábel ez. Minden náció, amelyik ellenük harcolt, képviselteti úgymond magát. Magyarok, németek a legnagyobb számban, de vannak olaszok, osztrákok, franciák, a kisi oldal franciái, japánok. Senki nem tud semmit. Posta. Évek után. Rémhírek vannak. Reggel 6-kor hazaküldenek. Reggel 8-kor agyonlőnek. Ez mind-mind növeli ezt a teljes eltompultságot, a minden-mindegy érzést. Ekkor már több bajtársam volt, aki elfelejtette a saját nevét. Ennek így volt könnye. Japán fogolytársak mesélték, hogy ők nem is várnak otthonról levelet. A japán katona, ha háborúba megy, elbúcsúzik a családjától, a családja gyászruhát ölt és megsiratja. Aki katona, az halott. Ír valaki a halottnak levelet. Az éhség, a tantalosz kínja oldhatatlan, nem múlik el. Dolgozzék bár az ember a konyhán, ez törvény, szabály. Ez a hadifogság alapélménye. Nincs kivétel. Az első munka, amire kivittek, jó év után erdőirtás volt, fakitermelés, nehéz fizikai munka, 5500 kalória kellene hozzá. Egyszer csak párokra osztják az embereket, minden pár kap egy szalagfűrészt és egy fejszét. Kinyitják a lágerajtót, davaj az erdőbe. Megérkezünk az erdőbe. Ott álltak irtózatos nagy fák, valamint mi, mint a törpék, teljesen hülyén. Senki egyetlen szóval nem mondta, mi van vagy mi lesz. Fáztunk. Már most én bennem mindig maradt valami kezdeményező energia. Egy német zeneesztéta volt a partnerem, tehát favágásban épp oly perfekt, mint én. Mondtam neki, losz kamerád, megmutatjuk. Beakasztottuk a szalagfűrészt a fába, elkezdtük húzni, elakadt. Soha többé nem mozdult meg. És akkor előlépett az egész rajomból a legmújább ember, a nevét nem tudta senki, és azt mondja, elébb kibaltázzuk, kérem. Micsoda? Elvette a fejszémet, és kibaltázott egy éket. Kivette a beszorult szalagfűrészt az ék alsó élementét, mint a kést a vajból, beakasztotta a fának a túloldalára. És azt mondta, nem nyomjuk, húzzuk. A fűrészt, ha nyomjuk, megszorul. Elkezdtük húzni. Ez az ember tekintélet. Egységfelelős lett, beosztásparancsnok lett, rajonfőnök lett, minden lett. Én pedig boldogan végrehajtottam az utasításait. Az elátkozott kufárszellemet és kalmárvért tekintve mi magyarok lepipáltunk mindenkit a lágerban. Labdába nem rúgtak különösen, hát később, amikor már fizetést is kaptunk úgymond a munkáért, egy cigaretta ára 9 rubel volt, ez 3 napi megfeszített robot díja, aki drágálotta vehetett a csukkot 2-ért. 50 kopek volt a szájba fúvás. Elképesztő áruk fordultak meg a táborban. Lehetett kapni kanári madarat, női melltartót. Senki nem kérdezte, honnan van. Elég az, hogy van eladó. A feketézés rögtön megindult. Egyszer valaki behozott egy fél lóerős kis villanymotort. Minek ez? Maga is ugratja. Ugratni az azt jelentette, hogy továbbadni. Dior kölni. 43 telén az Ural alatt.
kultúra akkor születik, amikor két ember a barak sarkában először másról beszél. Tehát nem arról, hogy emlékszel, hogy a kassai sódar bürkéje, vagy hogyan készítjük a paprikás krumplit. Szóval, amikor nem főztünk. Hajnalokig főztünk. Egyszer valaki azt mondja, bajtársak, ne csináljunk színházat. Azonnal mindenki színházat akar csinálni. A Magyar Színház is megindult. A Munka himnusza című ópusszal. Barak. Barak végében emelvény. Átcipelték rá a Kovács műhelyből az üllőt, és azon három munkás verte a vasat. Majd megjelent három kicsi ördög, piros pokrócba voltak öltözve, és piszkálták, bántották, nem hagyták vasat verni a vasverőket. A szerző előlépett, és kifejtette, hogy az ördögöcskék a nagy tőkéseket jelentik. Ez nem zavart senkit, mindenki pompásan szórakozott. A lényeg úgyis az volt, amikor egy hadnagy vagy zászlós, honvéd bárki végre megjelent a színpadon szoknyában. Azt nagyon jól lehetett látni, hogy változnak el a barakban az arcok, amikor belép a nő. Az első nőt természetesen Júlia szerepében láttam, egy düsseldorfi német lakatos alakította. Bizonyos Heinz Hünerbein nevezetű. Parányi kicsi erkélyen állott, az asztalosok készítették éjszakáig feláldozásával, a fején gyönyörű, csillogó, hullámos, vörös, hajzuhatag részdrótból volt. A fiúk a gyárból szerezték testi fenyítés és hosszabbítás kockáztatásával. Lehetett 10 kiló, de ő kacéron tűrte. Hófehér csipkeruhája a szabók minuciózusan megvarrott ajándéka a színháznak. Két dekoltázs elől hátul, hátsó dekoltázsban látni lehetett, hogy rózsaszínű hegek futnak a hátán. Stalingrádnál sebesült meg a kis kapulet. Aki látta, azt érezte, amit az élet ihletett valódi pillanataiban érzett. A barakban 500-an, 1000-en, 1500-an egymás nyakában a föld alatt a gerendán mindenhol ember, akkor már harmadik éve nem láttunk nőt. Most itt volt a Hünerbein, aki elérhetetlen volt, de jelen való volt. A legbelső vágyunk látható manifestuma lázadt az egész ellen, az otthonról beszélt, pimasz volt, frivol volt, izgató volt, mélyen megnyugtató színház volt. A legvalódibb színház, amit életemben láttam. Heinz Hünerbein Novorozhnyenszk alatt petróleumlámpa és emberbűzben a fején 20 pud részkócca. Persze, hogy a háború életem legnagyobb élménye, hangozzék akár, hogy én ott lettem ember. Mi voltam? Jól elkényeztetett, többé-kevésbé, inkább kevésbé művelt fiatalember saját szobával a 6 szobás villalakásban, ahol laktam. Itt pedig mondom 800-an egy barakban, ezek félig a földbe ásott barakok, az egyik fala mindig föld, számtalan sor 4-5-6 emelet, ahogy kijön Pritch. Bekerültem a tömegbe, aminek olyan porszeme lettem, hogy a nevemet nem tudta senki. És nem volt rang vagy származás, semmi nem volt. 600 g kenyér volt naponta, ha volt, reggel leves, délben kása, vacsorára megint valami csajka. Leves. Egyforma lettem. Fel kellett, hogy tűnjön, hogy ami a villalakásból tömeg, az mind tudás, szenvedély, emlékek és tervek. Álmok, titkok. Azt, hogy itt lehetek és beszélhetek, kizárólag embereknek köszönhetem, olyan embereknek, akik egy rossz pillanatban mellém álltak, vagy megmentették az életemet. Utóbb aztán széltében hosszában mesélték azt a történetet, hogy még az elején, az őskorban, a bolyongáskor én flektifuszt kaptam, ezt nem volt szokás túlélni. Aki megmaradt, tudja, hogy az ember nem emlékszik belőle szinte semmire. A tifusz az egyensúlyi központot támadja meg, és megzavarja a memóriát. Amikor fölszökött a lázam, megkértem azt a bajtársamat, aki velem volt, hogy főzné meg nekem azt a 3 szem krumplit, amit valahol szereztem. Akkor 3 hétre elvesztettem az eszméletemet, mikor magamhoz tértem, első kérdésem az volt, no, megfőtt már a krumpli. És ez az ember, ez velem maradt, egy szétlőtt malomban, és etetett, és itatott. Azóta mondom, hogy a legtöbb, amit egyik ember a másiknak adhat, a szolidaritás.
46 karácsony másnapján jött be velem a vonat, ugyanarra a peronra, a keleti pályaudvaron, ahonnan 5 évvel azelőtt elindultam Fehér Extrában Nagy Kátára. Leszálltam festői rongyaimban, volt rajtam egy egykori magyar őrbunda, itt-ott még némi szőr, maradvány, egy bakancs, természetesen átkötve, rongyokkal, nadrág, pufajka, fejemen finn származású nyúlszőrrel vattázott katonai füleskucsma, egyetlen éppen maradt leffentyűje hol itt lebegett, hol ott. Kezemben minden hazatérő kötelező kelléke a bugyor. Hát megnéztek. Az én öltözékem a háború utáni Pesten is regényesen hatott. Az első utam a Lánchídhoz vitt. Anyámat sem láttam, még a hidat akartam látni. Azért, mert a búcsúm 5 jégzajlással és 4 tavasszal onnan szintén a hídhoz kötődött. És mindig, amikor emlékezetemben fölrém lett Budapest, az otthonom, én a hidat láttam, úgy, mint akkor, egy híg akácvirágszagú ködben lebegve, lámpák füzérében ragyogva, fényben a fény a Lánchíd. Nem tudom, hogy 1000-szer vagy 10000-szer egy nap. Tessék, én élek. És jégtorlaszok között romban. A híg. Hazaértem. A Lánchídtól elindultam hazafelé, és az oktogonon ért először a varázs. Elakadt egy fás kocsi, a kocsis nem verte a lovát szitkozódni, és csak egy kicsit szitkozódott a lovat, Jézus Krisztust és szülőanyánkat emlegetve föl. Majd ránk nézett, és azt mondta, na, toljuk már meg. És megtoltuk. Egy úr a foga közé vette az aktatáskáját. Egy szőke kisasszony, lefátyolozott kalap, magas sarkú cipő, neki feszül a strávkocsinak. Hú, rukk! Ez lehetetlen volt 5 évvel korábban. Az oktogon közönsége megtol egy fás kocsit. Ez egy új ország. Beültem egy bérautóba, megmondtam a sofőrnek a címemet, azt is, hogy pénzem nincsen. Kénytelen lesz várni, amíg fölmegyek a családom. Az pénzért bólintott, hogy érti. Látta rongyaimat, megkérdeztem, eddig voltam oda, megmondtam, gratulált. És melegen elkezdett érdeklődni, hogy a családom megvan-e. Hát mondom, szerencsére igen. Ő nagyon boldog, kedves mama ugyebár, mondom, igen. Nőtestvér van, ha szabad érdeklődnie. Mondom, van egy húgom. Erre arra kért, hogy följöhessen velem. Mire lesz ez jó? Semmi, csak tetszene elől menni, én vinném a bugyrot a hátam mögött, a kezemben. Mondom, hát hozom én ezt a bugyrot 2000 verszta óta magam. Tessék megengedni, annyira szeretném hallani, ha majd sikoltoznak az asszonyok. Ez följött velem. Ott állt a hátam mögött abban a kiabálásban, csókolózásban. Szerényen, mint az életmentők, erős a gyanúm, hogy őt is össze-vissza csókolták, abban a hitben, hogy velem együtt volt fogoly. Pénzt nem fogadott el, és amikor kikísértünk és kezet fogtunk, akkor éreztem először, nem azt, hogy itthon vagyok, az csak hónapok után érzi az ember, hanem hogy egyszer talán újra itthon leszek. Írtózatos lendülettel belevetettem magam a munkába. Íróvá akartam válni. Jöttem, mentem, ahol lehetett, jelentkeztem. Mindegy volt, hogy novella, vagy interjú, beszámoló. Csak írhassak, gyakorolhassam a mesterségemet. Volt bennem egy 5 éves éhség. Mi lesz, mi van az országban, mi történt? Aztán kezdett jönni az Új Magyarország című lap hozta folytatásokban a hadifogságban írt riport sorozatom Lágerek népe címmel. És az olyan bírálatokra, mint amik ott a labban jelentek meg, olvasói levél álorcáját öltve, hogy én feketítem a helyzetet, nem méltányolom eléggé a Szovjetunió önfeláldozó törődését. Következőképpen válaszoltam. Bírálók vádolnak engem, hogy én mindenről írok, csak a lényegről nem. Nevezetesen arról, hogy ez a sok százezer hadifogoly mégiscsak a Szovjetuniónak köszönheti az életét. Illetve ami annál sokkal drágább, a politikai szabadságát. Valóban én erről nem írok eleget, csak ebben nem én, hanem az olvasó a hibás.
az az olvasó, akiben ez nem alapvető igazság. Én azt hittem, ez ma itthon olyan közhely, hogy minden gyermek ezzel fekszik. Nekem minden gondolatom ebből a gondolatból ered. Mindennek ez a termőföldje, a humusza. Az ember egy darabig kerget egy álmot. Nehéz elengedni. És én az első pereknél, letartóztatásoknál is megpróbáltam magyarázatot találni. Nem visznek el ártatlan embereket, ennek vége. Ez egy darabig megy. És akkor Déri Tibort elhívták a Rajkper tárgyalására. Tudósítást kellett, hogy írjon róla. Én a tudósítást nem olvastam. Este átmentem hozzá. Azzal állított be, hogy egyetlen szó nem igaz az egészből, hallja, hogy a Rajk betanult szöveget mond. Attól fogva tudtuk. Azt is tudtuk, hogy rettenetes és jóvá tehetetlen. Ami történik. Egy nap apám rosszul lett, bementem vele a kórházba, egy óra hosszat üldögéltem az ágya szélén, szerettem volna beszélgetni vele, de nem volt miről. Egy idő után megkérdeztem, nincsenek-e fájdalmai? Azt mondta, nincsenek. Egész idő alatt hallgattunk. Mennem kellett, jó-jó fiam, eridd csak. Majd reggel jövök, beszélek az orvossal, jó-jó, nem olyan sürgős. Hajnalban felhívtak, hogy éjszaka meghalt. Bementem a kórházba. Az ágya üres volt már. Mellém lépett egy bőrsapkás férfi, és ajánlkozott, hogy ő majd megfürdeti és megberetválja a testet. Így mondta, hogy a testet, amivel nyilván azt kívánta érzékeltetni, hogy a szóban forgó személy nem él ugyan, de nem is egészen holttest, amíg általa megberotválva nincsen. Nálam volt egy borítékba ragasztott 100 forintos, az orvosnak szántam, odaadtam neki. Feltépte a borítékot, elsápadt, lekapta a fejéről a bőrsapkát, nem is tette vissza a jelenlétemben. Mondtam, hogy szeretném látni. Ő azt felelte, jobb lenne később. Mondtam, hogy most. Elvezetett a hullaházba. Egy beton lépcsőn kellett lefelé menni. Egy nagyon erős ernyőtlen égő világította meg a pincét, és a lépcső tövében hanyatt a betonpadlón ott feküdt az apám. Lába szétvetve, karja kitárva. Ahogy a csataképen festik a hősi halottat, csak ő rajta nem volt ruha, hanem egy vatta volt a bal combjához tapadva, nyilván ott kapott egy injekciót, és egy másik vatta állt ki az orjukából. Én sok halottat láttam addigra, de... És akkor azt mondta a bőrsapkás, most még nem mutat. Majd én lenyírom a haját, az nagyon sokat tesz. Nem feleltem neki. Pénzt se adhattam senkinek. Azzal se tudtam volna jóvá tenni semmit, ha eleve nem mellé temettetem magam. Ebben az időben már állandóan kérdőjelekkel találtam magam szemközt. Ezt írod? Kérdőjel. Mit fog ehhez szólni az ellenség? Kérdőjel. Te bírálni akarod a pártot? Kérdőjel. Nem tudod, hogy nehéz ipart kell teremtenünk és áldoznunk kell, ahogy áldozott egy korona nagy Szovjetunió? Kérdőjel. Ezeket a kérdőjeleket eleinte mások rajzolják az ember kéziratának a margójára, de én igazat adtam minden kérdésnek és minden kérdezőnek. Én azt hittem, én azt vallottam, hogy csak ilyen áron lehet Magyarországon a szocializmust megteremteni. Utóbb meg sem vártam az idegenek tollát, hanem felébresztettem szépen a saját belső cenzoromat, erőt töltöttem beléje, és saját magam odaírtam a kérdőjelet minden oldalam szélére, minden mondatom végére, minden gondolatom elejére. A bosszú nem várat sokáig magára. Elsőként a humorom pártolt el tőlem, savanyodni kezdtem, mint a káposzta. Díszítőkedvem lekonyult, ki nem alakult stílusom szürkülni kellett. Jó úton voltam, hogy olyan szabatos legyek és unalmas, mint a telefonkönyv. És ez az időszak 48-49, ez nem csak politikai szempontból volt számomra a fordulat évei. Valamit írtam, beutalást kértem, sőt, kaptam gajatetőre. Illetve
bocsánat, Mátraházára, szóval a MÁV üdülőbe. Ahol nyaralt rajtam kívül még egy nem vasutas, egy nagyon különös sorsú ember, az első magyar betűöntő igazgatója, aki paraszt gyerek volt, de annyira jó szakember, hogy már Hortiék alatt munkás igazgatója lett a gyárnak. Igen kiváló betűöntő kellett, hogy legyen, hogy utána is a helyén hagyták. De hát nem ő volt a sorsomban a fordulat, hanem a leánya, Angéla, aki szintén ott nyaralt az édesapjával. És ebből a nyaralásból szerelem, majd házasság lett, és két gyerekem, Angéla és Antal szintén ebből a házasságból született. Megjegyzem, sajátos, hogy azt a négy novellát, amit írtam, kinyomtatták, könyvbe fűzték, nyomdászokon kívül senki nem látta, mert rögtön bezúzták. Mi lehetett bennük? Semmi. De kézirat sincs, nincs mit ellenőrizni. Szabályos skizofréniában éltem. Sok milliómod magammal, de ez nem válasz és nem mentség semmire. Az írásaimon is meglátszott. Megjelent első és sajnos utolsó regényem, a Házastársak, szabályos termelési regény. Film is készült belőle, Becsület és dicsőség címmel vetítették. És hát novellák. Megkaptam a hivatalos, nyomtatott, címeres értesítést. Menjek el a parlamentbe, vegyem át a Kossuth díjat. Április 4-e, vasárnap reggel, öltözöm, borotválkozom, és eszembe jutott, hogy az Írószövetség pártitkára nekem útba esik. Hát felhívtam telefonon, hogy megállok nála, fölveszem, beviszem. Nekem volt egy háború előtti legendásan rozoga Opel autóm, az egész országban volt 25 magánautó, az egyik az enyém volt, engedélyt kaptam rá, mert a sebesülésem miatt keveset tudtam járni. Szóval, hogy menjünk együtt. Azt mondja ő, hova mész? Hát mondom, hogy hova, a parlamentbe. Úristen, most mit csinálsz? Mondom, öltözködöm. Ne öltözködj. Ne. Jó. Kiderült, hogy Révai előző éjjel kihúzott a listáról. Viszont a másnapi szabad névben, 52. április 5-én, 40. születésnapomra ajándékul ott állott a magyarázat. Révai József tollából. Kezdjük, írta Révai, a szokásos heti irodalmi beszámolóját, ma Örkény elvtárs novellájával, a Lila tintával. Ez a novella rothat és hazug. Tulajdonképpeni témája a pusztuló burzsoázia megsajnálása és megsajnáltatása. Örkény elvtárs nyilatkozatokban igyekszik fejtegetni, hogy neki eszeágában nem volt bébit, a burzsoá lányt megtenni irodalmi főhősnek, de mégis átmenti őt a mi társadalmunkba, és hogyan menti át? A testével. Amit Örkény ábrázol, semmi egyéb, mint prostitúció, a mesztelen szexualitásban való önfelett és bujat turkálás. Egy író, aki meg tudta írni a házastársakat, ami minden gyengesége és fogyatékossága ellenére derékbecsületes jó szándékú munka. Hogyan tudja rá egy évre megírni ezt? Úgyhogy mindegy neki, mit ír. Tudja ezt is, tudja azt is. Rutin kérdése nálunk az irodalom ilyen rothadási terméknek. A mi új irodalom nincs és nem lehet helyes, a többi ez három hasábon keresztül. Én, hogy javítsak és bizonyítsam a jó szándékomat, leutaztam Sztalin városba, hát ha kijön belőle valami. Ki is jött, egy teljes riportkönyv. Fapados vonaton kellett menni. Leszállok, sár. Egy villanykörte nem volt az állomáson, és hajnalban ácskapocsal összerót teherautó nyomtávszélességű pallókon elmentem az építkezésre. Tízezrek, épülő falak, daruk, exkavátorok, teherautók. Nem volt esélyem, hogy találok egy szobát, vagy jó asztalt, ahol meghúzzam magam. Nagy nehezen megtaláltam Palotai Borist, aki szintén ott dolgozott, mint tudósító, és angyalian készséges kolléganőm elvitt engem egyenesen a nagyemberhez, tehát elevenek és holtak urához az épülő városban, mondta az obligát szöveget. Ez itt Örkény elvtárs, a Magyar Írók Szövetségének tagja, érdekelné az itt folyó munka, munkásosztályunk hősi áldozatos erőfeszítése. Nincs egy szobája, hogy pihenjen, hogy dolgozhassék, nem tudna az elvtárs segíteni? Pillanat, mondta a nagyember, fölállt, várjanak itt az elvtársak. Kinyitotta résnyire a szekrényajtót, és kiment a szobából.
ahogy kitette a lábát, én odafordultam Boriskához, és mondtam, te, ha ez a hülye nem ad nekem egy szobát, én úgy a francba hagyom ezt az egész saras kupleráit, a hátsómat nem látják. Boris nem felelt, de elsápadt. Belekotort a feneketlen táskájába, kivett egy cédulát, és ráírta nagybetűkkel, te őrült, ezek lehallgatnak minket! És böködött a szekrény ajtó felé. Aha. Mit volt mit tenni? Én odamentem a szekrény ajtóhoz, és szóltam. Tudod, palotai elvtársnő, félretéve az iménti ízetlen tréfát. Megmelegszik itt az ember szíve. Ahogy elnézem ezeket az emelkedő falakat, amelyekből munkás otthonok, kisded óvók, szocialista üzemek, étkezdék lesznek, a csodálatos teremtő iramot, munkásosztályunk eltökélt, törhetetlen szenvedélyét, a vörös zászlókat, ahogy lobognak a szélben, hátrafordultam, hogy bizonyára erről van szó. Sápadtabb volt, mint a frissen meszelt fal. Reszketett a kezében a cédula. Sok! Többet aztán nem is beszéltünk. Amikor én Stalinba, csak így per Stalinba lejárogattam, egy kicsit a mérnök bukkant elő belőlem, tudnék, ami ott épült, készült, az egy monumentális vállalkozás volt. Azt a nüanszot, hogy alapvető hülyeség az egész, mi nem tudtuk. Nem építünk várost löszre. Lehet hatszor olyan drága. De nagyon izgalmas volt. A tömeg, ami ott összeverődött. Hát az ország, amelyben élek, akárha a fogságban. A legjava és a szemetje. A legjobb mérnökök, művezetők, köművesek, pallérok, nem sorolom. Másrészt például vonatrakományszám vitték le a pesti kurvákat dolgozni, tanulni. Lehet képzelni a tanfolyamot. Az exkavátor a szemem láttára vett ki csecsemő tetemet a földből. Tehát a lelkesedés, a hit, az önátadás és az züllött korrupció úgy keveredett, valami aranyláz jellege volt az egésznek. Elmentem megnézni a nagy olvasztót. A főmérnököt egy réten találtam üldögélni egyedül háromlábú horgásszékkel. Oda mentem, bemutatkoztam, kértem, vigyen el, mutassa meg az építkezést, hol épül a kohó. Hova mennénk, író elvtárs, a kohó itt épül, itt, ahol most vagyunk. Mondom, itt, hát ez egy rét, vadvirágok, pillangók, mikor lesz ebből kohó? A szocialista rohamunkában, író elvtárs, augusztus 20-án, itt lesz csapolás. Mondom, az ide két hónap. Egy kapavágás nem történt. Nyugodjon meg az író elvtárs. Augusztus 20-án itt, folyni fog az acél. Jól értettem, hogy örkénynek hívják az író elvtársat? Mondom, igen. Patikus fia? Mondom, igen. Méltóságos Österreicher úré? Mondom, igen. Ja, akkor elárulom, író úr, kérem, lófasz fog itt folyni, nem a szél. És akkor történt velem valami pár napra rá, ami alapvetően változtatta meg az életemet. Találkoztam egy orvos nővel. Ő is lent dolgozott, a gyári üzemi étkezdék kerültek szóba, ahol mind a ketten állandóan megfordultunk, és azt mondja ő, azért ez rettenetes, miért nem csinálnak már valamit? Mondom, mit? Maga nem látta. Mit? És elkezdte mondani. És ahogy elkezdte mondani, az emlékezetemnek meglévő, de mindaddig bezárt fiókjai felpattantak, és kezdtek előömleni a képek. A mocskos döngölt agyakpadló a kilocsantott leves hónapok óta eltakarítatlan sarával, a szennyes asztalok, a gyalulatlan lócák, a vakolatlan falak, és főleg az a töménytelen ember, aki le se ül ilyen körülmények között, hanem mosatlan kézzel vízcsap nincs. Állva falnak, egy kanál leves a csajkából, egy falat kenyér kiharapva a hóna alól, üres szemmel meredve maga elé. Hát erre való egy új város, mondja ő, hogy így éljenek, így egyenek emberek. Nem feleltem neki.
rám szakadt, hogy nagyon nagy baj van velem. Én ugyanis ezt az embert a leírt körülmények között a mosatlan kezével, a semmibe néző szemével, őrlő állkapocsal láttam, hónapok óta, nap-nap után, ezer és ezer változatban. És nem vettem észre. Tehát a szemem is felmondta a szolgálatot, nem csak a tollam, nem sikerült megőrizni magam. Hát voltam katona, voltam hadifogoly, láttam egy-két dolgot. Ezerszer többet tudtam a világról, az emberről, nem itt, amit megírni, ez szóba sem jött, amit észrevenni hajlandó voltam. Ez egy olyan vakság, amelyet azóta szégyellek. És ez nem minden. Ebben az időben számos fiatalkori barátom, a legkitűnőbb írók nem jelenhettek meg. Hát egyszerűen jött az ukáz, kész. Egy sor nem sok. Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky, Mésző Miklós, Mándi, Vas, Vörös, az egész Újhold. Én eddig az időszakig egyszer sem találkoztam velük. Ők nem éreztettek velem semmit, én hihettem azt, hogy nem veszítettem el a barátságukat, becsülésüket. Attól fogva, hogy én ezt magamban, ott Stalinban, ezen a délutánon felfedeztem, vétkesnek tartom magam az egészben. Ha ezt egy ügyész mondja, nem biztos, hogy vállalom. De hát én mondom. És 56-ban sem nagyon sok politizáló gesztusban vettem részt. Hát tagja voltam az Írószövetség kibővített elnökségének. Benn laktunk az Írószövetségben. A lényeg az, hogy amikor megindult a Szabad Rádió, akkor behívtak engem a parlamentbe, akkor onnan adták az adást. A Bródi Sándor utca, vagy talán akkor még csak Sándor utcai épület szét volt lőve. És az induló műsor új igazgatója megkért, hogy írjak bevezetőt a szabad adáshoz. Persze boldogan, ott helyben megírtam. Ezt aztán ismételték, amíg lehetett. Ez volt a hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhosszon. Igen, ezt én írtam. Ez a dolog fémjelzi az én 56-os tetteimet. Illetve még egy szerelmi vallomásszerű cikk a Harcoló Budapestért. A Szülővároson Budapest című fohász. Ez még megjelent. Semmi más nem vethettek később a szememre. Már mindennek vége volt. Egy szétlőtt könyvesbolt előtt, hát mindenhol üszök, romok, lócákra kitéve árulták a megmaradt irodalmat. Meg voltam hatva, itt tolongott a legtöbb ember. És átszóltam a kisasszonynak, mi fogy? Azt mondja, versek. Ezt életemben először hallottam. Akkor értettem meg, hogy mekkora a baj. Mekkora a baj. Szóval, amikor megcsinálták az írók

szerződéseim visszajöttek felbontva a Szép Irodalmi Kiadótól. Szilencium. Jövedelmem nem volt. Én határozottan tudtam, hogy az, aki az én szilenciumomat kimondta, az Acél György. Írtam neki egy levelet, hogy nem jelenhetek meg. Jövedelmem nincs. Kértem, hadd próbáljak meg gyárban elhelyezkedni, nem lévén esélyem arra, hogy engem bárhová fölvesznek azzal a Priusszal, hogy 56-ban tudom is én miket műveltem. Tehát adjon levelet, amit én az adott gyár, ahová felvételre jelentkezem, személyzeti osztályán bemutathatok. Az Egyesült Gyógyszer és Tápszergyárba kerültem, beosztottak az úgynevezett orvostudományi osztályra, ahol a készülő gyógyszerek ismertetése volt az én feladatom, és én itt dolgoztam 5 évig. Elővettem a poros vegyészmérnöki diplomámat, szépen beleolvastam magamat újra a szakmámba, napokat töltöttem minden héten a könyvtárban. Szerencsére a gyár nem volt messze, másfél óra hévvel oda, másfél óra vissza. Korán kellett kelni, melózni kellett itt, blokkolni. Csináltam, ahogy tudtam. Házasságom ugyanabban az évben felbomlott. Volt feleségem, hamar férjhez ment, gyerekek lényegében nála maradtak, lakásom nem volt, kialakítottunk, leválasztottunk nekem egy valamivel kisebb garzont, mint első lakásom volt egyetemi éveim alatt. 3 elég ronda műtétem volt ugyanabban az évben, gerincsérv operáció, meg érszűkületek a lábamban, nyilván a háborús sebesülés miatt minden esetre ugyanazon a lábamon. És közben írtam. Éjszaka lopott időben, de folyamatosan írtam. Életemben először úgy, hogy nem voltam tekintettel arra, hogy meg fog-e jelenni. Világos volt, ez nem fog megjelenni. Tehát nem voltam tekintettel a lektorra, a szerkesztőre, az olvasóra sem, csak arra, amit írni akarok. És akkor találtam magamra. Mások azt mondják, akkor találtad meg a hangodat. Nem igaz. A legelső novellámban, amit elvittem József Attilának, megpendül ugyanez. A groteszk hang, amit ez az állapot, hogy nem akarok megfelelni senkinek, hozott újra és végleg elő. Én ekkor írtam az első egyperces novellákat, a macskajátékot, a tótékat. Meguntam, hogy leírjak egy szobát, vagy emberi arcot, vagy tájat. Rájöttem, hogy már mindenki látott szobát. Én hiába írom le pontosan azt a szobát, amit én akarok, úgyis mindenki csak azt a szobát fogja látni, ami a benne első gyerekkori eszmélésétől összeálló szobaélmény. Tehát rájöttem, hogy létezik egy számomra merőben fölösleges írói erőfeszítés, a leírás. Aztán kezdtem lefaragni a cselekményből. Egyperces novellákat azért kezdtem írni, mert nem értem rá. Hosszabbakat írni. Lusta is voltam. Spekulatív lustaság volt, állt mögötte valami, de nem több, mint annak a tagadása, amivel én már akkor nem értettem egyet. És akkor egy nap egy fiatal barátom eljött hozzám egy nagyon fiatal lánnyal, Zsuzsával együtt, akibe én titokban, persze, rögtön beleszerettem. Titokban. 20 éves volt, én 2 hiány 50. A bölcsészkarra járt, és már akkor a Víg Színházban dolgozott, a dramaturgián, fizetés nélküli gyakornokként, ott aztán meg is maradt. Ez lett az életem fordulópontja, a létezés mélypontján az újjászületés maga. Ez a szerelem. Mit szeretett rajtam, fogalmam nincs. Évekig nem tudtam egy rendes helyre elvinni, egy 2 forintos ajándék szóba nem jött. A betegségeim alatt annyi pénzem nem volt, hogy cigarettával megkínáljam. Minden randevunkon kapott, mint hogy virágra nem tellett egy egyperces novellát. A szerelem nem válogat. Mind a ketten tudtuk, ez abból kapja a varázsát, hogy előbb-utóbb vége lesz. Ez halálra van ítélve a természet rendje szerint. És az majd nem lesz jó. Én fiatalnak éreztem magam, de hát a tükör.

22-ben kaptam az első jelet. Úgy kaptam a jelet, hogy én minden évben beadtam valamit a szépirodalmi kiadónak. Minden évben visszakaptam, nagyon kedves levél kíséretében. Köszönjük, máskor is gondolj ránk, de hát minden visszajött. 62-ben lapozgatok egy irodalmi folyóiratot. Ej, de jó kis novella, ki ír így? Visszalapozok én. Ez volt a jel. És akkor volt egy hosszú beszélgetésem Acél Györggyel, meglepő módon kellemesen. És én megfogalmaztam a magam számára egy mondatot. Én engedek. A kis dolgokban engedek, hogy a lényegben ne kelljen engedni. Ennek a beszélgetésnek az eredményeképpen megjött a szerződés a kiadótól 2 kötetre. 1 hét múlva az útlevelem, amit nem is kértem. Hát persze ez Pest, azonnal híre ment, változás történt vele. Napilapok, színházak rögtön jelentkeztek, hogy kérnek anyagot. Egy fél év után megváltam a gyártól, a vezetőség némi megkönnyebbüléssel eresztett utamra. És megjelent az első kötet. Valóban a Szilencium alatt írott írásokkal. Nagyon hamar rá a második, amely már a groteszk hang nyílt vállalása volt. Aztán az egypercesek külön kötetben, Macskajáték, Tóték. Felkérésre 2 hét alatt színpadra írtam a Tótékat, ez egy marhaság, gondoltam. Igazam volt, a főpróba estéjén a WC-ben is bukás szagban. Ez lett a legnagyobb színpadi sikerem, nem tudom hány országban játszották, hány nyelven, ennyit értek a színházhoz. Átestem egy másik kategóriába. Én ugyanis nagyon sokáig úgy szerepeltem az írók közt, mint fiatal író. Aztán egy rövid ideig, mint a derék had tagja. Már azt hittem, íróban én leszek a Honti Hanna. De hirtelen több dolgom lett fiatalabb írókkal, és eljött a nap, amikor az egyik így kezdte a levelét. Kedves mester. Mester. Hát hány éves egy mester? 100. Nem örültem. Az igaz, hogy az én valamit érő írásaim mind az utolsó 10-15 évben születtek. Van, aki ezzel vitatkozik, én nem. Ez azt hiszem így van. Sok oka lehet, a lényeg, én ekkorra értem be. Van ilyen. Amit Wolfgang Amadeus Mozart, 8 évesen, Vörös Sándor, 16 évesen, elérni a benne lévő lehetőségekig, azt én 50 évesen. Nekem idő kellett, meg idő, meg újra élmények, és megint csak idő, hogy valamennyire megokosodjam. Amúgy elárulom, én egyáltalán nem vagyok olyan okos ember, tehát a legszűkebb baráti körömben van 4-5 ember, aki sokkal okosabb, mint én. Amiért én szívből irigylem őket. Ezt persze nem mondom meg nekik. 68-ban pendliztem először az E és a túlvilág között, volt egy infarktusom, 3 napig voltam párszor oda át, semmi különös. Futólag láttam Beriát, a Turfot olvasta, egy falnál állt és pisilt. És csak úgy hátraszólt nekem, ne dőlj be, itt is csupa Niemand van a pártban. Ezzel nem csinált gusztust, gondoltam, maradok. Ekkoriban én már attól féltem, hogy nem írhatok olyat, hogy az meg ne jelenjen. Félelmem alaptalannak bizonyult. A szocializmus olyan rendszer, hogy az ember minden kötetben benne hagy 4-5 novellát, amelyeket a lektor fog kihagyni. Ezeket lektori novellának nevezzük. Más azonban a helyzet, ha az ember mondjuk színdarabot ír. Én, amikor a Pisti a vérzivatarban írtam, tudtam, itt 2 eset van. Ezt vagy betiltják, vagy a mennybe megyek. 3. eset az lett volna, ha le se szarnak. 10 évig nem mondták meg, mi a bajuk vele. Ilyenkor az ember némán vitázik, képzelt érvekre, képzelt ellenérveket fogalmaz, fantomokkal viaskodik, hajnalban fölriad. Nem értették, félreértették, betiltották. Viszont a színpadi sikerek hoztak némi pénzt, úgyhogy vettünk egy mély lélegzetet és egyszobás lakásomat végre elcseréltük, de hát nem vacakoltunk, mindjárt egy másfél szobásra. És az újjáinduló, nyugalmas, konszolidált lét jegyében befogadtunk egy kóborkutyát. Jötti lett a neve, mert úgy jött. Fogalmam nem volt, milyen fajta.
Déri esküdött, hogy ez bizony őz, csak én félre nevelem. Lehet, hogy igaza volt, én nem értek kutyához, hát etettem, itattam, vakartam. Nálunk nem lett kutyairodalom, kutyamitológia, mint Dérinél. Befogadtam, mert ahogy a nagykönyvben írva van, szakadó esőben éjszaka nyűszített az ajtóm előtt, ez nálam az emberi minimum. Ha önök szakadó esőben éjszaka nyűszítenek ajtóm előtt, önöket is befogadom. Etetem, itatom, vakargat. Én humanista író vagyok. A macskajáték washingtoni bemutatójakor egy este otthon csörög a telefonom, és egy fiatal ember azzal a kérdéssel kezdi a Washington Star című lapnak az interjúját, hogy ugye a cenzúra komoly problémákat okoz az én munkásságomban. Telefonom. Cenzúra? Azt mondja, igen, igen, kiváló a vonal, ismétli cenzúra. Kérem, nekem közölnöm kell. Magyarországon nincs cenzúra. Azt hiszem, ön valamiféle állami ellenőrzésre gondol, ugyan már? Nekünk, magyar íróknak semmi dolgunk, semmiféle állami hatósággal. Személyekkel van dolgunk, akik kiadók, folyóiratok, intézmények élén állnak, de ez személyes kontaktust jelent, tehát nekünk módunkban áll vitatkozni. Úgyhogy a legtöbb esetben nincs is semmiféle probléma. Vannak kivételes esetek, ilyenkor vita támad, de a művért vívott csatában legtöbbször az író győz. Néha veszít. De ha ön meg én szabadságot mondunk, tudnia kell, a két dolog nem egészen ugyanazt jelenti. Az Amerikai Egyesült Államokban mást értenek szabadságot, mint a Magyar Népköztársaságban. A két dolgot össze sem lehet hasonlítani. Kémiai hasonlattal szólván az Egyesült Államokban a szabadság jogok és kötelessége 200 éve fennálló egyensúlyi helyzetét jelent. Nálunk a szabadság mozgásban lévő állapot. Volt tegnapja, lesz holnapja, és mindkettő merőben különbözik a mától. 20 évvel ezelőttről például csúnya emlékeink vannak, de azóta fejlődés tapasztalható, egyesek szerint, mintha kicsit talán lassú lenne ez a fejlődés, de a művészet, a színház, az irodalom nagy szabadságot élvez. Én mondjuk egyik kötetemet sem valhatom a magaménak, hiszen az író azt a kötetet valhatná a magáénak, amelyet megalkuvás nélkül állított össze. Én még soha nem adhattam ki úgy a kezemből egy kötetet, hogy abban ne lett volna némi megalkuvás. Nagyon nem szeretném, ha azt hinni, hogy politikai elvárásokra való tekintettel mondom ezt. Bár úgy is mondhatnám, hiszen vannak bizonyos igényekre, amelyeket az ember szemmel tart, de én most nem erről beszélek, csak arról, hogy soha nem volt még olyan kötetem, amelyben ne lett volna némi megalkuvás. Amerikában először jártam, én nagyon szeretek utazni. Meglepetéssel vettem észre sok mindent, egyet különösen. Egészen más az emberek viszonya a halálhoz, mint Európában. Például az orvos megmondja a betegnek, mi a baja. Láttam egy filmet is, Meghalni, ez volt a címe. Egy beteg sorsa a diagnózistól a végig. Annyira hatott rám, hogy ebből az élményből írtam a Rózsa kiállítást. Ezt a filmet, nemhogy nálunk, de Európában sehol, ahol én ismerősebb vagyok, nem lehetett volna leforgatni. Mi nálunk a halál, mint téma, tabu. Nem vagyunk mi erre felkészülni. Pedig milyen korán, akinek gyereke van, tudja, hogy a gyerek 5-6 éves korában magától meg fogja kérdezni. Anyu, te meg fogsz halni? Apu, te meg... Honnan tudja? Hisz előtte erről nem beszélünk, vigyázunk. Minden abból kap értelmet. Hogy egyszer el kell menni. 70-es évek, soha nem történt semmi, a bevált módon hintapolitikázunk, irodalomban sem történt semmi. Olyan kis rossz szelek fújdogáltak, mondjuk fuvallatok, de hát az én szaglásom az már kiélesedett,
én, ha ezt az urbánus népi vitát csak emlegetni hallom, rosszul leszek. Ez művita, ez hazugság, ez aljas ösztönök takarója. Ez jutott nekünk. Csináljuk. Meghalt Déri, elesett a füredi villájában, comnyaktörés. Megoperálták, a műtét jól sikerült, ez nagy szó 83 éves korban, de hát sovány volt, végül fölfekvéseket kapott. És a szíve megszűnt dobogni. Két nappal a halála előtt, amikor bent voltam nála a kórházban, úgy ugratott, mint 30 évvel korábban. Tudni, kicsit panaszkodtam neki. Koromra, egészségi állapotomra, közérzetemre. Ezt nem tartotta elegánsnak a halálos ágya mellett. Ott helyben megosztotta velem módszerét, az öregedés bosszúsága ellen. Ha valaki panaszkodik korára, egészségére, nem a régi már felejt, stb. Csak annyit kell mondani. Ki az a Júlia? És ez mindig hat. A bűvös mondat egy régi pesti történetből ered, mert így szól. Júlia néni két szintén idős barátnéját várja vendégségbe, de nagyon fél attól, hogy elfelejti őket megkínálni kávéval, ezért a várakozás napjai alatt folyamatosan ismételgeti, megkínálom őket kávéval, és tényleg, mikor megérkeznek, meg is kínálja őket kávéval. De elfelejti abba hagyni az ismételgetést, hogy megkínálom őket kávéval, ezért még 5-6-szor megkínálja őket kávéval, de a csészehegyek mögött a két idős barátné tényleg élénk, elégedett. Puszi, puszi, távoznak. Ahogy becsukják az ajtót, azt mondja egyik. Te, micsoda modor, sose jövök többet. Ez a Júlia egy csésze kávéval nem kínál meg minket. Mire a másik? Ki az a Júlia? Ezt kaptam a legjobb barátomtól, mint útravalót. Egy oxigén áll arc mögül, akkor már feladta. Nem a fájdalom, a megalázás törte meg. Már ő sem írta. '76 telén volt egy hosszú undok influenzám. Meggyógyultam. Ennek örömére elindultunk kocsmázni, az első sarkon belénk rohant egy taxi, minden ripityommán ment, szerencsére senki nem sérült meg, csak én. Két bordámat törtem, nem finom, ha még lélegezni akar az ember. Tüsszentéshez képest villámtréfa a mohácsi vész. Öregszem. És unom az írást. Semmi máshoz viszont nem értek. Zsigulival tudok még karambolozni, de az nem jó megélhetés. 77-ben engedélyezték a Pisti bemutatását. Örültem neki, sietni kellett. Majd László is meghalt. Én mit keresek itt? Fogalmam nincs. Bordán persze összeforrt, rögtön utána egy újabb nyomorult influenza következett, amiből visszamaradt egy 6 hetes szűnni nem akaró köhögés és hülyeség. Ebből a köhögés elmúlt. Én azért elmentem átvilágítatni magam, és mondtam a tanárnak, mondja meg, ha valamit lát, ne csinálja velem is azt, amit a Várkonyival is csinált. Ő nem lát semmit. Köszönöm. Másnap reggel csörög a telefonom egy nagyon kedves fiatal hölgy a filmhíradótól, hogy szeretnének velem egy hosszabb lélegzetű interjút készíteni, de gyorsan. Kérdeztem, mondjam el a nekrológomat? Szegény olyan zavarba jött, mondta igen. Kijöttek a lakásunk. Fél éve próbáltam egy színdarabot írni, sehol nem tartottam vele, akkor még egy szívroham, ennyi kórház, annyi otthon, úgy nézett ki, a szerző is tragikus hős lesz. Én még ennyit nem kínlódtam írással, forgatókönyv ez lett a címe. És
2009 tavaszán nagyon elkezdett fájni a derekam. Na, ez egy új dolog. Sok minden fájt, más speciál a derekam, így még nem fájt. Barátaim, Zsuzsa, könyörögtek, tessék bemenni a kórházba, ki kell vizsgálni, ezer oka lehet. Mondtam, nem megyek kórházba. Be akarom fejezni a darabomat. És befejeztem. Aznap este a lakásomon megtántorodtam, összeroppant egy gerinc csigolyán. Mielőtt bevittek az amerikai úti idegsebészetre, szépen rendet raktam az íróasztalomon. A műtét után nem tudtam többé mozogni, akkor átszállítottak a Kútvölgyi úti kórházba. Betegségem nevét senki egyetlen egyszer sem ejtette ki. Én arra gondoltam, hogy ha egy orvos föltalálná a rák gyógyszerét, írnék egy novellát az utolsó páciensről, akin a gyógyszer már nem segített. Aki tudva, hogy mi vár rá, meghal rákban. A kórházban még tovább dolgoztam a darabon, fekve diktáltam, Zsuzsa írta, és amikor úgy éreztem kész, már nem tudok mit hozzátenni, akkor szokás szerint elküldtem néhány barátomnak, ismerősömnek, írják meg, mondják el a véleményüket. Egyiküknek úgy dedikáltam, egy volt osztálytársamnak, aki mindig jobb futó volt, mint én. Hát a Krazsóf. Győztem. Ölellek. Acél György szóban üzente meg a darabbal kapcsolatos kifogásait. Utolsó írásomban neki válaszoltam. Kedves Gyuri, mindkét szövegváltoztatási javaslatodat megkaptam, és mégis valósítottam. Így a darabból a Firtos nevet ki fogom húzni. De ugyanilyen jogosnak érzem azt az óhajtásodat, hogy a darab ne csak az igazságtalanságokat, hanem azok jóvátételét, mai életünk konszolidációját, a hős rehabilitációját is érzékeltesse. Azt hiszem, ezt is sikerült megoldanom. Remélem, elégedett leszel. Én úgy tekintek a szövegre, mint amely végleges és több változtatás nem igényel. Üzened, szívesen összeülnél egy kis vitára. Arra kérlek, ezt halasszuk el. Elég néhány nappal. A régi barátsággal ölel. Örkény István. Azt persze senki nem értette, hogy miért iszom a kórházban folyton azt a rémes, szaharinos deit, üdítőt. Azért ittam, hogy a sok fekvésben ne hízzak el. Lehet, hogy én semmit nem írtam meg abból, amit meg kellett volna. A most következő sorokat jó testi erőben és minden szellemi képességem birtokában írtam. Kívánom, hogy hagyatékomról, szóval arról a kevésről, ami volt, van, vagy lesz, az írott törvények intézkedjenek. Irodalmi hagyatékom gondozója a feleségem legyen, illetve az ő akadályoztatása esetén Antal fiam. Kérem, hogy be nem fejezett, silány minőségük miatt félbehagyott írásaimat ne hozzák nyilvánosságra, de azt is kérem, hogy amint megjelent műveimből az idők folyamán újra kiadnak, azt ne hagyják úgy csoportosítani, vagy bármi módon úgy manipulálni, hogy életem folyamán vallott összes nézeteim hamis értelmezést kaphassanak. Kérem, hogy temetésem után barátaim valamilyen emléktárgyat kapjanak, de azt is kérem, hogy az a néhány szívemnek kedves régi könyv, amit összegyűjtöttem, az maradjon egy kézben és együtt. Temetésem módjáról a feleségemre ruházom a döntést. Én ugyan azt szeretném, hogy csak a legszűkebb család legyen jelen, de ez már az én számomra közömbös tény. Ez legyen, ahogy ő akarja. Most, amikor ezeket a sorokat írom, nem csak a rokonaimra, hanem barátaimra is, ismerőseimre is szeretettel gondolok és hálával.
Nincsen a szívemben se harag, se indulat senki iránt. Több jót kaptam az emberektől, mint amennyit adni tudtam. A sorsomat befejezetnek érzem. Kérem, ne maradjon utánam gyász. Isten veletek. Kedveseim.

Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, abban pedig Örkény István önéletrajzi írásaiból Mácsai Pál adott elő felvételről. A jövő héten a Kelta Karóban pedig ismét élő felolvasó lesz, mégpedig a már régen hallott Maros András fog felolvasni frissen megjelent kötetéből a Csinálni kell. Most jött ki a könyvfesztiválra a Magvető kiadónál. Várjuk jövő héten Andrást, majd kaptok kis ízelítőt is a Facebookon. További jó tilosozást, most, hogy végre újra hallhatók vagyunk.

0: Cezuta.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: November 3-án Moszkva olyan jeleket is ad, mintha hajlandó lenne tárgyalni. Ekkor írt az egyik budapesti lapa a szovjet csapatmozdulatokról. Úgy jönnek, mintha mennének.
1: Figyelem, figyelem! Fontos közleményt olvasunk el. A magyar és a szovjet hadsereg parancsnoksága közös bizottsága ma délben összeült, és mindkét fél kifejtette a szovjet csapatok kivonásának technikai kérdéseire vonatkozó álláspontját. A közös bizottság megegyezett, hogy a kölcsönösen kifejtetteket tanulmányozzák, és este 10 órakor újból összeülnek. Addig is a szovjet delegáció ígéretet tett, hogy több szovjet csapatszállító szerelvény a magyar határon nem érkezik be.
0: Ugyanaznap este 8 órakor a fogságából kiszabadult kardinális Mindszenty József hercegprímás beszélt a magyar néphez és a világ népeihez.
2: Egész helyzetünket az dönti el, hogy a 200 milliós orosz birodalomnak mi a szándéka a határainkon belül lévő katonai erejére. Rádió jelentések adták hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk. Mi az orosz birodalomnak nem adunk okot a vérontásra. De nem merült fel az orosz birodalom vezetőiben a gondolat, hogy sokkal jobban fogjuk becsülni az orosz népet, ha nem igáz le bennünket. Csak ellenséges népre szokott rátörni a megtámadott másik ország. Mi most nem támadtuk meg Oroszországot.
0: Ezen az éjszakán azonban a vérben és küzdelemben született magyar reményeket a szovjet imperializmus kegyetlen barbársággal törte össze. Az orosz birodalom vezérei nem tudták elfogadni a függetlenné vált nép baráti jobbját. November 4-én hajnalban a magyar forradalmi kormány miniszterelnöke utolsó üzenetét intézte a magyar néphez.
3: Kedves hallgató, Nagy Imre, a minisztertanács elnöke szól a magyar
4: nép. Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
0: A szovjet imperialista haderő elkezdte hadműveleteit a gyarmati rendszer visszaállítására. A Magyar Rádió 2 percenként ismétli Nagy Imre közleményét franciául, németül és angolul.
5: Attention, attention! This is Free Kossuth Radio Budapest. Prime Minister Imre Nagy has just been on the air and said the following. This is Imre Nagy, Chairman of the Council of Ministers of the Hungarian People's Republic speaking. In the early hours of the morning, Soviet troops have started an attack against the Hungarian capital with the apparent purpose of overthrowing the local democratic government of the country. Our troops are engaged in battle with the Soviet force. The government is in its place. This is my message to the Hungarian people and to the whole world.

0: Magyar Írók Szövetségének segélykiáltását közvetíti az akkor még szabad Kossuth Rádió.
1: This is the Association of Hungarian Writers speaking. To all writers, scientists, all writers' associations, academies, scientific unions of the world, we turn to the leaders of intellectual life in all countries. Our time is limited. You all know the facts, no need to expand on them. Help Hungary. Help the Hungarian writers, scientists, workers, peasants and intelligentsia. Help, help, help.
0: A Magyar Rádió a lehetetlent is megkísérli. Felszólítás közvetít oroszul a szovjet haderők tagjaihoz, hogy ne lőjenek.
2: Szabad Kossuth Rádió Budapest és Szabad Petőfi Rádió Győr. Внимание, внимание! Говорит Будапешт. Станция Свободный Кошут. Внимание, внимание! Говорит Будапешт. Станция Свободный Кошут. Венгерское правительство просит советских солдат и офицеров, командиров, не стреляйте в мирное население. Русский народ, наши друзья и такими останутся.
0: November 4-én reggel 8:30-kor a Szabad Kossuth Rádiót már elnémították.
3: Itt a Dunamentelei Nemzeti Bizottság Szabad Rádiója a 36 méteres rövid hullámon. Felhívás! Dunamentele dolgozó népe! Vérei! Magyarok! Ezekben a kritikus órákban történelmi bejelentést teszünk. Az orosz kormány a varsói szerződés lábbal kiporva hiszegő módon megtámadták Budapestet és több más vidéki városunkat. Áll a harc Pécset, Székesfehérváron, Duraföldváron, Veszprémben. A magyar honvédség egy emberként áll ellen a betolakodott orosz hadseregnek.
0: Délután 2 órakor a szép magyar romantikus naivság hangot kap a Dunapentelei Rádión. Angolul kérik, küldjenek ejtőernyősöket a Dunántúlra.
4: This is Hungary calling. This is Hungary calling. The last remaining station. Call to the United Nations. Early this morning, the Soviet troops launched a general attack on Hungary. We are requesting you to send us immediate aid in the form of parachute troops over the Transdanubian provinces. It is possible that our broadcast will soon come to the same fate as the other Hungarian broadcasting stations. In this state, we request you to continue our call for aid to the broadcast. For the sake of God and freedom, help Hungary!
0: Délután 4:20-kor újabb magyar rádióállomás jelent.

határához. Az egész magyar nép nevében szólunk önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csapatok. Embert és nemzeti értéket nem kímélve, asszintérré változtatták hazánkra. Bár a semlegességet csak két nap hirdeshettük, mégis elvárjuk az egész világból, hogy ezt tiszteletben tartsa. Kormányunk a Varsói szerződést felmondta, a szovjet vezetők a csapatok kivonásáról tárgyaltak. Vádoljuk a Szovjetuniót! Külső fegyveres támadással! Másodszor! A kivonulásról tárgyaló Maléter hadügyminiszter és kíséretének elfogásával! Harmadszor! Az egyetlen

0: November 6-án jelentkezik a Rákóczi Adó Magyarország.
1: Figyelem, figyelem, figyelem, figyelem, figyelem. Dunapencele térségében okvetlenül szükségünk van. Gyógyszer, köpszer, fegyver, élelmiszer, lőszer segítsége. Egyszerűen dobjatok le. Figyelem, figyelem. Figyelem, figyelem. Feltorzottak bennünket a szovjet csapatok, tegyük le a fegyvert. Nem tesszük le. Ha kell, utolsó kezd vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Az idegen megszállók ellen. Figyelem, figyelem. Sürgősen intézkedjetek. Sürgősen intézkedjetek. Sürgősen intézkedjetek. A gondolkodás idő, melyet adtak nekünk, nem sokára lejár. Utána ők támadni fognak. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást. Fegyver, lőszer, gyógyszer, köszer, élelmiszer dobjatok le ejtőerdőre. Sürgősen intézkedjetek. Sürgősen intézkedjetek. Itt Rákóczi Adó Magyarország.
0: November 7-én reggel a Rákóczi Adó még mindig segítséget kér.
2: Felhívás az Egyesült Nemzetek Szervezetére. Felhívás az Egyesült Nemzetek Szervezetére. Egyiptomban sikerült az Egyesült Nemzetek Szervezete határozatának érvényt szerezni. Tűzszünet van, és a kérdéseli szövezetben az Egyesült Nemzetek Szervezetének összetartó csapatai tagadnak. A magyar ügyben is azonnali hasonló intézkedést. A magyar ügyben is azonnali hasonló intézkedést.
0: 3 órával később az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít.
1: Azonnali fegyveres segítséget kérünk Magyarországnak. Ezt a kérésünket kérjük továbbítani Eisenhower elnökhöz, kérjük továbbítani Kézli Annának. Nagy túlerővel harcolunk. Nagy túlerővel harcolunk. Lehet, hogy rádiókat nem sokára meg fogják sötétíteni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább menni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Sürgős, nagyon sürgős segítséget kérünk. Egyveres segítséget kérünk Magyarország. Figyelem, figyelem. Kérjük az előbb elhangzott segítségünket Eisenhower elnöknek és Kézli Annának továbbítani. Sürgős beavatkozás kérünk. Sürgős beavatkozás kérünk. Sürgős beavatkozás kérünk. Adásunkat további figyeljük. Mihely lesz egy kis tő, hogy a tüzelőállásból visszajöjjünk a rádióhoz, ismét adunk tovább. Figyelem, figyelem. Sürgős beavatkozás kérünk. Végez.
0: És végül 50 perc múlva a magyar nép szabadságvágyának agóniája. 1956. november 7-én, csütörtökön, délután 2 óra 53 perckor.
1: Magyarország! a szovjet tankok légierők támadják Dunapest felé. A szovjet tankok légierők támadják Dunapest felé. A harc változatlan hevességben továbbra is folyik. A harc változatlan hevességben továbbra is folyik. Hatásunkat bizonytalan időre megszakítjuk. Hatásunkat bizonytalan időre megszakítjuk. Rákóczi adó Magyarország. Rákóczi adó Magyarország.
0: A harc változatlanul továbbra is folyik. Adásunkat bizonytalan időre megszakítjuk. Itt Rákóczi adó Magyarország. És a harc, amit a magyar nép kezdett el 1956-ban, továbbra is folyik Kelet-Európában. Az elnémított, szabad magyar hangok szellemében más népek más nyelven beszélnek. Ezek figyelésére és meghallgatására is kötelez az emlékezés.

0: Borzongató érzés hallgatni az érzelmektől el-elfúló hangot, a tiszta szívű lelkesedést és a sírnivaló naivitást. Egy budapesti fiatalember szavait, amelyeket 1956. október 30-án vettek hangszalagra a Győri Rádióban. A beszéd nem került adásba, elsinkófálták a bejátszását, azután páncélszekrénybe rejtették. A forradalom leverőinek és későbbi örököseinek volt is okuk rá. Mindjárt meghallgathatják, hogy miért. A hangfelvétel után egyébként Cserjés Lászlóval, a Győri Rádió volt munkatársával beszélgetünk a felvétel körülményeiről. Tehát Győr, 1956. október 30-a, a szovjet tankok már közelednek a keleti határokhoz.
1: Szamogyvári Lajos, a harcoló, az ebben a pillanatban is vérét hullató budapesti ifjúság küldöttje eljött Győrbe a rádióhoz, azzal, hogy haladéktalanul megalakítjuk az ellenkormány, honvédelmi, illetve hadműveleti kormánybiztonságot állítunk föl, honvédelmi és belügyminiszteri hatás és jogkörrel. A hadműveleti kormánybiztonság azonnal intézkedéseket tesz, hogy az érünk, ami eddig kihullott, ne hiába hulljon ki. Teljesen a birtokunkban van az ország háromnegyed része. Senki nem tett még lépéseket arra, hogy ezt szervezetten is a fegyveres erőnk birtokában, birtokba is vegyük. Tatán és más helyen honvédek rendezett ezrei állnak, ezredei utánpótlással, felszereléssel. Felesküdött kormánybiztos, felesküdött ideiglenes kormány, a lehető, a rendelkezésre álló legjobb magyarokból, színmagyarokból, itt egyetlen egy olyan közöttünk nem lehet, akinek nincs köze 100%-ig a magyarokhoz, aki vérét nem kockáztatja, családot mindent feledve. Nem lehet egyetlen egy közöttünk, aki az elmúlt 12 éves rezsim alatt bármilyen vezető pozíciót vállalt, mert azban a pillanatban fennáll az a lehetőség, hogy közénk van küldve, hogy gépezetünket megakadályozza és megakadta. És ezt a szabadságharcot ígérem, hogy ilyen jegyben az utolsó cseppérünkig folytatjuk, és azt a kevés orosz erőt, aki az országban áll, vagy ki fogjuk verni, vagy pedig megfelelő propagandával az oldalunkra fogjuk állítani. Félnek az oroszok, félnek gyerekek, kislányok, benzines üvegekkel meg tudják őket semmisíteni. Nem merik a fegyvert a kezükbe venni. Remegnek az az orosz, aki belátja, hogy ez a magyar népet soha nem bántotta. Ugyanakkor, ha szabadságot egyáltalán ismerik a fogalmát, szeretik, és mellénk állnak, vagy fegyveréket átadják, garantáljuk, hogy szabad magyar állampolgárokként szabad földön élhetnek és köztünk maradhatnak. Minden kísérletet megteszünk arra, hogy a külföldi nemzetektől felrázzuk, felszólítsuk nem csak az ott élő magyarokat, hanem minden olyan állampolgárt külföldit, aki a szabadságot szereti, hogy önkéntes brigádokat, önkéntes szabadságharcos ezredeket szervezzenek és küldjenek, mert minden perc drága. Ez nem ütközik az Egyesült Nemzetek jogi aktusaiba, mert nem egy állam mozdul meg mellettünk, hanem kizárólag szabad polgárok és önálló szabadságharcos brigádjai. Nem kell nekünk, ha a nemzeti szabadságharcunkat kivívtuk. Nem kell nekünk beszolgáltatás. Nem kell nekünk túlfűtött adó. A földet igazságos földreformmal oda fogjuk juttatni a parasság kezébe. Nem kellenek nekünk olyanok, akik kiuzsoráznak, kizsákmányolnak a magyar államnak, a külföld által nyújtandó segélyekkel, kölcsönökkel és a bauxittal, az urániummal és más természeti kincseinkkel. Lesz annyi erőforrása és ereje, hogy a ti keserves áldozatotok, beszolgáltatásotok nélkül is fent tudjuk tartani, és boldog, gazdag állammá tudjuk tenni Magyarországot. Magyarok, minden csepp érünkkel, szabadságunkért és a hazánkért.
0: Mit tudunk arról, hogy mi lett a sorsa ennek a fiatalembernek?
2: További nem tudunk róla, állítólag nyugat felé távozott. Én beszéltem azért azokkal az emberekkel, akik 56-ot feldolgozták, mármint Győr-Moson Sopron megyeiek, illetve akkor Győr-Sopron megyeiek emlékeznek, nem tudnak Somogyvári utóéletéről, elhagyta az országot, semmi különös jel nem maradt utána.
0: Az elején elmondtuk, hogy ez tulajdonképpen nem hangzott el.
2: Igen.
0: Mégis hogy került akkor hozzád? Tegeződünk, hisz kollégák vagyunk.
2: Így van.
0: A Győri Rádióban dolgoztál hány évig?
2: 32 évig. Amikor véres ruhában egy mentőautóban repülőből kiszáll egy budapesti fiatalember a kollégáival dobtáros géppisztollyal, október 30-án 1956-ban Győrött, a győri rádió stúdió előtt, ez egy családi ház az akkori Sallai Imre utcában, akkor 100-150 fős tömeg gyűlt össze, hogy meg akarják hallgatni, hogy a budapesti ifjúság küldötte vajon mit üzen a győrieknek. Csete János bácsit, Isten nyugosztalja, idős technikus kollégát talált akkor ott ez a bizonyos Somogyvári úr, és hát követelte, hogy élőbe ő most egyből hadd mondja. Jani bácsi erősködött, hogy élőben nem tud kapcsolni, hát a Magyar Rádió Győri stúdiója akkor csak naponta egy órát sugárzott 17-től 18 óráig. Rábeszélte, mondja csak szalagra, aztán majd többször leadjuk. A Somogyvári bele is mentek, és elkezdték a felvételt. Igazán hevesen, forradalmi hevületben, szinte baki nélkül, le a kalapa, tehát vágos nem volt az anyag, és hát az lett a sorsa, hogy bekerült a páncélszekrénybe, majdan ugye kopogtattak a szovjet csapatok az ő páncélszekrényükbe is, a pártbizottság páncélszekrényébe is, meg hát a győri rádió archívumában. Most én ugye, mint említettem, 32 évig ott dolgoztam, 92-ben hallottam először ezt a beszédet. Azért a pártbizottság egyes prominens képviselőt meghallgathatták, de mi a rádió munkatársai, hát ugyan miért hallgassuk mi a rádió történetet, tehát nem hallottuk.
3: És végül is ez elhangzott valahol?
2: Igen, körülbelül 2 éve a Muravidéki Magyar Rádió lengvai stúdiójában hangzott el, de vallom férfiasan az én közreműködésemmel, és nagy örömmel vették az ottani 10-15-20 ezer magyar, aki Szlovénia az egykori Trianon előtti Dél-Zala magyar rakta vidékén élnek, hogy bizony ilyen is történt Nyugat-Dunántúl.
3: Most pedig itt hangzott el, ugye, a vasárnapi újságban, miért külön köszönet.
2: De ez természetes, azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy megosztani ezeket az emlékeket. Tehát én nem tartom okosnak elzárni ezeket fiókokba, hiszen minden vers, mindenhonnan, mindenhol egy csontváz előkerült, teljesen mindegy. Ez is előkerült, szerintem nincs szégyenkezni valójában senkinek sem. Tehát ugye Jani bácsinak, hadd mondjam a javára, aki egy kipróbált kommunista ember volt, és ő benne megbíztak az elvtársak, azért volt ott technikus, hogy megmaradt, most hallgathatjuk a 21. században. Talán annyit mondanék még, hogy nagyon fontos volt a Győri Rádió az időben, tehát nem csupán a Magyar Rádió Győri stúdiója, tehát mint említettem, Győrött mindig egy órás műsor volt, csak a 80-as években kezdődött az adásidő bővítése. A lényeg az, hogy kritikus helyzetekben a Győri Rádió egész nap sugárzott. Ilyen volt például az 1954-es szigetközi árvíz, vagy ilyen volt 1956. októberre-novembere, annak idején Győrből a Szabad Magyar Petőfi Rádió szólt.
0: Fegyverbe a szabadságért, részleteket hallottak a Budapesti Egyetemisten.

0: ország tévé közönsége előtt jelentse be, a kaliforniai Hollywoodban még mielőtt megkezdik legújabb filmjének forgatását, koncertet ad a magyar menekültek megsegítésére. És szeretné emlékeztetni a nézőket meg hallgatóságát, hogy a magyar menekültek ügyében olyan őszinte és mély érzéseket táplál, hogy kér mindenkit, hozzájárulásukat a magyar menekültek rendkívüli segélyalapjához már a koncert előtt kezdjék beküldeni. És aztán Sullivan bejelentette azt is, hogy Elvis egy dalt is ajánl a magyar menekülteknek, a Peace in the Valley, a Béke a Völgyben című balladát, amely a legjobban kifejezésre jutatja érzelmeit a magyar menekültek iránt. Most a Sullivan féle bevezetés következik eredeti felvételről, majd ezt követi Elvis Presley.
1: While he's out there, he's going to do a big Hungarian relief show. But because he feels so keenly, this young man feels so keenly about Hungarian relief, he urges all of us through the country to remember that immediate aid is needed. So long before his benefit show is put on, he wants to remind you to send in your checks to your various churches, Red Cross, etc. And now he's going to sing a song. He feels that this is sort of in the mood that he'd like to create. Peace in the Valley. Here is Elvis Presley.

Egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, ott zsarnokság van, nem csak a füst sötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok fal morzsejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében bűnös, ott zsarnokság van, nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban és abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák. Nem csak a titkon félig nyílt ajtón ilyetten besuttogott hidegben, a száj elé hulltan pisztjelző ujjban. Ott zsarnokság van, nem csak a rács szilárdan fölrakott arcvonásban, se rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zugatagában, kimerett szembogárban. Ott zsarnokság van, nem csak a talpra álltan harsogott éjjenekben, hurrákban, énekekben. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, tapsoló tenyerekben, kürtben, az operában, az oly hazug harsányon, zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben. Nem csak az éjben halkan, sikló gépkocsi zajban, s abban megállt a kapuajban, hol zsarnokság van, ott van, jelen valóan mindenekben, ahogy rég istened sem. Ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban butító szólamokban, az ott van a bucsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves, az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, a hirtelen puhábban szorított készfogásban, és ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban,

Az édes szó mámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett. Vele hevertél, ha azt hitted, szerettél. Tányérban és pohárban, ott van az orrban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak, s bedől a dögszag, mintha a házban valahol gázfolyás van. Ha magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság kérdez, képzeletedben sem vagy független, fönt a tejút is már más határsáv, hol fény pásztáz, aknamező a csillag, kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor, egyetlen munkatábor, mert zsarnokság szól lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónol a prédikációból, templom, parlament, kínpad, meg annyi színpad, hunyod, nyitod a pillád, mind az tekint rád, mint a betegség veled megy, mint az emlék, vonatkereke hallod, rab vagy rab, erre kattog, hegyen és tenger mellett be ezt lehelled. Cikáz a villám, az van minden váratlan zörejben, fényben, szívhökkenésben, a nyugalomban, e bilincs unalomban, a zápor suhogásban, ez égigérő rácsban, a cellafal fehéren bezáró hóesésben, az néz rád kutyád szemén át, s mert minden szélban ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medret követed és teremted. Kémlelődsz ki a körből, ő néz rád a tükörből, ő les hiába futnál, fogoly vagy s egybe foglár, dohányod zamatába, ruháid anyagába, beivódik, evődik, velődik, eszmélnél, de eszme, csak övé jut eszedbe, néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt, s már körbe lángol erdő tűz gyufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad, s így rád is ő vigyáz már gyárban, mezőn a háznál, s nem érzed már mi élni, hús és kenyér mi szeretni, kívánni, karot kitárni, bilincseit a szolga maga így gyártja, s hordja, ha eszel, őt növeszted, gyermeked neki nemzed, hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban. Belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy. Vakonként napsütésben, így járunk vaksötétben, s feszengünk kamarában, akár a Szaharában, mert ahol zsarnokság van, minden hiában. A dal is az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll eleve sírodnál, ő mondja meg, ki voltál, korod is neki szolgál.

halotti beszéd. Látjátok feleim szemtekkel, mik vagyunk, por és hamu vagyunk, emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek, össze tudod még rakni a Margit szigetet? Már minden csak virib, darab, szilánk, avít, kacat, a halottnak szakell a nőt, neved, szám, adat, nyelvünk is foszlik, szakadoz, és a drága szavak elporlanak, elszáradnak a száj padlat alatt. A pillangó, a gyöngy, a szív már nem az, ami volt, amikor a költő még egy család nyelvén dalolt, és megértették, ahogy a dajka éneket a szunnyadó, nyűgös gyerek álmában érti meg. Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké. A gyereknek toldit olvasok, és azt tereli, oké, a pap már spanyolul morogja koporsónk felett, a halál gyötrelmei körül vettek engemet. Az ohájói bányában megbicsaklik kezed, a csákány koppan és lehull nevedről az ékezet. A tirreni tenger zúgni kezd, s hallod Babics szavát. Krúdi hárfája zengi át az ausztrál éjszakát. Még szólnak és üzennek ők mély szellemhangokon. A tested is emlékezik, mint távoli rokon, még felkiálsz. Az nem lehet, hogy oly szent akarat, de már tudod, igen, lehet, és fejted a vasat Türingiában. Posta nincs, nem mernek írni már. Minden katorga jeltelen, halottért sírni kár. A konzul gumit rág, zabos, törli pápa szemét. Látnivaló untatja sok okmány és pecsét. Havi ezret kap és kocsit. A Mrs. s a Babi fényképe áll az asztalán. Ki volt neki Adi? Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene. Arany szava. Ripple színe. Bartók vad szelleme. Az nem lehet, hogy annyi szív. Maradj nyugodt. Lehet. Nagy hatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket. Te hallgass és figyelj. Tudjad, már él a kis sakál, mely afrikai sírodon 10 körmével kapál, már sarjad a vad kaktusz is, mely elfedi neved a mexikói fejfán, hogy ne is keressenek. Még azt hiszed, élsz valahol, és ha máshol nem is testvéreid szívében élsz, nem rossz álom ez is. Még hallod a hörgő panaszt, testvér, testvér, elad. Egy hang aléltan közbeszól, ne szóljon ajakat. Egy másik nyög, nehogy ki távol síre nemzeten. Még egy hörög, megútálni is kénytelen legyen. Hát így, keep smiling, és ne kérdjed senkitől, miért vagy rosszabb voltam, mint ezek? Magyar voltál ezért, és észt voltál, litván, román, most hallgass és fizes. Elmúltak az asztékok is, majd csak lesz, ami lesz. Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet, a rádióaktív hamu mindent betemet, tűrt, hogy már nem vagy ember ott, csak osztályidegen, tűrt, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten, tűrt, hogy az Isten tűri ezt, s a vad tajtékos ég nem küld villámot gyújtani, hasznos a bölcsesség, mosolyog, mikor a pribék kitépi nyelvedet, köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet, őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat, ne mukkanj, amikor a bassz megszámolja fogad, szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény emlékeid, egy hajfürtöt, fényképet,
költemény, mert ez maradt. Zsugorian még számba veheted a Mikó utca gesztenye fáit, mind a hetet, és Jenő nem adta vissza a Shelley kötetet, és már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet, és elszáradnak idegeink, elapad vérünk, agyunk, látjátok feleim, szemtekkel, mik vagyunk, íme, far és hamu vagyunk.

Mami Janika, mielőtt visszaviszem ezt a tape recordet, amit tegnap kölcsön vettem, ez az utolsó előadásom, Dear Listener, valamit szeretnék mondani. Lehet, hogy együtt hallgatjátok ezt a hangszalagot, lehet, hogy csak az egyik vagy a másik hallgatja. Azt szeretném mondani, hogy ami elintézni való van, amennyire lehet, azt fölírtam, végrendelet, ez az ott van a széfben. Amit nem tudok még körülbelül sem elintézni, az a kérdés, hogy mi legyen a kézirataimban. Sokat gondolkoztam, és nem tudok idekün senkit, se intézményt, se magánszemét, akire ezeket a kéziratokat nyugodtan rá lehet bízni. Mert föltehető, hogy vagy elkallódik, nem törődnek vele, vagy törődnek vele, és az se lenne esetleg jó. A széfben, a végrendeletemben azt írtam, hogy van itt ez a Rutgers University, hogy ott kellene talán letétbe tenni, de közben gondolkoztam, ez nem lenne jó. Nem lehet ezt itt senkire se bízni. Én azt kérem tőled, Janikám, hogyha úgy fordulna egyszer a dolog, hogy neked kell ebben a kérdésben dönteni, akkor ezeket a kéziratokat, amiket persze előkészítek, csomagold be jól, úgyhogy víz, por, az idő ne ártson nekik, viaszkos vászonba és a többi, és őriznek. Juhász Vilmos talán alkalmas arra, hogy átnézze, hogy mi az, amit ki lehet adni belőle, miért lehet egyáltalán csinálni, de hát ő is egy öreg ember, ki tudja, hogy mire úgy fordul a dolog, itt lesz elő még. Őrizd meg a kéziratokat, és ha egyszer Magyarországon elmentek az oroszok, titkos választásokat tartottak, helyreállt egy alkotmányos helyzet, akkor, de nem előbb, kapcsolatot kell keresni a Magyar Tudományos Akadémiával, és ott letérbe helyezni az összes kézirataimat azzal, hogy őrizzék meg, amíg te az örökös, természetesen elsősorban mami, mint örökös, valamilyen formában rendelkezni kívánok vele. Ezt, Janikám, fogadd meg és csináld meg. Addig azonban, miután remélem, hogy ti ketten még sokáig együtt lesztek, azt ajánlom, hogy ezt az Ithaca dolgot lehet folytatni, és nem a régi dolgokat, de a kiadatlan magyar kéziratokból időnként egyet-egyet, ilyen Ithaca alapon, ahogy azt megszerveztük, megcsináltuk, ki lehet adni. Hát ezeket a kéziratokat persze külön előkészítem, és majd ráírom, hogy ez kiadható. A régi könyvekből újat kiadni ezt nem ajánlom. Erre várni kell addig, amíg otthon rend lesz, és otthon aztán egy kiadó gyűjteményesen 2-3 kötetbe úgynevezett biblia papíron kiadja. Hát ez a könyvekről. Ami már most a többit illeti, hát az egyrészt nem sok, másrészt eligazodik, az magától, végrendelkeztem róla. Tulajdonképpen otthon van még két érték. Az egyik a Zárda utcai öröklakás, és a másik a Mikó utcai háznak két része, amit én mind vettem. Az enyém, az munkából van. Hát egyelőre persze ez nem ér semmit, de fordulhat úgy, hogy ér, és akkor mami vagy te rendelkezzetek vele. Hát, Dear Listener, csak ezt akartam mondani. Janika, köszönöm neked, hogy olyan vagy amilyen. Maradj becsületes ember, vigyázz mamira, küldjél néha pénzt a nagymamádnak, öreg asszony megérdemli. És egyebekben hát többit tudjátok. Tehát szóval, halló, még azt akarom mondani, hogy ma 1967. február 21-e van. Mamikám, neked nem üzenek semmit, te úgyis tudod a többit.

0: Fejtő Ferenc beszél pályakezdéséről, a magyar kultúra iránti elköteleződéséről és emigrációja kiváltó okáról. A felvételt Fodor Ilona készítette 1976. július 16-án a Párizs melletti Nűszűrszemben.
1: Számomra a tághorizont az tulajdonképpen akkor volt, amikor a szülővárosomból, Nagykanizsáról eljött Budapestre. Budapest az számomra Párizs volt. Teljesen kitágult a horizontom, és amikor az embernek az a szerencséje, hogy néhány év után belekerül mondjuk az irodalmi életnek központjába, megismerkedtem egyrészt Babits Mihállyal is, az egész nyugatkörrel, és azután Hatvani Lajos mondjuk, aki bölcsötezett, aki íróvá szentelt, az meg egy nagyon mulatságos módon történt, mert ő olvasta a Nyugatban az egy cikkemet, én nem ismertem őt, akkor telefonált nekem, és szóval, hogy szeretne megismerni, és jöjjek el hozzá vacsorára, és elmentem hozzá vacsorára, és most képzelj el, egy fiatal srác, amilyen én akkor voltam, tapasztalatlan és teljesen ismeretlen, és akkor ott volt egy asztalnál, ott volt a Hevesi András, a Csészakó, az Ignótusz Pál, a József Attila, a Katona Jendő, nem is tudom, még itt voltak ottan, szóval egy nagy asztalnál, és akkor egyszerre, amikor bejövök, akkor a 60 mutat be mindenkinek, mondtam, Fejtő Ferenc, aki egy igazi író. Attól kezdve 60 Lajosnál, szóval állandóan ott jártam, őt rendkívül szerettem, és szóval akkor láttam, hogy mit jelent az, hogy valaki teljesen tulajdonképpen önzetlen, csak azért, mert egy írás, amit tetszik valakinek, ugye, akkor mindent elkövet érte, hogy az segítse, hogy mellé álljon. Ez volt 60 számomra, de akkor bekerültem egy körbe, egy baráti körbe, hát aminél jobbat tulajdonképpen hol találhattam volna az egész világon, mert kifelejtettem a Karintit és a Szomorit és a Szépernőt, akik szintén ott voltak, akik ott voltak ezen a vacsorán. Az szép szó számomra, életemnek tulajdonképpen legszebb éve volt, tehát szóval az egy olyan stimulás, olyan gyönyörű dolog volt csinálni valamit, amiben az ember hisz. Az a tény, hogy még lakást is egyetem is nehezen választottam az életben, azt mutatja, hogy ragaszkodom a környezetemhez, és nem vagyok egy bolygó zsidó, nem vagyok egy vándor természetű ember, ellenkezőleg már mint gyerek is rendkívül érzékeny voltam a gyökerek iránt. Meg akartam vetni a lábamat, mondjuk a magyar talajon, ha már szabad a saját fejlődésemről is beszélni, mikor egyetemi hallgató voltam Pécset, akkor a Szabó Dezsőnek a hatása alá kerültem erősen. Szabó Dezsőt aztán meg is ismertem személyesen, voltak is vele kapcsolataim, és valahogy ami legjobban megkapott benne, az elmélet, amit később az IÉS-ben fedeztem fel. Szóval láttam, hogy milyen rajongásig, talán túlzott romantikával, stb. De milyen rajongásig szereti ő a magyar népet. Iskolatársaim, barátaim között volt sok paraszt gyerek, elég jól ismertem ezt a dunantúli parasztságot, ami tulajdonképpen nagyon a Balatonon és a Göcseiben, stb. Akikkel nagyon jól éreztem magamat, és hozzájuk tartozónak éreztem magam, és tulajdonképpen ez az asszimiláció, a gyökerekverés Magyarországon, az bennem valami nagyon mély valami volt. Mikor Adinak egy versre emlékszem, hogy mennyire megkapott, amikor nem tudom, hogy szól az a vers, hogy nem tudom, ilyen sváboknak, vagy nem tudom, én nem vagyok magyar. Mélységesen magyarnak éreztem magamat, és akartam érezni magamat, és az irodalmi működésemnek az elején is tulajdonképpen a IÉS iránti szimpátiám, és az a tény, hogy mondjuk a népies mozgalmat nem vetettem el olyan erőteljesen vagy fanatikusan, mint a Ignótusz Pál, vagy akár a József Attila is, vagy Németh Bandi, vagy a Hevesi András például, aki szintén nagyon anti-népi volt. Ez azért volt, mert éreztem, hogy itt van egy faji probléma, egy magyar nemzeti probléma, a magyar népnek a problémája, és valahogy elkötelezettnek éreztem magamat iránta. És nem véletlen, hogy tulajdonképpen a közvetlen története mi az annak, hogy ki kellett jönnöm Franciaországba. A közvetlen története az, hogy a szép szó egy irodalmi estét rendezett Makó. egy teljes paraszt közönség elő, akik a gazdakört teljesen megtöltötték, és ezután az előadás után ott maradtunk 3 óráig beszélgetni a parasztokkal, és ez olyan mély benyomást tett rám a makói parasztoknak az okossága, bölcsessége, hogy a magyar politikát, ahogy a világpolitikát megítéltek, hogy erről egy cikket írtam a Népszavába. A makói, nem is tudom mi volt a címe, makói parasztok. És emiatt a cikk miatt osztály elleni izgatás címén eljárást indítottak ellenem, mert a cikkben szembeállítottam a magyar népnek a józanságát és a fasizmussal szemben való teljes idegenkedését, a pesti hivatalnok réteg és a kispolgárságnak az irányvesztettségével is. És ebben láttak osztály elleni izgatás, és ezért ítéltek el megint 6 hónapi börtönre, azzal a mellékzöngével, hogy aztán a tudomásomra hozták, hogyha leülöm a büntetést, utána, mint nem kívánatos elemet, az internálhatnak is évekre. És ez vett rá arra, hogy elmenjek, de szóval ez nem véletlen, hogy ez a magyar parasztság mellett való kiállásként történt, és az sem véletlen, hogy Gatáranak sok minden választott el, mondjuk a Féja Gézától, ideológiailag egyébként is. Viharsarokról én írtam a kritikát a Szép Szóval, és egy rendkívül pozitív kritikát írtam róla, és amikor emiatt, a könyv miatt szintén eljárás indított ellen, akkor tiltakoztam a Szép Szóban az eljárás ellen.
0: Tamkós Irató Károly beszél a dimenzionizmusról, Párizsról és a dimenzionista kiáltvány megszületéséről. A felvételt Fodor Ilona készítette 1973. október 4-én.
2: A papírember az expresszionizmus jegyében született. Magyarországon abban az időben, 1925-26-27-ben Kassákkal a szabad vers rontott be a magyar irodalomba. Kassáknak a képverseiből kiindulva én sokkal tovább mentem, mint ahogy azt Magyarországon eddig bárki tette. A képversek, Kassáknak a képversei is ugyanis statikusak voltak. Én Kassák képverseiből kiindulóan az úgynevezett síkverseket kezdtem kultiválni, ami azt jelenti, hogy mozgást vittem a síkba, tehát a képverseknek a statikusságát a síkversek kinetikájával váltottam fel. A dimenzionizmusnak ez volt a legelső megnyilvánulási formája a művészetek történetében. A 30-as évek Párizsa életem egyik legnagyobb élménye volt. Itt már Adi, azt hiszem, hogy teljesen kívül esett a érdeklődésünknek a vonalain, mert ebben az időben már a dimenzionizmus csirái kezdtek kibontakozni az összes művészetekben Franciaországban. Adi Endrét mi magyarok magunkkal vittük, ismertük, nem is tudtuk elfelejteni, tehát Adi Endre tulajdonképpen egy teljesen feldolgozott művészi élmény volt számunkra. A dimenzionizmusnak a legelső csiráit, amit említettem már, a Papírember című könyvemben a kétdimenziós verseim alkották. Én ezekkel a versekkel Magyarországon nagyon-nagyon, hogy úgy mondjam, groteszk hatást értem el, mert erős támadásokat kaptam a jobboldali lapok részéről, kifejezetten fenyegetéseket. A Budapesti Hírlapillal ugyanazon a helyen, ahol annak idején Rákosi Jenő Adi Endrét támadta, ugyanott a Papírember című kötetemről 4 hasábos vezércikk tárca jelent meg, amelyikben a szerző Hangai Sándor határozottan az elmegyógyintézetet helyezte nekem kilátásba, és az ügyészség figyelmébe ajánlotta a könyvemet, amelyben társadalomellenes izgatás, vallásgyalázás, szemérem elleni vétség, és még igen sok olyan tulajdonság volt, amit abban az időben súlyosan büntettek, és a szerzőnek komoly kellemetlenségei lehettek belőle. Így aztán, mikor ezeket a cikkeket olvastam, éreztem, hogy Magyarországon semmi további jövő nincs, elhatároztam, hogy kimegyek Párizsba. Párizsba azt láttam, hogy ugyanazt, amit én csináltam az irodalomban, tehát a vonalból kiléptem a síkba, tehát egyel több dimenziós formára fejlesztettem az irodalmat, ugyanazt tették a festők és a szobrászok is, amint ezt egyébként én a dimenziós a manifestumomban egész röviden 56 sorba összefoglalva megírtam, és ezt a manifestumot Párizsba aláírták a kor legnagyobbjai, Art, Kandinsky, Picabia, Delaunay, Marcel Duchamp, Domela, egy szovjet-orosz szobrász, Ervant Kocsár, azon kívül külföldről csatlakoztak hozzá, Londonból Nicholson, Calder New Yorkból, Kakabadze Tiflisből, Moholy Nagy László Londonból és Antonio Pedro Lisszabonból. Ezekkel a művészekkel határoztuk el, hogy az egész mozgalmat dimenzionista néven fogjuk manifestálni, és tulajdonképpen összefogjuk a kor hasonló törekvését egy hatalmas
0: Zeg Zoltán eleveníti föl Kassák Lajosnál tett bécsi látogatását. A felvételt Vezér Erzsébet készítette 1970. október 31-én Szigligeten.
3: Nem egészen 19 éves koromban, mikor az Európa kávéházban telefonos fiú voltam, a napi 3 pengős fizetésemből félreraktam annyit, hogy meglátogathassam Bécsben Kassák Lajost. Egyetlen barátom volt abban az időben egy szatmárnémeti unokabátyám, aki itt Budapesten volt egyetemi hallgató, és megtette azt, hogy helyettem beült 8 vagy 10 napra a kávéházba telefonos fiúnak, én pedig Bécsbe utaztam, úgy, hogy egyetlen szót se tudtam németül, de előre megtanultam, szeretném, ha emlékeznék rá a következőt, hogy bitte schön ich nicht deutsch sprechen. Úgy mondom most, hogy akkor betanultam. Wo ist in Amalienstrasse? Bécsben a pályaudvaron ezzel fordultam az első emberhez, aki fölkalauzolt engem egy villamosra. A villamos ment egy darabig, és a villamos kalauznak, akinek ugyanezt a szöveget elmondtam, leszállt velem, és át kísért egy másik villamosra, amelyiknek a végállomásán leszállva elindultam az utcán, jött velem szemben egy munkás külsejű asszony, megállítottam, bitte schön ich nicht deutsch sprechen, wo ist in Amalienstrasse? Az asszony rám nézett, és azt kérdezte, Frau Kassák? Ja, mondtam, és elvezetett a házig, ahol a Frau Kassák és tisztelt férje egy kis udvari szobában laktak albérlőként. Elmondtam rögtön ezt a történetet nekik, látszott is, hogy a Frau Kassáknak nagyon jól esik, a Herr Kassák viszont pedig már úgy 12 vagy 1 óra lehetett, még paplan alatt feküdt. Olyan volt a feje, amilyennek Tihanyi képén megismertem egyszer, és fényképen is láttam, amilyennek valaki írta róla egy versben, hogy hosszú haja alatt már kopaszodik a feje. rögtön rám támadt, engem a néhány héttel előbb még Szatmáron élt kisfiút vont szinte felelősségre a magyar irodalom helyzetéért, azért mi van Budapesten, nem azt kérdezte, hogy mit csinál az az Osvát, mit csinál az a Karinti, mit csinál az a Babics, hanem azt kérdezte, mit csinálnak maguk ott Pesten. Ebéd után már a mély vasúttal Kassák bement a Atlantis kávéházba, ami az emigránsok tanyája volt, magával vitt engem is, nagyon megilletődve néztem én ottan embereket, akiknek az arcába fölfedezni véltem Garbait, Kunfit, Fényes Lászlót. Ma is, ha azt kérdezné tőlem valaki, hogy milyen Bécs, azt mondhatnám, egy nagy, hodályszerű kávéház, ahol nappal magyarul beszélnek az emberek, este már németül és zene is szól, mert egy éjszakát is eltöltöttem ottan, úgyhogy le se feküdtem. Ott találkoztam másodszor életemben az akkor már Bécsben élő József Attilával. Hárman ültünk egy asztalnál, egy nevére nem emlékszem, vörös hajú, nálunk idősebb fiatalember, aki magát anarchistának mondta, arra viszont emlékszem, hogy estétől reggelig zeneszó mellett vitatkoztak, én egy szót se szóltam, ők azon vitáztak, hogy mi is a honvágy. József Attila már akkor is makacs és hajlíthatatlan és meggyőzhetetlen vitatkozó volt, mint később is egész életében. Mégis hajnaltájban ő adta be a derekát, mert ez a vöröshajú magát anarchistának mondó fiú olyan gyönyörűen fogalmazta meg, hogy mi a honvágy. Nem volt költészet nélkül való ez a fogalmazás, nyilván ezzel győzte meg József Attilát, aki meghajtotta a fejét, elismerve, hogy az ellenfele győzött. Emlékszem rá, így történt. Mondom, már hajnal volt, már a kávéház ablakokon túl már világosodott az utca, mikor hirtelen karját magasba lendítve fölkiáltott ez a vörös hajú fiú, mert mi a honvágy? A gázlámpa fénye a Bezerédi utca sarkán. Ja, hazajöttem Bécsből, visszamentem a kávéházba, ottan telefonoskodtam, aztán jött később a Dodge kocsi, sőt, még volt egy másik kávéházban ugatároskodás. Írtam néha egy-egy dadaista verset a megjelenés minden reménye nélkül, mert a 365-nek nem jelent meg még egy száma, Kassák hazakészülve már akkor a Mát nemigen jelentette meg. Kassák hazajött, és akkor valami nagyon nagy dolog történt számomra, de azt hiszem a magyar avantgárd történetében is, mert megjelent a Dokumentum című, ma is hiszem nagyszerű folyóirat, amelyiknek főmunkatársa volt Ijés Gyula és Déri Tibor, és a tényleg a lap legfiatalabb munkatársaként az 5 megjelent számból én 3-ba megjelentem.
4: Kassák Lajossal beszélget Tóbiás Áron 1963-ban.
5: Alapjában véve minden írásom és minden képem megsokszorodott én vagyok, mind arcképen és mind vallomás. Most kezdik észrevenni azt, hogy alapjában költészetemnek nem egyes darabjai az értékesek, hanem ez az állandó önvallomás, ami van, amit a költeményeimben megírok, nem témákat írok meg, mint ahogyan a magyar költők nagy része, hogy az öreg anyám, a kundgém, még ezeket, ugye, hanem azt az állapotot, ami összeköt engem a világgal. A világ és a közben való viszonynak a megírásáról van állandóan szó, természetesen rajtam keresztül, aki se vidám, se bőbeszédű ember, már társasági értelemben nem vagyok. Vagyok vitatkozó természetű ember, de minden vitatkozó ember állásfoglaló ember. Az én versém is mindig állásfoglalóak, és nagyon érthető ez, hogy az állásfoglaló embereket nem szeretők részére nem keresik a verset. De nem azért, mert rosszak vagy károsak, a sorsomot úgy határozhatnám meg, hogy nagyon jól tudják azt, úgy határozhatnám meg, hogy úgy bánnak a velem, mint egy kutyával. Olyan kutyával, amelyik föltételül tudják, hogy őrzi a házat. Csak nem akar egész érugatni. Ez egy elég kellemetlen állapot, pláne a kutya tudja ezt, ugye? De hát ezt is ki lehet írni. Szóval el vagyok kötelezve, minél vallom magam is, hogy el vagyok kötelezve, de viszont nem szolgálatképezhetőket, ugye? Úgyhogy Boszké máma egyik a legrangosabb költő és legrangosabb esztétikus kint, ugye? Beszélgettem vele, együtt ebédeltük, és minden dologról beszélgettünk. Többek között én felvetettem az én gondolatomat, vagy az újabban keresett, vagy követett irányzatomat, amit abba foglalhatnék össze, hogy el a művészettől. Vagyis el attól a művészettől, amely önmagát fertőzve állandóan a művészetből él. Többé nem az életet viszi be a művészetbe, hanem a művészetet a művészetbe. Úgyhogy művészi tárgyakat, vagy művészi mondani valójukat művészi módon akarnak megcsinálni, és ebből hova tovább egy affektált kicsi jön létre. Ezzel szemben már teljesen szemben állok ezzel a dologgal. Boszké ugyanazt mondja, hogy ő is, és azért van egy eszélyelő, azt próbálja fejtegetni, hogy a költői nyelvet át kell alakítani olyan nyelvre, hogy könnyen fordítható legyen. Szóval ne az unikumokra utazzunk, hanem azokra a telitalálatú mondatokra törekedjünk, amit franciára, angolra, bárhol le lehet fordítani, annélkül, hogy egy nemzeti rafinériával legyen teletölve. Tehát amit Párizsban nagyon jól éreztem magam, régi barátaimmal találkoztam, akik szintén 70-80 évesek, beérkezett emberek. Én persze nem érkeztem be, de hát a mai körülmények se alkalmasak erre, most a Horthy rezsim se volt erre alkalmas, ugye, és a hitlerizmus se volt erre alkalmas. Hát vannak szerencsés és szerencsétlen karrierek, ugye, hát én
6: nem hittem, kasármester az az ember, az alkotó, aki a meg nem érkezéssel érkezik meg mindig. Átolvastam a 60 éves kassár köszöntését, abból is ez sugárzik, mint egy gránit cikla, olyan az a kötet.
5: Hát igazabban kérem, igazabban, hogy alapjában véve én az ellenmondás egy nagy győzök. Ugye? Mindahogyan az én véleményem az, hogy a művészetnek nagy része ott bukik meg, mikor az első sikert elérte. Első sikert elérte, és többé nem mer elmozdulni arról a helyről, fél, hogy akkor baj lesz. Hát velem ez megtörtént, hogy mikor a 14-ben a mesterembére írtam, akkor egy olyan kritikusom, mint Kossuth, azt mondta, hogy uram, ez nem verseny, akkor csizorodés is visszaadta. Népszavánál is mindenhol visszaadták, ugye? Aztán jött egy idő a 20-as évek, követelték tőlem, hogy olyan írjak, mint a mesterembe. csákforma elbújt körülbelül 8-10 év és forradalom minden, akkor még nem írhattam, mert én már egészen más ember volt, és a körülményem is mások. Természetesen kimentem a vizébe, hogy is hívják a emigrációt, írtam a Mágiák énekelnek című cikkemet, époszát a 19-es forradalomról, hazajöttem, akkor itt van, azt mondták, hogy miért nem írok Mágiák énekelnek, ugye? Hát azt már megírtam, hát én nekem körülbelül ötször mentem el önmagamtól, úgy, hogy egyre közelebb kerültem önmagamtól. Mert a mai versenyt, például, amit ma írok, azok nagyon közel állnak a mesteremberek korszakhoz, csak egy magasabb szinten. Szóval egy nagy küzdelem, kísérletedés, próbálkozás, erőszakoskodás saját magamban folyt le addig, ameddig eljutottam, azt mondom, körülbelül ma tartok ott, hogy legtisztább énemet meg tudom mondani.
4: Zilahi Lajos beszél az Amerika hangja műsorában 1968. március 10-én. Zilahi Lajosné ajándéka.
7: Voltak éppen mit jelent előadásának címe, a 12. óra.
8: A címmel azt akartam mondani, hogy mióta ember volt a Földön, mindig a 12. órában élt. A Struggle for Life olyan óriási erőfeszítést kívánt minden embertől, sőt élőlénytől, hogy a mai idők nagy történetírója, Arnold Toynbee azt mondotta, hogy a megpróbáltatás, a challenge az, amely nagy népeket és nemzeteket és fajtákat megőrzött az elpusztulástól. Ugyanakkor, ahol a klíma, az élelmiszer, a külső ellenségektől való félelem nem volt probléma, ezek a nagy civilizációk elpusztultak. A római birodalom is azért omlott össze, mert elérkezett arra a pontra, ahol már nem kellett küzdenie a fennállásáért. Talán, amit régi iskoláinkban tanultunk, a latin szó, hogy plenus venter non studet libenter, teli hassal ellustul az ember. Tehát a 12. óra inkább azt jelenti, hogy nem kell és nem szabad átadni az emberiségnek magát a végső pusztulástól való félelemnek. Körülbelül ezt inkább optimista, mint pessimista gondolat volt ebben a szóban.
7: Immár több mint 20 esztendeje él Amerikában. Milyennek látja az azóta az irodalomban, filmművészetben, a szellemi életben bekövetkezett változásokat?
8: Van egy régi mondás, hogy egy idegen országról valaki csak akkor nyilatkozhatik, ha abban az országban legalább 4 napot vagy 40 esztendőt töltött, nincs középút. És én körülbelül a közepén vagyok az én 20-23 éves amerikai tartózkodásomnak. Én nem tudok és nem akarok végső véleményeket mondani. Természetesen ez egy olyan nagy kérdés, hogy csak a fő vonalakat említhetem meg. 20 évvel ezelőtt még tanúja voltam, hogy sorba álltak az emberek, hogy megvehessenek egy bestseller regényt a könyvesboltokban. Ugyanakkor a rádió már 2-3 évtizedre visszamenőleg rendkívül megállította a regényirodalom fejlődését. Aztán alig 15 éve, hogy például abban a házban, amelyben én lakom, egy 10 családos ház, egyetlen egy televízió sem volt. Ma már nem csak, hogy mind a 10 családnak van televízió, de van olyan is, ahol 2 televízió van. Ennek a hatása, hogy a televízió, a hír, a mese, a mondani való, még a színmű is beköltözött oda, amellé a karosszékek mellé, ahol a nagy hajszában elfáradt amerikai népnek nem kell sok időt tölteni, és mégis megkapja azt a szellemi táplálékot, amire mindenkinek szüksége van. Eredmény az, hogy ma már a New York Times-ban a második nagy esszét olvasom, hogy a regény, a 19. század regény formája olyanféleképpen van kihalóban, mint az őskorban a dinoszauruszok. Nem lehet tudni, hogy mi lesz a folytatása az irodalmi formák fejlődésének.

Tilos Rádió. Kelt a kaót, hallottátok? És benne 56-ra emlékeztünk. És az emigráns magyar művészekre. A jövő héten pedig az irodalmi lépegetőben Szőlősi Balázs lesz a vendégünk. További jó tilosodást!

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók! Ahogy hallottátok, ez már itt a harmadik utas. Én Szabi vagyok a pult mögött, és szeretettel köszöntöm a stúdióban Tiborút.
2: Sziasztok!
1: Nem tudom, hogy valaki követte áprilisban a harmadik utas adását, de hogy ott már volt egy konteós műsorunk. Érdekes módon többen szóltak az adás után, hogy bizonyos részeket, számukra úgy tűnt, hogy nagyon fontos részeket nem lehetett érteni. Utólag megvizsgáltuk ezt az esetet, és egyszerűen az történt, hogy valaki... Szóval ennyi történt, nem tudtuk, hogy ki áll a háttérben,
3: hát a háttérhatalom, de igazából nem is számított.
1: Hát a háttérhatalom, de ki más. Hol is kezdjük? Egyébként Talán ott, hogy múlt év novemberében jelent meg a Conteo 1.
3: Így van, november, illetve október legvégén.
1: És most egy újabb vaskos kötettel álltál elő, a Conteo 3?
3: Ez még csak a 2, újabb 30 válogatott összeesküvés elmélet. Ez lesz a Conteosok zöld könyve, ugye Kadafi ezredes előtt tisztelegve. Az előzőhoz ugye kék volt.
1: Te találkoztál a zöld könyvvel?
3: Igen, igen, megvan otthon különben az eredeti, mármint a magyar fordítás, és egy nagyon szórakoztató olvasvány.
1: Én magam elmentem a nagykövetségre, és kértem tőlük, mert azt hallottam barátaimtól, hogy csak be lehet sétálni, és kérni lehet könyvet, és nagyon furcsa. És egy részre emlékszem belőle, a sportról volt szó, a tömegsportról, és általában a futballról, meg konkrétan a világbajnokságokról, hogy ennyire napra készek legyünk. És azt írta ez a kedves drága ember, hogy akkor lesz igazándiból szabad a világ, hogyha majd a stadionok falai leomlanak, és az emberek mind beözönlenek a pályára, és együtt fognak futballozni. Parancsolj, kedves hallgató!
4: Hát ez az kis zöld könyv, igen. Volt egy barátnőm, akinek mániája volt a kis zöld könyv, és körülbelül 3-4-szer ment el a líbiai követségre, de hát ez nagyon régen volt, ez most a 80, 1980, méghozzá New Yorkba. Na most én már nagyon be voltam tojva, mert hát gondoltam, hogy a világ összes kémelhárító agencie már lefotózta előről, hátulról, középről, már lekövették a házig, ahol laktunk.
3: Sőt, amúgy ez nem kizárt, bocsánat.
4: Mi?
3: Ez nem kizárt amúgy.
4: Hát sőt, biztos. Ezen kívül a barátnőm ilyen életnagyságnál nagyobb Kadafi képeket festett, és az mondjuk, gondoljátok, hogy a lakásunk mondjuk volt 26, hát lehet, hogy 30 négyzetméter, talán nem, annyi nem volt. Hát így Lower East Side, New York, nyomor negyed, de ő ilyen óriás vásznakra festette a Kadafit, ő volt a mániája. Egyébként egy szombathelyi lány volt, sajnos meghalt nagyon korán. És olyanokat festett, mint hogy ül Kadafi a fonott karosszékében, és bal vállán egy papagáj csipog a fülébe, ja, és a kezében egy vakoknak egy bot. Egy ilyen vakbot, és fekete napszemüvegbe ül akar. Szóval mindenféle verzióban, hát én már be voltam tolva nagyon, attól, hogy mi lesz. Szerencsére egy idő után valaki másba lett szerelmes.
1: Várj, Zsuzsa, valahogy be kell hoznod a gyík embereket, vagy a Bilderberg csoportot, vagy valamit, tudod, a konspirációs teóriától van szó.
4: Nem, simán Alanatúr szerelmes volt, amit én értettem, mert nekem is anno a gyerekkoromban három poszter fiú volt, a Cseh, a Lennon, meg a Kadafi. Hát ez van a csajokkal, tudod, meg poszter fiú kellene. Mondjuk a Kadafi...
1: Azért ezt magyarázd már meg, tehát a Csegevárát értem, a Lennont is valamennyire értem, igen. De hogy került oda Kadafi?
4: Hát, most nem tudom pontosan, mikor volt a hatalom átvétele, valamikor a 70... Várjál? A 60-as évek végén? 68-69?
3: 70-es évek volt az szerintem.
4: Mindegy, de ugye kezdetben, 70-es években?
3: 70-es, úgy emlékszem én, de persze nem...
4: Lehet, hogy korábban volt. Talán a 60-as évek végén, majd így nézzétek meg gyorsan a neten. Lényeg az, hogy akkor, amikor hatalomra került, akkor még ő nagyon pozitívan volt előadva, és egy szép fiú volt. Hát, tehát nagyon vonzó volt, egyszer hamar túltettem magam rajta, mert azért eléggé látszott rajta, hogy bolond. És tehát én eléggé hamar erre rájöttem. A barátnőmnek nem sikerült ezt meglépnie, csak szerintem később, de azt tudtuk róla, hogy női
3: Testőrsége van.
4: Testőrsége van, mert annyira paranoid, és ő maga is gyakran öltözik női ruhákba.
1: Figyelj, vagy annyira paranoid, vagy annyira jók voltak ezek a női testőrök.
4: Biztos, hogy csak bennük bízott.
1: Mondjuk,
4: meg.
1: Hogyha engem megkérdezel...
4: Férfiban nem bízott meg.
1: Vagyok annyira sovinista, hogy én is női testőröket.

0: Rögtön kérdezik is hallgatók, hogy van-e kedves konspirációs teóriád most? Hiszen azért most elég nagy konspirációs teória boom van.
1: Hát ha az aktuálpolitika mentén akarunk haladni, megfontoltan, akkor én azt javaslom, hogy feltétlenül a krími eseményeket, illetve az ukrajnai eseményeket kísérjék figyelemmel, szerintem ez a nyár még fog meglepetésekkel szolgálni, illetve hogy itthonról is mondjak, hát a SZEUZO üggyel kapcsolatban szintén azt tudom mondani, hogy érdemes lesz odafigyelni a hivatalos és a nem hivatalos hírekre, mert hát már belengedték ugye, hogy újabb tárgyak fognak hazatérni.
0: Parancsolj, hallgató! Vonalban vagy.
1: Hello, szia!
2: Hello!
0: Szervusz, Tilos Rádió élőadásban. A telefont hallgass mindig ilyenkor.
2: Halló, erőegészség, itt a Zsámbok. Itt csak azt lehet mondani, hogy a számon vetted ki a szót. Hallottok engem?
1: Tökéletesen hallunk. Szia, Zsámboki.
2: Na, én csak a krími események miatt ugye le a legaktuálisabb, hogy tulajdonképpen ugye itt két nagy nép feszül egymásnak, az egyik nagyobb, mint a másik, de közben köztük vannak ilyen kis népek, és azokon kóstogatják. Ez a Conteónak a lényege. Ugye, mert konspirációs teóriák, a Conteónak az a lényege, hogy a krími oroszokon, meg nem tudom, kicsodákon próbálgatják egymás fogait ezek a nagyhatalmak. Kiverünk innen. Ezt lebombázzuk a repülőteret. Ott, meg mit tudom én, de az a lényeg, hogy mit válaszol rá a másik. Tehát, hogy mennyi katona kell ahhoz, hogy esetleg netán komoly lenne a sztori, akkor mi legyen vele.
0: Várjál, de ez egyszerűen realitás teória, ez még nem konspirációs teória. Valahogy tudod, arra kéne helyezni a hangsúlyt, hogy ez a két nép, mondjuk az egyik az emberi faj, a másik meg azok a gyíkok, akik a félelmünkből táplálkoznak.
2: Ja, értem. Hát jó, hát akkor ilyen alapon arról is, hogy akkor volt ember a Holdon.
1: Jó kérdés.
0: Lesz szó, bizony erről is lesz szó a adásban.
2: Hát de most szóval...
0: Ott voltál, Zsámbuki? Ilyen... Láttad? Ott voltál, láttad?
2: Hát ez a baj. Ugye most nagyon valami másokból el kellett nekem olvasnom egy tanulmányt. Tudományos Akadémián készült, arról szól, hogy Attila, mint ami, tehát a Hungari nevű népnek, amelyet így emelegetnek bennünket külföldön, hogy tekinthető-e ősünknek, vagy sem. És én döbbenettel olvastam azokat a mondatokat, amelyeket nagyon komoly kutatók írtak le, hogy hát részben igen, részben nem, valószínűleg egymást utolértük, amikor vándoroltunk, de a lényeg az volt, hogy akkor is működött egy ilyen óriási nagy világhatalmi ilyen ambíció, aminek a részese volt Hun Attila. Tehát Attila a Hun.
1: Hát az ős, bocsáss meg, hogy közbeszólok, tehát az ős magyar Conteók, tehát az ős magyar, a magyarok igen. Eredetével, származásával kapcsolatos teóriák, azok szintén egy klasszikus Conteónak tekinthetők. Nem írtam ugye még róla, de már beszélgettünk a blogon
2: hát
1: erről, és előbb-utóbb... Igen.
2: Bocsász, te vagy a Tiború?
1: Igen, szia, én vagyok, bocsáss meg, nem mutatkoztam be, igen, Tiború vagyok.
2: Én meg az Ámbuki vagyok, igen. Meg hogy mondjam, hogy a honlapodat mélységes nagy tisztelettel.
1: Ó, szuper, köszönöm szépen.
2: Köszöntöm a kultúrát világban.
1: Köszönöm,
2: ritka.
1: Köszönöm, ez jó esik.
2: Ritka, ráadásul idegesít, amikor valaki jobban ír magyarul, mint én, de mindegy.
1: Jaj, na. Istenem.
0: Szuper, akkor na. Köszönjük szépen, visszamegyünk egy kicsit konteozni, jó?
2: Jó, oké. Okay. De mondjuk, hogy holdraszállásról lehet, nyugodtan hoztam
0: lesz,
2: egyébként.
0: Lesz szó holdraszállásról is.
2: Vannak kérdések, vannak kérdőjelek.
1: Na. Így van. Vannak. Köszi a hívást,
2: köszi,
1: szia.
2: Hello. Szia, minden jót.
0: Holdraszállás?
1: Legyen a holdraszállás.
0: Legyen a holdraszállás. Én egy televíziós showt láttam, ebben pont azt próbálták meg bizonyítani, hogy már pedig azok a teóriák, amik megpróbálják cáfolni a holdraszállást, azok igazándiból nem működnek. Vizsgálati körülmények között, ami azt jelenti, hogy kamerák előtt bizonygatták azt, hogy például az árnyék az lehet, hogy nem annyira éles, lehet, hogy a holdporban mégiscsak megmarad úgy a lábnyom, de benne fölmerült a kérdés, hogy vajon ezt a filmet kirendelte meg?
1: Hát ugye a holdraszállás Conteók alaptézise az egy 61-es Kennedy beszéd, amikor Kennedy ugye kijelentette nagy nyilvánosság előtt válaszként a szovjet Sputnik sikerekre, hogy már pedig X

0: időn belül, 10 éven belül azt hiszem azt mondta, a Holdra le fogunk szállni. Csattanós választ adunk a szovjeteknek az űrverseny mentén. És így tovább a tehát ez tény, ez nem Conteo, aztán a Conteósok szépen kiderítették, és mindenféle számítással alátámasztották, hogy a szakemberek rájöttek, hogy ez az elnöki ígéret nem teljesíthető, és ezért kénytelenek voltak, úgymond, a NASA és az illetékes amerikai szervek megrendezni egy hatalmas stúdióban a Holdra szállás filmjét, mert nem akartak szégyenben maradni. És akkor innen kezdve persze gömbölyödik tovább a történet, a Conteósok feltesznek 8-10 klasszikus kérdést a Holdra szállás állítólagos valódi filmjével kapcsolatban, és a NASA és az illetékesek ezekre megadják a kincstári válaszokat, de amennyire én figyelemmel kísértem az eseményeket, nem sikerült megnyugtatóan megmagyarázni, ugye milyen kérdések azok, hogy miért nem látszanak a csillagok a háttérben. Ilyen kérdések azok, hogy milyen furcsán vetődnek az árnyékok a Holdon, hiszen ott egyetlen egy fényforrás van, a nap, illetve hát mondjuk a Föld, ha a nap megvilágítja, és onnan vissza verődnek a sugarak. Ennek ellenére az árnyékok nem párhuzamosak. Tehát úgy tűnik, mintha rejtett, legalábbis a szemlélő számára rejtett további fényforrások lennének. Szintén ilyen kérdés, hogy milyen furcsán lobog az a bizonyos amerikai zászló, hogyan maradhatott meg ugye az ominózus lábnyom, stb. A Holdcom fúvókái miért nem alakítottak ki maguk alatt mélyedést, üregeket, ugye, mert hát a holdpor az holdpor, stb. Tehát,
1: a lábnyomra konkrétan emlékszem is, hogy ott az volt a probléma, hogy a holdpor annyira finom, hogy mikor elemelte volna a lábát az űrhajós, akkor egyszerűen összeomlott volna a lábnyom.
0: Igen, tehát nem túl szép, túl szabályos az a bizonyos űrcsizma lábnyom, mondják a Conteósok.
1: De mondjuk ezzel szerintem nincs sem baj, még akkor se, hogyha kvázi lerakta valaki a lábát, és utána fixálta valahogy, hogy ott így szépen megmaradjon.
0: Azt én is el tudnám fogadni, tehát valami rögzítő szprével, vagy valami hasonlóval megörökítve.
1: Mondjuk vicces lenne, hogyha ezt így elmondaná a NASA, hogy
0: először
1: befolytuk hajlakkal, igen. És aztán beleléptünk.
0: Igen, meg ugye hát a másik nagy kérdéscsoport, hogy a későbbi holdfelvételeken miért nem látszanak azok a hátrahagyott tárgyak, amelyek hát ott maradtak a holdfelszínén, és amelyeket nem hoztak magukkal vissza a Földre, hiszen nem érte volna meg. No, a lényeg az, hogy rengeteg hasonló kérdés van, és továbbra is főleg az amerikaiak igen jelentős hányada, tehát, hogy úgy mondjam, szabad szemmel látható százaléka továbbra is kételkedik abban, hogy ez a Holdra szállás akkor is úgy megtörtént volna. Sőt, még aztán Stanley Kubrickot meggyanúsították azzal, hogy őt kérte fel az amerikai kormány, hogy mint rendező és potenciális forgatókönyvíró szépen levezesse ezt az egész Holdra szállás történetet.
1: És ugye még meg se tudjuk kérdezni, hiszen meghalt.
0: Hát igen.
1: Különös körülmények között, sajnos, ráadásul folyamatosan bujkált is.
0: Nem véletlenül, ugye, kiegészítő Conteo a Holdra szállás Conteókhoz, Kubrick halálával kapcsolatosan állítólag, mondják egyesek, Kubrick megzsarolta volna az amerikai kormányzatot azzal, hogy hát előjön a Frankóval. És elmondja, hogy hogyan is történt ez valójában.
1: De térjünk át akkor a kedvenc Conteóidra, mert most ez Zsámbóki hozta be, hogy van-e egyáltalán egyébként egy Conteo gyűjtőnek és halmozítónak, van-e egyáltalán kedvenc Conteója?
0: Van, meggyőződni. Soha nem gyűjtöttem bélyeget, illetve csak kisiskolás koromban, de gondolom mindenki. Tehát egy bélyeggyűjtőnek is vannak kedvenc bélyegei. Casanovának is biztos volt kedvenc szeretője. Úgyhogy nekem is vannak kedvenc Conteóim. A magyarok közül a mindörökkönörökké visszatérő Szeuzó ügyet említeném meg, illetve a Móri mészárlást, és hát a nemzetközi Conteók közül pedig a Gyatlov hágórejtélyét, a Kennedy gyilkosságot, és hát van még egy pár, de mondjuk ezeket szerettem volna úgy igazából kiemelni.
1: Hú, hát akkor beszéltünk egy kicsit a Szeuzóról, mert az nekem egy elég homályos volt.
0: Az sokak számára homályos volt, igen.
1: Egészen onnantól kezdve, hogy hogyan került elő, hogyan tűnt el, hogyan került elő megint újra, gyakorlatilag mindig ködbe vész az eleje is, meg a vége a történetnek, és néha egyszer csak így felcsillan a napfényben maga a kincs.
0: Hát ez főleg mostanában igaz, ugye, tehát a parlamentben megtekinthető a 7+1 tárgy, amely meglehetősen homályos körülmények között hazakerült most a tavasszal. Hát a Szeuzó kincsekről szerintem mindenki hallott már, tehát én részletekben nem mennék bele. A lényeg az, hogy a legelterjedtebb verzió szerint egy Balatonfelvidéki, polgárdi környéki fiatal srác találta meg ezeket a kincseket. Ez egy ezüst kincs, a harmadik századból római eredetű ezüstkincsről van szó. Majd hát a találgatások, illetve a hivatalos magyar verzió szerint ezekből a tárgyakból egy kicsit eladogatott az ecseri piacon műgyűjtőknek, illetve hát régiségneppereknek, majd amikor a srác bevonult katonának, akkor nagy valószínűség szerint ezeket a tárgyakat, illetve az egyéb magánásatásból származó érméket megmutatta a katonatársainak, illetve a katonai fejevalóinak, előjáróinak, akik hát szemet vethettek ezekre a kincsekre, és bizony Sümeg Jóska, nyugodjék békében, az életét adta a tárgyakért. 8 nappal a leszerelés előtt titokzatos körülmények között, eredetileg öngyilkosságnak tűnő körülmények között meghalt, felakasztotta magát, és a tárgyak azóta sincsenek meg. És aztán itt már jön a nemzetközi műkincskereskedelem, titkosszolgálatok, ugye a szovjetek, magyarok és más titkosszolgálatok szerepe is felmerült a konteósok szerint, és hát hosszú-hosszú éveken keresztül folyt nyomozás az ORFK-n az üggyel kapcsolatban. Nem igazán sikerült vádra vinni a dolgot, tehát nem sikerült annyi bizonyítékot összeszedni, hogy abból egy vádképes előterjesztés legyen, de meglehetősen alapos a gyanú, vagy megalapozott a gyanú, hogy Sümeg Jóska halála gyilkosság volt, és nagy valószínűség szerint azok gyilkolták meg, öngyilkosságnak beállítva, akik hát később, vagy már azelőtt ezeket a bizonyos kincseket, ezüstárgyakat külföldre juttatták, amelyek aztán a Sotheby's-nél felbukkantak, meglehetősen kalandos körülmények között próbálták őket a nemzetközi műkincspiacra bedobni. És hát a legutolsó momentuma, legalábbis a legutolsó publikus momentuma, amikor idén márciusban, ha nem csalódom, a miniszterelnök úr hivatalos sajtótájékoztató keretein belül tájékoztatta az ország és a világ közvéleményét, hogy a 15 tárgyból 7 tárgyat és az azokat eredetileg tartalmazó üstöt a terrorlehárítási központ 6-6-os támogatásával hazaszállították, és ezek vannak most a parlamentben kiállítva.
1: Egyébként ugye az van, hogyha valaki nagyon híres, vagy nagyon hírhet, vagy valamilyen módon a közérdeklődésre számot tart az ő személye, akkor a halála esetén mindig megindul a találgatás, hogy mi okozhatta ezt. Különösképpen igaz ez, hogyha önkezűségről van szó, mert azért azt egyfelől nehezen tudjuk elfogadni, hogy valaki véget vet a saját életének, másfelől pedig mindig felmerülnek kérdések ennek kapcsán.
0: Így van, hát a konteók genézisének, keletkezésének egyik részmagyarázata az, hogy az emberek egyszerűen képtelenek elviselni, hogy egy híres, általában közmegbecsülésnek örvendő személy, aki már szinte már-már félisteni státuszban láttak az emberek, tehát mondjuk egy celeb, egyszerűen öngyilkos lesz. Tehát ugye itt Marilyn Monroe-tól kezdve Elvisen keresztül egyéb kiemelkedő személyiségek halálával kapcsolatosan merülnek fel mindig kérdőjelek. Az emberi lélek úgy van összerakva, azt szokták mondani a szociálpszichológusok, hogy elutasítja ezeket a magyarázatokat, és minden áron valami háttérhatalmi mesterkedést, vagy legalábbis idegenkezűséget vél felfedezni ezeknek a haláleseteknek a hátterében.
1: Van a 27-esek csoportja, azt ismered?
0: Igen, aki 27 éves korukban
1: igen,
0: haltak
1: Kurt
0: meg.
1: Cobain,
0: Jim Morrison, Janis Joplin, igen, tehát ők valamennyien olyan művészek voltak, előadó művészek, főleg énekesek, akik 27 éves korukban hát meglehetősen furcsa, vagy legalábbis homályos körülmények között vesztették életüket. Igen, ez is egy érdekes konteó.
1: Merre menjünk tovább?
0: Csak előre.
1: Csak előre. Azt mondom, hogy hallgassunk meg egy szép dalt, ugyanis hoztam egy nótát, amin pont John Fitzgerald Kennedy énekel, és ez pont az a beszéde, ami megalapozta egyébként később az egész csillagháborús törekvéseket, illetve az azt megelőző űrkutatási törekvéseket az Egyesült Államokban.
0: Hajrá, halljuk!

Conquer the desert. Eradicate disease. Tap the ocean depths.

0: Köszönjük szépen JFK-nek a kis közreműködést, és ez pedig a harmadik utas, a Tilos Rádió szemléletmagazinja, és mielőtt folytatjuk Tiborúval, szeretném elmondani nektek, hogy Csabi pillanatnyilag azért nincs itt a stúdióban, mert nagyon-nagyon korán ment haza 5:30-kor, de 6:30-tól 7:00-ig még így is önjelölt dúlaként, bábaként segítkezett a saját kisfia megszületésénél. Nem lennék meglepve, hogyha utána most együtt elaludnának anyukával, Emőkével. Minden esetre szeretettel gratulálunk innen az újszülött kis porontnak, anyukának, apukának. Én egyébként nagyon szívesen megkérdeztem volna Csabit, hogy a kisgyerek nem nyaltolja meg a szemét, mikor megszületett, de most ezt nem fogjuk. Parancsolj, hallgató!
1: Hello, sziasztok, Nagy Zoli vagyok. Szia. Érdeklődni szeretnék csak a vendégtől, hogy Móral kapcsolatban, az nem tudom, hogy foglalkoznak a konteósok vele, hogy az egy hihető história, hogy egy tatabányai postás, azt hiszem, az volt foglalkozására nézve az egyik elkövető, de mindesetre tatabányai volt, az 8 darab célzott lövést ad le, vagy még többet, úgy, hogy szemkontaktusa van, tehát fejre. Mert én ezt úgy, hogy valaki nem volt katona, meg nem ölt embert, hát mondják a szakértők, beszéltem ilyennel, az képtelenség. Tehát olyan nincs, hogy valaki vesz egy pisztolyt, aztán utána lövéseket ad le, nem fejre, hanem tehát nem testre, hanem fejre, ott, ahol szemkontaktusnak kell lennie. Tehát látja a szemét, és az ember fókuszálni fog a fegyverre, a fegyveren keresztül az illető szemére. Nem lehet így 8 embert megölni, de aztán lehet, hogy én tévedek, és nem mind fejlődés volt, amit kaptak a szerencsétlen áldozatok. Szóval nem tudom, hogy ezzel foglalkoztok-e, meg bocsika, még csak egy kérdésem, hogy Észak-Koreával foglalkoztok-e, konteósok? Ez lennének az én kérdéseim, és nagyon szépen köszönöm.
2: No, akkor először köszönjük a kérdéseket. Először is a Móri üggyel összefüggésben, ugye az első kötetben részletesen kiveséztük a Móri ügyet, és többek között az általad említett furcsaságot is megemlítjük. Azt, hogy egészen pontosan az áldozatok testén milyen lőtsebek voltak, és melyik testrészükön, azt én így most fejből meg nem mondom neked. Voltak fejlővések is, én úgy emlékszem. Nem véletlen, hogy az első verziók között ugye az volt, hogy egészen biztosan idegen légióban fegyverjártasságot szerzett személy lehetett az elkövető, hiszen emlékezünk vissza a Hajdú Kajzer páros Hajdú tagja. Ő ugye 3 vagy 4 évet eltöltött az idegen légióban, és róla feltételezték többek között azért, mert ő légiós volt, hogy ő volt az egyik elkövető, ugye erről bebizonyosodott később, hogy nem igaz. Tehát igen, foglalkoztunk ezzel a felvetéssel is. A másik kérdésedre pedig a válaszom az, hogy Észak-Koreával még nem foglalkoztam a blogon. Kommentek között, hát most már azért lassan 45 000 komment gyűlt össze a kontoblogon, tehát a kommentek között felbukkant a Kim család története és az észak-koreai diktatúra természetrajza, de fő témaként még nem foglalkoztunk vele. Ugye gondolom, feltételezem, azért kérdezed, mert vannak olyan elképzelések, amelyek szerint ha Kim Jong-un és az elődei ugye nem kaptak volna külső támogatást, ez egyszerűen nem maradhatott volna fenn ez a diktatúra. Egyesek itt, még az Egyesült Államokat is meggyanúsították az, hogy mesterségesen egy olyan élő ellenséget tart mindig szem előtt, ugye, akire az amerikaiak gyűlölete kivetítődhet. Nem vagyok szociálpszichológus, tehát nem tudom megállapítani, hogy ez mennyiben helytálló feltételezés. Az viszont tény, hogy ilyen összeesküvés elméletek léteznek. De még nem foglalkoztam vele, viszont nem kizárt, hogy fogok. És köszönöm a tippet.
0: Mármint most Észak-Koreára gondolsz?
2: Mármint az észak-koreai állam létezésével összefüggő összeesküvés elméletek.
0: De ez megint egy olyan zárt közösségről van szó, amire nagyon nehéz a belátás, nagyon nehéz pontos információkat szerezni, úgyhogy az ember ilyenkor kitölti a maradék részt a saját elméjének a termékével, vagy pedig más elmének termékével.
2: Ahogy az a kontaktnál lenni szokott, tehát ugye az emberi elme irtózik az űrtől, ez a horror vakui elmélet szociológiai megfelelője, tehát amikor nincs elég információnk egy bizonyos történésről, esetről, sztoriról, akkor az alkotó fantázia, ugye, ahogy mondani szokás, működésbe lép, és a hiányzó űrt kitöltjük a saját
0: fantáziáinkkal. Gondolom, az ismeretlen az nagyon félelmetes.
2: Igen, hát ugye a szorongás és a félelem közötti különbség ebben rejtőzik, ezért rosszabb a szorongás, azt szokták mondani, mint a félelem, hiszen a szorongás nem más, mint az ismeretlentől való félelem, és sokkal pusztítóbb az emberi lélekre, mint a félelem.
0: Közben itt van előtted a Conteo 2 zöld könyv, amit egyébként én néztem több könyvesboltban is. Például arra is kíváncsi voltam, hogy hova teszik ki.
2: Igen, na és milyen kategóriánál láttad?
0: Hát tudod, így álltunk Laurával, a párommal, és néztük, hogy hol lesz ez, hogy környezetismeret, akkor oktatás, mi lesz ez, szerinted?
2: Én nem tudok erre választ adni, illetve egy részválasszal szolgálhatok. Ugye a nagy könyvesbolt hálózatok internetes oldalán is megvásárolható mindkét kötet. Az egyik a történelem nagy kategóriába sorolta, a másik pedig a természettudományok kategóriába. Sőt, az egyik internetes könyvvásárlási oldalon az első kötet a természettudományok között van, és a második kötet a történelem kategóriában, ami hát érdekes.
0: Egy hallgató azt írja, hogy esetleg ezotéria?
2: Igen, most én nagy tisztelettel viseltetek mindenki iránt, aki az ezotéria és a paranormális jelenségek híve. Ugyanakkor be kell nektek vallanom, hogy én attól tartottam egy kicsit, hogy ez lesz a könyvterjesztők első reakciója.
0: Tehát ez is lett, hiszen azt írja hallgató, hogy ő konkrétan ott találta meg egy nagy bevásárlóközpontban.
2: Ja, hát akkor ez a harmadik kategória. Én viszem a balhét, és vállalom az összes következményt. Én nem örülök annak, hogy ezotériához sorolják be a Conteót, hiszen ez nem az.
0: És mondanám a negyediket, publicisztika.
2: Na, ez viszont már megtisztelő.
0: Én ott találtam meg.
2: Igen, na, ez
0: én ott találtam meg, és képzeld, amikor fölemeltem, akkor odaugrott egy ember, és azt mondta, hogy Conteó, és láthatóan nagyon megörült, hogy meglátta az én kezem által ezt a dolgot.
2: Na, akkor szuper, akkor meg kidobom neked a részesedést.
0: Mi több, amikor megkérdeztem a két emeletes könyvesboltban, hogy hol van a Conteó könyv, akkor általában úgy szokták, hogy beírják a címét meg a szerzőt, de a hölgy tudta már, hogy hol található.
2: Hát ez egyre
0: azt
2: jobb.
0: Mondta, hogy annyian keresik, hogy...
2: Köszönöm szépen minden olvasónak. És akkor bocsáss meg, Szabi, akkor gyorsan megragadnám az alkalmat, és hoztam én itt magammal két kötetet, és ilyen betelefonálós, kérdezős, válaszolós keretek között szeretném ezeket kiosztani a hallgatóknak. Úgyhogy, ha készen álltok, akkor én most feltennék egy kérdést, egy konteós kérdést, és az első helyes megfejtő, aki betelefonál, és bemondja a frankót, az kap egy zöld könyvet. Jó, dedikálva, ráadásul, ha úgy szeretné. No, ha készen álltok, akkor én rögtön fel is tenném az első kérdést. Biztos hallottatok sokan már a Majestic 12 nevű titokzatos csoportról. A konteósok szerint ez egy olyan tanácsadó testület, amely mindenkori amerikai elnöknek ad nemzetbiztonsággal összefüggő kiemelt tanácsokat, különös tekintettel az idegenek kell kialakítandó kapcsolatra és a kommunikációra és azokra a tendőkre, amelyeket majd az Egyesült Államok elnökének meg kell lépnie, amikor a hivatalos bejelentés megtörténik. No, tehát állítólag ez a Majestic 12 nevű csoport. Azt szeretném én tőletek kérni, hogy soroljatok fel nekem legalább 3 nevet, azon emberek nevét, akik ennek a csoportnak valaha is tagja voltak, és ezen nevek között legyen legalább egy magyar, jó? Tehát 3 név, és ezek között legalább egy magyar nevet kérünk szépen.
0: Hú, nagyon izgalmas. Olyan kíváncsi vagyok arra, hogy aki esetleg nem tud ilyen neveket, az milyen nevet próbál megbedobni. Tudod, hogy kitalálja, hogy ki lehet, ja, benne,
2: igen,
0: szerinte.
2: Igen, igen. Annyit elmondok, hogy valamikor a 40-es évek végén jött létre ez a Majestic csoport, tehát
0: igen, sajnos itt a friss politikai vezetőket nem lehet elsütni.
2: Nem. Itt egy klasszikus neveket kérnék szépen, vagy kérnék szépen.
0: Parancsolj, kedves hallgató!
3: Halló!
2: Halló, szia!
3: Boros Bence.
2: Szia!
0: Szervusz, Bence!
3: Szóval a 3 név az Einstein, Oppenheimer és von Braun. És a magyar pedig Telleride.
2: Tökéletes. Túl is teljesítetted egyel, tehát nagyszerű, valóban Telleride. És hát tegyük hozzá még azt, hogy többek között még Neumann János is bekerült, igen, ebbe, igen, állítólag ebbe a csoportba. Nagyszerű megoldás, Bence, köszönjük szépen. Ha valahogy majd elküldöd az elérhet, illetve hát a nevet, hogy milyen névre szeretnéd a...
0: Igen, légy szíves, küldj el nekem egy jelszót a szabikukac.tilos.hu címre, és akkor azt a jelszót beleírjuk a könyvbe, és én pedig válaszként megírom neked, hogy hova tudsz jönni. Egyébként a Mária utca 54-ben van a Tilos stúdió, itt tudod majd a technikustól átvenni nap 24 órájában, tehát jöhetsz nappal, éjszaka, bármikor.
3: Oké. Okay,
0: de várj, még azért ezt magyarázd meg, hogy ezt honnan tudod. Találtál egy régi könyvet a padláson, ami kézzel volt írva, titkos írással,
2: esetleg leveleztél valamelyikükkel.
3: Sajnos nem álltam velük kapcsolatba, hanem olvastam a Conteo könyvet, az első kiadást, és emlékeztem erre.
2: Ragyogó, szuper, köszönöm szépen.
3: Köszönöm én is.
0: Köszi,
2: és gratulálunk, szia.
0: A népművelés.
2: Így van,
0: a népművelés. Már megérte. Egyébként érkezett egy olyan válasz is, hogy Fox Mulder, Dana Scully, Réka Sikároly.
2: Igen. Határeset, ezeket sajnos nem tudjuk elfogadni.
0: Merre menjünk tovább? A kedvenceid, Kennedy.
2: Melyik?
0: Melyik
2: ugye,
0: Kennedy legyen?
2: Mert ugye mindkét Kennedy. Hát vegyük a klasszikus JFK-t szerintem.
0: JFK-t, aki az előbb ugye énekelt nekünk.
2: Igen.
0: Let us begin.
2: No, tehát... Kennedy elnök, ugye a Kennedy gyilkosság, nagyon sokan különben a 20. század nagy Conteo őrületét a Kennedy gyilkosságtól kezdve számítják. Ugye biztosan sokan tudjátok, de elmondanám, hogy 63. november 22-én történt Dallasban, és hát Amerika legnépszerűbb, vagy egyik legnépszerűbb elnökének korai haláláról van szó, úgyhogy nem csoda, hogy akkora hullámokat vetett, amekkorákat vetett. Ráadásul ugye a gyilkosság körülményei, majd a gyilkosságot követő vizsgálatok, nyomozások, hát mind-mind olyan kérdőjeleket hoztak fel, vetettek fel, amelyekre megnyugtató magyarázat a mai napig sem született. Most így, ahogy visszaemlékszem, anélkül, hogy pontos számot mondanék, legalább 20, de biztos 15, legalább 15 olyan elmélet van, amely Kennedy halálának valódi hátterét hivatott feltárni. Ezek között a szervezetbűnözéstől, tehát a maffiától kezdve a szovjeteken át a kubai rezsimig minden megtalálható, amit emberi fantázia kidolgozni képes. És az az igazság, hogy az elmúlt, most én gyorsan ki nem számolom, 51 év alatt nem sikerült megnyugtatni Amerika és a világ közvéleményét arról, hogy hát valóban Oswald lett volna a gyilkos, és pláne nem arról, hogy Oswald lett volna az egyedüli fegyveres, aki ott a tankönyvraktárból leadta azokat az ominózus lövéseket.
0: De ahogy Mike nagyszerűen megjegyzi itt a cseten, 2 év múlva feloldják a titkosítást. Tehát 2 év múlva letelik az 50 év, valószínűleg egyébként meg lesz hosszabbítva ez, mert úgy szokás ilyenkor. De lehet, hogy hozzájutunk valamilyen információhoz. Egyébként az van haláleseteknél, különösen igaz az, mint mondjuk főzésnél van az, hogy ha zsírt meg cukrot hozzáteszünk, az mindenképpen érdekeset produkál az ételből. Ugyanígy a haláleseteknél bármikor hozzá lehet csapni ugye a zsidókat, a gyík embereket, Bilderberg csoportot, szabadkőműveseket, és akkor ezentúl még van egy csomó más egyéb tényező John Fitzgerald Kennedy halála kapcsán, amivel lehet foglalkozni.
2: Igen, hát a zsidókat, illetve a Mossadot kihagytam, noha az is nagyon lényeges összetevője az összeesküvés elméleteknek, amelyek a JFK halálával kapcsolatosak. Ugye többek között azzal vádolták meg így utólag Kennedy elnököt, hogy ő a palesztin-izraeli szembenállásban hát inkább a palesztinok felé kacsingatott volna tán. Ugye Kennedy volt mindeddig az egyedüli katolikus vallású amerikai elnök, és hát valamilyen okból kifolyólag azzal is megkínálták, hogy ugye itt a vatikáni kapcsolat és a vatikáni összefüggések, hogy az akkori Vatikán is inkább a palesztinok mellett állt volna. Szóval jó komplikált, és az az igazság, hogy kedves olvasóval, illetve hát hallgatóval én vitatkoznék, nem vagyok távolról sem biztos abban, és most nagyon finoman fogalmaztam, hogy a Kennedy gyilkossággal kapcsolatos akták akár 10%-a feloldást nyerne a titkosítás alól.
0: Hát meg, hogyha feloldást nyer, akkor mi nyer feloldást? Tehát, hogy pusztán az, hogy kapunk valamilyen iratokat, amiről azt mondják, hogy ezek 1965-ös, 66-os vizsgálati eredmények, ez még nem bizonyító erejű, csak annyit jelent, hogy ők azt állítják róla, hogy ezek 65-ös, 66-os eredmények.
2: Igen, arról nem beszélve, ugye, hogy a konteósok ultima rációja, utolsó érve mindig az, hogy bármilyen bizonyítékkal szembesítik őket. Azt mondhatják, és azt mondják, hogy ez a bizonyíték hamisított. Tehát ezzel lesöpörhetünk mi, konteósok, bármilyen bizonyítékot, de itt most nem erről van szó. Tényleg meggyőződésem, és nem nagyon szoktam ilyet mondani, de tényleg meggyőződésem, hogy a Kennedy gyilkosság valamennyi részletével kapcsolatos információra még legalább egy ember öltőt, hanem kettőt kell várnunk.
0: Nagyon kedves vagy, hogy így mondod, hogy várnunk.
2: Én nagyon derűlátó pali vagyok.
0: Ülve kibírjuk, de nézzük meg azokat, amik nem a klasszikus nagy Conteo válaszok a Kennedy gyilkosságra. Az ugye tény, hogy meghalt.
2: Hát, látod most, hogy erre így rákérdezel, olvastam ám én olyan verziót is, ami arról szólt, hogy megrendezték ezt az egészet, és valójában Kennedy ki akart vonulni emelt fővel, mert ha egy szétlőtt fő emelt lehet. Tehát emelt fővel ki akart vonulni az amerikai közéletből, mert annyira elege volt egyrészt az őtövező celebkultuszból, másrészt pedig hát ő annyira beteg volt, tehát nagyon komoly mindenféle ízület és egyéb panaszai voltak, keringési rendellenességek, hogy élete utolsó hónapjaiban már csak úgy tudott nyilvános szereplést vállalni, hogy előtte nagyon jelentős vitamin és egyéb ilyen roborálószer koktélokat kapott, sőt, LSD-ről és egyebekről is beszélnek. Tehát.
0: Hát pont most láttam a Komornik című filmet, és ott egy adott ponton megkérdezi a Komornikát, hogy hány tablettát is szedtem be ma, és akkor mondja, hogy 103 darabot, uram.
2: Elképesztő mennyiségű gyógyszert szedett be, különben ezt objektív források is megerősítik, és hát az a nagyon kevés, amit az orvosi dossziéjából nyilvánosságra hoztak, azt támasztja alá, hogy valóban hihetetlen fájdalmai voltak, tehát fájdalomcsillapítók és ilyen szerek nélkül gyakorlatilag már fizikailag is összeomlott volna.
0: Egyébként tényleg az sem biztos, hogy ő meghalt, tehát az is lehet, hogy egyszerűen ki akart vonulni a közéletből, és megrendeztek egy ilyen eseményt, hogy ő boldogan élhessen egy sokkal zártabb körülmények között, viszont nem tudom, a családjával és mégsem az egész világ közvéleményével a háta mögött.
2: Igen, vannak ilyen vélekedések is, most nem azt mondom, hogy ezek a legcombosabb vagy leghihetőbb forgatókönyvek, de kétségtelen ez is szerepel, és az is szerepel az elképzelések, illetve az összeesküvés elméletek között, hogy a saját halálát rendezte meg. Tehát ugye már említettem az orvosi, illetve az egészségügyi állapotát, szembesült ő már mindenféle, 63 őszére már mindenféle politikai problémával is, és gyakorlatilag mondja ez a bizonyos Alconteo, az ő emberei bérelték fel Oswaldot, illetve hát a valódi lövőt, és egy ilyen látványos kvázi öngyilkosságot követett el Kennedy, hát hogy ne öngyilkos legyen klasszikusan, akkor azt szerette volna, hogy egy utolsó olyan momentum zárja le az ő életét, ami még inkább idolszerűvé, még inkább hősé, még inkább felejthetetlen amerikai elnökké teszi.
0: És ugye állhat a háttérben a depressziója, állhat a háttérben az is, hogy halála után még jobban összehozza a nemzetet, de mi van akkor, hogyha egy nagy értékű biztosítást kötött a halála esetére?
2: Igen, hát mondjuk az életbiztosítási kötvényét még nem szellőztették meg a neten, de elképzelhető, hogy habár az igazság, hogy a Kennedy család vagyonosodási vizsgálatát, ha elvégezte volna valaki, vagy elvégezné valaki, hát arra kellene rájönnünk, hogy nem igazán szorult ő egy bármilyen nagy összegű életbiztosításra. Ugye a Kennedy papáról, Joseph Kennedyről, aki az Egyesült Államok londoni nagykövete is volt, sok más egyéb beosztása mellett köztudott volt már a 60-as években is, hogy a Kennedy vagyon megalapozását a prohibíció idején a mafiával történő üzletelés során szerezte. Nagyon-nagyon komoly sápot szedett az öreg Joe a szervezett bűnözéstől, amikor ugye az alkoholtilalom idején Kanadából és más helyekről importálták ugye a jó kis kanadai viszkit, meg a kubai rumot és egyebeket. És hát ugye a további kontaok arról is szólnak, hogy annyira lekötelezte vagy elkötelezte magát a mafiával szemben, hogy amikor Kennedyt különben mafia segítséggel, mondják az összeesküvés elméletben hívők, tehát amikor a szervezett alvilág anyagi segítségével megválasztották elnöknek, akkor a maffia joggal bízhatott abban, hogy hát most jön el az aranykorszak számukra, hiszen a Kennedy család nem lesz hálátlan a befektetett lóvéért. Ezzel szemben ugye az történt, hogy az öcs, tehát Robert Kennedy lett az igazságügyminiszter, és a legfőbb ügyész, ugye, ami Amerikában egy és ugyanazon személyhez kapcsolódik. És ha mondom, az alvilág azt várta volna, hogy a elnéző elnöki és igazságügyminiszteri tekintet kíséri a tevékenységüket. A legnagyobb felháborodásukra Robert Kennedy azzal kezdte, hogy soha addig nem látott összegeket áldozott a maffia elleni harcra és az FBI-ra.
0: Látszólag.
2: Hát, látszólag. Hát, igen. És hát 63-ra pöccent be annyira az alvilág, hogy hát ők tették el láb alól. Egyrészt JFK-t, majd később RFK-t is. Tehát mindkét Kennedy fivér halála, mondja ez az alverzió, vagy az Alconteo szervezet alvilág nevéhez fűződik.
0: Megjött közben Csabi. Köszönöm szépen, hogy elmondtad a Kennedy történetét. Szuper. Hallgassunk egy kis zenét, és behívjuk őt, és megkérdezzük tőle, amit megkérdezhetünk.
2: Oké.
0: A vendégünk Tiború, ez itt a harmadik utas. Hallgassatok minket.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szeretettel köszöntjük Csabit is a stúdióban.
2: Sziasztok, kedves hallgatók, szia Tibor.
3: Hello, Csabi.
1: Csabi, az
3: mik azok a karikák szemed alatt?
2: Egyrészt ez a szexepilem, másrészt meg hát ma reggel fél hétkor végül is világra segítettem gyermekemet a saját fürdőkádamban. Kedves feleségem.
1: De tényleg te voltál egyedül a bába, minden, az orvos.
2: A bába szerintem a természet, a gravitáció és a tolóerő volt, amit a kedvesem kifejtett. Nagyon izgalmas volt, mert volt egy pillanat, amikor még fájt, és utána a következő pillanatban azt mondta, hogy jön ki a feje. Azonnal megyek be a fürdőkádba. És onnantól már csak percek voltak, és hopp, kijött a kis legény, pedig az orvosok azt mondták, hogy leány lesz.
3: Ennyit az orvosokról.
2: Egy jó névadó bulit kell majd tartani, azt hiszem.
1: Mit Margit?
3: Conteo.
2: Igen, vajon miért mondták azt, hogy leány lesz?
1: Lehet, hogy ez csak egy ilyen tréfa az orvosok részéről.
2: Minden esetre a valóság az, hogy fiam született már reggel, úgyhogy...
3: Isten éltesse.
2: Örvendünk.
1: Isten éltesse, de Csabi, nyugtass meg, hogy nem nyolta meg a szemét, mikor világra jött.
2: Nem, de furcsa nyelveken elmondott néhány imát.
1: Merre haladjunk tovább? Mit szeretnél?
2: Én azért ezt az UFO kérdést feszegetném, mert most így ez a jövővény, akivel ma találkoztam, eléggé ilyen csúcsos a feje így hátrafelé, hogy az UFO kérdést szerintem nem vettük át eléggé komolyan, hogy egyrészt mik azok a bizonyítékok, hogy mi már egy meglevő életformának vagyunk csak egy továbbadása, egy másik bolygóról, másik, nem is tudom, űrállomásról, vagy...
1: Várjál, most a pánspermiára gondolsz?
2: Igen, ilyesmi. Kezdjük ezzel a fajta elmélettel azt, hogy...
1: De ez nem elmélet, ez tudomány.
2: Jó, akkor...
3: Ez konspirációs gyakorlat, nem elmélet. Hát bizonyítékokat kérsz, vagy bizonyíték szót említetted, ugye ezzel állunk itt a legrosszabbul. A konteósok nem igazán arról híresek, ugye, hogy két példányban lefűzött dossziékba közjegyző előtt, vagy közjegyző által hitelesített bizonyítékok, dokumentumok tömkelegét tegyék az elméleteik mellé. Ugye az, hogy az emberiség, az ember honnan származik, hogyan származik, hát legalább három, vagy de inkább még több elmélet folytat itt mindenféle csatát az elmúlt évezredekben. Hát a legismertebb kettő, ugye a teremtés elmélet, illetve hát az evolúciós elmélet. És akkor ezek között, vagy nem is tudom, ezek mellett ott van ez a harmadik, ez a bizonyos kívülről történő megtermékenyítés, vagy nem is tudom, pánspermia elméletnek is nevezett dolog, ami hát ugye azt mondja, hogy valahonnan a bolygóközi térből, vagy legalábbis a világűrből származó kvázispermiumok megtermékenyítő részecskék érkeztek a Földre, és akkor itt megint ugye x-féle elképzelés van.
2: Szerintem a majmokat termékenyítették.
3: Egyesek szerint igen, tehát a főemlősök közül a legfejlettebbeket, ugye az akkori, vagy nem tudom mikori majmokat, vagy majomszerű.
2: Hát most a jövő héten lesz egy dokumentumfilmnek a bemutatója, amikor már ugye lovagolnak a majmok, és éppen a embertársadalommal
1: illetve ezt mutatta be a 2001 űrodösszei elején, amikor ott
3: az egy nagyon
1: ott nagy fekete monolitnál elkezdenek tudatra ébredni.
2: Tehát ezek tények, és ugye mikor is készült a 2001 irod üsszeje? Hát azóta az már biztos tény, tehát ott van dokumentum. Sőt, ugye mikor írtak le azt?
1: Akkor itt az idő, hogy előálljak a kis ajándékkal, mert te mindig olyan kedves vagy, hogy hallgatóknak hozol Conteo könyveket. Én is hoztam most neked valamit.
3: Azt a betyár iskoláját, ezt most én így nem látják a hallgatók, de elmondom, hogy egy műanyag zacskóban egy barnás, vöröses porszerűség van, és még mielőtt itt értesítenétek az illetékeseket, gyorsan elmondom, hogy rá van tűzve egy kis címkeszerűség, amin egy űrhajó látható, és azt mondja, hogy Roswell UFO Crash Site Soil, tehát a Roswelli UFO lezuhanás helyéről származó földminta.
1: Hiteles, az is oda van írva.
3: Hiteles, igen, tehát Certificate of Authenticity, igen, az is van, úgyhogy ez szuper, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és ezt díszhelyre fogom otthon kitenni.
2: Kedves hallgató! Meg,
1: előbb beszélünk a hallgató, parancsolj a hallgató!
3: Hello, szia!
4: Tehát szeretnék gratulálni az apukának. Köszi. Körbe. Nagyon szép történet ez is. És én az óriásokról szeretnék kérdezni, ha már így belevágtunk ebbe az UFO témakörbe, ezekről a bizonyos óriásokról, ami minden vallásban, minden ilyen tárgyi emléken föltűnnek, aztán hirtelen eltűntek a földről, hogy ez most kapcsolható a földön kívüliekhez, vagy egy másik emberfaj, ami szépen eltűnt így az évezredek során a föld színére. Ha van valami információtok, szívesen hallgatom. Köszönöm.
3: Köszönöm. Szia, köszönjük a kérdést. Hát ehhez én csak annyit szeretnék hozzátenni, egyrészt megerősíteni, amit mondtál, tehát az összes általam ismert, felületesen ismert vallás és mitológia tartalmaz célzásokat, nem is igazán célzásokat, hanem sztorikat óriásokról. Másrészt pedig hát a net és a kultúrtörténet tele van olyan leletekről szóló híradásokkal, amelyek szerint mindenféle archeológiai és egyéb feltárások helyén olyan csontokat találtak, amelyek óriási emberek csontvázához tartoznak, vagy tartoztak, vagy tartozhattak. Mindenféle koponyákról, combcsontokról, és talán még egész csontvázakról is van szó. Az az igazság, és akkor most egy picit szembe megyek a konteós énemmel, az az igazság, hogy tudomásom szerint ezeknek a leleteknek, ezeknek a fényképeknek a jelentős részéről viszonylag rövid idő alatt bebizonyosodott, hogy hamisítványok, tehát vagy önmagában a lelet hamisítvány, vagy később a fényképet manipulálták, illetve még egy olyan magyarázat is van, részmagyarázat, hogy ezek a bizonyos csontok olyan fosziliák, tehát olyan csontleletek, amelyek egykoron akár dinozauruszokhoz és más nagytestű állatokhoz kapcsolhatók, tehát nem emberi csontok. Én bevallom neked őszintén, nem találkoztam egyetlen egy olyan viszonylag megbízható forrásnak, vagy forrásból származó információval sem, ami egyértelműen akár DNS vizsgálattal, akár mással bebizonyította volna, hogy az óriás csontleletek közül bármelyik emberi DNS-re.
2: Tehát akkor nem óriások ivadékai vagyunk, hanem óriások vállán kerültünk ide.
3: Igen, Newton és egyebek mentén mi is kijelenthetjük. Annak ellenére, hogy Denikel mester, akinek valamennyien nagy tisztelői vagyunk, feltételezem.
1: Mint általában minden péket tisztelünk.
3: Igen.
1: Is.
2: Én a svájciakat tisztelem.
3: Úgy általában, ő svájc volt, tehát akkor így ezzel nincs probléma. No, tehát Denikennek van egy olyan könyve, ugye, hogy óriások ivadékai vagyunk, vagy valami hasonló a magyar
2: Istenek
3: címe.
2: Istenek ivadékai vagyunk.
3: Istenek ivadékai vagyunk, és azon belül pedig talán valami óriás csontleletekkel is foglalkozik. No, tehát nem igazán érzem magam illetékesnek ennek a...
2: De térjünk vissza az UFO kérdésre, illetve az a lehetőség, hogy egyrészt volt ez a űrsperma elmélet, ugye, hogy valahogyan egy tudatos vagy nem tudatos megtermékenyítés után valamilyen földi keresztezés jött létre egy űrből származó, akár a Siriusról származó spermacsomaggal, amiből ezek a humanoid dolgok jöttek, ami még mindig sokak szerint egy éles ugrás a majomhoz képest.
3: Igen, hát itt most ugye megint visszanyúlnék a mitológiához, és azon belül a mezopotámiai, babiloni, sumer mitológia elemekhez. Ők nagyon érdekesen, és az általam ismert történetek közül, de akkor meghallgatjuk, hogy...
2: Tessék, hallgató, szia!
5: Erő egészség. A Zsámboki megint csak egy félmondat elejéig tartnék. Kicsit a Lemnek van az Úrhangja című, szerintem kulcs műve. És abban ugye az van, hogy hát az űrsperma elmélet az neki máshogy néz ki. Hogy egy előző univerzum üzen bizonyos sugárzással, és akkor aznak az életfakasztó ereje, az teszi termékenyé mondjuk a mi fajtánkat. Ez az alapelve. Hát én ezt nem nagyon tudom elképzelni, de nekem erre viszont a mű maga az egy zseniális történet. És még egy apróság, hogy Denikel mestert meg ne bántsátok, mert ő békességben és boldogságban bolondult meg, tehát...
2: Addig jó.
3: És azért valamennyien irigyeljük is őt.
1: Szerintem nem bolondult azért... meg, egyszerűen elvitték az agyát az UFO-k.
5: De és de jó, és akkor ott legyen apják, akkor mi van Pataki Attilával?
2: Őt még nem neutralizálták.
1: Igen, nekünk is van egy Denikel.
3: Különben itt a cseten
5: de fogják egyszer.
1: Köszi, szia.
3: Különben itt a cseten megkérdezte az egyik hallgató egy pár perccel ezelőtt, hogy én hogy szeretnék meghalni. Nem akarom itt beborongósítani a hangulatot, minden esetre erre csak azt tudom mondani, van egy komoly és egy kevésbé komoly válaszom. A komoly válaszom az, hogy nagyon remélem, hogy szívrohamban. A másik pedig az, hogy remélem, hogy elvisznek az UFO-k, tehát ezt a fazont, azt fogják mondani, hogy ezt a fazont kár itt hagyni.
2: De ez lenne a halálod?
3: Hát, földi szemmel nézve.
2: Hát most
3: nézve.
2: Fog kijönni, már 2-3 dokumentumfilmnek a bemutatóját is láttuk, ahol azért mennek el az űrhajósok, hogy nem önmagukat mentsék, és nem a saját gyermeküket, hanem az egész emberiséget. És nekik találjanak egy új otthont, stb. Én... Nem készül most túl sok Noé-s film? Ez a hollywoodi Conteónak lenne a... azt hiszem, múltkor beszéltünk is róla, hogy vajon előrejelzéseke és kötelező szerepminták el, amit Hollywoodtól kapunk, hogy éppen most jönnek az óriás szörnyek, és menni kell bezárkózni a táborba, jól kell magunkat érezni a tábori ágyon is, meg alatta is.
1: Vagy hogy pontosan melyik filmet vegyük a viselkedés mintának?
2: Melyiket ne?
3: Hát ugye ez olyan, mint a konteózás, tehát rá van bízva az emberre, hogy a választékból melyik verziót csipegetik magának. Különben ez a Hollywood konteó, ez egy nagyon érdekes dolog. Születtek erről elég komoly kimutatások.
2: Mert a termék elhelyezés és a termék használat az egyértelműen bizonyítható, hogy rengeteg létező sorozat és filmekben úgy adnak elő és el termékeket, hogy azzal magát a használatot rágják. Igen, az emberek szájába.
1: Hol válik el ez a közneveléstől? Tehát az, hogy egyszerűen át akarnak adni nagyon fontos információkat a népnek.
2: Például, hogy hogyan biztosítsuk ki az RPG-t?
1: Például.
2: Mert az szinte minden második akciófilm.
1: De várjál, betelefonáló ketté szakított téged.
3: Igen, nem is tudom, mit kezdtem elmondani? Hát, valami nagyon okos dolgot, biztos.
1: UFO-król volt szó.
2: Igen, vissza kellene térjünk az UFO-hoz.
3: De térjünk vissza, hogy általában aztán majd biztos látszunk.
2: De általában nem lehet. Tehát egyrészt van az az elmélet, ugye, hogy az emberek és az UFO-k, de most az UFO-k alatt mondjuk azt, hogy a nem földi eredetű lények kapcsolatban állnak egymással. Próbáljuk meg ezt tisztázni. Száraz tényeket kellene ezzel kapcsolatban.
1: Hát az egyik, amit szerintem talán múltkor is elmondtam, hogy mióta vannak UFO észlelések. Hogy a második világháború után felszaporodtak az UFO észlelések, és hogy ennek az az oka, hogy elkezdtük a nukleáris kísérleteket. És
2: de azokat csak azért csinálták, hogy Godzillát megöljék. Azok nem kísérletek voltak.
1: Lehet, de hogy messziről is lehet látni, lehet érzékelni ezeket a kísérleteket, és ez olyan volt, mint amikor a szülő észrevette, hogy a gyerek megtalálta a gyufát, és elkezdtek nézni minket, és figyelni minket, hogy mit játszunk azzal a gyufával, hogy nehogy magunkra gyújtsuk a házat.
3: Hát minden esetre, ahogy mondani szokás, az atomkorba történő belépés az egy olyan civilizációs, márha civilizációs lépcsőfok, ami minőségileg teljesen új helyzetet eredményezett. Elképzelhető valóban, hogy ez volt az első olyan jel, ami onnan kívülről arra utalt, hogy ezek értelmes lények, hiszen most már el tudják önmagukat pusztítani.
1: De David Icke-nál van az, hogy ugye eredetileg a DNS spirálunk az 16 karú volt, és hogy pont a gyík emberek azok letéptek abból 14 spirált, hogy olyan magas képességeink, amikkel egyébként uralni tudnánk a testet, a teret, meg az időt, azok ne legyenek a birtokunkban.
3: Igen. Ja, tudom már, miről beszéltem volna, amikor a hallgató telefonált, tehát a mezopotámiai mitológiáról, illetve a hiedelemvilágról. Tehát ott írják le nagyon érdekesen, és ismereteim szerint a legprecízebben azt, hogy hogyan is történhetett ez a bizonyos kívülről jövő fajnemesítési próbálkozás. Ugye náluk vannak ilyen félistenek, akik aztán ilyen rabszolga alfajt tenyésztenek ki, majd ezeket elkezdik nemesíteni, stb. Tehát nagyon, nagyon érdekes megközelítési mód a mezopotámiai hitvilág, és ilyen szempontból ugye pont a gyíkemberes konteumban, a blogon olvasható gyíkemberes konteumban utaltam vissza erre, meg az X bolygóról szóló posztban, ugye a Nibiru-val kapcsolatos eszmefuttatások kapcsán, hogy ha félreteszünk mindenféle egészséges gyanakvást és szkepticizmust, az az igazság, hogy ha az ember azt egy egységes egészként tekinti, tehát a sumer hitvilágot, sumer-babiloni akkád, tehát egyáltalán a mezopotámiai hitvilágot, és kicsit konteos szemmel olvasát ezeket a legendákat, akkor azt kell mondanunk, hogy az egy egységes, koherens, belső logikával
2: na de várjunk. Hát ez a legrosszabb, világ. Amit lehet mondani, mert mi azt tanultuk az iskolában, hogy az őshagyomány szájról szájra adódott tovább. És voltak őshagyomány elmondó emberek, akiknek az élete az volt, hogy azt a nagyon nagy őshagyományt, ami odáig felgyűlt, azt ők pontosan el tudták mondani, dalba szedve, vagy egy kicsit, nem is tudom, rímelve, és
3: hát úgy könnyebb volt észben tartani.
2: Igen, de erre jött egyfajta leírás, és ugye volt a szövegromlás, illetve a különböző dialektusok és szociokulturális adalékokkal megkent történet, mert ugye van az az alap, amikor az emberiség kultúrtörténete összefonódik, és ez minden szentírásban benne van.
3: Az indiaiban is gondolom, ez hozzátok még közelebb áll. Ott vannak azok a bizonyos... Hát, mai szóhasználattal gyakorlatilag űr anyahajóknak nevezhető V-betűs, is most nem jut eszembe a neve, hogy hogyan is hívták ezeket. Tehát amiken közlekedtek az istenek is.
2: Vajra.
3: Nem.
2: Varuna?
3: Varuna. Nem, vagy ez, na mindegy.
2: Hát van Varuna.
3: A lényeg az, hogy ezeken az űrkompokon, vagy az űr anyahajókon közlekedtek az istenek, és mindenféle űr összecsapások.
2: Mert a vajrák, azok ugye az űrből leesett darabkákból, tehát űrmeteoritokból készültek az első gyémánt jogarok, ami a múlhatatlan és mozdíthatatlan tudat szimbóluma.
1: Ne fraktalizálódjunk.
2: Csak mondtam, hogy ezzel, igen. Ennek van köze hozzá.
1: De egyébként az, hogy azt mondod, hogy az ősi hitvilág koherens volt, hát azért az cél nem, hogy koherens legyen, különben nehéz lett volna

0: Itt szeretjük. Parancsolj, hallgató!
1: Sziasztok!
2: Szia! Hello, szia!
1: Szia, Max vagyok, a magánsofőr, Vimána.
0: Igen, Vimána.
2: Még tökéletes. Köszönöm szépen, Max.
3: Vimána. Így van, Vimána.
2: Oké, szuper.
3: Köszönjük.
2: Köszi.
3: Hát, ezért szeretjük a Tilos Rádiót, mert a hallgatók is velünk vannak.
0: Igen, meg érdekes, hogy a házi trollunk azt mondja, hogy haver promó lett közben, hát mindenki a barátai társaságában szereti jól érezni magát, megélni az életet.
2: Nagy
0: hát ez teljesen
2: is.
0: Természetes.
3: És nincs mese, azért az összeesküvés elméleteket közösen rakjuk össze, mindenki sző bele egy-egy szállat.
0: De az egyik hallgató teljesen másképp közelítette meg, azt szeretné kérdezni, hogy mi a legviccesebb, illetve a legszánalmasabb konteó. Én ketté is választanám, a legviccesebb konteó szerinted mi, vagy neked mi a fejedben?
2: Hát nem tudom, hogy vicces, nem tudom, most ezzel egy kicsit itt zavarban vagyok, mert erre nem tudnék
0: egyébként
2: válaszolni.
0: Egyébként, hogyha az ember jól érzi magát, akkor bármelyik konteó
2: vicces. Bármelyik vicces lehet. Hát a legszánalmasabb most akkor itt hatalmas levegőt veszek és kockáztatok, mert biztos egészen sok embert fogok magamra haragítani. Ugye sokan kapacitáltak engem, hogy a chemtrailekről, a chemtrail jelenségről írjak. Nem írtam szándékosan, mert még azzal a tényleg minimális természettudományos ismeretanyaggal is, amivel szerénységem rendelkezik, még azzal is úgy igazából átlátható, hogy az a chemtrail elmélet, amit olyan nagyon sokan hangoztatnak, tehát az úgy nem tartható. Na, tehát ezért nem.
3: De az a baj, hogy nekem a chemtrailről mindig eszembe jut Stanislav Lem, ahol ugye kemokrácia volt, és különböző mennyiségű pszichedéliummal fröcskölték az embereket. Először csak annyit, hogy szóval, hogy a valóságnak a különböző szintjeit meglássa, és akkor lehet egyrészt azt mondani, hogy a spriccelőt se veszem észre, vagy még a spriccelőt észreveszem, de már nem tudom, hogy mit kellene azon túl észrevennem. És lehet azt mondani, hogy mit is mondanak, terhelési tesztet végeznek a repülőkön, és így a párával, a vízpárával tudják a legjobban ezt a repülési utat és aerodinamikai adatokat kinyerni, de én szeretem a nanorobot elméletet, ami azt mondja, hogy bennünk vannak, és már rég azt csináljuk, amit a nagy gombkezelő mond nekünk.
2: Igen, ugyanakkor, amikor chemtrailről beszélgetek a barátaimmal és a konteósokkal, akkor mindig el szoktam mondani azt, hogy ha semmi másért nem, azért kételkedem én a chemtrail jelenség konteósok által, vagy összeesküvés elmélet hívők által hangoztatott verziójában, mert a háttérhatalomnak ennél sokkal finomabb, sokkal olcsóbb és sokkal észrevehetetlenebb módszerei vannak arra, hogy
0: birkákká
2: silányítsák a tömeget. Hát igen,
0: a rádió,
2: szóval...
3: Az egzisztenciális ellehetetlenítés, és akkor azt hiszem, hogy a kommunikációs ösvények kijelölése, talán még ez a másik, amivel lehet ezt a dolgot.
0: Meg én mondanék egy másik aspektust a chemtrailről, hogy ha létezik chemtrail, az egy olyan fajta hatás az én életemre, amit nem tudok kivenni. Nem tudok ellene védekezni, akkor se, hogyha leveszem vagy felveszem ezt az alufólia sapkát, ami most is rajtunk van. Tehát ez azt jelenti, hogy ha nem tudok ellene védekezni, akkor nem kell vele törődnöm, hanem meg kell próbálnom az adott keretek között
2: vele.
0: Együtt élni vele.
2: Igen.
0: De lehet, hogy ez már csak azért van, mert tudod, a bepermetezett kemikáliák, azok
2: ez
0: már
2: letompították. Ez már a hatása, igen, a külső
0: pont most találkoztam Fonagutnak a 2081 című novellájával, ott az van, hogy mindenki egyenlő.
3: Harrison Bergeron és a fejpánttal butított népség.
0: Igen. Parancsolj, hallgató, aztán elmondom.
1: Halló, szép jó napot mindenkinek, szervusztok, Cukros Ivike vagyok.
2: Szia.
1: Én afelől érdeklődnék, lehet, hogy teljesen szét van csúszva az agyam. Valamikor egy olyan jó 10-15 évvel ezelőtt szó volt arról, hogy azért nem fogadnak el nagyon-nagyon sokan különféle védőoltásokat, mert hogy a fecskendővel együtt valami külön pici kis csippet juttatnak be a szervezetünkbe. Ezt valahol én álmodtam, vagy volt valóban ilyenről?
0: Nem, ez tény.
1: Jó, hogy ez tény?
3: Hát, köszönjük szépen.
2: Van ilyen elmélet, sőt, vannak ilyen elméletek, és ugye akkor, ha már azokról az összeesküvés elméletekről beszéltünk, amelyeket eddig még nem írtam meg, és... ugyanakkor nagy érdeklődés lenne irántuk. A védőoltások konteó az még egy másik ilyen neuralgikus téma. Ezzel kapcsolatban is hatalmas belső vívódásokat

0: folytatok önmagammal, mert az a helyzet, hogy mindaddig, amíg a Conteo nem árt, azt mondom, hogy hajrá, szabadon lehet beszélgetni, lehet terjeszteni, lehet szórakozni rajta.
1: Ja, és akkor úgy tudod, hogy ha ezt leírnád, hogy esetleg minden alapot nélkülözete tegyük, vagy
2: bárhogyan írod le, gondolod, az egyiknél az orvostársadalmat, másikban pedig igen. A gyermekeket, meg a gyermekeket védelmező szülőket támogatod meg.
0: Ugye a Contaoknak az én és a mi megközelítésünkben ugye pont az az erőssége, hogy igyekszem mindkét oldal vagy több oldal szempontjait bemutatni. Ez így volt a globális felmelegedésnél, a rákgyógyszer Contaonál, folytathatnám a fluoridnál, stb. Most azért vívódom én magamban, és azért nem döntöttem még végérvényesen, hogy foglalkozom ezzel a témával, mert ha én nekiállok, és egy elképzelt oltás Conteóba én leírom az oltást ellenzők véleményét, akkor
1: ott magunknak és a gyerekeinknek is a jövőn.
0: Hát most nézd, a másik oldal pedig azt mondja, és most én tényleg megint próbálom itt elkerülni azt, hogy én egyértelműen állást foglaljak, noha ebben az esetben meglehetősen nehéz, de az a helyzet, hogyha én egyetlen egy olyan embert a posztommal arra fogok késztetni és befolyásolok, hogy ne oltassa be a gyerekét, és az a gyerek megbetegszik,
1: vagy esetleg akkor a társa, most,
0: akkor
1: ki fogja ezt róla?
0: Most akkor gondold el, hogy én most nem akarom itt túl dramatizálni a helyzetet, de hát hogy fogok én borotválkozni? Hogy fogok a tükörben nézni? Tehát nagyon nehéz. Én nagyon értelmes emberekkel is beszéltem különben, akik egyértelműen az oltás ellenesek pártján vannak, és...
3: Hogy a chemtrail-el úgyis megkapjuk a nanorobotot.
1: De várjatok, most akkor mondjátok meg, hogy én teljesen stupid vagyok, és rosszul emlékszem, vagy volt ilyenről?
0: Nem, volt, valóban. És ez egy nagyon, és nem csak 10-15 évvel ezelőtt, a mai napig, ha a megfelelő, úgymond idézőjelbe, tehát megfelelő internetes oldalakat felkeresed, akkor látni fogod, hogy a mai napig vannak ennek az elméletnek zászlóvivői, és a mai napig vannak emberek, akiknek meggyőződésük, hogy... És hogy mondjam, az még a viszonylag kevésbé ártalmas verzió, hogy itt mikrocsipet juttatnak be az emberi szervezetbe. De vannak, akik meggyőződéssel állítják, hogy a kanyaró elleni oltás, most lehet, hogy az egészségügyi végzettséggel rendelkező hallgatók a fejükhöz kapnak, de azt hiszem van ilyen. Tehát, hogy a kanyaró elleni oltás az valójában nem kanyaró elleni oltás, hanem olyan genetikai módosítást idéz elő a gyerekben, ami fogékonyabbá teszi a nem tudom milyen betegségekre, vagy elbutítja, hogy roncsolja a DNS-ét. Igen, tehát azt mondom, hogy tényleg nem akarok itt túlságosan komor színezetet adni ennek a beszélgetésnek, mert a tilos nem érdemli ezt meg.
1: Na jó, akkor én közben kiszállok és hallgatom benneteket. Az én Istenem áldjon meg.
0: Hello, köszi, hogy hívtál. No, szóval itt tényleg erkölcsi aggályok is felmerülnek az emberben, hogy egyáltalán egy olyan mondatot leírjon, amiből egyetlen egy ember akár azt a következtetést
3: mondja. Na de hát ne vicceljünk már, most pont akkor térjünk vissza egy pillantásra, Hollywood, vagy ne adj Isten, a videójátékok agresszivitása életünkben, illetve a valóság és a gyártott képzelet összemosódása, és akkor az még nem a valóság, az csak az, amit el akarnak velünk hitetni, hogy azt meg tudjuk csinálni.
0: Hallgató 403-nak azért mondom, hogy de szakállas vagyok. Csak kérdez, hogy szakállas vagyok-e.
2: Parancsolj, hallgató.
0: Hello, szia.
4: Hello, Iván vagyok, sziasztok.
0: Szia, Iván.
4: Bocsánat, egy másik műsort idézek, volt egy nagyon jó kontúr az oltás ellenességről. Beütve a vendég nevét, kiderült, hogy egy nagyon komoly homeopátiás szerforgalmazó, és azért telefonálok, mert hogy a Conteo abban az esetben például egy komoly biznisz szolgálatában áll, tehát ilyen is van.
2: Hát azért nagyon nehéz kihúzni a bizniszt bármi mögül.
3: Igen, egy jó Conteóban vagy a biznisz, vagy a hatalom ott van, de inkább a hatalomszerű biznisz.
4: Igen. Köszönöm.
0: Köszi, hogy hívtál. Igen, ez tehát az anyagi fontos, érdekeltség. Nagyon jó.
3: Ez nagyon jó volt. Egy összefoglalás így a második könyv és a második műsorunk közepénél, sőt, már lassan a vége felé járunk, nem, a háromnegyedénél vagyunk ennek.
0: Gyors felszámolás.
3: A matek az mindig nehéz. Én a matekkal kapcsolatban mindig azon csodálkozom, amikor híres emberek bemondanak számokat, amiről vitatkoznak egy hétig, majd egy év múlva, amikor nem úgy van, már nem számít. És ezzel kapcsolatban olvastam a Guardian-on egy cikket, hogy a jövő, ugye a kreatív commoné, a szabadon megosztott információja, illetve az átláthatóságé, és kénytelen lesz az egész világ őszinte lenni.
0: Hát ez a veszély azért szerintem nem feneget.
2: Közben Tiború vizsgálja a port, ami a Roswell-i UFO katasztrófa helyszínéről származik, hiteles port.
3: Akkor egy veszélyes darás című számot hagytatjak be nektek, ez egy Togó Benini nóta, ritkán játszunk Benin Togóból darazsos számokat.
2: És várjatok meg, amíg visszajövünk mindenképpen, mert ugye vár még itt egy Conteo két könyv a nyertesére.
0: És még egy új témát is majd szeretnék feldobni a hallgatóknak, amiről beszélgethetünk egy kicsit.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Igen, és többen kérdeztétek, hogy mivel ugye most született meg a gyermekem, és ez az üvegpesgő, amit most ki fogunk bontani a tiszteletére. Hát, hogy hívják a gyereket? Ez a nehézség.
2: A digitális pulttól fordítsd el, szerintem azt az
1: elégőt, amikor durrantasz. Hogy ugye névadó bulit kell tartani, nincs mese, mert ugye nem tartjuk semmi alá, hanem majd a neve meghatározza őt. Úgyhogy ma este 6-tól a Lánchíd lábánál a Magyar Tudományos Akadémiától, nem ezt a Vajó parton tartunk akkor egy ilyen kis névadó rendezvényt.
2: De hogy lesz, megszavazzuk a gyereketek nevét?
1: Lehet, hogy végül ez lesz.
3: Egészség. Hajrá.
2: Egészségetekre.
1: Kis jövevényre.
2: Igen, a kis
1: legalább egy napig nem lesz tele.
2: A kis névtelen. Én meg mondanék egy programajánlót, hogy most szombaton lesz a Budapest Pride, és a Tilos Rádió egy nyitott Land Rover kamionnal indul, az egész be lesz kenve flitterrel, Kossuth térről indulunk, és bárkit várunk szeretettel, mint tudjátok, ez egy zárt útvonal, tehát oda kell jönni 3 órára, mert utána lezárják az útvonalat. Mielőtt még azt kérdeznétek, hogy miért és miért, hát szerintem azért érdemes elmenni egy ilyen helyre, hogy kisebbségben élő embertársaink ne érezzék magukat furán, akkor, amikor egy másik kisebbség esetleg ellenségesen lép föl velük szemben. Én is ezért szoktam kimenni a Pride-ra, hogy ne érezzem magam egyedül, és ők se érezzék magukat egyedül. Ez volt a programajánló.
3: És ha ez kapcsolódóan szabadna egy mondatot mondanom.
1: A Buzi Lobbyról?
3: A Buzi Lobbyról, igen. Parakovács Imre mondott egy nagyon jó hasonlatot egy kereskedelmi rádióban. Tehát azoknak üzeni, és tökéletesen egyetértek ezzel, azoknak üzeni, akik esetleg attól félnek, hogy ugye a homoszexualitás az járványos, vagy elkapható, hogy egy március 17-i Szentpetrik ünnepségen történő fellépés sem tesz senkit írré. Tehát csak ezt szerettem volna, és Imrét innen is üdvözlöm, és köszönöm neki ezt a hasonlatot, mert nekem nagyon bejött.
2: Illetve azt szokták mondani, hogy a homoszexuálisok általában, mert minden esetben hetero szülőktől származnak.
3: Igen, igen, ha csak egy ilyen pánspermi elmélettel nem butítjuk meg az egész.
1: És akkor a többi szexuális orientációról, ami ugyanúgy, mint mondjuk a félelem és a rettegés lelki alapú, ne is
2: de tudok ebbe egy kicsit csatlakozni. Nemrég a Felmár Andrásról hallottam egy elméletet a világról, miszerint a fehér ember először szolgájává tette a fekete embert. Tudjátok-e, mi volt az oka?
3: No.
2: Hát a fekete embernek nagyobb és vastagabb volt a pénisze. És a fehér ember ezt elirigyelte, és ezért szolgájává tette, és megpróbálta dolgoztatni, hogy az általa vélt hierarchia rendszert a helyére tegye.
1: Ezek a szimbólumok mindig
2: várjál, mondom tovább. Ekkor jött a sárga ember, akinek még a fehér embernél is kisebb a pénisze. Ezek a japánok és a kínaiak, akik elkezdtek minket a szolgáivá tenni. Ugye ezért is van, hogy sorra a kínai, japán, illetve indiai cégek vásárolják fel a világ jelentős
1: gazdasági. Tudod, mi jön most a töketlenek? Pontot. Most vannak a töketlenek soron.
3: A péniszirítség egészen új dimenziókat kapott.
1: Hát bizony, a töketlenek a nyakukra nőttek rendesen mostanában. Ezekkel mit lehet csinálni? Tehát most én egy picit beszéltem erről a Creative Commons-ban megalapozott igazságos világról, az átláthatóságról, átlátszó.hu van nekünk. Mégis ugyebár csak néhányan olvassák, akik amúgy is tudják ezeket. De szerencsére, hát ugye most, hogy a híradóban is bemondanak bizonyos dolgokat, közismeretté válhat-e, illetve ezt egy egyszerű, mondjuk jegesmedve született az állatkertben információval ugyanúgy keresztbe szokták húzni, és...
3: Hát igen. Ezt csak annyit tudok mondani, hogy hát igen.
1: Szóval ez a köztudomás, illetve a köztudomás őszintesége, amire előkerült a figyelem, illetve itt a hallgatók be is dobták ezt a Google Conteót, hogy csak azt tudjuk-e, amit a Google tudatni akar velünk, illetve ki más tud még rólunk.
3: Mindenki tud, apropó, láttátok biztos a napokban a 444-en megjelent egy a Facebook rejtett befolyásolási manőveréről egy poszt, egy cikk, ami egészen röviden arról szól, hogy most derült ki, és hivatalosan a Facebook viszi is a balhét, hogy éveken keresztül több százezer ember hírfolyamát manipulálták.
1: Lehet, hogy az életét.
3: Megkérdezésük és jóváhagyásuk nélkül. és olyasfélét teszteltek, hogy az ember hangulatát és élethez való hozzáállását befolyásolja-e az, hogy milyen híreket lát, hall, olvas. És egyértelműen bebizonyosodott, hogy azok, akik rossz híreket kapnak, vagy csak rossz híreket, vagy főleg rossz híreket kapnak, azok hát nagyon-nagyon leegyszerűsítve rossz kedvűbbek lesznek.
1: Én most egy nagyon jó ellenpéldát láttam, mert ez a dráma ugye, hogy mindenki a kék kosárból veszi ki a kis hírmorzsáit, és most, hát nem most, régóta van ugye az az újság, amit a metró bejáratnál szoktak osztogatni, és már az öreg bácsik is néha visszautasítják, és nem viszik el hármasával, mert az a típusú információ, amit tartalmaz, már, hogy mondjam, azzal már teli van a spice. És hogy a Google-hoz visszatérve, tehát hogy az ő keresési, egyáltalán, tehát az ő információ megváltoztató képességüktől való félelmünk indít el egyfajta konteó elméletet, a másik pedig pont a visszája, hogy mivel mindenki valahogyan Google baby, azért minden a Google-nél tudják ugye a kromoszómáink számát.
3: Hát szinte, igen. Igen, különben a Google-al kapcsolatos konteók javarésze szerintem nem konteó, hanem...
1: Meg itt is ez, amit mondtál, hogy most a Facebookról kiderült ez a dolog, az derül ki, amit ki akarnak deríteni, mármint, hogy azt akarják, hogy hír legyen belőle.
2: Én csak annyit szerettem volna hozzátenni, hogy én abszolút egyetértek azzal, hogy legyenek nyomtatott újságok. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a Metronától osztogatott újságot, illetve nagyon szeretem azokat, amiket bedobnak heti szinten, havi szinten a postaládánkba. Ugyanis én képtelen vagyok a Google-ön vágni zöldséget, meg hámozni zöldséget, és utána azt így kidobni, míg ezeknél az újságoknál, vagy ezeknél az újságoknál segítséget kapok. És remekül
3: lehet begyújtani a kazánba velük tehát. Igen.
2: De azt mondtad, hogy... Bocsánat, folytass.
3: Nem, én csak azt akartam mondani, csak még egyszer megerősíteni, hogy ugye a Google Conteo című posztban leírtak javarésze az már nem Conteo, hanem valóban az ember nap mint nap arra ébredt, hogy a Google egy újabb lépést tett előre.
1: Jó,
3: afelé, hogy
1: befolyásoljon bennünket. Az a baj, hogy ez még ugye a felszín, ezt mindenki tudja, hogyha valahol egy nagy cégnél megadja az adatát, azok már szépen rajta is vannak csimpaszkodva, de menjünk tovább. Ott van egy, mondjuk teljesen véletlenül egy magyar nyomozó szervezet, és azt mondja, hogy tisztelt Facebook úr, tisztelt, mit tudom én, telefonszolgáltató úr, akkor Kovács Pistának legyen kedves minden adatát most akkor átadni, és én úgy tudom, hogy ez törvényileg még lehetséges is.
3: Így van. Hát
1: Magyarországon.
3: Nem csak Magyarországon, a világ valamennyi...
1: Ja, a Patriot Act, abban is benne kell, hogy legyen valami.
3: Valamennyi jogrendszerében. Ugye a nagy különbség és a nagy kérdőjel az, hogy milyen külső engedélyhez kötik a hasonló megkereséseket.
1: Ki a külső engedély?
3: Ugye a hatályos magyar rendőrségi törvény az ilyen jellegű megkereséseket a bűnüldöző szervek részére bírói engedélyhez köti. Tehát bíró fog arról dönteni, hogy lehallgathatják a telefonot, hogy titokban házkutathatnak-e, vagy hogy megnézhetik az e-mailjeidet. És akkor most, noha én, ha lehet, ugye ezt tudjátok, hogy nem nagyon szoktam kitérni belpolitikai, meg aktuálpolitikai dolgokra, de most meg kell tennem. A magyar nemzetbiztonsági törvény viszont a titkosszolgálatoknak ezt a bizonyos külső engedélyt nem bírótól teszi függővé, hanem minisztertől. Tehát a titkosszolgálatok esetében szemben a klasszikus rendőrségi bűnügyi szervekkel, akik még egyszer mondom, független bírótól kaphatják ezt a hozzájárulást, ezt az engedélyt, a titkosszolgálatok, lett légyen az információs hivatal, ugye, ami a hírszerzés, vagy az alkotmányvédelmi hivatal, ami az elhárítás, ezt a külső engedélyt úgymond minisztertől kapják. Tehát most, hogy egy miniszter mennyire tekinthető az adott titkosszolgálattól független külső engedélyező szervnek, illetve személynek, hát ezen egy meglehetősen éves polémiát miatt lehetne.
1: Manapság kik is a minisztereink?
3: Most én nem is a, hogy mondjam, nem személyhez, hanem beosztáshoz kötném itt a kérdőjelem.
2: Illetve az, hogy
3: tehát
2: valaki...
3: akár szocialista, akár konzervatív, akár kereszténydemokrata kormányunk van, ez a kérdés továbbra is él, és ez a kérdés 94 óta vagy 90 óta ez...
1: Na
3: ez...
1: de akkor vissza is tértünk a saját hazánkban.
2: Csak az, hogy egy bíró dönt egy ilyen kérdésről, az azt jelenti, hogy egy olyan ember kezébe adják a döntést, aki valamennyi időn keresztül tanulta a jogrendet, és van valamilyen jogrend használati gyakorlata. Amikor egy miniszter dönt ilyen kérdésben, akkor azt mondjuk, hogy az aktuális politikai hatalomnak valamilyen képviselője dönt ilyen kérdésben, ami hát egy kicsit neccesebb.
3: Hát igen, hogy röviden fogalmazzak, igen. Na, és még most... egyszer mondom, nem aktuál politika és nem rezsim kérdése az egész, hanem jogelméleti és joggyakorlati alapkérdésről van
1: de hát
3: szó.
1: Hát pont ez az, amit kihasználnak, ugyebár Le Chapelle asszony is azt mondja, hogy ezek az eszközök csak éppen egy kiépítés alatt álló, hogy is mondják, hatalmi struktúrának egyes építőkövei. És oké, hogy ezekről tudhatunk, de vajon nem is tudom, a saját életünket bevéthetjük-e, vagy csak a jókedvünkkel törődjünk? Mert elég kilátástalannak tűnik, amikor jönnek a fekete maszkosok a telefonomért mondjuk.
3: Igen, hát kilátástalannak tűnik, és nem csak kilátástalannak tűnik, hanem kilátástalan is. Viszont ha megengeditek, akkor én most feltenném a második kérdést a második könyvért, hogy egy picit elkanyarodjunk ettől a borongós hangulattól. No, tehát kedves hallgatók, lehet nyerni egy zöld könyvet, tehát egy Conteo 2 könyvet, azzal, hogy betelefonáltok, és a következő kicsit talán becsapósnak tűnő kérdésre megadjátok a megfelelő választ. Milyen kapcsolatban van a szadizmus a Bilderberg csoporttal?
2: 2-15-37-73 egy nagyszerű könyvet nyerhettek meg. Azt mondtad, hogy van egy pár téma, amit még szeretném megtárgyalni.
3: Így van.
2: A közelőtt.
3: Egy nagyon érdekes kérdésfelvetés. A múltkor jártam Krekó Péter doktori disszertációjának megvédésén. Krekó Péter különben egy nagyon jó nevű szociológus, szociálpszichológus, aki az összeesküvés elméletekből doktorált. Neten megtalálható a dolgozata, letölthető, ajánlom mindenkinek. No, tehát ezen a bizonyos doktori védésen részt vettem, meghívott Péter, és elmentem. És a következő apró kis, hát hogy is mondja, verbális csörtén volt egy egyetemi tanárral, aki szintén jelen volt. Az én felvetésem az volt, nem titkolom, talán egy picit provokatív jelleggel is, hogy megkérdeztem a jelenlévőket, ugye élve azzal a lehetőséggel, hogy kérdést lehet feltenni a jelöltnek, hogy megkérdeztem a jelöltet és a résztvevőket, hogy mi a véleményük arról a felvetésemről, mely szerint a konteózást, a konteókat középiskolában akár oktatni is lehetne. Hiszen, mondtam én, 16-18 éves fiatal felnőttek, nevezzük őket, vagy nagy gyerekeknek, fiatal felnőttek, már vannak a szellemi érettség azon szintjén, hogy megfelelően moderált körülmények között megismerkedjenek a nagy konteókkal, a nagy összeesküvés elméletekkel, mert ezáltal, mondtam én, rájöhetnek arra, hogy bizonyos események, történések lehetséges magyarázata nem csak egy, tehát nem csak egy nagy igazság van, hanem elképzelhető különféle magyarázat. Tehát megtanulják ezáltal a gyerekek, hogy egy-egy nagy ügyön, egy Kennedy gyilkosságon, egy Diana hercegnő halálon, egy holdraszállás konteón keresztül megtanulják azt, hogy egyrészt ne fogadjuk el szolgai módon a hivatalos magyarázatokat, tehát egy picit kételkedjünk, de másrészt pedig megtanulják azt, hogy értelmesen érvelni, vitatkozni a másikkal, anyagot gyűjteni, tehát szerintem ez egy izgalmas kihívás, akár már egy 16-18 évesnek. Ez volt az alapfelvetésem. És az illető egyetemi professzor odajött hozzám a szünetben, és hát rosszalását fejezte ki az ötletemmel kapcsolatban, és azt mondta, hogy ez nagyon nem helyes. Egyáltalán, hogy én felvetek ilyen problémát, vagy felvetek ilyen kérdést, mert a fiatalságot csak, most nagyon leegyszerűsítem az ő szavait, de hát az volt a lényeg, hogy a fiatalságot ezzel csak megzavarjuk, és túl korán ráébresztjük őket, hogy nincs egy és megfelelbezhetetlen igazság. És én visszakérdeztem, hogy hát a professzor úr véleménye szerint van egy és megfelelbezhetetlen igazság, és azt mondta, hogy nincs, de a gyerekeket nem szabad ezzel megzavarni. No, tisztelettel szeretném akkor a jelenlévőket és a virtuálisan jelenlévőket is megkérni, hogy gondolkozzanak el ezen, és megkérdezni a véleményüket, hogy tényleg megzavarná-e, tehát pedagógiailag tényleg elítélendő és elítélhető hozzáállás az, amit én képviselek.
2: A gondolkozás elítélendő?
1: De igen, hát tehát vannak azok a falfeliratok, amikor én még fiatal voltam, hogy gondolkoztál ma már?
3: Igen.
2: Vagy van annak a mondatnak a hosszú variációs sora, hogy ne gondolkozzál, dolgozzál, ne dolgozzál, gondolkozzál, ne dolgozzál, ne gondolkozzál, dolgozzál, gondolkozzál. Azt hiszem, ez az összesen lehetséges, kihozható belőle.
1: Visszatérve, amit te mondtál, hogy ugye vannak bizonyos Conteo szagú elméletek, és ott a verifikálhatóság, az igazolhatóság a legnagyobb kérdés, és hogy a gyereknek nem feltétlenül azt kell megtanulni, hogy kételkedjen, hanem győződjön meg, próbáljon meg egy saját igazságot kialakítani, és talán a konteózásban ez az egyik nagy öröm, amikor egy igazabbnak tűnő, lehet, hogy halálhoax cuccot, mégis bekajálsz, és képes vagy egy napig azt hinni, hogy de hát ott az a sziget, a nem is tudom melyik holdon, ami kialakult, az valójában egy üzenet volt. Az nem az volt, hogy ott a víz változott, az egy üzenet.
2: Meg a tudomány az nem, valójában a tudomány is konteózik. Tehát arról van szó, hogy a tudomány is megpróbálja feltölteni a kisebb információ morzsák közötti teret valamilyen elmélettel, és ez az elmélet vagy működik, vagy nem működik, és vagy később beigazolódik, akár sokkal később, tehát 100 évekkel később beigazolódik, vagy nem. De például mondjuk idehoznám a gyök alatt -1-et, ami elég értelmetlen matematikailag, de mégis jól használható bizonyos helyeken. Tehát, hogy a komplex gondolkodásra vezet rá a Conteo?
3: Vezethet. Én csak azt mondtam, hogy ez is egy eszköz lehet, akár pedagógiai eszköz, ha az a célunk, hogy gondolkodó embereket neveljünk. Ha nem az a célunk, hanem az, hogy termeszbe, vagy a hangyabolyba ugye munkásokat, vagy minek hívják, méhkaptárba dolgozókat, akkor innen további nélkül le lehet-e söpörni az asztalról.
2: Az új könyvedben van szó a mormon vallásról és az egyházról.
3: Így van.
2: Nagyon szeretném, hogy kicsit szemezgetnénk, illetve szívem szerint visszamehetünk akár a szientológusokra is.
3: Ők már kaptak eleget.
2: Biztos, hogy eleget?
3: Igen, hát szóval a mormon vallásról is nagyon sokan azt mondják, vagy hasonló dolgokat mondanak, mint a szientológusokról. Noha, hát a mormonoknak van egy több mint 100 éves fórjuk a szientológusokkal összehasonlítva. Ugye a mormon vallást 1827-ben álmodta meg és vetette papírra ugye Joseph Smith, egy amerikai fiatalember, és hát azóta 10-akárhány millió követője van szerte a világon, és hát nagyon sokan megvádolják a mormonokat azzal, miként a szientológusokat is, hogy gyakorlatilag egy óriási üzleti vállalkozásról van szó, semmi másról. A fene se tudja.
2: De várjál, a szientológusok esetében látom ezt a piramis játékot, tehát látom, hogy van oktatási rendszerük, van ilyen szórakoztatási rendszerük, van termékrendszerük, amibe megpróbálnak minél inkább belevonni minden egyszerű halandót. Látszik ennek a piramis játékszerűsége a mormonoknál, akik így rendszerint ott a Moszkva tér környékén meg szoktak engem állítani, nem tudom, hogy jártatok-e arra, kedves fiatal emberek, akik nagyon különös amerikai akcentussal beszélik a magyart, egyébként teljesen hősies módon tagolják a magyar nyelvet.
3: Le az összes kalapokkal előttük ilyen szempontból, tehát gondoljátok el, hogy milyen megerőltető lehet egy amerikai 18-20 éves sásznak, hát akár csak alapul, vagy alapszinten is megtanulni a magyarul. Ez
2: milyen elkötelezettsége kell, hogy legyen.
3: Igen,
2: szóval,
3: igen.
2: Hogy párosával járnak, és általában Istenről szeretnek beszélgetni valamilyen különös módon. Én ebben nem látom azt a piramisszerűséget, ami egyértelmű a szientológiai egyház esetében. Hogy van benne?
3: Hát ugye a mormonok belső szabályrendszere azért távolról sem olyan derűs és makulátlan, legalábbis külső szemlélő számára, mint amilyennek ők ezt megpróbálják beállítani. Tehát az a hihetetlenül összezártság, ami a szientológusokra is jellemző, az a mormonok sajátja is. Náluk is nagyon rossz néven veszik ám az eltévegő bárányokat. Tehát én azt mondanám, anélkül, hogy megsérteném bárkinek a vallási érzületét, hogy azért vannak alattomos fogásaik. Az egyik ilyen alattomos fogásuk például az, hogy a kezedben nyomják a mormon könyvét, vagy valamelyik ennek megfelelő kivonatot, és mondják, hogy minden kötelezettség nélkül olvasd el. Az ember mondjuk nekiáll is elolvassa, és az utószóban felhívják a figyelmét, hogy még mielőtt döntenél, hogy csatlakozol-e a mormon egyházhoz vagy sem, azt azért szeretnék elmondani, hogy sokkal súlyosabb bűn az, hogyha elolvastad a könyvet és nem csatlakozol, mintha úgy döntesz, hogy nem csatlakozol, hogy nem ismerted a tanokat.
2: Ó, ügyes marketing fogás, azt mondod.
3: Lelkiismeretre appellálva és bűntudatra appellálva, ez egy elképesztően jó marketing fogás. Amúgy pedig a mormonok amúgy is egy elég furcsa társaság. Tudnék, nem tudom hányan tudnak arról, biztosan sokan, de ettől függetlenül elmondom, hogy a legkeményebb kommunista időkben, tehát 1959-ben engedélyt kaptak arra Magyarországon, hogy az egyházi anyakönyveket összegyűjtsék és digitalizálják, vagy legalábbis beszkenneljék. Még egyszer mondom, 1959-ben a mormon egyház a magyar kádári állam és párt és kormánytól engedélyt kapott arra, hogy az országos levéltárban felelhető valamennyi egyházi anyakönyvet lefotózzák és rendszerbe állítsák. A mai napig a magyar országos levéltár mikrofilm, tehát az anyakönyvekre vonatkozó mikrofilm anyagának a törzsét és az alapját ezek a mormonok által beszkennelt adatok jelentik. Tudni illik, és akkor mindjárt átadom a szót. Tudni illik, a mormon vallás alaptételei szerint nem csak az élők keresztelkedhetnek meg, illetve térhetnek át a mormon vallásra, hanem az elhunytak is. Tehát te dönthetsz úgy, ha te a mormon egyház tagja vagy, hogy valamennyi ősöd nevében áttéríted őket posztumusz a mormon vallásra.
1: Tehát hívő is fejkvótát kapnak, ugye, és mindegy, hogy élő vagy holt, hogyha abban a vallásban tartozik, jár az $1.
3: És azt gondoljátok el, hogy ezekről az anyakönyvi kivonatokról ők másolatot megőriztek maguknak. Tehát amikor ők 59-ben elkezdték a magyar egyházi anyakönyveket, hát mondjuk úgy digitalizálni, beszkennelni, akkor ők egy példányt ezekből eltettek maguknak. Minden magyarországi családról, minden magyarországi elhunyt szeméről nekik nagyon pontos kimutatásaik vannak évtizedek óta, és olyan családfákat tudnak felrajzolni, amit egyikünk sem tudna, egyetlen egy családfakutató sem.
2: Hát ez megmagyarázza, hogy miért köszöntenek engem a nevemen mindig ismeretlenül.
3: Igen.
1: Meg hogy honnan jött a nagyapám.
2: ez nagyon furcsa. Mondjuk szerencsére szóval 59-ben én még elég kicsi voltam, de gyaníthatóan nem fejezték be 60-ban ezt a tevékenységet.
3: Gyaníthatóan
2: viszont,
3: nem.
2: Hogyha jól értem a rendszert, akkor hogyha mindnyájan Ádám és Éva leszármazottai vagyunk, akkor ők biztosan mormonok voltak már, hiszen odaig visszamenőleg mindenki bemormonult, hogyha valaki tényleg hitelesen és őszintén állította.
3: Igen. Furcsa. Szóval nagyon érdekes dolgokat műveltek és művelnek a mormonok a mai napig. Amúgy pedig ők az egyik alaptételük, most a fejből nem is tudom idézni, az úgy szól, hogy onnan kezdve, hogy a vezetőink szóltak és kinyilatkoztak, semmiféle további kérdésnek és kételkedésnek nincs helye.
1: És hangsúlyozom,
3: hogy ők nem csak a vallási vezetőkre mondják, hanem ők a világi vezetőkre is mondanak, ugyanezt mondják. Tehát ha lehet így mondani, hát...
1: Ők vannak a mormonok mögött is.
2: Ó, én ismerek egy ilyen mormont, aki egy ilyen vita helyzetben azt mondta, hogy csak.
3: Igen. Hát tökéletes érv. Végső érv. No, bocsánat, várnám én akkor a szadizmus és a Bilderberg csoport közötti...
1: Igen, még egy esélyt adjunk meg a 215-37-73-as budapesti számon, Tilos Rádió harmadik utas
2: illetve,
1: hallgató.
2: Illetve én szívesen hallanék...
1: Conteo könyvet akar nyerni.
3: Igen.
2: Szívesen hallanék még egy kicsit Joseph Smith élettörténetéről, mert ugye azért elég különös módon került elő maga a mormon könyve is.
3: Hát igen, ugye Joseph Smith azt állította, hogy őt egy Moroni nevű angyal egyszer csak megkörnyékezte, túlvilági lény, és hát lediktálta neki, ugye, hogy ez a nagy vallásoknál lenni szokott, tehát most lehetne példákat hozni a prófétákról. Igen, de akkor ezt meg...
1: Háló, tessék, egy nyertes, ugye, aki a Conteo 2 könyvet szeretné most megnyerni.
4: Jó napot kívánok, nem.
1: Nem.
4: Vagyok. A izével kapcsolatban szeretnék mondani valamit.
1: Na, Léci, nyerd már meg, ne. Ez tök fontos, hogy nyerje meg már valaki ezt a könyvet, hiszen hát, most jelent meg.
4: És mi a közös a kettő között, a Bilderberg csoport és a Ize?
3: És a szadizmus.
4: Szerintem csak a hatalom. Egyértelműen. Nem nyert.
1: Határeset.
4: Csak a hatalom. Semmi más. Nincs értelme.
1: Egy igazi
4: pénznek körülbelül.
2: Mindkettő boldoggá tesz minket.
4: Kapcsolatban
3: igen, igen, igen.
4: Megjegyeztetek valamit?
3: Behogy ne, parancsolj.
4: Köszönöm szépen. Hogy a mormonok mögött van, vagy a állam van a mormonok mögött, vagy ilyesmi. Hát ott van a Jézus Krisztusnak a tanításában is a hegyi beszéd. Hogy ott is végül is elmondja, hogy a földi vezetőink is azért vannak, hogy az isteni proféciát beteljesítsék, ugye?
3: Igen, mindez teljesen igazad van, hiszen minden olyan vallásnak, amely hát világi szerepet is beszeretne tölteni, már pedig minden vallás szeretne betölteni világi szerepet, eleme, vagy lételeme, vagy elemi érdeke, hogy a regnáló világi hatalom hagyja őt kibontakozni. Most innen kezdve természetesen, hogy akár a hegyi beszéd, akár a mormoni kinyilatkoztatás arra próbálja rávenni az embereket, ugye a hívőket, hogy engedelmeskedjenek a világi vezetőiknek, de hát ez bevallom neked önnek őszintén, hogy nem teszi szimpatikusabbá egyik ilyen vallást az én szememben.
4: Hát igen, a biznisz, ugye?
3: Hát igen, igen, igen, igen, ja. A biznisz.
4: Köszönöm szépen.
3: Én köszönöm, megköszönjük. Szia. Szia. Még egy utolsó lehetőséget, hát ha most, akkor úgy mondom, hogy miköze van a Bilderberg csoportnak Dösszád Márkihoz?
1: A hatalom.
3: És jó.
1: Nem, mint a hatalom.
3: Igen.
1: Kinek a kezében is van. Térjünk vissza ahhoz, hogy...
2: Várj, Mormon, még itt maradt egy-két elvaratlan szál. Nem, Csabi homlokát...
1: Smith úr, no,
3: talán, hát ha.
1: Tessék, Smith úr, egy Conteo könyvér.
5: Teljesen nyilvánvaló. Mi mindannyian a rózsakeresztesek köpönyegéből bújtak ki. Úgyhogy az összekötetés az...
1: Közül, nagyon jó.
5: Ez a szavagódás. Jézus, de nyilván nem csak ezt, tehát ők minden évben nem csak a svájci kis hotelekben, vagy nem tudom, hol voltak idén, hanem van ugye ott valahol, nem tudom, Wisconsinban egy erdő, ahova el szoktak így vonulni, de nagyon sokan, több százan, és ilyen brutális...
3: Az a Bohemian Grove, bocsánat.
5: Rettenetes, hogy?
3: Az a Bohemian Grove, az egy másik Conteo.
5: Ez az a Bohemian Grove, így van. Hát az ugyanaz, nem?
3: Tehát végül is valahol...
2: Ez ami a tágra zárt szemekben is volt.
3: Igen, ugyanaz a csapat.
5: Nyilván. Az első könyv már úgyis megvan nekem dedikálva a szerzőtől, úgyhogy pont jól fog kinézni a polcon.
3: Szuper. Akkor ha nincs más jelentkező,
1: még
3: akkor én...
1: Még hallgató 403 beírta, hogy mivel Zaher Mazoknak hívták, ezért Zaherként, hát nem is tudom, Bild... Nem tudom, sajnos.
3: Nem.
1: No, gondolhatta? Nem tudom. Én egyelőre annak a hallgatónak adnám, aki azt mondta, hogy a hatalom és a hatalom vágy, illetve a hatalomtól való...
2: Tiború, te vagy a döntnök majd az ügyben.
3: Igen, akkor én... Rohan az idő, úgyhogy én akkor inkább azt mondanám, hogy elmondom én a megfejtést, és akkor vonalban vagy még hallgató?
1: Letettem, hogy valaki másnak is adjuk esélyt.
3: Akkor még adjuk
1: Tiború,
3: egy esélyt.
1: Tiború, légy szíves. Ne.
3: Talán utolsó. De.
1: Tessék.
6: Halló, lehet még a megfejtésre?
3: Igen, a Frankót még várjuk.
6: Igen, zsírkutya vagyok. Szerintem a Szétmárkinak, amelyik leszármazottja, az jelenleg a Bilderberg csoportnak a
3: terület. Igen.
2: Zsírkutya,
3: nagyszerű.
2: De zsírkutya, te melyik országban élsz?
3: Hadd maradjon ez az ő titka.
2: Szingapur. Igen, Tiború azt vállalt, hogy elviszi a könyvet.
1: Délután még betudsz még
3: akkor, egy tirost. Figyelj, zsírkutya, arra kérlek, hogy akkor hagyd meg itt, vagy nekem, vagy a...
6: Megyek haza nem sokáig, és akkor be tudok értetni.
2: Nagyon szuper, jó, akkor, nagyon jó.
1: A zsíros irodából leadjuk neked, okay, dedikálva.
3: Okay, szuper, nagyon jó megfejtés volt. Köszönöm szépen. Tehát Henri de Castries, a Bilderberg csoport jelenlegi vezetője, Dösszád Márki leszármazottja. Így van, ez a helyes megfejtés.
6: Köszönöm szépen, és nagyon jó a műsor.
2: Köszi. Igen, tényleg percek vannak hátra. Mindenesetre különös volt a Joseph Smithnek az egész története, az angyalostól és a fordítástól.
3: Igen, ugye a Bibliából ő azért elég, Moroni angyal elég sok részletet átvette, tehát azért ne legyünk igazságtalanok, aki a Bibliát szereti és olvasgatja. az Mormon könyvét, vagy Nefi első könyvét, vagy az összes többit élvezettel fogja lapozni, ha sztorikra vágyik. Ugye például az egyik ilyen történet az, hogy időszámításunk előtt 600-ban az izraeliták egy csoportja kivándorolt Amerikába, és belőlük lettek az indiánok.
1: És elásta
3: tehát ez
1: az
3: egy picit, ez egy picit különbözik az Ószövetségtől, ha annak idején a vallásórai emlékeim azok jól lecsapódtak. Ettől függetlenül mondom, vannak benne nagyon jó kis sztorik, és ha az ember elkötelezettség nélkül olvas, mint kultúrtörténeti kuriózum, akkor csak ezt tudom ajánlani. És igen, sok feleségük van, itt kérdezte az egyik hallgató, illetve olvasó. A mai napig, tehát a bigámia tilos ugyan, de a mai napig az ortodox mormonok.
1: Itt a telefon. Tessék, hallgató.
7: Halló, szevasztok, Iván vagyok.
3: Szia, Iván.
7: Nagyon gyorsan még egy konteót, ami végigkísérte a gyerekkoromat. Kádár Jánosnak volt egy nagyon erős tikje, és a híradóban össze-vissza kacsingatott, amikor beszélt, és nagyon komoly elméletek születtek, hogy mikor, miért kacsintott, és hogy mit üzent vele. Akkor még nem tudtam, hogy ez Conteo. Itt vagyok?
3: Igen, itt vagy, hallgatjuk.
7: Akkor még nem tudtam, hogy ezt így hívják, de nagyon vicces volt. Nagyon komoly előadásokat tudtak erről tartani emberek, hogy emlékszel, hogy akkor is kikacsintott, meg hogy miért kacsintott ki.
3: Igen, megpróbálták megfejteni a titkos kódot, de szegénynek ezek szerint csak egy idegrángása volt.
7: Így van, és még a öltönyös válángatásról nem is beszéltem.
3: Igen, az is.
7: Tovább vittek Rossz Gyula is. Köszönöm szépen, nagyon jók vagytok. Ciao.
3: Hello, köszönöm, hogy hívtál, szia.
2: De egyébként ez a kacsintással üzenni, ez nem példátlan, hiszen másutt is előfordult ilyen.
3: Igen, vannak ilyen megnyilvánulásaik a nagy embereknek.
1: Nos, még azt a pár témát, amiről nem sikerült beszélnünk a műsorban, és szerintem ugye kihagytuk.
2: Tényleg mondtad, hogy a Titanicot is hogy szereted?
3: Igen, a Titanicot is szeretem, de hát most úgy látszik, hogy arra már nagy kivesézésre nem
1: jó,
3: jut idő.
1: Annyit... Akkor most, mivel sikerült egy hallgatónak megfejteni a Conteo titkát, hogy a Conteo mögött általában pénz vagy hatalomszerzés van. És az erről való apró információk, vagy nagyobb információk, vagy az elferdítésére, vagy a alátámasztására szolgálnak, de a lényeg az, hogy tudsz-e olyan Conteót, amiben nem világméretű hatalomszerzésről és emberek millióinak irányításáról van szó, vagy hát legalábbis tehát végcéljában.
3: Persze, hát végül is a Vojnics kézirattal kapcsolatos találgatások azok ragyogóan demonstrálják, hogy a Conteók azok nem csak hatalomról, nem csak vérről, nem csak gyilkosságokról.
1: De nem hatalom emberek millióinak megvezetése, hogy már pedig én el fogom olvasni ezt a kéziratot, és tudni fogom, hogy mi a megfejtés, és van benne egy megfejtés.
3: Nem, szóval visszatérve a Vojnics kéziratra, elképesztően jó szellemi torna. Nagyon nagy felbontásban ugye ezek már letölthetők a netről, és a blogon is elképesztő megfejtések láttak napvilágot a kommentek között. Nagyon-nagyon izgalmas.
1: Egy-kettőt mondj már, én nekem tényleg csak annyi jött le, hogy van valami, amit nem tudtak megfejteni, de már majdnem az internet szerint.
3: Az internet ebben is téved. Ez a majdnem, ez onnan jött, hogy volt egy amerikai kutató, aki egy közép-amerikai aszték, vagy maja, vagy nem tudom, valamilyen nyelvjáráshoz kapcsolta volna ezeket a máskülönben ismeretlen karakterekkel írt szövegeket. Igen, hallgatjuk.
1: Vojnics kézirat, tessék!
8: Sziasztok, Szűcs Barna vagyok ismét.
3: Hello.
8: Azzal kapcsolatban, hogy van-e olyan, ami nem a világ hatalomra tör, Conteo? Hát a kicsinyesség. Már pedig az a kis önös érdek, hogy amikor igazából nem akarom az egészet birtokolni, csak...
1: Csak azt akarom, hogy dögöljön meg a szomszéd tehenne.
8: Hát, ja, vagy igazából a kevesebb is elég, csak az már az enyém legyen.
3: Azok, érted, igen, elképzelhet.
8: Már bocsánat, hogy
3: letegeszelek. Nem, engem nem zavar, de gondolom a kollégákat sem. Igen, nem feltétlenül minden Conteo kell globális legyen, vannak lokális Conteók is. És
2: Csabi, nézd már oda, az üvegen túl.
8: Tessék.
2: Ezek ide jönnek.
9: Azonnal hagyják abba a műsorszolgáltatási tevékenységet!
2: Milyen jogon jön ide, hogy hagyjuk abba a műsorszolgáltatási tevékenységet?
9: Azonnal adják át a dokumentumokat, mert különben kényszerítő eszközöket fogalmasít!
2: Csabi, ne add oda nekik! Vigyázz! Ne! Engedd le, ne húzd le! Ne!

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! A Szabad Magyar Rádió beszél. Figyelem, figyelem!
2: Az utolsó Szabad Magyar Rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth Rádiót már elnémították.
3: El utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
4: Rádió jelentése kaptár hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
5: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión hétfőn egész nap. Nem baj, kivágjuk.
6: Sziasztok, a Tilos Rádió sajtószabadság napi tematikus adását hallgatjátok. Reggel 7-től folyamatosan vendégek különböző sajtó és sajtóval kapcsolatos témákba beszélgetnek velünk, és a mostani páros, mert a legtöbbször két vendéget hívunk. Parászka Boróka Marosvásárhelyről, újságíró, rádiós, ő itt van velünk Skype-on. Mondjál egy szót, hogy halljunk.
7: Népszabadság.
6: Köszi, Boróka. És Kispál Szabolcs ül velem szembe, aki a Képzőművészeti Egyetem tanára, és majd kiderül menet közben, hogy miért jutott eszünkbe, hogy vele is beszélgessünk. Ti földik vagytok vicces módon, és megkérdeztem Szabolcsot előtte, hogy találkoztatok-e, és nagyon, nagyon mulatságos, hogy ti még életben nem találkoztatok, és itt most az éterben találkoztok.
7: Pedig találkoztunk egy budapesti gangon, egyszer elhoztam valami plakátokat, csak akkor még ilyen nagyon vihartépet diák voltam a föld alatti munkás. Nem emlékszem.
8: Elnézést, akkor az valahogy nekem kimaradt. Szia, Boróka.
7: Szervusztok.
6: A mostani félórás beszélgetést szeretném leginkább abba az irányba vinni, hogy egy kicsit tágabban beszélgessünk a sajtóról, a sajtószabadságról, Hogy egyáltalán a közbeszéd tereiről, és akkor én elárulom, mi volt a koncepcióm, hogy a Szabolcsot is hívjam ide. Ő nagyon sokat foglalkozik többféle technikával, vagy módszerrel a művészetében, illetve feltételezem a tanításban is a közbeszéd, illetve a különböző dolgoknak a megjelenítésével, olyan kortárs technikákkal, amelyek közhasználatúak egyébként. Gondolok itt most arra például, amit nekem nagy kedvencem volt a privát nacionalizmusok kiállításban, ami egy vándorkiállítás volt évekkel ezelőtt Európán több helyen megjelent, egy videó, egy áldokumentumfilm, ami a magyar történelem egy nagyon, nagyon izgalmas és állandóan citált tematikájával foglalkozik. Konkrétan az állatkert történetében jelent meg a Trianon, de nem akarom ezt az egészet elmesélni, és ez egy sorozatod része, és azért tartozik az én fejembe a közbeszédhez valahogy, mert a konkrét napi híreken kívül ezek nagyon fontos tematikák, akár rendszerváltás előtt is, de rendszerváltás óta ezek hullámokba előjönnek, és akkor így keveredtetek ti együtt, hogy Boróka, te pedig egy magyar nyelvű, különböző fórumokon dolgozó, és nem csak magyar nyelven, de főleg magyar nyelvű része érdekes most nekem, újságíróként határon túlról. Bele is beszélsz a magyar sajtóba, illetve nagyon, nagyon szorosan követett figyelemmel, és aktívan a tárgya a munkásságodnak. Azt akarom kérdezni tőletek, hogy mennyire érdekes kölcsönösen a média tematizálása és a művészet tematizálása. Milyen átfedések vannak? Szabolcs, most először ezt neked dobnám.
8: Igen, köszönöm a kérdést. Így, hogy említetted ezt a dokufikciót, ami valóban két-három évvel ezelőtt készült, és időközben így a műsor előtt éppen említettem neked, hogy én azóta ezen tovább dolgoztam. Tehát ez nyilván ez egyik lehetséges módja annak, hogy az ember a közérdekű kérdéseket, jelen esetben történelem, illetve történelem szemlélet, és annak akár a napi politikával való összekapcsolódásai. Tehát, hogy ezt így megfogalmazza, azt mondanám, hogy ez annak ellenére, hogy bizonyos fokig vagy mértékig szubverzív műfaját tekintve, ugye dokufikcióról beszélünk, hát ezzel együtt egy mondjuk klasszikus formája annak, hogy egy művész hogyan tud hozzászólni, tehát készít olyan műveket, amelyek általában ugye művészetnek szentelt terekben vagy kontextusokban jelennek meg, és hát ez Magyarországon is, de máshol is egy általános probléma, hogy ezekből a terekből nagyon nehezen tudnak kitörni ezek a művek mondjuk. És akkor nyilván ezen túl számos egyéb mondjuk közvetlenebb vagy direktebb mondjuk megnyilvánulási módja lehetséges egy művésznek, amit talán a leginkább a beavatkozás vagy idegen szóval szólva intervencionista műfajokként lehet megfogalmazni.
6: Boróka, te milyen módon követed a sajtót, a művészetet, nyilván internet segítségével elsősorban, tehát hogy nem ilyen hülyeséget akarok kérdezni, hanem hogyan tudsz, milyen preferenciáid vannak, hogyan figyeled folyamatosan ezt a közeget, ami nem csak a sajtó, hanem egy kicsit így tágabban a közbeszéd.
7: Akkor válaszom az, hogy nem internet segítségével, vagy csak nagyon közvetve. Nekünk van egy közös barátunk, vagy volt egy közös barátunk Szabolcsról, úgy hívták, hogy Irsei Zsolt, képzőművész, akivel sokáig szerkesztettünk közösen egy lapot, a Hét nevű lapot, és azáltal, hogy a szöveges tartalmat mindig a vizuális tartalom megjelenítésének módjával és magával a vizuális tartalommal is rezonáltattuk. Nem illusztráltuk, hanem megtanította Zsolt számomra és akkori kezdő újságírók számára azt, hogy miféle témaérzékenység, problémaérzékenység nyílik ki akkor, hogyha akár vizuálisan, akár plasztikusan, akár más művészetek terén is odafigyel az ember, veszi a jeleket, elmegy a kiállításra. Itt működik egy nagyon jó kortárs képzőművészeti központ, a B5 stúdió, amit Barta József Jocó animál, ő a lelke, hogyha azok keresztül is megszólalsz, behozod a témáid, kiviszed a sajtót a köztérbe egy graffiti szintjére, egy kocsmai alátét szintjére, akkor sokkal elevenebbé válik. És mind a mai napig megpróbálok olyan sajtót készíteni, ami performatív, illetve amikor találkozom ezekkel a plasztikus művészetekkel révén megnyitott témákkal, azt mindig megpróbálom szöveges szinten is továbbadni, követhetővé tenni. Tehát egy ilyen állandó munkakapcsolatban vagyunk, akikkel lehetünk, és ez nagyon fontos. Ihlet is, meg információforrás is, meg szemléletmód is.
6: Nem kell, hogy én kérdezek, nyugodtan egymással is beszéltek.
8: Akkor én most egy a Borókának erre a performatív szövegírása, jól értem, így fogalmaztál, Ehhez kapcsolódóan ez nekem így nagyon tetszik, ezt ebben a formában így még azt hiszem most hallom tőled először. Egy picit ennek kapcsán viszont a vizualitás szerepéről hadd beszéljek, hogy azt teljesen egyetértek abban, hogy főként, hogy az Írsai Zsoltot is emlegetted, hogy vannak ennek olyan mondjuk így felhasználási területei konkrétan a vizualitásnak, ami nagyon erősen tud közvetíteni, adott esetben sokkal erősebben tud tartalmakat, üzeneteket közvetíteni, mint mondjuk szöveges, vagy hát mondjuk a zenével nem vagyok biztos, hogy vetekszik, de közel olyan erősen. Ugyanakkor azt hiszem, hogy a kortárs képzőművészet mondjuk legutóbbi 30-40 évében számos olyan mondjuk műfaj és konceptuális álláspont jelent meg, illetve alakult ki, amelyek a művészet jelenlétét a mondjuk kortárs társadalmat,

0: szó, hogy a vizualitás az erősebb, mint a szó. Én rengeteget adakozom sajtófotósokkal, hogy vegyünk vissza, vagy ne akarjuk prostituálni a látványt, vagy találjuk meg azt a mezőt, ameddig a szó elér, és ahonnan a kép kezdődik, hogy legyen, tehát hogy ismerje fel a sajtóban dolgozó azt, hogy ez egy világ. Uh-huh. Ez valahol összeér, kontrolláljuk is egymást nyilván, meg ki is egészítjük egymást, mert vannak pillanatok, meg helyzetek, amelyek képileg áthatatók, vagy formailag. Itt most nem csak képekről beszélek, hanem arról a vizualitásról, ahogy megjelenik egy bármilyen tartalom, videótól, képtől elkezdve szöveges tartalomig. És van olyasmi, amit csak szóban lehet, vagy képek mellé írt szavakkal elmondani. És van olyan helyzet, amikor nem nincs szükség sem képre, sem szöveg. Tehát, hogy itt mindig kell valahogy egymást figyelni, mint a kötélmászók, akik biztosítják.
1: Ezzel teljesen egyetértek, abszolút.
2: De mit szóltok ahhoz, hogy egyébként pedig egy másik platform felől, amit most nagyon lebutítva és általánosítva azt mondom, hogy a politikum, vagy a politikusok, akik mennek fölfelé eszközökbe. Szóval egészen brutális eszközöket használnak, minden, tehát akár szóba, akár képbe, és egyre egyszerűbbet és profánabbat, és butítják le az egész közeget. Tehát amikor egy fejbevágásra az ember megpróbál egy verssel felelni, néha az az érzésem. Hogy ezzel mit lehet kezdeni, illetve erre hogyan lehet reagálni?
0: Nem tudom, hogy valóban ilyen jól működik-e a politika, vagy ilyen hatékonyan működik-e. Én azt látom, hogy egyre fogynak az eszközök, egyre primitívebb ez a kommunikáció, és nagyon könnyű kikezdeni, és ki is lehet kezdeni. Ilyen szempontból a sajtó, és azt hiszem, hogy a művészetek is valahol adósak, valahol még mindig nem találták meg a fogást, holott látom azt, hogy a magyar képzőművészeti élet évtizedek óta mennyire rajta van a témán. Azt is látom, hogy a Magyar Kortárs Színház mennyire igyekszik oda tenni a magáét, de még mindig nem, és hát a sajtó az pedig fényévekre van attól, hogy egyáltalán maga a helyzetét tisztázza, és eszközeit lássa, hogy lehet itt valamiféle kontrollt gyakorolni. Tehát, hogy még mindig nem tanultuk meg kezelni ezt az amúgy virulens, tényleg nagyon, én nem nevezném politikainak azt, amit mi itt látunk. Ez nem a politika, ez az agresszivitás, agresszív üzengetés, amiben élünk. Ezt vitatnám.
1: Én úgy látom, hogy azok a mondjuk hát leginkább propaganda elemek, amelyek itt mondjuk az utóbbi 5-6 évben teljes mértékben ellepik gyakorlatilag a politikai kommunikáció összes csatornáját, meg a közéleti kommunikáció összes csatornáját is. Ezek mondjuk képekkel kis mértékben dolgoznak, nyilván itt inkább a szlogenek, meg az ilyen típusú mondjuk propaganda elemeknek van erősebb szerepe. Hogy mit lehet erre tenni, vagy hogy lehet ellene bármit is megpróbálni. Én úgy gondolom, hogy elsősorban a szubverzivitás és a kisajátítás eszközeivel. Tehát annak idején, amikor mondjuk így durván 2012 és 14-15 között számos ilyen mondjuk köztéri beavatkozást hajtottunk végre többek közt, mondjuk a Szabad Művész csoporttal, meg másokkal, akkor lényegében ezeknek a médiatereknek a kisajátítására tettünk azáltal kísérletet, hogy olyan módon, olyan körülmények közt fogalmaztunk meg, vagy provokáltunk ki bizonyos helyzeteket, amelyek akarva akaratlanul mondjuk médiatartalmakká váltak, és ezáltal hát remélem, hogy valamilyen mértékben, akár kismértékben is, de ellensúlyozni tudtak bizonyos politikai kommunikációs mondjuk erőket. És ennek a kisajátításnak szintén van képzőművészeti tradíciója, ezt ilyen taktikus média használatként szokták definiálni, ez körülbelül az legutóbbi mondjuk így 20 évben gyakorolták különböző helyek.

0: vidéken leginkább az Egyesült Államokban, tehát ott vannak ennek jeles képviselői, és a taktikus média használat az azt jelenti, hogy szubvertív eszközökkel gyakorlatilag kihasználom és kisajátítom azt a média erőt, amit gyakorlatilag mások birtokolnak, és eltérítem mondjuk.
1: A számomra az a kérdés sajtósként ugyanebből a szempontból, hogy hol jelenik meg a tartalom. Tehát, hogy megszoktuk azt, hogy vannak média terek, amiket így vagy úgy használunk, igazodunk technológiailag, technikailag az újdonságokhoz, de azért nem hagyjuk el a komfortzónát. És éppen ezért ez kiszámítható és kikezdhető és ellehetetleníthető. Ennek látjuk a szomorú példáit most Magyarországon. De amikor olyan szinten jelenik meg egy tartalom, ahol nem számít rá senki, annyira közel megy, szolgáltat tartalmat, most a szolgáltat szót sokszoros idézőjelbe teszem, amellyel kapcsolatban nem számít rá senki, akkor ott, vagy feltesz egy olyan helyen, olyan időben, egy olyan kérdést, vagy közé tesz egy olyan állítást, ahol erre nem lehet kiszámíthatólag készülni, az már sokkal hatásosabb. Én az elmúlt hetekben például menekült kamaszokkal foglalkoztam, jezidi kamaszokkal Irak, Törökország határán, és tartalmat gyártottunk velük. Arra senki nincs, tehát mindenkinek van kész válasz arra, hogy mi a menekült válság és mi a megoldás, de arra, hogy láthatóvá váljék a menekült világ maguk által, azokon a platformokon keresztül, amiket ők érnek el, nagyon jól kiépített hálózatokon, arra nem nagyon vannak válaszok, és hát olyan képek, olyan tartalmak is születnek nyilván, amelyekre nem vagyunk készen, mert nem ismerős ez a világ. Ez meg tud höbkenteni, nem tudom, mennyire lehet ez hosszú távon hatékony, nem akarok ilyen fantazmagóriákba feledkezni, de mindenképpen valamilyen elmozdulás, és egy olyan aktivizmusnak egy olyan aktív erőnek a felhajtása, ami nincs, ami friss, amit nem lehet fölött hatalmat gyakorolni olyan könnyen.
0: Ez a váratlan helyeken fölbukkanó tartalom, ezzel abszolút egyetértek, hogy annak ugye többszörösen ennek sokszorozódik az ereje és a hatásfoka, igaziból erre szolgál adott esetekben a taktikai média használat eszközkészlete és a szubverzivitás, tehát hogy lehet mondjuk adott esetben egy politikai, mondjuk kormánykritikus politikai tiltakozás tényét nem csak a mondjuk kormánykritikus sajtóba eljuttatni, hanem adott esetben akár a kormány barát sajtóba, vagy olyan médiumokba, amelyek egyébként kritikamentesen beszélnek a kormány tevékenységéről.
1: Itt a népszavazás kampány idején figyeltem meg Erdélyben, ahol nagyon erős volt az ellenkampány, és nagyon kritikus, hogy mennyire felszabadító volt az, hogy kisszékelyföldi falvak buszmegállóiban jelent meg egy jópofa ironikus plakát, és hogy azt elkezdték ezekkel azok is foglalkozni, akik egyébként nem érdeklődtek a népszavazás iránt, vagy nagyon kész, határozott, előre gyártott álláspontjuk volt, hogy sikerült egy olyan elevennyébe találni ennek a társadalomnak, amelyet halottnak hit mindenki, vagy nehezen mobilizálhatónak.
0: Gondolom nem kismértékben ez a kétfarkú kutya párt tevékenységének is a hatása, és hát gyakorlatilag az ő teljes tevékenységükre is abszolút passzol ez a taktikus média használat, mint stratégia.
1: Azt nem tudom, hogy itt most a párt hogy működik, hogy egyáltalán működik-e.
2: A passzivistákkal működik, igen.
1: Nem akarok ebbe a vitába belemenni, csak azt láttam, hogy felszabadítólag hatott az, hogy lehetett marhulni, hogy lehetett kérni ilyen vödröket, és lehetett menni kocsmáról kocsmára, és hogy lehetett csinálni valamit. Tehát, hogy van egy pangó társadalmi erő, amely utat keres, formát keres magának, és abban az első pillanatban, amikor erre esélyt kap, egy krétát a kezébe, egy falat, amit jól össze lehet firkálni, akkor ott megmutatkozik. Mert hogy amit most látunk, az pont egy ilyen agyonszabályozott, agyontaktikázott kampányszakértők, stábok, milliárdok, ez nem cool, ez uncsi, ez nem csak csak azért, mert hülyeség, vagy nem lehet fenntartani, hanem mert egy ember, aki él, élő életet él, az nem tud ezzel ehhez csatlakozni. Hát köszönöm szépen, ez egy pasztilla, ami megvolt, lehet rá 4 hideg, pohár hideg vizet. Még akkor is, hogyha nem fogadom el, vagy elfogadom, de hogy ez unalmas.
2: Hát rettentesen sajnálom, eddig tartotta a mi kis fél óránk.
0: Tekintsük egy bevezetőnek.
2: Igen. Ezt folytatjuk a sportműsorban, majd mindenképpen folytatjuk. Parászka Borókával beszélgettünk, és Kispár Szabolcs volt még a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: Szervusztok, kedves hallgatók! Tilos Rádió Budapest FM 90.3, Polkult műsorát halljátok, adástelefonunk 2153. Fekete Balázsa, Zöldi Zsoltal és velem egyelőre, és kezdjétek!
1: Sziasztok! A mai műsort az élet írja, hogy így mondhatnánk. A vendégünk azt gondolta, hogy hétfőn lesz, de már beszéltünk vele és úton van. Ma Setényi János érkezik hozzánk, akit én személy szerint nagyon bírok, már régi barátom. Az oktatás és a politikai kultúra kapcsolatáról fogunk beszélgetni, de még nem jött meg, ellenben úton van. Viszont a másik állandó programunk ugye a publicisztikák megbeszélése lenne, amire meg Zsolt nem készült föl, mert nem volt ma rá ideje arra, hogy elolvasson egy közel másfél oldalas blogbejegyzést, mert egy elfoglalt komoly ember.
2: Konkrétan egy anyagot kellett leadnom, és egész nap dolgoztam, mint az állat.
1: És pihenésképpen sem.
2: És így 6 óra után végeztem.
1: De szerencsére sikerült most rávennem erre, és már úgy látom, hogy itt az utolsó gondatokat húzza lefelé.
2: Ez az ellenpropaganda.com című oldalról az érvek a fel oktatás ellen.
1: Igen, mivel az oktatással foglalkozunk, ezért gondoltuk, hogy ez jól hangzana, és csak annyit tennénk hozzá, hogy a blogpost szerzője Táborszky Bálint, akit innen üdvözlünk, bár nem ismerünk, és az ellenpropaganda.com-ról pedig annyit mondanánk, hogy ez egy mondjuk, hogy szélsőségesen libertárius blog, és emiatt már önmagában becsülendő, mert egy jó, szép kis szín így a magyar közélet meglehetősen szürkés tablóján.
2: Na, én azt látom, hogy ez alapvetően kétféle érvet hoz fel ez az írás. Az
1: egyik, a felsőoktatás ellen.
2: Tehát ugye ez az kifejezetten...
0: A léte vagy a benne való részvétel.
1: A benne való részvétel. Úgyhogy még lehet, hogy Maxot is be tudjuk.
0: Erről tavaly szeptemberben olvastam egy amerikai cikket, és rettenetesen fölbosszantott.
2: Igen, ne? Hát az a két érve, amit én látok, ahogy itt sikerült elolvasnom, mint egy ilyen 30 másodperc alatt, az egyik érve azt mondja, hogy a felsőoktatás nem készít fel az életre. Olyan ismereteket ad át, amelyekre a világon semmi szükség nincsen. Sőt, nem csak a felsőoktatás, igazándiból az iskola is ilyen ismereteket ad át. Ez az egyik érve, tehát felesleges, ne menjünk fel, ne iratkozunk be az egyetemre, az alatt az idő alatt mindenféle más hasznos dolgokat
1: is. Igen, ez egy nagyon fontos érve a szerzőnél, hogy igazából időt vesz el előlünk, vagy tőlünk, ami alatt tudnánk a piacon tevékenykedni, megtanulni a piac farkas törvényét, és ki tudnánk magunkat bontakozkodni.
0: Mintha lefordította volna azt a cikket, amit olvastam.
1: Nem tartom kizártnak, hogy ez van némi szellemi rokonság a kettő között.
0: Ott is egy ilyen startupos vállalkozó ember kelt ki a felső oktatás ellen.
1: Na és melyik a másik érv, amit még szintetizáltál?
2: A másik érv az, amit már te is említettél, hogy egész egyszerűen bizonyos ismereteket sokkal jobban meg lehet a gyakorlatban tanulni. Egész pontosan ő, hát nyilván a gazdasági felsőoktatást bírálja vagy kritizálja, és ugye itt van az első probléma, majd mindjárt említ, majd mondom, hogy szerintem...
1: Nem, szerintem a büféruhatárvonalat is, tehát a bölcsészettudományokat szuzán ment.
2: Azt is, de hát hogyha ő alternatívaként a üzleti életet állítja szembe azzal, hogy mit lehet csinálni a felsőoktatás helyett, vagy az egyetem helyett, akkor nyilván van itt az első a gazdasági felsőoktatásra gondol. Tehát, hogyha te ő azt mondja, hogy inkább az üzleti életbe tevékenykedjél, próbáld elsajátítani azt, hogy hogyan kell olyan termékeket és szolgáltatásokat előállítani, amelyek a vevőknek tetszenek, amelyek a piacon helytállnak, amelyek megállják a helyüket, és amelyel pénzt lehet csinálni. És hogyha ezt a gyakorlatban a vállalkozásoknál megszerzed ezt az ismeretet, akkor azzal sokkal jobbat teszel saját magadnak, meg egyébként a társadalomnak is, tehát sokkal hasznosabb dolgot csinálsz, mint hogyha bohóckodsz.
1: Igen, mint hogyha mit tudom én, angol-tibeti szakon könyvtárban töltesz hosszú időt, hogy valamilyen, nem tudom, középkori tibeti szöveggel pötyögjél, és annak az angol kommentárját olvasd.
2: Na, mondjad Balázs, neked ez miért tetszik? Aki, mint tudjuk, azért kevéssé vagy szélsőségesen libertárius.
1: Igen, tehát az első...
2: Minden vagy, de ez nem.
1: Az első dolog az, ez még nem tartalmi, hanem inkább formális, hogy én mindig nagyon kedveltem azokat az embereknek a munkáit, akiknek van stílusa. Tehát így vagyok a szűkebb szakterületen, a jogtudományban is, és több olyan emberrel vagyok jóba, akivel tök nem értek egyet személy szerint, de nagyon becsülöm azt, hogy van valami stílus, van valami mondani való,
2: hát
1: van valami
2: gondol valamit.
1: Önálló él, meg ezt gondolja, nem elmaszatolni akar, és
2: nagy
1: így tovább.
2: Nagy dolog ez a mai
1: világ. És nekem emiatt ez a blog egyébként, meg ez a bejegyzés különösen már tetszik. Az egy más dolog, hogy egy csomó mindennel nem értek egyet, de azt gondolom, hogy ez a bejegyzés abból a szempontból nagyon hasznos, hogy rákérdez olyan dolgokra, amiket evidenciának
2: így
1: tartunk.
2: Ez szerintem az
1: evidenciákra való rákérdezés az egy nagyon fontos képesség az emberi civilizáció vagy kultúra környezetében.
2: Na az, most hogy ne legyenek tabujaink, ugye? Hogy
1: tabujaink. És engem például elindított ez a cikk abban, hogy gondolkodjak azon, hogy valóban mi értelme van a felsőoktatásnak, és ugye ez azért különösen élesen vetődik fel az én vonatkozásomban, mert én vagyok az a parazita, akit itt a szerző leír, hogy a felsőoktatásból kivezető egyik vékony út, amikor így megpróbáljuk az életünket megmenteni, ha mi magunk is a felsőoktatás részévé válunk, és egyfajta ilyen parazitaként élősködünk a rendszeren, mert értéket nem teremtünk, haszontalan dolgokat adunk át, és akkor így leélünk egy teljesen értéktelen életet.
2: Hát egy haszontalan rendszer tanárának lenni, tehát egy haszontalan rendszer működtetőjének lenni, az még rosszabb, mint egy haszontalan rendszerbe benne tanulni, ugye? Tehát ez valóban a legnagyobb parazitaság.
1: Igen, és ez különösen tetszik, hogy hallottam egy ilyen markáns véleményt arról, amit egyébként én hivatásomnak tartok, és sok szép dolgot is hallottam róla. És őszintén mondom, hogy bizonyos értelemben ez most fura lesz, de osztom a szerzőnek a véleményét. Az első fontos dolog, hogy azt tényleg érdemes megkérdezni. Elnézést kérek, még keveredek ki a gyermekeim által hazaszállított import betegségekből. Tehát érdemes arra valóban rákérdezni, hogy mi történik egy egyetemen. És annak valóban van relevanciája, hogy mi az, amit ott az emberek kapnak. És szerintem, ha valami miatt például a magyar felsőoktatás megalapozottan kritizálható, és itt most csak a jogi felsőoktatásról beszélek, mert ugye én ezt ismerem Magyarországon, meg külföldön is, akkor valóban az, hogy az ismeretek átadása az vagy nem megfelelően történik, vagy nem korszerű, vagy pedig nem is biztos, hogy azokat az ismereteket kell átadni, amiket átadunk. Tehát valóban lehet egy erős kritikát megfogalmazni a jogi felsőoktatással biztosan, és talán más felsőoktatási szakirányokkal csak, szemben.
2: Viszont itt azért hagyd tegyek már egy ellenvetést, tehát akkor az első érvem, jó? Tehát, hogy ezek tetszettek benne, és elmondom, hogy mi nem tetszett benne. Az egyik dolog az, hogy egész hiszen van egy szituáció, hogy bizonyos dolgokhoz diploma kell. Ugye én tudom, hogy ez egy jogszabályi kérdés, és ezt meg lehetne szüntetni.
1: Igen, a mindenre rátelepedő állam és bürokrácia megkövetel mindenféle szimbolikus belépéseket.
2: Lehetne ügyvéd jogi diploma nélkül is, ugye ez számunkra ma már elképzelhetetlen.
1: De Angliában ez így működik.
2: Hogyne, hát a 19. század legvégéig, sőt Amerikában emlékeim szerint a 20-as évekig egyáltalán nem kellett semmiféle
1: jogi
2: diploma.
1: És elnézést kérek, a Supreme Courton jelenleg az Egyesült Királyságban még mindig ül olyan bíró, akinek csak történész diplomája van.
2: A lordok között igen van ilyen, de azt akarom mondani, hogy nem kellett, tehát ugye egész
1: de most ebben nem menjünk bele, mert szerintem ez ilyen mellék.
2: De viszont a modern korban kialakult egy olyan helyzet, hogy ezek a szakmáknak vannak bizonyos belépési kritériumai, és vannak, hát úgy hívják őket, hogy gatekeeper, tehát kapuőrei vannak. Ezek a kapuőrök...
1: Vagyunk mi a jogi egyetemen.
2: Ez a jogi egyetem, az a jogi szakmánál a jogi egyetem, ez a kapuőr. Ez nem egyszerűen szerintem egy tabu, hanem, vagy ha tabu, akkor nem csak a felsőoktatásban dolgozók generálják szándékosan azért, hogy legyen munkájuk, hanem a jogi szakma is elvárja ezt. Tehát nem vetődött fel, és nem vetődik fel soha komoly formában az ügyvédek részéről se, hogy ezt a kapuőri funkciót, ezt ne a jogi egyetem lássa.
1: A szerző abból a szempontból megengedő, hogy vannak olyan területek, ahol kell a diploma, tehát például orvos, bizonyos tanári megoldások, és így tovább, tehát tanári részterületek, tehát
2: ezek
1: azért a szerző sem
2: azt
1: kritizálja általában, hogy diploma kell, hanem hogy egy csomó diploma felesleges. Igen, tehát ezt el tudom fogadni, de hagyj érveljek még egy picit tovább. De hát ugye ez az első dolog, hogy arra tényleg rá lehet kérdezni, hogy egy felsőoktatási intézmény mennyiben tölti be az ismeret közvetítés funkcióját. És hát az a gyanúm, hogy azért ebben vannak hiányosságok minden téren. Tehát ez egy általános és fontos vita, hogy folyamatosan vizsgáljuk azt, hogy mit tanítunk, hogyan tanítjuk, és így

0: hallottam 10 év után, mint amik többből elmentem 90-ben, hogy nem elég gyakorlatias, nem, hogy jaj, semmit nem tanít, csak a teóriát, meg, de mi ennek a magyarázat? Nem akarom elhinni, hogy ezt nem lehet megoldani. Mi ennek a magyarázata szerint?
1: Nekem van egy hipotézisem, de max.
2: Én azt gondolom, hogy mind a kettő. Én ráadásul ugye pont IT-n olvastam, amit ugye a szerző kritizál. Én azt gondolom, hogy az álláspont, nem tudom, hogy ő hogy látja, de az a bekezdésnyi azért gondolatot az IT-ról, az egy nagymértékű leegyszerűsítése az IT-nak, mint olyannak, az nem csak programozási nyelvekből áll, hanem ennél sokkal több mindenből.
0: Például
2: mondjuk az adatbázisok elmélete, ami jelenleg egy elég fontos dolog. Tehát most egy adatbázis például, ami, tehát hogyan építesz fel egy olyan rendszert, amiben big data van, vagy deep learning. Tehát nem csak oda
0: ennek van egy elméleti rétege, amit hogyha hegesztesz reggeltől estig, egyszerűen nem tudsz elsajátítani.
2: Nem fog kijönni. A hegesztés nem fogja kiadni. És a programozás technika az is egy olyan dolog.
1: Kísértetiesen hasonló érveket hallottam most Horvátországban, ahol volt egy vita a jogi felsőoktatás kapcsán.
2: Igaz, hogy azt tanítani se lehet a programozás elméletet, mert a programozás gyakorlatának máig nincs jó metodológiája, pedig foglalkoznak vele az úgynevezett szoftverválság óta, ami 1960-valahányban volt, és még a NATO is rendezett róla konferenciát, és ennek az eredménye lett az úgynevezett struktúrált programozás, meg ilyenek, de tehát nincs arra módszer, hogy hogyan írunk jó programot. Nagy mértékben az egyéntől függ, és az egyén tapasztalatától, meglátásától, na mindegy, tehát ez az egyik része. A másik része, amit én például tapasztaltam az egyetemen, a mi oktatóink azok nagyon csodálatos dolgokat tudtak, de körülbelül úgy 15 évvel, a világ 15 évvel korábbi állapotára.
0: Tehát egyszerűen
2: el vannak maradva. És ezt ma is nagyon sokan mondják, nem csak IT-n, hanem más szakokon is, hogy kicsit erre azt szoktam mondani, amikor nagyon rossz indulatú vagyok, hogy az egyetemi oktatóknak onnét kezdve, hogy ők kezükbe vették a diplomát, megírták a PhD-jüket, megállt a világ.
0: Nem csak ezért van. Én tudom, tehát, hogy
2: okay, az egy más dolog, hogy oktatni is kell, meg készülni is, meg kutatni is, meg tájékozódni, de van egy
0: lemaradás. Van szó, hogy nincs idejük, meg nincs pénzük, meg nincs izé, nem. Hanem a tananyagok azok úgy alakulnak ki, hogy van egy ismerethalmaz, aminek először leüllepszik, aztán rendszerezik, aztán kialakul egy ilyen kanonizált tematikája. Tehát, hogy akkor lehet jól tanítani egy tárgyat, hogyha az szépen leülepedett. De általában, mire leülepednek a dolgok, addigra már szépen el is avulnak. Tehát az új dolgok, amik bejönnek most a világba, azok azért nehezen taníthatók, mert azokat úgy kellene tanítani, és ezt meg a gyerekek se szeretik különben, vagy a hallgató, bocsánat, a diákok, már idős vénemberként mindig gyerekeknek mondom.
1: Öregszünk.
0: A gyerekek se szeretik, hogyha mondjuk kiadsz nekik 66 ezer cikket, amik a legfrissebb folyóiratokból vannak, adott esetben kizárólag idegen nyelven érhetők el. Ők is azt szeretik, hogy van egy tankönyv, kiadott, azt meg lehet tanulni.
2: Ez egy nagyon fontos része lenne.
0: Tudom,
2: Max, de nagyon.
0: A könnyebb ellenállás irányába haladunk gyakran.
2: Én annyira boldog voltam a 80-as évek elején, hogy létezett akkor még a számalkönyvtár, aminek már az épülete sincsen meg. És jártak oda amerikai folyóiratok és könyvek, és be lehetett iratkozni az OMIG-ba, itt a Nemzeti Múzeum oldalába, az Országos Műszaki Informatikai Központ és Könyvtárba. És el lehetett olvasni olyan dolgokat, amiről nem volt szó. Egyébként a tehát lehetett vele foglalkozni. Azt gondolnám, hogy most is lehet, ráadásul most internetek vannak.
0: Persze, hát igen.
2: A kanonizálásról meg azt gondolom, hogy itt meg a tekintélyelv is lehet egy hátulütője annak, amit mondasz,
0: mert benne van,
2: esetleg tudod, tisztességesen szakmai létrán végigment előadó, oktató, kanonizálja az egészet, tanszékvezető is, nem nagyon fogják ezt
0: megváltoztatni. Konszenzus alakul ki a szakmán belül.
1: Kicsit most itt tovább lendíteném a beszélgetést.
0: Belemerültünk.
1: Egy gondolattal, mert hogy ugye, hogy a belterj rovatunkból egy kicsit kitörjünk. Mondanék egy másik érvet, tehát elfogadom azt, hogy a felsőoktatásnak a feladata az ismeretközlés, amit ugye a szerző is sugal a jól megírt publicisztikájában, és akkor ugye ez az úgynevezett nagy, csupa nagybetűs piacon mérettetik meg, hogy mennyire találjuk értékesnek, mennyire nem, kijönnek ezek az emberek innen, tudnak értéket teremteni, és így tovább. És ez gondolkoztatott el nagyon, és ez elvezetett egy felismeréshez, amit így megosztanék veletek, hogy valójában szerintem az a probléma a szerző érve, egyébként jól megírt érvelésével, hogy a felsőoktatásban kizárólag az ismeret közvetít,

0: felsőoktatási funkciót látja, pedig szerintem a felsőoktatásnak van egy másik funkció, ez a kultúra. És a kultúra közvetítés.
1: Igen, már Balázs, és az igazi olyan értelmiségi dolog, amit te nem szeretsz?
0: Én nem vagyok értelmiség, ezt már sokszor elmondtam.
1: Csak mondom, hogy itt egy olyan érvelést kezdesz el itt pengetni halkan, ezeket a húrokat hallom ilyen démolba.
0: De aztán rögtön visszaviszem, majd így visszakötöm a tradícióhoz, és
1: akkor már...
0: Igen, értem.
1: Beleesni a saját csapdát.
0: Na, tehát, hogy azt gondolom, hogy igazából a felsőoktatásnak valójában két funkciója van. Az egyik az ismeret közvetítés, és ezt megalapozottan lehet egy ilyen libertárius piaci szemlélet alapján kritizálni, és bizony mondhatunk róla csúnya dolgokat.
1: Csak nagyon hogy fontos, nem csinálja jól az egyetem.
0: Igen,
1: jobban csinálja az élet.
0: Csak nagyon fontos, és itt most Michael Oakeshott-nak a nyomvonalán haladok, azért az értelmiségi eskedésnek egy kicsit ilyen háttér oldalán, hogy a felsőoktatásnak van ezentúl egy másik feladata vagy funkció, ez pedig az, hogy egyfajta ilyen kultúra a közvetítő közeg, ami azt jelenti, hogy egy ilyen szocializációs teret biztosít azoknak, akik benne vannak. És valójában a felsőoktatás az nem csak ismereteket ad át, hanem az egész működésén keresztül a hagyományaival, a tradícióival, a szokásaival igazából szocializálja az ott lévőket, és így egy kultúrának a továbbélését teszi lehetővé.
1: Konkrétan mire gondolsz? Tehát egyrészt ott lehet haverokat szerezni egy életre, ott alakulnak ki azok a barátságok, azok a társaságok,
0: ez megint ugye csak a piacosítató közös... része, hogy kialakulnak egyszerűen emberi.
1: Igen.
0: De hogy ez tovább vinne, mert ez nem csak a piaci... Nem csak az ilyen networkingre gondolok, hanem hogy ugye közösségek épülnek ki a felsőoktatásban. Ugye azért gondoljunk bele abba, hogy a Bibó szakkollégiumnak elég nagy hatása volt a modern magyarkori rendszerváltás utáni magyar történelem. És az egy felsőoktatási
1: közeg. Sajnos, vagy nem.
0: De nem, ez tény. Szerintem ez egy tény.
2: Ez egy tény.
0: Egy történelmi pillanatban ágyazott tény. Ennyi.
2: Így van, most mindegy, hogy viszonyulunk hozzá.
0: Igen, de akkor is így volt.
2: De volt már ilyen korábban is a történelem folyamán. Hát nézd meg az ötvös kollégiumot.
0: De, ezt akartam, ötvös, igen. Vagy akár azt mondom, hogy római magyar kollégium a magyar irodalomnak a történetében, és így tovább. Tehát, hogy kellenek azok a keretek, amiben ki tudnak épülni olyan közösségek, amelyek valahogy képesek az egyénen túlmutatva az kulturális is. Hagyományokat továbbadni.
1: Másik meg talán, amire te gondolsz, azt hiszem, hogy a szemléletformálás, ami meg pont a teóriából fakad. Tehát, hogy megkapsz olyan teoretikus kereteket is, egyébként a jobban ez nagyon szépen érződik. Ugye volt nekem egy kutatásom, amiben azt néztem, hogy a bírák milyen érveket használnak a bíróságokon, és akkor kiderült, hogy egy csomó olyan érvük van, ami nem jogszabályokból fakad, meg nem is a jogi monográfiákból, hanem ilyen tacit, teljesen tacit ismeret, ez a nem tudom honnét van, és valószínűleg az egyetemekről
0: ezt
1: származik.
0: Ezt úgy hívják, hogy csendes tudás. Sok-sok elmélet.
1: Én meg elneveztem népi dogmatikának, tehát egy csomó olyan distinkció, meg minden, amit a jogi egyetemről hoztak, és nagyon széles körben használnak, és nagyon gyakran érvelnek vele. Tehát, hogy kapsz például egy ilyen tudáskészletet, amit szinte észre se veszel, úgy használsz aztán az életed során. Ez mondjuk például a jogi egyetemre igaz.
2: Egyébként egy mondattal még hadd reflektáljak arra, amit mondtál, hogy ez a munkahelyeken most akkor kérjük-e a diplomát, vagy ne kérjük a diplomát, feleslegesen kérjük, vagy nem kérjük. Én azt gondolom, hogy léteznek egyrészt olyan szakmák, ahol az, hogy van diplomád, és valami hasonló követelményeket el tudtál sajátítani, amit a munkahely vár, az egy belépő. Az egy bizonyíték arra, hogy te valamit azért megtudtál. Tehát, hogy valamit meg tudtál csinálni, és akkor én
0: Örömmel jelentjük, hogy megjött a vendégünk. Setényi János itt van velünk, de hogy még egy kicsit lihegjen, ő is megkapta ugye ezt a remek írást így a felsőoktatás értelméről vagy értelmetlenségről. Hozzátennék még egy dolgot, hogy ennek a kulturális dimenziónak, amit említettem, van egy harmadik része, hogy bizony az egyetemi képzésben, ez szerintem majdnem minden, csak a legtotalitáriusabb autoritár rendszerekben nincs így. A résztvevők tanulnak még valamit, ez pedig az úgynevezett vitakultúra. Hogy lehet értelmesen, kritizálva, normálisan beszélgetni dolgokról, közös ügyeinkről, és így tovább. És azt gondolom, hogy valahol ebben a kultúra közvetítő dimenzióban rejlik igazából a felsőoktatás értelme, és igazából ezért nem valósulhat meg az a dolog, amit itt a szerző leír, hogy pusztán felsőoktatási tapasztalatok nélkül mondjuk feltétlenül sikeresek leszünk, mert nem leszünk feltétlenül sikeresek.
1: Feltétlenül nem leszünk sikeresek, meg hát, de az biztos, hogy léteznek olyan sikeres vállalkozók, és léteznek olyan sikeres vállalkozások,
0: akik
1: és tulajdonosok, akik így van, akik nem kapnak semmilyen felsőoktatást. vagy egyetemi képzést, és ennek ellenére nagyon sikeres.
0: És az is biztos, hogy vannak nagyon rossz egyetemek, és vannak kevésbé rossz egyetemek, és van Oxford, meg Cambridge. Na hát, hello!
2: És az is biztos, hogyha valaki részt vesz a felsőoktatásba, egy kicsit le tud küzdeni abból a lemaradásból.
0: Tehát igen, ez az esély, ez a kiegyenlítő funkció, ezt még kellett volna említeni, bizony. Tehát ismeretközvetítés, kultúraközvetítés és társadalmi kiegyenlítés. Ezt nagyon szépen kitárgyaltuk. Üdvözlünk, János. Régen láttalak, de nagyon örülök, hogy találkoztunk. És a műsorunk az úgy szokott zajlani, hogy egy picit a vendég is mesél magáról az elején. És a mai témánk az az oktatás és a politikai kultúra kapcsolata lenne, és sok irányba tudunk elmenni, majd így kérdezgetünk téged. De egy nagyon picit mondanál magadról valamit, és a finn kapcsolatot is szeretnénk, hogyha belevennéd.
3: A 25 éve oktatáskutatással foglalkozom egy magáncégben, egy for-profit magáncégben, az ma már ritkasságnak számít, mint vezető, és ifjú koromban Finnországban is tanultam, meg éltem, úgyhogy a második nyelvem a finn, és mindig zavarba vagyok, amikor Finnországról áradoznak az emberek, mert én belülről ismerem, és nagyon szeretem őket, és elismerem a dolgokat, de ez olyan, mintha mondjuk egy barátomról áradoznának, tehát az emberek van egy reális képe róla, és kicsit zavarba jön, ha mindig csak jót hall. De én nem fogok róluk rosszakat mondani most.
0: De nyugodtan mondhatsz, bármit lehet, csak ezt úgy gondoltam, fölvetem, mert ezt tudtam rólad, és viszonylag kevés olyan ember van, aki reális képet tud szerintem Finnországról alkotni ma Magyarországon.
3: Bevonjuk még Kínát is, mert a lelkem másik fele kínai.
0: Igen, mert
3: sokat csavarogtam.
0: Honnan ismerjük mi egymást, akkor így vessük föl, tehát hogy sok évig együtt társasztunk Hankü Yuan mesternél.
3: Igen, és most ők is nagyon divatosak, mint egy ilyen feltörekvő nagyhatalom, úgyhogy megnézzük majd őket is néha, hogyha van értelme, akkor bevonjuk ebbe a politikai szocializációs beszélgetésbe.
0: Köszönjük, tehát hallhatjátok, hogy nem akárki ül itt mellettünk, és tényleg nagyon örülünk, hogy elfogadtad a meghívást. És egy ilyen teljesen általános kérdéssel szeretnénk elkezdeni, hogy ugye a műsorunknak a lényege, hogy a politikai kultúráról beszélgessünk, avval a hátsó szándékkal, hogy olyan dolgokra mutassunk rá, amik nagyon hiányoznak a magyar közbeszédből. És te hogy látod, hogy melyek a fő vagy a legfontosabb kapcsolódási pontok az oktatás, mint jelenségcsoport, és a politikai kultúra, mint jelenségcsoport között? Mert én tudnék egy párat mondani, nagyon kíváncsi vagyok a te véleményedre.
3: Az alapproblémát az jelenti, hogy 1990-ben a szocializmusnak vége lett, és az európai tapasztalat az, hogy az igazi demokratikus kultúrák azok legyőzött országokban alakulnak ki. A németeket elkezdik például szisztematikusan átnevelni, vagy az NDK-t 90 után megszállja Nyugat-Németország. Minket azonban senki sem száll meg 90 után, tehát nem az a helyzet, hogy egy nyugat-magyar tudás megjelenik Kelet-Magyarországon, és akkor ez átadódik, hanem kvázi innen mindenki kimegy a térségből, és magunkra maradunk. Ami azt jelenti, hogy egyrésztről, hogyha hallgatok politikai szocializációs beszélgetéseket magyarokkal, csehek, zavarba ejtő, vagy lengyelekkel, zavarba ejtően okosak, ez az egyik, mindenféle bonyolult dolgokat szoktak mondani, de ilyen alapvető dolgokat nem mondanak ki. Akkor mondjuk ki, tehát az oktatásnak az a feladata részben, az ilyen országokban, az ilyen hirtelen felszabadult országokban, hogy a demokratikus politikai közösség kialakításában, létrehozásában segítkezzenek. Demokratikus politikai közösség az, amikor mindenféle nézetek vannak, ezek harcolnak egymással, de van egy közös platform, amit azért mindenki betart. Valahol az MDF körében felvetették ezt a nemzeti, meg liberális minimumot a 90-esek elején, aztán ez elfelejtődött. Na ez a lényeg, tehát Finnországban is mindenki egymást tépi, de azért nagyjából egy jégtáblán belül vannak a mackók, igen, és mindenki tudja, hogy azon kívül egyrészt hideg víz van, másrészt az már nem a mi jégtáblánk, ami ott van. Na most azt lehet mondani röviden, hogy ennek a demokratikus politikai közösségnek, ez jó, ezt az elit, ugye, a kialakítása, ez kudarcba fulladt. és ebből fakadnak a problémáink.
0: És azt gondolod, hogy ez az oktatási rendszer kudarca itt Magyarországon?
3: Nem, nyilvánvalóan nem. Hát ugye rettetes puttonyokat hoztak azok a generációk, akik a magyar köztársaságot megalkották, és nyilván nagy munkát végeztek, ez a kerekasztal vidéke, és nagyszerű munkát végeztek, de közben a puttonyok kiszakadtak, és rettetes démonok szabadultak ki. Az oktatásnak a fiatalokkal kell foglalkoznia, ez a szabadságra nevelés ügye, ami el se kezdődött. Tehát itt nem arról van szó, hogy valami kudarcba fulladt, hanem ez el sem kezdődött. Személyes élményem, ezt szorgalmaztam, és vittem egy civil szervezetben egy olyan 20 évig, és minden oktatási minisztert ismertem 90 óta. És próbáltuk őket ezzel nyaggatni, hogy ezt mozdítsák elő. Volt, aki egy picit előre mozdította, volt, aki egyáltalán nem, de hogy nem értették, tehát tompa szemekkel néztek ránk végig, az egészen biztos, tehát erről nekem rengeteg remek történetem van.
0: Szabadságra nevelés, ez azért nagyon érdekes, mert ismerjük annyira egymást, hogy tudjuk, hogy te is inkább ilyen mondjuk klasszikus értelemben konzervatív világfelfogással rendelkezel sok szempontból. És mégis ugye a szabadságra nevelést említed.
3: Nem mégis, hát a konzervatív ember ezt imádja
0: pontosan,
3: a szabadságot.
0: Pontosan, ez az, amit szeretném, hogy egy kicsit jobban elmagyaráznál, hogy hogy látod te a szabadságra nevelés kérdéskörét? És mit tehet ebben az iskola? Mert ugye van egy érdekes dolog szerintem még, hogy a szocializáció elsődleges terepe azért még mindig a család.
1: Persze, egyáltalán mit tehet az iskola?
0: Igen, hogy mit tehet az iskola, hogyha eleve olyan körülmények vannak, amelyek...
1: Nekem van néha egy olyan érzésem, hogy egy kicsit sokat várunk néha tőle, túl sokat várunk tőle. Azért szerintem a nagy dolgok eldőlnek a családban, én is ezt gondolom, csak más szavakkal mondtam, mint a Balázs.
3: Így van, de a demokratikus országok rettenetes pénzeket szánnak arra, hogy azokat az embereket is egy picit, ahol nem dőlnek el a családba pozitívan ezek a dolgok, egy picit arra felé noszogassák, hogy ne öljék meg egymást, jöjjenek ki egymással, figyeljenek oda a másikra. Tehát van egy ilyen mondás, az angolok szokták mondani, hogy a Rajnától keletre belevágnak az ember szavába. Tehát ott húzódik az a határ, a Rajnától nyugatra bármit mond az ember, megvárják a végét. Aztán válaszolnak. Persze az ő szavukba se lehet belevágni, de a németeknél már, hát az osztályoknál abszolút, az már mi vagyunk, és onnantól pedig, amikor kinyitom a szám, már ő mondja, vagy ha mondok valamit, akkor azt mondja, hogy nem az a baj, hanem, tehát monológok vannak, zárt monológok. A szabadság ez ilyen nagyon elemi, primitív dolgokkal kezdődik, ez csoportmunkában lehet, meg prezentációban megtanulni, önálló véleményalkotásban, kritikus szövegolvasás. Nagyon egyszerű pedagógiai, didaktikai ügyek ez. Be elolvastat a tanárnéni egy szöveget, és akkor megnézzük, hogy ez úgy van-e. Milyen ez kritikusan olvasni? Tehát, hogy nem elhisszük, hanem kielemezzük. Ez mondjuk hetedik osztály. Tehát egyszerűen lefordítható dolgok ezek, és egyénileg még csak-csak a közép-európaiak azok egymással nem tudnak, tehát csoportban nem tudnak együttműködni. Egyszerűen képtelenek rá. Ezt a nagy multinacionális cégek tudják is, és úgy válogatnak minket.
1: Ez egy legfontosabb szempont, igen.
3: Persze, hogy
0: a Zsoltot nem ismered neki elég nagy szerepe volt a multinacionális életben, mint igazgató, tehát így.
3: Jó, most a lengyelek a divat a térségben, a 90-esekben mi voltunk a közép és felső középvezetők, nagyon szívesen válogattak, de most már elterjedtünk, hogy rebellisek, tehát kezelhetetlenek a magyarok, de majd a lengyelek is.
0: A lengyelekről is elterjedtek. Mi már most szóltunk, ugye, tehát így, aki így hallja vezető ezt a műsort, akkor így.
3: Tényleg egyébként én is szkeptikus vagyok, az iskola nagyon keveset tehet, de azt a keveset, tehát szalmaszálakat tehetnek keresztbe, azt azért keresztbe kéne tenni. Na most itt van a Münchhausen effektus, a pedagógusokra gondolok, hogy nevelhet-e nem szabadságban felnőtt emberek nemzedéke vagy nemzedékei szabad embereket?
1: Hát ez egy nagy kérdés. Szerinted?
3: Hát Münchhausen báró ugye a hajánál fogva húzta ki magát a mocsárból, tehát ő így oldotta meg a dolgot. Hát persze, hogy nem, de töredékesen igen, meg vannak jó gyakorlatok, és akkor azokból sokat lehetne azért tanulni, meg átvenni egymástól. Az amerikai tapasztalat azt mondta, hogy minél egyszerűbb dolgok, annál inkább azért az átvehető. És hát persze a felsőoktatásban már más szinten kellene ennek működnie, ott már egy kiérlelt, komoly, tényeken alapuló demokratikus vitakultúrát és prezentációs kultúrát kéne számon kérni ugye a diploma körül. Ilyen nincs egyébként.
0: Tehát hát ez gyakorló egyetemi oktatóként mondom, hogy ez egy szép álom. Tehát.
2: Igen. Én olyan megjegyzést szeretnék emellé tenni, hogy én nem gondolom, hogy homogén lenne az az ország és az a társadalom, akik fölnőttek a nem szabadság idejében. Mert én is akkor nőttem föl, akkor szocializálódtam, 62-ben születtem.
1: És extrém módon szereted a szabadságot mégis.
2: De azt gondolom, hogy emberek különböző dolgokat tudnak otthonról hozni, és tudnak egy kicsit másképp gondolkodni a szabadságról, még akár diktatórikus körülmények között is. Hát voltunk egy néhányan, akik próbáltunk valamit tenni a magunk szerény eszközeivel. Igen. 80-as években.
3: Igen, de ugye nem de, magamat is tanítom, és ez egy nagy érték. Én is próbáltam, tehát ennek a generációnak, vagy csoportnak, vagy az ilyen embereknek a normalitást kell megtanulni, tehát hogy a demokratikus intézmények korában le kell egy picit lassulni, bízni a türelemben, az időben, és kicsit lebutítani ezt a dolgot, mert hogy túl okosak voltunk ebben, ebben az ellenállásban. Tehát, hogy mindenkitől önmérsékletet vár ez a dolog. A legtöbben egyszerűen gyakorlatilag túléltek, nekik egy ilyen rendszerben mondjuk egy ilyen ébresztő az, ami fontos, tehát hogy jogok, kötelesek, tehát alapdolgok.
1: A Finnország, egy kicsit én engem nagyon érdekel ez, na, teljesen felizgultam ettől, hogy itt te ismered Finnországot. Hallunk erről mindenfélét. Ugye egyrészt, hogy ez mennyire sikeres ez az oktatási rendszer, és akkor itt volt a Nokia, amelyik aztán egyik pillanatra a másikra kártyaválként összedőtt, különben jegyzem meg. Meg az utóbbi időben hallom azt is, hogy ez mégse annyira sikeres. Most akkor mi az igazság? Mi a jó benne? Mi a rossz? Hogy néz ez a dolog ki? Mitől ennyire különleges? Miért kapták ezt fel ennyire a finn oktatási rendszert, és miért mondják most, hogy talán mégsem?
3: A finn sikertörténet egy kicsi, zárt, fegyelmezett demokratikus paraszti társadalmak a modernizációs sikert, protestáns társadalmak a modernizációs sikertörténete, puritán, egyszerű, végtelenül egyszerű, szorgalmas, kemény emberek, akik csak szabadságban tudnak élni, és amikor a csúcsra jutnak, akkor belépnek az Európai Unióba, és Finnország európai zálódik, tehát megszűnik ez a bezártság, szürkeség, ez a puritán visszafogottság, és egy normális európai állammá alakul, amiben mindenféle rettenetes problémák is megjelennek. Az én ismerősem, ha megkérdezem, hogy rége, visszamennének-e az 20 évet, amikor hát így mindenki imádta őket, akkor azt mondják, hogy ne, azért nem mennének vissza, mert ez a mai Finnország nagy ára van, tehát züllik le az oktatásuk, tehát normális európai módon kezdenek működni, szemét van az utcán, nagyobb a bűnözés, megjelent a politikában vastagon a korrupció, ami korábban gyakorlatilag ismeretlen volt. Ennek ellenére azt mondják, hogy nyitottabb az ország, jövünk, megyünk, nyelveket tanultunk meg, nincsenek már kisebb rendőrségi komplexusaink, olyan normálisak lettünk, és nem szorongunk már annyit, mint tudunk nevetni.
1: Ez a szorongás, ez a szorong, nem? Hogy ez egy kulcs dolog ebbe, hogy ezek a puritán országok, akik ennyire sikeresek, meg munkaszeretők, meg nem tudom micsoda, ezek nagyon gyakran egyébként a távol-keletiekről is lehet hallani, tele vannak szorongással. És amikor levetik ezeket a szorongásokat, akkor megjelenik a szemét az utcán. Ez nagyon érdekes, nem?
3: Hát ez velünk is így van, mi is tele vagyunk szorongással. A magas teljesítményű, tehetséges emberek nagy része az nehezen él belül. Tehát ez természetes. Ilyenek vagyunk mindannyian. Tehát, hogy már nincs finn csoda történet, de azért még a régi tartalékokból ez a társadalom még összetart, együttműködik és szolidáris. Ez az utóbbi az, ami a legfeltűnőbb, tehát a magyar társadalomban nincs szolidaritás. Azt se tudják, mi az.
0: Ez értelmezhetetlen fogalom.
3: Igen.
0: Miért adjak hát, amikor hát?
1: De ugye, sincs.
3: Igen, de nem is, hát nem volt módjuk megtanulni. Miközben például a szomszédunk, majdnem szomszédunkban, Lengyelországban a szocializmus az konkrétan úgy omlott össze, hogy az ottani ellenálló értelmiség a munkásosztállyal szolidáris lett, ezért hívták szolidaritásnak a szakszervezetet. Ez egy rettenetesen nehéz kapcsolat volt egyébként, tehát mind a két fél gyűlölte a másik csoportot zsigerből, ugye elviselhetetlen ellenzéki értelmiségiek, és hát nagyon-nagyon alacsony szinten, a magyarnál jóval alacsonyabb szinten szocializálódott, szegényebb, elmaradottabb, falusiasabb lengyel munkásosztály együtt. De meg tudták csinálni, és pillanatok alatt átfordították a politikai rendszert, és ők egy igazi rendszerváltozást is tudtak ezzel csinálni. Na most az egy nagy kérdés, hogy ez a szolidaritás, ez hol tanulható meg majd.
0: Igen, pont ez lett volna a kérdésem, hogy ez hozzá tud tenni az oktatási rendszer, és most vegyük ki belőle a felső oktatást.
3: Hát jelenleg ellene dolgozik, tudnélik a Glac Ferenc döntése óta, 89 óta, a negyedik és hatodik osztály után a középosztálybeli szülők kimenekítik az általános iskolából a gyereküket. Most itt ezt nagyon hamar szögezzük le, stabil demokráciákban azért 6-7-8 Skandinávban 9 évig együtt tanulnak a gyerekek. Ez az ára. Lassabb egyébként.
1: Magán óvodákba iratják. Tehát a dolog már itt elkezdődik, nem hogy már még a... De valóban így van. A 8 osztályos gimnázium az arról szól, hogy, és nulla integráció. Ugye én a szocializmusban jártam általános iskolába, és ott azért az nagyon másképp volt. Tehát az általános iskolai osztálytársam között, tehát az egy hihetetlenül heterogén társaság volt, és máig azt mondom, hogy nagyon, nekem ez nagyon-nagyon jót tett, hogy én ővelük egy lakótelepi iskolában együtt tanulhattam.
3: Nekem is jó. Tehát hozzátéve az, hogy természetesen a nehezebb sorsú gyerekek a felső tagozatban verték
0: a jobb sorsúakat.
3: Ez volt az egyik ára.
1: Mindig én például be tudtam lopni néhánynak a szívébe magamat, és engem néha megvert. Néha megvertek, néha meg megvédtek. Tehát.
3: Hogyha egy ember jött ellenem, akkor megvédtem magam, a kettő az már azért sok volt. De hogy ez az egyik ár volt, tehát az erőszak, és ugye a másik, hogy ez a hatodik, hetedik osztály környékén, hogy mivel foglalkoztunk, ezt így nem tudná. Tehát ilyen szürke homály, de ez így van máshol is, csak ilyen játékosabb projektmódszerekkel töltik fel, próbálják a békét fenntartani, de az kétségtelen, hogy ha még a sorkatonaságot is beleszámítom, ahol meg még az Alföld társadalmával ismerkedtem meg, nagyjából a nagymamám falujában még a cigányság is megvolt, tehát hogy a magyar társadalmat úgy egészében átfogtam, és akkor az ELTE-n, mikor felvettek, akkor lett meg a budapesti nagypolgári liberális szubkultúra is, tehát ismerősök, barátok, barátnők, és onnantól az ember otthon volt Magyarország. Na most, aki elmegy egy egyházi 8 évfolyamos gimnáziumba most.
0: Például, ami ráadásul még ugye fizikailag is néha elkülönül, tehát ugye városon kívül van, meg ilyesmi, most Pannonhalmára gondolok konkrétan, tehát hogy nagyon kívül esik.
3: Igen, de akár a városon belül
0: akár
3: is.
0: Akár a városon belül, de ott is hatalmas falak, ugye például a Frankában, és így tovább.
3: Igen, na most onnan meg megy a vagy itteni egyetemre, vagy külföldre egyenesen. Hát most. Tehát, hogyha velük elbeszélgetünk egy kávé mellett, hogy hogyan kellene szolidárisnak lenni mondjuk a magyar dolgozó populáció, most nem is a legaljan, a dolgozó populáció, amiről a rádióhallgatóknak tudni kell, hogy az emberek egy többenetes százaléka normális munkaszerződés nélkül, ilyen fekete-szürke módon,
0: zsebbe,
3: borravalósan, tehát gyakorlatilag rabszolgaként dolgozik a dolgozó, és viszonylag képzett népességünknek a nagy része. A két ember között érdemi kommunikáció nincs, na most amíg nincs társadalmi szolidaritás, egy minimális szintet, tehát nem szerelemről van szó, egy minimális szint, Kossuth érdek egyesítésnek hívja ezt, és erről beszélünk, addig a magyar társadalom nem tud irányba állni és együtt mozogni rövidtávú célokért sem.
0: És ez szerinted lehet az oktatási rendszer buherálásával átalakítani, mert úgy tűnik, hogy a szellem kiszabadult a palaszból, tehát hogy ma már nem nagyon állnának vissza a jobbmódú családok.
1: Már itt mondtál ilyen konkrétumokat, és én borzasztó kíváncsi lennék erre, hogy mondtad például ezt a projekt szemletű készülést, meg a prezentáció, ez nagyon megragadta, mert ez nekem is ilyen nünükém, hogy ezek nagyon nincsenek benne az oktatásban, de hogy ilyen konkrétumokat tudnám mondani azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt az integrációt elérni, hogy egy, nem tudom, tehát...
3: Hoffmann Rózsa találta ki a közösségi szolgálat nevű dolgot, tehát hogy középiskolásoknak kell menni ilyen mindenféle életszerű helyekre. Ez most spontán módon zajlik, tehát hogy egy gimi talált valamit, és oda kiküldik a gyerekeket. Ez az öregek ápolásától a környezetvédelem, bármi lehet. Na, hát ha valakiben munkát rakna, online a legjobb gyakorlatokat terjesztenék, hogy másoknak ne kelljen kitalálni, átvehessék. Országosan ennek lenne egy egyesület, és benyomnák őket a magyar társadalomba egy kicsit, és rotálnák, tehát, hogy mondjuk egy startup is társadalmi szolgálatot gyakornokoskodni, de kicsit a hajléktalanokkal is kéne foglalkozni, vagy tanyát látni, meg hasonló dolgokat. Ebből például egy nagyon-nagyon gyümölcsöző dolgot lehet kihozni. A nagy szerkezeti visszarendezésnek most kevés az esélye, mert ugye ez a vonat már elment.
0: Igen, én is ezt gondolom, tehát, hogy ennek vége, tehát ma nem tudsz egy középosztálybeli szülőt erre rákényszeríteni.
3: Hát mondjuk, hogyha az ember oktatási miniszter, akkor azért van mozgástere, de ezek nehéz döntések, az kétségtelen, iszonyú kárt okoz, ez egyébként nap mint nap, csak ezeket nem, nincs olyan könyvelésünk, ahol ezt nyilván tartanánk.
1: Mi okoz kárt, azt most nem értem.
3: Hát az, hogy külön vannak
1: ez az elkülönülés.
3: Az elkülönülés, az egyik, a másik pedig a korai kiválasztás. A 8 osztályosban ugye negyedik környékén írják meg a felvételit, vagy a 6-nál. Most a felvételi, mert valahogy el kell osztani a szűkös helyeket, azon olyan dolgokat kérdeznek, amit az általános iskolában nem tanítottak neki. Tehát csak azt tudja megírni 5-ösre, tehát maximális pontszámmal, 100 pont, ugye, aki külön tanárral a teszteket begyakorolta. Most ennél, hogy mondjam, durvább osztályalapú szelekció kevés van Európában. Tudni, ez kártyatrükk, tehát, hogy az általános iskolában teniszezni tanítják őket, majd a felvételnél kiderül, hogy birkózni kell a szőnyegen. De a gyerekek egyharmada tudja, mert ő járt birkózás órára külön. Nekik megfizették.
0: Igen, és ez semmilyen képességet nem mutat, csak az, hogy volt lehetőség.
3: Igen, és van még egy nagy probléma, ugye a fiúknak az életkorilag azért szór, de alapvetően olyan 15-16 éves korra jön meg az eszük.
0: Vagy később, ez személyes példával.
3: Igen, a tehetségeseknek még később, és van ez a 10 éves kor, ami általában sötét, zavaros, és nehezen tudnak vele elszámolni. Na most, milyen fiúk azok? Már a lányok megtanulják. Tehát gyakorlatilag nyuszikák mennek be a legjobb minőségű középiskolai és felsőoktatási férőhelyekre, mert azok a gyerekek jutnak tovább, akik fegyelmezettel leülnek, és megtanulják azt, amit kérdezni fognak a teszten, a felvételi teszten tőlük. Ez nem tehetségpotenciál, ami aztán ott van, hanem idomítás potenciál, tehát nyuszikákat képzünk, és mondjam, azok, akik bizonytalanok, később jön meg az eszük, de tele vannak izgalmas törésekkel, meg szikrákkal, mert ugye mindig a sebből lesz a tehetség, ez a kagyló, igaz gyöngy, de ez tényleg így működik, tehát mindig a fájdalomból jön a kreativitás végső soron, azok pedig elvesznek ebbe az irányított, csatornázott mobilitási rendszerbe, és jóval később jön meg az eszük. Kérdés, hogy vissza tudnak-e a főpályára kerülni.
0: Szeretnél még mondani valamit?
3: Vagy? Az, hogy egy ilyen kis országnak a tehetségtartalékán kívül semmilyen nincs.
0: Mindaz alapján, amit az előbb elmondtál, hogy ítéled meg azt a mai tendenciát? Én ugye most irattam első osztályba a nagyobbik gyerekemet, és nekem úgy tűnik, hogy egyértelmű a tendencia már abból a szempontból, hogy az oktatási rendszer az egyházi és a magániskolák felé tereli a gyerekeket. És az állami iskolák javarésze az pedig nem tölt be semmilyen kiegyenlítő funkciót, hanem megmarad, tisztelt a kivételnek, mert van ilyen, megmarad egy olyan ilyen végső menedéknek, ahova mindenkit be lehet tenni, aki nem tud valamilyen módon elhúzni, akár pénz alapon, akár kapcsolat alapon, akár vallási alapon valami más és úgynevezett jobb iskolába. Tehát, hogy egy olyan szabályozás alakult ki, ezt látom én szülőként felületesen, ami egyértelműen hátrányos az állami iskolák számára, amit én azért látok problémának, mert ezeknek kéne az integráció központjainak lennie.
1: És még annyit hozzá, hogy ahogy tudom, például az Egyesült Királyságban területi alapon szerveződik ez, tehát nem tud elvinni más iskolába, csak kénytelen vagy beiratni oda, ez valami labor.
0: Hát vagy a nagyon drága helyre tudod elvinni, de azt meg nem tudod elvinni.
1: De általában ez sem működik, mert ott meg elindult az, hogy egy helyre költöznek ezek az emberek, tehát hogy összeköltöznek egy helyre, és akkor a szegregáció, vagy az elkülönülés, az nem úgy működik, hogy át tudsz menni egy másik helyre beiratni a gyereket, hanem ezek összeköltöznek, és úgy iratják be. Tehát, hogy mi a megoldás, mert itt sokféle módszer volt.
0: Tényleg mi a véleményed erről, hogy egy elméletileg konzervatív kormányzat egyértelműen tolja ki a tehetséges gyerekeket az állami iskola rendszerből?
3: Itt Magyarországon ez nagyjából így volt idáig, láthatóan most megtorpant. és valószínűleg lesz egy ilyen korrekció, van egy elbizonytalanodás, tehát azt gondolom, hogy az inga majd talán egy kicsit később visszaleg, mert nem ennyire tudatosak és tiszták ezek a dolgok. A világban pedig úgy van, hogy ahol tehát a skandinávoknál iskolakörzetek vannak, és kész. Uh-huh. Oda jár a gyerek. De minden iskola normálisan fel van szerelve, de csak nagy iskolák vannak, körzeti. Hát ugye, hogyha egyenlő esélyeket akarunk, meg jól felszerelt iskolákat, akkor az a felső tagozat a járási központban van. Óvoda, meg kis alapiskola az lehet a faluban, de utána a gyerekek...
1: Hát ez érzelmi kérdés lett, mint a szárnyvonalak.
0: A templom és az iskola.
1: A MÁV szárnyvonalak olyan kérdés lett. Ez nagyon régen, tehát 70-es évektől, én tudom, hogy a